kukac@gov.hu e-mail címen várják a felajánlásokat. Újra apadásnak indult a Duna, mondta a miniszterelnök csütörtök délután Budapesten a paksi helyzetről szóló kormányzati tájékoztatón. Magyar Péter közölte, jelenleg mínusz 119-120 cm-es a vízállás Paksnál. A helyzet nehéz, az atomerőműnél néhány centiméternek is jelentősége van. Hozzátette, péntek reggel mínusz 121 cm-es vízállást várnak a szakemberek, és valamikor vasárnap vagy hétfőn érheti el a mínusz 132 cm-es szintet a Duna. Kizárt a soraiból Balogh Péter önkormányzati képviselőt a Fidesz-KDNP 11. kerületi képviselőcsoportja, amely mandátumának visszaadására is felszólította a politikust, közölte a távirati irodához és eljuttatott közleményében a frakció. Mint írták, a múlt pénteki kormányszóvivői tájékoztatón elhangzottak szerint a miniszterelnökség hűtlen kezelés, hivatali visszaélés és költségvetési csalás gyanújával feljelentést tett a Fiatal Családosok Klubja alapítójához, Király Nórához köthető civil szervezetek korábbi gazdasági ügyei miatt. A nyilvánosságra hozott információk szerint az átvilágításban érintett szervezetek közül több esetben Balogh Péter neve és hozzátartozójának érintettsége is felvetődött. A frakció és az elnökség megállapította, hogy a kialakult helyzet olyan politikai és közéleti kockázatot jelent, amely a közösség hitelességét és politikai mozgásterét érdemben befolyásolja. Ennek következtében a frakció egyhangulag úgy döntött, hogy Balogh Pétert kizárja soraiból, írták a közleményben. Végül az időjárásról. Pénteken túlnyomóan felhőtlen, napos időre számíthatunk. Keleten azonban kevés gomoly felhő is képződhet. Csapadék kizárt. A keleties irányú szél az ország nagy részén gyenge vagy mérsékelt marad. Azonban az Észak-Alföld térségében megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 29 és 32 fok között alakul. Híreket hallottak.

0: Kedves hallgatóink, kerengő címmel a Magyar Katolikus Rádió adását sugározzuk.
1: Inkább Kárpátalja-Erdély.
2: Jó napot, jó estét kívánok, kedves hallgatóink, Sályi András vagyok, és szeretettel köszöntöm vendégemet, Szilvácski Zsolt tájépítészt a vízválasztó mozgalomból. Köszönöm, hogy itt van.
1: Én köszönöm, szeretettel köszöntök mindenkit.
2: És elcsíphettek egy kis beszélgetést így a műsor előtt, egy fél mondatot, amiről szó lesz, a víz. Ahol én lakom, ott nem volt egy fél napig víz, nem jött a csapból. És akkor van egy ilyen helyi levelező lista, ahol hiszterikus kirohanásokat intéztek az ott lakók, a vízművek, a kormány, az előző kormány, és mindenki ellen, aki élt és létezett, de ez úgy jól mutatta, hogy milyen az a helyzet, amikor nincs víz, nem jön víz a csapból. Valójában mennyire jellemző az Magyarországon ma, hogy nem jön víz a csapból egyes helyeken?
1: Nem vagyok ennek a szakértője, és napra kész adatokkal sem rendelkezem. Ugyanakkor azt lehet mondani, hogy a világban, ha körülnézünk, ahhoz képest ez egy biztonságos ország, és a Kárpát-medencé még egyelőre jön a víz a csapból. Én nem győzök hálát adni, amikor a csapból olyan víz jön, amit tényleg ihatok, tehát hogy ez egy óriási dolog, hogy még nekünk még mindig jön.
2: Ez azt jelenti, hogy Magyarországon van elég víz, ami bejön, annál több marad?
1: Igen, honnan jön be?
2: Hát, ugye? A levegőből, a környező országokból, igen, amit a folyók hoznak, tehát...
1: Illetve, ugye felszín alatt, tehát nagyon sokszor ezt a rendszert csak úgy tekintjük, mint a folyókon érkező, a felszín alatt, ugye látható vizeket, hogy amikor így mérlegeljük így hétköznapi gondolkodásunkban, holott ugye rengeteg irányból jön víz, illetve mi is adhatunk vizet saját magunknak, akár esőt is generálhatunk, ugye, a földhasználattal, illetve a párologtatással, de hát, hogyha csak azt nézzük, hogy honnan jön vízünk, és hogy néz ez ki, ugye egyrészt érkezik a folyókon keresztül, ami így a legtermészetesebbnek tűnik, illetve a csapadék. De a csapadékból mi az, ami itt keletkezett, és mi az, ami távolabbi vidékekről jön? Ez is egy érdekes kérdés. A másik pedig az, hogy felszín alatt, hogy kapunk vizeket, illetve hogy távozik tőlünk víz. Tehát ugye ezt az egész vertikális, horizontális rendszert érdemes együtt látni, hogy kitől ki, hogy kap vizet, és ez egy nagyon érdekes, ugye, gondolkodást vetít előre, vagy szorgalmazna, igényelne, mégpedig azt, hogyha tágabban nézzük a Kárpát-medencét, akkor ugye ezek a rendszerek, hogy a víz honnan folyik le, hol párolog, hol keletkezik a csapadék tartalom, mondjuk a levegőben, hogyan közeledik országunk felé, hogy csapódik ki, milyen tényezők befolyásolják ezt, akár gazdálkodási, akár építészeti, akár légköri hatások hogyan befolyásolják. Ugye ez azt vetíti előre, hogyha belegondolunk, hogy így mozaikosan összefüggnek területek, nem mindegy, hogy mit teszünk egy adott területen, nem mindegy, hogy ott hogy használjuk a vizet, legyen szó Erdélyről, Felvidékről, de akár legyen szó Budapest kerületeiről, egyik kerület a másiknak is tehet jót, vagy tehet igazán rosszat. Tehát, hogy így települések is összefüggnek, akár pedig országrészek, városrészek, régiók a világban.
2: Ha mondjuk megnézzük, hogy 100 vagy 200 évvel ezelőtt milyen volt a helyzet. Most konkrétan arra gondolok, hogy van-e elég víz? Van-e elég víz az embereknek? Van-e elég víz a mezőgazdaságnak? Van-e elég víz az akkumulátorgyáraknak, ha úgy tetszik? Akkor milyen a helyzet így történelmi távlatban?
1: Én inkább úgy tenném fel a kérdést, bocsánat, hogy így módosítok némileg rajta, hogy van-e helye a víznek? Ugye? Tehát ha azt kérdezem, van-e szervezetemben elég vér? Ugye? Lehet, hogy ugyanannyi vér van, csak átszaptam az ereimet egy kicsit, hogy túl sok hajszálér futott a szervezetemben, és nekem elég néhány ilyen főér, és azt gondolom, így is tudok élni. Ja. Ez olyan abszurdnak tűnik, ugye, ha egy emberről beszélünk.
2: Igen.
1: Orvosok, meg akár hétköznapi emberek is foghatják a fejüket, hogy miről beszélünk. Ez történik a tájjal. A táj teste, a természet teste be van hálózva, behálózódott az év milliók során. Sok százezer év alatt kialakultak rendszerek, ahogy a víz érkezik, és ez is váltakozott dinamikusan, ugye az adott tájban, a fizika, kémia, biológia törvényszerűségeinek megfelelően. Tehát van a természetben egy beírt törvény, amelyet mi felfedezhetünk, és ugye ha a testünket nézzük, akkor normális esetben rendkívül mértékben örülünk, hogy az vérkeringésünk rendben van, az érrendszerünk rendben van, sehol nem alakulnak ki nagy hiányok vagy gyülekezések. Ugyanúgy vagyunk a tájban is, hogy igazából amit elvesztettünk, ugye a rendszerben van víz. Ugye, mert hova került volna a földgolyóról a víz? Az a kérdés, hogy a megfelelő helyen, megfelelő időben ott van-e a víz, illetve a víznek van egy olyan nagyon fontos tulajdonsága, hogy nem halmozódik hosszú távon, mindig cserélődik. Ugye a Balaton körülbelül 2-3 éve alatt cserélődik ki a vize. Tehát, hogy mindenhol ott van a víz a élő szervezetek kapcsán, élő folyamatokban, de nem tartózkodik sokáig. Tehát egy körforgásban vagyunk, és ennek sokféle mozaikja van.
2: Na de most akkor nagyon egyszerűen fogalmazva, azt mondja a nem tudom hanyadik szomszédom Balatonon, hogy a kút elapadt. Elapadt a kút. És akkor most nem tudom, le kéne fúrni, vagy le kéne ásni. Miért apadt el a kút? És nem csak ott apadt el a kút, igen, kettővel arrébb is elapadt a kút.
1: Ez abszolút jogos kérdés, de felteszem ezt a kérdést, mondjuk akkor tegyük fel a szomszédnak, amikor érkezik mondjuk 20, 30, 40, 50 milliméter egy nap alatt víz. Ugye azzal a vízzel mit kezdünk? Ugye látszik, hogy igazából az a nagy probléma, hogy nem tudunk mit kezdeni, ha hirtelen érkezne víz. Na és ez a felhalmozódó víz a felszín alatt, ugye ez hosszú évtizedek, évszázadok alatt került ugye be a rendszerbe, és ha ezt elkezdjük... Ha megakadályozzuk azt, hogy ez folyamatosan pótlódjon, akár azzal, hogy leburkoljuk a felületeket a beépítési százaléknál nagyobb mértékben a házak, tehát a telkünkön, a településeken belül nem vízelteresztő burkolatokat alakítunk ki, szegény parkjainkban is, ha nincs is burkolat, de olyan tömörödött talajt alakítunk ki, olyan taposott talajt, hogy nincs élet benne, nincs szerkezete, ahol le tudna folyni a víz, mindenre rájön egy elvezető szisztéma, hogy a víz az, a nagy víz baj, a nagy víz veszély, menekülj, vezesd el. És ugyanez van a tájban is, ugye a mezőgazdasági rendszerekben, bár már nagyon kedvező folyamatok elindultak egyébként városokban is, mezőgazdasági gyakorlatban is, igen, hogy minél jobban engedjük a talajba vissza szivárogni, feltöltődni azokat a bázisainkat, amelyekben most óriási hiányt érzékelünk.
2: Na de most akkor újra fölteszem a kérdést, amit először föltettem, igen, hogy akkor a bejövő víz, meg a kimenő víz az egálba van, vagy éppenséggel több a kimenő, mint a bejövő? Nem tudom most, hogy ebben az összefüggésben egyáltalán érthető-e, hogy mit kérdezek?
1: Érthető. Én azt gondolom, hogy inkább van a szemléletünkben és a gyakorlatunkban az, hogy vezessük el a vizet. Tehát alapvetően elvezetjük a vizet. Mert ugye, hogyha ha sok van, akkor azért vezetjük el, mert sok van, és ha pedig pillanatnyilag mondjuk kevés van, akkor pedig arra kell felkészülni, akkor se tarthatjuk túl sokáig, van egy gondolkodásmódunkban, hanem akkor is el kell vezetni, mert fel kell készülni a nagy vízre, hogy majd el tudjuk vezetni.
2: Na de a vizet megtartani, az nem olyan könnyű.
1: Abszolút igaz.
2: Tehát a óriási Tiszató kell ahhoz, hogy megőrizzük a vizet, hogy megtartsuk a vizet. Tehát akkor hogy volt ez 200 évvel ezelőtt, akkor még megtartottuk a vizet?
1: Ennek hadd mondjak egy picit ellent, hogy nagy tározók kellenek, ugye?
2: Sok kicsi.
1: Valóban, nagyon sok kicsi. Tehát, hogy ezt tudjuk, hogy sok kicsi sokra megy, na végre ezt a mondásunk olyan, amit tényleg kellene használni, hogy nagyon sokféle módon, nagyon sok helyen meg lehet találni a víznek a helyét. Mondok néhány példát. Ugye, ami nem természetesnek tűnik, ugye a tetőkről mit csinálunk a vízzel?
2: Hát elmegy a csatornába.
1: Ugye? Van már Kárpát-medencében olyan építési megoldás, amikor az esővizek egy részét fent hagyjuk a tetőn, és később engedjük le.
2: Na de pillanat, a tető az...
1: Igen, mondjuk ez egy lapos tető, tegyük
2: jó,
1: fel.
2: Igen.
1: Vagy akár bármilyen tetőt tudnék azért, jó, tudunk úgy értem alakítani, vagy átalakítani. Ez speciál egy lapos tető,
2: igen,
1: ami
2: értem
1: folyamatosan így cserélődik a víz, és szépen tudja hűteni azt a szerkezetet, ami ugye alatta van.
2: Nem csak a vizet őrzi meg, hanem alkalomattán a nagynyári melegben hűti is.
1: Hogyne, ez egy nagyon kedvező. Sőt, ugye, hogyha a zöld tetőket alakítunk ki, ugye azok már arra is rájöttek ugye mérnökök, hogy ugye a napelemek alatt is jobb, hogyha akár egy kis vizet tárolunk, akár növényeket tartunk, mert ugye akár ilyen posgásokat, alacsony növényeket, mert ugye a pároloktatásuk a hőt vonnak ki a környezetből, és a napelemnek a túlságos felmelegedését funkciójában jobban tud működni, hatékonyabban működik. De ugyanígy a parkokban meg tudjuk találni ezeket a helyeket, az útszélek mentén rengeteg helyet meg tudunk találni, és egy városba, hogyha összeszámoljuk, óriási mennyiséget tudunk találni olyan helyeket, amelyek egyébként abból a szempontból problémás megtalálni, mert le kell mondanunk valamiről. Ugye vagy parkolóról, vagy a beépítési sűrűségről, tehát valamiről le kell mondanunk, hogy a víznek helyet tudjunk adni.
2: És jönnek a szúnyogok. Na most ellent mondtam.
1: Igen. A szúnyogok jönnek, ugye a klímaváltozás kapcsán is, de ugye vannak ugye a szúnyogoknak természetes fogyasztói is, és hogyha megfelelő hálózatokat alakítunk ki, illetve megfelelő vizeket tartunk fenn, akkor ez egyáltalán nem lesz probléma a szúnyogoknak a jelenléte. Na most inkább táplálékot fog jelenteni, mint minket fognak fogyasztani.
2: Reméljük a legjobbakat. Na de akkor most mi a megoldás? Tehát én a következőt látom. Én azt látom, hogy itt a nagy melegben számtalan példa volt arra, hogy egyes helységekben korlátozták a vízfogyasztást, hogy első másodfokú korlátozást rendeltek el, tilos autót locsolni, meg a füvet locsolni. Tilos, de ugyanakkor azt látom, hogy méregzöld a fű két házzal arrébb, és hajnalban hallom, ahogy susog az automata öntözőrendszer, tehát, hogy mondjam, jól használjuk a vizet, ami egyébként egyre inkább érték?
1: Én azt gondolom, ebben tekintetben, a víz tekintetében rengeteg minden átgondolni valónk lenne. Tehát egyrészt, amiről az előbb is beszéltem, hogyha érkezik víz, azt megbecsülni, ugye ne féljünk tőle, amikor érkezik, tehát hogy hogyan tudjuk ugye pótolni ez a vizeket. De ugye az a probléma, hogyha akár eső formájába, akár áradásként érkezik, áldásos áradásként, akkor jelenlegi rendszereink nincsenek erre felkészülve, hogy ezzel kezdjünk valamit. Lásd, Nagykanizsa nemrégiben néhány hete leesett 20 vagy 30 vagy 40 milliméter néhány óra alatt, és ugye hömpölygött a víz, tehát hogy, és erre lehet számítani egyre nagyobb szélsőségekre, hőmérsékletben és csapadékmennyiségben is, tehát valójában azt az egységes rendszert kellene megtalálnunk, ahol ezzel a problémával meg tudunk küzdeni. Nem európai szinten fogunk, nem Magyarország szinten. Meg kell találni azokat az egységeket, települési összefogásokat, táji egységeket, amelyhez igazítva a szabályozást, a társadalmi együttműködést, az igazgatási rendszert, a szakmai szervezetek beavatkozását, akár mezőgazdaság, akár vízügy, akár katasztrófavédelem, összehangoltan ezekben a jól kezelhető egységekben, ilyen táji egységekben kialakítani azt a, nem szeretem ezt nagyon, hogy szivacs szó, de igazából nem is egy szivacsról van itt szó, hanem egy táji rendszernek egy olyan eredetűen meglévő befogadó szisztémáját, és akkor nem probléma akkor bizonyos mértékű árasztás vagy akár öntözés, ha pótolom ezeket a vizeket. Ehhez viszont mindenképpen az kell, hogy tájegységi szinten lássuk a mérleget. Ki kinek ad, mit ad, ehhez mind a hatósági, mind a szabályozási, mind a társadalmi viselkedés, a gazdasági ösztönzők, a monitoring rendszer legyen felkészülve. Egyébként nem állunk ettől olyan óriási távolságra, itt azt gondolom inkább a szemléletünkkel van még mindig probléma, ahogy az elején is mondtam, ez a biztonságra, félünk a természeti jelenségektől, félünk a víztől, félünk a melegtől, és hogy ellene mit tudunk tenni. De hogy tudunk együttműködni az adott táji adottságokkal, ezen még dolgozunk el.
2: Ha mondjuk 200 évvel ezelőtt, amikor a nagy folyószabályozásokat hajtották végre, a mai fejünkkel gondolkoztak volna, akkor meghagyták volna az ártereket és mindent? Mondjuk a Tisza mentén, akár a Dona mentén is, hát többi folyóról most nem is beszélve.
1: Hát melyik mostani fejünkkel? Ahogy itt most beszélgetünk, ahogy vagy úgy most, általában?
2: Hát mondjuk az ön fejével gondolok, az a legegyszerűbb.
1: Igen, hát nagyjából ugye azért tudok felelősséget vállalni az én fejemért, de ugye, hogy szeretném azt gondolni, hogy egyre többen talán azt mondjuk, ugye kutatók is, szakemberek is, talán hétköznapi emberek is, hogy ha ma lennénk abban a helyzetben, és ugyanott tartanak, akkor igazából minden erőnket latba vetnénk, hogy megfigyeljük azt, hogy milyen folyamatokat tudunk a saját javunkra és a természet életben tartására fordítani. Ugye nagyon divatos most a biomimikri, tehát a természetre alapozott gondolkodás, a természet alapú megoldások egyre divatosabb, és hát. Ugye én azt gondolom, a mai fejünkkel azt néznénk meg, hogy igazából hol tudunk együttműködni a természettel, mert ő ad helyet. Vagyuk és mi is tudunk helyet magunknak, de ez bizonyos mértékű lemondással is jár egyébként, hogy a szükségleteinket, nem pedig a vélt és elképzelt igényeinket akarjuk kielégíteni. Mindenáron mi mondjuk meg, ha már katolikus rádióban vagyunk, ugye mi a jó, és hogy kell működni a természetnek, ugye, mint visszatérve az emberi test érrendszerére, a tájnak ugyanúgy megvan egy természetes szövete, egy dinamikus működése, abban nekünk helyünk van. Én nem gondolom, az embernek nincs helye, de nekünk megfigyelnünk kell gondosan, alaposan, és ehhez alkalmazkodva, innovatív módszerekkel, legkorszerűbb technológiával megtaláltuk volna a helyünket, garantálom, abban a rendszerben is.
2: Mondjuk akkor a tiszta szabályozás során azokat a nagy kanyarokat nem levágtuk volna, hanem még csináltunk volna kétes kanyart.
1: Nagyon abszolút. De tényleg egyébként a beszélgetésekben, szakmai beszélgetésekben ez van, hogy sokszor egyes szakemberek azt mondják, hogy hát ezek úgy lefűződtek. Nem, levágtuk.
2: Tehát az egyenes út. Hát
1: ezeket
2: világos.
1: Amputáltuk. És nem igazából, én nem mondanám azt, hogy itt, és nagyon fontos erről beszélni egy picit, hogy a víz kapcsán milyen érdekek feszülnek egymásnak. És van értelme erről beszélni?
2: Mint régen a vasútvonalak meghúzásánál.
1: Ugye a közlekedés így van, akkor a beépítések, birtokkialakítások, tehát messze nem önmagában a vízgazdálkodás, vízszabályozás az egyetlen, hanem igazából ott látom azt a problémát, hogy manapság is, aki mondjuk közigazgatásban dolgozott, vagy dolgozik, én is dolgoztam, ugye azt a feszültséget látjuk, hogy van egy tárgyalás, és akkor melyik érdek fog győzni.
2: Aha,
1: bocsánat, rosszul ülünk a lovon. Tehát igazából van, vagy akkor már nem tudjuk, hogy van közérdek, vagy van közjó, vagy nem tudjuk, hogy van táji élet, vagy mit nem tudjuk azt, hogy van közös élet, életnek keretrendszere, annak van egy alapvető, nem akar mindent meghatározni, de ahhoz alkalmazkodni kell, utána már beszélgethetünk, hogy mit akarunk megoldani, de az élet alapvető rendjébe ott nem feszülhetnek egymásnak különböző érdekek, hogy de az az érdekem, hogy essen az eső, nekem meg az, hogy ne.
2: Tehát most hát, na de nem úgy van a mai világban, hogy a közjó az akkor jön elő, amikor már mindennek vége van. És amikor a közjó már azt jelenti, hogy az én nyakamon szorul a hurok, nem így van?
1: Sokszor, mikor elvesztettük, kicsúszott alulunk a talaj, igen, pedig ugye pont ugye akkor tudnánk vele jól bánni, amikor még éppen döntési lehetőségeink vannak, és egy kedvenc tanárom, Kindler Józsefnek a szavait hadd idézzem, mikor a
2: Kindler József a
1: döntéselmélet kutató,
2: közgazdaságtudomány egyetemen iskolateremtő, abszolút, rendkívüli, igen, egyéniség volt.
1: Fantasztikus, és azt mondja, hogy ugye ne köntörfalazzunk, vagy a köntörfal mögött napsugaras állványon ugye elképzelünk dolgokat és dolgozunk, és amikor jön a természet visszacsapása, vagy a természetnek a válasza, amikor, vagy akár társadalmi, ugye a kényszerítő nyilvánvalósággal szembesülünk, tehát ugye ekkor kezdünk el beszélgetni akkor a közjóról.
2: És keressük a felelősöket, hogy ki hibázott.
1: Igen.
2: Pedig
1: igen,
2: lehet,
1: nekem is minden... mi magunkat. Próbáljuk. Egy reflexió egyébként nagyon hiányzik. Tehát, hogy bármit is tettünk a vízzel, szerintem a jövő lehetősége abban rejlik, ha már eddig nem tanultunk meg, hogy minél inkább megtanuljunk reflektálni, tanulni azokból a tapasztalatokból, azokból a döntésekből, azokból a tettekből, amelyeket akár most is, vagy akár később végrehajtottunk. Tehát ez mind a, és főleg ez ugye a tájhasználat. Tehát sokszor úgy tekintünk egy területre, mint tulajdon, vagy mint valamilyen termelési egység.
2: Hát az valaki, ott van a nem tulajdoni lapon, hogy XYZ a tulajdonos.
1: Ez önmagában nem lenne probléma, az a nagy probléma, hogy az nincs rajta a tulajdoni lapon, hogy az ott keletkező szolgáltatások, akár a víz elpárolgása, vagy a víznek a lecsapódása, vagy leesése, vagy akár ökoszisztéma szolgáltatások, tehát a fáknak, vagy biodiverzitás, bármi kedvező hatásai, azok a szomszédos telkekre, vagy másoknak milyen javakat állítanak elő. Tehát ugye ez is benne van, és ez óriási érték kvázi, ez a jelzálogjog rajta minden egyes tulajdonon, vagy egy hitbizomány, ha úgy tetszik, minden egyes kicsi földparcellán, vagy óriási birtokon, amely az életnek a javát, a nem emberi lényeknek az életét, és az emberi társadalom életét szolgálja. Tehát, hogy igazából ezt kell összeraknunk, akkor tudunk, és folyamatosan kell reflektálnunk, hogy mennyire gátoljuk ezeknek a működését, mennyire segítjük, úgyhogy a javainkat kereshetjük, nincs az a probléma, csak ezt vegyük figyelembe.
2: Mi az, ami a vízzel kapcsolatosan meghatározó? Mondjuk például az egyik dolog a mezőgazdaság. Hogyan műveljük a földeket, hogyan tenyésztünk állatokat. Tehát a mezőgazdaság itt kulcs szereplő ebben az ügyben?
1: Hát igazából úgy mondanám, hogy a vízfogyasztásunk a kulcs szereplő. A mezőgazdaság több szempontból kulcs szereplő. Egyrészt ugye, mint óriási, most furcsát fogok mondani, lehet, hogy ugye víz befogadó tér.
2: Tehát a föld.
1: Nem mint öntözés, így van a föld. Tehát az élő földnek, a humuszban gazdag, jó szerkezetű talajoknak életeleme és a víz jelenléte, illetve óriási víz tároló kapacitással rendelkezik. Én most nem akarok itt adatokat mondani, hogy hány balatonnyi, de a termőföldjeinket, ugye Magyarország azért egy termőföldekben gazdag, nagyon művelt térség. Ez egy óriási, kihasználatlan, egyre inkább tönkremenő, hogy is mondjam, nem kád, nem szivacs, de egy óriási tároló kapacitás, ahol a vizet lehetne tárolni. Tehát ugye ez a regeneratív talajművelés, a kevés forgatással megvalósuló, a növényzettel borított, folyamatos borítással működő gazdálkodás. Tehát a mezőgazdaság az egyik. Ugye a másik nagyon fontos, ugye az ipar, illetve a társadalmi vízfogyasztás, hogy igazából itt is, és a mezőgazdaságnál is nagyon fontos lenne, hogy ezek a rendszerek, ezek valahogy ne használni akarják a vizet, és utána megszabadulni tőle, hanem ezt is egy körforgásban lássuk be, a saját vízhasználatunkat is.
2: Nagyon egyszerű példa, nagyon kis példa, amikor nálunk csatornáztak, akkor fölmerült az a kérdés, hogy egy olyan házi víztisztító berendezés, aminek a vizével egyébként a WC-öblit is megoldható. És nem. Tehát nem arról volt szó, hogy nem csinálhatom meg a magam pénzén, fordítva. Nem arról volt szó, hogy megcsinálhatom a magam pénzén, hanem arról volt szó, hogy ha megcsinálom, akkor ki vagyok zárva a csatornáz, és egyáltalán nem is csinálhatom meg. Tehát szürke víz. 20 évvel ezelőtt készítettem interjút egy vízügyi szakemberrel, mondtam neki, szürke víz. Ja, az még nem kell. Ennyit változott a világ?
1: Hát óriásit változott, ugye, és éppen ezért ugye magam is tagja vagyok ugye a vízválasztó mozgalomnak, és ugye egyrészt beszélünk erről, amiről eddig is, ugye a táji vízmegtartásról, illetve a településeken belüli ugye vízhasznosításról, vízhelyes gondolkodásról, és ugye kulcsfontosságú lenne látnunk, hogy ugye a kicsi rendszerekben is hasonló gondolkodással vagyunk, mint a nagyba, ezen sürgősen változtatni kell, ezen nincs időnk túl sokat lamellálni, hezitálni. Ugye az egyik, pont az említett szürke víz és fekete víz, ugye a fekáliás víz,
2: azaz
1: nevezzük fekete víznek, ugye mind a kettő önmagában kincs. Egyrészt ott a víz nálunk, tehát ugye a szürke víz kutatásokban is alátámasztott módon egy az egybe igazából használható kertekben, talajban, de nem szennyvíztisztítóba való, hanem a természetes fény és a talajnak a szűrőképességével kezelhető.
2: Csak nagyon jól
1: kezelhető. Ne keverjük össze. Igen, az esővízről beszélhetünk, hogy azt megihatjuk-e vagy sem, de a szürke vizet azt ne ígyjuk így meg. Így van. De tudjuk jól használni. Ugye az a fontos, hogy ne keverjük össze a fekáliás vízzel, tehát a fekete vízzel, ugye, és a fekete vizet meg végképp ne tisztítsuk. Ugye az egy nagyon fontos szempont a fekete víznél, hogy az is kincseket tartalmaz, ugye? Emberi, állati, ugye, ürüléket és vizeletet, amelyek, ugye, azt várják, hogy növényi eredetű, cellulózban gazdag részekkel együtt tovább működve hasznosuljanak. Tehát amikor mi a fekete vizet elküldjük szennyvíztisztítóba, akkor igazából óriási problémákat okozunk magunknak, és a természetnek is, mert ugye egyébként az élő rendszereknek szükséges elemeket vesszük ki. Éppen ezért a komposztvécék óriási jelentőségű, illetve más megoldások, amelyek a fekete vizet szétválasztva és növényi eredetű cellulózban gazdag szerkezetben, kezelésben tovább tudják kezelni. Ez mind lehetőséget ad a földi élet és a víz megőrzésének. Tehát, hogy de rengeteg szempont van még itt ezek mellett, de ez egy nagyon fontos, hogy óriási mennyiségű, bárki számolja ki, hogy mennyi vizet használ, ugye csak a WC öblítésére elhasználunk annyi vizet, és nem csak vizet, hanem mondom értékes szervesanyagokat is elküldünk. Egyrészt a víz személyenként elég lenne a saját élelmiszerünk megtermelésére, alkalmas terület öntözésére, a másik pedig a szervesanyag, ami ennek a táplálására elegendő lenne. Ezektől félünk. Nem kell mérgeket használni. Rengeteg módszer van arra, hogy tisztálkodásra, tisztításra ne használjunk, hogy milyen gyógyszereket veszünk be, használunk-e fogamzásgátlót, stb. Tehát itt igazából az emberi gondolkodásra nagyon kéne apelálni, és sürgősen ezen változtatni.
2: Itt vagyunk a műsoridő végén. Egy záró kérdés, és csak fél perc. A különböző autópályák mentén ott van a pihenőkben az a csap, aminél oda tartom a kezem, és akkor jön a víz, ha elveszem, akkor nem jön. Ha egy háztartásban egy ilyet bevezetnek, az jó lenne?
1: Mert akkor minden takarékos megoldás jó, minden takarékos. Tehát most beszéltünk itt különleges módszerekről is adott esetben, de amit rögtön megtehetünk most, ha innen kimegyek a mosdóba, már rögtön a takarékosság, és erről úgy nem tudom, miért nem beszélünk eleget. Tehát, hogy minden, ami a víz felhasználása szempontjából mérsékelhetem, ott azt minden lépést meg kell tennünk.
2: Nem azért, mert a fogyasztás a bűvszó? Fogyasszunk minél többet?
1: Szerintem a kényelem. Szerintem a kényelem, hogy még az is fárasztó, hogy gyorsan elzárni. Vagy hogy mindig álljon rendelkezésre minden. Tehát ha kényelemről le tudnánk mondani, utána mérsékelni tudnánk a fogyasztásunkat, akkor olyan életre valóbb világot tudnánk magunk köré kialakítani.
2: Hát talán ez is eljön. Kedves hallgatóink, műsorunk vendége Szilvácskú Zsolt tájépítész, a Vízválasztó Mozgalom tagja volt. Nem merítettünk ki minden témát, úgyhogy még bőven folytathatjuk itt a gyógyszerektől kezdve számtalan mindent, úgyhogy majd néhány hónap múlva újra visszatérünk. Technikus kollégám Fülöp Csaba és Polc Péter, a szerkesztő Sályi András a YouTube-on és a Facebookon vissza is nézhetik az adást a Magyar Katolikus Rádió oldalain. Köszönöm figyelmüket, a viszonthallásra!
0: Kedves hallgatóink! Kerengő címmel a Magyar Katolikus Rádió adását sugároztuk.

0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Dicsertessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Magsó Péter atya, Mátra Szent Imrei plébános most folytatja a gőgösség bűnéről szóló elmélkedését. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a műsorvezető Farkas Erzsébet.
2: Keresztes Szent János szerint az egyetlen út a gőg legyőzésére a teljes belső kirvesedés és alázat. A léleknek el kell jutni odáig, hogy ne akarjon semmit birtokolni, tudni vagy érezni Istenről. Mert a birtoklási vágy önmagában a gőg megnyilvánulása. A lélek akkor győzi le a gőgöt, amikor lemond saját elgondolásairól, és az engedelmesség és a passzív ráhagyatkozás útját választja Isten vezetése alatt. Keresztes Szent János a Lélek sötét éjszakája című művében a hagyományos hét főbűnt átértelmezi és spirituális szintre emeli. Nála a hierarchia nem erkölcsi súlyosság, hanem a lélek finom kifinomultsága és a megtisztulás nehézsége szerint épül föl. Szerinte minél spirituálisabb és rejtettebb egy bűn, annál nehezebb tőle megszabadulni, és annál magasabb helyet foglal el a hierarchiában. A Szent a bűnöket az anyagiaktól a legtisztább szellemi formák felé rangsorolja, bemutatva, hogyan fertőzik meg a kezdő imádkozók életét. Most itt nem csak a gőgről van szó, hanem mind a hét főbűnről, és lelki síkra emelve. Nagyon-nagyon érdekes mindenkinek. Ajánlom a figyelmébe majd a következő megállapításait Keresztes Szent Jánosnak. Nagyon sokat segíthet nekünk a lelki utunkon. Tehát a hét spirituális főbűn részletes bontása következik. Első a lelki gőg. Ez a hierarchia csúcsa. A lelki gőg lényege a lélek saját szent gyakorlataitól, elért eredményeitől és imádságos sikeretől eltelik. Megnyilvánulása titokban mások fölé helyezi magát, elítéli a kevésbé buzgókat, és nehezen viseli el, ha megfeddik vagy tanítani próbálják. Második, lelki fösvénység. Lényege nem anyagi javakat, hanem spirituális kincseket akar felhalmozni. Megnyilvánulása mohón gyűjti a kegytárgyakat, szent könyveket, imádságos formulákat, miközben a szívében nem növekszik a valódi lelki szegénység. Harmadik, lelki jóra való restség. Lényege undor és unalom a lelki dolgok iránt, amikor azok már nem nyújtanak azonnali örömöt. Megnyilvánulása, amikor Isten elvonja a kezdeti édességet az imából, a lélek elhagyja a belső utat, mert túl nehéznek és kietlennek találja azt. Negyedik, a lelki irigység. Lényege, szomorúság mások spirituális növekedése és erényei láttán. Megnyilvánulása, rosszul esik neki, ha valaki más mélyebb imatapasztalatokról számol be, és megpróbálja eljelentékteleníteni a felebarát lelki sikereit. Ötödik, lelki harag. Lényege a türelem hiánya a lelki szárazság idején. Megnyilvánulása, a lélek dühös lesz önmagára a hibái miatt. Ez nem az alázat, hanem a büszkeség. Tehát megnyilvánulása, a lélek dühös lesz önmagára a hibái miatt, vagy haragszik Istenre, mert az nem válaszol azonnal kéréseire. Hatodik, a lelki torkosság. Lényege, az imádságban nem Istent, hanem az imádság nyújtotta kellemes, édes érzéseket keresi. Megnyilvánulása, addig imádkozik, amíg az jól esik, de a keresztet, a szenvedést és az áldozathozatalt elutasítja. És legvégül hetedik, a lelki bujaság. Lényege az érzéki természet és a lelki áhítat tudattalan keveredése. Megnyilvánulása, magas szintű lelki élmények vagy imádságos elragadtatások közben a lélek alsóbb, érzéki és testi részei is működésbe lépnek, amit a kezdő gyakran tévesen tiszta, szent elragadtatásnak hisz. Keresztes Szent János arra is választad, hogy hogyan rombolja le ezt a hierarchiát a lélek sötét éjszakája. Az ő zsenialitása abban is rejlik, hogy megmutatja, a lélek képtelen saját erejéből megmászni és megtisztítani ezt a piramist. Isten azért bocsátja rá a passzív sötét éjszakát, amely fordított sorrendben semmisíti meg ezeket a bűnöket. Az érzékek éjszakája megvan minden lelki édességet, ezzel egy csapásra kiéhezteti a lelki torkosságot, a bujaságot és a haragot. A szellem éjszakája teljesen vakká és tehetetlenné teszi az elmét, ami végül radikálisan összetöri a legkeményebb diót, a lelki gőgöt. Most hallgassuk meg Ferenc pápának az úgynevezett főbűnökről és erényekről szóló katekézis sorozatában a főbűnök közül a legutolsóról, a gőgről, büszkeségről, elbizakodottságról, fennhéjazásról szólót. Idézet kezdete. Az ókori görögök a gőgöt túlzó ragyogásnak nevezték, mert az tényleg önmagasztalás, önteltség, hiába valóság. Jézus is megemlíti azon bűnök között, amelyek az ember szívéből fakadnak. A büszke ember sokkal többnek hiszi magát, mint amilyen valójában, azért remek, hogy mind nagyobbnak ismerjék el őt és érdemeit, miközben ő maga lenéz és megvet másokat. A büszkeség vétke nagyon közeli a hiúságéhoz, de amíg a hiúság az emberi én gyermekkori betegsége, addig a gőg nagy pusztításra képes. A korai szerzetesek a bűnök rendjében a legnagyobbnak egyenesen a vétkek nagy királynőjének nevezték. Dante isteni színjátéka a purgatórium legszélső peremére helyezi, mert annyira távol áll Istentől, és éppen ezért megváltoztatása olyan küzdelem, amely a keresztény embertől minden másnál több időt és erőfeszítést igényel. Valójában, mondja Ferenc pápa, ennek a rossznak a gyökerében olyan bűn rejtezik, amely abszurd módon követeli, hogy olyanok legyünk, mint Isten. Őszüleink vétke, amelyről

az nem hajlik. Az ilyen ember hajlamos mások megvetésére, semmiségekért képes visszavonhatatlan ítéleteket hozni másokkal szemben, akik az ő szemében javíthatatlanul ügyetlenek. Arroganciájában megfeledkezik arról, hogy noha Jézus nagyon kevés erkölcsi előírást adott nekünk az evangéliumokban, de egy dologban hajlíthatatlannak bizonyult, mégpedig abban, hogy soha ne ítélkezzünk. Akkor veszük észre, hogy büszke emberekkel van dolgunk, amikor az a legkisebb építő jellegű kritikára, vagy egy teljesen ártalmatlan megjegyzésre is azonnal eltúlzott módon reagál, mintha valami megbántotta volna a méltóságát, mert dübegurul, kiabál, és megneheztelve megszakítja kapcsolatait másokkal. Keveset tehetünk a gőg betegségét viselő emberrel, állapítja meg tárgyalagosan Ferenc pápa. Nem lehet vele beszélni, még kevésbé kijavítani, mert valójában már nincs jelen önmaga számára. Csak türelmesnek kell lennünk vele, mert egy nap úgyis összedől a háza. Egy olasz közmondás úgy tartja, a büszkeség lóháton indul és gyalog érkezik vissza. Az evangéliumok szerint Jézusnak sok gőgös emberrel akadt dolga, és gyakran még olyan emberekben is meglátta azt a bűnt, akik nagyon is jól elrejtették azt. Eddig Ferenc pápa idézete. A gőg egyik legfontosabb tulajdonsága az, hogy lefele néz, még pedig abban az értelemben, hogy föntről néz lefelé. A gőg a másikhoz képest fölülre pozícionál, nem látja azt, ami fölötte van. Ezért nem ismerheti meg a gőgös ember Istent sem, amíg nem szakít gőgével. Egyszerűen nem tud felnézni rá. Van olyan bűn, amelytől egyetlen ember sem mentes a világon, amelyet mindenki megvet, ha másban látja, s amelyről a keresztények kivételével alig, ha gondolja bárki is, hogy érintett lenne benne, írja C.S. Lewis, Keresztény vagyok, című könyvében. Hallottam már embereket beismerni, hogy rossz kedvűek, hogy elveszítik a fejüket a nők, vagy az ital miatt, vagy az, hogy gyávák. De azt hiszem, soha senkit sem hallottam, aki nem volt keresztény, hogy ezzel a bűnnel vádolta volna magát. És ugyanakkor nagyon ritkán találkoztam olyan nem hívő emberrel, aki a legcsekélyebb megértést tanította volna ezzel kapcsolatban mások iránt. Nincs még egy ballépés, ami népszerűtlenebbé tenni az embert, sem olyan, amelynek önmagunk kevésbé lennénk tudatában. És minél jellemzőbb ránk, annál kevésbé kedveljük másokban. A bűn, amiről beszélek, a gőg és az önhittség. A gőg, Lewis szerint, az a bűn, amely nem az állati természetünkből származik, mint mondjuk a harag, a torkosság vagy a paráznaság, hanem egyenesen a pokolból. Sőt, valójában számos egyéb bűnünk is a gőgből származik. A gőg, a gyökérbűn, az ördög is a gőg miatt lett ördög. Hát kerülgettük jobbról-balról ezt a csúnya bűnt, a gőgöt, és talán egy kicsit közelebb került hozzánk az igazság. Minden esetre őszintén magunkba kell nézni, és megvizsgálni, hogy mit kell még nekem tennem ahhoz, hogy a gőgből gyógyuljak, és az alázat útján előrébb haladjak. Másokban könnyebben meglátjuk ezt a bűnt is, önmagunkban sokkal nehezebben. Ha már fölismertük, akkor kérhetünk segítséget, és elindulhat a gyógyulás. Legvégül hagy ajánljam mindenkinek ebben a témában a keresztény alázatosság litániáját. Nekem ez egy nagyon kedves litániám, és bizony minden mondatában magamra ismerhetek, és akiknek úgy ajánlottam, és elkezdték imádkozni, szintén az egyik kedvenc imádságuk lett, és valóban gyógyító hatású. Éppen most beszéltem valakivel, aki rendszeresen mondja, szinte naponta, és azt mondja, amikor egy-egy hétköznapi szituációba kerülök, amikor esetleg háttérbe szorítanak, nem vesznek észre, lebecsülik az értékeimet, akkor eszembe jutnak ezek a mondatok, ami a litániában olvasható és imádkozható, és megnyugsz,

0: és nem tud felágaskodni bennem a gőg, hanem megmaradok az alázatosság világában. Most akkor nézzük a litániát és az egyes könyörgéseket. Egyrészt imádkozzuk, másrészt pedig elgondolkodunk rajta és elmélkedünk róla. Szelíd és alázatos szívű Jézus, hallgass meg most minket. A kívánságtól, hogy engem nagyra becsüljenek, ments meg engem Jézus. A kívánságtól, hogy gazdag legyek, ments meg engem Jézus. A kívánságtól, hogy mások előtt feltűnjek, ments meg engem Jézus. A kívánságtól, hogy engem dicsérjenek, ments meg engem Jézus. A kívánságtól, hogy engem tiszteljenek, ments meg engem Jézus. A kívánságtól, hogy engem mások elé helyezzenek, ments meg engem Jézus. A kívánságtól, hogy tőlem tanácsot kérjenek, ments meg engem Jézus. A kívánságtól, hogy engem elismerjenek, ments meg engem Jézus. A kívánságtól, hogy engem megkíméljenek, ments meg engem Jézus. A félelemtől, hogy engem megaláznak, ments meg engem Jézus. A félelemtől, hogy engem lenéznek, ments meg engem Jézus. A félelemtől, hogy engem háttérbe szorítanak, ments meg engem Jézus. A félelemtől, hogy engem megrágalmaznak, ments meg engem Jézus. A félelemtől, hogy engem elfelejtenek, ments meg engem Jézus. A félelemtől, hogy engem kigúnyolnak, ments meg engem Jézus. A félelemtől, hogy engem megvetnek, ments meg engem Jézus. A félelemtől, hogy engem ócsárolnak és gyaláznak, ments meg engem Jézus. A félelemtől, hogy engem szegénység ér, ments meg engem Jézus. Hogyha másokat többre értékelnek, mint engem, engedd Jézus, hogy alázatossággal és szeretettel viseljem el. Hogyha másokra felfigyelnek és engem félreállítanak, engedd Jézus, hogy alázatossággal és szeretettel viseljem el. Hogyha mások a világ szem előtt növekednek, én pedig kisebbedek, engedd Jézus, hogy alázatossággal és szeretettel viseljem el. Hogyha az erényeket másokban dicsérik, és a jót bennem nem veszik észre, engedd Jézus, hogy alázatossággal és szeretettel viseljem el. Hogyha másokat nálam jobban előtérbe helyeznek, engedd Jézus, hogy alázatossággal és szeretettel viseljem el. Hogyha mások szentebbnek látszanak, mint én vagyok, engedd Jézus, hogy alázatossággal és szeretettel viseljem el. Hogyha másokat jobban szeretnek, mint engem, engedd Jézus, hogy alázatossággal és szeretettel viseljem el. Hogy semmilyen tisztséget ne kívánjak magamnak, függetlenül attól, hogy képes vagyok rá vagy sem, segíts ebben Jézus. Hogy minden tisztséget azonnal elutasítsak, ha ellenkezik akaratoddal, segítsen benne Jézus. Hogy készséggel elfogadjam a nekem nem tetsző feladatokat is, ha ez a te dicsőségedet és tetszésedet szolgálja, segíts ebben Jézus. Ha előljáróimban, ha más véleményen vagyok is, Isten küldötteit lássam, segíts ebben Jézus. Hogy mindazoknak, akik nekem rosszat tesznek, tiszta szívből megbocsássak, segíts ebben Jézus. Hogy mindenkit, a szegényeket, a bűnösöket és ellenségeimet is egyforma szeretettel becsüljek meg, segíts ebben Jézus. Hogy mindig készen legyek, érted, mindent áldozatul hozni, segíts ebben Jézus. Hogy a szegénységet, a megvetést, a szenvedést mindig szeressem, segíts ebben Jézus. Ó Mária, az alázatos szívű emberek édesanyja, könyörög érettünk. Szent József, védelmezd az alázatos lelkeket, könyörög érettünk. Szent Mihály Arkangyal, te, aki először győzted le a gőgöt, könyörög érettünk. Minden szent angyal, az alázatosság példaképei, könyörögjetek érettünk. Úristen, tégy engem egészen, kicsinyé, szegényé, szelíddé, alázatossá, tisztává, hűségessé, egyszerűvé és engedelmessé. Tégy mindenben a te akaratod szerint valóvá, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Én Uram, én Istenem, védj el tőlem mindent, ami akadályoz abban, hogy hozzád jussak. Én Uram, én Istenem, adj meg nekem mindent, ami hozzád segít. Én Uram, én Istenem, egykor védj magadhoz engem, és engedd, hogy egészen a tied legyek. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Kedves hallgatóink, mai adásunkban Maksó Péter atya, Mátra Szent Imrei plébános folytatta a gőgösség bűnéről szóló elmélkedését. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője, Grunda János nevében is, a műsorvezető, Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
2: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Három óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Megkezdődött a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat és a Spár Magyarország Adni Öröm tanszergyűjtő akciója. A vásárlók az ország bármely Interspár áruházában csatlakozhatnak az augusztus 13-a és 16-a között zajló jótékonysági kezdeményezéshez. A személyes gyűjtés során, tehát augusztus 13-a és 16-a között 10 órától 18 óráig a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat önkéntesei az ország valamennyi Interspár áruházában fogadják a tanszeradományokat. A közleményben felhívták a figyelmet arra, hogy azoknak, akik más módon szeretnének segíteni, továbbra is rendelkezésre áll az adománykártyás támogatás lehetősége. Az 500, 1500, 3000, 5000 és 10000 forint értékű adománykártyák augusztus 31-ig vásárolhatók meg az Interspár áruházakban. A befolyt összeget a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat teljes egészében új tanszerek beszerzésére fordítja, áll a közleményben. Iskolakezdés együtt címmel 15. alkalommal indított országos pénzadománygyűjtést nehéz helyzetben lévő gyerekek támogatására a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. Idén az összegyűlt adományokból 2000 órányi felkészítő foglalkozással segítenék a rászoruló gyerekek felzárkóztatását a tanévben, mondta el Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet elnöke. Hozzátette, tavaly 39 millió forint adományt gyűjtöttek össze az iskolakezdés együtt akcióban. Kiemelte, a 1353-os adományvonal tárcsázása hívásonként vagy SMS-enként 500 forint támogatást jelent. Magyar Péter miniszterelnök a Duna vízszintjének emelésén dolgozó szervezetek képviselőivel számolt be a munkálatokról Paksnál. A kormányfő a közösségi oldalára feltöltött videóban egy hajó fedélzetéről megmutatta azt a bárkát, amelyet el fognak süllyeszteni, és beszámoltak a fenékküszöb építésének munkálatairól is. A felvételen elhangzott, hogy a fenékküszöb építése 30 napig tarthat. Magyar Péter elmondta azt is, hogy sok helyről érkeznek felajánlások, például kő, vízi és szárazföldi jármű, technológia, tudás a munkálatokhoz. A Védelmi Igazgatási Hivatal által létrehozott duna@vih.gov.hu e-mail címen várják a felajánlásokat. Újra apadásnak indult a Duna, mondta a miniszterelnök csütörtök délután Budapesten a paksi helyzetről szóló kormányzati tájékoztatón. Magyar Péter közölte, jelenleg mínusz 119-120 cm-es a vízállás Paksnál. A helyzet nehéz, az atomerőműnél néhány centiméternek is jelentősége van. Hozzátette, péntek reggel mínusz 121 cm-es vízállást várnak a szakemberek, és valamikor vasárnap vagy hétfőn érheti el a mínusz 132 cm-es szintet a Duna. Kizárt a soraiból Balogh Péter önkormányzati képviselőt a Fidesz-KDNP 11. kerületi képviselőcsoportja, amely mandátumának visszaadására is felszólította a politikust, közölte a távirati irodához és eljuttatott közleményében a frakció. Mint írták, a múlt pénteki kormányszóvivői tájékoztatón elhangzottak szerint a miniszterelnökség hűtlenkezelés, hivatali visszaélés és költségvetési csalás gyanújával feljelentést tett a Fiatal Családosok Klubja alapítójához, Király Nórához köthető civil szervezetek korábbi gazdasági ügyei miatt. A nyilvánosságra hozott információk szerint az átvilágításban érintett szervezetek közül több esetben Balog Péter neve és hozzátartozójának érintettsége is felvetődött. A frakció és az elnökség megállapította, hogy a kialakult helyzet olyan politikai és közéleti kockázatot jelent, amely a közösség hitelességét és politikai mozgásterét érdemben befolyásolja. Ennek következtében a frakció egyhangúlag úgy döntött, hogy Balog Pétert kizárja soraiból, írták a közleményben. Végül az időjárásról. Pénteken túlnyomóan felhőtlen, napos időre számíthatunk. Keleten azonban kevés gomoly felhő is képződhet. Csapadék kizárt. A keleties irányú szél az ország nagy részén gyenge vagy mérsékelt marad. Azonban az Észak-Alföld térségében megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 29 és 32 fok között alakul. Híreket hallottak.

0: segíthetünk? A Szent István Rádió szolgáltató magazin műsora.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallják. Mai műsorunk vendége Nóter Róbert, a Miskolci Tetrekész Oktatás Segítő Egyesület elnöke lesz. Eddig elvégzett feladatokról, sikerekről és tervekről beszélgetünk. Tartsanak velünk, érdemes!

0: Szeretettel köszöntelek, Róbert, a stúdióban. Szervusz!
1: Szia, üdvözöllek, és a kedves hallgatókat is üdvözlöm.
0: Mikor jött létre a Miskolci Tetre Kész Oktatást Segítő Egyesület?
1: Hát ez úgymond hivatalosan ez májusban jöttünk létre, de már több mint egy éve dolgozunk azon, hogy hogyan tudnánk segíteni. Lényegében mi a Vasgyár és térségér emberekért dolgozunk, de természetesen akárhol, ha tudunk segíteni a városban, akkor azt szívesen tesszük.
0: Miért pont a Vasgyár és környéke, azonnal összeéltek?
1: Igen, én az Újgyőri főtéren élek, és a feleségemnek a családja már több mint 40 éve a Vasgyárban, úgyhogy meg úgy gondolom, hogy oda kell is a segítség.
0: Mi mindenről tudunk beszámolni eddig sikerekről, a napokban például a kórházban jártatok.
1: Igen, ebből a forróságra való tekintettel próbáltunk a miskolci kórházaknak segíteni. Hát tudom, hogy ez ugye nem olyan nagy segítség, mert mindenhol csak egy napot tudtunk lenni, de reggeltől délutánig osztottuk a vizet, az ásványvizet, úgyhogy örültünk, hogy tudtunk egy picit segíteni.
0: Mi mindent tudunk még felsorolni a segítségben?
1: Hát a maga a kezdetekben, az májusban egy családi nappal kezdtünk ott a vasgyáriaknak, egy gyereknappal. Az maga a város vezetéssel, úgymond közösen segítséggel, de az nagyon jól sikerült, ott több mint 300 és 400 ember között voltak, úgy, hogy ott volt ugrálóvár, fellépők, gyerekműsor, aztán minden volt. Ezzel kezdtünk. Hát azóta ugye folyamatosan, ahol tudunk, segítünk, de nehéz azért, mert ugye adományokból vagyunk, segítségekből, és ugye az nem sok van. Úgyhogy mindent az egyesület, aki tud, ugye a tagok is beleadnak, és akkor úgy próbálunk segíteni az embereken.
0: Mekkora a csapat?
1: 10 főből állunk most, és ugye nekem az fontos volt, hogy ne csak az, ugye én 32 éves vagyok, hogy ne csak az én korosztályomból legyünk, hogy ugye ne csak az én szemszögemmel segítsünk, úgyhogy vannak 18-tól 65 éves korig, hogy jó legyen a csapat, és mindenki a saját szemszögéből lássa a dolgokat.
0: A nevetekben benne van az oktatás segítő, ez mit is takar?
1: Igen, hát a fő célja lényegében az egyesületnek az, hogy a Vasgyárban most már dolgozunk a város vezetéssel azon, hogy egy tanodát fogunk nyitni, vagy úgy mondom, hogy szeretnénk, ahol hátrányos helyzetű általános iskolás gyerekeket szeretnénk ugye felkészíteni az iskolára, aztán akiknek nehézségük van a tanulásban, nekik is segítsünk, meg maga szeretnék egy olyan intézményt a Vasgyárba, ahova be tudnak jönni délutánunként a gyerekek, és nem az utcán nőnek fel, úgymond, hanem segítünk nekik abban, hogy jó időtöltéssel töltsék az idejüket.
0: Azoknak a hallgatóknak, akik nem ismerik esetleg a környéket, meséljünk a Vasgyárról, mit érdemes tudnunk róla?
1: Hát lényegében ez a Vasgyár ugye régebben a gyárakról volt ugye maga híres, de hát azóta ugye már most bezártak sajnos, és rengeteg család munkanélkül maradt. Aztán ott a környéken ugye vagyunk, ott Pereces Jukóbányába is azért szoktunk feljárni, és rengeteg szegény család van ott arra. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy az Miskolcon az a terület, ahol érdemes segíteni, mert oda kell a segítség. De hát így is kevesek vagyunk, de hát mindent megteszünk azért, hogy segítsünk a gyerekeken.
0: Hogyan látod a civilek helyzetét? Ez egy alulról jövő kezdeményezés, tehát gondolom ennek látod az értelmét, vagy ez a sikeres, ez lehet sikeres.
1: Igen, hát bizakodom benne, hogy még most nagyon az elején vagyunk, de úgy látom, hogy én azt mondom, hogy egy-két év az, amikor már azt mondjuk majd, hogy most már van értelme, most még nagyon az elején vagyunk, nehéz is most még azért, de vannak mellettünk olyan segítő emberek, akik például az egyetemről is olyan tanult emberek, akik tényleg segítenek, vagy már vezettek tanodát, és akkor a segítségből abból nincs hiány. Úgyhogy dolgozunk, megyünk előre.
0: Hallgatóink hogyan tudnak segíteni nektek?
1: Maga a Facebook oldalon, ott megtalálhatnak rólunk mindent a Miskolci Tetre Kész Oktatás Segítő Egyesület oldalán. Ott bármilyen felajánlással, itt nem csak arra gondolok, hogy pénzutalás, hanem bármilyen, akár a gyerekeknek iskolaszerek, ruhák, jön ugye a tél, akkor meleg ruhák, és akkor ugye azt mi szétosszuk, bármi, úgyhogy nem maga lényegében itt nekünk a pénz a lényeg, hanem az adomány, ugye, amit a gyerekeknek oda tudunk adni.
0: Körülbelül mekkora a segítségre váró gyerekek száma ott a környéken, vagy a családok száma?
1: Hát a családok száma azt úgy mondanám, hogy szerintem majdnem minden harmadik lakás. Most így számszerűen nem tudok mondani, de azért van bőven, van rengeteg család van, aki így visszatérve a családi napra, ott például bogrács gulyást osztottunk, és egyszerűen nem hittünk a szemünknek, hogy a forróságba akár 50 percet is ugye sorba álltak azért, hogy egy tányér étel, és akkor egymásra néztünk, és azt mondtuk, hogy tényleg van értelme, mert palacsintát osztottunk, és volt, hogy másfél órát egy kislány például sírt a palacsintáért, és akkor belegondoltunk, hogy egy palacsintáról van szó. Úgyhogy folytatjuk, és ezért is főleg a gyerekekért csinálunk mindent.
0: Mivel foglalkoznak az ott élők nagy részt? Tehát most, hogy a rendszerváltás után bezártak a gyárak, nagyon sok munkanélküli van, gondolom.
1: Igen. Úgy a szülőkkel is kapcsolatban vagyok, mert ugye muszáj velük is, hogy segítsük őket is. Aztán a legtöbbük ugye van ott a úgymond a kenyérgyár fele, vannak a gyárok, ez a Simva gyár, ott is ugye a csoki gyár, de hát sajnos az is most be fog zárni, ott onnan még több munkanélküli lesz ott a vasgyárban, aztán meg a városgazda a 70%-a. De természetesen azért a vasgyárból is kerültek ki felső kategóriájú bírók, orvosok, tehát azért is gondoltam, hogy ezekből a gyerekekből is akár tudunk ugyanilyen végzettséget, úgymond nem tudom kigyőzni velőlük, vagy valamit, hogy ne csak a Joyson legyen, a Simva is ugye ezek a munkahelyek. Úgyhogy ezért dolgozunk.
0: Ott is nőttél fel?
1: Nem, én az Avason nőttem fel, aztán már most 12 éve vagyunk együtt a feleségemmel, és akkor így ő általa kerültem én oda le erre a környékre. Ott az apusoméknál kezdtük az életet, aztán jöttek a gyerekek, úgy aztán építkeztünk az Újgyőri főtéren, és akkor most ott lakunk már 8 éve.
0: Most zenélünk egy kicsit, utána itt folytatjuk.

0: Lothár Róberttel, a Miskolci Tetrekész Oktatás Segítő Egyesület elnökével beszélgetek. A nevetek, hogy jött ez a Tetrekész, ez nagyon sok mindent elárul.
1: Igen, igen, hát igen, ez, hát ez úgy jött lényegében, hogy volt egy szülinap a családban, és akkor én ezt elmondtam a többieknek, hogy mit szeretnénk, és akkor volt a sógorom, és mondta, hogy ezt nem hiszi el, hogy ő is ezen gondolkozik, hogy tudna segíteni. És már ő nagyon régóta szeretne, és mondom, hogy milyen nevet tud, vagy mit. És akkor ott megbeszéltük ezt a Tetrekész, hogy lényegében az a lényegünk, hogyha segítséget kérnek, akkor menjünk rögtön. Ne az, hogy időt várunk, hanem hogy rögtön Tetrekészen álljunk, és így jött. Lényegben a családdal beszéltük meg, ezt úgy találtuk ki, ezt a nevet. Az oktatás ugye meg az onnan jött, hogy valamihez ugye kapcsolódnia kell a névhez, és akkor úgy került az oktatás segítő. Mert mi ugye nem oktatunk, csak oktatás segítünk. Lényegében mi nem oktathatunk, csak ugye segítjük az oktatásukat a gyerekeknek.
0: Mi minden kell egy tanodához? Hol jártok éppen most az ügyintézésben?
1: Most még nagyon az elején, most ott járunk ugye, hogy az épület, több épületre beadtuk az igényünket, aztán várjuk, mert abban még vannak abban az épületben, még most nem akarom úgymond kimondani, hogy melyik épület a Vasgyárban, de több épület van, ami úgymond romos esetleg, és akkor én mondtam a városvezetésnek, hogy nem probléma, mert édesapám is 30 éve ebbe dolgozik építőiparban, sógorom is, úgyhogy ezt mi fel tudjuk újítani úgy, ahogy nekünk az a lényeg, hogy már legyen egy épület, ahova be tudunk menni, de egyébként az a szerencsénk, hogy összedolgozunk a Vasgyári Közösségi Házzal, ezért, hogyha bármi olyan programunk van, akkor azt engedélyezték, hogy azt ott lebonyolítsuk, és így volt a családi nap is ott a Vasgyári Közösségi Házba, úgyhogy köszönjük nekik is az együttműködést.
0: Hány fő befogadására alkalmas tanodát terveztek?
1: Hát lényegében azt szeretném, hogy elsősorban egy 10-15 gyerek plusz ugye az oktatók, azaz el, és ha kinőnénk esetleg, adja az Isten, hogy kinőjük, és akkor még nagyobbat, de elsősorban az a lényeg, hogy kapjunk valamit, ahova be tudnak jönni a gyerekek, és még ugye szeretném azt is, hogyha már ugye ott leszünk és dolgozok, akkor ugye, hogy a lakók is be tudjanak jönni, meg tudjanak minket keresni, ne csak telefonon, hanem legyen egy olyan iroda, ahova be tudnak hozzánk jönni, úgyhogy lényegében egy 10-15-20 fő az első sorban is. És visszamenőleg a kérdésedre az előbb megkérdezted, hogy mi szükséges hozzá, hát sok minden, de ebbe is úgy vagyunk, hogy ha már csak székasztal lesz, akkor annak is örülünk elsősorban, és akkor majd folyamatosan ami adományokból, ugye szeretnénk mi is azért legalább vagy 3-4 számítógépet, ugye táblákat, meg amit nagyon-nagyon szeretnék, hogy más legyünk, mint a többi tanoda, hogy például én szeretnék ilyen zeneórákat is, ahol én már beszéltem miskolci zenészekkel, akik lejönnének, és akkor oktatnák a gyerekeket, aztán bűnmegelőzési programokat szeretnék nekik, a rendőrséggel is felvettem a kapcsolatot, és ugyanígy szeretnék szakmákat is bemutatni, akik ugye általános iskolából mennek felső iskolába, akkor ugye egy festő, és akkor, hogy minden hétre ezt így beosztanám, hogy legyen egy olyan nap, hogy ugye ne csak az legyen, hogy bejönnek és ülnek, hanem hogy szeressenek oda hozzánk járni. És ugye azt szeretném, hogy ne csak azt lássák a gyerekek, hogy tanulni kell jönni, meg muszáj, ugye, mert muszájból nem fognak bejárni, hiszen akkor csak jobb focizni kint az utcán, hanem hogy én azt akarom elérni a gyerekek szemében, hogy várják azt, hogy jöhessenek és tanuljanak, kint legyenek a hangszerek, akár nyáron ugye szeretnénk a családokkal együtt például főzőcskézni, meg minden ilyen egy olyan családi légkört akarok létrehozni ott a gyerekekkel és a szülőkkel, amit megszeretnek, és ne muszájból jöjjenek, úgyhogy ez lenne a lényeg.
0: Hány éves korosztályt céloztatok a tanoda műfajról? Még egy néhány szót mesélj már.
1: Hát körülbelül ugye óvodát azt nem, ugye, de egy ilyen 7-től 14-15 maximum ez a 16, mert ugye a 17-18 évesek, ők már azért nem nagyon akarnak oda bejönni, meg nem is tudunk úgymond mit úgy tanítani, mert a kicsiket próbáljuk megcélozni, de ha bejönnek, aztán számítógépeznek, vagy zenélnek, vagy akár bármiben segítenek, vagy mi tudunk nekik segíteni, szívesen látjuk a nagyokat is, úgyhogy bárki, úgymond bárki, de a fő korosztály az általános iskola, úgymond.
0: Említetted a várossal az együttműködést, hogyan fogadták a létrejöttetöket?
1: Nagyon jól fogadták, hisz ugye nekik is ez egy segítség, úgymond, hogy ugye foglalkozunk a gyerekekkel, bár ugye az ő kezük is ugye meg van kötve, azért mindent nem tudnak, meg mindenben nem tudnak, de nekünk már az is nagy segítség, hogyha egyáltalán ezt az épületet, ezt meg tudjuk velük oldani. Lényegében most ebben dolgozunk úgy együtt, de hát mi természetesen nem akarunk, a politikával az teljesen mi külön állunk, és nem is akartunk. Én szerettem volna bevinni maga ezt a hitet is, csak ugye az is egy olyan dolog, mint a politika, ugye, hogy ki milyen hitvallású, ugye, de én mindenféleképpen szeretnék majd ilyet is, és akkor akit érdekel, az ugye eljön, ez mondjuk egy vasárnapi nap, mert én úgy terveztem, hogy szombatig, ugye vasárnap már hagyjuk őket készülni a sulira, de mondjuk vasárnap délbe szeretnék majd egy ilyet, esetleg egy élő zenekaros, egy ilyen, aki szeretne, az eljön, aki nem, ugye az meg, hogy ne legyen kötelező, úgyhogy ilyen terveink vannak még.
0: Hogy látod, mikorra fog ez megvalósulni, maga a tanoda?
1: Hú, nehéz mit mondani. Pont mielőtt jöttem, akkor beszéltem a képviselő úrral, és mondta, hogy most nagy szabadságok vannak mindenhol, és akkor jövő héten erre visszatérünk. Hát onnantól kezdve én szerintem a szeptember vége az, amikor már látok valamit. De hát ugye ez már ugye májustól megy, csak hát a papírmunkák ugye még nem lettünk úgymond hivatalosak, addig ugye nem tudtunk semmit intézni, úgyhogy de már most 100%-ba megy a munka, úgyhogy remélem, hogy ilyen októberben már elkezdjük a munkákat.
0: Zene után folytatjuk.

0: Mesélj a többi tagról, az egyesületi tagról, úgy általánosságban mit érdemes tudni róluk?
1: Lényegében én vagyok ugye az elnök, a feleségem az alelnök, őt azért gondoltam alelnöknek, mert ugye most megy a kisebbik fiunk óvodába, ő eddig a két gyerekkel otthon volt, már lassan most a 8. éve, és ő mindig is a tanulás, csak a tanulás érdekli, és mondta, hogy alig várja, hogy a gyerek menjen, és most beiratkozott a Miskolc Egyetemre tanárnak, és akkor lényegében így szeretném felépíteni, ugye, hogy én meg ő hozza maga, ugye majd, jó, az 4 év, mire elvégzi, de szerintem kell is annyi idő, hogy majd ugye egy nagyobb dolog létrejöjjön. Aztán a másik alelnök, ő a feleségem apukája, az apusom, őt meg azért szerettem volna, mert ő 40 éve ott lakik a Vasgyár szívébe a tűzoltóságnál. Ő mindenkit ismer, ő tudja azt a nyelvet, ő lesz az, aki folyamatosan bent lesz ugye az irodába, a tanodába, és ugye mindenkit ismer. Nem akartam egy olyat, aki az avasról jön, nem ismer senkit, ugye ő érti azt a nyelvet, minden gyereket, minden szülőt ismer. Aztán a többi tagok azok vannak ugye ismerősök is, szerettem volna, hogy ne csak az legyen ugye, hogy rokonok, meg vannak fiatalok is, ők is egyetemisták, például most kezdik az egyetemet. Fontos volt ez nekem, hogy mondjam, úgy raktam össze a csapatot, hogy legyen például, ha fotózni kell, ha videózni, akkor ugye az egyetemisták az nagyon érték. Aztán benne van édesapám is, ő maga szeretném ezt a szakmai, hogy ebbe segít. Aztán hát lényegében szinte majdnem minden feladatkörből vannak, mert nem akartam, hogy egyhangúak legyünk, aztán én meg ugye viszek mindent, mert én meg ezt szeretem, ugye a szervezést, a jövök, megyek, beszélek, többiek úgy nem nagyon, azért is jöttem egyedül, mert nem nagyon mernek, de mondom nekik, hogy ugye ne csak én legyek a... Én nem is akartam egyébként sehol sem főszerepben, csak nem merik ugye felvállalni, de hát mondtam, hogy ez most már ugye kérnünk kell, most már nekünk kell menni is ugye a cégektől, hogy ez nem szégyen, mert ugye nem azért kérünk, hogy segítsünk, úgyhogy lényegében ők belőlük áll a csapat össze, úgyhogy így vagyunk 10.

0: Noter Robert, a Miskolci Tetrekész Oktatást Segítő Egyesület elnöke a vendégem. Az előző részben beszélgettünk a tagokról. Lehet csatlakozni, tehát vártok, akár fiatalok, akár idősebbek csatlakozását várjátok?
1: Persze, természetesen így az Egyesületben nincs az megadva, hogy most hanyan lehetünk. A 10 volt ugye a kikötés, avval indulhatunk. Aztán a csillagos égig is lehetünk. Van egy tagsági díj, de azt is úgy vettük, hogy egy minimális, mert ez is ugye kötelező jogszabályilag, hogy legyen egy tagdíj, de 1000 forint, szóval annyit kell esetleg, hogyha szeretne, de bárki csatlakozhat hozzánk, úgyhogy várunk mindenkit sok szeretettel, és akkor tag tud lenni az Egyesületben.
0: Említetted, hogy a feladataitok közé fog tartozni az, hogy tudjatok kérni, és akkor el is kezdődik majd egy olyan folyamat, hogy cégeket, vállalkozásokat látogattok meg, és a céljaitokat bemutatva kértek majd segítséget?
1: Igen, igen, hát ezt már ugye elkezdtem hamarabb is, de addig még ugye nem voltunk, úgymond nem tudtunk olyan nagy dolgokat kérni. Most például ez a vízosztás is úgy sikerült, hogy írtam egy levelet a Szentkirályi Ásványvíznek, és meg is lepődtem, hogy az igazgató Balog Levente visszaírt, vagyis nem is írtak, hanem hogy már hívtak telefonon, hogy szeretnének segíteni a miskolci kórházaknak, hogyha fel tudunk menni a vizekre. Mondtam, hogy természetesen, mert nekem van egy nagy buszom, és akkor megbeszéltük, és másnap már indultunk is fel, úgyhogy innen is köszönjük neki a segítséget, mert több cég, nem akarok mondani, több cégnek is írt, a miskolci cégeknek is, és egyedül ők jeleztek vissza. Aztán már most erről lekéstünk, mert azt hittem, hogy szeptemberig majd most el fogunk indulni. Ugye szeretnék ilyen, az iskola kezdésben se szerettem volna segíteni, de hát arról most mondjuk még nem biztos, de szerintem arról már lekéstünk, de úgy gondolom, hogy a toll, a ceruza, a táska, a toltató az októberben is jól fog jönni, meg az év összes hónapjában. Meg ugyanúgy majd készülök a Mikulásra, a karácsonyra, mert ezt megbeszéltük a tagokkal, hogy ez a tagdíj, ezt úgy szeretnénk, hogy ez Mikulás vagy karácsonykor ugye ezt bevásárolunk a szegény gyerekeknek, és akkor egy ilyen mikulási ünnepséget, ha már addigra lesz egy tanoda, akkor ugye akkor azt ott szétosztanánk. Aztán megbeszéltem most az igazgató úrral a kórházba is, hogy oda is szeretnénk majd, csak azt már mondta, hogy most kezdjük el, mert annyi engedély kell, hogy ugye rengeteg, de mindenféleképpen a kórházat azt nagyon szeretném, mert sajnos sokat is jártunk oda, én is voltam, aztán saját kézből tudom ezt, hogy nagyon rossz azoknak, akik. Így jött a vízosztás is, hogy 2 hete is ott ültünk például 6 óra hosszát, és akkor rájöttem, hogy egy víz is milyen jó, jól jön egy flakon víz.
0: Ezt a műsort akár felhívásként is akkor használhatjuk arra, hogy segítséget vártok, akár írószerekkel kapcsolatban az iskola kezdéshez, akár más formában. Mi a következő terv? Mit terveztek most még?
1: Most lényegében tegnap, vagyis hogy vasárnap történt egy ilyen tragikus eset ott Miskolc-Perecesen, ott leégett egy családi ház teljesen úgymond betonig, és tegnap ott voltunk délután a vízosztás után, elmentünk, és akkor csináltunk egy kis videót a tulajdonossal, és akkor most az a terv, hogy szeretnénk neki, elkezdtünk egy ilyen adománygyűjtést. Most ez a fő, de hát ugye ez csak egy pár napos lesz, ugye. Utána maga ez az iroda, amiben én szeretnék, meg úgy gondolom, hogy én most majd leülök, és akkor a számítógépnél elkezdek ugye cégeket felkeresni, mert ugye csak akkor tudunk dolgozni, ha van adomány. Addig még ugye nincs tanodánk, addig csak így tudunk dolgozni, úgyhogy az a fő most, hogy minden nagyobb cégeket, vagy kisebbeket, vagy akár csak magánszemélyeket is felkeressek azzal. Vagy azon is gondolkoztam, hogy ugye a vasgyári közösségi házba is ugye vannak gyerekek, akik bejárnak, és akkor legfeljebb addig oda bemegyünk segíteni nekik, hogy mindenféleképpen munkában legyünk, addig is, amíg nekünk nem lesz sajátunk. Úgyhogy ez a cél most.
0: Ez nagyon szép, hogy az időtöket, energiátokat önkéntességre áldozzátok, és másokért áldozzátok.
1: Igen, igen, igen. Annyi probléma van ebbe, ugye, hogy nem mindig tudunk 10, mert mindenki dolgozik, például most jó a feleségem, a gyerekekkel van, de nem tudunk, ugye, vagy, mert ugye vagy jön mindenki, vagy odaadjuk valakinek a gyerekeket, akik vigyáznak addig, de egy 4-5-6-an ott mindig tudunk. Például a gyereknapon nagyon sok segítünk, pont ott majdnem 20-an tudtunk lenni, és tényleg gördülékenyen ment minden, a biztonsági szolgálatra is jött a segítség mindenre, úgyhogy köszönjük innen is nekik. Úgyhogy úgy gondolom, hogy segítség az van, csak legyen mit felajánlani itt, ez nekünk a lényeg, ugye?
0: Mesélj a logótokról, nagyon szép logótok van, itt látom az ingeden.
1: Igen, igen, igen. Volt ennek egy egyszerű változata, amit én, van nekünk egy csoportunk, amit, ahova mindent beküldünk, mert ugye megbeszélünk mindent, hogy, és akkor mondták, hogy olyan a kézfogás nem volt rajta, és akkor mondták a többiek, hogy valamit találj már még ki, ami ugye összekapcsolja minket meg az embereket, és akkor így jött lényegében, hogy ugye hogy kezet fogunk az emberekkel, és ugye nyújtjuk a kezünket, lényegében ez a lényege a logónak, hogy mindenki felé ugye nyújtjuk a kezünket.
0: És van ott három sematikus alak is, ugye?
1: Igen, hát az ugye minket
0: szimbolizál.
1: Hát igen, igen, hát igen, de egyébként az amúgy minket szimbolizál, hogy ugye nyújtjuk a kezünket az emberek felé.

0: Kanadában szükség van állandó személyzetre és oktatókra, akik segítenek a gyerekeknek. Ehhez is egy rendszeres anyagi forrás kell, ugye?
1: Igen. Persze, meg még ugye emellek ugye vannak az ügyvéd, ugye a könyvelő, aztán majd a tanodának, ha lesz ugye a rezsie, ugye azt is majd nekünk kell fizetni. Erre megmondom őszintén, úgy most a többiekkel azt beszéltük, hogy ameddig nem tudunk, nem állunk meg, hanem azért 10 ember, hogyha össze is rakjuk a rezsire, az szerintem addig abból nem lesz probléma, mert tényleg mindenki dolgozik. Aztán maga a bérezés, azt megmondom őszintén, nem is beszéltünk ilyenről, mert nem is szeretnénk ebből mi tényleg 0 forint, amennyit az utolsó liter ásványvizet is még, ami maradt, azt tegnap hazafelé kiosztottam a biztonsági őröknek a kórházban. Úgyhogy fizetésről itt még nekünk úgymond nincs szó, hiszen nem azért csináljuk szabadidőben, és ott is a dolgozókat úgy fogjuk beosztani, hogy kinek hogy van szabad ideje. Úgyhogy meg fogjuk oldani az egyesület tagjaival azt, hogy mindig megbeszéljük azt, hogy ki lesz bent. Persze nem 10, mert az felesleges, hanem ahogy kinek van szabad ideje, azt úgy fogjuk beosztani. Megpróbálunk minél többet ott lenni.
0: Úgy látom, hogy az egyesület tagjai mind elkötelezettek, tettek készek, mondhatjuk így, ugye?
1: Igen, mindenkiben megvan. Annyi ugye, hogy hát dolgozik mindenki, nem tudok mindenkit. Az az első ugye a megélhetés, de amiben tudnak tényleg a fiatalok, azok, ők most ugye nekik szünet van, őket még egy 3 hétig ugye be tudjuk vetni, aztán tanulás van, de nem gondolom, hogy a továbbiakban is nehézség lesz. Hát, mivel azért többen vagyunk, 2-3 embernek mindig van szabad ideje, hogy meg tudjuk oldani, hogy jöjjenek segíteni.
0: A városban, más tanodákban jártatok, vagy voltatok, már szoktatok járni esetleg, hogy tapasztalatokat, jó példákat, jó gyakorlatokat gyűjtsetek?
1: Felvettem már egy párral a kapcsolatot, ott a környéken még nem vettem fel, mert ott a Varga hegyen van, ha jól tudom. Addig nem akartam amúgy, amíg mi nem tudunk miről beszélni, de segítséget természetesen azóta is kérünk, meg elfogadunk mindenkitől, aki... Több vezetővel beszéltem, akiknek már volt tanoda, csak már nem csinálják, úgyhogy persze is fel is akarom venni a kapcsolatot a többi tanodával, hogyha esetlegesen olyan program van, akkor ugye lehet, hogy nekünk kevés lesz a gyerek, akkor ott is tudunk segíteni, vagy éppen mi adunk át, akik ők jönnek, úgyhogy szeretnék természetesen összedolgozni a többi tanodával is. Mondjuk nem sok van, de avval a kevéssel is mindenféleképpen.
0: Tudom, nem régóta, tehát tavasz óta működtök, de mégis mi a tapasztalatod azzal kapcsolatban, hogy hogyan kell segítséget kérni, és mi az, ami számít mondjuk egy adományozónak, például az átláthatóság, gondolom, tehát hogy tudja, hogy mire ment el az, amit adott, ugye?
1: Igen, hát az nagyon fontos, ugye ezért is készítünk képeket. Sokan azt hiszik, azért készítünk, hogy büszkélkedjünk, nem, azért, hogy ugye bemutatjuk azt, hogy a vizet is ugye kiosztottuk, és nem hazavittük, úgymond. Ezt úgy gondolom, hogy ezt nekünk is muszáj ezt elkönyvelni. Persze vannak olyan szabályzatok, mondták a kórházban, hogy a betegeket nem lehet, de ha már ott vagyunk, akkor legalább az épület előtt, és maga a kérés nem egyszerű kérni. Főleg, jó, egy e-mailt mondjuk megírni, az sokkal könnyebb, de arra jöttem rá, hogy egyenesnek kell lenni, és akkor ki kell mondani, hogy ez tegnap is, ahogy voltunk, és mondtam, hogy nem kell szerénkedni, mondjuk azt, hogy mire van szükség, ha valaki akar segíteni, akkor az úgy is fog. És én mindig azt mondom feleségemnek is, mert az elején mindenki azt mondta, hogy minek, úgyse segítenek, és most is azt mondtam neki tegnap, hogy én mindig csak a nagyokat akarom megcélozni, mert a kicsi úgyse tud annyit adni. Lehet, hogy egy nagyobb segítséggel többre megyünk, de természetesen a kis felajánlásoknak is nagyon-nagyon örülünk, mert ugye sok kicsi sokra megy, de én nem szégyellem a nagy cégeknek is elküldeni az e-mailt, hiszen ők jobban tudnak adakozni, mint a kisebb cégek, de a kisebbeket is megkeresem ugyanúgy, úgyhogy hát nem egyszerű kérni.
0: Az is fontos, hogy megismerjenek titeket, ez a beszélgetés is erről szól, gondolom, hogy legyen egy olyan előéletetek, amiben már bizonyítottátok, hogy tényleg jót tesztek és jók a célok.
1: Így van. Azért is fontos ez a Facebook oldal, ugye, hogy folyamatosan látják azt, hogy ugye nem állunk meg és dolgozunk, hiszen aki ad, az úgyis rá fog menni és meg fog minket nézni, hogy kinek adja, hát hiszen én is megnézném, hogy kinek adok valamit, de most már bízom abban, hogy jó, még nem eleget, de azért bizonyítunk azt, hogy tényleg a úgymond a szegény embereknek segítünk, és bízom abban, hogy az évre már kialakul úgy, hogy egy rendszer kialakul az egyesületbe.
0: az előzőekből az is kiderült, hogy ilyen viszmajor jellegű segítségek, mint a ház tűznél is segítetek, és ilyenkor van az a közmondás is, hogy kétszer ad, aki gyorsan ad, tehát hogy a tetrekészség az ilyenkor is számít, hogy aki tud segíteni, és minél hamarabb segít, akkor az még többet tud jelenteni, mint hogyha várnia kell, és sokat kell várnia mondjuk a helyreállításhoz, mert lehet, hogy mondjuk nincs is hol lakniuk, nem tudom, mik a körülmények.
1: Igen, igen, a lakhatás az volt az első, amit kérdeztem, azt megoldották ilyen rokoni szálaknál, és akkor kérdeztem, hogy mi a fő segítség, ugye, mert beszéltük azt, hogy ugye nekik nem is a pénz lenne, hanem maga az építő anyag, és akkor azt gondoltam, hogy ez tegnap este, vagy lehet, hogy ma reggel jelent meg az oldalunkon, még nem tudtam leülni, úgymond dolgozgatni, de azt szeretném, hogy felkeressem itt Miskolcon az ilyen ipari cégeket, akik árulják például a vacsárban is van ilyen tűzépeket szeretnék megkeresni, és akkor hát, ha tudunk nekik segíteni. Meg ugye konténer, aki elszállítja, mert ugye le kell rombolni a maradék épületet, és hiszem azt, hogy mindig az van bennem, mikor ugye segítek, hogy én úgy érzem, hogy ez igaz, hogy százszor kapja vissza a jó Istentől az ember a segítséget, úgyhogy én nagyon hiszek ebbe, hogy én sokkal jobban tudok lefeküdni, tegnap is már nem bírtam, de azt menjünk, gyertek, menjünk, mert sokkal jobban tudok elaludni, hogy ne hagyjuk azt az egy napot is, mert egy hét múlva az emberek elfelejtik. Addigra jön annyi rossz dolog más, hogy akkor kell ez gyorsan kell. Úgyhogy azért is mondtam, hogy ha ilyen van, nyugodtan keressenek meg minket, és akkor oda is kimegyünk és segítünk, amiben tudunk.

0: Lothár Róberttel, a Miskolci Tetrekész Oktatás Segítő Egyesület elnökével beszélgetek. A szolgálatotok elsősorban gondolom a vasgyárra korlátozódik, már csak a lehetőségek miatt is. Tehát Miskolc más részeiből nem biztos, hogy tudtok, vagy úgy tudtok segíteni, hogy ha kérnek segítséget.
1: Igen, igen. Hát maga a gyerekek, ugye az maga ugye csak a vasgyár, azt szeretnénk, de természetesen, ha olyan segítséget tudunk adni, hova el kell menni, vagy ugyanígy egy videóval is tudunk segíteni, és akkor ezt megosztjuk, vagy ők nem mernek segítséget kérni, nem akarják az arcukat, akkor én szívesen kiállok, és akkor értük is bármiben, vagy például ilyenekben is szoktunk segíteni, úgy, ahogy nem tudnak elköltözni, és akkor ugye nekem van nagy autó, aztán ilyen kisebb segítségeket is szoktunk nyújtani az embereknek.
0: Hálásak az emberek, mi a tapasztalatod?
1: Igenis, meg nem is. De én a nem is jól fogadom, mert megértem őket. Vannak, akik nagyon hálásak, akár egy pohár vízért is tényleg, de vannak, akik például a családi napon is ugye látja az ember, aki jön, adsz nekik, még egyszer jön, még egyszer, és akkor még haza is, és akkor mondom, hogy de még állnak sorba, hogy az a lényeg, hogy mindenki, és akkor ugye nem tetszik, de természetesen ez mindig. Meg ugye én azt is észrevettem az embereken, hogy adni se egyszerű nekünk, mert például a vízosztásnál is észrevettem, hogy félnek. Nem tudták, hogy most ez micsoda, fizetni kell, én nem mertek odajönni se, hogy kérni se mertek az emberek, és akkor kérdeztem ott a sajtóst, aki jött velünk mindenhova, hogy azt mondja, hát nem szokott ilyen lenni. Hát de mondom, miért nem? Hát annyi, úgymond annyi gazdag ember van Miskolcon, akiknek most egy

0: kiskorúak, míg az egyik 3 éves, a másik 8 éves. Úgyhogy én azt mondom, hogy én így vagyok boldog. Én nem akarok úgymond milliómos gazdag lenni, hanem csak tényleg ez a segítség. És hát minél több embert meg szeretnék ismerni, nagyobb beosztású emberek. Nekem ez a célom, ugye, hogy ne a kis körökbe, hanem a nagyobb körökbe is ugye megismerjenek minket, és akkor valódi segítségeket kapjunk tőlük. Ez lényegében az álom amúgy, ami... Aztán hát persze még ki tudja, lehet ettől nagyobb tanoda is, vagy akár nagyobb ilyen szervezet, akár több alapítvány, vagy bármi, úgyhogy nyitott vagyok mindenre.
1: Hasonló szervezetekkel tartjátok a kapcsolatot? Tehát a hasonló céllal működők, nem csak tanodákat, hanem akár segítő szervezetekkel?
0: Hát jelenleg még nem, de mondom így, a Vasgyári Közösségház, akivel most jelenleg együtt dolgozunk, de szeretnék Miskolcon többet is megkeresni. Most nem akarok neveket előre, hogyha esetleg hallgatják, akkor nem, de terve van persze, hogy mindenkivel, úgymond mindenkivel, aki ilyet tevékenységet végez Miskolcon, azokkal felvegyük a kapcsolatot.
1: Szóba került Jukó bánya is, hát nincs messze a vasgyártól, így aki nem miskolci, azoknak mondom. Ott milyen feladatokat, milyen célokat látsz?
0: Hát ott, megmondom őszintén, hogy ott olyan nagyobbakat nem, mivel ott már van egy tanoda kiépítve, aki a Jukó bányában élő gyerekeken segít, úgymond nem is szeretnék az ő munkájukban, csak ebben a melegben gondoltuk azt, hogy segítünk, aztán, de bármiben, hogyha megkérnek esetleg minket, akkor ugye nem akarok én az ő munkájukba ugye beleszólni, meg nem is szabad, de segítünk velük is, fel szeretném majd úgymond venni a kapcsolatot, de ott már ugye ki van ez, ők már működnek régebb óta, úgyhogy ott már ez ki van alakítva, de úgy gondolom, hogy ott pedig nincs elég segítség, oda bármennyi segítség mehet, és bármi, ott az oknitól, a vízig, a Mikulás csomagtól, a tűzifáig, úgyhogy ja, igen, most így a tűzifáról kapcsolatban kérdezted, hogy mi a terv még majd. Ugye ez a tűzifaosztás, majd ugye, hogy bejönnek a hidegek, mert voltak eddig tűzifaosztás a környéken, problémák voltak, nem úgy mentek a dolgok. Aztán most mondtam, hogy most már akkor itt elég, és akkor a kezembe veszem az irányítást, és akkor mondtam a városvezetésnek, hogy úgy legyen, és legyen odaadva tényleg a szegényeknek az a fa. Úgyhogy ez is most a cél lényegében. Jó, nem az oktatáshoz, de amellett ugye mindenbe, amit úgy gondolom, hogy még ami a fő célom, hogy egy olyan hidat építeni a városvezetés és az emberek között, hogy ne legyen köztük például még 3 szervezet, hanem egyenesen oda kerüljön az a segítség, ahova kell.
1: Mondjunk elérhetőségeket, hol találnak meg titeket hallgatóink, akár fizikai értelemben, akár az interneten?
0: Az interneten ugye maga Facebook oldalon, ugye a Google-be is megtalálhatnak, a TikTokon is fent vagyunk folyamatosan, úgyhogy a Miskolci Tetrekész Oktatás Segítő Egyesületet, ha beírják, akkor ugye ott mindenhol megtalálnak. Címünk ugye jelenleg még most maga ugye a lakásom, ahol elérnek, mert még most nincs irodánk, de remélem azt, hogy hamarosan most már az is lesz, ahol meg tudnak minket keresni, de egyébként otthon is elérnek, meg telefonon is, az is kint van a telefonszámunk, úgyhogy el tudnak érni minket folyamatosan.
1: Róbert, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és sok sikert kívánok nektek a céljaitok eléréséhez.
0: Én köszönöm a meghívást, és minden jót!
1: Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel 50 percben Nóter Róberttel, a Miskolci Tetrekész Oktatás Segítő Egyesület elnökével beszélgettünk. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Segíthetünk! Szolgáltató magazin műsort hallottak a Szent István Rádióban.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: 4 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Megkezdődött a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat és a Spár Magyarország Adni Öröm tanszergyűjtő akciója. A vásárlók az ország bármely Interspár áruházában csatlakozhatnak az augusztus 13-a és 16-a között zajló jótékonysági kezdeményezéshez. A személyes gyűjtés során, tehát augusztus 13-a és 16-a között 10 órától 18 óráig a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat önkéntesei az ország valamennyi Interspár áruházában fogadják a tanszeradományokat. A közleményben felhívták a figyelmet arra, hogy azoknak, akik más módon szeretnének segíteni, továbbra is rendelkezésre áll az adománykártyás támogatás lehetősége. Az 500, 1500, 3000, 5000 és 10000 forint értékű adománykártyák augusztus 31-ig vásárolhatók meg az Interspár áruházakban. A befolyt összeget a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat teljes egészében új tanszerek beszerzésére fordítja, áll a közleményben. Iskolakezdés együtt címmel 15. alkalommal indított országos pénzadománygyűjtést nehéz helyzetben lévő gyerekek támogatására a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. Idén az összegyűlt adományokból 2000 órányi felkészítő foglalkozással segítenék a rászoruló gyerekek felzárkóztatását a tanévben, mondta el Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet elnöke. Hozzátette, tavaly 39 millió forint adományt gyűjtöttek össze az iskolakezdés együtt akcióban. Kiemelte, a 1353-as adományvonal tárcsázása hívásonként vagy SMS-enként 500 forint támogatást jelent. Magyar Péter miniszterelnök a Duna vízszintjének emelésén dolgozó szervezetek képviselőivel számolt be a munkálatokról Paksnál. A kormányfő a közösségi oldalára feltöltött videóban egy hajó fedélzetéről megmutatta azt a bárkát, amelyet el fognak süllyeszteni, és beszámoltak a fenékküszöb építésének munkálatairól is. A felvételen elhangzott, hogy a fenékküszöb építése 30 napig tarthat. Magyar Péter elmondta azt is, hogy sok helyről érkeznek felajánlások, például kő, vízi és szárazföldi jármű, technológia, tudás a munkálatokhoz. A Védelmi Igazgatási Hivatal által létrehozott duna@vih.gov.hu e-mail címen várják a felajánlásokat. Újra apadásnak indult a Duna, mondta a miniszterelnök csütörtök délután Budapesten a paksi helyzetről szóló kormányzati tájékoztatón. Magyar Péter közölte, jelenleg mínusz 119-120 cm-es a vízállás Paksnál. A helyzet nehéz, az atomerőműnél néhány centiméternek is jelentősége van. Hozzátette, péntek reggel mínusz 121 cm-es vízállást várnak a szakemberek, és valamikor vasárnap vagy hétfőn érheti el a mínusz 132 cm-es szintet a Duna. Kizárt a soraiból Balogh Péter önkormányzati képviselőt a Fidesz-KDNP 11. kerületi képviselőcsoportja, amely mandátumának visszaadására is felszólította a politikust, közölte a távirati irodához és eljuttatott közleményében a frakció. Mint írták, a múlt pénteki kormányszóvivői tájékoztatón elhangzottak szerint a miniszterelnökség hűtlenkezelés, hivatali visszaélés és költségvetési csalás gyanújával feljelentést tett a Fiatal Családosok Klubja alapítójához, Király Nórához köthető civil szervezetek korábbi gazdasági ügyei miatt. A nyilvánosságra hozott információk szerint az átvilágításban érintett szervezetek közül több esetben Balogh Péter neve és hozzátartozójának érintettsége is felvetődött. A frakció és az elnökség megállapította, hogy a kialakult helyzet olyan politikai és közéleti kockázatot jelent, amely a közösség hitelességét és politikai mozgásterét érdemben befolyásolja. Ennek következtében a frakció egyhangúlag úgy döntött, hogy Balogh Pétert kizárja soraiból, írták a közleményben. Végül az időjárásról. Pénteken túlnyomóan felhőtlen, napos időre számíthatunk. Keleten azonban kevés gomoly felhő is képződhet. Csapadék kizárt. A keleties irányú szél az ország nagy részén gyenge vagy mérsékelt marad. Azonban az Észak-Alföld térségében megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 29 és 32 fok között alakul. Híreket hallottak.
0: Holdvilág.
2: Kedves hallgatóink! Most következő zenés műsorunkban Antonio Carlos Jobim, brazil zeneszerző, zongorista, gitáros, énekes felvételeiből készült válogatásunkat hallják. Kellemes zenehallgatást kívánunk!
3: Olha que coisa mais linda.

Kedves hallgatóink, az elmúlt órában Antonio Carlos Jobim brazil zeneszerző, zongorista, gitáros, énekes felvételeiből válogatott, a zenei szerkesztő Túri Sarolta.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Öt óra.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Dicsőtessék a Jézus Krisztus! 2026. augusztus 14-én, pénteken, szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves koránkelő hallgatójának. A mikrofonnál a ma reggel műsorvezetője, Farkas Erzsébet köszönti Önöket, és köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek, szép mai nap! Igen, köszöntlek téged, bármilyen esemény is tegyen emlékezetessé. A megpróbáltatásban, mindenben és mindenütt te ott vagy, Uram. Nem mintha akarnád a rosszat, de az, hogy nem lépsz közbe, csak azt jelenti, te tiszteletben tartod az emberi szabadságot, és az megfelel a te kifürkészhetetlen terveidnek és céljaidnak. Add meg hát nekünk, hogy alávessük magunkat azoknak, minthogy tudjuk, minden javukra válik azoknak, akik szeretik Istent. Adj bátorságot a lesújtottaknak, és add vissza a reményt a kétségbe esetteknek. Dicsőség neked, Istennek bölcsessége, dicsőség neked mindig és mindenütt, e szép mai napon is. Amen. Napindító pozitív gondolatunkat ezúttal keresztes Szent Jánostól kölcsönöztem, és a következőképpen hangzik. Ahol nem találsz szeretetet, ott neked kell szeretetet vetned, és akkor majd szeretetet fogsz aratni. A folytatásban most ismertetem kedves hallgatóinkkal az előttünk álló közel egy óra programjait. Hamarosan a napimája következik, majd híreket mondunk. 5 óra 10 perctől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. 5 óra 30 perckor híreket mondunk. 5 óra 35 perckor a ma névnapjukat ünneplő Marceleket és a ma születésnapjukat ünneplőket köszöntjük szeretettel, és természetesen fellapozzuk majd a kalendáriumot is. Ezúttal augusztus 14-en fontosabb és jelesebb évfordulóit elevenítjük fel. 6 órakor a legfrissebb híreket ismertetjük, én pedig újabb műsorismertetéssel legközelebb 6 óra után néhány perccel várom Önöket. Kedves hallgatóink, ha tehetik, maradjanak és ébredjenek ma reggel is velünk a Szent István Rádió társaságában. Műsorainkhoz további kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok!
0: A nap imája.

Aquinói Szent Tamás imája. Adj nekem, Uram, értelmet, hogy megismerjelek, szeretetet, hogy keresselek, bölcsességet, hogy megtaláljalak, beszédet, ami neked tetsző, kitartást, ami bizalommal várakozik rád, és reményt, ami végül átölel téged. Amen.

0: Hallgassák meg híreinket!
1: Háromnapos rendezvénysorozattal készül a kormány az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre, amelyen rövidebb lesz a tűzi játék a szokásosnál, mondta Magyar Éva kormány szóvivő a programokat ismertető budapesti rendezvényen. A programsorozat 4 milliárd forintba kerül. A pilisi pityókás kenyér lett az idei év Szent István napi kenyere. A gyulai kézműves cukrászda Bíborfehér Fantázia nevű édessége Magyarország tortája. A balatongyöröki Promenád kávéház szilvafácska desszertje pedig Magyarország cukormentes tortája. Hangzott el az augusztus 20-ai ünnepségekről a belügyminisztériumban tartott sajtótájékoztatón. Septe József, a Magyar Pékszövetség elnöke elmondta, idén 26 pékség 80 kenyérrel nevezett a versenyre. A nyertes kenyérről szólva kifejtette, hogy a pilisi pityókás a pilis hagyományait és a magyar kenyérkultúra értékeit egyesíti. A BL55 és BL80 búzalisztekből burgonyával és hagyományos kovásszal készülő kenyér különlegességét a 24 órán át érlelt 100%-os hidratáltságú kovász adja, amely gazdag aromát, rugalmas szerkezetet és hosszú tartó frissességet biztosít. A burgonya természetes nedvességtartalma szaftos belsőt eredményez. Ezzel a szeletek a hagyományos kézműves sütés értékeit és a korszerű technológia előnyeit ötvözik. Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke elmondta, ebben az évben rekordszámú 60 nevezés érkezett a Magyarország tortája versenyre, amelyre a rögös túrót és a tejfölt, mint kötelező alapanyagokat tartalmazó tortákkal lehetett nevezni. A nyertes a gyulai kézműves cukrászda Bíborfehér Fantázia nevű tortája, erdei bogyós gyümölcsök, pirított mandula, tejfölös musz és rögös túró kombinációjából készült. A győztes tortákat augusztus 20-ától lehet megkóstolni az ország számos cukrászdájában és Budapesten a Magyar Ízek utcájában. Megdöbbentő és elfogadhatatlan, hogy a lengyelországi Zabzsében a Ferencváros szurkolóinak egy csoportját támadás érte. Emelte ki Orbán Anita külügyminiszter a közösségi oldalán posztjában. A tárcavezető közölte, az ügyben telefonon egyeztetett Magyarország krakkói főkonzuljával. Jelezte, egy magyar szurkoló megsérült, sípcsontörést szenvedett, jelenleg a zabzsei kórházban van. Orbán Anita kiemelte, határozottan elítéli az erőszak minden formáját. Egy sporteseménynek a közös élményről kell szólnia, semmilyen körülmények között nem válhat erőszak szinterévé, mutatott rá. Több mint 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az aszály és a vízhiány elleni kárelhárítási feladatok finanszírozására. Az erről szóló határozat a Magyar Közlönyben már megjelent. Azt írták, a kormány egyetért az Országos Vízügyi Főigazgatóság által ellátandó az aszály és a vízhiány elleni kárelhárítási és védekezési feladatok végrehajtásával és az ahhoz köthető költségek központi költségvetésből történő biztosításával. Visszatér a hőség a hétvégén. A nagyrészt felhőtlen időben, a legmelegebb órákban ismét 30 Celsius fok felett alakul a hőmérséklet, miközben csapadék továbbra sem várható, derül ki a Hungaromet Nonprofit ZRT előrejelzéséből, amelyet a táviratérodához juttattak el. Pénteken túlnyomóan felhőtlen, napos időre lehet számítani. Keleten azonban kevés gomoly felhő képződhet, de az eső kizárt. A keleties irányú szél az ország nagy részén gyenge vagy mérsékelt marad, azonban az Észak-Alföld térségében megélénkülhet. A hőmérséklet pénteken 29 és 32 fok között alakul. Szombaton a maximum hőmérséklet 30-35 fok, vasárnap pedig a maximum hőmérséklet 33-37 fok között várható. Híreket hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Csütörtöki adásunk tartalmából. A 60. béke világnap témája a technológia lefegyverzése a békéért. Leó pápa új tagokat nevezett ki a pápai történettudományi bizottságba. Jordániában Krisztus keresztsége 2030-as jubileumára készülődnek. Morzsák, Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 20. vasárnapra. A 60. békevilágnap témája a technológia lefegyverzése a békéért. 2027. január 1-én lesz a 60. békevilágnapja. A nap megünneplésére 14. Leó pápa a technológia lefegyverzése a békeszolgálata, a politika mint megelőző felelősség témát választotta, tájékoztat az átfogó emberi fejlődés dikasztérium sajtóközleménye. A pápa rávilágít azok erkölcsi felelősségére, akik arra kaptak meghívást, hogy a politikai szférában vállaljanak szerepet, olvasható a közleményben. Leó pápa továbbá arra ösztönzi az emberiséget, hogy mozdítsa elő minden egyes ember méltóságát, és minden ember segítse elő a békét, kezdve a technológia lefegyverzésével. Utal a Magnifica Humanitas kezdetű enciklikája 198. pontjára, miszerint nincs olyan algoritmus, amely erkölcsileg elfogadhatóvá tenné a háborút. Miközben a pápa figyelmeztet a katonai döntéshozatalban a mesterséges intelligencia használatával járó kockázatokra is, szívből jövő felhívást intéz az egész nemzetközi közösséghez. Olyan közös megállapodásokra szólít fel, amelyek képesek megvédeni az emberi felelősséget és a humanitárius alapelveket olyan helyzetekben, ahol emberi életek és a népek közötti békés együttélés forog kockán. A május 25-én a vatikáni új szinódusi aulában bemutatott dokumentum, amely az egyház történetében példanélküli, Leó pápa emlékeztetett arra, hogy ez a közel 200 oldal a Szentszék új technológiákról és a mesterséges intelligenciáról folytatott gondolkodásának gyümölcse, amely ma életünk számos területét érinti, befolyásolja a döntéseket és radikálisan megváltoztatja a háborúzás módját. Mindezekből az a meggyőződés bontakozott ki, amelyet maga Leó pápa nyugtalanítónak nevezett, és amely az enciklika vezérfonalaként szolgál. A mesterséges intelligenciát le kell fegyverezni. Tudom, hogy a szó erős ismerte el, de szándékosan választottuk, mert ebben a pillanatban olyan szavakra van szükség, amelyek képesek felkelteni a figyelmet, felébreszteni a lelkiismeretet és az emberiségnek a követendő ösvényre mutatni. Leó pápa hangsúlyozta, hogy az egyház egy ideje elkötelezett a nukleáris leszerelés mellett, a szolgálat jegyében a béke és az emberi család méltósága javára. A mesterséges intelligenciát most le kell fegyverezni, mert a nukleáris energiához hasonlóan mindenkit és a közjót kell szolgálni. A technológiával kapcsolatos döntéseket soha nem szabad elválasztani a lelkiismerettől és a felelősségtől. A Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájában Leó pápa arról elmélkedik, hogy a béke, ami nem pusztán a háború hiánya, hogyan válik a gyakorlatba ültetett igazságossággá. Amikor viszont a technológia gyengíti a kritikai érzékünket, maga a béke kerül veszélybe. A leszerelés azonban nem elég. Építenünk kell. 14. Leó felidézte a perui árvizek utáni missziós munkájának éveit. Ott megtanultam, hogy az újjáépítés nem egyszerűen azt jelenti, hogy pótoljuk azt, ami elpusztult. Azt jelenti, hogy helyreállítjuk a kötődéseket, a bizalmat, és újraélesztjük a jövőbe vetett reményt. Sőt, senki sem épít újjá egyedül. Csak ilyen átfogó szemlélettel irányítható a mesterséges intelligencia a közjó felé. Csak együtt azok, akik a rendszereket tervezik, és azok, akik viselik azok következményeit, gazdagabbak és szegényebb országok, intézmények és egyének, hatalmi központok és perifériák leszünk képesek olyan jövőt építeni, amely nem csak a kiváltságos kevesek, hanem az egész emberiség számára készül. Leo pápa új tagokat nevezett ki a Pápai Történettudományi Bizottságba. 14. Leo pápa három új tagot nevezett ki a Pápai Történettudományi Bizottságba. Umberto Longo professzort, a római Olasz Középkori Történeti Intézet igazgatóját, Francesco Cesareot, a Worcesteri Assumption Egyetem nyugalmazott elnökét az Egyesült Államokból, és Anna Baranskát, a lublini II. János Pál Katolikus Egyetem bölcsészettudományi karának docensét Lengyelországból. A Pápai Történettudományi Bizottságot 1954-ben alapította 12. Pius pápa. A bizottság munkája figyelmének középpontjában az egyház levéltári öröksége, különösen a vatikáni levéltár anyaga áll. Számos felhívás érkezett a pápákhoz, hogy a tudósok nagyobb és jobb hozzáférést kapjanak a Szentszék által őrzött levéltári gyűjteményekhez. A bizottság elnöke Marek Inglot jezsuita atya, titkára pedig Pier Antonio Piatti. Itt jegyezzük meg, hogy 2021. február 22-én Ferenc pápa kinevezte Molnár Antalt a Pápai Történettudományi Bizottság tagjává. A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének igazgatója, az Eltel Történeti Intézetének docense személyében először van magyar tagja az 1954-ben létrehozott pápai bizottságnak.
1: Jordániában Krisztus keresztsége 2030-as jubileumára készülődnek. Jordánia kormánya nemzeti bizottságot hozott létre Urunk Jézus megkeresztelkedésének 2030-ban esedékes 2000. évfordulója megünneplésére. Jafar Hassan kormányfő elnöketével a bizottság miniszterekből, vallási vezetőkből és intézményi képviselőkből áll. A II. Abdullah jordániai király irányelveivel összhangban minden erőfeszítést mozgósítanak a jubileum méltó megrendezése érdekében, többek közt egy helyi múzeum és egy közeli zarándokfalu megteremtését. Jordánia megkezdte a felkészülést Jézus Krisztus megkeresztelkedésének bimilleniáris jubileumi ünnepségeire. Augusztus 10-én hétfőn Jafar Hassan jordániai miniszterelnök vezetésével megtartotta a Nemzeti Bizottság az első ülését, amely felügyeli ezt a rendkívül jelentős vallási és történelmi eseményt, hiszen Urunk megkeresztelkedésének eseménye minden keresztény felekezet közös ünnepe. A bizottság az ünnepségek előkészítésének és felügyeletének nemzeti kapcsolattartó szerveként szolgál, és felelős az általános irányelvek kidolgozásáért, a nemzetközi ismeretterjesztő tevékenységek és a nemzeti feladatok lebonyolításáért, valamint az évfordulóhoz kapcsolódó események tervezéséért. A találkozó során Jafar Hassan miniszterelnök hangsúlyozta, hogy II. Abdullah király irányelveivel összhangban haladéktalanul meg kell kezdeni az előkészületeket, hogy támogassák a jordániai egyházi vezetők tanácsa által javasolt kezdeményezéseket, amelyek egy átfogó ütemtervre épülnek. Kijelentette továbbá, hogy Krisztus megkeresztelkedése második évezredének megünneplése híven tükrözi Jordánia történelmi és vallási tekintélyét, valamint a keresztény zarándoklatok globális célpontként betöltött szerepét. A jordániai királyság alapelve biztosítja az együttélés, a mások tisztelete, a béke, a szeretet és az emberi testvériség megvalósulását. A találkozó során áttekintették a Krisztus keresztsége helyével szomszédos területek fejlesztésért felelős alapítvány számos projektjét, beleértve egy zarándokfalu felépítését az ide látogató keresztények számára, továbbá egy a keresztelőhelynek szentelt múzeumot, egy zöld folyosót, valamint a térség infrastruktúrájának a fejlesztését. A résztvevők hangsúlyozták a projektek végrehajtását felügyelő és a kitűzött célok elérését segítő szakemberek támogatásával létrehozott speciális albizottságok fontosságát is. A bizottság összetétele. A Nemzeti Előkészítő Bizottság vezetője a miniszterelnök, tagjai a kommunikációért, a belügyért, a gazdaságért, a vállalkozásért, valamint a turizmusért és a kulturális örökségért felelős miniszterek. További tagok Tisztoforosz Atallah püspök, Jordánia görög-ortodox érseke, Iyad Tuál érsek, Jordánia latin patriarkális vikáriusa, Hosszám Naum érsek, anglikán érsek, valamint Munib Yunan püspök, az evangélikus luteránus egyház püspöke. A Keresztelőhely Fejlesztését Alapítvány igazgató tanácsának elnöke, a Keresztelőhely Bizottságának főigazgatója és a Jordán Nemzeti Turisztikai Hivatal főigazgatója. A Biblia tanúsága a helyről. Jézus keresztségéről mind a négy evangélium beszámol. János leírásánál olvassuk, ez Betániában történt, a Jordánon túl, ahol János keresztelt. Szemben a Jeruzsálem mellettivel ez a másik Betánia, amelynek arab neve máig El Maktas, vagyis a bemerítkezés helye. Itt keresztelt János, mert a választott nép korábban itt kelt át a Jordán folyón, amikor Józsué vezetésével átvitték az ígéret földjére a szövetség ládáját. A keresztények kezdettől fogva mind a mai napig szentnek tartották ezt a helyet, ahol az Úr epifániája, Isteni mi voltának megnyilatkozása megtörtént. Pápák a Jordánon túli Betániában. Az első pápa, aki Al-Maktast meglátogatta, Szent II. János pápa volt a 2000-es nagy jubileum esztendejében. 16. Benedek pápa 2009-ben látogatta meg a helyszínt, és letette a Jézus Jordánban való megkeresztelésének emlékére emelt templom alapkövét. 2014-ben Ferenc pápa is meglátogatta ezt a helyszínt. Az Úr keresztsége új templomát ünnepélyesen 2025. januárjában szentelte fel Ferenc pápa képviseletében Pietro Parolin bíboros államtitkár. Jelenleg ez Jordánia legnagyobb katolikus temploma, de más keresztény felekezetek templomai is találhatók a környéken. Az UNESCO világörökségi listáján 2015-ben a Jordánon túli Betánia, vagyis Al-Maktas területe, beleértve Tal al-Karrárt is, felkerült az UNESCO világörökségi listájára. A hivatalos feloldott tanúsága szerint a Jordánon túli Betánia nagy vallási jelentőséggel bír a legtöbb keresztény felekezet számára, amelyek ezt a helyet ismerték el, mint olyat, ahol Keresztelő János megkeresztelte a názáreti Jézust. Ez az utalás szerzetesek, remeték, zarándokok és papok nemzedékeit ösztönözte arra, hogy itt telepedjenek le és látogassák meg ezt a helyet, maguk után hagyva odaadásuk és vallásosságuk bizonyítékait, amelyek a 4. és 15. század között keletkeztek.

0: Morzsák. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 20. vasárnapra.
1: Jézus Tirusz és Szidon vidékére vonul vissza. Pogány területre, kicsit távol az ismerős helyektől, és azoktól az emberektől, akik állandóan körülveszik. Az evangélista nem ad pontos magyarázatot, hogy miért megy oda, de nem is szükséges minden visszavonulást megfejteni. Az ember néha azért távolodik el azoktól, akiket szeret, hogy utána ismét jól tudja szeretni őket. Nem minden eltávolodás elutasítás. Van olyan távolság, amely megmenti a kapcsolataimat, kitisztítja a tekintetem, és levegőhöz juttatja a lelkemet. Még a jó, lelkiismeretes emberek is elfáradhatnak. Sőt, gyakran éppen ők fáradnak el a leginkább. Annyira belevetik magukat az Úr szolgálatába, hogy közben elfelejtik, hogy ők is emberek, és meg kell állniuk, pihenniük kell. Engedniük kell, hogy nem mindig ők adjanak, hanem őket is megajándékozzák. A pihenés tehát nem luxus és nem jutalom a munka végén, hanem néha lelki kötelesség is. Szabadságra nem csak jogom van, hanem időnként szükségem is. Jézus visszavonulását egyszer csak egy asszony kiáltása szakítja félbe. Könyörülj rajtam, Uram, Dávid fia. Leányamat kegyetlenül gyötri a gonosz lélek. Nem azt kéri, hogy a lányán könyörüljön, hanem hogy ő rajta. A gyermek szenvedése az anya szenvedése is. Amit a lánya hordoz, azt ő is hordozza. Jézus pedig hallgat, és talán ez az evangélium egyik legnehezebb része, hogy szóra sem méltatja. Ismerem ezt a csendet. Imádkozom valakiért, imádkozom gyógyulásért, családért, egy szétesett kapcsolatért. Kérem Istent, és mintha nem érkezne válasz. A legnagyobb kísértés ilyenkor nem is maga a várakozás, hanem az a gondolat, hogy Isten hallgatása biztosan elutasítást jelent. A tanítványok már elküldenék az asszonyt, zavarja őket a kiáltozása. Jézus pedig látszólag még keményebb választ ad. Nem helyes elvenni a gyermekek kenyerét és odadobni a kiskutyáknak. Nem kell megszelidíteni ezt a mondatot. Ez úgy kemény, ahogy hangzik. Jézus küldetése először Izraelhez szól. Az asszony pedig kívül áll ezen a népen. Ő mégsem sértődik meg, és nem fordul sarkon. Nem adja fel, hanem talál egy rést a mondatban, amelyen keresztül közel kerül az Úr szívéhez. A kiskutyák is esznek az uruk asztaláról, lehulló morzsákból. Micsoda hit! Nem követel helyet magának, és nem az bizonygatja, hogy joga van a kenyérhez, hanem egyszerűen bízik abban, hogy Isten irgalma annyira bőséges, hogy még az asztalról lehulló morzsa is elég a lehetetlenhez. Az Istentől kapott morzsa ugyanis nem kevés, mert benne van az ajándékozó egész szeretete. Aki kívülállónak látszott, arról kiderül, hogy belül van. A tanítványok közel állnak Jézushoz, mégis elküldenék az asszonyt. Az asszony távolról érkezik, mégis jobban bízik Jézus irgalmában, mint azok, akik naponta vele járnak. Évszázadokkal később egy másik édesanyja is hosszú éveken keresztül könyörgött a fiáért. Mónikának hívták, a fia pedig Ágoston volt. Ágoston tehetséges, de nyughatatlan fiatal ember volt. Eltávolodott az egyháztól, és olyan életet élt, amely miatt édesanyja sokat szenvedett. Mónika mégsem mondott le róla. Egy alkalommal Ágoston titokban hajóra szállt, hogy Rómába menjen. Édesanyját becsapta és hátrahagyta. Mónika azon az éjszakán egy kápolnában imádkozott, hogy Isten akadályozza meg fia elutazását. A hajó mégis kifutott. Úgy tűnt, Isten nem hallgatta meg az imáját, hiszen Ágoston elment. Mónika pedig ott maradt a könnyeivel és Isten csendjével. Csak hogy éppen ez az út vezette Ágoston később Milánóba, ahol találkozott Szent Ambrussal. Ott indult el megtérésének útján. Végül megkeresztelkedett, püspök és az egyház egyik legnagyobb tanítója lett. Isten nem teljesítette Mónika aznapi kérését, de meghallotta élete legmélyebb imáját. Mónika története és a kánaáni asszony története ugyanarra tanít. Ne nevezzem véglegesnek azt, amire Isten még nem mondta ki az utolsó szót. Ez az evangéliumi rész nem azt ígéri, hogy ha elég sokáig kérek valamit, Isten pontosan úgy és akkor teljesíti, ahogyan elképzeltem. A hit nem eszköz, amelyel rávehetem Istent a saját akaratom teljesítésére. A hit kapcsolat. Ott maradni Jézus előtt akkor is, amikor hallgat. Újra megszólítani akkor is, amikor mások már elküldenének. Bízni abban, hogy az ő irgalma nagyobb, mint az én kudarcom és sebeim. Az asszony csak egy morzsát kért, Jézus azonban visszaadta neki a gyermekét, és megmutatta, Isten irgalmának asztalánál nincs fölösleges ember, mert ami Istentől érkezik, abból egyetlen morzsa is elég. Néha éppen a morzsából ismerhetem fel, hogy már készül számomra is a hely az asztalnál.
0: Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 20. vasárnapra Morzsák címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
2: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.

0: kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
1: Öt óra 30 perc.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Megkezdődött a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat és a Spár Magyarország Adni Öröm tanszergyűjtő akciója. A vásárlók az ország bármely Interspár áruházában csatlakozhatnak az augusztus 13-a és 16-a között zajló jótékonysági kezdeményezéshez. A személyes gyűjtés során, tehát augusztus 13-a és 16-a között 10 órától 18 óráig a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat önkéntesei az ország valamennyi Interspár áruházában fogadják a tanszeradományokat. A közleményben felhívták a figyelmet arra, hogy azoknak, akik más módon szeretnének segíteni, továbbra is rendelkezésre áll az adománykártyás támogatás lehetősége. Az 500, 1500, 3000, 5000 és 10000 forint értékű adománykártyák augusztus 31-ig vásárolhatók meg az Interspár áruházakban. A befolyt összeget a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat teljes egészében új tanszerek beszerzésére fordítja, áll a közleményben. Iskolakezdés együtt címmel 15. alkalommal indított országos pénzadománygyűjtést nehéz helyzetben lévő gyerekek támogatására a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. Idén az összegyűlt adományokból 2000 órányi felkészítő foglalkozással segítenék a rászoruló gyerekek felzárkóztatását a tanévben, mondta el Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet elnöke. Hozzátette, tavaly 39 millió forint adomány gyűjtöttek össze az iskolakezdés együtt akcióban. Kiemelte, a 1353-os adományvonal tárcsázása hívásonként vagy SMS-enként 500 forint támogatást jelent. Magyar Péter miniszterelnök a Duna vízszintjének emelésén dolgozó szervezetek képviselőivel számolt be a munkálatokról Paksnál. A kormányfő a közösségi oldalára feltöltött videóban egy hajó fedélzetéről megmutatta azt a bárkát, amelyet el fognak süllyeszteni, és beszámoltak a fenékküszöb építésének munkálatairól is. A felvételen elhangzott, hogy a fenékküszöb építése 30 napig tarthat. Magyar Péter elmondta azt is, hogy sok helyről érkeznek felajánlások, például kő, vízi és szárazföldi jármű, technológia, tudás a munkálatokhoz. A Védelmi Igazgatási Hivatal által létrehozott duna@vih.gov.hu e-mail címen várják a felajánlásokat. Újra apadásnak indult a Duna, mondta a miniszterelnök csütörtök délután Budapesten a paksi helyzetről szóló kormányzati tájékoztatón. Magyar Péter közölte, jelenleg mínusz 119-120 cm-es a vízállás Paksnál. A helyzet nehéz, az atomerőműnél néhány centiméternek is jelentősége van. Hozzátette, péntek reggel mínusz 121 cm-es vízállást várnak a szakemberek, és valamikor vasárnap vagy hétfőn érheti el a mínusz 132 cm-es szintet a Duna. Kizárt a soraiból Balogh Péter önkormányzati képviselőt a Fidesz-KDNP 11. kerületi képviselőcsoportja, amely mandátumának visszaadására is felszólította a politikust, közölte a távirat irodához és eljuttatott közleményében a frakció. Mint írták, a múlt pénteki kormányszóvivői tájékoztatón elhangzottak szerint a miniszterelnökség hűtlenkezelés, hivatali visszaélés és költségvetési csalás gyanújával feljelentést tett a Fiatal Családosok Klubja alapítójához, Király Nórához köthető civil szervezetek korábbi gazdasági ügyei miatt. A nyilvánosságra hozott információk szerint az átvilágításban érintett szervezetek közül több esetben Balogh Péter neve és hozzátartozójának érintettsége is felvetődött. A frakció és az elnökség megállapította, hogy a kialakult helyzet olyan politikai és közéleti kockázatot jelent, amely a közösség hitelességét és politikai mozgásterét érdemben befolyásolja. Ennek következtében a frakció egyhangulag úgy döntött, hogy Balogh Pétert kizárja soraiból, írták a közleményben. Végül az időjárásról. Pénteken túlnyomóan felhőtlen, napos időre számíthatunk. Keleten azonban kevés gomoly felhő is képződhet. Csapadék kizárt. A keleties irányú szél az ország nagy részén gyenge vagy mérsékelt marad. Azonban az Észak-Alföld térségében megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 29 és 32 fok között alakul. Híreket hallottak.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Augusztus 14-e. Péntek van. A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntjük a ma névnapjukat ünneplő Marceleket. A Marcel a latin Marcellus családnévből származik, ez pedig a Marcus becézőjéből. Más elmélet szerint szintén latin eredetű a név, de jelentése Mars hadistenhez tartozó, neki szentelt. A Marcelek védőszentje első szent Marcellus pápa. Az a nehéz feladat jutott neki osztályrészül, hogy a Diocletianus féle üldözés szétzilálta egyházkormányzatot újból megszervezze. Számkivetést is szenvedett, 308 körül. Ismerünk és tisztelünk még egy másik szent Marcellust is, ő a szíriai Apamea püspöke volt. Boldogan és buzgón végre akarta hajtani nagy Teodózius császár rendeletét, hogy a pogány szentélyeket le kell rombolni. Ám a feldühödött pogányok meggyilkolták 389-ben. A Jóisten éltesse sokáig minden kedves Marcel nevű hallgatónkat, a ma születésnapjukat ünneplőket, és természetesen mindazokat is, akiknek valamilyen okból emlékezetes ez a szép mai nap. Köszöntésként tőlünk a Szent István Rádió munkatársaitól most kérem fogadják szeretettel a következő zeneszámot. Mi ezzel kedveskedünk a mai nap ünnepeltjeinek, akiket a Jóisten éltessen még sokáig.

kalendárium. A Szent István Rádió hullámhosszán javaslom most képzeletben lapozzuk fel együtt a kalendáriumot, és elevenítsük fel a mai nap, azaz augusztus 14-en fontosabb és jelesebb évfordulóit. Először azokra a személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon születtek. 1802-ben született Letícia Landon, angol költő, regényírónő, aki a szenvedélyes szerelemről írt. Abban a korban írt ilyesmiről, amikor a női témák korlátozva voltak. 1811-ben született Adam Clark, brit mérnök, a Lánchíd és a Budai Alagút tervezője. A Széchenyi Lánchíd volt az első állandó híd Buda és Pest között. A híd és az alagút közötti tér őrzi a nevét. Itt található a 0 km kőnek nevezett szobor, az úthálózat központja, ahonnan a magyarországi utak távolságát mérik. 1945-ben született Steve Martin, amerikai színész, író, akit láthattunk többek között a Három Amígóm, az Örömapam és a Roxanne című filmekben is. Kevesen tudják, hogy ő a világ egyik legismertebb banjo játékosa. 60 éves korától kezdve gyakorta lép fel énekesként és banjósként, különböző zenei eseményeken, leginkább jazzfesztiválokon. 2005-ben megkapta a legjobb amerikai humoristának járó Mark Twain díjat. 2009-ben a Kennedy Center egyik életműdíjasa lett. 2001-ben egyedül, majd 2010-ben Alec Baldwinnal közösen vezette a 82. Oscar-díj átadó gálaestet. Őt magát egyetlen alkalommal sem jelölték Oscar-díjra. 2013-ban életmű Oscar-díjjal jutalmazták filmes pályafutását. Ahogy már említettem, láthattuk őt az Örömapa 1 és 2 filmekben, mindemellett szerepelt a Rózsaszín párduc, az Eladó lány, a Kamutanú, a Roxanne, a Párosban a városban és a Fergeteges forgatás című filmekben is. 1951-ben született Kovács János karmester, a Magyar Állami Operaház első karmestere, aki 2011. augusztus 9-től a Magyar Állami Operaház főigazgatója. A Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában érettségizett, majd a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán szerzett karmesteri diplomát 1973-ban. A főiskola után rögtön a Magyar Állami Operaházhoz szerződött korrepetítorként, majd 76-tól karmesterként. 1979 és 81 között három alkalommal a beiruti ünnepi játékok zenei asszisztense volt. 1987 és 90 között az operaház vezető karmestere, 2001-től a Magyar Filharmóniai Társaság első karmestere, 2003-ban, illetve 2006 és 2007-ben megbízott főzenei igazgató, 2007 őszétől az operaház első karmestere. Rendszeresen vezényel külföldön, első karmestere volt a szlovén filharmonikusoknak. 1992-től a tokiói filharmonikusok vendégkarmestere, 1998 óta első vendégkarmestere. Díjai közül megemlítem a Liszt Ferenc díjat, az Érdemes Művész címet, a Kossuth díjat, a Gundel Művészeti díjat és a Bartók Pásztori díjat, melyekkel elismerték munkásságát. 1966-ban az Ohio-beli Clevelandben született Halle Berry, Oscar, Emmy és Golden Globe-díjas amerikai színésznő, modell és szépségkirálynő. Ő az első afrikai származású színésznő, aki a legjobb színésznő kategóriában Oscar-díjat nyert 2001-ben a Szörnyek keringője című filmben nyújtott alakításáért. A legjobban fizetett hollywoodi színészek között tartják számon. Filmek közül szerepelt az X-Men, a Felhő Atlasz, a Robotok, a Macskanő, a Karthal, a Bolond Szerelem, az Esküvő és a Flintstone család című filmekben. 1970-ben Budapesten született Kálid Artúr magyar színész, szinkron színész, aki állami gondozásban nőtt fel Berkeszen, család nélkül. Születésekor a Majoros családnevet kaptam, 18 éves korától Békésinek hívták. Egy arab család szerette volna örökbe fogadni, végül mégsem került hozzájuk, de tőlük kapta Kálid családnevet.
1988-ban a Kimit Tudon versmondásáért jutalmazták. A versenyre a kisvárdai Besenyei György gimnázium tanárai nevezték be. 1989-től a Színházi és Filmművészeti Főiskolára járt, ott ismerte meg feleségét, Murányi Tündét. Együtt játszották el a Trisztán és Izolda címszerepeit. Kálid Artúr fellépett még az Ember tragédiájában, a Padlásban és számos más színpadi szerepben. 1993-ban végzett a főiskolán, 91-től a Vígszínház tagja, 97-től pedig szabadúszó színész. 1996-ban szuvenírdíjat kapott. Főképp színházban játszik, és gyakran szinkronizál is. Filmek közül szerepelt a Stracciatella, a Boldogság színe, az Angyalbőrben, a Mária Jézus anyja, a Pasik, a Tűzvonalban és az Elnök végveszélyben című filmekben. Kálid Artúr gyakran szinkronizál is, nem egy alkalommal kölcsönözte már magyar hangját Denzel Washingtonnak. Kalendáriumunk folytatásában most olyan jeles személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon hunytak el. 1958-ban hunyt el Friedrich Curie Nobel-díjas kémikus, atomfizikus, aki folytatta a Pierre és Marie Curie által elkezdett kutatást 1934. január 15-én egy pénteki napon számolt be először barátainak a mesterséges atommaghasadás és a láncreakció működésének felfedezéséről. A következő évben, amikor 35 éves volt, feleségével együtt megkapták a Nobel-díjat, és a Sorbonne rendkívüli professzorává nevezték ki. A II. Világháború alatt részt vett az ellenállásban. 1946-ban az akkor alapított Francia Atomenergia Bizottság főbiztosává nevezték ki. 1948-ban az ő vezetésével építették fel az első francia atomreaktort. Tevékenyen részt vett a nemzetközi békemozgalomban. 1950-ben egyik fő kezdeményezője volt a stockholmi felhívásnak, amely elítélte az atomenergia háborús felhasználását. Minden ember nyomot hagy a földön. Neki tulajdonítjuk ezt a közismert mondást. 1959-ben Budapesten hunyt el Jávor Pál színész, akit láthattunk többek között a Hippolita lakály, a Havi 200 fix, a Halálos tavasz, az Egy csók és más semmi,

0: kötelező rajongást.
1: 1975-ben hunyt el Kisfaludi Strobl Zsigmond, kétszeres Kossuth-díjas szobrász, a budapesti Szabadságszobor megalkotója. 1976-ban hunyt el Holló László, Kossuth-díjas magyar festő. Az Alföldi Iskola egyik jeles képviselője volt ő. Művész szemléletében a munkácsi tradíció és a nagybányai iskola hagyományait követte. A 19. és a 20. század fordulóján élő művészeti irányzatok eredményeit is hasznosítottam az Alföldi emberek és tájak megjelenítésében. 1986-ban Budapesten hunyt el Montág Imre, magyar gyógypedagógus, logopédus, aki a Színház és Filmművészeti Főiskola docense volt 1973-tól haláláig. Fia Montág Balázs, matematikus. Montág Imre a gyógypedagógiai főiskolán végzett, az 50-es-60-as években sűrűn látogatta Török Sándor magánlakásokon tartott antropozófiai előadásait. Sikert gyerekekkel foglalkozott, majd amatőr színjátszók képzése kapcsán a beszédtechnika oktatásába kezdett. 1973-tól a Színház és Filmművészeti Főiskolán tartott előadásokat és cikkeket is írt e témakörben. Párhuzamosan mindvégig tanította a gyógypedagógiai főiskolán és a szomszédos országokban élő színjátszók és versmondók tanítását is vállalta. Több rádiós és televíziós műsorban szerepelt szakértőként, illetve műsorvezetőként, és ezzel országos ismertségre tett szert. 1986. augusztus 1-én Kismaroson a saját autója, miután valószínűleg nem húzta be a kéziféket, az árokba lökte, majd rázuhant. Többször is megoperálták, de belső sérülései miatt 2 hét múlva elhunyt a kórházban. Munkái közül megemlítem a beszédtechnikai ismeretek, a tiszta beszéd és a beszédművelés című alkotásokat. Évfordulónaptárunk végéhez közeledve most néhány a mai naphoz köthető jeles eseményt elevenítek fel. 1932-ben fejeződött be a 10. újkori nyári olimpia Los Angelesben, ahol a magyarok 6 arany, 5 ezüst és 5 bronzérmet hoztak haza. Bajnok lett a vízilabda csapat Komjádi Béla vezetésével, Pelle István tornász műszabad gyakorlata és lólengése is aranyat érdemelt, az ökölvívó Énekes István légsúlyban lett az első. A kardozók minden korábbinál nagyobb fölénnyel nyertek csapatban, egyéniben pedig Jekelfalusi Piller György állhatott a dobogó legfelső fokára. Maradunk még mindig az olimpiák témakörénél, hiszen 1948-ban fejeződött be a 14. újkori nyári olimpia Londonban. Az utolsó olimpia volt ez, amelyen művészeti verseny is volt. A magyarok számára sikerekben és érdemekben gazdag volt a londoni olimpia is. Elek Ilona 12 évvel első olimpiai aranyérme után ismét bajnok lett tőrvívásban. A kardvívók sem szakítottak a jól bevált hagyománnyal. A csapat aranyérme mellett Gerevics Aladár az egyéni aranyat is kiérdemelte. A dobogó legfelsőbb fokára állhatott 2 ökölvívó, a 3. súlyú Csík Tibor és a középsúlyú Pap László, és bajnok lett a szupernehéz súlyú birkózó Bóbis Gyula is. A 2 magyar aranyatléta a távolugró Gyarmati Olga és a kalapácsvető Németh Imre lett. Ezen az olimpián lett bajnok a céllövő Takács Károly, valamint talajon a tornász Pataki Ferenc. A magyar küldöttség összesen 10 arany, 5 ezüst és 13 bronzérmet szerzett ezen a londoni olimpián. Megemlítem még azt is, hogy 1947 óta a mai nap a függetlenség napja Pakisztánban. 1952-ben hunyt el balesetben Marcel Lubens barlangász. Az ő emlékére a mai napon tartják a barlangászok világnapját. És végül, de nem utolsó sorban a Gerekan Premuka Cserkész Szövetség napja is ma van Indonéziában. Kedves hallgatóink, augusztus 14-i kalendáriumunkat hallották.

új világot találtam én itthon, megszerettem új embereket, bár addig egy kevés idő eltelt, míg megtaláltam én a helyemet. Nem vagyok oly fiatal, mint régen.

sétálok a kedves pesti utcán, bámulom a sok-sok új csodát, megállok egy széles oszlop mellett, mennyi gazdag színházi plakát.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Hatóra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Háromnapos rendezvénysorozattal készül a kormány az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre, amelyen rövidebb lesz a tűzi játék a szokásosnál, mondta Magyar Éva kormány szóvivő a programokat ismertető budapesti rendezvényen. A programsorozat 4 milliárd forintba kerül. A pilisi pityókás kenyér lett az idei év Szent István napi kenyere. A gyulai kézműves cukrászda bíborfehér fantázia nevű édessége Magyarország tortája. A balatongyöröki Promenád kávéház szilvafácska desszertje pedig Magyarország cukormentes tortája. Hangzott el az augusztus 20-ai ünnepségekről a belügyminisztériumban tartott sajtótájékoztatón. Septe József, a Magyar Pékszövetség elnöke elmondta, idén 26 pékség 80 kenyérrel nevezett a versenyre. A nyertes kenyérről szólva kifejtette, hogy a pilisi pityókás a pilis hagyományait és a magyar kenyérkultúra értékeit egyesíti. A BL55 és BL80 búzalisztekből burgonyával és hagyományos kovásszal készülő kenyér különlegességét a 24 órán át érlelt 100%-os hidratáltságú kovász adja, amely gazdag aromát, rugalmas szerkezetet és hosszú tartó frissességet biztosít. A burgonya természetes nedvességtartalma szaftos belsőt eredményez. Ezzel a szeletek a hagyományos kézműves sütés értékeit és a korszerű technológia előnyeit ötvözik. Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke elmondta, ebben az évben rekordszámú 60 nevezés érkezett a Magyarország tortája versenyre, amelyre a rögös túrót és a tejfölt, mint kötelező alapanyagokat tartalmazó tortákkal lehetett nevezni. A nyertes a gyulai kézműves cukrászda bíborfehér fantázia nevű tortája, erdei bogyós gyümölcsök, pirított mandula, tejfölös musz és rögös túró kombinációjából készült. A győztes tortákat augusztus 20-ától lehet megkóstolni az ország számos cukrászdájában és Budapesten a Magyar Ízek utcájában. Megdöbbentő és elfogadhatatlan, hogy a lengyelországi Zabzsében a Ferencváros szurkolóinak egy csoportját támadás érte. Emelte ki Orbán Anita külügyminiszter a közösségi oldalán posztjában. A tárca vezető közölte, az ügyben telefonon egyeztetett Magyarország krakkói főkonzuljával. Jelezte, egy magyar szurkoló megsérült, sípcsonttörést szenvedett, jelenleg a zabzséi kórházban van. Orbán Anita kiemelte, határozottan elítéli az erőszak minden formáját. Egy sporteseménynek a közös élményről kell szólnia, semmilyen körülmények között nem válhat erőszak szinterévé, mutatott rá. Több mint 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az aszály és a vízhiány elleni kárelhárítási feladatok finanszírozására. Az erről szóló határozat a magyar közlönyben már megjelent. Azt írták, a kormány egyetért az Országos Vízügyi Főigazgatóság által ellátandó az aszály és a vízhiány elleni kárelhárítási és védekezési feladatok végrehajtásával és az ahhoz köthető költségek központi költségvetésből történő biztosításával. Visszatér a hőség a hétvégén. A nagyrészt felhőtlen időben, a legmelegebb órákban ismét 30 Celsius fok felett alakul a hőmérséklet, miközben csapadék továbbra sem várható, derül ki a Hungaromet Nonprofit ZRT előrejelzéséből, amelyet a távirati irodához juttattak el. Pénteken túlnyomóan felhőtlen, napos időre lehet számítani. Keleten azonban kevés gomoly felhő képződhet, de az eső kizárt. A keleties irányú szél az ország nagy részén gyenge vagy mérsékelt marad, azonban az Észak-Alföld térségében megélénkülhet. A hőmérséklet pénteken 29 és 32 fok között alakul. Szombaton a maximum hőmérséklet 30-35 fok, vasárnap pedig a maximum hőmérséklet 33-37 fok között várható. Híreket hallottak.
0: Reklám. Ünnepeljük együtt Szent István napját Rómában. Augusztus 20-a és 23-a között kedvezményes áron várjuk Rómába, a Szent István házba. Az első nap magyar nyelvű szentmise a Szent István ház kápolnájában. Augusztus 21-én reggel indulás a tengerre. Augusztus 22-én magyar idegenvezetés a Fórum Románumban. A 66 euró per fő per éj kedvezményes ár tartalmazza a szállást reggelivel, az idegenforgalmi adót és az úti költséget a tengerre oda és vissza. Bővebb információ a római Szent István ház elérhetőségein www.csssroma.katolikus.hu vagy a sich@katolikus.hu címen. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
1: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
0: Nem csak katolikusoknak.
1: keresztényélet.hu.
0: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
3: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra derecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
0: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál. Reklámot hallottak. Napköszöntő. Reggeli magazin.
4: Dicsertessék a Jézus Krisztus! Augusztus 14-én pénteken szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. A mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket, és köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek szép mai nap, igen, köszöntlek téged bármilyen esemény is tegyen emlékezetessé. A megpróbáltatásban, mindenben és mindenütt te ott vagy, Uram. Nem mintha akarnád a rosszat, de az, hogy nem lépsz közbe, csak azt jelenti, te tiszteletben tartod az emberi szabadságot, és az megfelel a te kifürkészhetetlen terveidnek és céljaidnak. Add meg hát nekünk, hogy alávessük magunkat azoknak, minthogy tudjuk, minden javukra válik azoknak, akik szeretik Istent. Adj bátorságot a lesújtottaknak, és add vissza a reményt a kétségbe esetteknek. Dicsőség neked, Istennek bölcsessége, dicsőség neked mindig és mindenütt, ez szép mai napon is. Amen. Napindító pozitív gondolatunkat az örömről ezúttal Anselm Grün fogalmazta meg, és a következőképpen hangzik. Isten munkálkodik rajtunk, és szomorúságunkat örömre változtatja. Az imádkozó számára Isten a garancia arra, hogy életébe visszatér az öröm. Valóban legyen ez a mai napunk napindító pozitív gondolata, kedves hallgatóink. Ma a Marcelek ünneplik névnapjukat. Isten éltesse a ma név és születésnapjukat ünneplő kedves hallgatóinkat, csak úgy, mint azokat is, akiknek valamilyen emlékezetes esemény teszi szépé ezt a mai napot. A katolikus egyházban ma Szent Maximilián Mária Kolbe áldozópap és vértanú emléknapja van. És ma van a barlangászok világnapja is azon apropóból, hogy 1952-ben ezen a napon hunyt el balesetben Marcel Lubens barlangász. Napköszöntő című műsorunk folytatásában most ismertetem önökkel, hogy milyen programokkal várjuk kedves hallgatóinkat egészen 8 óráig. Nos, íme a kínálat. Hamarosan a Kérem a következőt című egészségügyi perceinkkel jelentkezünk. Majd hasznos közlekedési információkat ismertetek az útnak indulókkal, közlekedőkkel. Ezt követően a várható időjárásról is ejtünk részletesen néhány szót, és orvos-meteorológiai jelentést is hallanak. Fél hét előtt pár perccel meghallgatjuk a napversét. Fél héttől pedig megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Majd egy újabb részletet tolmácsol Horváth István Sándor Szívem első gondolata című művéből Varga Ildikó. 7 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk. Ezt követően visszakapcsolunk rádiónk a Szent István Rádió Egri stúdiójába, és elmondjuk a legfrissebb híreket. Majd a Szentek Szent Életű Emberek című sorozatunkban dr. Katona István püspökatya hangját idézzük fel újra, aki ezúttal Szent Maximilián Mária Kolbe életéről beszél nekünk. A folytatásban a napimája is elhangzik, és Csepelényi György boldoggá avatásáért is imádkozunk, majd programajánlóval jelentkezünk. 8 órakor pedig a legfrissebb híreket ismertetjük. Újabb műsorismertetést, ami már hangképes műsorajánló lesz, legközelebb 8 óra után néhány perccel hallanak itt a Szent István Rádióban. Ha tehetik, maradjanak velünk, töltsük együtt a reggeli órákat. További kellemes időtöltést, jó rádiózást, kellemes ébredést és szép napot kívánok önöknek!
0: Kérem a következőt! Egészségpercek a Szent István Rádióban.
5: Kedves hallgatóink, a folytatásban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. Műsorunkban Papp Dórával, a Miskolci Központi Kórház dietetikusával a nyári egészséges táplálkozásról beszélget Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Kérem, tartsanak velünk!

0: Még egy aktualitásról szeretnélek kérdezni, mert ugye nyári szünet kellős közepén járunk, és azt gondolom, hogy sok gyermek van otthon, akár egyedül, hogy az ő étkezésükre hogyan gondoljunk, meg eszembe jutott, hogy azért, amikor a gyerekek felügyelet nélkül vannak, akkor egy kicsit biztos, hogy hosszabb időt töltenek a különböző okos eszközök előtt, akár megfeledkezve az étkezésről, vagy úgy ebédelnek, reggeliznek, hogy a gép mellett, ami meg azt gondolom, hogy akár az emésztésükre is negatív hatással lehet?
1: Hát ugye itt nagyon nagy a veszély annak, főleg, hogyha nagyon nagy meleg van. Ugye a szülő nem engedi ki a gyereket, hogy a nagyon nagy melegre való tekintettel inkább üljön bent a klímás lakásban, és nyilván ilyenkor pedig jön az, hogy beülnek a tévé elé, a számítógép elé, és egész nap játszanak, mert igazából más nem nagyon tudnak csinálni. És nyilván itt ugye
0: pedig lehetne,
1: uh-huh. Ez így van, és ugye az étkezésük is nagyon felborul. Szerintem ez megint megosztó, mert vannak azok a gyerekek, akik inkább akkor játszanak, elfelejtenek étkezni, meg van a másik véglet, ugye, aki mondjuk egész nap eszik, ül, de ez lehet egy hozott példa is, uh-huh. Hogy például azt látja az anyukától, az apukától, hogy ő is hazamegy, leül, ugye mozgásszegény életmód, főleg, hogyha nincs udvar, nem tud kimenni, tehát nem is tudna, de alapból sincs udvar, tehát alapból sem menne ki.
0: Ez a legnehezebb egyébként családi szokásokat átalakítani.
1: Ez az egyik
0: nyilván,
1: legnehezebb.
0: Amikor egy gyermek igen. jelentkezik, akár a gyermekegészségügyi központban ilyen problémával, akkor ott előbb-utóbb szóba kerül a családi szokás és annak igen. az átalakítása.
1: Hát ugye igen, ezt mi is amúgy így tanultuk, vagy láttuk, hogy ugye a gyerek az mindig ugye a szülő példáját követi. És nyilván az is más, hogyha például a szülő elmegy reggelente biciklizni, viszi magával a gyereket, vagy azt látja, hogy sportol, mindig tornázik, vagy éppen úszik, tehát legyen ez bármiféle sport, akkor a gyereket is úgy jobban fogja érdekelni, szerintem jobban fog ilyenkor a szülő után is menni.
0: És nem beszélve arról, hogy nyári szünetbe ezekre a tevékenységekre van mind lehetőség, hiszen most jó pár olyan mozgásos tevékenységet soroltál, ami már az okos eszközöket vagy a gépezést fölváltja.
1: Ez így van, és pont van egy nagyon jó példám, ezt még elmondom, a héten történt, hogy reggel jöttem dolgozni, én nagyon korán járok, és egy anyuka a két gyerekével futott reggel 6 órakor.
0: Ez igazán jó példamutató. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, várunk máskor is szeretettel.

0: Elhangzott egészségügyi perceinkben Papp Dórával, a Miskolci Központi Kórház dietetikusával a nyári egészséges táplálkozásról beszélgetett Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
1: Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
2: Napköszöntő. Reggeli magazin.
3: Reggeli műsorunk folytatásában most hasznos közlekedési információkat ismertetek az útnak indulókkal, közlekedőkkel. Az M30-as autópályán a 39-es jelű Szikszó csomópont környékén aszfaltoznak. Mindkét irányban sávzárásra kell készülni. A 3-as főúton a 181-es és 182-es kilométerek között a Futó utcai csomópont és a régi gyógyszertár között a külső sávokat lezárták és ideiglenes buszmegállókat építettek ki. Miskolc belterületén a 182-es és 183-as kilométerek között az ivóvízhálózat rekonstrukcióját végzik. Irányonként egy-egy sávon haladhat a forgalom. A 24-es főúton Gyöngyös és Mátrafüred között burkolatfelújítást végeznek. A 2-es és 7-es kilométerek között szakaszosan a félútpályát lezárták. Munkaidőben jelzőrök irányítják a forgalmat. A 25-ös főúton Eger átkelési szakaszán a 16-os és 19-es kilométerek között több helyen továbbra is közműépítés, valamint aszfaltozás miatt kell sávlezárásra vagy félpályás lezárásra számítani. Egerben a Vincellér iskola utca és a Mátyás király útja között útépítés miatt a 12-es kilométernél. Mindkét irányban egy sávot elkerítettek a forgalom elől. A 38-as főúton Tokaj és Tarcal között felújítják a burkolatot, a 2-es kilométertől a 7-es kilométerig a félútpályát több szakaszon lezárták, jelzőlámpa irányítja a járműveket. Borsodabaúj Zemplén vármegyében Szirmabesenyőn felújítják az Állomás utca egy rövid szakaszát a 2-es kilométernél, ezért azt lezárták. Kerülni a Rákóczi utca vagy a Kossuth utca felé lehet. Jásznagykunszolnok vármegyében Karcag belterületén a Dózsa-György úton a Táncsics Mihály körút kereszteződéséhez közel felújítják a burkolatot. Az 1-es kilométernél egy részen az utat teljes szélességében lezárták, az 1-es és a 2-es kilométerek között pedig egy sávon lehet csak haladni. A lezárt szakaszt önkormányzati utakon lehet kikerülni, a terelő utat sárga táblákkal jelölik. És végül, de nem utolsó sorban, a hétvégi kamionstop ezen a hétvégén, azaz augusztus 15-én szombaton 15 órától, augusztus 16-án vasárnap 22 óráig lesz érvényben. Kedves hallgatóink, vezessenek és közlekedjenek óvatosan és körültekintően. Kérem, ne felejtsék, hogy ma is hazavárnak mindenkit erőben, egészségben a szerettei. Hasznos közlekedési információkat hallottak Napköszöntő című reggeli műsorunkban.
2: Napköszöntő. Reggeli magazin.
3: Hat óra 19 perc van, reggeli műsorunk folytatásában most időjárás előrejelzés következik. Péntek lévén a telefonvonal túlsó végén már itt van és várakozik Rázsi András meteorológus, akit szeretettel köszöntök. Jó reggelt kívánok neked, kedves András!
4: Jó reggelt kívánok!
3: Meteorológiai perceink jelentkeznek, időjárás előrejelzés egészen pontosan. Megmondom őszintén neked, olyan jó volt ebben a gyönyörű napfelkeltében autózva ide utazni Egerbe, és azt fogalmaztam meg, hogy de jó lenne, ha még jó néhány hétig és hónapig ebben lenne részem, de hát ugye változik a majd ugye jön az ősz, de most még ne keseregjünk, hanem örüljünk annak, ami van, szóval légy olyan kedves, ismertest velem és a kedves hallgatókkal, hogy milyen időjárásra is számíthatunk a mai nap, illetve a hétvége folyamán.
4: Hát akkor kezdjük az elején, amit mondtál, ugye, hogy amikor jöttél, akkor csodálatos napfelkeltében volt rész. Hát ugye, ha csak nem módosítasz az indulásod időpontján, akkor ugye ez a napfelkeltében már nem lesz rész, mert a nap az most már ugye egyre később kell, és hát ez ilyenkor augusztusban, szeptemberben egyre inkább érezhető, hogy rövidülnek a nappalok, tehát már később indul el a reggel, és hamarabb beköszönt az este. Nincsen ezzel gond, de teljesen normális ilyenkor, most még azért hosszabbak a nappalok az éjszakáknál, és ez még így is lesz egy igen-igen sokáig. És hát ami az időjárást illeti, hát mondhatom azt, hogy unalmas egy kicsit. Amit itt tapasztaltunk az elmúlt napokban, azt fogjuk tapasztalni a következő napokban is. Egy anticiklon határozza meg az időjárásunkat. Erre jellemző ugye az, hogy felhőmentes, általában azért nagy melegekkel jár. Most már akkora a kánikula nem kíséri, mint mondjuk a nyár közepén kísérte volna, ugye főleg az éjszakák hossza miatt, de azért még bőven van 30 fok fölötti hőmérséklet a Kárpát-medencében, és lesz is a következő napokban, röviden és tömören ennyi.
3: Hőmérsékletek tekintetében a mai nap folyamán hogyan alakulnak a csúcs hőmérsékletek?
4: Hát itt adáskörzetünkben a 35 fok környékén alakulnak, a hegyekben nyilván egy pár fokkal kevesebb, és hát a folytatásban is nagyjából ezen a környéken, így 32-35 fok környékén lesz a maximum hőmérséklet.
3: Mindig adunk jó tanácsokat a fronthatásokkal kapcsolatosan, ezúttal van-e front felettünk?
4: Ezúttal nincs semmilyen anticiklon van, teljesen csendes az időjárás, szóval frontérzékelyek felélegezhetnek.
3: És végül egy szubjektív véleményedre is kíváncsi vagyok, nem tudom megállni, hogy ezen a héten ne kérdezzem meg tőled, részese voltál-e a napfogyatkozásnak?
4: Hát onnan, ahol én láthattam volna, akkor indult el a történet, amikor már a nap bebukott egy hegy mögé, szóval nem. Viszont utána a csillaghullást azt együtt éztük itt a lakóközösségünkkel, és egy nagyon kellemes esténk volt ezáltal, szóval volt sok hullócsillag, amiről tudjuk, hogy csak apró parcelek, ahogy keresztezik a föld fejjel, de akkor is egy csodálatos látvány.
3: És kívántál valamit?
4: Jó, természetesen, de nem mondhatom el, hogy
3: nem is kérem, hogy ezt megoszd velünk, csak egyfajta szubjektív véleményedre voltam kíváncsi. Köszönöm szépen az időjárás előrejelzést Rázsi András meteorológusnak, szép napot és szép hétvégét kívánok neked.
4: Viszont kívánom.
3: Köszönöm, viszont hallásra.

0: Esztergomi töredék. Alvó kutyák feje a nehéz porban, s itt-ott szétszórva kövek, kidöntött fák és bazilika árnyak. Esztergom augusztus éjjé töredékei. Hazaérni én már csak itt érek haza. Egy harang ballag velem a dombok közé némán, mintha Isten bolondja volna. Ling-leng a diófák közt, én meg mosolygok. Minden porszem, a házam népe itt, s minden fűszál. A kígyó is csak annyira fél tőlem, amennyire a teremtmények félnek egymástól kezdet óta. Egy szál gyufa és egy szál csillag, kivételes tüzében látom a kezem. Itthon van, ajtót nyit nekem, s oszlatja el az örök sötétséget.
1: Csóri Sándor Esztergomi töredék című versét a szerző előadásában hallották. Csóri Sándor a Nemzetművészet címmel kitüntetett kétszeres Kossuth díjas és kétszeres József Attila díjas költő, író, politikus. Zámolyon született 1930. február 3-án földműves családban. Elemi iskoláit szülőfalujában végeztem. 1942-ben a népírók által életre hívott Országos Falusi Tehetségkutató Intézet segítségével Pápára került középiskolában. Itt érettségizett a református kollégiumban. 1950-ben munkatársa lett a Pápai Néplap című újságnak, majd a Veszprém megyei népújságnak. 1951 és 52 között Budapesten az Egyetemi Orosz Intézetben orosz történelem, marxizmus és műfordítás szakon tanult. Tanulmányait betegsége miatt kellett félbehagynia, és tüdőszanatóriumba került. 1953-ban figyelt föl költészetére a Kritika. Különböző lapoknál dolgozott, majd 1958-tól szabadfoglalkozású író, 68 és 88 között a MA film dramaturgja volt. Az 1980-as évektől a szellemi és politikai ellenzék egyik vezetője, a Monori és a Lakitelki tanácskozás előkészítője, a Magyar Demokrata Fórum alapító tagja volt. 1991-től 2000-ig a Magyarok Világszövetségének elnöke is volt. 1954-ben és 70-ben József Attila díjjal, 1981-ben Herder díjjal, 1984-ben pedig Bibó István díjjal tüntették ki. Munkásságát 2003-ban Arany János nagy díjjal, 2004-ben Magyar Művészetért díjjal, 2008-ban pedig Prima Primissima díjjal is elismerték. 2005 óta a Magyar Írószövetség örökös tagja. 2013-ban a Magyar Művészeti Akadémia nagydíjával, 2014-ben pedig a Nemzetművészet díjjal jutalmazták, és ugyanebben az évben lett Budapest díszpolgára is. Csóri Sándor hosszantartó, súlyos betegség után 2016-ban hunyt el.
2: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Csütörtöki adásunk tartalmából. A 60. béke világnap témája a technológia lefegyverzése a békéért. Leó pápa új tagokat nevezett ki a Pápai Történettudományi Bizottságba. Jordániában Krisztus keresztsége 2030-as jubileumára készülődnek. Morzsák, Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 20. vasárnapra. A 60. békevilágnap témája a technológia lefegyverzése a békéért. 2027. január 1-én lesz a 60. békevilágnapja. A nap megünneplésére 14. Leó pápa a technológia lefegyverzése a békeszolgálata, a politika mint megelőző felelősség témát választotta, tájékoztat az átfogó emberi fejlődés dikasztérium sajtóközleménye. A pápa rávilágít azok erkölcsi felelősségére, akik arra kaptak meghívást, hogy a politikai szférában vállaljanak szerepet, olvasható a közleményben. Leó pápa továbbá arra ösztönzi az emberiséget, hogy mozdítsa elő minden egyes ember méltóságát, és minden ember segítse elő a békét, kezdve a technológia lefegyverzésével. Utal a Magnifica Humanitas kezdetű enciklikája 198. pontjára, miszerint nincs olyan algoritmus, amely erkölcsileg elfogadhatóvá tenné a háborút. Miközben a pápa figyelmeztet a katonai döntéshozatalban a mesterséges intelligencia használatával járó kockázatokra is, szívből jövő felhívást intéz az egész nemzetközi közösséghez. Olyan közös megállapodásokra szólít fel, amelyek képesek megvédeni az emberi felelősséget és a humanitárius alapelveket olyan helyzetekben, ahol emberi életek és a népek közötti békés együttélés forog kockán. A május 25-én a vatikáni új szinódusi aulában bemutatott dokumentum, amely az egyház történetében példanélküli, Leó pápa emlékeztetett arra, hogy ez a közel 200 oldal a Szentszék új technológiákról és a mesterséges intelligenciáról folytatott gondolkodásának gyümölcse, amely ma életünk számos területét érinti, befolyásolja a döntéseket és radikálisan megváltoztatja a háborúzás módját. Mindezekből az a meggyőződés bontakozott ki, amelyet maga Leó pápa nyugtalanítónak nevezett, és amely az enciklika vezérfonalaként szolgál. A mesterséges intelligenciát le kell fegyverezni. Tudom, hogy a szó erős ismerte el, de szándékosan választottuk, mert ebben a pillanatban olyan szavakra van szükség, amelyek képesek felkelteni a figyelmet, felébreszteni a lelkiismeretet és az emberiségnek a követendő ösvényre mutatni. Leó pápa hangsúlyozta, hogy az egyház egy ideje elkötelezett a nukleáris leszerelés mellett, a szolgálat jegyében a béke és az emberi család méltósága javára. A mesterséges intelligenciát most le kell fegyverezni, mert a nukleáris energiához hasonlóan mindenkit és a közjót kell szolgálni. A technológiával kapcsolatos döntéseket soha nem szabad elválasztani a lelkiismerettől és a felelősségtől. A Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájában Leó pápa arról elmélkedik, hogy a béke, ami nem pusztán a háború hiánya, hogyan válik a gyakorlatba ültetett igazságossággá. Amikor viszont a technológia gyengíti a kritikai érzékünket, maga a béke kerül veszélybe. A leszerelés azonban nem elég. Építenünk kell. 14. Leó felidézte a perui árvizek utáni missziós munkájának éveit. Ott megtanultam, hogy az újjáépítés nem egyszerűen azt jelenti, hogy pótoljuk azt, ami elpusztult. Azt jelenti, hogy helyreállítjuk a kötődéseket, a bizalmat, és újra élesztjük a jövőbe vetett reményt. Sőt, senki sem épít újjá egyedül. Csak ilyen átfogó szemlélettel irányítható a mesterséges intelligencia a közjó felé. Csak együtt azok, akik a rendszereket tervezik, és azok, akik viselik azok következményeit, gazdagabbak és szegényebb országok, intézmények és egyének, hatalmi központok és perifériák leszünk képesek olyan jövőt építeni, amely nem csak a kiváltságos kevesek, hanem az egész emberiség számára készül. Leo pápa új tagokat nevezett ki a Pápai Történettudományi Bizottságba. 14. Leo pápa 3 új tagot nevezett ki a Pápai Történettudományi Bizottságba. Umberto Longo professzort, a római Olasz Középkori Történeti Intézet igazgatóját, Francesco Cesareot, a Worcesteri Assumption Egyetem nyugalmazott elnökét az Egyesült Államokból, és Anna Baranskát, a Lublini II. János Pál Katolikus Egyetem bölcsészettudományi karának docensét Lengyelországból. A Pápai Történettudományi Bizottságot 1954-ben alapította 12. Pius pápa. A bizottság munkája figyelmének középpontjában az egyház levéltári öröksége, különösen a vatikáni levéltár anyaga áll. Számos felhívás érkezett a pápákhoz, hogy a tudósok nagyobb és jobb hozzáférést kapjanak a Szentszék által őrzött levéltári gyűjteményekhez. A bizottság elnöke Marek Inglot jezsuita atya, titkára pedig Pier Antonio Piatti. Itt jegyezzük meg, hogy 2021. február 22-én Ferenc pápa kinevezte Molnár Antalt a Pápai Történettudományi Bizottság tagjává. A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének igazgatója, az ELTE Történeti Intézetének docense személyében először van magyar tagja az 1954-ben létrehozott Pápai Bizottságnak.
1: Jordániában Krisztus keresztsége 2030-as jubileumára készülődnek. Jordánia kormánya nemzeti bizottságot hozott létre Urunk Jézus megkeresztelkedésének 2030-ban esedékes 2000. évfordulója megünneplésére. Jafar Hassan kormányfő elnöketével a bizottság miniszterekből, vallási vezetőkből és intézményi képviselőkből áll. A második Abdullah jordániai király irányelveivel összhangban minden erőfeszítést mozgósítanak a jubileum méltó megrendezése érdekében, többek közt egy helyi múzeum és egy közeli zarándokfalu megteremtését. Jordánia megkezdte a felkészülést Jézus Krisztus megkeresztelkedésének bimilleniáris jubileumi ünnepségeire. Augusztus 10-én hétfőn Jafar Hassan jordániai miniszterelnök vezetésével megtartotta a Nemzeti Bizottság az első ülését, amely felügyeli ezt a rendkívül jelentős vallási és történelmi eseményt, hiszen Urunk megkeresztelkedésének eseménye minden keresztény felekezet közös ünnepe. A bizottság az ünnepségek előkészítésének és felügyeletének nemzeti kapcsolattartó szerveként szolgál, és felelős az általános irányelvek kidolgozásáért, a nemzetközi ismeretterjesztő tevékenységek és a nemzeti feladatok lebonyolításáért, valamint az évfordulóhoz kapcsolódó események tervezéséért. A találkozó során Jafar Hassan miniszterelnök hangsúlyozta, hogy II. Abdullah király irányelveivel összhangban haladéktalanul meg kell kezdeni az előkészületeket, hogy támogassák a jordániai egyházi vezetők tanácsa által javasolt kezdeményezéseket, amelyek egy átfogó ütemtervre épülnek. Kijelentette továbbá, hogy Krisztus megkeresztelkedése második évezredének megünneplése híven tükrözi Jordánia történelmi és vallási tekintélyét, valamint a keresztény zarándoklatok globális célpontként betöltött szerepét. A jordániai királyság alapelve biztosítja az együttélés, a mások tisztelete, a béke, a szeretet és az emberi testvériség megvalósulását. A találkozó során áttekintették a Krisztus keresztsége helyével szomszédos területek fejlesztésért felelős alapítvány számos projektjét, beleértve egy zarándokfalu felépítését az ide látogató keresztények számára, továbbá egy a keresztelőhelynek szentelt múzeumot, egy zöld folyosót, valamint a térség infrastruktúrájának a fejlesztését. A résztvevők hangsúlyozták a projektek végrehajtását felügyelő és a kitűzött célok elérését segítő szakemberek támogatásával létrehozott speciális albizottságok fontosságát is. A bizottság összetétele. A Nemzeti Előkészítő Bizottság vezetője a miniszterelnök, tagjai a kommunikációért, a belügyért, a gazdaságért, a vállalkozásért, valamint a turizmusért és a kulturális örökségért felelős miniszterek. További tagok Christophorus Atallah püspök, Jordánia görög ortodox érseke, Iyad Tual érsek, Jordánia latin patriarkális vikáriusa, Hosszám Naum érsek, anglikán érsek, valamint Monib Yunan püspök, az evangélikus luteránus egyház püspöke. A Keresztelőhely fejlesztését alapítvány igazgató tanácsának elnöke, a Keresztelőhely bizottságának főigazgatója és a Jordán Nemzeti Turisztikai Hivatal főigazgatója. A Biblia tanúsága a helyről. Jézus keresztségéről mind a négy evangélium beszámol. János leírásánál olvassuk, ez Betániában történt, a Jordánon túl, ahol János keresztelt. Szemben a Jeruzsálem mellettivel ez a másik Betánia, amelynek arab neve máig El Maktas, vagyis a bemerítkezés helye. Itt keresztelt János, mert a választott nép korábban itt kelt át a Jordán folyón, amikor Józsué vezetésével átvitték az ígéret földjére a szövetség ládáját. A keresztények kezdettől fogva mind a mai napig szentnek tartották ezt a helyet, ahol az Úr epifániája, Isteni mi voltának megnyilatkozása megtörtént. Pápák a Jordánon túli Betániában. Az első pápa, aki Al-Maktast meglátogatta, Szent II. János pápapa volt a 2000-es nagy jubileum esztendejében. 16. Benedek pápa 2009-ben látogatta meg a helyszínt, és letette a Jézus Jordánban való megkeresztelésének emlékére emelt templom alapkövét. 2014-ben Ferenc pápa is meglátogatta ezt a helyszínt. Az Úr keresztsége új templomát ünnepélyesen 2025. januárjában szentelte fel Ferenc pápa képviseletében Pietro Parolin bíboros államtitkár. Jelenleg ez Jordánia legnagyobb katolikus temploma, de más keresztény felekezetek templomai is találhatók a környéken. Az UNESCO világörökségi listáján 2015-ben a Jordánon túli Betánia, vagyis Al-Maktas területe, beleértve Tal al-Karrárt is, felkerült az UNESCO világörökségi listájára. A hivatalos feloldat tanúsága szerint a Jordánon túli Betánia nagy vallási jelentőséggel bír a legtöbb keresztény felekezet számára, amelyek ezt a helyet ismerték el, mint olyat, ahol Keresztelő János megkeresztelte a názáreti Jézust. Ez az utalás szerzetesek, remeték, zarándokok és papok nemzedékeit ösztönözte arra, hogy itt telepedjenek le és látogassák meg ezt a helyet, maguk után hagyva odaadásuk és vallásosságuk bizonyítékait, amelyek a 4. és 15. század között keletkeztek.

0: Morzsák. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 20. vasárnapra.
1: Jézus Tirosz és Szidon vidékére vonul vissza. Pogány területre, kicsit távol az ismerős helyektől, és azoktól az emberektől, akik állandóan körülveszik. Az evangélista nem ad pontos magyarázatot, hogy miért megy oda, de nem is szükséges minden visszavonulást megfejteni. Az ember néha azért távolodik el azoktól, akiket szeret, hogy utána ismét jól tudja szeretni őket. Nem minden eltávolodás, elutasítás. Van olyan távolság, amely megmenti a kapcsolataimat, kitisztítja a tekintetem, és levegőhöz juttatja a lelkemet. Még a jó, lelkiismeretes emberek is elfáradhatnak. Sőt, gyakran éppen ők fáradnak el a leginkább. Annyira belevetik magukat az Úr szolgálatába, hogy közben elfelejtik, hogy ők is emberek, és meg kell állniuk, pihenniük kell. Engedniük kell, hogy nem mindig ők adjanak, hanem őket is megajándékozzák. A pihenés tehát nem luxus és nem jutalom a munka végén, hanem néha lelki kötelesség is. Szabadságra nem csak jogom van, hanem időnként szükségem is. Jézus visszavonulását egyszer csak egy asszony kiáltása szakítja félbe. Könyörülj rajtam, Uram, Dávid fia. Leányamat kegyetlenül gyötri a gonosz lélek. Nem azt kéri, hogy a lányán könyörüljön, hanem hogy ő rajta. A gyermek szenvedése az anya szenvedése is. Amit a lánya hordoz, azt ő is hordozza. Jézus pedig hallgat, és talán ez az evangélium egyik legnehezebb része, hogy szóra sem méltatja. Ismerem ezt a csendet? Imádkozom valakiért, imádkozom gyógyulásért, családért, egy szétesett kapcsolatért. Kérem Istent is, mintha nem érkezne válasz. A legnagyobb kísértés ilyenkor nem is maga a várakozás, hanem az a gondolat, hogy Isten hallgatása biztosan elutasítást jelent. A tanítványok már elküldenék az asszonyt, zavarja őket a kiáltozása. Jézus pedig látszólag még keményebb választ ad. Nem helyes elvenni a gyermekek kenyerét és odadobni a kiskutyáknak. Nem kell megszelidíteni ezt a mondatot. Ez úgy kemény, ahogy hangzik. Jézus küldetése először Izraelhez szól. Az asszony pedig kívül áll ezen a népen. Ő mégsem sértődik meg, és nem fordul sarkon. Nem adja fel, hanem talál egy rést a mondatban, amelyen keresztül közel kerül az Úr szívéhez. A kiskutyák is esznek az Uruk asztaláról, lehulló morzsákból. Micsoda hit! Nem követel helyet magának, és nem az bizonygatja, hogy joga van a kenyérhez, hanem egyszerűen bízik abban, hogy Isten irgalma annyira bőséges, hogy még az asztalról lehulló morzsa is elég a lehetetlenhez. Az Istentől kapott morzsa ugyanis nem kevés, mert benne van az ajándékozó egész szeretete. Aki kívülállónak látszott, arról kiderül, hogy belül van. A tanítványok közel állnak Jézushoz, mégis elküldenék az asszonyt. Az asszony távolról érkezik, mégis jobban bízik Jézus irgalmában, mint azok, akik naponta vele járnak. Évszázadokkal később egy másik édesanyja is hosszú éveken keresztül könyörgött a fiáért. Mónikának hívták, a fia pedig Ágoston volt. Ágoston tehetséges, de nyughatatlan fiatal ember volt. Eltávolodott az egyháztól, és olyan életet élt, amely miatt édesanyja sokat szenvedett. Mónika mégsem mondott le róla. Egy alkalommal Ágoston titokban hajóra szállt, hogy Rómába menjen. Édesanyját becsapta és hátrahagyta. Mónika azon az éjszakán egy kápolnában imádkozott, hogy Isten akadályozza meg fia elutazását. A hajó mégis kifutott. Úgy tűnt, Isten nem hallgatta meg az imáját, hiszen Ágoston elment. Mónika pedig ott maradt a könnyeivel és Isten csendjével. Csak hogy éppen ez az út vezette Ágoston később Milánóba, ahol találkozott Szent Ambrussal. Ott indult el megtérésének útján. Végül megkeresztelkedett, püspök és az egyház egyik legnagyobb tanítója lett. Isten nem teljesítette Mónika aznapi kérését, de meghallotta élete legmélyebb imáját. Mónika története és a kánaáni asszony története ugyanarra tanít. Ne nevezzem véglegesnek azt, amire Isten még nem mondta ki az utolsó szót. Ez az evangéliumi rész nem azt ígéri, hogy ha elég sokáig kérek valamit, Isten pontosan úgy és akkor teljesíti, ahogyan elképzeltem. A hit nem eszköz, amellyel rávehetem Istent a saját akaratom teljesítésére. A hit kapcsolat. Ott maradni Jézus előtt akkor is, amikor hallgat. Újra megszólítani akkor is, amikor mások már elküldenének. Bízni abban, hogy az ő irgalma nagyobb, mint az én kudarcom és sebeim. Az asszony csak egy morzsát kért, Jézus azonban visszaadta neki a gyermekét, és megmutatta, Isten irgalmának asztalánál nincs fölösleges ember, mert ami Istentől érkezik, abból egyetlen morzsa is elég. Néha éppen a morzsából ismerhetem fel, hogy már készül számomra is a hely az asztalnál.
0: Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 20. vasárnapra Morzsák címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória, dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
2: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.

Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyd.

A mai evangéliumban Jézust a házasságról kérdezik. A farizeusok provokatív szándékkal fordulnak hozzá, szabad-e a férfinak bármilyen okból elbocsátania a feleségét? A téma akkoriban komoly vitákat eredményezett, mert egyes rabbik szerint a legkisebb ok is elég volt a válláshoz, még mások szigorúbbak voltak a kérdésben. Jézus azonban visszavezet a kezdethez, Isten eredeti tervéhez. Amit Isten egybekötött, ember szét ne válassza. Ez a válasz túllép a törvényi szabályozáson, a házasság mély értelmének kinyilatkoztatása. Jézus nem pusztán a válás ellen szólal fel, hanem a hűség mellett tesz tanúságot. A házasság, mint szeretett kapcsolat nem csupán két ember megállapodása, hanem Isten akarata szerinti szövetség az Isten képmására teremtett férfi és nő között. Ezért a hűség nem teher, hanem út, az értelmi és érzelmi fejlődés, a lelki növekedés, az életszentség útja. A szeretet nem idővel megszűnő érzés, hanem életre szóló döntés. Jézus szavai reményt adnak. Isten képes megtartani azt, amit ő kezdett el. Az evangélium második része a nőtlenség vállalásáról szól. Ez nem a házasság leértékelése, hanem az evangéliumi élet egy másik formája. Van, aki a szeretetnek ezt az útját választja, teljes szívvel osztatlanul Istenre bízza magát, hogy egészen az övé legyen. Ez a hivatás nem jobb vagy rosszabb, mint a házasság, hanem más. Mindkét életállapot az Isten iránti szeretet útja. A kérdés nem az, ki melyiket választja, hanem az, hogy hű marad-e valaki az általa választott életformához.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, hamarosan 7 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk. Ma a katolikus egyházban Szent Maximilián Mária Kolbe áldozópap és vértanú emléknapja van. Rá is emlékezünk és hozzá is imádkozunk a mai Szent Misében, amelynek énekszámai sorrendben a következők lesznek. Az Éneklőegyház 151-es számú énekét énekeljük a mai Szent Mise elején, amely így kezdődik: kegyességgel hív szó Jézus. Majd az Éneklőegyház 812-es számú éneke következik: új parancsot adok néktek, szeressétek egymást kezdő sorral. És befejezzük a mai Szent Misét a Szent Vagyuram énekeskönyv 145-ös számú énekének éneklésével, amely így kezdődik: győzhetetlen én kőszálom. Megismétlem sorrendben az énekszámokat. Az Éneklőegyház 151-es és 812-es, valamint a Szent Vagyuram énekeskönyv 145-ös számú énekeit énekeljük a mai Szent Misén. Ha tehetik, imádkozzanak velünk, és ha tehetik, akkor az imént ismertetett énekeket is énekeljük együtt.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
1: És a te lelkeddel.
0: Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket és a Szent István Rádió hallgató testvéreinket is. Az adakozó szándékára a mai reggeli szentmisénket elhunyt Pejhe József és Vadászi Irma szülőkért, élő és elhunyt hozzá tartozóikért ajánlom fel. Ezen a szentmisén megemlékezünk Szent Maximilián Kolbe áldozó papra, aki odaadta az életét másokért, másokat megmentve. Az ő közbenjárására imádkozzunk a papi és szerzetesi hivatásokért, és a családokért is, és hozzá is szeretnék tenni, hogy mivel a mai napon, mostani délelőtt az anyukámat fogják műteni Olaszországban, szeretnék kérni a kedves híveknek, hogy imádkozzanak érte. Kedves testvérek, a szentmise elején tekintsünk magunkban, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket.

gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

Könyörögjünk. Istenünk, te Szent Maximilián áldozó papot és vértanút betöltötted a szeplőtelen szűz iránti odaadással, a lelkekért való buzgossággal és az emberek iránti szeretettel. Közben járására ad, hogy a te dicsőségedre embertársainkat búzgó lélekkel szolgáljuk, és így életünkben, halálunkban Szent Fiathoz hasonlítsunk, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

Olvasmány Ezekiel próféta könyvéből. Szent városának, Jeruzsálemnek, ezt mondja az Úr, az Isten. Úgy bánok veled, ahogyan te viselkedtél. Semmibe vetted az esküt, és megszedted szövetségemet. Én azonban nem felejtem a szövetséget, amelyet ifjúságod napjaiban veled kötöttem, és ezért új és örök szövetségre lépek majd veled. Te meg visszaemlékezel útjaidra, és szégyenkezel, amikor majd veszem nővéreidet és húgaidat, és leányaidul neked adom őket, de nem a veled való szövetség alapján. Megújítom veled a szövetséget, és megtudod, hogy én vagyok az Úr. Akkor majd emlékezni és szégyenkezni fogsz, és szégyenedben szóhoz se tudsz jutni, mert majd megbocsátom minden gonosz tettedet, amelyet csak elkövettél, mondja az Úr, a te Istened. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála.

0: Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Egy alkalommal a farizeusok próbára akarták tenni Jézust. Megkérdezték tőle, szabad-e a férfinak bármilyen okból elbocsátania a feleségét? Jézus ezt felelte. Nem olvastátok-e, hogy a Teremtő kezdetben férfinak és nőnek teremtette az embert? És azt mondta, a férfi ezért elhagyja atyát és anyját, feleségéhez csatlakozik, és ketten egy test lesznek. Így már nem ketten vannak, hanem csak egy test. Ami tehát Isten egybe kötött, ember szét ne válassza. A farizeusok azonban erősködtek. Miért írta hát elő Mózes, hogy váló levelet kell kiállítani, és úgy kell elbocsátani a feleséget? Jézus kijelentette. Mózes a kemény szívűségtek miatt engedte meg, hogy elbocsássátok feleségeteket, de kezdetben nem így volt. Mondom nektek, aki elbocsátja feleségét, ha csak nem a paráznassága miatt, és mást vesz el, házasságtörést követ el. Erre a tanítványok megjegyezték. Ha így áll a dolog, fér és feleség között, akkor nem érdemes megházasodni. Jézus így válaszolt. Nem mindenki tudja ezt felfogni, hanem csak az, akinek Isten megadja. Mert van, aki úgy született, hogy alkalmatlan a házasságra, és van, akit az emberek tettek ilyenni. De van, aki a mennyek országáért önként lemond róla. Aki fel tudja fogni, fogja fel. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, a mai evangéliumi szakaszban farizeusok, hogy hallottunk, azért, hogy próbára tegyék Jézus Krisztust, feltesznek egy ilyen kérdést, hogy alapvetően a férfinak bármilyen okból szabad-e elbocsátani a feleségét. Hát a Jézus Krisztusnak a válasza visszatekint Jézus Krisztus a teremtésre, nem fókuszál a törvényre, hanem arra, hogy a kezdetben az Isten, ugye itt idézi a teremtés könyvét, férfinak és nőnek teremtette, és erre hivatkozva alapvetően, és arra is, hogy a kezdeti egyesülésre hivatkozva gyakorlatilag kimondja azt, hogy a házasságban lévő két fél közötti kapcsolat, egy férfi és nőnek közötti kapcsolat, az felbonthatatlan, amit az Isten egybekötött ember szét ne válassza. Ezért mondtam is a mise elején, hogy imádkozzunk a házasságokért, mert hát olyan világban vagyunk, ahol kicsit, hogy mondjam, túlságosan így gondolkodik ez a mai világ, mint ezek az emberek, akik miatt Mózes megengedte, hogy alapvetően lehessen elválni. Nagyon nehéz élni egy házasságban viccként, amikor otthon vagyok majdnem mindig, vagy apukám, vagy anyukám mindig rám tekintve, hogyha éppen vitatkoznak, azt mondják, hogy fiam, te a legjobbik utat választottad, viccelődve persze, mert ezért szeretik egymást, csak ugye ezzel meg akarják megértetni velem, hogy tényleg nehéz a házasság, szentség, nem könnyű két ember ugye a szeretetben megmaradni egy életen át, mert végül is ez a házasság szentsége. És érdekes, hogy ez a miután beszél a házasság szentségéről, és miután a tanítványok, tehát nem is a farizeusok, a tanítványok azt mondják, hogy hát ha így áll a dolog, akkor a férj és feleség között, akkor nem érdemes megházasodni. És amikor ezt mondják, hogy nem érdemes megházasodni, Jézus Krisztus alapvetően beszél a cölibátusról, a szerzetési és a papi hivatásról, tehát azokról, akik a mennyek országáért önként lemondanak a házasság jogáról, mert mindenkinek van joga, tehát természetileg arra, hogy mondjam, egy házasságot kössön, csak ugye ezt a jogot azt felfüggesztik a Jézus Krisztusra és Istenre tekintve, mert tehát önkéntesen lemondanak róla, és azért alapvetően, mert az Istennel való kapcsolatnak több figyelmet szeretnének nyújtani, és ezért hát meg ezen keresztül is szeretnének jobban alapvetően hirdetni és megmutatni a világnak, hogy van más odaát, más élet, amiért érdemes befektetni a mi energiánkat, és amiért érdemes adni az életünket, feláldozni ezt az alapvető jogunkat. És hát ezért imádkozzunk ezért a szerzetesi és papi hivatásokért, hogy Isten továbbra is keltse az emberekben ezt a vágyat, és erősítse a házastársakat, hogy kitartsanak végig, kitartsanak amellett az ígéret és eskü mellett, amit az esküvő napján tettek egymásért. Amen. Imádkozzunk, kedves testvéreim, a mi Úrunkhoz, Jézus Krisztushoz, aki a vértanúk hősiessége által mutatja meg a világnak az igaz hit értékét és az áldozat vállalás magasztosságát.
1: Vértanúidért, akik mind halálig hűségesek maradtak hozzád, őrizd meg népedet az igaz hitben. Kérünk téged, hallgass meg minket. Vértanúidért, akik szabad lélekkel tettek tanúságot rólad, add meg az egész világnak a lelkiismereti szabadság ajándékát. Kérünk téged, hallgass meg minket. Vértanúidért, akik téged követve keresztjüket vállalták, add, hogy az élet minden baját mi is erős lélekkel viseljük. Kérünk, vértanúidért, akik tisztára mosták lelkük köntösét szent véredben, add, hogy legyőzzük a test és a világ csábításait. Vértanúidért, akik együtt uralkodnak veled, fogadd be halottainkat örök országodba. Kérünk,
0: végül engedd, Urunk, hogy Pejhely József és Vadászi Irma szülőket és elhunyt hozzá tartozóit már most és majdan mi is az apostolok boldog társaságának örvendezhessünk. Hallgass meg, Urunk! Hallgass meg, Urunk, hitből fakadó kéréseinket, és teljesítsd reményünket. Hiszük és reméljük, hogy ami javunkra válik, megadod nekünk. Krisztus, ami Urunk által.
2: Amen.

imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom is a tietek, kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk Istenünk, felajánljuk neked adományainkat, és kérünk, hogy Szent Maximilián példájával taníts minket is életünk felajánlására. Krisztus, ami Urunk által.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Úrunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott. Odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és ígyatok ebből minnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségi. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Ezért viat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyújtson egybe a Szent Lélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tett tökéletessé a szeretetben, Leó pápánkkal, Csaba érsekünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyessével, a szent apostolokkal, Szent Maximiliánnal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, s dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által.

0: üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így merünk imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a
0: engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békésség.
0: És a

0: Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Köszönöm szépen!

0: Könyörögjünk. Jóságos atyánk, te megerősítettél minket egyszülött fiad testével és vérével. Tedd lobogóvá a mi szívünkben is azt a szeretetet, amelyet Szent Maximilián áldozó pap és vértanú e szent lakomából merített. Krisztus, a mi úrunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a veletek.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen.
0: A Szent Mise véget ért, menjetek békével.
1: Istennek legyen hála.
0: Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekintjünk a szemmel, szeretett nyájra. Úrunk, mint hármás fiúk körülte, kérjünk téged, a boldog szállós szűzanya, a magyarok nagyasszonya közeli járására, adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen.

0: Kedves hallgatóink! Szent Maximilián Mária Kolbe áldozópap és vértanú emléknapján szentmisét közvetítettünk az Egri Bazilikából. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak. Most visszakapcsolunk a Szent István Rádió Egri stúdiójába.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
2: Megkezdődött a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat és a Spár Magyarország Adni Öröm tanszergyűjtő akciója. A vásárlók az ország bármely Interspár áruházában csatlakozhatnak az augusztus 13-a és 16-a között zajló jótékonysági kezdeményezéshez. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat és a Spár Magyarország idén 6. alkalommal hirdeti meg közös Adni Öröm tanszergyűjtő akcióját. A gyűjtés célja, hogy minél több nehéz helyzetben élő gyermek kezdhesse el teljes tanszerfelszereléssel és méltósággal az új tanévet, áll a közleményben. A személyes gyűjtés során augusztus 13-a és 16-a között 10 órától 18 óráig a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat önkéntesei az ország valamennyi Interspár áruházában fogadják az adományokat. A vásárlók az áruházban megvásárolt új füzeteket, írószereket, rajzeszközöket, iskolatáskákat és egyéb az iskolakezdéshez szükséges termékeket ajánlhatnak fel és adhatják át az önkénteseknek. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat országos hálózatának segítségével az adományok célzottan jutnak el a rászoruló gyermekekhez. A közleményben felhívták a figyelmet arra, hogy azok számára, akik más módon szeretnének segíteni, továbbra is rendelkezésre áll az adománykártyás támogatás lehetősége. Az 500, 1500, 3000, 5000 és 10000 forint értékű adománykártyák augusztus 31-éig vásárolhatók meg az Interspár áruházakban. A befolyt összeget a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat teljes egészében új tanszerek beszerzésére fordítja, áll a közleményben. Iskolakezdés együtt címmel 15. alkalommal indított országos pénzadománygyűjtést nehéz helyzetben lévő gyerekek támogatására a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. Idén az összegyűlt adományokból 2000 órányi fejlesztő foglalkozással segítenék a rászoruló gyerekek felzárkóztatását a tanévben. A gyűjtést elindító sajtótájékoztatón Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet elnöke elmondta: a valódi esélyteremtéshez folyamatos munkára és személyre szabott támogatásra van szükség, a becsengetéstől a kicsengetésig, hogy a rászoruló gyermekek hasonló esélyekkel indulhassanak, mint társaik. A reklámbevételeiket elvesztő társasházak számára 5 milliárd forintos felújítási alap létrehozását kezdeményezi a KDNP az országgyűlésnek csütörtökön benyújtott határozati javaslatában. A parlament honlapján olvasható javaslat indoklása szerint a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról, a gazdasági reklámok településképi illeszkedésének biztosításáról, valamint egyes beruházási szabályok módosításáról szóló 2026. júniusában elfogadott törvény olyan reklámeszközöket is érint, amelyek elhelyezéséből a társasházak korábban rendszeres bevételhez jutottak, és ebből finanszírozták a közös tulajdonú épületrészek karbantartását, felújítását. A KDNP-s képviselők által bejújtott indítványban ezért felkérik a kormányt, hogy szeptember 30-áig terjesszen az országgyűlés elé javaslatcsomagot, amelyben felméri a társasházaknak okozott vagyoni hátrányokat, valamint létrehoz egy kompenzációs, felújítási, örökségvédelmi és energetikai korszerűsítési alapot. Végül az időjárásról. Döntően felhőtlen lesz az ég. Legfeljebb északkeleten lehet kevés fátyol felhő, csapadék kizárt. Az északkeleti, keleti szelet a Dunától keletre még az éjféli órákig élénk, északkeleten olykor erős lökések kísérhetik, majd a legtöbb helyen mérséklődik a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 18 fok között várható, de a hidegre hajlamos helyeken ennél több fokkal alacsonyabb, míg a nagyobb városokban, vízpartok közelében, magasabban fekvő helyeken kissé magasabb értéket is mérhetünk. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 29 és 32 fok között alakul. Híreket hallottak. Végül az időjárásról. Pénteken túlnyomóan felhőtlen, napos időre számíthatunk. Keleten azonban kevés gomoly felhő is képződhet. Csapadék kizárt. A keleties irányú szél az ország nagy részén gyenge vagy mérsékelt marad. Azonban az Észak-Alföld térségében megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 29 és 32 fok között alakul. Híreket hallottak.
1: Szentek, szentéletű emberek.
3: Szent Maximilián Mária Kolbe áldozópap, vértanú. Lengyelországban született, Zunszka volában, 1894. január 8-án. Auschwitzben halt meg, 1941. augusztus 14-én. Mindössze 47 évet élt. Maximilián Kolbe a keresztségben a Rajmund nevet kapta. Szülei takácsok voltak, de később apja gyári munkás lett, édesanyja pedig bábasszony. Öten voltak testvérek, s elég szegényen éltek. Iskola helyett csak otthon tanulhattak. Három testvére korán meghalt. 1907-ben a ferences atyák missziójának hatására Rajmund és Ferenc, a testvére, belépett a ferencesek közé. Rajmund a rendben a Maximilián nevet kapta. Rómába küldték, ahol két doktorátust szerzett. 1914-ben letette ünnepélyes szerzetesi fogadalmát. A rend Krakkóba küldte, hogy a ferences szemináriumban filozófiát és egyháztörténelmet tanítson. 1918. április 28-án szentelték pappá az örökvárosban, Rómában. Tanári munkáját azonban félbe kellett szakítania, mert tüdőbajt kapott. Gyógyulása után elhatározta, hogy a Szeplőtelen Szűz Lovagja címen vallásos folyóiratot alapít. Saját nyomdát létesített. 1927 őszén Varsótól 40 kilométerre egy új kolostort épített, és Nyepokalavnovnak nevezte el, a Szent Szűz városa. Kolostora nagy szegénységet, egyszerűséget, de különösen csodálatos Mária tiszteletet sugárzott. 20-an kezdték meg a kolostori életet, és két év múlva már 180 tagja volt ennek a kolostornak. Kolbe atya a ház első házfőnöke és a folyóirat főszerkesztője volt. Ez a szentéletű szerzetes az egész világot meg akarta nyerni Krisztusnak és a Szűzanyának. 1929-ben missziós kis szemináriumot alapított. Rá egy évre négy társával a Távol-Keletre indult, hogy ott is új missziókat alapítson. Gyenge egészsége azonban csak Nagasakiban engedte meg terve megvalósulását. Ott is a helybéli papokkal vallásos lapot szerkesztett, amely hamarosan jelentős példányszámban jelent meg. 1936-ban egy másik kis szemináriumot is nyitott japán gyermekek részére. A rendház építése alkalmával fölmerült a kérdés, hol is építkezzenek. Maximilián atya ragaszkodott ahhoz a helyhez, ami egy domb oldalnál volt. Sokan értetlenül álltak javaslatával szemben, de amikor Nagasakiban ledobták az atombombát, ez a ház teljesen sértetlen maradt, mintha tudta volna, vagy a szűzanya megsúgta volna neki, hogy ide kell építeni, hogy a rendház megmeneküljön. Kétszer járt Lengyelországban, egyszer Indiában, ahol szintén kolostort akart alapítani. Megfordult Románia területén, Jászvásáron is. 1936-ban hazatért, s három évig viselte a Nyepokalanovi házfőnöki tisztséget. A második világháború kitörése után 40 társával együtt letartóztatták. 1939. december 8-án azonban szabadon engedték őket. 1941. február 7-én másodszor is letartóztatta a gestapó. Május 20-áig börtönben tartották, innen Auschwitzba szállították, ahol a 16.670-es rabszámot kapta. Egyszer megjelent neki a szűzanya, és két koszorút tartott eléje, egy pirosat és a fehéret. A piros a vértanúságot, a fehér a tisztaságot jelképezi. Melyiket választod? Kérdezte a szűzanya. Habozás nélkül válaszolt, mind a kettőt, s valóban elnyerte a vértanúság koronáját is, a tisztaság koronáját is. Auschwitzben, a haláltáborban történt Maximilián atya Isten szerető, buzgó, szűzanyát tisztelő szent életének a virágba borulása. Július végén a 14-es barakból, amelyben az atya is lakott, egy fogolynak sikerült megszöknie. A büntetés nem maradhatott el. Karl Fritsch hóhér megtizedelte a 14-es barak foglyait, minden tizediket éhhalálra ítélte. Az atya mellett álló fogolyra esett a 10-es szám. Franciszek Gajovnicnek ki kellett lépnie a sorból. Hangosan felszogogott, hogy feleségét, gyermekeit többé sohasem láthatja meg. Zsidó származású, lengyel őrmester volt. Ekkor hihetetlen dolog történt. Maximilián atya kilépett társa mellé, és azt mondta, hogy cserélni szeretne társával. Az ilyen magatartásért sokszor azonnal agyonlőtték az embert. Ekkor azonban a bátorságon maga, Karl Fritsch, a hóhér is elámult. Aki soha nem szokott kérdezni semmit a raboktól, most azt kérdezte, ki vagy te, lengyel disznó? Lengyel katolikus pap vagyok. Hát legyen, mondta a hóhér Karl Fritsch, és hidegvérrel beleegyezett a cserébe. A 10 halálra ítéltet a 13-as blokk sötét bunkerébe vetették. Máskor onnan szörnyű kétségbeesett kiáltozás, dörömbölés hallatszott. Most azonban nap mint nap csak ima és ének hallatszott ki, amelyet természetesen mindig Maximilián atya vezetett. Mindent megtett azért, hogy imádkozva Istenbe vetett bizalommal készüljenek az örök életben Istennel való találkozásra. Egymás után haltak éhen társai. Maximilián halt meg utolsóként. Nagy boldogasszony vigíliáján a tábori hóhér ölte meg egy fenol injekcióval. Testét, akárcsak a többi fogolyét elégették. 30 év múlva, 1971. október 18-án 6. Pál pápa boldoggá, 2. János Pál pápa pedig 1982. október 17-én szentté avatta Maximilián Mária Kolbe atyát. Aki Varsóban jár, nagyon jól teszi, ha meglátogatja azt a Nyepokalanovnak nevezett várost. Csodálatos munkát végzett ott Maximilián atya társaival együtt. Így imádkozunk. Istenünk, te Szent Maximilián Kolbe áldozó papot és vértanút betöltötted a szeplőtelen szűz iránti odaadással, a lelkekért való buzgósággal és az emberek iránti szeretettel. Közben járására add,

Aquinói Szent Tamás imája. Adj nekem, Uram, értelmet, hogy megismerjelek, szeretetet, hogy keresselek, bölcsességet, hogy megtaláljalak, beszédet, ami neked tetsző, kitartást, ami bizalommal várakozik rád, és reményt, ami végül átölel téged. Amen.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, hallgassák meg programajánlónkat. Felvétetett magas mennyországban, angyali szép örvendetes házban. A Cantus Catholici ezen idézetével invitálom a kedves hallgatókat a hatvani hóstja Szent János negyedének fertájmesterei nevében augusztus 16-án vasárnap a 17 órakor kezdődő Nagy Boldogasszony ünnepi búcsúra. A Farkasvölgy utcai Mária szobornál tartják az ünnepi szentmisét, és azt követően agapé is lesz. A szentmisét főtisztelendő dr. Csizmadia István atya, főszékesegyházi főesperes celebrálja majd. A boldogságos Szent Szüzet tisztelő ünnepeink közül a legmagasztosabb Nagy Boldogasszony ünnepe, amikor Mária megdicsőülését ünnepeljük, meghajolva előttem. Ő az, aki áldott az asszonyok között, megváltónk édesanyja, aki testben és lélekben felvétetett a mennyei dicsőségben. Felmagasztaltam, a mindenség királynéjává tette őt az Úr, hogy tökéletesebben hasonuljon fiához, az uralkodók urához, a bűn és a halál legyőzőjéhez. Idéztem ezeket a szavakat 12. Pius pápától. Nos, Nagy Boldogasszony ünnepének búcsúját a Farkasvölgy utcai Mária szobornál tartó ünnepi szentmisével és az azt követő agapéval ünneplik majd Egerben a hatvani hóstja Szent János negyedének fertőzésével.

0: tájmesterei, és természetesen azon kedves hallgatóink is, akik részt vesznek majd ezen az ünnepi szentmisén. Mária, magyarok nagyasszonya, könyörög érettünk! Nagy boldogasszony napi búcsú és egyházközségi zarándoklat lesz ünnepi szentmisével és körmenettel a Szentlaposi Szűzanya Kápolna Alapítvány megalapításának 25 éves évfordulója alkalmából. Nos, az ünnepi szentmisét augusztus 15-én szombaton délelőtt 10 órakor mutatják be a Szent Kult Völgye Boldogasszony Kápolnában, ahol szentmisét mond Drahos Dávid plébániai kormányzó. Az ünnepi szentmisére és az ünnepségre mindenkit szeretettel hívnak és várnak a szervezők. Ahol a játék minden generáció közös nyelve, azaz második játszótér fesztivál lesz Miskolcon. Augusztus utolsó hétvégéjén ismét a gyermekeké lesz a főszerep Miskolcon. A Miskolci Kulturális Központ augusztus 29-e és 30-a között rendezi meg a második játszótér fesztivált, amely három helyszínen, a Művészetek Házában, az Avasi Kilátónál és a Csengei Kertben várja a családokat. A kétnapos ingyenes rendezvény célja az, hogy megmutassa, a játék nem csak szórakozás, hanem közös élmény, felfedezés és tanulás is. A rendezvény minden programja ingyenesen látogatható, a Művészetek Házában megrendezett nyitó és záró koncertekre azonban regisztrációs jegyek korlátozott számban igényelhetők. Augusztus 24-e és 28-a között naponta 15 és 19 óra között a Művészetek Háza portáján. Nos, a részletes program és a további információ az esemény Facebook oldalán található. Tehát második játszótér fesztivál lesz augusztus utolsó hétvégéjén Miskolcon, melyre szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt a szervezők. Programokat ajánlottunk figyelmükbe itt a Szent István Rádióban. További kellemes rádiózást kívánunk!
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
2: 8 óra.
1: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Megkezdődött a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat és a Spár Magyarország Adni Öröm tanszergyűjtő akciója. A vásárlók az ország bármely Interspár áruházában csatlakozhatnak az augusztus 13-a és 16-a között zajló jótékonysági kezdeményezéshez. A személyes gyűjtés során 10 és 18 óra között a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat önkéntesei az ország valamennyi Interspár áruházában fogadják a tanszeradományokat. A jelenlegi becslések szerint bruttó 6,1 milliárd forint lesz a költsége a Paks és a Duna-Szent-Benedek közötti fenékküszöb megépítésének a Dunán. Ebben az összegben már benne van egy-egy útszakasz újjáépítése és a partszakaszok rekultivációja is, mondta a miniszterelnök a beruházásról tartott rendkívüli sajtótájékoztatón Budapesten. Magyar Péter kifejtette, 145 ezer köbméter követ fognak a Dunába beépíteni. Az első 35 ezer köbméterből a szakemberek elkészítik azt a keresztirányú kőbordát, amely már érdemben megemeli a vízszintet Paksnál. Pár héttel később további 110 ezer köbméter kővel megerősítik a medret és megvédik az építményt attól, hogy a Duna sodrása idővel kimossa alól a folyófeneket. Hozzátette, a szakemberek folyami naszád és szonár segítségével folyamatosan mérik a Duna medrének állapotát, a víz áramlását, sebességét, és ez így lesz a jövőben is. Újra apadásnak indult a Duna, mondta a miniszterelnök Budapesten a paksi helyzetről szóló kormányzati tájékoztatón. Magyar Péter közölte, péntek reggel mínusz 121 cm-es vízállást várnak a szakemberek, és valamikor vasárnap vagy hétfőn érheti el a mínusz 132 cm-es szintet a Duna. Ez az a szint, amikor a jelenleg üzemelő két turbinából egyet ismét le kell állítani, magyarázta. a Duna vízszintjének emelését célzó paksi beruházás technikai előkészületei megkezdődtek. A kivitelezésnél tartunk bizonyos vonatkozásokban, közölte kormány szóvivői tájékoztatón Kádár Pál dandártábornok, a Védelmi Igazgatási Hivatal vezetője. Hangsúlyozta, az ország biztonságos és folyamatos működésének fenntartása a cél. Kádár Pál kiemelte, fontos szerep hárul a Védelmi Igazgatási Hivatal összehangolási képességeire, majd arról beszélt, a hivatal egy olyan csatorna, együttműködési fórum, amelyen keresztül az állam minden erőforrása egy irányba fordítható, a számos, megfelelően felkészült és a feladat ellátásához szükséges eszközökkel rendelkező szervezet együttműködését igénylő projekt során. Rendkívüli intézkedésekről döntött a kormány az idei aszály miatt. A gazdák azonnali segítséget kapnak fizetőképességük megtartására. Olvasható a kormány.hu honlapon. Ismertették, július végéig több mint 750 ezer hektárra érkezett kárbejelentés, kétszer annyi, mint az előző év hasonló időszakában. A bejelentések alapján az aszály okozta kár az agrárium minden ágazatát érintette, közülük is az egyik leginkább károsult a tejtermelés. Az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium az idei elemi károkat elszenvedő gazdákat egy úgynevezett szuperelőleg kifizetésével segíti a rendelkezésre álló források felhasználásával. A tárca ezeket a kifizetéseket a szokásos októbernél hamarabb, már szeptemberben elindítja. Az előleg mértékét 70%-ról 75%-ra emelik. Ez augusztus és október között mintegy 106 milliárd forint azonnali forrást jelent 150 ezer magyar gazdálkodónak. A kormány arról is döntött, hogy az Európai Unió válság alapjából mintegy 16,7 millió eurós, mintegy 6 milliárd forintos rendkívüli támogatást hív le a megnövekedett termelési költségek ellensúlyozására, elsősorban a kis és közepes gazdaságok védelmében. Végül az időjárásról. Túlnyomóan felhőtlen, napos időre számíthatunk, keleten azonban kevés komoly felhő is képződhet, csapadék kizárt. A keleties irányú szél az ország nagy részén gyenge vagy mérsékelt marad, azonban az Észak-Alföld térségében megélénkülhet, a hőmérséklet napközben 30 és 33 fok között alakul. Híreket hallottak.
1: Reklám. Ünnepeljük együtt Szent István napját Rómában. Augusztus 20-a és 23-a között kedvezményes áron várjuk Rómába, a Szent István házba. Az első nap magyar nyelvű szentmise a Szent István ház kápolnájában. Augusztus 21-én reggel indulás a tengerre. Augusztus 22-én magyar idegenvezetés a Fórum Románumban. A 66 euró per fő per éj kedvezményes ár tartalmazza a szállást reggelivel, az idegenforgalmi adót és az úti költséget a tengerre oda és vissza. Bővebb információ a római Szent István ház elérhetőségein www.csssroma.katolikus.hu vagy a sich@katolikus.hu címen. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
4: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
1: Nem csak katolikusoknak.
4: keresztényélet.hu.
5: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diokleciánus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
6: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra Derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinken. Címünk: Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
7: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
8: Reklámot hallottak.
9: Napköszöntő. Reggeli magazin.
0: Dicsertessék a Jézus Krisztus! Augusztus 14-én pénteken szép jó napot kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. Az EGRI stúdióból a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket, munkatársaim, a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a hírszerkesztő Sinkovics Andrea és a technikai munkatárs Karkus István nevében is. Köszöntöm ezt a szép mai napot is! Köszöntlek, szép mai nap! Igen, köszöntlek téged, bármilyen esemény is tegyen emlékezetessé. A megpróbáltatásban, mindenben és mindenütt te ott vagy, Uram. Nem mintha akarnád a rosszat, de az, hogy nem lépsz közbe, csak azt jelenti, te tiszteletben tartod az emberi szabadságot, és az megfelel a te kifürkészhetetlen terveidnek és céljaidnak. Add meg hát nekünk, hogy alávessük magunkat azoknak, minthogy tudjuk, minden javukra válik azoknak, akik szeretik Istent. Adj bátorságot a lesújtottaknak, és add vissza a reményt a kétségbe esetteknek. Dicsőség neked Istennek bölcsessége, dicsőség neked mindig és mindenütt. Ez szép mai napon is. Amen. Napindító pozitív gondolatunk, javaslom, hogy szóljon az örömről. Ezúttal Anselm Grüntől kölcsönöztem, és a következőképpen hangzik. Isten munkálkodik rajtunk, a szomorúságokat örömre változtatja. Az imádkozó ember számára Isten a garancia arra, hogy életébe visszatér az öröm. Valóban, legyen ez a mai napunk napindító pozitív gondolat a kedves hallgatóink. Ma a Marcelek ünneplik névnapjukat, így őket köszöntjük névnapjuk alkalmából, és természetesen köszöntjük a ma születésnapjukat ünneplőket is, valamint azokra is gondolunk, akiknek valamilyen emlékezetes esemény teszi szépé ezt a mai napot. A katolikus egyházban Szent Maximilián Mária Kolbe áldozópap és vértanú emléknapja a mai, és ma van a barlangászok világnapja is, arra emlékezve, hogy 1952-ben ezen a napon hunyt el balesetben Marcel Lubens barlangász. Nos, ennyi bevezető után a Napköszöntő című műsorunk folytatásában javaslom, hogy egy hangképes műsorajánló segítségével tekintsük át most együtt, milyen programokkal várjuk Önöket egészen 14 óráig. Íme a kínálat. Hamarosan játszunk, hiszen a péntek és 8:45, akkor útjára indítjuk péntek reggeli játékunkat, amelyhez még egy jelzőt hozzá tehetnék. Péntek reggeli vidám játékunkat, hiszen minden pénteken próbálok vidámságot varázsolni a kedves hallgatók otthonaiba a péntek reggeli játékokkal. Ma sem lesz ez másképp. Nagyon jó zenékkel készültem ezúttal, és aktuálisak lesznek a zenék. Olyan zenék szólnak majd, amelyek ebben az időszakban kell, hogy szóljanak a akár a Szent István Rádió hullámhosszain és a rádiók hullámhosszain, és nyugodtan fel lehet tekerni a hangerőt majd a rádiók hullámhosszain, hiszen olyan jó zenék lesznek ezek, amelyeket nagyon jó lesz hallgatni. Természetesen kérdésekkel is készültem, helyes megfejtéseiket várjuk a 36-os körzet 510-610-es telefonszámunkra, és már most elmondom, hogy ezúttal 3 darab páros belépő jegy is gazdára szeretne majd találni, ha fogalmazhatok így, a Nemzetközi Lipicai Lovas Gála eseményére, amely Szilvásváradon lesz egészen pontosan augusztus 22-én. Kedves hallgatóink, kérem szépen tehát azok jelentkezését és figyelmét, a figyelmét mindenkinek kérem, de azoknak a helyes megfejtéseit, akik majd ezzel a lehetőséggel is tudnak élni, már most jó erőre szólok. 9 óráig tart a játék, akkor majd híreket mondunk, és ezt követi Közéleti magazin műsorunk, amelyben beszámolunk az EGRI Közösségi Alapítvány idei 4. Boldog utca és első élőhely pályázatáról. Szólunk egy olyan izgalmas kutatásról is, amely a Pirker János László érsek idejében történt, himlő elleni védekezést mutatja be. És még a Nők a Társadalomban című tanulmánykötetről is szó lesz. Következzen most rövid ajánlunk a Közéleti magazin műsorunkhoz, amely egy korábbi adásainkból szemezget majd a szerkesztők lézbe, az ajánlóban pedig Rakusz Márta, az EGRI Közösségi Alapítvány kuratóriumi elnöke beszél.
8: Gyakorlatilag alapvetően ugyanaz a pályázat, mert hál' Istennek ezek szerint sikerült egy olyan kis koncepciót közreadnunk 4 évvel ezelőtt, ami jól működőnek tűnik, és tényleg arra törekedtünk, hogy eleve egy olyan nyitott pályázat ez, amiben mi nem mondjuk meg, hogy pontosan mit kell csinálni, vagy mit várunk el. Mi azt szeretnénk, ahogy akik erre pályáznak, mert ugye azt kérjük, hogy ne egy-egy ember, hanem egy kisebb közösség, akik már elkezdenek szervezkedni az utcájukban, vagy a háztömbjükben, ők fogjanak össze, és közösen valamit találjanak ki, ami nekik jó.
0: 9 óra és 10 óra közötti műsorsávunkban a Szent István Rádió Tokai frekvenciáján kilátó cím összeállításunkban a Görög Katolikus Média műhely adását sugározzuk, amelyben bemutatjuk Krupa Levente atya, az érdi Görög Katolikus Egyházközség parókusának legutóbbi 2 prédikációját, és még megismerhetik az aranymisés Márku László atya életútját is. Következzen most rövid ajánlónk, amelyben László atya beszél.
10: Szegedi Joakim, ő jött, aki felszentelt egy Jugoszlávia görögpapot, és akkor ötünk egy szentért, hogy mondottam is, vagy mondom is. Tehát, hogy Moszörgő Bélát, Obály Lacit, Szarka Jancsit és Damianus Józsit, ezeket szentelt egyszerre. Mindenki adonyba akart menni káplánnak, mert ott a kálpáni hely legalább annyit ér, mint egy másfél kötöves parókia. Hát én kaptam, Tinkó engem nevelt ki, ez rendben van.
0: 9 óra és 10 óra közötti műsorsávunkban Török Szent Miklós és kisújszállási adóink napról napra és térkép című regionális műsorainkat sugározzák. Nos, Közéleti magazin műsorunkban többek között a Szarajevótól Trianonig vezető utat idézzük fel dr. Szakály Sándor történész Török Szent Miklósi előadása segítségével, majd egy kápolna történetét is megismerhetik a műsor második felében. Következzen most rövid ajánlónk, amelyben Szakály Sándor történész beszél.
11: Nem tudom és nem állítanám, hogy a szerb államnak közvetlenül érdeke lett volna. Azt tudjuk ma már, hogy Szerbiának, illetve a szerbiai, ma így mondanánk, titkosszolgálatnak, a katonai titkosszolgálatnak ehhez köze volt, és feltehetőleg azok a fiatal, többnyire diákokról van szó, 19-20-22 éves fiatal emberekről, most talán mondhatnám így is, hogy nemzeti fölbuzdulásból, de támogatást kapva teszik meg ezt a lépést. A kérdés csak az, hogy vajon mit gondoltak egy ilyen merénylet után. Ausztria Magyarország azt mondja, hogy az egyébként oszmán-török birodalomhoz tartozó, korábban oda tartozó területről most kivonulunk, és mondjuk azt, hogy legyen egy önálló állam. Vagy vajon mi lehet? Merül fel az emberbe a kérdés.
0: A kérdésre pedig remélhetőleg a választ is megkapjuk majd Török Szent Miklós és kisújszállási adóinkon 9 óra után néhány perccel. 10 órától azonban már azonos mind a 9 adónk műsora, tehát a legfrissebb híreket követően kezdődik majd Zöld hullám címmel természet és környezeti magazin műsorunk, amelyben augusztus 20-ai Pálházi kisvasút programjáról lesz szó, és még folytatjuk a tusványosi összeállításunkat is. Rövid ajánlunkban most Jakócs Ádámot, az Északerdő ZRT vasúti szakfelügyelőjét, a Pálházi Erdei Állami Vasút üzemvezetőjét hallják.
12: Ahogyan a kisvonat áthalad a kőkapui hegynyúlványba furt alagúton keresztül, fölötte a vadászkastéllyal, az egy igazán mesebeli környezet, tehát mindenkinek, aki még nem járt ott, érdemes ellátogatni ide. Nyilván Kőkapu és Rostallő környéke már a hegyek között fekszik, tehát valamiképp hűvösebb idő van arra, illetve maguk a szerelvények is alapvetően nyitott kocsikból állnak, tehát kellemes átjárja a levegő, közvetlen kapcsolatba kerülhetnek az utasok a természettel.
0: 10 óra 30 perctől pedig megismételjük a keddi, az Erdőfohásza című műsorunkat, amelynek első felében a 160 éves fővárosi állat és növénykertről lesz szó, majd Tóth János Zoltán Erre mit lépsz kis haver című könyvének 6. részét is meghallgatjuk. Szerintem sokunknak vannak szép gyermekkori emlékeik a fővárosi állat és növénykerttel kapcsolatosan, és talán érdekes megtudni, hogy mi is ennek a növény és állatkertnek a története. Erről hallják majd a műsorban, és többek között a most következő rövid kis ajánlóban is Kovács Zsoltot, az Állatvilág magazin főszerkesztőjét.
13: Kevesen tudják, hogy a következő, a budapesti után következő állatkert, az voltak éppen egy magánállatkert volt Mohácson, egy tanárember működtette, voltak medvéi, lámái, ingyen lehetett bemenni ebbe az állatkertbe, de hogy nem itt az 50-es éveknek a furcsa történései közepette, elvették az állatkertet tőle, Mohács városa egy kicsit üzemeltette, majd utána az akkoriban nyíló pécsi állatkertnek ajándékozták az állatokat.
0: 11 órakor híreket mondunk, majd könyvtári barangolás címmel, irodalmi összeállításunkban Szerb Antal a Választott lovak című írásának 3. befejező részét olvassa fel Baranyi Péter színművész. 12:30-tól megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, és újra meghallgathatják a Napverse és a Napimája című kis műsorainkat is. A Napversében Csóri Sándor Esztergomi töredék című versét a szerző mondja majd el. Délben a harangszót követően Úrangyala imádságot imádkozunk, munkatársaimmal együtt itt a Szent István Rádió EGRI stúdiójában, és remélhetőleg kedves hallgatóink is velünk együtt imádkoznak majd a rádió készülékek mellett. Ezt követően egyházi híreket mondunk, és a mai napi evangéliumi részletet is meghallgatjuk majd magyar, szlovák, lovári és német nyelveken. 12 óra 35 perckor a Szentek Szent Életű Emberek című sorozatunkban dr. Katona István püspökatya hangját idézzük fel újra, aki ezúttal Szent Maximilián Mária Kolbe életéről beszél nekünk. A folytatásban Csepelényi György boldoggávatásáért is imádkozunk. Köszöntjük a ma névnapjukat ünneplő Marceleket, a ma születésnapjukat ünneplőket, és fellapozzuk a Szent István Rádió kalendáriumát, évforduló naptárát is. A 13 órai híreket követően pedig az Otthon ízei című műsorunkban a házi kenyérkészítésről beszél nekünk Süje Károlyné Klárika. Rövid ajánlunkban is most őt hallják.
14: Először is a kismakaró került ki a kemencéből, aztán jöttek a kiscipók, legtöbbször ekkora már én is ott voltam nála, és ahogy kivette a kenyeret, mindig letörölte róla a lisztet libaszánytollal, és vizes kézzel megsimogatta, ettől lett szép fényes a kenyérhéja. És akkor az illatos kenyerek bekerültek a kamrába, amikor kihűlt vászon abrosszal betakart a nagymama. Hát talán semmi sem él ilyen élénken az emlékezetembe az én nagymamámról, mint a kenyérsütés.
0: Valóban a drága jó nagymamák, akinek van és volt jó nagymamája, az csak hálát adhat a jó Istennek, hiszen egy jó nagymama pótolhatatlan. 13 óra 35 perckor pedig népzenei kincsestárunkkal jelentkezünk, amelyben Túri Sarolta válogat majd ezúttal a népzenék gazdagtárházából. És ennyit előjáróban már, ami a délutáni programkínálatot illeti, hiszen 13 óra 55 perckor jelentkezünk majd újabb műsorismertetéssel. Ám ma este 21 óra 5 perckor a kultúrkör adása jelentkezik, és erre az adásra már most jó előre szeretném felhívni kedves hallgatóink figyelmét. Programajánló műsorunkban ugyanis a nyári időszakban a diósgyőri lovagi tornák terén megvalósuló pajta játéktár lehetőségére hívjuk fel az érdeklődők figyelmét. Majd ezt követően arról is beszámolunk, hogy új könyvtárbuszt kapott Bosdabaúj-Zemplénvár megye Encsi térségének 26 települése. És még a Magyar Kultúra Napja alkalmából kitüntetést kapott EGRI szakembert is bemutatunk önöknek. Érdemes lesz velünk tartani. Rövid ajánlunkban most Tamás Krisztiánt, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserét kérdezem.
15: Mitől lovag a lovag?
16: Hát attól leginkább, olyan jó, hogy itt feltetted ezt a kérdést a Szent István Rádió hullámhozón, hogy érte a lovagi erényeket, aminek szinte egyik első pontja a keresztény hit védelme, vagy a töretlen hűség. A nők tisztelete is, vagy csak párat emeltem ki. Persze a 21. században lehet, hogy néha nevetségesnek gondolnák az emberek, hogyha ezeket mai napig így élnénk, de a lényeg, hogy a lovag a mai napig, ha kiemeljük, és hogyha azt mondjuk, hogy valaki lovagias, akkor egy olyan ideát látunk magunk előtt, ami a 21. században is követendő példa. Tehát a lovagias ember, vagy valaki, akire azt mondjuk, hogy az udvarias, előzékeny, és leginkább az összes képességét, nem csak a bátorságát, ügyességét, hanem minden mást, amiben ő jó, a gyengébbek oltalmára használja, vagy arra használja, hogy segítse a gyengébbeket.
0: Ilyen szépen összefoglaltuk, hogy mitől lovag a lovag, és valóban mennyire szükség lenne egyre több lovagias emberre. De erről is hallhatnak majd részletesebben a 21 óra 5 perckor kezdődő kultúrkör adásában. És ennyit előjáróban, kedves hallgatóink, további programkínálatunkról, hiszen ahogy említettem is, műsorismertetést legközelebb 13 óra 55 perckor mondunk majd itt a Szent István Rádióban. Kellemes időtöltést, jó rádiózást és szép napot kívánok Önöknek műsorainkhoz. Most szóljon a köszöntő zene minden kedves Szent István Rádió hallgatóhoz, de természetesen azokhoz is, akik ma ünnepelnek, akár névnapot, akár születésnapot, akár bármilyen más jeles eseményt. A Republik Együttes és Bódi László cipő felvételére esett a választásom. A felvétel címe pedig Holdeső, napsugár. Ezzel a dallal kívánok Önöknek további kellemes időtöltést és szép napot!

0: Játsszon velünk és nyerjen! Figyelje kérdésünket, és ha tudja a választ, hívja a 36-os körzet 5-10-6-10.
1: Augusztus 14-én pénteken 8 óra 29 perckor ismételten szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. Kellemes szép délelőttet kívánok Önöknek. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt Farkas Erzsébetet hallják, és a mai játékban a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikai munkatárs Karkus István lesznek partnereim, hogy együtt várjuk a kedves hallgatók helyes megfejtéseit a ma feltett kérdéseinkre. Úgy gondoltam, hogy szóljanak olyan dalok, amelyek így vagy úgy a napsugárról szólnak, hiszen azért még augusztusban vagyunk, még egy jó pár hétig augusztus hónapban bizony számíthatunk a napsugár, hát pozitív, éltető erejére is, hiszen bármennyire is sokat hallunk a napsugárzás káros hatásairól, de én most szeretnék a jó oldaláról beszélni, a növényeknek, a virágoknak és mindennek szüksége van a napsugárra, természetesen már várjuk az esőt is, hiszen nagyon régóta aszályos időjárásban van részünk, de nem minősítünk, most ezt adta a Jóisten, és ezt kell elfogadnunk, remélhetőleg biztos jön majd a jobb időjárás is. Minden esetre most még augusztusban főszerephez jut a nap, a mai napon mindenképpen és a hétvégén is, ezt a reggeli időjárás előrejelzésben is megígértük a kedves hallgatóknak. És főszerephez jut a péntek reggeli játékban is, hiszen a mai dalok főszereplője, fogalmazzunk úgy, a nap és a napsugár lesz. A Republik Együttes és Bódi László Cipő már ráhangoltak bennünket a mai péntek reggeli játékra, és ezt a jó hangulatot és ezt a témát ígérhetem a folytatásban is a kedves hallgatóknak. Fontos játékszabály, hogy ezúttal 3 darab páros belépőjegyet sorsolunk ki a helyes megfejtők között. A Nemzetközi Lipicai Lovasgála szervezői jóvoltából az augusztus 22-én, tehát a jövő héten szombaton megrendezésre kerülő programra a Szilvásváradi Lipicai Lovas Központban. Kérem szépen a kedves hallgatókat, előre felhívom a figyelmüket, csak olyanok telefonáljanak, akik tudják a helyes megfejtést, ez nem kérdés, és még tudnak élni ezzel a lehetőséggel is, tehát a páros belépőket elfogadják tőlünk, elmennek a helyszínre, és ott partnerükkel együtt nagyon jól érzik magukat, mert hogy ezek a lovas rendezvények nagyon jók, én voltam már jó néhányon, és csak biztosítani tudom Önöket, hogy kitűnő a hangulat, profi a szervezés, és nem utolsó sorban egy olyan élmény a családnak, amely vissza nem térő alkalom. Nos, akkor ennyi bevezető után indítsuk útjára mai péntek reggeli játékunkat, szóljon az első világsláger a napról. Ha azt mondom, hogy Száni, akkor természetesen már mindenki szerintem kívülről el tudná énekelni a dalt. Hát angolul nem is, de a dallamát biztos vagyok benne, hogy mindenki el tudná énekelni. De nem kérek ilyet a kedves hallgatóktól, csupán csak azt kérem, hogy árulják el nekem, hogy melyik együttes felvételét is halljuk. És egy kis nosztalgia műsort rögtönzök most ide, mert 1976-ból szól ez a világsláger. Meghallgatjuk tehát a Sunny című dalt. Kérdésem az, hogy melyik együttes felvétele szól.

0: Hát azt említettem, hogy 1976-ból szól a dal, az eredeti valóban akkor született, és jó, hogy elmondtam, számomra is meglepetés volt, hogy ilyen modern változatban szólt a Sunny, ezekkel a dob effektekkel, de hát ez már a modern kor és a feldolgozások kora, minden esetre arra nagyon jó volt ez a dal, hogy azt említettem a kedves hallgatóknak, hogy fel lehet hangosítani a rádiókészülékeket, és lehet otthon igazán jókedvűen szórakozni a péntek reggeli játékra, hát ez a dal megalapozta a szórakozás lehetőségét. Nos, egy modernebb változata szólt az eredeti felvételnek, de az előadó kétségtelenül az volt, aki volt, úgyhogy helyes megfejtőnktől már is megtudjuk, hogy melyik együttes is énekelt nekünk. Jó napot kívánok önnek, ki ez van szerencsém.
1: Jó napot kívánok, Érsek Gyuláné Marika vagyok, Kálból.
0: Szeretettel köszöntöm, kedves Marika.
1: A Bonnie M együttes slágerét hallottuk.
0: A Bonnie M együttes Sunny című világslágere szólt. Hát valóban olyan érdekes, hogy egy dalnak, minden dalnak van hangulata. És valóban ehhez a dalhoz nekem a napsütés, a jókedv és a vidámság társul. Nem tudom, hogy van ezzel, kedves Marika, én így érzem. És
1: nagyon jó hangulatú.
0: Vidám dal volt. És kérem szépen, hogy felteszem kíváncsian a kérdést, hogy a szilvásháradi programra el tud-e menni jövő héten szombaton.
1: Igen, szeretnék.
0: Nagyon örülök neki, kedves hölgyem. A helyszínen lesznek majd a pénztárnál elérhetők a jegyek, ott lesz lejelentve az ön neve is. Partnerével együtt nincs más dolga, mint hogy menjen el jövő héten szombaton szilvásháradra, és érezzen nagyon jól magát.
1: Jó, nagyon szépen köszönöm, és örülök neki.
0: Én pedig örülök, ha ön örül, nagyon szívesen köszönöm, hogy velem játszott, és szép napot kívánok önnek. Isten áldja, viszont hallásom. Folytatjuk tovább, kedves hallgatóink, a mai péntek reggeli játékunkat. Műfajt váltunk, hiszen az erős dob effektek után most egy könnyedebb, lágyabb, olyan igazi gyermekeknek szóló vidám dal szól, de természetesen mi felnőttek is meghallgathatjuk, mert hogy annyira léleksimogató, szívsimogató, kellemes, szép dallama lesz ennek a dalnak, és hát aktuálisak vagyunk, hiszen a Sziget Fesztiválon, amelyről hát negatív és pozitív hírek egyaránt napvilágot látnak a mai médiai világban, de volt egy Bródy János emlékest. Úgyhogy teljesen aktuálisak vagyunk, mert hogy Bródy János csodálatosan szép szerzeményét énekli el nekünk. Keresett énekesnőnk, amelynek nem lehet más a címe, mint az, hogy Napsugár. Kérdésem az, hogy ki énekel?

0: Hát ma napsugárral kezdődött a napunk, hiszen aki hajnalban autózott úgy, mint én, annak gyönyörű napfelkeltében volt része. Bródy János szerzeménye szólt 1994-ből itt a Szent István Rádióban. Második helyes megfejtőnk, miután bemutatkozott, azt is elárulja nekünk, hogy ki énekelt. Jó napot kívánok önnek! Kihez van szerencsém?
1: Dicsőtessék, Somogyiné Rita vagyok Egerből.
0: Üdvözlöm, kedves Rita!
1: És Halász Juditot hallottuk.
0: Halász Judit énekelte nekünk csodálatosan, hogy ó napsugár, ó napsugár, én szeretlek nagyon. Valóban olyan jó, hogyha süt a nap, az embernek a hangulata és a kedve is más. A mai napon és a hétvégén ebben biztosan lesz részünk. Ennyit ígérhetek a kedves hallgatóknak. És kedves Rita, önnek pedig még azt is ígérhetem, hogy a szilvásváradi Lipicai Lovasközpontban lesz jövő héten szombaton, hogy elfogadja a meghívásunkat és elfogadja a két fő részére szóló belépőjegyünket.
1: Ez 23-a lesz?
0: 22-én lesz a szilvásváradi Lipicai Lovasközpontban nemzetközi lovasgála.
1: Igen, köszönjük szépen, el tudunk menni valaki a családból. Biztosan
0: nagyon örülök neki. Érezzék jól magukat, nevük lesz jelentve a pénztárnál, és csak annyi a feladat, hogy menjenek el a helyszínre, és érezzék nagyon jól magukat.
1: Köszönjük szépen.
0: Én is további szép napot kívánok, Isten áldja, viszont hallásra.
1: Viszont hallásra.
0: Kedves hallgatóink, péntek reggeli játékunk folytatásában ismételten egy napsugárról szóló dal következik. Nem meglepő módon ilyen egyszerűen az is a címe, hogy a napsugár. Annyi kiegészítést még szeretnék hozzá elárulni, hogy a The Rabbits együttes Sugar Baby Love című 1974-es világslágerének magyar változatát énekli nekünk, keresett énekesünk, mert hogy ezúttal is arra vagyok kíváncsi, hogy ki énekel, és továbbra is még mindig van. Páros belépünk a szilvásváradi lovasközpontba, kérem szépen csak olyanok telefonáljanak, akik tudják a helyes megfejtést, és el is tudnak menni a jövő héten szombaton megrendezésre kerülő programra. Szóljon tehát a Napsugár című dal itt a Szent István Rádióban.

0: napsugár, vagy rég várt napsugár. Az elmúlt percekben a Rabötz együttes Sugar Baby Love című 1974-es slágerének magyar változatát énekelte nekünk, keresett énekesünk. Harmadik helyes megfejtőnk pedig el is árulja, hogy ki volt ő. Jó napot kívánok önnek, kihez van szerencsém.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Szira Anna vagyok, és Máté Péter énekel.
0: Mindörökké, amen. Jól értettem, kedves Anna? Halló, Anna, jó, csak nem olyan jól értettem, picit halk tetszett lenni. Honnan telefonál, kedves Anna?
1: Vácsent Lászlóról.
0: Örülök szépen, köszönöm szépen, hogy ott is hallgatnak bennünket. Szeretettel gratulálok önnek, valóban Máté Péter. Senkivel össze nem tévesztető hangja szólt az elmúlt percekben, és kíváncsia teszem fel a kérdést, de reménykedem, hogy mi lesz a válasz. El tud menni jövő héten szombaton Szilvásáradra erre a lovasgálára?
1: Igen, el tudunk.
0: Nagyon örülök neki, kedves Anna, és fogadja szeretettel. Hát most képzeled van a két darab belépőjegyet, de jövő héten szombaton már valóság is lesz az ön számára ez a két darab belépőjegy. A helyszínen veheti majd át, és partnerivel együtt menjenek el, érezzék nagyon jól magukat.
1: Nagyon szépen köszönjük.
0: Én is köszönöm szépen, hogy velünk játszott. További szép napot kívánok önnek. Isten áldja viszonthallásom.
1: Isten áldja viszonthallásom.
0: Kedves hallgatóink, a folytatásban lesz még két kijáték kérdésem, azonban már a lipicai lovasközpontba szóló jegyeink mára elfogytak, de kérem ne csüggedjenek, akik szeretnének még nyerni, jövő héten hétfőn két fő részére szóló két darab páros jegyet még kisorsolunk. Most pedig már meglepetés ajándékokért folyik a küzdelem, ha fogalmazhatok így. Nagyon szép könyv nyereményeim vannak, úgyhogy most nem árulom el, hogy mik lesznek a nyeremények. Aki helyes megfejtő és szerencsés nyertes lesz, azok majd a postát várják és meglepetés ajándékunkat megkapják a válogatásomban. Most a folytatásban szóljon egy újabb dal a napsugárról. Úgy gondoltam, mert hogy nagyon gazdag a Szent István Rádió zenei tárháza, és bizony, ahogy kutakodtam, keresgettem ebben a zenei tárházban, találtam még egy dalt, amely pontosan az imént hallott dal másik magyar változata. Azért is szerkesztettem adásba, mert bár a dallam ugyanaz, de a szövege teljesen más, de mégis természetesen ez is a napsugárról szól. Egészen pontosan Simogas napsugár. Erről halljuk a most következő dalt, ismételten a Rabötz együttes Sugar Baby Love című 1974-es világslágerének másik magyar változata szól. Kérdésem pedig ismételten arra vonatkozik, hogy melyik együttes felvételét is halljuk. Hívjanak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon, és árulják el Karkus Istvánnak, hogy mi is a helyes megfejtés.

0: Sejtünk. Azt is elárulja nekem, hogy melyik együttes felvételét hallottuk. Jó napot kívánok önnek, kihez van szerencsém.
1: Üdvözlöm, kedves Erzsébet, Vámos László vagyok.
0: Üdvözlöm én is, kedves László. Hallgatom a megfejtését.
1: A Dolly-ról.
0: A Dolly-ról együttes felvétele szólt. Igazi nyári hangulatú, karibi hangulatú vidámdal. Kedves László, köszönöm szépen a megfejtést, és valami meglepetés ajándékot találok önnek, és postázok. Várja a postát, és majd hamarosan érkezik az ajándék. Köszönöm szépen, hogy velem játszott.
1: Nagyon szépen köszönöm, szép napot kívánok.
0: Szép napot önnek is, Isten áldja, viszont hallásra.
1: Isten áldja.
0: És van még egy dal a tarsolyomban, ez pedig nem lesz más, mint a napfény kell a világnak. Hát igen, ez is egy vidám dal, és nagyon-nagyon nagy örök igazságot fogalmaz meg, mert hogy szükségünk van a napfényre. Kérdésem az, hogy ki énekel, kik énekelnek a most következő percekben. Hallgassuk ezt a vidám felvételt rádiók hullámhosszain.

0: Nos, ezzel a vidám dallal péntek reggeli játékunk utolsó kérdéséhez érkeztünk, és utolsó helyes megfejtőjét szeretettel köszöntöm. Jó napot kívánok önnek, ki ez van szerencsém.
1: Dicsértessék a Jézus, Lenke vagyok reggelből.
0: Mindenki amen, kedves Lenke.
1: És Korda György és Balázs Kálvire jellegzetes hangjukat hallom.
0: Szó szerint így van, jellegzetes, senkivel össze nem téveszthető. Korda György és Balázs Klári duettje szólt az elmúlt percekben. Kedves Lenke, szeretettel gratulálok önnek, meglepetés ajándékunkat Egerbe postázzuk önnek. Köszönöm, hogy velem játszott.
1: Én köszönöm, dicsértessék a Jézus.
0: Mindenki amen. Isten áldja kedves Lenke, és Isten áldja kedves hallgatóinkat is, hiszen 8 óra 58 perc van. Azt jelenti, hogy mai péntek reggeli játékunk ezzel véget ért. A napsugárról és a napfényről szóló játékunk ezzel most bezárja a kapuit, de majd jövő héten pénteken folytatjuk valamilyen jó témával. Köszönöm szépen a kedves hallgatók megtisztelő figyelmét.

Mint ahogy köszönöm szépen a zenei szerkesztő Túri Zsarolta és a technikai munkatárs Karkos István segítségét is. A Szent István Rádió mikrofonja előtt a szerkesztő műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallották. Akik megnyerték a Szilvásradi Lovasközpontba a jegyeket, nekik jó szórakozást és kellemes kikapcsolódást kívánok, akik pedig velünk rádióztak és csak idézőjelben csak hallgatták a műsorunkat, nekik pedig nagyon szép napot és szép hétvégét kívánok. Találkozunk legközelebb jövő héten, pénteken, további kellemes időtöltést, viszont hallásra!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
2: 9 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Megkezdődött a magyar-máltai szeretetszolgálat és a Spár Magyarország Adni Öröm tanszergyűjtő akciója. A vásárlók az ország bármely Interspár áruházában csatlakozhatnak az augusztus 13-a és 16-a között zajló jótékonysági kezdeményezéshez. A személyes gyűjtés során 10 és 18 óra között a magyar-máltai szeretetszolgálat önkéntesei az ország valamennyi Interspár áruházában fogadják a tanszeradományokat. A jelenlegi becslések szerint bruttó 6,1 milliárd forint lesz a költsége a Paks és a Duna-Szent Benedek közötti fenékküszöb megépítésének a Dunán. Ebben az összegben már benne van egy-egy útszakasz újjáépítése és a partszakaszok rekultivációja is, mondta a miniszterelnök a beruházásról tartott rendkívüli sajtótájékoztatón Budapesten. Magyar Péter kifejtette, 145 ezer köbméter követ fognak a Dunába beépíteni. Az első 35 ezer köbméterből a szakemberek elkészítik azt a keresztirányú kőbordát, amely már érdemben megemeli a vízszintet Paksnál. Pár héttel később további 110 ezer köbméter kővel megerősítik a medret és megvédik az építményt attól, hogy a Duna sodrása idővel kimossa alóla a folyófeneket. Hozzátette, a szakemberek folyami naszád és szonár segítségével folyamatosan mérik a Duna medrének állapotát, a víz áramlását, sebességét, és ez így lesz a jövőben is. Újra apadásnak indult a Duna, mondta a miniszterelnök Budapesten a paksi helyzetről szóló kormányzati tájékoztatón. Magyar Péter közölte, péntek reggel mínusz 121 cm-es vízállást várnak a szakemberek, és valamikor vasárnap vagy hétfőn érheti el a mínusz 132 cm-es szintet a Duna. Ez az a szint, amikor a jelenleg üzemelő két turbinából egyet ismét le kell állítani, magyarázta. A Duna vízszintjének emelését célzó paksi beruházás technikai előkészületei megkezdődtek. A kivitelezésnél tartunk bizonyos vonatkozásokban, közölte kormányszóvivői tájékoztatón Kádár Pál dandártábornok, a Védelmi Igazgatási Hivatal vezetője. Hangsúlyozta, az ország biztonságos és folyamatos működésének fenntartása a cél. Kádár Pál kiemelte, fontos szerep hárul a Védelmi Igazgatási Hivatal összehangolási képességeire, majd arról beszélt, a hivatal egy olyan csatorna, együttműködési fórum, amelyen keresztül az állam minden erőforrása egy irányba fordítható, a számos, megfelelően felkészült és a feladat ellátásához szükséges eszközökkel rendelkező szervezet együttműködését igénylő projekt során. Rendkívüli intézkedésekről döntött a kormány az idei aszály miatt. A gazdák azonnali segítséget kapnak fizetőképességük megtartására. Olvasható a kormány.hu honlapon. Ismertették, július végéig több mint 750 ezer hektárra érkezett kárbejelentés, kétszer annyi, mint az előző év hasonló időszakában. A bejelentések alapján az aszály okozta kár az agrárium minden ágazatát érintette, közülük is az egyik leginkább károsult a tejtermelés. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium az idei elemi károkat elszenvedő gazdákat egy úgynevezett szuperelőleg kifizetésével segíti a rendelkezésre álló források felhasználásával. A tárca ezeket a kifizetéseket a szokásos októbernél hamarabb, már szeptemberben elindítja. Az előleg mértékét 70%-ról 75%-ra emelik. Ez augusztus és október között mintegy 106 milliárd forint azonnali forrást jelent 150 ezer magyar gazdálkodónak. A kormány arról is döntött, hogy az Európai Unió válság alapjából mintegy 16,7 millió eurós, mintegy 6 milliárd forintos rendkívüli támogatást hív le a megnövekedett termelési költségek ellensúlyozására, elsősorban a kis és közepes gazdaságok védelmében. Végül az időjárásról. Túlnyomóan felhőtlen napos időre számíthatunk, keleten azonban kevés komoly felhő is képződhet, csapadék kizárt. A keleties irányú szél az ország nagy részén gyenge vagy mérsékelt marad, azonban az Észak-Alföld térségében megélénkülhet, a hőmérséklet napközben 30 és 33 fok között alakul. Híreket hallottak.
3: Reklám. Verdi requiemje az Egri Bazilikában. Augusztus 21-én pénteken 18 órai kezdettel Giuseppe Verdi requiem miséje, a Nemzetközi Ifjúsági Kórus Találkozó kórusa és az Era Nova zenekar előadásában csendül fel az Egri Bazilikában. A 11 különböző nemzetből érkező előadók egy héten át együtt éltek és dolgoztak a németországi Baden-Württemberg tartomány Ifjú Zenészek Állami Akadémiáján, hogy közös munkájuk eredményeként Verdi requiemjét mutassák be egy nemzetközi koncertturné keretében, amelynek augusztus 21-i helyszíne az Egri Bazilika lesz. Az előadásra a belépőjegyek megvásárolhatók a jegy.hu oldalon.
4: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecsként a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
3: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
5: Reklámot hallottak.
6: Közélet. Délelőtti magazin.
7: Dicsertessék a Jézus Krisztus. 2026. augusztus 14-e péntek van. A közéleti adás szerkesztője Krisz Báta nevében is szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban beszámolunk az Egri Közösségi Alapítvány idei negyedik Boldog utca és az első élőhely pályázatáról. Szólunk egy olyan izgalmas kutatásról is, amely a Pirker János László érsek idejében történt, himlő elleni védekezést mutatja be. Végül pedig bemutatjuk a Nők a Társadalomban című tanulmányi kötetet. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Idén, negyedik alkalommal hirdette meg a Boldog utca pályázatot az EGRI közösségi alapítvány. A felhívással olyan egrieket támogatnak, akik vállalják, hogy megteremtik egy-egy társasház, utca vagy utcák lakóinak helyben beszélgetős, ismerkedős találkozási lehetőségét. A további információkról és a pályázat feltételeiről Rakusz Mártát, az EGRI közösségi alapítvány kuratóriumi elnökét kérdeztük.
1: Negyedik alkalommal hirdeti meg az EGRI közösségi alapítvány a Boldog utca pályázatot. Hát nyilván ez a szám azt jelenti, hogy ez egy nagyon népszerű pályázat, már megint lehet idén is pályázni. Gyakorlatilag mi évek óta azért erről beszámoltunk itt a Szent István Rádióban. Van-e valami változás a pályázattal kapcsolatban, vagy szinte minden ugyanaz?
2: Gyakorlatilag alapvetően ugyanaz a pályázat, mert hál' Istennek ezek szerint sikerült egy olyan kis koncepciót közreadnunk 4 évvel ezelőtt, ami jól működőnek tűnik, és tényleg arra törekedtünk, hogy eleve egy olyan nyitott pályázat ez, amiben mi nem mondjuk meg, hogy pontosan mit kell csinálni, vagy mit várunk el. Mi azt szeretnénk, ahogy aki erre pályázik, akik erre pályáznak, mert ugye azt kérjük, hogy ne egy-egy ember, hanem egy kisebb közösség, akik már elkezdenek szervezkedni az utcájukban, vagy a háztömbjükben, ők fogjanak össze, és közösen valamit találjanak ki, ami nekik jó, mert mi úgy gondoljuk, hogy az emberek tudják a legjobban azok az adott közösségek, vagy éppen közösséggé formálódó lakossági csoportok találják ki maguknak alulról szerveződően, hogy ők mit szeretnének. Mi ebben nagyon szívesen segítünk a tapasztalatokkal, azzal, hogy összehívjuk a korábbi és az adott évben jelentkező Boldog utca pályázókat, beszélgetünk, megosztunk tapasztalatokat és ötleteket, és innentől kezdve minden közösség maga találja ki, hogy mit akar ebből kihozni. 50 ezer forinttal támogatjuk is ezeket a kezdeményezéseket, de egyébként a célunk ezzel az, hogy tényleg egy ilyen közösségi kezdeményezés induljon el ezekben a utcákban, házakban, azért, hogy az emberek egy kicsit újra tudjanak kapcsolódni egymáshoz, és tényleges közösségekké váljanak.
1: Az elmúlt 3 évben, ahogy elhangzott, körülbelül egy 40 pályázat megvalósult. Az első évben gyakorlatilag szinte mindent lehetett a felajánlott 50 ezer forintból vásárolni. A másodiknál már emlékszem, hogy volt egy olyan kikötés, hogy mondjuk a viszkit azt azért ne ebből állják. Mi az, ami tényleg a 3 év tapasztalatából el tudsz mondani? Tehát melyek voltak a legnépszerűbbek az ilyen kis utcai összejövetelek, kis közös bográcsozások, vagy mi az, amit elképzeljünk?
2: Igen, azt látjuk, hogy ugye a legtöbb helyen tényleg a nulladik pontról indulnak sokszor, magyarul nem ismerik egymást az emberek. És olyankor szerintem ez egy ilyen természetes emberi dolog, hogy jöjjünk össze, eszegessünk, iszogassunk, és közben beszélgessünk. Mert nyilván a közös főzés, vagy a közös eszegetés, iszogatás, az mindig ad egy kötetlen, egy jó nyitott alapot ahhoz, hogy tényleg könnyebben tudjanak kapcsolódni egymáshoz az emberek. De azt is látjuk, hogy valahol vannak olyan szerveződések, utcák, ahol már az első alkalommal is beterveznek valami kis aktivitást, hogy mondjuk közös rendbe rakják a játszótér egy-egy szegletét, vagy valamilyen módon így próbálnak egy kicsit ilyen környezettudatos valami tevékenységet is összehozni, és a köré szervezni az ott lakókat. Szóval, hogy legyen, elindul az is sokszor, hogy tényleg közös a környezetünk, akkor tegyünk érte közösen. Úgyhogy változatos, igen, legtöbbször ezeket a közös főzéseket szeretik tényleg így, főleg első alkalommal, amikor megszervezik a lakók. Úgyhogy sokszor tényleg az alapanyagokat támogatjuk hozzá, esetleg egy eszközöket. Idén annyi változás van, hogy próbálunk mi is egy kicsit ilyen környezettudatosabb gondolkodásra sarkalni mindenkit, és ezért ebből az 50 ezer forintból az alkoholon túl azt sem támogatjuk, hogyha ilyen eldobható műanyag termékekkel próbálják a bulit megoldani. Abszolút, tehát én saját tapasztalatból is mondhatom, én is a saját utcákban is szerveztünk ilyet, és nagyon klassz az, amikor mindenki kihozza otthonról a saját poharát, vagy tányérkáját rajta a kis pogácsájával, szóval ennek van egy varázsa, hogy tényleg mindenki rakjon bele, amit tud, és ettől lesz igazán közösség, és mindenki ettől érzi magáénak az egészet, nem pedig egy rendezvény, ahol minden ott áll készen, és akkor oda megyünk, kicsit részt veszünk, aztán hazamegyünk, mert itt nem ez a cél, hogy egy jó rendezvény legyen, itt az a cél, hogy az emberek kapcsolódjanak egymáshoz.
1: Fel lehetett fedezni valami olyan fajta törvényszerűséget, hogy inkább a kertvárosi részek, inkább a lakótelepi közösségek, tehát kik voltak, akik jobban érdeklődtek a pályázat iránt?
2: Az a tapasztalatunk, azt látjuk az elmúlt 3 évből, hogy elég változatos, tehát hogy nem kifejezetten, abszolút nincs ilyen tendencia, hogy inkább csak a nem tudom, családi házas utcák. Talán a felsőváros lakótelepi részről kevesebb, illetve ott nem annyira látjuk ezt a mozgolódást, nyilván ennek is megvan az oka. Ez is érdekes lenne egy kicsit jobban megvizsgálni, hogy talán hogy tudnánk ott jobban elérni azt, hogy mondjuk egy lépcsőház összefogjon és csináljanak egy ilyen összefogást. De abszolút a belvárosban is, és ilyen több emeletes lakóházak közösségei is szerveztek maguknak ilyen boldog utcát. Szóval ez elég nagy változatosságot mutat. Épp itt a belváros szívében, a Kossuth-Lajos utca egyik belső udvarába is tavaly szerveztek egy ilyet, ahol nagyon-nagyon izgultak, hogy mi lesz ebből, mert pont azt látja mindenki, hogy cserélődnek a lakók, meg egyáltalán, még hogyha nem is a fluktuáció a fő ok, de hogy nem, szinte már köszönni se nagyon köszönnek egymásnak egy udvarban élők, nem tudják, bizalmatlanság van, és például nagyon szívmelengető volt, tényleg annyira jó volt hallani ettől a szerveződéstől is, amikor utána beszélgettünk velük, hogy maximálisan felülmutat. Tehát, hogy sok emberben benne van ez az igény, vagy a nyitottság, hogy kapcsolódjon, de nagyon kevés ember az, aki kezdeményező tud lenni. Igen. És mi ebben akarunk ezzel segíteni, hogy legyenek bátrak azok az emberek, akikben van egy kis kezdeményezőkészség, és nem láttunk még kudarcos próbálkozást. Tehát ez a Boldog utca, ez mindenhol egy sikersztori, azt látjuk. Lehet, hogy nem mindenhol folytatják, míg világ a világ, de ahol vették a fáradtságot, és tényleg összejöttek, és valamit csináltak együtt, onnan mindenhonnan hihetetlen pozitív visszajelzések vannak. Azok, akik részt vesznek ebben a kezdeményezésben, és kezdeményezőként csinálják, ők hihetetlen sokat kapnak ettől, hogy ekkora hát sikerélmény, vagy egy ilyen boldogság, hogy úristen, ez kellett. Az én kis hozzáadott energiám kellett ahhoz, hogy itt az emberek aztán baromira megköszönjék, hogy de jó, és másnaptól már egész másképp nézünk egymásra, amikor összefutunk az utcán, és már van kihez szólnom, hogyha valami gondom van, vagy kérdésem, vagy segítséget szeretnék kérni.
1: Rá is harangoztak erre, amit mondtál. Még egyetlen kérdés, tehát a idei negyedik évi Boldog utca projekt már elindult, ugyanúgy egy nagyon egyszerű szándéknyilatkozatot, semmi bonyolult pályázatot ne képzelni el, senki kell kitölteni, egelközösalap.hu oldalról. Meddig elérhető a pályázat?
2: Október 30-ig lehet benyújtani ezeket a szándéknyilatkozatokat, illetve hát a keret kimerüléséig, mert nyilván...
1: Mennyi keret van rá?
2: Hát mi ebben az évben 8000 forintot szabtunk meg keretnek, mert hát nyilván végesek a forrásaink, úgyhogy én arra biztatok mindenkit, hogy minél hamarabb kapjon észbe, és akkor is, hogyha mondjuk ősszel vagy nyár végére terveznének valamit, érdemes minél hamarabb beadni ezt a szándéknyilatkozatot, mert hál' Istennek nagy az érdeklődés, és szeretnénk, hogy tényleg idén is legalább annyi utca boldoguljon és boldog legyen, mint ahány korábban is.

0: Két új pályázatot hirdetett most az EGRI Közösségi Alapítvány, az egyikről Törőcsi Gábor, az EGRI Közösségi Alapítvány kuratóriumi tagja fog beszélni. Ez egy új kezdeményezés, ez egy úgynevezett élőhely pályázat, de minden egyéb információt tőled kérdezek, Gábor. Ki pályázhat, mit jelent ez pontosan? Valami zöldet sejtek mögötte.
1: Igen, abszolút, hogy a neve is mutatja, élőhely, úgy kicsit játszunk azzal, hogy az a hely, ahol élünk, az Eger, és szeretnénk, hogyha ez nem csak, hogy mondjam, a közösségek szempontjából válna élővé, hanem a zöld felületeket is magunkénak érezzük, és például, hogy egy utcában, egy téren, ahol lakunk, ott a lakók is hozzájáruljanak ahhoz, hogy a saját környezetük egyrészt rendezettebb legyen, másrészt pedig ugye itt mondjuk a klímaváltozás hatásaira is reagáljon a város. Fontos, hogy ez ilyen mikroléptékű, tehát nagyon kicsi projekteket támogatunk, tehát, hogy egy utcából 5-10 összefognak, és akkor nem tudom, egy mulcsolnak egyet, a fát karban tartanak, egy falat befuttatnak zölddel, vagy egynyári növényeket ültetnek. Fontos az, hogy ugye itt nem csak egy egyszeri alkalomról van szó, hanem ez azért szeretnék, hogy egy szezonon keresztül legalább, de hát ideális esetben hosszú évekig is ápolnák a lakosok ezeket a zöld felületeket.
0: Mi az, amit az alapítvány támogat, és mennyivel? Tehát itt mondjuk virágpalántákat, tényleg ami valami szép zöldet eredményez, mekkora összeggel?
1: Igen, tehát a pályázat 50.000 forintra lehet pályázni, magánszemélyeknek egy nagyon egyszerűen szándéknyilatkozat kitöltésével, és tényleg, ahogy elhangzott, tehát egynyári növényeket, palántákat, kisebb kerti eszközöket esetleg lehet pályázni, vagy mondjuk madárodú készítéshez anyagköltségre. Tehát ilyen tényleg ilyen egyszerű dolgokat. A pályázatban ez részletesen le is van írva, hogy milyen ötleteink vannak, de persze, hogyha valakinek van a saját utcájára szabott ötlete, azt is nagyon szívesen várjuk. Fontos, hogy egy tájépítészmérnök is segíti munkánkat, tehát hogy mi próbáljuk úgy csinálni, hogy ez tényleg hasznos legyen a város szempontjából is.
0: Elhangzott az is, hogy mondjuk a faültetés az, ami nagyon szép dolog lenne, de az már egy kicsit bonyolultabb, hiszen ahhoz engedélyeket. Mármint, hogy ha én szeretnék a lakóházam előtt egy fát elültetni, ahhoz is engedélyt kell kérni? Tehát, hogy ez ilyen szempontból akkor már kizáró tényező?
1: Igen, a faültetés az már egy nagyobb léptékű a pályázatunk szempontjából, mert hogyha valaki közterületen fát ültet, ott azért nem mindegy, hogy hova ülteti, mert a föld alatt mehetnek különböző vezetékek, közműcsatornák, stb. És akkor tehát ott már egy utánajárás, egy tervezés szükséges. Ezért javasoljuk azt, hogy ebben a pályázat keretében most ne ültessünk fát, hanem éppen a meglévő fákat ápoljuk. Tehát nagyon sok, mondjuk egy fiatal fák, ami a környéken el vannak ültetve, ez ilyen aszályos nyári időkben például locsolásra szorulhatnak. Figyeljünk oda az idősebb fákra, ma ökológiailag azok a legnagyobb értékek. És tehát, hogy a meglévő dolgainkat is ápoljuk, tehát ez is fontos szemlélet.
0: És egy ötlet eszembe jutott, mi most itt ugye a civil közösségek háza udvarán beszélgetünk, és mögöttünk itt az udvaron van egy kis közösségi kert, amit a itt működő civil szervezetek valahogy egy kis közösségi kerté varázsoltak, tehát például egy ilyen kis közösségi kertet is akár lehet, mondjuk nyilván magas ágyás, stb. Ez egy nagyobb költséget jelent, de mondjuk elindítani, tehát akár ilyenre is lehet pályázni? Igen,
1: akár ilyenre is, ugye ott is meg kell nézni a helyszínt, hogy a közterületen ez hogy valósítható meg, de ez megvalósítható, és akár egy ilyen magas ágyás is lehet, hogy egy kis munkával meg összedobják a szomszédok az anyagot, akkor ez megvalósítható is. Hát itt is fontos az, hogy ez nem csak egy egyszeri dolog, tehát akkor, ha valaki egy magas ágyást csinál, vagy egy közösségi keltet, akkor ez egy folyamatos, hosszú szervezést és munkát is igényel.
0: Így van. Jó, most május 28-án beszélgetünk, tehát már él ez az élőhely pályázat, az Eger közös alap honlapjáról lehet egy egyszerű nyilatkozatot, tehát nem egy bonyolult pályázatot kitölteni. Meddig lehet pályázni erre az élőhely pályázatra?
1: Ez egészen november végéig, hát idei projekteket, azért tartjuk ezt a november végéig, hogyha valami olyan ültetés van, akkor az őszi szezon is benne legyen. Fontos, hogy ez még most egy mintaprojekt, tehát hogy most még idén körülbelül 3-4 pályázatot támogatunk, és akkor megnézzük a tapasztalatokat, hogy hogyan működik, és jövőre tervezzük, hogy ez nagyobb körben is meghirdetjük.
2: Az elhangzott riportokban előbb Rakusz Mártával, az EGRI Közösségi Alapítvány kuratóriumi elnökével, majd Törőcsik Gáborral, az alapítvány egyik tagjával beszélgettünk.
3: Irie Mafia, yeah. I got a spliff road, I'ma pass around to get the party started. Don't think about it, just be a part of it.

0: Nem olyan rég jelent meg a Magyar Egyház Történeti Vázlatok című folyóiratban dr. Benei Bernadettnek, a főegyházmegyei levéltár történész levéltárosának egy újabb kutatása. Mondhatom, hogy újabb, hiszen már nagyon sok kutatásod megjelent, számos témában beszélgettünk. Ez, amiről most fogunk beszélni, ez a himlő elleni védekezés Pirker János László érseksége idején. Ugye Pirker János László érsek azért olyan érdekes, most két szempontból is volt érdekes, ami felkeltette az érdeklődésemet. Ugye nekünk a rádióban a Budapéter atyával van egy legrébb püspököket bemutató sorozat, amelyben majd előbb-utóbb Pirker János Lászlóhoz érkezünk. Hát ő mondhatom, hogy szinte a reformkor idején volt ugye az egri érsek, és az, hogy az ő idejére te egy ilyen kutatást találtál, tehát hogy akkor volt hangsúlyos a himlő, vagy akkor már mondjuk a védekezésről lehetett beszélni?
1: Igazából mindkettőről. A himlő járvány 1811-ben jelent meg először Magyarországon, majd azt követően 1822-ben és 23-ban, tehát az előző érsekek is fontosnak érezték, például Fischer István, hogy arra buzdítsák a papjaikat, hogy prédikációk során, mint egy a szentbeszéd részeként, foglalkozzanak a himlő elleni védekezéssel is, propagálják a védőoltás beadását. A védőoltást 1796-ban egy angol orvos, Edward Jenner szabadalmaztatta. Hát ekkoriban, tehát hogy említettem, hogy a himlőjárvány pusztított, de a 19. század első felében egy másik halálos járvány, a kolera is pusztított Magyarországon. Ez az járvány széklettel vagy hányással szennyezett vízzel, vagy szennyvíz útján terjedt, és nagyon súlyos hányást és hasmenést okozott azoknál, akik elkapták, aminek következtében gyors kiszáradás okozta a halált. És 1831-ben volt az első ilyen nagy kolera járvány Magyarországon, ennek az Inci Ferenc is áldozatául esett, 237 ezer halottja volt ennek a járványnak. Tehát ez a kettő gyakorlatilag itt a 19. század első évtizedeiben együtt pusztította a lakosságot sajnos, és Pirker idejében is ő is fontosnak tartotta, hogy az oltakozást propagálják, erre buzdítsák a híveket. Készítettek oltásra a buzdító cédulákat, ismeretterjesztő kiadványokat, amiket a keresztelés folyamán a keresztülőknek is osztogattak például.
0: Tehát gondolom úgy volt, hogy mondjuk a plébániákon helyezték el, mint mondjuk akár egy szórólapot.
1: Hát, de akár végül lehet, is, akár igen. Illetve hát például volt egy olyan szabály is ekkoriban, hogy a tanoncok csak oltással rendelkezve léphettek be a céhekbe. Tehát ez párhuzam válítható a mostani védekezés, a Covid idején is megfigyelhető volt, hogy kérték bizonyos helyeken a védőoltás meglétét. Amikor volt egy konferencia néhány évvel ezelőtt Pirker János érsekségével kapcsolatban, és előadáshoz kerestem témát, és a Földházmegyei Levéltárban találtam egy Vékonyka iratanyagot, ami a himlő elleni védekezéssel foglalkozott, és speciálisan Szabolcs vármegyei adatokat tartalmazott ez az anyag, és erre építettem fel ezt a cikkemet, vagy ezt a kutatásomat.
0: Annyira sok kérdés megfogalmazódott bennem, tehát egyáltalán, hogy a 18. század végén beszélünk arról, hogy a himlőre egyáltalán egy oltás készült, talán ez volt ez az oltás, amit a tehénnyirokból nyerte ez az Edward Jenner. Az, hogy egyáltalán az akkori viszonyok között mikorra érkezhetett be Magyarországra, ez azért érdekes, mert tulajdonképpen ugye Pirker 1826-tól volt, meg mondjuk már talán az elődjei is, tehát hogy viszonylag hamar beérkezett, és terjedt Európában.
1: De nem volt annyira szervezett, tehát hogy ezt így nem is lehetett olyan mai értelembe vett kötelezően előírni akkoriban, csak így a jótékony hatása mellett próbáltak érvelni többen is, vármegyei bizottságok, vagy az egyházi vezetők például. És visszatérve Szabolcs vármegyéhez, egyházi személyek készítettek jelentéseket, tehát plébánosok, kurátorok, és a különböző helységekből jöttek be adatok, Nyírbátorból, Pócspetriből, Újfehértóról, Orosról, Nyíradonyból, levelekről, Napkorból, Lugosról, és közölték, hogy a 30-as években hány gyereket sikerült beoltani, illetve hogy zajlott az oltakozás.
0: Mert hogy alapvetően gyerekeket oltottam?
1: Igen. Mondjuk volt ez az egészségügyi bizottság, ugye vármegyei bizottság, ott azért úgy felnőttekkel is foglalkoztak, vagy felnőttek oltásával is foglalkoztak, tehát például megszabták, hogy mutassanak példát a földes urak is az oltakozásban, meg a nemesek is, és akkor, hogy 12 krajcát kellett fizetnie egy köznemesnek az oltásért, vagy főnemesnek ettől többet, de saját belátása szerint a szegényebbeknek ingyenes volt. Tehát, hogy így próbáltak több embert is, de érdekes módon ezek a beoltottakra vonatkozó adatok így gyermekekre lebontva jelennek meg. És megjelenik ezekben a jelentésekben az is természetesen, hogy milyen gátló tényezőkbe botlottak a korszakban, amik az oltakozás menetét befolyásolták. Egyik ilyen volt például az orvoshiány.
2: Akkor ezek szerint ez nem csak mai probléma.
1: Igen, igen. És ezt az orvoshiány törlesztője, amit említettem, az 1831-ben kitörő kolera járvány még tovább súlyosbította. Egy orvosnak volt, akinek nagyon nagy területet kellett volna ellátnia. Oltás szempontjából panaszkodnak emberi hanyagságra, hogy egy-egy adott orvos egy-egy helységben hanyagul végezte el a feladatát, kevés embert oltott, többet is be lehetett volna oltani, illetve nem szabolcsi adat, egy 1820-as adat, hogy a mátrai és tarnai járásokban a szülők ellenállásába ütköztek, hogy nem engedték, hogy a gyermekeiket beoltsák.
2: Igen, mert ez nyilvánvalóan most ez nem egy olyan fajta ellenvetés lehetett, mint mondjuk manapság, hogy az oltóanyag összetételétől féltek, hanem magát ezt az oltást ilyen ördögtől valónak gondolhatták, igen, nem mondjuk egy akkori egyszerűbb népek.
1: És ez mondjuk párhuzamban állítható az úgynevezett kolera lázadásokkal is, ugye ott is az volt, hogy a kutakvizet próbálták tisztítani a vármegyei hatóságok, de a szegény emberek azt hitték, hogy őket akarják megmérgezni, zivóvizeket mérgezik.
2: Érdekesek ezek a dolgok. Igen. Az, hogy például orvoshiány van, tényleg az, hogy akkor nem akarjuk, mert ugye félünk az ismeretlentől, ezek tulajdonképpen akkor most 200 évvel később ugyanúgy érvényesek, mert hogy a 6 évvel ezelőtti Covid járvánnyal kapcsolatban, és ugye mennyi emlékszünk, hogy olyan sokan nem akarták magukat beoltatni, hát nyilván különböző okok miatt, de nem is ez a téma. Tehát az, hogy te egyáltalán egy ilyen himlős kolerás témát felkutatsz, ez teljesen a véletlen művet, tehát neked nem ez a fő szakterületed. Ugye egy latin szövegekkel kapcsolatban volt.
1: Igen, középkor, újkori magyarországi latin nyelvű történetírással foglalkozom.
2: Igen, csak hogy ennek kapcsán egyáltalán ez előjött. Mondjuk itt beszélgetünk a Főegyházmegyei Levéltárban, nyilván Szabolcsot már Bereg megye ugyanúgy az Egri Egyházmegyéhez tartozott, tehát mondjuk a többi megyéből semmilyen ilyen adatocska nem került elő. Bár még, tehát minden anyagotok már feldolgozott, amit van a levéltárban?
1: Nem.
2: Tehát, hogy ez még csilliárd-milliárd anyag, amire még évek lesznek. Említetted, hogy olyan érdekes volt, hogy például a kereszteléskor ismeretterjesztő cédulákkal hívták fel a figyelmet az oltásra. Hát most a kérdés az, hogy milyen nyelven?
1: Igen, itt vegyes etnikumú lakosság élt már ebben az időben is, és magyar, szlovák és német nyelven jelentek meg ezek a kiadványok, amiket osztogattak.
2: Az, hogy itt az emberek tiltakoztak ellene, nyilvánvalóan ma már nem nagyon beszélünk himlőről, illetve milyen himlőről beszélünk, bárányhimlő, rózsahimlő, ezek ugye másfajta típusok, de ugye ezek ellen is van oltás, meg hát ugye nem halálos kimenetelőek, de egy ilyen tényleg országot, félföldrészeket pusztító járványoknál azért egy idő után kötelezővé fogják tenni az oltásokat, ez is megtörtént.
1: 1876-ban tették kötelezővé.
3: Az elmúlt percekben dr. Benei Bernadettel, a Főegyházmegyei Levéltár történész levéltárosával beszélgettünk.
2: Nő a társadalomban címmel jelent meg egy tanulmánykötet. Ennek a kötetnek, amelyben nagyon sok szerző van, majd róluk is említést teszünk, Balogh Judit a szerkesztője, aki az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem történelemtudományi tízetének professzora. Hát tulajdonképpen középkor, kora újkor, főleg a kora újkor, vagy mind a kettő úgy igazándiból a te kutatási területed, mi még annak idején emlékszem, reformációból, Erdélyből készítettünk együtt sorozatot, de amikor én ezt megláttam a te Facebook oldaladon, illetve hát ugye a Történelemtudományi Intézet Facebook oldalán is én ezt a kötetet, hát én annyira megörültem, mert nőként, történészként az ember nyilván érdekli, hogy régen-régen hogy éltek a nők, mert ugye azért annak idején nem volt az a egyértelmű mellérendelt viszony a férfiakkal, hanem bizony eléggé alárendelve voltak. Na itt ebben szépen sorban, aki beletette a maga kis munkáját, próbáltok kronológiailag azért végigmenni a nők szerepén a társadalomban?
4: A kötetnek az elrendezése az kronológikus természetesen, és megpróbáltuk valóban azt bemutatni, néhány tanulmány ez csak, tehát hál' Istennek ma már a magyar nőtörténeti kutatás az nagyon széles körű, nagyon sok helyen vannak műhelyek, és nagyon sok izgalmas kutatás is kezdődött, de igen, tehát hogy az volt a célunk, hogy mivel nekünk a mi intézetünkben több kollégának is a kutatásainak, ha nem is ez a fő ága, de mégiscsak belefut valamilyen módon a nőtörténetbe, vagy talál olyan forrásokat, ahol nagyon izgalmas női alakok megjelennek. Az volt a cél, hogy a középkor végétől, ez Kristóf Ilonának a tanulmánya, koraújkoron keresztül, ami az én korszakom, ezért ott sokkal több tanulmány van, de ez nyilván azért van, mert nekem ez a kedvenc időszakom, de egészen a jelenkorig terjedően nézzük meg, hogy egy-egy esettanulmányból hogyan áll össze, vagy több esettanulmányból hogyan állhat össze egy kép arról, hogy milyen is volt a nők helye a társadalomban.
2: Ugye most csak a korszak, ugye a koraúj korszak a tiéd, meg ugye nyilván neked is van benne saját tanulmányod, tehát hogyha most csak tényleg a koraújkorra szűkítsük le az interjúkat, hogyan látod, hogyan lehet ezt definiálni? Rosszabb volt, sokkal rosszabb volt, mi ezt hogy élnénk meg, azért egy 21. századi szavazónő, ami azért mondjuk már egy jó száz éve maga a feminizmus is elindult, ugye mondjuk még a szüfrezsé mozgalommal, az első egyetemre járás, ugye mi is egyetemet végzettek vagyunk, hát ez mondjuk a koraújkorban elképzelhetetlen lehetett volna, meg hát nem beszélve a családom belüli helyzetéről, pozíciójáról egy nőnek.
4: Egyébként nagyon érdekes, amit mondasz, mert éppen a koraújkorban tudunk már egy olyan holland nőről, aki járhatott egyetemre, borzasztóan bonyolult don, tehát a sok férfi között neki egy ilyen kalitkát építettek, és hamarabb kellett bemennie abba a kalitkába, hogy semmiképpen ne zavarja meg a férfiakat, és később kellett eljönnie, hogy ne is lássák őt.
2: Melyik egyetemre járt? Hollandiában?
4: Hollandiában, igen.
2: És hanyas évekről beszélünk akkor?
4: Ez az 1600-as évek, 17. század, igen. Tehát, hogy van már ilyenre példa, de valóban ez nagyon ritka, amikor ilyen, ez egy ilyen egészen kivételesen nagyon tehetséges hölgy volt. De egyébként már a reneszánszban is vannak olyan szerző nők, akik azt fejtegetik, hogy hát a nő is lehet elég okos ahhoz, hogy esetleg tanuljon. Ami a mikorunkat, a koraújkort illeti, ott a nők helyzetét tekintve van olyan dolog, amit visszalépésnek lehet értelmezni, mondjuk a középkorhoz képest, és van olyan, amit meg előrelépésnek. A visszalépés az érdekes módon, például a reformációnak az a tétele, hogy a szerzetes rendek megszüntetésével a nőknek egyetlen egy szerep adatott már, ez pedig az anyaság és a feleség szerep. És aki ezt nem tudta betölteni, azzal vagy valami probléma volt, vagy pedig akár boszorkányság gyanújába is keveredhetett. Míg a középkorban ugye gyakorlatilag apácának lenni, az egyfajta ilyen egyedülálló női szerepet is jelenthetett, főleg, hogyha valaki eljut a rendfőnöknő pozíciójáig, akkor pedig egy kifejezetten egy hatalommal bíró, rendelkezési joggal bíró nő, ami azért egészen a 19-20. Századig nem volt jellemző a nőkre, mert a nők szerepe az a gyerekekkel és a szolgálókkal együtt gyakorlatilag az úgy, azt mondhatjuk, hogy a férfi háza népe. Tehát, hogy a férfi az, aki politikai cselekvő, és akinek van saját önrendelkezési joga, a nő az a élete nagy részében valakinek a alárendeltjeként éli az életét, ugye egészen addig, ameddig férjhez nem megy, addig az apjának a tulajdona tulajdonképpen, tehát nem, ő magát nem képviseli, és amikor pedig férjhez megy, akkor meg a férje lesz a rendelkező fölötte. Ebből természetesen azt látjuk, hogy egyébként éppen a koraújkor mutat számos példát arra, hogy nagyon sok esetben a nők igyekeztek kitágítani ezeket a nekik adatott kereteket. Ezekről sokszor szoktunk írni. Borzasztó izgalmas azt látni, hogy milyen sok esetben megtörténik, hogy a nők nagyon komoly cselekvési tereket alakítanak ki saját maguknak. De hát emellett ott van a másik oldal, hogy a jogrend, amit a rendelkezésükre bocsát, az viszont egy nagyon szűkös terep. Tehát amit ennek ellenére érnek el, azt ennek ellenére érik el természetesen. De hihetetlenül izgalmas női karaktereket látunk, akik vagy kifejezetten normaszegők voltak, vagy pedig csak egyszerűen ügyesen tudták kitágítani azokat a kereteket, amiket számukra adott a saját korszakuk.
2: A te tanulmányod konkrét emberről szól, vagy egy pici korszakot ölelsz fel?
4: Én azt néztem meg, mert már hosszú ideje foglalkozom ezzel, hogy van a történettudománynak egy olyan forrás típusa, amit úgy hívnak, hogy ego dokumentum. Ennek ugye az a lényege, hogy amit magáról hagy az a valaki, akit kutatni szeretnénk, és ilyen ego dokumentum a levelezés, a magánlevelezés. Ezek borzasztó izgalmasak, mert nagyon sok mindent elárul arról, aki írja, azokról, akikkel levelezik. Tehát Egy levelezésből, ha sok levél áll rendelkezésünkre, kiderül a kapcsolatrendszer, kinek írja a leveleket. Az, hogy milyen témákban születnek ezek a levelek, az az illetőnek az érdeklődési körét, a sorsának az alakulását is meg tudja mutatni. Az, hogy honnan írja a leveleket, az azt megmutathatja akár, hogy mondjuk milyen földrajzi területet jár be az élete során, tehát hogy hol tartózkodik, mennyire mobil egy illető például. És én azt vizsgáltam, tehát az én tanulmányom az arról szól, hogy ezeket az egodokumentumokat, amik főleg naplók, levelezések, vagy akár végrendeletek, hogy ezekben hogyan kutatható, vagy hogyan tudunk kutatni nőtörténetre. És akkor itt hozok természetesen konkrét példákat is, hogy egyes női levelezők milyen módon, például, hogy milyen szerepet játszottak. Tehát ugye ez is nagyon fontos, hogy úgy kell vizsgálnunk egy női levelezést, hogy tudjuk, hogy van a női levelezésnek etikettje. Tehát, hogy sokszor nem csak azt, nem vehetünk készpénznek mindent, amit egy női szerző leír, mert rengeteg olyan elem van, ami olyan szerep, amiben neki bele kellett bújni, ahhoz, hogy ő egyáltalán elérjen valamit. Uh-huh. Például sokkal szerencsésebb volt, hogyha egy hölgy a keleténél szerencsétlenemnek mutatta magát, és ezáltal el tudta érni akár egy befolyásos férfi rokonnak a támogatását egy adott szituációban. Például amikor harcolt mondjuk a özvegyként az örökségéért, vagy egyéb szituáció, vagy a gyerekeiért. És akkor vannak ilyen nagyon izgalmas, nagyon visszatérő toposzok, például az özvegyasszonyok azok magukat árvának nevezték. Itt is ugye nagyon szépen kijön az, hogy az árva szó, az ugye a gyerekre mondjuk ma már, és ez az árvaság, ez jól mutatja a nőnek a helyét a társadalomban valójában.
2: Hát elesett ugye a férjnél.
4: Így van, igen. Tehát ezeket próbáltam bemutatni a tanulmányomban, hogy az én általam vizsgált korszakban, időszakban, helyszíneken, főleg Erdélyben a női, hát nemesek leveleztek nyilván, nem pedig parasztasszonyok, de hogy ezekben a levelekben, végrendeletekben hogyan tudunk rálátni a női sorsokra.

0: Folytatjuk a beszélgetést dr. Balogh Judittal, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének professzorával.
1: Most két dolog jutott eszembe arról, amit elmondtál, ugye az egyik az, hogy ha mondjuk tényleg a 17. századról beszélünk, az, hogy egy 1600-as években keletkezett levél, hogy maradhat fent, hogy ez milyen szerencse, tehát hogy ilyeneket például örökségekből, hagyatékokból, múzeumokból, nyilván egy idő után levéltárba kerül, tehát hogy mondjuk azért nekem még lehet a gyerekkori szerelmes levelezésem sincs meg, de hogy az, hogy tényleg az ember ezt egy 400 évvel ezelőtti levelezés, vagy még akár régebbit is megtaláljon, ez lesz majd az első kérdés. A másik az, amit az etiketről beszéltél, hogy ugye a levelezésnek megvan az etiketje, hogy mi az, amit beleírhat egy levélbe, mert hogy mennyire lehet meg a kockázata annak, hogy ezt ugye valaki elolvashatja, hiszen azért ez nem egy titkosított mai rendszerű levelezés.
2: Hát az első kérdésed, hogy ugye ezek hogyan maradnak fönn, a nemesi családokban a túlnyomó többsége ezeknek a családoknak nagyon őrzi az összes papírját, ami csak létezik. Tehát ami kis irat van, azt a családi levéltárban szépen meg tudják őrizni. Természetesen hát nagy rizikó, hogy ezek a kastélyok leégnek, vagy például tudunk arról, hogy amikor a 19. században elkezdődik majd feláll az országos levéltár, és elkezdődik az iratanyagoknak az összegyűjtése, akkor még ez egy ilyen nagyon képlékeny időszak, és nagyon sokszor van, hogy az akkori történészek, azok elkérik a nemesi családoktól ezeket az anyagokat, hiszen dolgoznak belőlük. És ezeket aztán csak tőlük tudjuk, hogy ezek voltak, mert ugye véletlenül meghal hamarabb az illető történész, mint ahogyan visszavitte volna a családnak, az ő felesége meg nem tartja ezt olyan fontosnak, és akkor onnan is eltűnhettek az anyagok. De hála Istennek annál jóval több levelezésünk van, mint amire mondjuk gondolni lehetne, és hogy az, hogy női levelezések is vannak, az meg egészen különleges. Egyébként érdekes, hogy úgy tűnik nekem, hogy a 16-17. Században a női levelezők azok nagyon igyekeznek ezeket a szerepeket betölteni, és nem nagyon terjeszkednek túl rajta. Ellentétben a férfiakkal, akik viszont sok esetben elképesztő frivolak, vagy nagyon is bőbeszédűek. Teleki Mihály, Erdélynek nem volt kancellárja, de tulajdonképpen kancellári tisztséget töltött be, és kővári kapitány volt, és az apafi korban a legnagyobb hatású főnemese Erdélynek. Teleki Mihály például a feleségével úgy levelezett, hogy hihetetlen frivol dolgokat írt a levélbe, hogy miket csinálna ő a feleségével, ha most ott lenne mellette, stb. És a vágyait azt ilyen eléggé ilyen nyíltan megírta a levelezésében, igen, és úgy tűnik, hogy ő nem félt attól, hogy aztán ez valakinek a kezébe kerül. Ellentétben kortársa Bánfi Dénes, aki Kolozsvár főkapitánya volt, és ő is nagyon nyílt tudott lenni a levelezésében, de ő félt ettől, és ő nagyon sokszor így olyanféle instrukciókat ad, hogy el kellene azokat a leveleket égetni. Tehát, hogy valószínűleg ő miközben egyébként nagyon őszinte volt a levelezésében, ő viszont valamilyen szemérmesség vagy félelem, a nyilvánosságtól való félelem miatt ő valóban többször emlegeti, hogy ezeket a leveleket nem kéne megőrizni.
1: Beszéltünk arról, hogy ugye kronológiailag készült el a kötet, ugye Kristóf Ilonának, ugye az intézet igazgatójának a első tanulmánya, ugye ő még a középkorral kezdi, pont egy Esztei Hippolyttal kapcsolatos történet, ahogy belekerültem online, mert ezt is mindenképpen mondjuk el a hallgatóknak, hogy most itt papírformában van a területben ez a kötet, egy nagyon szép kötet. Ez nem tudom, majd ezt mondjuk meg, hogy ki van a legelején, ki az a...
2: Anna Júlia van a képen, így van, és hát az Eszterházy családnak a gyönyörű festményeiből tényleg nagyon nagy élvezet a nő köteteknek a címlapjára keresni hölgyeket. Úgyhogy, és igen, nagyon hálás vagyok a kollégáimnak, főleg elsősorban Nagy Andornak, mert még

0: akiknek már sokat tartottunk, 3-4 ilyen nagy nőtörténeti konferenciánk volt, és őszre is tervezünk még egyet, amikor szeretnénk majd be is mutatni ezt a kötetet. Tehát azt mondhatjuk, hogy igen, Kristóf Ilona intézetigazgató asszonyunk mellett, Nagy Andor kollégánk, aztán Bartók Béla kollégánk, Rajner M. János kollégánk, és mind azok, akik, és hát természetesen még többen is vannak, akik szoktak előadásokat tartani, de most éppen adtak tanulmányt a kötetbe, tehát ők azok, akik a mi intézetünkből írtak a kötetbe, de mondhatjuk, hogy ez egy egészen komoly nemzetközi kötet, hiszen Lengyel Tünde kolléganőnk, ő a pozsonyi, a Szlovák Akadémiának, a Történettudományi Intézetének a kiváló munkatársa, akkor Orgon Angelika kolléganőnk, a Nemzeti Múzeumnak a fő muzeológusa. Két kollégánk van, akik a Miskolci Egyetemen tanítanak, és ott onnan szoktak tulajdonképpen tényleg hűséges, ők minden alkalommal szorgalmasan jönni és előadásokat tartani nálunk. Kisné Budai Rita kolléganőnk egy művészettörténész szintén, és Máté Ágnes, akit nem említettem meg, pedig egy kiváló fiatal kolléganő, akinek lengyel tárgyú kutatásai vannak, ő elsősorban Bátori Kristófnak a Griseldis nevezető lányának a történetét írta már meg több helyen is, és több szempontból, és az ő tanulmánya is szerepel a kötetben. És még nagyon örülök annak, hogy nem csak a professzor kollégáim, művészettörténész, vagy történész, vagy akár irodalmár kollégáim szálltak be ebbe, hanem Leba Eszter személyében egy PhD hallgatónk is írt ebbe a kötetbe. Tehát, hogy a korfánk is gyönyörű, mert az egészen fiataloktól elkezdve az idősebb generációik képviseltetik magukat.
1: Egyetlen egy rövid kérdés a beszélgetés végén. A nő a társadalomban, a nők helyzete a társadalomban, vagy a családban szerepe, mondjuk a tanításotokban mennyire fér bele? Tehát mondjuk, amit te itt ugye oktatsz alapképzésen, mesterem, vagy akár PhD hallgatóknak is, tehát hogy nyilván nem ez a törzsanyag, de vannak nagyon fontos nők ugye a történelemben, tehát mennyire oktatott te őket?
0: Hála Istennek, nekünk most már az MA képzésben van egy társadalomtörténeti irányunk, ahol kifejezetten társadalomtörténetnek ugye nagyon fontos részei a nők, tehát ott ez teljesen rendben is van, tehát azt mondhatjuk, hogy a mesterképzésben ott nagyon komoly helye is van ennek. Én igyekszem becsempészni a BA képzésben is természetesen oda, ahova lehet, és azt mondhatom, hogy például jelen pillanatban is van olyan doktori hallgatóm, akinek kifejezetten nőtörténeti a témája. Tehát hogy azt mondhatjuk, hogy a BA képzéstől ahogy haladunk egyre feljebb, úgy egyre jobban lehetőség nyílik arra, hogy részletesebben is el tudjunk mélyülni a társadalomtörténet minden szegmensében, tehát nem csak a férfiak, hanem a nők világában is.
1: Sok szeretettel gratulálok a kötethez, köszönöm szépen!
0: Köszönöm!
2: Dr. Balogh Judittal, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének professzorával, a Nők a Társadalomban című tanulmánykötet szerzőjével beszélgettünk.

0: megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Farkas Erzsébet. Most elhangzott adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében valósult meg. A viszont hallásra! Közéleti adásunkat ma este 22 óra 5 perctől és holnap hajnalban 3 óra 5 perctől megismételjük.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
2: Tíz óra.
1: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A katolikus egyház augusztus 15-én Szűz Mária mennybevételét, vagyis Nagy Boldogasszony napját ünnepli. Olvasható a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia sajtóközleményében. Közölték, Jeruzsálemben az 5. században már biztosan megemlékeztek a boldogságos szűz égi születésnapjáról. Az ünnepet a szentséges szűz elszenderülése névvel illették. A 6. század során egész keleten elterjedt az ünnep. Róma a 7. században vette át, s a 8. századtól kezdve a boldogságos szűz mennybevételének nevezték. 12. Pius pápa 1950. november 1-én hirdette ki hittételként, hogy a boldogságos Szűz Mária földi életpályája befejezése után testével és lelkével együtt felvétetett a mennyei dicsőségbe. Szent István király olyan fontosnak tartotta Mária égi születésnapját, hogy ezen a napon ajánlotta Magyarországot Szűz Mária oltalmába. Ezért nevezzük őt Magyarország égi pártfogójának, vagyis Patrona Hungáriénak. Szent István 1038-ban Nagy Boldogasszony napján hunyt el. Magyarországon Nagy Boldogasszony olyan kötelező ünnep, ezeken a katolikusoknak az egyház szentmisén való részvételt ír elő, amely nem szükségszerűen esik vasárnapra. Iskolakezdés együtt címmel 15. alkalommal indított országos pénzadománygyűjtést nehéz helyzetben lévő gyerekek támogatására a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. Idén az összegyűlt adományokból 2000 órányi fejlesztő foglalkozással segítenék a rászoruló gyerekek felzárkózását a tanévben, mondta el Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet elnöke. Hozzátette, tavaly 39 millió forint adományt gyűjtöttek össze az iskolakezdés együtt akcióban. Ebből 2000 gyermeket támogattak 15 ezer forintos tanszercsomaggal, a fennmaradó részt a segélyszervezet évközbeni kapaszkodó programjára fordították. Nem tesz eleget a felszólításnak és nem adja vissza a mandátumát Balogh Péter, akit kizárt a frakcióból a Fidesz-KDNP újbudai képviselőcsoportja. A politikus a távirati iroda megkeresésére közölte, hogy függetlenként folytatja munkáját. A Fidesz-KDNP frakció csütörtökön közleményben jelezte, hogy a miniszterelnökség által a Fiatal Családosok Klubja alapítójához, Király Nórához köthető civil szervezetek korábbi gazdasági ügyeivel kapcsolatban tett feljelentés miatt kizárták Balogh Pétert a képviselőcsoportból, mivel az ő és hozzátartozójának érintettsége is felvetődött. A frakció mandátumának visszaadására is felszólította a politikust. Balogh Péter a távirati irodával azt közölte, hogy nem fog engedni a politikai nyomásnak. Tiszta a lelkiismerete és semmilyen olyan tényről nincs tudomása, amely miatt indokoltnak tartaná mandátuma visszaadását. A képviselő kiemelte, hogy a kizárás tényét is nehezen tudja értelmezni, miután már a döntés előtt jelezte a frakciónak, az elnökségnek és a polgármesternek is kilépési szándékát. felmérik a gyermekvédelmi rendszer jelzési és bejelentési csatornáit. Erről kezdődött egyeztetés szakmai szervezetekkel, közölte a Szociális és Családügyi Miniszter a közösségi oldalán. Kátai Német Vilmos azt írta, az elmúlt időszakban feltérképezték, hogyan működnek ma a gyermekvédelmi jelzési és bejelentési csatornák, kik fordulnak hozzájuk, milyen problémákkal, mi történik egy jelzés után, milyen utat jár be az információ, és hol vannak azok a pontok, ahol egy ügy elakadhat vagy elveszhet, illetve van-e visszacsatolás a megtett jelzések esetében. Az egyeztetésen a gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkárság mellett azok a szervezetek vettek részt, amelyek nap mint nap fogadnak, továbbítanak vagy kezelnek gyermekekkel kapcsolatos jelzéseket és segítségkéréseket. Így a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet, az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat, az áldozatsegítő központok, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, valamint a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány. Végül az időjárásról. Túlnyomóan felhőtlen, napos időre számíthatunk. Keleten azonban kevés komoly felhő is képződhet. Csapadék kizárt. A keleties irányú szél az ország nagy részén gyenge vagy mérsékelt marad, azonban az Észak-Alföld térségében megélénkülhet. A hőmérséklet napközben 30 és 33 fok között alakul. Híreket hallottak.
3: Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
0: Dicsértessék, ha Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban az augusztus 20-ai Pálházi kisvasút programjáról lesz szó, valamint folytatjuk a tusványosi összeállításunkat is. Rendkívüli időutazásra várja az utasokat az Északerdő ZRT által üzemeltetett Pálházi kisvasút, ahol augusztus 20-án első alkalommal rendeznek hagyományőrző vonatozást a füzéri hadtörténeti és helytörténeti körrel karöltve. Az Isonzótól a Donkanyarig élő történelem a Pálházi kisvasúton elnevezésű programon korabeli haditechnikai eszközökkel megrakott katonavonatok közlekednek majd Pálháza és Rostalló között. A különleges szerelvények kőkapu megálló helyen és Pálháza állomáson hosszabb időre is megállnak, így a látogatók közelebbről is megtekinthetik a kiállított harci eszközöket, miközben a vonatot kísérő korhű ruhába öltözött hagyományőrzők bemutatókkal és történeti ismertetőkkel keltik életre a múltat. A programról Jakócs Ádám, az Északerdő ZRT vasúti szakfelügyelője, a Pálházi Állami Erdei Vasút üzemvezetője és Szakály András, a füzéri hadtörténeti és helytörténeti kör elnöke adtak tájékoztatást. Nos, ennyi bevezető után következzenek a részletek. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk!
4: Jó napot kívánok a hallgatóknak, nagyon szépen köszönjük a lehetőséget, hogy bemutathassuk ezt a programunkat, illetve kis kedvet csináljunk a Pálházi Állami Erdei Vasúton történő utazáshoz. A Pálházi Állami Erdei Vasutat a Zemplén kisvasútjának is nevezzük, itt hazánk legkeletik Csükcskében ez az egyetlen utolsó működő keskeny nyomközű vasút, illetve egyúttal ez hazánk legöregebb erdei vasútja, és 1888-ban épült, amire nagyon büszkék vagyunk, és azóta kisebb megszakításokkal szolgálja a hegyközbe, az Emplénbe látogatók kényeit, amit eleinte a fakitermelésben töltött be, majd főként a 80-as évek végétől a turizmus szolgálatában. A kisvasút 9 kilométeren közlekedik, tavasztól őszig menetrend szerint, Pálháza a városközponttól Kőkapun üdvözeten át Rostalló végállomásig. Társaságunk két erdei vasutat üzemeltet Borsodabó-Zemplén vármegyében, a Lilafüred, illetve a Pálházi Állami Erdei Vasutat. A Lilafüredi vasutunk az népszerűbb, illetve az ismertebb, az évi a 240 ezer fős utas forgalommal büszkélkedhet. A Pálházi Állami Erdei Vasút ehhez képest szerényebb számokat produkál, 40-50 ezer fő per év az utas forgalmunk, de az Emplénbe látogatók körében nagyon népszerű, kedvelt, illetve hát egy gyönyörű helyen közlekedik, a Kemencepatak völgye egy varázslatos vidék, illetve ahogyan a kisvonat áthalad a kőkapui hegynyúlványba furt alagúton keresztül, fölötte a vadászkastéllyal, az egy igazán mesebeli környezet, tehát mindenkinek, aki még nem járt ott, érdemes ellátogatni ide. Nyilván Kőkapu és Rostallő környéke már a hegyek között fekszik, tehát valamiképp hűvösebb idő van arra, illetve maguk a szerelvények is alapvetően nyitott kocsikból állnak, tehát kellemes átjárja a levegő, közvetlen kapcsolatba kerülhetnek az utasok a természettel. Az Isonzótól a Donkanyarig elnevezésű rendezvényünk egy hagyományteremtő céllal életre hívott program, amit nagy örömünkre megkeresett bennünket a Füzéri Helytörténeti Kör és Hagyományőrzőkör. Ők kezdeményezték ezt, hogy egy ilyen a hajdani katonavonatok hangulatát idézzük meg, Isonzótól a Donkanyarig, tehát az első és a második világháború időszakát öleli föl. A rendezvény, nem szeretnék minden poént lelőni, de alapvetően több helyszínen, illetve a vonaton fog zajlani, az egyes helyszíneken az első, a másik helyszíneken pedig a második világháborút fogjuk megidézni. Lesznek statikus rendezvényhelyszínek, ezek elsősorban Párházán, illetve a fő érdekesség az a katonavonat lesz, amit két alapvetően ezt a korszakot idéző megjelenésű személykocsiból, illetve egy teherkocsiból fogunk kiállítani. A teherkocsin pedig korhű második világháború és hadi eszközök is helyet kapnak majd. Egy aknavető és egy géppuska fog utazni a vonaton, ami a korabeli katonavonatok, vagy illetve hát kicsinyített másban páncélvonatok hangulatát kívánja megidézni. Korhű ruhába öltözött honvédek fogják kísérni ezeket a szerelvényeket. Mindent meg lehet majd nézni, meg lehet simogatni, lehet kérdezni, beszélgetni a résztvevőkkel, illetve a rendezőkkel, és utazni is lehet majd ezen a vonaton. Ez a katona vonat, ez két vonatpárral fog közlekedni augusztus 20-án, tehát két alkalommal is indul majd Pálházáról Rostallóra, illetve vissza Kőkapuról Pálházára. Lesz egy délelőtti vonat is, meg egy délután is, illetve a forduló idékben Pálházán is, illetve Kőkapun is lesz hosszabb idő, amikor meg lehet tekinteni ezt a szerelvényt, illetve az azon kiállított haditechnikai eszközöket, és ezekhez kötődő bemutatók is lesznek ott a helyszínen. A rendezvényel kapcsolatban minden fontos tudnivaló megtalálható az Északerdő ZRT honlapján, a www.északerdő.hu honlapon. Itt lesz fönt a menetrend is. Augusztus 20-án itt a rendezvénynek köszönhetően egy eltérő, bővített menetrend szerint foglak közlekedni a járataink. Az alapmenetrend szerinti 5 vonatpáron felül még ez a 2 vonatpár katonavonat is közlekedni fog, tehát ez is sűríti a közlekedést. Remélhetőleg sokan fognak érkezni hozzánk, és sokan lesznek kíváncsiak erre a rendezvényre. Illetve aki augusztus 20-án nem tud eljönni hozzánk, azokat természetesen nagyon szívesen várjuk a hosszú hétvége többi napján is, illetve a nyár többi napján is. A hosszú hétvége többi napján augusztus 21 és 23 között szintén egy sűrített menetben szerint fog közlekedni a Pálházi kisvasút. Ennek a menetrendje is rövidesen elérhető lesz a honlapunkon.
5: Szép jó napot kívánok minden kedves hallgatónak! Sok mindent csinálunk. Amikor 2009-ben elkezdtük, akkor még mindössze egy gyűjtemény, egy világháborús fotógyűjteménnyel indítottunk. Az elmúlt 17 évben már lassan jutottunk el arra a szintre, hogy ma már hadisírkutatás, hadisírgondozás, térségben 1944 évi harcokban itt elhunyt elsősorban magyar katonahősök sírhelyének rendbetétele a hadisírgondozókkal a Hadtörténeti Intézetből közös munka keretében. Emellett pedig a katonai hagyományőrzés, mint egyenruhás és felszerelés megjelenítése a térségünkbe ide látogatóknak. Ennek során ugye tárlatot tartunk Fűzéren, igyekszünk megjelenni olyan rendezvényeken, ahol igény van erre, vagy mint jelen esetben a hegyközi kisvonat, ami egykor egészen ugye Sátorújjaiből egyik indulópontként Füzérkomlósig közlekedett, és ma megmaradt ugye ez a rövid szakasza. Látványosságot is teremtsünk, illetve ugye a kutatásaink történeteket tartalmaznak, amit ilyenkor meg tudunk osztani a látogatókkal. És ugye pont majd, amikor erről beszélünk, nem véletlen ez az Isonzótól Donkanyarig című rendezvény cím sem, hisz mind a két világháborúban számtalan magyar katona áldozta az életét, azonoknál fogva, hogy kötelességük volt, és kötelességüket teljesítették, és ez a Donnyi emléktúra kifejezetten ugye az 1943. januári harcokban elhunyt, eltűnt, vagy szerencsés esetben életben hazakerült katonák emléknapja. Szerencsére az Északerdő ZRT-vel jó kapcsolatot ápoltunk, már régóta dédelgettem ezt a gondolatot magamban. Egyébként elsősorban Donnyi túra során szerettem volna ezt használni. Ugye télen azért nehezebben közlekedik a kisvonat, és mivel ez a jó kapcsolat fent állt, úgy bepróbálkoztam ezzel a kérdéssel, hogy mi lenne, ha nyáron megtörténne ez az esemény. Teljesen nyitottak voltak, a Kocs Ádám is és Suha István úr is pozitívan álltak hozzá. Vázoltam nekik az elképzelésünket. Pálháza, mint vasúti állomás, induló állomás, ez önmagában lesz isonzó. Tehát itt első világháborús haditechnikai eszközök, kórhűruhába öltözött katonák fogadják a vasútállomásra érkezőket, és a vasúti szerelvényen pedig a második világháborúban használt haditechnikai eszközök lesznek, többek között egy 43 mintájú 120 mm-es aknavető. Egyébként a technikai eszközök hatástalanítottak, tehát itt nem éles lőfegyverekről beszélünk. Lesz MG42-es géppuska, Schwarzlose géppuska. Az első világháború korszakából ezek a nehéz technikák, és ezen kívül, ahogy említettem, a kórhűruhába öltözött katonák. Maga a szerelvény összeállítása is olyan, hogy nem a szokványos személyszállító kocsik lesznek. A katonák gyakorlatilag mondhatnám azt is, bevonulnak velünk az utasok, együtt vonulunk a front felé, míg el nem érünk a Donkanyarba, vagyis a rostallói vasútállomásra. Tehát fontos kiemelni, hogy nem arra buzdítunk ezzel a megjelenéssel senkit sem, hogy a háború szép és jó. Viszont, ahogy említettem is, meg kell emlékeznünk ezekről a történésekről. Ilyenkor nagyon sokszor előfordul a beszélgetések során, hogy elővesznek régi történetet a minket felkereső látogatók. Mesélnek a nagyapáikról, ja igen, nekem is mesélte, hazamegyek, meg fogom keresni azt a régi fotót, valahol esetleg még egy kitüntetés is van a fiókban. Tehát úgy gondolom, hogy érzelmileg is meg tudjuk közelíteni a látogatókat, itt a látványon kívül, tehát az érzelmi megközelítés is fontos, mert egyébként ugye emlékezünk az őseinkre, de napi szinten nem gondolunk rájuk. Ha nem ilyenkor egy kicsit ezt felerősödik, kicsit lehet hazamegy valaki, és majd megkeresi a nagymamát, hogy mama, mesélj meg a papáról, hát ő is volt a háborúban. Szóval az igazi cél lesz, hogy ezeket az emlékeket előhúzzuk a sufniból, újra elővegyék, újra gondoljanak az őseikre. Én szerencsés vagyok, mert gyerekkoromban akkor még úgymond a nyeles borotvával borotváltam, Pista bácsit például, hadifogságot is megjárta, sokat neveket lehetne sorolni, Elek bácsi, Bandi bácsi, akikkel még életükben riportokat fölvehettem már felnőtt emberként, és pont ebből a célból született meg Fűzéren a 103 a Fűzéri ember a világháborúban című kis helyi könyv, ami ugye nem könyvkiadóként működik, hanem minden család kapott egy példányt ebből a gyűjtésből, és így a rádión keresztül is buzdítanak arra mindenkit, aki érdeklődik ezen témák felé, hogy nyugodtan álljanak neki, nagyon jó kutatási lehetőségek vannak a Hadtörténeti Intézetben. Nagyon sok embernek sikerült segítenünk megtalálni az ősét is akár. Itt volt Lengyel Tóthi Pál őrmester esete Erdő Horvátiba, akit miután a kutatásaink során rátaláltunk, és Hadtörténeti Intézettel közösen megtörténik az exhumálást, kiderül, hogy még él a lánya. És a lánya jelenlétében lehetett újra temetni. Rengeteg olyan dolog van, amit nem is veszünk észre, itt van körülöttünk, csak fel kell csatogál figyelni, és örömet tudunk szerezni a családoknak, lásd itt is, hogy haza tudtuk vinni az édesapját.

0: Műsorunk második felében a székelyföldi Tusványossal látogatunk, ahol a Bálványosi Nyári Szabad Egyetemen pódiumbeszélgetést tartottak a mezőgazdasága háborúk és környezeti kihívások árnyékában címmel. A beszélgetésben Táncos Barna, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség szenátora, Románia miniszterelnök helyettese és Papp Zsolt György országgyűlési képviselő, a Parlament Agrár- és Élelmiszergazdasági Bizottságának alelnöke vettek részt. Az eszmecsere moderátora Mezei Dávid, az Európai Parlament szakértője volt.
1: Én azt mondom, hogy lesz mezőgazdasági támogatás továbbra is. Területalapú támogatás nélkül nem elképzelhető a mezőgazdaság szerintem Európában, sem a következő 7 évben, sem a következő 14-ben. Az, hogy a nagy gazdaságoktól folyamatosan visszapróbálnak vágni a capinget, azt legelőször Csolos jelentette be ezelőtt 2 ciklussal. Tehát az, hogy a nagyon nagyok ne kaphassanak nagyon sok milliós tételt területalapú támogatásként, ezt én még akár támogatni is tudnám. A 100 000 euró az túl alacsony plafon. Ezt szerintem a bizottság bedobta koncként, hogy legyen, amin vitatkozzunk. Ezt még egyszer kivehető, mert már 2-szer kivették.
2: Ez akkor egy tárgyalási alap.
1: Egyértelműen szerintem.
2: És ez ugye a 100 000 euró most úgy tűnik, hogy a fölött már egyáltalán nem adnának területalapú támogatást.
1: Szerintem kizárt.
2: És ez is csak az alaptámogatásra vonatkozik, tehát a környezetvédelmi komponensre. Ez Magyarországon agrárökológiai program, ez az EcoScheme, nem tudom, román... arra ugye nem vonatkozna eleve, tehát ez csak az alaptámogatás részre. De ugye van itt még egy izgalmas javaslat, hogy 20 000 euró fölött 100 000 euróig sávosan csökkentenének, ami azért a mi számításaink szerint, nyilván ez a fajlagos támogatástól is függ, Magyarországon azért már 150-200 hektáros gazdaságokat is érintene. Tehát ott már elkezdődne a csökkenés, ami azért nagyon-nagyon hát alacsonynak tűnik. Azért az semmiképpen egy 150-200 hektár az nem egy óriás farm. Tehát, hogy ezzel kapcsolatban is úgy ítélednek, hogy ez is egy tárgyalási alap. Tehát ez is még változhat akkor.
1: Románia határozottan elutasítja ezt a típusú capinget. Úgy általában a capinget elutasította Románia. Én nem utasítanám el teljes mértékben a capinget. Magasabb plafonnal elképzelhetőnek tartanám. Ugye Romániában van azért 50 000 hektáros farm, és 10 000 hektár fölött nagyon sok. Én úgy gondolom, hogy ott azért egy degresszivitásra és egy capingre szükség van azon a szinten, de biztos, hogy nem 100 000 eurónál. Egyszerű volt ezt a témát úgy lezárni politikai szempontból Romániának is, hogy nem, határozottan elutasítjuk, és majd meglátjuk, hogyha rákényszerülünk, akkor milyen capinget vezet esetleg be Románia. Az biztos, hogy még akkor is, hogyha csak az alaptámogatásra vonatkozik, még akkor is egy nagy érvágás lenne a 100 000 euró, és ezt szinte minden gazda megérezné. Azért a 100 000 euró az egy viszonylag alacsony plafon akkor, amikor egy nagyobb sertéstelepre, vagy a kombinált, tehát a saját takarmányát megtermelő sertéstelepre, vagy a szarvasmarha tejtermelésre gondolunk, vagy akár a gabonatermesztésben, még Erdélyben is nagyon sok gazdát érintene.
2: Zsolt, hogy látjátok ti Magyarországról a közös agrárpolitikának a várható reformját?
3: Én onnan kezdeném a nehezítésnek a felsorolását, hogy mi a vetítési alap? A 21-27-es időszakhoz mérten csökken 20%-ot. Tehát, hogy nem számolunk azzal, hogy amikor ez az összeg kikalkulálásra került valamikor 20 végén, és ott még átmeneti időszak volt, és már az új pénzből költöttünk a régi szabályok szerint, onnan számoljuk. Na de eltelt közben 7 év. Volt infláció, és jelentős mértékben emelkedtek az input költségek árai. De a 21-hez képest kapunk 20%-kal, vagy 25-tel kevesebbet. Tehát ez az első, ami szerintem intőjel, tehát hogy nem egy ma frissen kikalkulált összeghez ütköztetjük azt a veszteséget, amit el kell viselni a gazdatársadalomnak. A második nagy problémát abban látom egyébként, hogy a sűrűsödő és egyre komolyabb környezeti elvárásokat támasztanak az agráriummal szembe, az állattenyésztéssel, a mezőgazdasággal, növénytermesztéssel, évről évre folyamatosan kivon növényvédőszerekkel, hatóanyagokkal, szigorodó előírásokkal, öntözési korlátozással. Sok-sok mindennel kell egyszerre megküzdeni, és közben a növekvő elvárások mellett csökkenő támogatást tudnak kínálni. Ami ettől is nagyobb problémának látom, az az, hogyha egy kalapba belekeverik mindenkinek a pénzét. Tehát ha nincs meg az a része az agráriumnak, mint amit egyébként, amiért létrejött a kap, és több mint 6 évtizeden keresztül mégiscsak fontos volt, és amikor eredetileg elindult, akkor az összes pénznek a több mint 1/3-át erre lehetett költeni. Meg még többet is. Most pedig ott járunk, hogy belekeverjük egyébként abba a pénzbe, amiből lehet az egészségügyet, a közlekedést, az oktatást, és nagyon sok mindent kell finanszírozni, fejleszteni. Vajon van-e olyan erős az agrárium, hogy kellő mértékű súllyal tud megjelenni ebben a forrás felszeletelésében? A területalapú támogatáshoz rendelt tagállami finanszírozásról pedig én azt gondolom, hogy felborítja azt az egyenlőséget, ami a 27 tagállamban jelenti a területalapú támogatásnál. Mert az alaptámogatás és a ráépülők esetében azért kb. Mindenkinek hasonló. Tehát, hogy ami a zöldítés volt és ökoszkím, és az itt is és különböző tagállamokban is hasonló nomenklatúra, hasonló gondolat mentén és elvárások mentén valósul meg. Viszont a lehetőség teremtődik az erősebb tagállamoknak, országoknak magasabb összegű hozzájárulást hozzátenni akár egy területalapú támogatáshoz, akkor jelentős különbségek fognak megjelenni a gazdák támogatási lehetőségein keresztül. Az pedig, hogy a 100 ezer eurós korlát, én abban bízom, és majd mandátumot kötünk a Demeter képviselő úrnak, hogy hogyan kellene ebbe vitatkozni hangosan. Én abban bízom, hogy ez csak egy olyan gondolat, ami a koncnak és a vitának teremtődik meg. Nem kell ahhoz nagy gazdaságnak lenni. Elég egy családi gazdaságnak, egy vegyes gazdaságnak. Valóban jó példa, ahol takarmányt állít elő a saját szarvasmarhájának, tejelő vagy hús vagy juhálkozatának, el fogja érni azt a szintet. És egy jelentős mértékű csökkenéssel fog szembenézni. És még mindig szigorodó előírásokkal kell tudni vállalni. Olyan környezeti előírásokkal, hogy hogyan fog szerepelni mondjuk a következő ciklusban egy agrárkörnyezetgazdálkodás. Mert azt látjuk, hogy nem biztos, hogy lesz belőle 5 év. Lehet, hogy összevonjuk és lesz belőle 1 év. Ezek lehet. Nem tartanak ott a tárgyalások, hogy ez igaz legyen. De ha egyszer valamilyen irányba elindul a gondolkodás, azért az elmúlt évek vagy évtized tapasztalata az, hogy onnan nem nagyon szoktak visszajönni. És ha azokat a szabályokat átemeljük egy normál területalapú támogatáshoz, vagy egy jelentős részét, amiért eddig egyébként külön kiemelt támogatás járt a szigorú és vállalt kötelezettségekért, akkor nem kerülünk könnyebb helyzetbe. Az előírások megmaradnak, az adminisztratív terhek nőnek, a támogatás pedig fajlagos mértéke jelentősen csökken. Szóval én ezt látom egyébként az alapvető problémának. Az egy jó hír, hogyha a vidékfejlesztésre új forrás nyílik, és más kalapból nyílik lehetőségre, a beruházásokra, a feldolgozóiparra, a valódi vidék megtartó erejének fejlesztésére. Csak jó lenne látni lassan egyébként azt az MFF keretet, vagy elkezdeni arról beszélgetni, hogy akkor hogyan is néz ez ki. Mi az összetétele, mit lehet elvárni egyébként a következő kaptól. Én azt szoktam mondani, hogy mindenki úgy tekinti egyébként, hogy a 28 egyébként az olyan rettenetesen messze van. Ha onnan nézzük egyébként, hogy azt az őszi vetést, amit idén fogunk vetni, 26-ba és 27-be fogjuk betakarítani, annak igen nagy a valószínűsége, hogy már az új kap költségvetésének időszakába kéne eladni. Mert ha úgy gondolkodunk, mint eddig, hogy idejébe vetünk, betakarítunk, betároljuk és jó bevője lesz, akkor az a termény, amit idén vetünk, az már lehet belelóg az új kapba. Ugye, hogy nincs olyan messze? Ha innen nézzük, akkor már karnyújtásnyira van, és ehhez sokkal több koncepcionális ötlettel kellett volna már előállni, amiből kikristályosodnak azok a részletek, hogy fel tudjunk rá készülni. Mert hogy ezek a szabályokra fel kell készülni.
4: Hát azért elképzelhető lesz megint egy egyéves csúszás. Ugye emlékezünk, hogy a mostani ciklus az 2 éves csúszással indult. Én azt látom, amennyire most látni lehet a tárgyalásoknak az előrehaladását, én azért azt egyéves csúszást azért bele lehet sejteni. Tehát, hogy azért nem biztos, hogy 28-ban indul majd ez az új agrárpolitika, lehet, hogy 29 vagy akár 2030. Egy kérdés, nyilván a jövő, ami mindenkit érdekel, hogy mi lehet ebből a helyzetből a kiút. Nagyon sokan mondjuk az Európai Unióban, az ökológiai gazdálkodásban látják a kiutat, a magasabb hozzáadott érték előállításában látják a kiutat. Azt mondják, hogy termeljük, tehát alapvetően az Európai Bizottságnak én azt látom, ha van stratégia, akkor az a stratégia, hogy termeljünk kevesebbet, mi itt összesen Európában, fogjuk vissza a termelést, ezzel visszafogjuk a kibocsátást, és a fajlagos értéket próbáljuk növelni, termeljünk magasabb hozzáadott értékű terméket. Persze kérdés, hogy arra lesz-e kereslet, fizetőképes kereslet, hajlandóak a családok, az európai családok, az európai fogyasztók megfizetni a magasabb árakat, hiszen látjuk, hogy jó mindenkit, az ökológiai gazdálkodásra
2: Nehéz azt mondani, hogy ez nem egy jó dolog. Mindenki szeretne egészséges, fegyszermentes, stb. Élelmiszert fogyasztani, de azt is látjuk, hogy az ökológiai gazdálkodásban előállított termékeknek az ára azért az mindig magasabb, mint a tradicionális. Tehát milyen kiutat, milyen stratégiát láttok a következő évekre az európai mezőgazdaságnak is, azon belül is a kárpát-medencei mezőgazdaságnak, gazdák számára?
1: Ez teljesen járhatatlan út. Tehát az, hogy bájunk egy túlzott szigorításokkal, túlzott természetközeli rendszerbe, az egy járhatatlan út, mert ugye van a két kategória. Van az a kategória, aki csak az érdekel, hogy mi van az ételben, amit megeszik. De az egy szűk nis. Van az a kategória, ahol azt se érdekli, hogy mi van benne, mert nem engedheti meg magának. És a kettő között valahol van egy középút, de hogyha Európa túltolja a másik szélsőség fele, hogy akkor csak az, hogy mivel permetezünk, csak az, hogy mennyit kevesebbet termeljünk, nagyobb hozzáadott értékkel, kevesebb mindenfélével, az szerintem egy olyan nemzetközi kontextusban, ahol folyamatosan védővámokat és védőintézkedéseket hozzunk azért, hogy az olcsó termék ne jöhessen be, mert megvenni az európai fogyasztó is a csirkehúst is, a sertéshúst is olyan körülmények között előállítva, ami természetes volt ezelőtt 15-20 évvel Európában is. Tehát, hogyha túlzottan ebbe az irányba megy Európa, akkor egyrészt rengeteg nem európai piacot veszít el. Tehát ma Románia abban a helyzetben van, hogy bárányhúsban például a Közel-Kelet legnagyobb játékosa tud lenni. Én nem tudom elképzelni azt, hogy termeljünk kevesebbet, mert egyeseket most már az Európai Unióban határozottan zavar Romániának a kapacitás növelése, spanyol kollégákat például. És én nem tudom elképzelni azt, hogy vegyünk vissza termelésből, vagy tenyészünk boldogabb bárányokat, boldogabb csirkét, és kevesebbet drágábban. Mert van Romániában van olyan termék, hogy a boldog csirke. Így a csirkehúst így árulják, hogy Puyu Fericit, sárga, állítólag azért, mert egészségesebb, biztos, hogy így van, ha ők a címkére rá merek írni, de attól, hogy boldogabb lesz a bárány, a marha, a sertés és a csirke, nem biztos, hogy az jobb lesz, sokkal jobb lesz az agráriumnak összességében. Persze, mindig meg lesz az a szűk szelet, akinek ez kell, és ennek a piaca meg lesz, csak ezt nem szabad szerintem túltolni.

0: Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban az augusztus 20-ai Pálházi Kisvasút programjáról volt szó, valamint folytattuk a tusványosi összeállításunkat is. Mai műsorunk ezzel véget ért. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra! Most elhangzott adásunkat holnap, azaz szombaton hajnalban 3 óra 5 perctől és délután 15 óra 5 perctől megismételjük.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.

0: Az erdő fohásza.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. Augusztus 9-én ünnepeltük a Fővárosi Állat és Növénykert megnyitásának 160. évfordulóját. A különleges alkalomra az egész hétvégén át tartó születésnapi rendezvények mellett egy új, jubileumi kiadvánnyal is készült az állatkert, ugyanis ebből az alkalomból jelent meg Hanga Zoltán és Kovács Zsolt Állatkert 160 című könyve. A kötetben a budapesti állatkert múltja és a megnyitása óta eltelt 160 év sok-sok érdekes története, eseménye elevenedik meg az intézmény archívumában őrzött képek, fotográfiák segítségével. A születésnap egybeesett az állatkertek világnapjával is. Ez nem véletlen, ugyanis ennek alapja éppen a budapesti intézmény megnyitásának évfordulója volt. A jeles esemény adja a most következő állatkertekről szóló beszélgetés apropóját is. Beszélgető társam Kovács Zsolt, az Állatvilág magazin főszerkesztője.
2: Az első igazi állatkert, amit mai szemmel nézve is annak tekinthetünk, a Schönbrunnban nyílt meg 1752-ben, és hát annak utána sorba jöttek az állatkertek, 1866-ban például a budapesti állatkert, mert sorban, ha jól tudom, de itt megoszlanak a vélemények, a 32. volt Európában. Nagyon sokáig utána Magyarországon nem létesült több állatkert. Kevesen tudják, hogy a következő, a budapesti után következő állatkert, az voltak éppen egy magánállatkert volt Mohácson. Egy tanárember működtette, voltak medvéi, lámái, ingyen lehetett bemenni ebbe az állatkertbe, de hogy nem itt az 50-es éveknek a furcsa történései közepette, elvették az állatkertet tőle, Mohács városa egy kicsit üzemeltette, majd utána az akkoriban nyíló pécsi állatkertnek ajándékozták az állatokat. Ezt követően létesültek a vidéki állatkertjeink, mondhatni gomba módra, hiszen még a utóbbi években is rengeteg állatkert létesült, ma már a magánállatkerteket is beleszámítva olyan 40-45 állatbemutató van Magyarországon.
1: Kezdjük akkor egy picit bemutatni a budapestit, annak a korszakait. Ugye az első időszaka, mint igazgató, Xantusz János nevéhez fűződik.
2: Ez csak félig igaz, mert előtte az állatkert megnyitásáig egy osztrák, nagyon neves zoológus, Fitzinger Lipót, Leopold Fitzinger volt az állatkertnek az igazgatója. Őt nem tudni miért, amikor megnyit az állatkert az időt, tehát leváltották, és helyette egy rövid ideig Xantusz János volt valóban az igazgató. Ő azonban összeveszett a gazdasági vezetővel, egy úgynevezett Cimeg úrral, azért, mert rossz nyelvek szerint ez a Cimeg úr az saját zsebre is dolgozott, és ezért Xantusz, ezért és azért, mert fölkérték egy dél-kelet-ázsiai expedícióra, Xantusz lemondott az igazgatói posztjáról, és annak utána egymásnak adták ezt a lehetőséget és posztot a különféle igazgatók, egy-két évig, Berec Antal például, az a helyzet, hogy nagyon sokáig sorolhatnám a neveket, mert nagyon gyorsan változtak az igazgatók abban az időben, egészen Serák Károly megjelenéséig, aki a majdnem 30 évig volt az állatkert igazgatója. Róla megoszlanak a vélemények, egyfelől azt tartják, hogy egy remek állatkertigazgató volt, másfelől azt tartják, hogy ő egy mészáros volt, hogy pusztultak az állatok, egyebek. Hát én úgy gondolom, hogy könnyű innen most a 21. századból ítélkezni, hát abban az időben nem volt állatorvos, megfelelő állatkerti állatorvos, a takarmányozás. Még akkor is, hogyha a legnagyobb jó indulattal csinálták, azért nem érte el azt a szintet, amit most ugyanúgy pénzhiánnyal küzdöttek az állatok, kertek, mint manapság, és azért az fegyvertényként kell kezelni, hogy amíg Serák igazgató volt, az alatt az idő alatt rengeteg gazdagnak tűnő nyugat-európai állatkert tönkrement, a budapesti nem. 1907-ben aztán megvette a főváros az állatkertet, akkor már valóban úgy hírlik, illetve azt olvashattuk, hogy lepusztult volt az állatkert, és ideje volt egy kis átalakítás. Na most Lend Adolf, az állatkert későbbi igazgatója és az új állatkert tervezője, egy vadonatúj állatkertet épített fel a régének a helyén. Mindenki oda volt tőle, de mostanában, nem csak mostanában, már az 50-es évek végén Angi Csaba is megjegyezte, hogy azért nagyon sok olyan dolgot csinált, amit nem lett volna szabad. Például túl kicsik voltak már akkora ketrecek a ragadozóknak, betonos kifutókban éltek a barlangban az oroszlánok, ezért volt az, hogy a 20-as, 30-as években, ha jól emlékszem, 17 oroszlán pusztult el emiatt. Szóval voltak visszásságok, a lapok egy része ezt meg is írta, a másik lapok ajnározták Lendnek ezt a koncepcióját. nehéz eldönteni, úgy gondolom volt jó is, rossz is ebben az állatkerti világban. Utána Lend Adolf, mivel szerepet vállalt a tanácsköztársaságban, leváltották. Sokáig utána nem volt igazgatója, konkrét igazgatója az állatkertnek, hanem egy gazdasági igazgató, illetve a nagyon neves állatorvos Rajcsics Emil volt az, aki üzemeltette az állatkertet és fenntartotta, hogy tudta. Egészen 1930-ig, ami 29-ig, de hát voltak éppen inkább 30-tól beszélhetünk róla, amikor a híres vadász Nadler Herbert lett az állatkert igazgatója. Kevesen tudják róla, hogy nagyon-nagyon jó igazgató volt.
1: Miért kevesen?
2: Valahogy kikopott a köztudatból az ő neve, amikor az állatkertről beszélünk. Általában említik Lend Adolfot, említik Angi Csabát, meg még egy-két nevet, de valahogy Nadlert nem, pedig ő elkezdte, és gyakorlatilag a második világháború végéig folyamatosan folytatta a Lend-féle hibáknak a kiküszöbölését. Értem ez alatt, hogy felújított állatházakat, patkánymentesítette az állatkertet, racionalizálta az állatfajokat, megoldotta például a fűtést az oroszlánházba, és onnantól nem volt egyetlen pusztulás sem, legalábbis emiatt, hadd ne soroljam. Annak idején, 1944-ben a állatkert lapjában, a természetben ő egy sorozatot közölt le arról, hogy mi mindent tett ő az állatkertét, és elámulok, hogy tényleg micsoda munkát végzett. Ennek ellenére 48-ban nyugdíjazták, nem sokkal később meghalt. A fáma szerint halála után 2 nappal kapta meg a kitelepítési nyilatkozatot, ugyanis kitelepítették volna őt valahova. Ezt követően cipőfelső rész készítő volt a következő igazgató a Rákosi rendszerben egészen 56-ig, amikor Angi Csaba lett a főigazgató, de hozzáteszem, hogy ennek a illetőnek, aki Angi előtt volt, és semmi köze nem volt az állatkertekhez, volt egy nagyon-nagyon jó tulajdonsága, hagyta dolgozni a beosztottjait, és nagyon jó nevek voltak akkor, például egy ideig Kittenberger Kálmán is dolgozott az állatkertben, ha nem is sokáig.
1: Pletyka az, hogy igazgató is lehetett volna?
2: Lehetett volna igazgató, egyszerre pályázta meg Nadler Herberttel, és Nadlernek gyakorlatilag a fővárosnál nagyobb kapcsolatrendszere volt, mint Kittenbergernek, és ezért lett ő a új igazgató. Nem tudom, hogy Kittenberger milyen igazgató lett volna, de mivel Nadler épp a kapcsolatai révén sok pénzt tudott megmozgatni, azért ezt is figyelembe kell venni, nem csak a szaktudást, és amellett tényleg, ahogy említettem, egy nagyon jó irányba vitte tovább a kertet.
1: De azért Kittenberger állatai nagyban hozzájárultak az állatkert gyarapodásához.
2: Hát 1912-ben érkezett Afrikából Kittenberger állatszállítmánya. Sok állatot hozott valóban, de jóval kevesebbet, mint szeretett volna, mert Afrikában megbetegedtek az állatai nagy része, a másik része a hajón pusztult el, úgyhogy nem egy olyan igazán nagy mennyiségű állatot hozott ő. Másrészt pedig a Lendféle kisketrezes konstrukcióban ezek az állatok nem voltak hosszú életűek. Nagyon kevés olyan állat volt, ami tényleg évtizedekig az állatkert lakója lett volna. Tudomásom szerint egy ilyen volt egy marabú és egy foltos hiéna.
1: Kicsit mutassuk be azt a világot, amikor vagy ahonnan beszerezték, vagy ahogyan beszerezték az állatokat az állatkertek, hogy összehasonlíthassuk azzal, hogy hogy folyik ez ma. Olvastam a Hagenbeck munkában című könyvet, Hagenbeck volt talán a legnagyobb beszállítója az állatkerteknek, és hát ott megfogtak egy orangutánt a kőkével, mutogatták valami menazsériában, 6 hónapig kimúlt mind a kettő, de behozta az árát bőven.
2: Igen, térünk vissza egy picit az orangutánokra. Az orangutánokkal például úgy kereskedtek, nem csak Hagenbeckék, hanem a többi állatkereskedő is, hogy általában családokat adtak el, ami azt jelenti egy hímet, egy nőstényt és egy kölyköt. Hozzáteszem, ezek sose voltak igazi család, mert az orangután magányos állat. Ennek következtében nem is igazán volt jó így összehozni őket. A másik, hogy a befogás alatt úgy tudom, úgy olvastam, hogy körülbelül az állatoknak olyan 60-70%-a pusztult el a további problémák miatt, utaztatás, szállítás, étkeztetés, megint egy olyan 20%, úgyhogy egy olyan 15% jutott el körülbelül az állatkertekbe, ez nem egy jó arány, és az állatkertek is hogy fogadták őket? Hát úgy, hogy ahonnan jöttek, ott meleg van, és ezért túlfűtötték az állatházakat, nem volt megfelelő szellőzés, ez tipikus táptalaja volt a baktériumoknak, úgyhogy nagyon rövid időn belül elpusztultak az állatok. Másrészt akkoriban az emberek között is azért a TBC sajnos nagy vámot szedett, és a látogatóktól egyszerűen megkapták a főemlősök, az emberszabásúak épp úgy, mint a majmok, úgyhogy itt is nagyon nagy probléma volt. Visszakanyarodva az állatkerti állatok behozatalára, hát több állat nagy kereskedő specializálódott arra, hogy befogjon mindenféle állatot, az állatkerteknek szétküldték a éppen aktuális eladási listát, vagy épp az állatkertek keresték meg őket, hogy mit szeretnének, és hát így kerültek az állatkertekbe az állatok. Akkor még az állatkerti szaporulat nagyon kevés volt. Mostanra teljesen megfordult a dolog, vadbefogás gyakorlatilag nincs, hanem az állatkertekből kerül jó esetben a természetbe állat.
1: Korábban, amikor még az állatkertek nyíltak, olyan állatokat mutogattak, amik félelmetesek voltak, leginkább nagyok, érdekesek. Nem tudom, az első rovar mikor tette be a lábát az állatkertbe?
2: Ez egy nagyon érdekes dolog, mert a lentféle koncepciónak megvolt az az előnye, hogy ő egy teljes rendszertani spektrumot akart létrehozni, úgyhogy ő már 12-ben mutatott be, azt nem tudom, hogy rovarokat bemutatott, de alacsonyabb rendű állatokat feltétlenül. Úgyhogy ott én úgy gondolom, hogy elindult egy folyamat, és akkor utána az Angi Csaba féle időszakot lehet még kiemelni, amikor megnyílt az első rovarház az állatkertben. Ez egy kicsit kezdetleges volt, még a madárháznak a kiszélesedő részébe inszektáriumokat helyeztek el. Majd 1974-ben, ha jól emlékszem, úgynevezett vivárium nyílt meg az állatkert nagy sziklájában, amiben rengetegféle hazai és külföldi ízeltlábú is helyet kapott, és most a budapesti állatkertben van Európa egyik legnagyobb rovargyűjteménye, élő rovargyűjteménye, ami részben a Varázshegyben kerül bemutatásra, de más állatházakban is van belőlük, például a Szavannaházban.
1: Nem tudom, mennyire volt jó az elhelyezése, vagy mennyire jó az elhelyezése most a budapesti állatkertnek. Nyilván, amikor megnyitották, ott még szinte a pampák voltak, most azonban a belváros. Az, hogy nem tudott terjeszkedni igazán az állatkert, azért nem vált előnyére.
2: Őszintén szólva, Lendnek ez volt az egyik legnagyobb problémája, hogy csökkentette az állatkert területét, ugyanis a mutatványosoknak átadta azt a Vidám Parkot, amit később Persányi főigazgató úr visszaszerzett, ha szabad így fogalmazni. Igen, tovább az egész állatkertet úgy fogták föl, mint valami szórakoztató egységet. És emiatt úgy voltak vele, hogy a Vidám Park állatkert, hát akkor jönnek vidékről, vagy Pestről, vagy bárhonnan, akkor elmennek ide és oda, és jól szórakoznak, és a jelenlegi státusza, ami legalább annyira tudományos és oktató jellegű, az nagyon sokáig háttérbe szorult. És ezért kvázi elegendő volt a jelenlegi terület is. De hozzáteszem, hogy már az 50-es évek elején már Nadler Herbert idejében, amíg nem lett kegyvesztett, azt hiszem 45 és 48 között, igen, volt egy olyan, hogy elköltöztetik az állatkertet, nem ezt újítják föl, mert hát 44-ben a szőnyegbombázás elpusztította, hanem valahol egy nagy állatkertet építenek. Ez megfenek lett, sőt, még az állatkert területéből el is vettek egy jókora darabot, hogy a Dózsa-György útot ki tudják szélesíteni, hogy a tankok tudjanak rajta jönni ilyen felvonulásokkor. Úgyhogy sajnos ez nem valósult meg, utána jött az a lehetőség, hogy hoppá, hát akkor mégiscsak költözzen az állatkert. 50-es évek, 60-as években a Hűvösvölgybe gondolták az állatkertet, annak a konkrét tervei már meg is voltak, meg is jelentek azt hiszem az Élővilág újságban, természettudományi közlemény, Angi Csaba volt az egyik fő szervező, egy hatalmas állatkert lett volna. Hát ez sem valósult meg, utána akarták Gödöllőre, akarták a Pilisbe, de hát maradt a helyén, és a legnagyobb gond az volt ebben az időszakban, hogy mivel folyamatosan felvetették azt, hogy az állatkertnek költöznie kell, költöznie szükséges, a jelenlegi állatkert fejlesztésére nem adtak pénzt. Ennek következtében sem új állatkert nem létesült, se nem történt meg az a fejlesztés, amire nagyon nagy szükség lett volna az állatkertnek, és itt nem is konkrétan a kifutókra gondolok meg egyebekre, hanem a sokkal költségesebb közműfejlesztésekre, amiket a 2000-es évek elején sikerült úgy, ahogy megcsinálni.
1: Akkor most már marad az állatkert a helyén.
2: Álmodozni lehet, én még álmodozom, hogy talán megérem, hogy lesz egy másik állatkert is. Az én véleményem az, hogy a jelenlegi állatkertnek, mivel csodálatos műemléképületei vannak, mindenképpen meg kéne maradnia, de egy olyan faj konstrukcióval, kistestű állatokkal, könnyen tartható állatokkal, amelyeket nem visel meg a viszonylag kis terület. Nem szabad, úgy gondolom, azoktól az emberektől elvenni, akik a Városligetbe mennek ezt a szórakozási és ismeretszerzési lehetőséget, de ugyanakkor úgy vélem szükség van egy nagy állatkertre, amely már tényleg a 21. század állatkertje, és ott van tenyésztelep, oktatóközpont, stb. Most nem akarom felsorolni, mennyi minden szükséges egy ilyen állatkerthez. Egy olyasmi állatkert mondjuk most a prágai, ami szerintem a legjobb állatkert Európában.
1: Az elhangzott beszélgetésben Kovács Zsoltot, az Állatvilág magazin főszerkesztőjét hallották.

0: Most folytatásos irodalmunk hatodik része következik. A felolvasó Rácz János színművész.
1: Tóth János Zoltán, erre mit lépsz, kis haver? Egy akvarista emlékére. A díszhalas szobában egy gyönyörűen berendezett, tágas akvárium várta a távoli jövevényeket. Az érkezésüket megelőzően sokat dolgoztam azon, hogy minden tekintetben ideális körülményeket teremtsek számukra. Folyami sódert szedtem a hernádparton, szitáltam, válogattam, aztán pedig szortíroztam a dekorációnak szánt öklömnyi köveket. Na, és a sódermosás. Lavorba tettem egy keveset, úgy 5-6 kilót, felengedtem félig csapvízzel, aztán puszta kézzel kavargattam, kifulladásig. A homok szemcsék egymást mossák tisztára, ami néha olyan lassú folyamat, hogy másfél órába is beletelik, mire kimos az ember egy adagot. Utána következhet az újabb és a még újabb adag. Ha valaki nem végez tökéletes munkát, olyan lesz az akvárium vize, mint a pocsolya. Látni nem, csak sejteni fogja benne a halakat. A szűrő egy idő után megbirkózik az opálos vízzel, de tapasztalataim szerint jó pár hal rámehet a trehány munkára. Még mondja valaki, hogy az akvarisztika egy pihentető hobbi. Gyula átjött a szomszédból, a szokásos sörrel a kezében, és megkezdte idegesítő vihogását. Ő egy 20-valahány éves fiatalember volt, jóval idősebb, mint én, és általában az agyamra ment. Mindig és mindenem vihogott. Az öreg nem tudom miért tűrte, hogy szabadon kószáljon az udvarán, talán azért, mert nem ártott a légynek sem, és valószínűleg mi voltunk az utolsó emberi lények, akiknek a közelében még jól érezte magát. Jó párszor megfigyeltem Gyulát a közeli fűszerbolt előtt, amint a haverjaival áldogál, meg-meghúzza a körbejáró boros butykost, de mindig merev és mosolytalan volt az arca. Néha nem is köszönt, mikor meglátott, csak a semmibe révett, mintha észre se vett volna. Az öreg szerint démoni erők tartották fogva a lelkét, és húzták egyre lejjebb és lejjebb, ahonnan többé már nincs visszaút. Mi voltunk számára a mencsvár, az utolsó kapocs.
2: Be vagyok rúgva, Jancsi, mondta a mi Gyulánk,
1: és úgy sasszézott oldalra négyet, hogy közben a sörös üveget a feje fölé emelte. Mint valami kezdőkötéltáncos, aki egy sörös üveggel egyensúlyozva éppen neki iramodik a szeren.
2: Háj, azt látom, vetettem oda Fokhegyről. Ez most biztosan valami ritka és kivételes alkalom. Legutóbb körülbelül tegnap láttalak részegen, de nem vagyok túl jó megfigyelő.
1: Várjunk csak! Reggel találkoztunk a bolt előtt. Az is ér? Gyula boldogan vett részt minden diskurzusban, amely, ha csak egy szemernyit is, azzal az eshetőséggel kecsegtetett, hogy néhány másodpercre kiragadhatja őt az alkoholizmus okozta mély depresszióból. Így hát azonnal fellelkesült a poénon.
2: Ér hát! Nem lehet mindenki homokos... Akarom mondani, nem moshat mindenki homokot, inni is kell valakinek, rötyögött borízű hangon, és nagy svunggal a szék mellé ült, úgy kellett feltámogatnom.
1: Margitka néni közben meghozta az ebédet. Gulyáslevest, lekváros buktát, jobban mondva az én ebédemet, amelyet Gyula készült elfogyasztani.
2: Mindjárt hozok neked is. Nézett rám biztató mosollyal, és visszasietett a konyhába.
1: Vendégünk marokra fogta a kanalat,

titeket minden hamisságtól. És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. A Károli Gáspár féle Biblia most is ott volt az ebédlőasztalon. Gyula megebédelt, aztán szó nélkül felállt, és hazament. Hozzá hasonlóan én sem hittem az ilyen hókusz-pókuszokban, mint bűnbocsánat, kegyelem, mennyország, meg pokol, úgyhogy tökéletesen egyet tudtam érteni vele. De a mi Gyulánk nagyon belerondított a közepébe. Unalmas, vagy inkább józan perceiben elkezdte olvasni a Bibliát, és egy évvel később végleg letette a poharat. Ugyanolyan normális ember lett belőle, mint te vagy én. Azt a rengeteg pénzt pedig, amit addig italra költött, most akváriumokra és díszhalakra költötte. Az én zseppénzem meg valamiért a többszörösére nőtt. Halleluja! Az öreg később úgy magyarázta ezt a pálfordulást, hogy ha valamiben vagy valakiben nem hiszünk, az nem jelenti azt, hogy az a valami vagy valaki nem is létezik. Például a mennyország, Isten személye. Ha valamit nevetségesnek tartunk és kigúnyolunk, mint például én a Bibliát, az nem jelenti azt, hogy a Biblia nem is működik. Semmelweis Ignácot hozta fel példának, aki a kórokozó baktériumokat nem ismerte ugyan, de hitt a klórvizes kézmosásban, ami önmagában is elég volt ahhoz, hogy szülőnők ezreit mentse meg a gyermekágyi láz okozta haláltól. Gyula számára a Biblia volt a klórvizes kézmosás, amely minden bizonnyal megmentette az életét. De térjünk vissza az anyák megmentőjéhez, Semmelweis Ignáchoz. Állítólag ugyanúgy keresztbe tettek neki, mint annak idején Jézusnak. Szélmalomharcot vívott az orvostársadalom begyepesedett ostoba képviselőivel, és innen már nekem is ismerős volt a történet, hiszen én is ebben a világban éltem. Szegény Semmelweis. Az öreg újra elmesélte a vakon született meggyógyítását, ami arról szól, hogy Jézus meggyógyít egy embert, és az embertársadalom jeles képviselői, vagyis a beképzelt okostojások, azonnal arról kezdtek el vitatkozni, hogy bűnöse a názáreti, amiért nem által meggyógyítani valakit szombatnapon. A zsidók számára bűnnek számított a szombatnapi nyugalom megszegése, mintha a szombatnapi nyugalom farizeusi betartása vagy megszegése lenne ebben a történetben a lényeg. Aztán hamar megszületik az ítélet. Mi tudjuk, hogy ez az ember, mármint Jézus, bűnös. És itt jön az a rész, ami miatt nagyon szívembe zártam ezt a történetet. A vakon született, aki Jézusnak köszönhetően most már lát, csak annyit mond nekik. Én nem tudom, hogy kicsoda, bűnöse ez az ember. Csak azt tudom, hogy eddig vak voltam, most pedig látok. Hát ez tökös válasz volt, annyi szent. Én legalábbis komolyan elgondolkodtam rajta. Meg hát ott volt ez az idétlen Gyula is. De ez még egy nagyon távoli történet.

0: Elhangzott Tóth János Zoltán Erre mit lépsz kis haver című könyvének 6. része. A felolvasó Rácz János, az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszter Anna volt. Rajtuk kívül még búcsúzom a zenei szerkesztő Vasvári Detti és a technikai munkatárs Birincsik Márton nevében is. A szerkesztőt Tikovics Ernőt hallották.
1: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: 11 óra.
1: Hírek a Szent István Rádióban.
0: A katolikus egyház augusztus 15-én Szűz Mária mennybevételét, vagyis Nagy Boldogasszony napját ünnepli. Olvasható a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia sajtó közleményében. Közölték, Jeruzsálemben az 5. században már biztosan megemlékeztek a boldogságos szűz égi születésnapjáról. Az ünnepet a szentséges szűz elszenderülése névvel illették. A 6. század során egész keleten elterjedt az ünnep. Róma a 7. században vette át, s a 8. századtól kezdve a boldogságos szűz mennybevételének nevezték. 12. Pius pápa 1950. november 1-én hirdette ki hittételként, hogy a boldogságos Szűz Mária földi életpályája befejezése után testével és lelkével együtt felvétetett a mennyei dicsőségbe. Szent István király olyan fontosnak tartotta Mária égi születésnapját, hogy ezen a napon ajánlotta Magyarországot Szűz Mária oltalmába. Ezért nevezzük őt Magyarország égi pártfogójának, vagyis Patrona Hungáriénak. Szent István 1038-ban Nagy Boldogasszony napján hunyt el. Magyarországon Nagy Boldogasszony olyan kötelező ünnep, ezeken a katolikusoknak az egyház szentmisén való részvételt ír elő, amely nem szükségszerűen esik vasárnapra. Iskolakezdés együtt címmel 15. alkalommal indított országos pénzadománygyűjtést nehéz helyzetben lévő gyerekek támogatására a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. Idén az összegyűlt adományokból 2000 órányi fejlesztő foglalkozással segítenék a rászoruló gyerekek felzárkózását a tanévben, mondta el Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet elnöke. Hozzátette, tavaly 39 millió forint adományt gyűjtöttek össze az iskolakezdés együtt akcióban. Ebből 2000 gyermeket támogattak 15 ezer forintos tanszercsomaggal. A fennmaradó részt a segélyszervezet évközbeni kapaszkodó programjára fordították. Nem tesz eleget a felszólításnak és nem adja vissza a mandátumát Balogh Péter, akit kizárt a frakcióból a Fidesz-KDNP újbudai képviselőcsoportja. A politikus a távirati iroda megkeresésére közölte, hogy függetlenként folytatja munkáját. A Fidesz-KDNP frakció csütörtökön közleményben jelezte, hogy a miniszterelnökség által a Fiatal Családosok Klubja alapítójához, Király Nórához köthető civil szervezetek korábbi gazdasági ügyeivel kapcsolatban tett feljelentés miatt kizárták Balogh Pétert a képviselőcsoportból, mivel az ő és hozzátartozójának érintettsége is felvetődött. A frakció mandátumának visszaadására is felszólította a politikust. Balogh Péter a távirati irodával azt közölte, hogy nem fog engedni a politikai nyomásnak. Tiszta a lelkiismerete és semmilyen olyan tényről nincs tudomása, amely miatt indokoltnak tartaná mandátuma visszaadását. A képviselő kiemelte, hogy a kizárás tényét is nehezen tudja értelmezni, miután már a döntés előtt jelezte a frakciónak, az elnökségnek és a polgármesternek is kilépési szándékát. Felmérik a gyermekvédelmi rendszer jelzési és bejelentési csatornáit. Erről kezdődött egyeztetés szakmai szervezetekkel, közölte a Szociális és Családügyi Miniszter a közösségi oldalán. Kátai Németh Vilmos azt írta, az elmúlt időszakban feltérképezték, hogyan működnek ma a gyermekvédelmi jelzési és bejelentési csatornák, kik fordulnak hozzájuk, milyen problémákkal, mi történik egy jelzés után, milyen utat jár be az információ, és hol vannak azok a pontok, ahol egy ügy elakadhat vagy elveszhet, illetve van-e visszacsatolás a megtett jelzések esetében. Az egyeztetésen a gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkárság mellett azok a szervezetek vettek részt, amelyek nap mint nap fogadnak, továbbítanak vagy kezelnek gyermekekkel kapcsolatos jelzéseket és segítségkéréseket. Így a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet, az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat, az Áldozatsegítő Központok, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, valamint a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány. Végül az időjárásról. Túlnyomóan felhőtlen, napos időre számíthatunk. Keleten azonban kevés komoly felhő is képződhet. Csapadék kizárt. A keleties irányú szél az ország nagy részén gyenge vagy mérsékelt marad, azonban az Észak-Alföld térségében megélénkülhet. A hőmérséklet napközben 30 és 33 fok között alakul. Híreket hallottak.
1: Reklám. Verdi requiemje az Egri Bazilikában. Augusztus 21-én pénteken 18 órai kezdettel Giuseppe Verdi requiem miséje, a Nemzetközi Ifjúsági Kórus Találkozó kórusa és az Era Nova zenekar előadásában csendül fel az Egri Bazilikában. A 11 különböző nemzetből érkező előadók egy héten át együtt éltek és dolgoztak a németországi Baden-Württemberg tartomány Ifjú Zenészek Állami Akadémiáján, hogy közös munkájuk eredményeként Verdi requiemjét mutassák be egy nemzetközi koncertturné keretében, amelynek augusztus 21-i helyszíne az Egri Bazilika lesz. Az előadásra a belépőjegyek megvásárolhatók a jegy.hu oldalon.
2: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
3: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
1: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
4: Reklámot hallottak. Könyvtári barangolás.
5: Kedves hallgatóink, Szerb Antal a Választott lovak című írásának harmadik befejező részét Baranyi Péter előadásában hallják. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti. A zenei munkatárs Túri Sarolta.

Szerb Antal, a választott lovag. Mert akinek vagyon, adatik annak, és inkább bővelkedik. De akinek nincsen, amilyen vagyon is elvétetik tőle. Máté 13.12.

Senki se tudta, hová tart, senki se követte, csak Ivanet, a kis apród, nagy távolról és sírván. Így érkezett Parsival a briziliani erdő szélére. Íme még ott állott lován egy helyen Iter, a vörös lovag, és a földnek kelyhében gyönyörködött immárom sajátjában, és azon gondolkodott, hogyan lehetne a föld kelyhe mellé az égnek kelyhét is megszerezni, anélkül, hogy amarról le kellene mondania. Parsival közelített hozzá, és csendesen így szólt. Isten védelmezzen, vörös lovag! Artus király nékem ajándékozta minden birtokodat. Add hát ide lovad, a páncélt, meg a kelyhet. Iter nagyot nevetett. Úgy vélem, Artusnak szégyenén való fájdalma elvette maradék eszét is. Nem baj, te azért tetszel nekem, fiú. Akarsz-e a kengyelfutóm lenni? Igen, kérlek, felelte Parsival. Add ide, amit kértem, mert nagyon nagy baj lesz, hogyha megharagszom. Erre Iter fölötte felbőszült. Káromkodott, és lándzsája tompa felével teljes erejéből megütötte Parsivalt, mint parasztokat szokás lándzsát nem hordozókat. Parsival hátra tántorodott a virágok közé. Másnak elég lett volna ez az ütés, hogy jajgató népe ápolgassa. De Parsival azon mód talpra ugrott, kipirultan élete első haragjában, és eszébe jutott az erdei szomorú asszony, akiért bosszút kell állnia, retteneteset kiáltott. Kitépett gyökerestül egy növendék csomós fát, és azzal rásújtott Iter sisakos fejére. Betörött a kemény vas, betörött alatta a koponya, még keményebb csontja. Iter lovag lefordult lováról. Gőgös lelke hangtalanul röppent el a kiömlő vérből, harcolt felette angyal és a gonosz. Nem a mi dolgunk kérdezni, ki élet. Parsival nyomban nekilátott, hogy levegye a tetemről vörös fegyverzetét, de finom és tudatlan kezei oly mód hibáztak a páncélon, mint Nagy Sándor kutyái az óriás teknős béka hátán. Akárhol is próbálta, sehol sem lelte nyitját vagy tágultát. Ekkora ért oda Ivanet, a hűséges szívű. Megdörzsölte szemét, nem álmodik-e szomorú ébredés elébe. Azután még mindig sírva csókolta barátját, ahol érte. Mikor kissé alább hagyott öröme, apródi ügyességével könnyeden lefejtette a páncélt a halottról, és ráadta a türelmetlenkedő Parsivalra. Azután összecsapta kezét, megint sírt, és megint csókokkal illette barátját. Ó, milyen szép és daliás volt Parsival, a szalamander kovácsolt a páncélban. Parsival a fegyvertelen, vérében vörös halottra nézett, akinek lelohadt gőgje, és fölötte nem sírt senki, szomorú asszony. Azon egy pillantása alatt szerelemről és enyészetről nagy titkokat tudott meg, mint mikor léket kapott hajóba, hirtelen betódul a tenger, és a hajó nagyon nehéz lesz. Parsival szeméből kicsordultak nem a megbánás, hanem az emberen szánakozás könnyei. Összetörte a fát, mely fegyveréül szolgált. Földbe szúrta a gyermeki gerejét, és ráerősítette a fa egy darabját a szent kereszt alakjában. Így módon jelölvén a helyet, ahol embervére omlott. Aztán Parsival teljes fegyverzetben egy ugrással felpattant Iter paripájára, kezében tartotta a földnek kelyhét, maga mögé vette Ivanetet, és vágtatott vissza Artusnak várába. A tornyok őrszemei messziről meglátták közeledni Parsivalt Iter páncéljában, megjelentették Artus királynak, és így történt, hogy mikor a két gyermek belovagolt az udvarra, a lovagok sora zászlóval, fegyverrel ékesen lóháton várt már. Kéj kürtjét fújta, asszonyok az erkélyekről integettek, és tépetlen zászlók, töretlen lándzsák földig hajoltak Parsival előtt. Artus király szeme tűzben égett. Megölelte Parsivalt, és azon mód lovaggá akarta ütni. Nem lehetek lovaggá, mondotta Parsival. Két embert miattam ért gyalázat. Őket meg kell torolnom. Hol van a gúnyolódó? Ezzel odaugrott Kéhez, Ivanet már leugrott volt lováról,
Kiemelte nyergéből, és körülhordozta az udvaron. Eresz alatt megtalálta a kosár avaloni almát, melyre Kay olyan büszke volt. Meglóbálta az udvarmestert, és behajította a kosárba. A drága almák mind szétlapultak, Kay ékes ruhája csupa mocsok lett, mindenki kacagott a vár udvarán. Azután körülnézett Parsival, és a beomlott kút mellett a többitől egészen egyedül meglátta Merlint. Nagyot kiáltott, és feléje tartott. Merlin volt az egyetlen, aki nem lelte gyönyörűségét a fiúban. Komor öregsége nem látott egyebet benne, mint bolond és szerencsés sihedert, aki miatt esküdszektek hívségesei, és aki a földnek kejhét bitorolja. Amint most meggondolatlan vágtatott feléje, könnyűszerrel végezhetett volna Parsivallal iszonyú varázsló haragjában, de ő szörnyűbb véget szánt neki. Ezért hát nem várta be a fiú rohamát. Fekete lovára ugrott, és kilovagolt a várkapun. Tudta, hogy Parsival utána fog eredni. Így is történt. Parsival búcsút se véve, kezében még a földnek kejhével üldözőbe vette Merlint. Bárhogy is hajszolta azonban új paripáját, a távolság mindegyre ugyanaz maradt, és vágtatván csak hamar elérték Brizillián veszélyes erdejét. Össze-vissza kószálta, űzte Parsival az irdatlan rengeteget, hol elveszítette Merlin nyomát, és tiltóan útját állták óriás fák, folyondár iszalak, sziklás töréjú patakokon ugratott keresztül, meredek lejtőkön csuszamolva hajtatott felfelé, és mindig, mikor már vissza akart fordulni, valahol a fák között feltűnt Merlin óriási feje és óriási szakálla, mint valami kóvájgó erdei köd. Végül is sem lova, sem ő nem bírták az iszonyú hajszát. Egy mély vágásban, hová sosem sütött a nap, összehajló fák boltja alá, leugrott lováról, lefeküdt és azonnyomban elaludt a fáradtságtól. Abban a percben Merlinnek varázsszavára mindenfelől elindultak a rettenetes erdő kígyói, a karvastagságú fekete folytogatók és az apró mérgezett fogúak, amelyek harapásától felduzzadt kékesen a test és megbomlik, és amelyek marásától kitódul a vér a megnyílt pórusokon. S az unikorni szarvából zúzott por sem segíthet. Lassan és rémesen közeledtek a gyanútlan alvó felé, ki nem hallotta lova ilyet nyerítését. Feküdt elterülten gyermeki álmának halálra ítélt szépségében. Közelebb, közelebb jöttek a kígyók. Idő múltán Merlin odalovagolt a vágáshoz, hogy a halott fiú kezéből visszavegye a földnek kejhét. De odaérve mindennél csodálatosabb dolgot látott. Felül az ágak boltja megtöredezve szétvált, mintha roppant madár csapott volna le. A nyíláson besügyött az aranynap. De Parsival mégis árnyékban aludt édesen, mert feje fölött árnyékot adón ott állott az óriás páncélos angyal. Zordon és egyben szeretettel teljes arculattal hatalmas pallosára támaszkodva, mely még fekete volt az ellenség vérétől, akit legyőzött az idők kezdetén. A magasztos alak elől körös körül sziszegve menekültek gyötrött vonalakban az ártalmas kígyók. Parsival sértetlen aludt gyermeki álma győzelmes szépségében. Merlin pedig letérdelt, és bocsánatért könyörgött. Bűnbánó könnyek közt most már ő is tudta, hogy Parsival a diadalmas balgatag Istennek választott lovagja, kint titokzatos kegyelme nyugszik, mint tömjén füstje a dómnak Szent György szobra körül. Aztán lassan és görnyet alázat közeledett az alvóhoz. Ruhája ráncaiból kivette az útmutató pálcát, melyet meghalt Iterlovag, és belé helyezte Parsival pajzsába, arra a helyre, ahol hölgyeik klenódiumát tartják a lovagok.

Mire Parsival felébredt, az angyal már eltűnt feje mögül. Parsival megdörzsölte szemét, és így szólt. Te vagy az, Merlin. Én álmot láttam. Soha ilyen álmot. Ne haragudj rám, amiért, hogy üldözőbe vettelek, és amivel megszomorítottalak, bocsásd meg. Íme, neked adom a földnek kelyhét. Merlin megcsókolta Parsival lábát, és boldogan átvette tőle a földnek kelyhét. Tudta, nem kell az már a választott lovagnak, akit az útmutató pálca, anélkül, hogy ő maga tudná, ellenállhatatlan erővel von az ég kelyhe felé, amely mellett a föld kelyhének fénye csak kölcsön és tükörfény. És békességben visszatértek Artus udvarába. Most már semmi akadálya sem volt, hogy Parsival lovaggá üttessék, ami azon mód meg is történt olyan pompával, melyet csak Artus királyvára ismert. Mikor Artus kardja Parsival vállát érte, végéből kékes láng csapott ki, mint olykor viharban tornyok keresztjén látható és árbócoknak ormán, és az ilyen hajó nem pusztul el. Az udvarnép letérdelt és imádkozott. Artus a kardot sosem használta többé vérontásra. Ott függött a dómban ezótától a boldogasszony lábai előtt. És most, hogy már lovaggá lett Parsival, itt a történet vége. Alkonyodott, és amint megmondotta, Merlin felült fekete lovára, és indult vissza ős Avalon csoda szigetére. De nem ment megtörten és magányosan. Diadalmenetben vonult mögötte a földnek kelyhe, melyet nem más hozott, mint Taliesin és Kineváre. Mert tudnotok kell, hogy amint Merlin haragja megszűnt, menten begyógyultak a sebek, melyeket haragjában ütött. Ilyen volt Merlinnek varázshatalma. Merlin lovagolt elől, és mivel ő varázsló volt és dalnok, mint a nápolyi Virgilius nagy örömében így mód énekelt. Minden teremtmény az urat dicséri, és hatalmas ő alkotásaiban. Szemének fényén hízik a szép arany, mit a föld koboldja rejteget, de drágább kincs a gyermek tiszta arca. A víz sellői vére ütemére úsznak a habokon fel és alá. Vizek felett lehelete pihen, mint kegyelme a választott felett. Szalamanderek a győzhetetlen tűzben kovácsolják rettentő haragját, és diadalmas az ő harcosa. A viharok koronás madara az ő szárnyával tanult meg repülni, de messzebbre száll, kit elhívott az ország. Akkor Taliesin vette át a dalt, és énekelte, hogy a sziklák mind vele énekelték. A szűz leányok tiszta mosolya, a lovagok töretlen fegyvere, a varázslóknak varázsereje mind-mind őt dicsérik. Az úratyát, kinek roppant kezében élünk, az igét, ki szent tüzével járta át a vérünk, és a kegyelemnek titokzatos lelkét, ki fölénk feszíti fehér szárnyait. Mellette lovagolt Kineváre, az avaloni leány, mosolyogva, de immár bánatosan és vissza-vissza nézve a vár felé, ahol utoljára látta Parsivalt. Férfi sosem ölelte őt. Szűzen őrizte a kelyhet, és fiatalon érte halála. Parsival még ugyanaznap este szintén útnak indult. Nem volt nyugodalma. Vissza nem tarthatta őt fényes udvar igaz vendégszeretete, fegyvertársak, hódoló országok hatalma, sem pedig szép hölgyek hűszerelme, mert hol más lovak hölgyek klenódiumát mutogatta, az ő pajzsában azon helyt volt az ősi jelekkel rót pálca, és vonta őt anélkül, hogy ő maga tudott volna róla, pihenést nem tűrve a cél felé. Így teljesült, amit mondtak az ég lovagjáról. Ő lovagolt az alkonyodó mezőkön által brazilián vaderdején keresztül, hátra nem nézve, fegyverkező veszedelmek elébe, nem kérdezve miért és hová. De valahol a legtávolabb határban ragyogtak már a leszálló napban a Grál várának színes üvegablakai.

Kedves hallgatóink, Szerbantal a Választott lovak című írásának harmadik befejező részét Baranyi Péter színművész előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Túri Sarolta volt. További kellemes rádiózást kívánunk!

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Csütörtöki adásunk tartalmából. A 60. béke világnap témája a technológia lefegyverzése a békéért. Leó pápa új tagokat nevezett ki a Pápai Történettudományi Bizottságba. Jordániában Krisztus keresztsége 2030-as jubileumára készülődnek. Morzsák, Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 20. vasárnapra. A 60. békevilágnap témája a technológia lefegyverzése a békéért. 2027. január 1-én lesz a 60. békevilágnapja. A nap megünneplésére 14. Leó pápa a technológia lefegyverzése a békeszolgálata, a politika mint megelőző felelősség témát választotta, tájékoztat az átfogó emberi fejlődés dikasztérium sajtóközleménye. A pápa rávilágít azok erkölcsi felelősségére, akik arra kaptak meghívást, hogy a politikai szférában vállaljanak szerepet, olvasható a közleményben. Leó pápa továbbá arra ösztönzi az emberiséget, hogy mozdítsa elő minden egyes ember méltóságát, és minden ember segítse elő a békét, kezdve a technológia lefegyverzésével. Utal a Magnifica Humanitas kezdetű enciklikája, 198. pontjára, miszerint nincs olyan algoritmus, amely erkölcsileg elfogadhatóvá tenné a háborút. Miközben a pápa figyelmeztet a katonai döntéshozatalban a mesterséges intelligencia használatával járó kockázatokra is, szívből jövő felhívást intéz az egész nemzetközi közösséghez. Olyan közös megállapodásokra szólít fel, amelyek képesek megvédeni az emberi felelősséget és a humanitárius alapelveket olyan helyzetekben, ahol emberi életek és a népek közötti békés együttélés forog kockán. A május 25-én a Vatikáni új szinódusi aulában bemutatott dokumentum, amely az egyház történetében példanélküli, Leó pápa emlékeztetett arra, hogy ez a közel 200 oldal a Szentszék új technológiákról és a mesterséges intelligenciáról folytatott gondolkodásának gyümölcse, amely ma életünk számos területét érinti, befolyásolja a döntéseket és radikálisan megváltoztatja a háborúzás módját. Mindezekből az a meggyőződés bontakozott ki, amelyet maga Leó pápa nyugtalanítónak nevezett, és amely az enciklika vezérfonalaként szolgál. A mesterséges intelligenciát le kell fegyverezni. Tudom, hogy a szó erős ismerte el, de szándékosan választottuk, mert ebben a pillanatban olyan szavakra van szükség, amelyek képesek felkelteni a figyelmet, felébreszteni a lelkiismeretet és az emberiségnek a követendő ösvényre mutatni. Leó pápa hangsúlyozta, hogy az egyház egy ideje elkötelezett a nukleáris leszerelés mellett a szolgálat jegyében a béke és az emberi család méltósága javára. A mesterséges intelligenciát most le kell fegyverezni, mert a nukleáris energiához hasonlóan mindenkit és a közjót kell szolgálni. A technológiával kapcsolatos döntéseket soha nem szabad elválasztani a lelkiismerettől és a felelősségtől. A Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájában Leó pápa arról elmélkedik, hogy a béke, ami nem pusztán a háború hiánya, hogyan válik a gyakorlatba ültetett igazságossággá. Amikor viszont a technológia gyengíti a kritikai érzékünket, maga a béke kerül veszélybe. A leszerelés azonban nem elég. Építenünk kell. 14. Leó felidézte a perui árvizek utáni missziós munkájának éveit. Ott megtanultam, hogy az újjáépítés nem egyszerűen azt jelenti, hogy pótoljuk azt, ami elpusztult. Azt jelenti, hogy helyreállítjuk a kötődéseket, a bizalmat, és újra élesztjük a jövőbe vetett reményt. Sőt, senki sem épít újjá egyedül. Csak ilyen átfogó szemlélettel irányítható a mesterséges intelligencia a közjó felé. Csak együtt azok, akik a rendszereket tervezik, és azok, akik viselik azok következményeit, gazdagabbak és szegényebb országok, intézmények és egyének, hatalmi központok és perifériák leszünk képesek olyan jövőt építeni, amely nem csak a kiváltságos kevesek, hanem az egész emberiség számára készül. Leo pápa új tagokat nevezett ki a Pápai Történettudományi Bizottságba. 14. Leo pápa 3 új tagot nevezett ki a Pápai Történettudományi Bizottságba. Umberto Longo professzort, a római olasz középkori történeti intézet igazgatóját, Francesco Cesareot, a Worcesteri Assumption Egyetem nyugalmazott elnökét az Egyesült Államokból, és Anna Baranskát, a lublini II. János Pál Katolikus Egyetem bölcsészettudományi karának docensét Lengyelországból. A Pápai Történettudományi Bizottságot 1954-ben alapította 12. Pius pápa, a bizottság munkája figyelmének középpontjában az egyház levéltári öröksége, különösen a vatikáni levéltár anyaga áll. Számos felhívás érkezett a pápákhoz, hogy a tudósok nagyobb és jobb hozzáférést kapjanak a Szentszék által őrzött levéltári gyűjteményekhez. A bizottság elnöke Marek Inglot jezsuita atya, titkára pedig Pier Antonio Piatti. Itt jegyezzük meg, hogy 2021. február 22-én Ferenc pápa kinevezte Molnár Antalt a Pápai Történettudományi Bizottság tagjává. A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének igazgatója, az ELTE Történeti Intézetének docense személyében először van magyar tagja az 1954-ben létrehozott Pápai Bizottságnak.
1: Jordániában Krisztus keresztsége 2030-as jubileumára készülődnek. Jordánia kormánya nemzeti bizottságot hozott létre Urunk Jézus megkeresztelkedésének 2030-ban esedékes 2000. évfordulója megünneplésére. Jafar Hassan kormányfő elnöketével a bizottság miniszterekből, vallási vezetőkből és intézményi képviselőkből áll. A második Abdullah jordániai király irányelveivel összhangban minden erőfeszítést mozgósítanak a jubileum méltó megrendezése érdekében, többek közt egy helyi múzeum és egy közeli zarándokfalu megteremtését. Jordánia megkezdte a felkészülést Jézus Krisztus megkeresztelkedésének bimilleniáris jubileumi ünnepségeire. Augusztus 10-én hétfőn Jafar Hassan jordániai miniszterelnök vezetésével megtartotta a Nemzeti Bizottság az első ülését, amely felügyeli ezt a rendkívül jelentős vallási és történelmi eseményt, hiszen Urunk megkeresztelkedésének eseménye minden keresztény felekezet közös ünnepe. A bizottság az ünnepségek előkészítésének és felügyeletének nemzeti kapcsolattartó szerveként szolgál, és felelős az általános irányelvek kidolgozásáért, a nemzetközi ismeretterjesztő tevékenységek és a nemzeti feladatok lebonyolításáért, valamint az évfordulóhoz kapcsolódó események tervezéséért. A találkozó során Jafar Hassan miniszterelnök hangsúlyozta, hogy II. Abdullah király irányelveivel összhangban haladéktalanul meg kell kezdeni az előkészületeket, hogy támogassák a jordániai egyházi vezetők tanácsa által javasolt kezdeményezéseket, amelyek egy átfogó ütemtervre épülnek. Kijelentette továbbá, hogy Krisztus megkeresztelkedése második évezredének megünneplése híven tükrözi Jordánia történelmi és vallási tekintélyét, valamint a keresztény zarándoklatok globális célpontként betöltött szerepét. A jordániai királyság alapelve biztosítja az együttélés, a mások tisztelete, a béke, a szeretet és az emberi testvériség megvalósulását. A találkozó során áttekintették a Krisztus keresztsége helyével szomszédos területek fejlesztésére felelős alapítvány számos projektjét, beleértve egy zarándokfalu felépítését az ide látogató keresztények számára, továbbá egy a keresztelőhelynek szentelt múzeumot, egy zöld folyosót, valamint a térség infrastruktúrájának a fejlesztését. A résztvevők hangsúlyozták a projektek végrehajtását felügyelő és a kitűzött célok elérését segítő szakemberek támogatásával létrehozott speciális albizottságok fontosságát is. A bizottság összetétele. A Nemzeti Előkészítő Bizottság vezetője a miniszterelnök, tagjai a kommunikációért, a belügyért, a gazdaságért, a vállalkozásért, valamint a turizmusért és a kulturális örökségért felelős miniszterek. További tagok Christophorus Atallah püspök, Jordánia görög ortodox érseke, Iyad Tuál érsek, Jordánia latin patriarkális vikáriusa, Hossam Naum érsek, anglikán érsek, valamint Munib Yunan püspök, az evangélikus luteránus egyház püspöke, a Keresztelőhely fejlesztését alapítvány igazgató tanácsának elnöke, a Keresztelőhely bizottságának főigazgatója és a Jordán Nemzeti Turisztikai Hivatal főigazgatója. A Biblia tanúsága a helyről. Jézus keresztségéről mind a négy evangélium beszámol. János leírásánál olvassuk, ez Betániában történt, a Jordánon túl, ahol János keresztelt. Szemben a Jeruzsálem mellettivel ez a másik Betánia, amelynek arab neve máig El Maktas, vagyis a bemerítkezés helye. Itt keresztelt János, mert a választott nép korábban itt kelt át a Jordán folyón, amikor Józsué vezetésével átvitték az ígéret földjére a szövetség ládáját. A keresztények kezdettől fogva mind a mai napig szentnek tartották ezt a helyet, ahol az Úr epifániája, Isteni mi voltának megnyilatkozása megtörtént. Pápák a Jordánon túli Betániában. Az első pápa, aki Al-Maktast meglátogatta, Szent II. János pápa volt a 2000-es nagy jubileum esztendejében. 16. Benedek pápa 2009-ben látogatta meg a helyszínt, és letette a Jézus Jordánban való megkeresztelésének emlékére emelt templom alapkövét. 2014-ben Ferenc pápa is meglátogatta ezt a helyszínt. Az Úr keresztsége új templomát ünnepélyesen 2025. januárjában szentelte fel Ferenc pápa képviseletében Pietro Parolin bíboros államtitkár. Jelenleg ez Jordánia legnagyobb katolikus temploma, de más keresztény felekezetek templomai is találhatók a környéken. Az UNESCO világörökségi listáján 2015-ben a Jordánon túli Betánia, vagyis Al-Maktas területe, beleértve Tal al-Karrárt is, felkerült az UNESCO világörökségi listájára. A hivatalos weboldal tanúsága szerint a Jordánon túli Betánia nagy vallási jelentőséggel bír a legtöbb keresztény felekezet számára, amelyek ezt a helyet ismerték el, mint olyat, ahol Keresztelő János megkeresztelte a názáreti Jézust. Ez az utalás szerzetesek, remeték, zarándokok és papok nemzedékeit ösztönözte arra, hogy itt telepedjenek le és látogassák meg ezt a helyet, maguk után hagyva odaadásuk és vallásosságuk bizonyítékait, amelyek a 4. és 15. század között keletkeztek.

0: morzsák. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 20. vasárnapra.
1: Jézus Tirosz és Szidon vidékére vonul vissza. Pogány területre, kicsit távol az ismerős helyektől, és azoktól az emberektől, akik állandóan körülveszik. Az evangélista nem ad pontos magyarázatot, hogy miért megy oda, de nem is szükséges minden visszavonulást megfejteni. Az ember néha azért távolodik el azoktól, akiket szeret, hogy utána ismét jól tudja szeretni őket. Nem minden eltávolodás, elutasítás. Van olyan távolság, amely megmenti a kapcsolataimat, kitisztítja a tekintetem, és levegőhöz juttatja a lelkemet. Még a jó, lelkiismeretes emberek is elfáradhatnak. Sőt, gyakran éppen ők fáradnak el a leginkább. Annyira belevetik magukat az Úr szolgálatába, hogy közben elfelejtik, hogy ők is emberek, és meg kell állniuk, pihenniük kell. Engedniük kell, hogy nem mindig ők adjanak, hanem őket is megajándékozzák. A pihenés tehát nem luxus és nem jutalom a munka végén, hanem néha lelki kötelesség is. Szabadságra nem csak jogom van, hanem időnként szükségem is. Jézus visszavonulását egyszer csak egy asszony kiáltása szakítja félbe. Könyörülj rajtam, Uram, Dávid fia. Leányamat kegyetlenül gyötri a gonosz lélek. Nem azt kéri, hogy a lányán könyörüljön, hanem hogy ő rajta. A gyermek szenvedése az anya szenvedése is. Amit a lánya hordoz, azt ő is hordozza. Jézus pedig hallgat, és talán ez az evangélium egyik legnehezebb része, hogy szóra sem méltatja. Ismerem ezt a csendet. Imádkozom valakiért, imádkozom gyógyulásért, családért, egy szétesett kapcsolatért. Kérem Istent, és mintha nem érkezne válasz. A legnagyobb kísértés ilyenkor nem is maga a várakozás, hanem az a gondolat, hogy Isten hallgatása biztosan elutasítást jelent. A tanítványok már elküldenék az asszonyt, zavarja őket a kiáltozása. Jézus pedig látszólag még keményebb választ ad. Nem helyes elvenni a gyermekek kenyerét és odadobni a kiskutyáknak. Nem kell megszelidíteni ezt a mondatot. Ez úgy kemény, ahogy hangzik. Jézus küldetése először Izraelhez szól. Az asszony pedig kívül áll ezen a népen. Ő mégsem sértődik meg, és nem fordul sarkon. Nem adja fel, hanem talál egy rést a mondatban, amelyen keresztül közel kerül az Úr szívéhez. A kiskutyák is esznek az Uruk asztaláról, lehulló morzsákból. Micsoda hit! Nem követel helyet magának, és nem az bizonygatja, hogy joga van a kenyérhez, hanem egyszerűen bízik abban, hogy Isten irgalma annyira bőséges, hogy még az asztalról lehulló morzsa is elég a lehetetlenhez. Az Istentől kapott morzsa ugyanis nem kevés, mert benne van az ajándékozó egész szeretete. Aki kívülállónak látszott, arról kiderül, hogy belül van. A tanítványok közel állnak Jézushoz, mégis elküldenék az asszonyt. Az asszony távolról érkezik, mégis jobban bízik Jézus irgalmában, mint azok, akik naponta vele járnak. Évszázadokkal később egy másik édesanyja is hosszú éveken keresztül könyörgött a fiáért. Mónikának hívták, a fia pedig Ágoston volt. Ágoston tehetséges, de nyughatatlan fiatal ember volt. Eltávolodott az egyháztól, és olyan életet élt, amely miatt édesanyja sokat szenvedett. Mónika mégsem mondott le róla. Egy alkalommal Ágoston titokban hajóra szállt, hogy Rómába menjen. Édesanyját becsapta és hátrahagyta. Mónika azon az éjszakán egy kápolnában imádkozott, hogy Isten akadályozza meg fia elutazását. A hajó mégis kifutott. Úgy tűnt, Isten nem hallgatta meg az imáját, hiszen Ágoston elment. Mónika pedig ott maradt a könnyeivel és Isten csendjével. Csak hogy éppen ez az út vezette Ágoston később Milánóba, ahol találkozott Szent Ambrussal. Ott indult el megtérésének útján. Végül megkeresztelkedett, püspök és az egyház egyik legnagyobb tanítója lett. Isten nem teljesítette Mónika aznapi kérését, de meghallotta élete legmélyebb imáját. Mónika története és a kánaáni asszony története ugyanarra tanít. Ne nevezzem véglegesnek azt, amire Isten még nem mondta ki az utolsó szót. Ez az evangéliumi rész nem azt ígéri, hogy ha elég sokáig kérek valamit, Isten pontosan úgy és akkor teljesíti, ahogyan elképzeltem. A hit nem eszköz, amellyel rávehetem Istent a saját akaratom teljesítésére. A hit kapcsolat. Ott maradni Jézus előtt akkor is, amikor hallgat. Újra megszólítani akkor is, amikor mások már elküldenének. Bízni abban, hogy az ő irgalma nagyobb, mint az én kudarcom és sebeim. Az asszony csak egy morzsát kért, Jézus azonban visszaadta neki a gyermekét, és megmutatta, Isten irgalmának asztalánál nincs fölösleges ember, mert ami Istentől érkezik, abból egyetlen morzsa is elég. Néha éppen a morzsából ismerhetem fel, hogy már készül számomra is a hely az asztalnál.
0: Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 20. vasárnapra Morzsák címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
2: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.

Esztergomi töredék. Alvó kutyák feje a nehéz porban, s itt-ott szétszórva kövek, kidöntött fák és bazilika árnyak. Esztergom augusztus éjjé töredékei. Hazaérni én már csak itt érek haza. Egy harang ballag velem a dombok közé némán, mintha Isten bolondja volna. Ling-leng a diófák közt, én meg mosolygok. Minden porszem, a házam népe itt, s minden fűszál. A kígyó is csak annyira fél tőlem, amennyire a teremtmények fél.

0: Árpádban. Elemi iskoláit szülőfalujában végeztem. 1942-ben a népírók által életre hívott Országos Falusi Tehetségkutató Intézet segítségével Pápára került középiskolában. Itt érettségizett a református kollégiumban. 1950-ben munkatársa lett a Pápai Néplap című újságnak, majd a Veszprém megyei népújságnak. 1951 és 52 között Budapesten az Egyetemi Orosz Intézetben orosz történelem, marxizmus és műfordítás szakon tanult. Tanulmányait betegsége miatt kellett félbehagynia, és tüdőszanatóriumba került. 1953-ban figyelt föl költészetére a kritika. Különböző lapoknál dolgozott, majd 1958-tól szabadfoglalkozású író, 68 és 88 között a MAF film dramaturgja volt. Az 1980-as évektől a szellemi és politikai ellenzék egyik vezetője, a Monori és a Lakitelki tanácskozás előkészítője, a Magyar Demokrata Fórum alapító tagja volt. 1991-től 2000-ig a Magyarok Világszövetségének elnöke is volt. 1954-ben és 70-ben József Attila díjjal, 1981-ben Herder díjjal, 1984-ben pedig Bibó István díjjal tüntették ki. Munkásságát 2003-ban Arany János nagy díjjal, 2004-ben Magyar Művészetért díjjal, 2008-ban pedig Prima Primissima díjjal is elismerték. 2005 óta a Magyar Írószövetség örökös tagja. 2013-ban a Magyar Művészeti Akadémia nagydíjával, 2014-ben pedig a Nemzetművészet díjjal jutalmazták, és ugyanebben az évben lett Budapest díszpolgára is. Csóri Sándor hosszantartó, súlyos betegség után 2016-ban hunyt el.
1: A nap imája.

Aquinói Szent Tamás imája. Adj nekem, Uram, értelmet, hogy megismerjelek, szeretetet, hogy keresselek, bölcsességet, hogy megtaláljalak, beszédet, ami neked tetsző, kitartást, ami bizalommal várakozik rád, és reményt, ami végül átölel téged. Amen.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Íme az

0: úr szolgáló leánya,
1: legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn,
1: és mi köztünk lakozék, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.

0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, egyházi híreink következnek. Köszöntőnöket a hírszerkesztő Sinkovics Andrea. A háború újabb háborút szül. Adjanak teret a diplomáciának. Kérte Leó pápa békefelhívásában vasárnap az úrangyala elimádkozását követően. 14. Leó pápa kifejezte aggodalmát a Szudánban, Ukrajnában és Oroszországban zajló erőszak miatt. Felszólított azok megtérésére, akik erőszakot vetnek, valamint a polgári áldozatok egyre növekvő száma miatti leállásra. Továbbra is aggodalommal követem a tragikus helyzetet Szudánban, különösen El-Obeid városában. Miközben lelki közelségemről biztosítom az ország népét, ismételten kérem a hatóságokat, hogy biztosítsanak humanitárius folyosókat a civil lakosság számára. Egyúttal buzdítom a nemzetközi közösséget, hogy támogassa az azonnali tűzszünet elérésére irányuló erőfeszítéseket. Imádkozzunk az Úrhoz, hogy erősítse meg a szenvedőket, térítse meg azoknak a szívét, akik erőszakot szítanak, és adja meg a régóta várt békét, fogalmazott 14. Leó pápa. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök megkongatta a vészharangot. Emberek milliói maradhatnak áram és fűtés nélkül. Találat érte a WHO egyik raktárát. Leó pápa augusztus 10-én az erőszak spiráljának megállítását kérte. Az ukrajnai egyházak egyetemes imádságot hirdettek az országért augusztus 23-ára. Továbbra is vannak polgári áldozatok, a rombolás szisztematikus. Közeledik a tél és a jövő egyre sötétebbnek tűnik. Volodymyr Zelenszkij elnök felhívta a figyelmet a veszélyre. Az ország területén az orosz drón és ballisztikus rakéta támadások eszkalációját követően gyakorlatilag már egyetlen sértetlen hőerőmű sem maradt. Augusztus 9-én vasárnap tette közzé 14. Leó pápa szívből jövő felhívását az úrangyale elimádkozása során, azt kérve, hogy tartsák tiszteletben a humanitárius jogot, és állítsák meg az erőszak spiráját Ukrajnában és Oroszországban. Az egyházak és a vallási szervezetek összukrajnai tanácsa felhívást tett közzé, amelyben az egész világot imára hívja Ukrajnáért augusztus 23-ára. Ukrajnának ma különösen nagy szüksége van a világvallásos közösségének lelki egységére, írják az egyházak. Hisszük, hogy a közös ima egyesíteni tudja a népeket, megerősíti a hitet, támogatja a szenvedőket, és Isten szeretetének, valamint az emberi szolidaritásnak hatalmas tanúság tételévé válhat. Az életvédelméről a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia augusztus 10-én nyilatkozatot tett közzé. Idézzük, mivel hazánkban társadalmi párbeszéd indult meg az életvédelmét érintő kérdésekről, nem hallgathatunk arról az egyértelmű üzenetről, amelyet a katolikus egyház mindig is vallott. Az emberi élet a fogantatástól a természetes halálig védendő és sérthetetlen. Ahogy 14. Leó pápa fogalmazott a diplomáciai testületekhez intézett januári beszédében, egy társadalom csak akkor egészséges és csak akkor halad valóban előre, ha megőrzi az emberi élet szentségét. A Szentatya felhívta a figyelmet arra, hogy mennyire fontos a várandós édesanya hatékony és konkrét támogatása. A csodálatos emberségünk kezdetű körlevelében pedig így írt 14. Leó pápa. Minden emberi személy végtelen méltósággal rendelkezik, amely elidegeníthetetlenül magából a személy létéből fakad, és minden körülményben, állapotban vagy helyzetben megmarad. Az emberi jogok között az első az élethez való jog a fogantatástól a természetes halálig, amely nélkül lehetetlen bármely más jog gyakorlása. Amikor ezt az alapvető jogot megtagadják, mint az előidézett abortusz, ártatlanok megölése és az eutanázia esetében, olyan döntésekkel állunk szemben, amelyeket az egyház súlyosan helytelennek tart. Ha egy társadalom egyesek életét elpusztíthatónak ítéli, akkor az egész társadalom változik meg, akkor súlyosan megsérül az emberi élet végtelen méltósága. Egyházunk a magyar társadalom részeként évtizedes tapasztalattal rendelkezik a válsághelyzetben lévő családok, várandós édesanyák és a megfogant életek védelmében. Mindez számunkra nem csak elvont igazság, hanem konkrét szolgálat. Családok, várandós édesanyák, örökbefogadás előtt álló szülők, mindennapi professzionális támogatása és lelki kísérése. Az édesanyja és a gyermek nem ellenfelek. A válsághelyzeteket a valódi segítséggel lehet megoldani. Kérjük a kormányzatot, hogy ez a kérdés ne a politikai versengés mentén dőljön el, hanem azon az alapon, hogy melyik megoldás segít ténylegesen legtöbbet a védtelen magzatoknak, a válsághelyzetben lévő nőknek, családoknak. Ehhez ajánljuk fel tapasztalatunkat és együttműködésünket. Építsük az élet kultúráját, ne csak szavakban, hanem a mindennapi, kézzelfogható segítségben. Fogalmazott a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nyilatkozatában az életvédelmével kapcsolatban. Legyen öröm az iskolakezdés. Elindította iskolakezdési kampányát a Katolikus Karitász, amely szeptember 15-éig tart. A 1356-os adományvonal hívásával, hívásonként 500 forinttal, másrészt online adományozással is van lehetőség a Katolikus Karitász honlapján a www.karitász.hu keresztül támogatni a kampányt iskolakezdés megnevezéssel. A Karitász központi bankszámla számára is örömmel fogadják a beérkező támogatásokat iskolakezdés megnevezéssel. A kezdeményezés célja, hogy a nehéz körülmények között élő gyermekek számára is reményt és valódi támogatást nyújtsanak tanévkezdéskor, és évközben is segítséget nyújtsanak nekik a kibontakozásban, fogalmazott Zagyvari Hárda Karitász országos igazgatója. József Imre, a Katolikus Karitász szakmai igazgató helyettese a Lépcsőfok programról elmondta. Ez az egész éves kísérésre fókuszál. Ebbe három olyan gyermeket vontak be, akikkel már az önkéntesek kapcsolatba kerültek. Mindegyiküknek biztosítottak 100 000 forintos keretet, melyet a legszükségesebb segítségre lehet fordítani. Sportszerre vagy utazási költség térítésére épp úgy, mint magántanárdíjára. A program során rögzítik a célokat, ami lehet a tanulmány eredmény javítása, az iskolai jelenlét erősítése. Megkezdődött a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat és a Spár Magyarország Adni Öröm tanszergyűjtő akciója. A vásárlók az ország bármely Interspár áruházában csatlakozhatnak az augusztus 13-a és 16-a között zajló jótékonysági kezdeményezéshez. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat és a Spár Magyarország idén 6. alkalommal hirdeti meg közös Adni Öröm tanszergyűjtő akcióját. A gyűjtés célja, hogy minél több nehéz helyzetben élő gyermek kezdhesse el teljes tanszerfelszereléssel és méltósággal az új tanévet, áll a közleményben. A személyes gyűjtés során augusztus 13-a és 16-a között 10 órától 18 óráig a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat önkéntesei az ország valamennyi Interspár áruházában fogadják az adományokat. A vásárlók az áruházban megvásárolt új füzeteket, írószereket, rajzeszközöket, iskolatáskákat és egyéb az iskolakezdéshez szükséges termékeket ajánlhatnak fel és adhatják át az önkénteseknek. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat országos hálózatának segítségével az adományok célzottan jutnak el a rászoruló gyermekekhez. A közleményben felhívták a figyelmet arra, hogy azok számára, akik más módon szeretnének segíteni, továbbra is rendelkezésre áll az adománykártyás támogatás lehetősége. Az 500, 1500, 3000, 5000 és 10 000 forint értékű adománykártyák augusztus 31-éig vásárolhatók meg az Interspár áruházakban. A befolyt összeget a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat teljes egészében új tanszerek beszerzésére fordítja, áll a közleményben. Az adománygyűjtés részletei és az Interspár áruházak elérhetőségei a www.adniöröm.hu weboldalon tekinthetők meg. Iskolakezdés együtt címmel 15. alkalommal indított országos pénzadománygyűjtést nehéz helyzetben lévő gyerekek támogatására a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. Idén az összegyűlt adományokból 2000 órányi fejlesztő foglalkozással segítenék a rászoruló gyerekek felzárkóztatását a tanévben. A gyűjtést elindító sajtótájékoztatón Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet elnöke elmondta, a valódi esélyteremtéshez folyamatos munkára és személyre szabott támogatásra van szükség, a becsengetéstől a kicsengetésig, hogy a rászoruló gyermekek hasonló esélyekkel indulhassanak, mint társaik. Mint mondta, tavaly 39 millió forint adományt gyűjtöttek össze az Iskola Kezdés Együtt akcióban. Ebből 2000 gyermeket támogattak 15 ezer forintos tanszercsomaggal. A fennmaradó részt a segélyszervezet évközbeni kapaszkodó programjára fordították. Elmondta, a 1356-os adományvonal tárcsázása hívásonként vagy SMS-enként 500 forint támogatást jelent. A segélyszervezet online adományozási felülete a www.segélyszervezet.hu oldal, ahol tetszőleges összeget lehet adományozni. Az Egri Érseki Papnevelő Intézet Nagyboldogasszony kápolnájának búcsúja augusztus 15-én szombaton 11 órától lesz, melyre szeretettel hívják a híveket. A Szent Mise után szerény agapé is lesz. A búcsú főcelebránsa és szónoka, a szeminárium egykori tanára volt felnémeti plébános, Szabó József Béla zenei főigazgató lesz. A Szent Misét a Szent István Rádió élőben közvetíti. Egerben a hatvani hóstja Szent János negyedének fertálymesterei szeretettel hívják a kedves hallgatókat Nagyboldogasszony ünnepének búcsújára, melyet augusztus 16-án vasárnap 17 órakor kezdődő Szentmise keretében tartanak a Farkasvölgyi utcai Mária szobornál. Az ünnepi Szentmisét dr. Csizmadia István atya főszékesegyházi főesperest celebrálja. A Szentmise tehát augusztus 16-án vasárnap 17 órakor kezdődik. Az idén is elindul a vallásturisztikai szakirányú továbbképzés az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. A képzés ideje 2 fél éves, önköltséges, levelező formában indul. A vallásturizmus mind Magyarországon, mind világszinten dinamikusan fejlődő ágazat. Jelentőségét mutatja a 2021-ben létrehozott Nemzeti Vallásturizmus Intézkedési Terv, amelynek egyik fontos alappillére az edukáció. A vallásturizmus a hit átadásának egyik nagyon fontos szintere, amely a személyes hit mellett szakmai profizmust is igényel. Az elmúlt másfél évtizedben számos vallási értékkincs újult meg hazánkban. A képzés során a hallgatók megszerzik az értékkincsekhez kapcsolódó szellemiség hiteles átadásához, valamint az értékkincsek hatékony üzemeltetéséhez és fejlesztéséhez szükséges elméleti és gyakorlati tudást egyaránt. Vérasztás lesz Magyarországért Budapesten a Szent István Bazilikában augusztus 14-én pénteken este 8 órától, szombat reggel 5 óráig. Éjfélkor szentmisével köszönik meg a mennybe fölvett boldogságos szűzanyát. Verdi requiemje lesz hallható az Egri Bazilikában 2026. augusztus 21-én 18 órától. Eger Lajosvárosban a lajosvárosi búcsúi napokat augusztus 28-a és 30-a között péntektől vasárnapig tartják. Péntek este lelki gyakorlatos szentmisével, majd a fiatalok védőszentje Szent Kárló Akutiszról szóló kiállítás megnyitóval, filmvetítéssel, szombaton délelőtt templomkerti főzéssel, alatta gyerekeknek ugrálóvárral, egyéb játékokkal, majd közös ebéddel, este pedig a templomkertben 6 órai kezdettel, zenés műsorral várják a vasárnapi ünnep előkészületeként az érdeklődőket. Vasárnap délelőtt 11 órakor kezdődik a búcsúi szentmise Lajosváros védőszentjének, Szent Lajos királynak tiszteletére. A szentmise után megtartják az ilyenkor szokásos körmenetet a köztársaság téren. Idén a búcsú ünnepi szónoka főtisztelendő Kovács Lajos, görögkatolikus parókus lesz. A Lajosvárosi Katolikus Egyházközösség szeretettel vár mindenkit. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. Az Egri Egyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az eger.egyházmegye.hu, valamint a szentistvánradio.hu oldalon. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Reklám. Ünnepeljük együtt Szent István napját Rómában. Augusztus 20-a és 23-a között kedvezményes áron várjuk Rómába, a Szent István házba. Az első nap magyar nyelvű szentmise a Szent Istvánház kápolnájában. Augusztus 21-én reggel indulás a tengerre. Augusztus 22-én magyar idegenvezetés a Fórum Románumban. A 66 euró per fő per éj kedvezményes ár tartalmazza a szállást reggelivel, az idegenforgalmi adót és az úti költséget a tengerre oda és vissza. Bővebb információ a római Szent Istvánház elérhetőségein www.csroma.katolikus.hu vagy a sich@katolikus.hu címen.
2: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
3: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
2: Nem csak katolikusoknak.
3: keresztényélet.hu.
0: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
4: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra Derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
0: Reklámot hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, most hallgassák meg az evangéliumot és a mai nap szentírási részletéhez tartozó elmélkedést.
2: Evangélium Szent Máté könyvéből. Egy alkalommal a farizeusok próbára akarták tenni Jézust, megkérdezték tőle, szabad-e a férfinek bármilyen okból elbocsátania a feleségét. Jézus ezt felelte: nem olvastátok-e, hogy a Teremtő kezdetben férfinak és nőnek teremtette az embert, és azt mondta: a férfi ezért elhagyja atyát és anyját, feleségéhez csatlakozik, és ketten egy test lesznek, így már nem ketten vannak, hanem csak egy test. Amit tehát Isten egybekötött, ember szét ne válassza. A farizeusok azonban erősködtek: miért írta hát elő Mózes, hogy várólevelet kell kiállítani, és úgy kell elbocsátani a feleséget? Jézus kijelentette: Mózes a kemény szívűségtek miatt engedte meg, hogy elbocsássátok feleségeteket, de kezdetben nem így volt. Mondom nektek, aki elbocsátja feleségét, ha csak nem a paráznasága miatt és mást veszel, házasságtörést követel. Erre a tanítványok megjegyezték: ha így áll a dolog férj és feleség között, akkor nem érdemes megházasodni. Jézus így válaszolt: nem mindenki tudja ezt felfogni, hanem csak az, akinek Isten megadja. Mert van, aki úgy született, hogy alkalmatlan a házasságra, és van, akit az emberek tettek ilyenné, de van, aki a mennyek országáért önként lemond róla. Aki fel tudja fogni, fogja fel. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! Már születésed napján utáltak és kitettek a nyílt mezőre. Elmentem melletted, és láttam, hogy véredben vergődsz. Ezt mondtam neked, amikor véredben feküdtél: maradj életben és növekedj, mint a mezők virága. Az eredeti bűnben fogant énemről van szó. Arról, hogy a paradicsomon kívül, a vadmezőn születtem, és ennek az Isten ellen lázadó emberiségnek tagja vagyok. Elmentél mellettem, én Uram, Jézusom, és bár még olyan kicsi voltam, hogy nem is emlékezem rá, ezt mondtad az én lelkemnek: éj! Majd megmostál vízzel a keresztség fürdőjében, megkentél az üdvösség és a kiválasztottság olajával, és gyöngéden fölém hajoltál. Édesanyám törődése is a te gondoskodó szereteted megnyilvánulása volt. Megszeretted lelkemet ifjúságom hajnalán, és az énekek énekét daloltad nekem. Nem a régi paradicsomba, hanem a te isteni szerelmet húsvéti kertjébe helyeztél, és egy ragyogó májusi vasárnapon szent testedet és véredet adtad nekem táplálékul, hogy egy életet élhessek veled. De elbíztam magam, és nem egyszer megfeledkeztem rólad, Jézusom, királyom, lelkem jegyese és barátja. S ha nem is tagadtam meg az életszövetséget, melyet kötöttél velem, életemnek mégis mennyi hűtlen, elhibázott napja volt, megkörnyékezett a világ bűne. Te azonban mindig mellettem voltál, készen arra, hogy megújítsd és teljesítedd, amit hosszú éveken át nyilvánvalóan kijelentettél az én lelkemnek. Én azonban nem felejtem el a szövetséget, amelyet ifjúságod napjaiban veled kötöttem, s ezért új és örök szövetségre lépek majd veled. Határozottan hallom ezeket a szavakat odabent a szívem mélyén, és tudom, hogy elérkezett az idő, amikor az én lelkem teremtője, szerelmese feloldoz, felemel, és újjá alkot bensőmben. S valóban, az egész szentmiséből egyre valóságosabban lesz egy mondat, egyetlen mondat, amelynek igazi megértésére és átérzésére meg kellett érnem a kegyelem segítségével. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. S a te válaszod mindig ugyanaz, de csak most fogom fel, most hatol el szívemig. Akarom, hogy gyógyulj meg, akarom, hogy tisztulj meg, akarom, hogy láss, akarom, hogy járj, akarom, hogy örökké élj, mert én mindörökre veled akarok lenni, árva, szegény lélek, akinek nincs és nem is lehet más istene csak én, akit véremen másodszor vettem meg magamnak. Íme, most már nem érthetetlen és lehetetlen az a parancsot sem, hogy egy életen át kitartsak választott házastársam mellett, vagy a mennyek országáért vállalt szüzességben, mert egyetlen szerelem van, amely a te szívedből forrásozik, s abból itatsz bennünket.
1: Hallgassák meg a mai nap evangéliumát szlovák nyelven.
4: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša. Mojžiš vám pre tvrdosť vášho srdca dovolil prepustiť vaše manželky, ale od počiatku to nebolo tak. K Ježišovi pristúpili farizeji a pokúšali ho. Smie človek prepustiť svoju manželku z akejkoľvek príčiny? On odpovedal. Nečítali ste, že stvoriteľ ich od počiatku ako muža a ženu stvoril a povedal: preto muž opustí otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele. A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje. Povedali mu: prečo potom Mojžiš rozkázal dať priepustný list a prepustiť? Odpovedal im: Mojžiš vám pre tvrdosť vášho srdca dovolil prepustiť vaše manželky, ale od počiatku to nebolo tak. A hovorím vám, každý, kto prepustí svoju manželku pre iné ako pre smilstvo a vezme si inú, cudzoloží. Jeho učeníci mu povedali: keď je to takto medzi mužom a ženou, potom je lepšie neženiť sa. On im povedal: nie všetci pochopia toto slovo, iba tí, ktorým je to dané, lebo sú ľudia neschopní manželstva, pretože sa takí narodili zo života matky, iných takými urobili ľudia a iní sa takými urobili sami pre nebeské kráľovstvo. Kto to môže pochopiť, nech pochopí. Počuli sme slovo Pánovo.
1: Most roma nyelven ismerhetik meg a mai nap evangéliumát.
5: A tunci kothe zsannas lesztele farizeus a te zuma venles. Kadipusnas lesztar. Slobodojle manušeske andevare sostete náša vel pestar peskaromnia. O Jézus kadipendas lenge. Csiginádeke o rajdél majanglal murseske, haj zsúvjake kérdez le manuses, haj kodipendas anda kadio murs mukla peske, dades haj peska da, peska romnya inkrela, haj jek trúpo avna le dúj. A bákanak majdúr nadúj trúpuraj ferinuma jek. Kadeso délande jek panglas, kodo manus nastigula vel rigate. Ba kodol pennas majdúr, atunci sostardas o Mózes kodo poronci pekekana muklas la romnya atunci te dasle muklo lil. O Mózes anda kodipendaske muklas tumare cappeno ileske anda kadi muklas tumengete saimuken tumara romnyi pendas. Ba feder majanglal nakadesas. Penaptum enge kon mukle peska romnya numatena andala kokur visaripe hai kavralel o meritipe pagel. Kon mukla romnya lel vikodo meritipe pagel. Leske sityarde pendeleske. Te kade ášele búti maskar murs, aj maskar lezúvia, atunči majmistojte na meritipe. Pekadi kade das duma. Feriko dochuti lel kadi opre, kaske kadi daspe. Sikonanda kodi najlášo po meritipe, ke kade arachajolas. Si kasle muršašute bilášeske po meritipe, aj maj palal, kon andele rajos kot hem voi pestar penel tele pao meritipe. Kon oprežanel te chuti lel kadi vorba, kodo te chuti lel le avri.
1: Hallgassák meg a mai nap evangéliumi részletét német nyelven.
6: Evangelium nach Matthäus. Es kamen Pharisäer zu Jesus, die ihm eine Falle stellen wollten und fragten: darf man seine Frau aus jedem beliebigen Grund wegschicken? Er antwortete: habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer die Menschen am Anfang als Mann und Frau geschaffen und gesagt hat, darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden, und die zwei werden ein Fleisch sein. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern eins. Was aber Gott verbunden hat, darf der Mensch nicht trennen. Da sagten sie zu ihm: Wozu hat dann Mose das Gebot erlassen, eine Scheidungsurkunde auszustellen, wenn man sich trennen will? Er antwortete ihnen, nur weil ihr so starrsinnig seid, hat Mose euch erlaubt, eure Frauen wegzuschicken. Ursprünglich war das nicht so. Ich sage euch, wer seine Frau wegschickt, außer bei ihnen unehelichen Verhältnis, und eine andere heiratet, begeht Ehebruch. Da sagten die Jünger zu ihm, wenn es mit der Ehe von Mann und Frau so ist, dann ist es nicht gut, so zu heiraten. Er antwortete, nicht alle verstehen dieses Wort, sondern nur die, denen das Verständnis dafür gegeben ist. Denn manche sind von Geburt an zu Ehe unfähig, manche sind vom Menschen dazu gemacht und manche haben sich selbst dazu gemacht, um des Himmelreichs willen. Wer es fassen kann, der fasse es. Wort des lebendigen Gottes.
7: Szentek, szentéletű emberek.
8: Szent Maximilián Mária Kolbe áldozópap, vértanú. Lengyelországban született, Zunszka Volában, 1894. január 8-án. Auschwitzben halt meg, 1941. augusztus 14-én. Mindössze 47 évet élt. Maximilián Kolbe a keresztségben a Rajmund nevet kapta. Szülei takácsok voltak, de később apja gyári munkás lett, édesanyja pedig bábasszony. Öten voltak testvérek, s elég szegényen éltek. Iskola helyett csak otthon tanulhattak. Három testvére korán meghalt. 1907-ben a ferences atyák missziójának hatására Rajmund és Ferenc, a testvére, belépett a ferencesek közé. Rajmund a rendben a Maximilián nevet kapta. Rómába küldték, ahol két doktorátust szerzett. 1914-ben letette ünnepélyes szerzetesi fogadalmát. A rend Krakkóba küldte, hogy a ferences szemináriumban filozófiát és egyháztörténelmet tanítson. 1918. április 28-án szentelték pappá az örökvárosban, Rómában. Tanári munkáját azonban félbe kellett szakítania, mert tüdőbajt kapott. Gyógyulása után elhatározta, hogy a Szeplőtelen Szűz Lovagja címen vallásos folyóiratot alapít, saját nyomdát létesített. 1927 őszén Varsótól 40 kilométerre egy új kolostort épített, és Nyepokalavnovnak nevezte el, a Szent Szűz városa. Kolostora nagy szegénységet, egyszerűséget, de különösen csodálatos Mária tiszteletet sugárzott. 20-an kezdték meg a kolostori életet, és két év múlva már 180 tagja volt ennek a kolostornak. Kolbe atya a ház első házfőnöke és a folyóirat főszerkesztője volt. Ez a szentéletű szerzetes az egész világot meg akarta nyerni Krisztusnak és a Szűzanyának. 1929-ben missziós kis szemináriumot alapított. Rá egy évre négy társával a Távol-Keletre indult, hogy ott is új missziókat alapítson. Gyenge egészsége azonban csak Nagasakiban engedte meg terve megvalósulását. Ott is a helybéli papokkal vallásos lapot szerkesztett, amely hamarosan jelentős példányszámban jelent meg. 1936-ban egy másik kis szemináriumot is nyitott japán gyermekek részére. A rendház építése alkalmával fölmerült a kérdés, hol is építkezzenek. Maximilián atya ragaszkodott ahhoz a helyhez, ami egy domb oldalnál volt. Sokan értetlenül álltak javaslatával szemben, de amikor Nagasakiban ledobták az atombombát, ez a ház teljesen sértetlen maradt, mintha tudta volna, vagy a szűzanya megsúgta volna neki, hogy ide kell építeni, hogy a rendház megmeneküljön. Kétszer járt Lengyelországban, egyszer Indiában, ahol szintén kolostort akart alapítani. Megfordult Románia területén Jászvásáron is. 1936-ban hazatért, s három évig viselte a Nyepokalanovi házfőnöki tisztséget. A második világháború kitörése után 40 társával együtt letartóztatták. 1939. december 8-án azonban szabadon engedték őket. 1941. február 7-én másodszor is letartóztatta a gestapó. Május 20-áig börtönben tartották, innen Auschwitzba szállították, ahol a 16.670-es rabszámot kapta. Egyszer megjelent neki a szűzanya, és két koszorút tartott eléje, egy pirosat és a fehéret. A piros a vértanúságot, a fehér a tisztaságot jelképezi. Melyiket választod? Kérdezte a szűzanya. Habozás nélkül válaszolt, mind a kettőt, s valóban elnyerte a vértanúság koronáját is, a tisztaság koronáját is. Auschwitzben, a haláltáborban történt Maximilián atya Isten szerető, buzgó, szűzanyát tisztelő szent életének a virágba borulása. Július végén a 14-es barakból, amelyben az atya is lakott, egy fogolynak sikerült megszöknie. A büntetés nem maradhatott el. Karl Fritz hóhér megtizedelte a 14-es barak fogjait, minden tizediket éhhalálra ítélte. Az atya mellett álló fogolyra esett a 10-es szám. Franciszek Gajovnicnek ki kellett lépnie a sorból. Hangosan felszogogott, hogy feleségét, gyermekeit többé sohasem láthatja meg. Zsidó származású, lengyel őrmester volt. Ekkor hihetetlen dolog történt. Maximilián atya kilépett társa mellé, és azt mondta, hogy cserélni szeretne társával. Az ilyen magatartásért sokszor azonnal agyonlőtték az embert. Ekkor azonban a bátorságon maga, Karl Fritz, a hóhér is elámult. Aki soha nem szokott kérdezni semmit a raboktól, most azt kérdezte, ki vagy te, lengyel disznó? Lengyel katolikus pap vagyok. Hát legyen, mondta a hóhér Karl Fritz, és hidegvérrel beleegyezett a cserébe. A 10 halálra ítéltet a 13-as blokk sötét bunkerébe vetették. Máskoronnan szörnyű kétségbeesett kiáltozás, dörömbölés hallatszott. Most azonban nap mint nap csak ima és ének hallatszott ki, amelyet természetesen mindig Maximilián atya vezetett. Mindent megtett azért, hogy imádkozva, Istenbe vetett bizalommal készüljenek az örök életben Istennel való találkozásra. Egymás után haltak éhen társai. Maximilián halt meg utolsóként. Nagy boldogasszony vigíliáján a tábori hóhér ölte meg egy fenol injekcióval. Testét, akárcsak a többi fogolyét elégették. 30 év múlva, 1971. október 18-án 6. Pál pápa boldoggá, 2. János Pál pápa pedig 1982. október 17-én szentté avatta Maximilián Mária Kolbe atyát. Aki Varsóban jár, nagyon jól teszi, ha meglátogatja azt a Nyepokalanovnak nevezett várost. Csodálatos munkát végzett ott Maximilián atya társaival együtt. Így imádkozunk. Istenünk, te Szent Maximilián Kolbe áldozópapot és vértanút betöltötted a szeplőtelen szűz iránti odaadással, a lelkekért való buzgósággal és az emberek iránti szeretettel. Közben járására add, hogy a te dicsőségedre embertársainkat buzgó lélekkel szolgáljuk, és így életünkben, halálunkban Szent Fiathoz hasonlítsunk, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Adja Isten, hogy így legyen.
9: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Délidőben.
2: Augusztus 14-e, péntek van. A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntjük a ma névnapjukat ünneplő Marceleket. A Marcella latin Marcellus családnévből származik, ez pedig a Marcus becézőjéből. Más elmélet szerint szintén latin eredetű a név, de jelentése Mars hadistenhez tartozó, neki szentelt. A Marcellek védőszentje első szent Marcellus pápa. Az a nehéz feladat jutott neki osztályrészül, hogy a Diocletianus féle üldözés szétzilálta egyházkormányzatot újból megszervezze. Számkivetést is szenvedett, 308 körül. Ismerünk és tisztelünk még egy másik szent Marcellust is, ő a szíriai Apamea püspöke volt. Boldogan és buzgón végre akarta hajtani nagy Teodózius császár rendeletét, hogy a pogány szentélyeket le kell rombolni. Ám a feldühödött pogányok meggyilkolták 389-ben. A Jóisten éltesse sokáig minden kedves Marcell nevű hallgatónkat, a ma születésnapjukat ünneplőket, és természetesen mindazokat is, akiknek valamilyen okból emlékezetes ez a szép mai nap. Köszöntésként tőlünk a Szent István Rádió munkatársaitól most kérem fogadják szeretettel a következő zeneszámot. Mi ezzel kedveskedünk a mai nap ünnepeltjeinek, akiket a Jóisten éltessen még sokáig.

kalendárium. A Szent István Rádió hullámhosszán javaslom, most képzeletben lapozzuk fel együtt a kalendáriumot, és elevenítsük fel a mai nap, azaz augusztus 14-en fontosabb és jelesebb évfordulóit. Először azokra a személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon születtek. 1802-ben született Letícia Landon, angol költő, regényírónő, aki a szenvedélyes szerelemről írt. Abban a korban írt ilyesmiről, amikor a női témák korlátozva voltak. 1811-ben született Adam Clark, brit mérnök, a Lánchíd és a Budai alagút tervezője. A Széchenyi Lánchíd volt az első állandó híd Buda és Pest között. A híd és az alagút közötti tér őrzi a nevét. Itt található a 0 kilométer kőnek nevezett szobor, az úthálózat központja, ahonnan a magyarországi utak távolságát mérik. 1945-ben született Steve Martin, amerikai színész, író, akit láthattunk többek között a Három Amígóm, az Örömapam és a Roxanne című filmekben is. Kevesen tudják, hogy ő a világ egyik legismertebb banjo játékosa. 60 éves korától kezdve gyakorta lép fel énekesként és banjósként különböző zenei eseményeken, leginkább jazzfesztiválokon. 2005-ben megkapta a legjobb amerikai humoristának járó Mark Twain díjat. 2009-ben a Kennedy Center egyik életműdíjasa lett. 2001-ben egyedül, majd 2010-ben Alec Baldwinnal közösen vezette a 82. Oscar-díj átadógála estet. Őt magát egyetlen alkalommal sem jelölték Oscar-díjra. 2013-ban életmű Oscar-díjjal jutalmazták filmes pályafutását. Ahogy már említettem, láthattuk őt az Örömapa 1 és 2 filmekben, mindemellett szerepelt a Rózsaszín párduc, az Eladó lány, a Kamutanú, a Roxanne, a Párosban a városban és a Fergeteges forgatás című filmekben is. 1951-ben született Kovács János karmester, a Magyar Állami Operaház első karmestere, aki 2011. augusztus 9-től a Magyar Állami Operaház főigazgatója. A Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában érettségizett, majd a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán szerzett karmesteri diplomát 1973-ban. A főiskola után rögtön a Magyar Állami Operaházhoz szerződött korrepetítorként, majd 76-tól karmesterként. 1979 és 81 között három alkalommal a beiruti ünnepi játékok zenei asszisztense volt. 1987 és 90 között az operaház vezető karmestere, 2001-től a Magyar Filharmóniai Társaság első karmesterem, 2003-ban, illetve 2006 és 2007-ben megbízott főzenei igazgató, 2007 őszétől az Operaház első karmesterem. Rendszeresen vezényel külföldön, első karmestere volt a szlovén filharmonikusoknak. 1992-től a tokiói filharmonikusok vendégkarmesterem, 1998 óta első vendégkarmestere. Díjai közül megemlítem a Liszt Ferenc díjat, az Érdemes Művész címet, a Kossuth díjat, a Gundel Művészeti díjat és a Bartók Pásztori díjat, melyekkel elismerték munkásságát. 1966-ban az Ohio-beli Clevelandben született Halle Berry, Oscar, Emmy és Golden Globe díjas amerikai színésznő, modell és szépségkirálynő. Ő az első afrikai származású színésznő, aki a legjobb színésznő kategóriában Oscar díjat nyert 2001-ben a Szörnyek keringője című filmben nyújtott alakításáért. A legjobban fizetett hollywoodi színészek között tartják számon. Filmek közül szerepelt az X-Men, a Felhő Atlasz, a Robotok, a Macskanő, a Karthal, a Bolond Szerelem, az Esküvő és a Flintstone család című filmekben. 1970-ben Budapesten született Kálid Artúr magyar színész, szinkron színész, aki állami gondozásban nőtt fel Berkeszen, család nélkül. Születésekor a majoros családnevet kaptam, 18 éves korától Békésinek hívták. Egy arab család szerette volna örökbefogadni, végül mégsem került hozzájuk, de tőlük kapta Kálid családnevet.
1988-ban a Kimi Tudon versmondásáért jutalmazták. A versenyre a kisvárdai Besenyei György gimnázium tanárai nevezték be. 1989-től a Színházi és Filmművészeti Főiskolára járt, ott ismerte meg feleségét, Murányi Tündét. Együtt játszották el a Trisztán és Izolda címszerepeit. Kálid Artúr fellépett még az Ember tragédiájában, a Padlásban és számos más színpadi szerepben. 1993-ban végzett a főiskolán, 91-től a Víg Színház tagja, 97-től pedig szabadúszó színész. 1996-ban szuvenírdíjat kapott. Főképp színházban játszik, és gyakran szinkronizál is. Filmek közül szerepelt a Stracciatella, a Boldogság színe, az Angyalbőrben, a Mária Jézus anyja, a Pasik, a Tűzvonalban és az Elnök végveszélyben című filmekben. Kálid Artúr gyakran szinkronizál is, nem egy alkalommal kölcsönözte már magyar hangját Denzel Washingtonnak. Kalendáriumunk folytatásában most olyan jeles személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon hunytak el. 1958-ban hunyt el Friedrich Curie Nobel-díjas kémikus, atomfizikus, aki folytatta a Pierre és Marie Curie által elkezdett kutatást 1934. január 15-én egy pénteki napon számolt be először barátainak a mesterséges atommaghasadás és a láncreakció működésének felfedezéséről. A következő évben, amikor 35 éves volt, feleségével együtt megkapták a Nobel-díjat, és a Sorbonne rendkívüli professzorává nevezték ki. A II. Világháború alatt részt vett az ellenállásban. 1946-ban az akkor alapított Francia Atomenergia Bizottság főbiztosává nevezték ki. 1948-ban az ő vezetésével építették fel az első francia atomreaktort. Tevékenyen részt vett a nemzetközi békemozgalomban. 1950-ben egyik fő kezdeményezője volt a stockholmi felhívásnak, amely elítélte az atomenergia háborús felhasználását. Minden ember nyomot hagy a földön. Neki tulajdonítjuk ezt a közismert mondást. 1959-ben Budapesten hunyt el Jávor Pál színész, akit láthattunk többek között a Hippolita lakály, a Havi 200 fix, a Halálos tavasz, az Egy csók és más semmi, a Fizessen nagysád és a Beszélő köntös című filmekben is. Minden idők egyik legismertebb és legkedveltebb magyar színésze volt ő, az első magyar férfi filmsztár. Népszerűségét kezdetben jó megjelenésének, tucat filmekben eljátszott erős karakterű figuráinak köszönhettem. Később ismerték fel drámai tehetségét, mély jellemábrázoló képességét, de ezért meg kellett küzdenie. A 30-as 40-es évek magyar amorózója, lovagiasságáról és ember szeretetéről volt ismert. Híres mulatozó volt ő, bor mellett cigányzenére nótázó budapesti úr volt ő, és még ezzel a szokásával is növelte a személyét övező rajongást. 1975-ben hunyt el Kisfaludi Strobl Zsigmond, kétszeres Kossuth-díjas szobrász, a budapesti Szabadságszobor megalkotója. 1976-ban hunyt el Holló László, Kossuth-díjas magyar festő. Az Alföldi iskola egyik jeles képviselője volt ő. Művész szemléletében a munkácsi tradíció és a nagybányai iskola hagyományait követte. A 19. és a 20. század fordulóján élő művészeti irányzatok eredményeit is hasznosítottam az Alföldi emberek és tájak megjelenítésében. 1986-ban Budapesten hunyt el Montág Imre, magyar gyógypedagógus, logopédus,

Sorban szerepelt szakértőként, illetve műsorvezetőként, és ezzel országos ismertségre tett szert. 1986. augusztus 1-én Kismaroson a saját autója, miután valószínűleg nem húzta be a kéziféket, az árokba lökte, majd rázuhant. Többször is megoperálták, de belső sérülései miatt 2 hét múlva elhunyt a kórházban. Munkái közül megemlítem a beszédtechnikai ismeretek, a tiszta beszéd és a beszédművelés című alkotásokat. Évforduló naptárunk végéhez közeledve most néhány a mai naphoz köthető jeles eseményt elevenítek fel. 1932-ben fejeződött be a 10. újkori nyári olimpia Los Angelesben, ahol a magyarok 6 arany, 5 ezüst és 5 bronzérmet hoztak haza. Bajnok lett a vízilabda csapat Komjádi Béla vezetésével. Pelle István tornász műszabad gyakorlata és lólengése is aranyat érdemelt. Az ökölvívó Énekes István légsúlyban lett az első. A kardozók minden korábbinál nagyobb fölénnyel nyertek csapatban. Egyéniben pedig jekelfalusi Piller György állhatott a dobogó legfelső fokára. Maradunk még mindig az olimpiák témakörénél, hiszen 1948-ban fejeződött be a 14. újkori nyári olimpia Londonban. Az utolsó olimpia volt ez, amelyen művészeti verseny is volt. A magyarok számára sikerekben és érdemekben gazdag volt a londoni olimpia is. Elek Ilona 12 évvel első olimpiai aranyérme után ismét bajnok lett tőrvívásban. A kardvívók sem szakítottak a jól bevált hagyománnyal. A csapat aranyérme mellett Gerevics Aladár az egyéni aranyat is kiérdemelte. A dobogó legfelsőbb fokára állhatott 2 ökölvívó, a 3. súlyú Csík Tibor és a középsúlyú Pap László, és bajnok lett a szupernehéz súlyú birkózó Bóbis Gyula is. A 2 magyar aranyatléta a távolugró Gyarmati Olga és a kalapácsvető Németh Imre lett. Ezen az olimpián lett bajnok a céllövő Takács Károly, valamint talajon a tornász Pataki Ferenc. A magyar küldöttség összesen 10 arany, 5 ezüst és 13 bronzérmet szerzett ezen a londoni olimpián. Megemlítem még azt is, hogy 1947 óta a mai nap a függetlenség napja Pakisztánban. 1952-ben hunyt el balesetben Marcel Lubens barlangász. Az ő emlékére a mai napon tartják a barlangászok világnapját. És végül, de nem utolsó sorban a Gerekan Premuka Cserkész Szövetség napja is ma van Indonéziában. Kedves hallgatóink, augusztus 14-ei kalendáriumunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
1: Tizenhárom óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Az Alkotmánybíróság visszautasította a Fidesz beadványát, amelyben a párt az alaptörvény 16. módosításának a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokkal kapcsolatos cikkének megsemmisítését kérte. Derül ki az Alkotmánybíróság honlapján közzétett határozatból. A testület az ügyben a hatásköre hiányát állapította meg, ezért az indítványt érdemi vizsgálat nélkül utasította vissza. A határozat szerint az Alkotmánybíróság teljes ülése Hondó Tünde és Polt Péter alkotmánybírók külön véleményével hozta meg a döntést. A Fidesz az utólagos normakontroll eljárásra vonatkozó indítványában azzal érvelt, hogy a támadott rendelkezés nem általános jövőbeli alkotmányos intézményt szabályoz, hanem a hatályba lépéskor már működő, azonosítható alapítványokra vonatkozó kivezető szabályt alkot. Magyar Péter miniszterelnök Paksra hívta a parlamenti pártok elnökeit, ahol a Duna vízszintjének emelése érdekében folytatott munkálatokról tájékoztatja őket. A kormányfő a közösségi oldalán azt írta, szombaton 10 órára hívta meg a politikusokat, hogy ott tájékoztassa őket,

0: az évtizedek óta nem látott építkezés részleteiről, továbbá a korábbi évek mulasztásairól, amelyek szükségessé tették a beavatkozást. Több mint 2000 embert igazoltattak, 57 embert elfogtak, 37-et pedig előállítottak az átfogó fővárosi rendészeti fellépés negyedik hetében, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. Mint írták, a rendőrök kábítószer birtoklás, garázdaság és lopás miatt is intézkedtek, valamint körözött embereket is elfogtak, 13 esetben pedig biztonsági intézkedést hajtottak végre, például egészségügyi panaszokkal küzdő vagy magatehetetlen emberek érdekében. A rendőrök 74 esetben szabtak ki helyszíni bírságot, emellett közigazgatási bírságot is kiróttak, 29 esetben szabálysértési, 18 esetben pedig büntető feljelentést tettek. Az intézkedések között közlekedési szabályszegések, köztisztasági szabálysértés és közterületi alkoholfogyasztás is szerepelt, olvasható a közleményben. A dél-horvátországi erdőtűzben érintett területen tartózkodó magyarok biztonságban vannak, közölte a külügyminiszter a közösségi oldalán. Orbán Anita azt írta, folyamatos kapcsolatban van a horvátországi magyar konzuli szolgálattal, és az éjszaka többször is egyeztettek a horvát hatóságokkal annak érdekében, hogy a magyar állampolgárok biztonságosan el tudják hagyni az érintett területet. A legfontosabb hír, hogy az általunk ismert, illetve a konzuli szolgálathoz fordult magyar állampolgárok jelenleg is biztonságban vannak, emelte ki a miniszter. 36 ember sérült meg, közülük 7 életveszélyes állapotban vannak, annak a nagy kiterjedésű erdőtűznek a következtében, amely csütörtök este ütött ki a dél-horvátországi Omis közelében. A térségből mintegy 1000 helyit és turistát menekítettek ki. Péntek reggel még csak 300 tűzoltó küzdött a lángokkal. Eloltották csütörtök este a raktárként és gazdasági célokra szolgált épület együttesben keletkezett tüzet Szolnokon, a Keszeg utcában, közölte a Vármegyei Katasztrófa Védelmi Szóvivő a távirat irodával. Németh Ádám elmondta, a vállalkozásokat és raktárhelyiségeket magában foglaló, mintegy 1500 négyzetméter alapterületű épület együttesben jelentős kár keletkezett. A tűz megfékezésén 5-ös fokozatú kiemelt riasztást követően 18 járművel összesen 9 település, közel 70 szakembere dolgozott órákon át a Vármegyei Katasztrófa Védelmi Műveleti Szolgálat irányításával. Jelezte, az oltás során mintegy 20 gázpalackot hoztak ki az épület együttesből. Személyi sérülés nem történt, a tűz keletkezésének okát hatósági eljárás keretében tisztázzák, tette hozzá. Végül az időjárásról. Túlnyomóan felhős, napos időre számíthatunk, csak keleten képződhet kevés gomoly felhő, csapadék kizárt. A keleties irányú szél csak az Észak-Alföld térségében élénkülhet meg. A hőmérséklet napközben 30 és 33 fok között alakul. Késő este általában 15 és 23 fok valószínű. Híreket hallottak.
1: Az otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
2: Szeretettel köszöntjük gasztronómiai sorozatunk az otthon ízei hallgatóit. Kónya Éva vagyok. A házi kenyér készítése egyszerűbb, mint gondolnánk, csak türelem és idő, valamint szív kell hozzá. Milyen népszokások kapcsolódnak a gabonához, a búzához? Hogyan készíthetünk otthon kenyeret? Sülye Károlyné, Klárika nénit hallják.
3: A kenyér mindig is az életet, a bőséget, a jólétet jelentette az ember számára. A keresztény hívő pedig egyenesen Krisztus testét látja benne. Nem volt hát véletlen, hogy a nagy ünnepekkor, karácsony, húsvét mindig egész kenyeret tettek az asztalra, ezáltal kifejezték, semélték, mindig elegendő ennivalójuk lesz. Megfigyelhetjük, hogy a hasonló mezőgazdasági szokások vidékenként változó naphoz kötődtek. Ennek egyik oka az éghajlati időjárási eltérés volt, és a mi kalendáriumban az adott szokást legelterjedtebb napjának soroltuk fel, de hát most ezeket már én ugye el is mondtam, tehát új évnapjától kezdve egészen december 31-ig mindig volt valami, ami a gabonával összefüggött, valamit kellett készíteni, és például a most csak a búzaszentelést említeném, azt hiszem annak idején beszéltünk róla, április 24-én Szent Györgykor szentelik meg, ez a görög katolikusoknál Szent György, a római katolikusoknál pedig Szent Márk napja az 25-e. Még egyet említenék, hogy február 22 üszögös Szent Péter napja. Ez üszögös Szent Péter napján munkatilalom volt, így az asszonyok lizbe se nyúlhattak, szántani se volt szabad, nehogy üszögös legyen a búza. Tehát azért megvoltak, ugyanígy, mint most lesz majd július 20-a, illésnapja, az is munkatilalmi nap, az illésnapja, úgyhogy arra is figyelni kell majd, hogy olyankor ne dolgozzunk. És főleg a munkatilalom a mezőn is azt tartották, aki ilyenkor dolgozik, abba belecsap a villám, a termés pedig elveri a jég. Ilyenkor őrizték az aszagokat, a kazlakat, nehogy a vihar szétverje, vagy a villám fölgyújtsa, mert ugye összehordták, és a cséplés majd később kezdődött, mert nem együtt a kombájnos, ahogy arat, úgy cséppel is, tehát ez július 20-ára fontos megjegyezni, mert ez következik. És hát, amit még itt említhetnék, ugye Magyarországon augusztus 20-át Szent István napját tartjuk az új kenyér ünnepének, bár az azelőtti Szent Miklós napok keretében mindig volt kenyérszentelés vasárnap a templomban, most ez néhány éve elmaradt. Tehát a Szent Miklós napok vasárnapon volt kenyérszentelés a templomba, ettől függetlenül augusztus 20-án is volt. És hát itt a kenyeret is említettem már, és ebbe a kis füzetecskébe, amit a helytörténeti füzetekbe jelent meg 2013-ban, igaz, hogy nagyon kevés példányban, de nekem is már csak ez az egyetlen egy példányom van. Én ebben, illetve ezt megelőzően egy török Szent Miklós újságba kértek tőlem cikket így augusztus 20-ára, és azt gondoltam, hogy nekem a legszebb emlékem a kenyérsütéshez, a kenyérről a nagymamámhoz kapcsolódik, erről szeretnék egy kicsit beszélni. Tehát a mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma, mondjuk magunkba, vagy tömegekbe mormoljuk az Úrtól kapott imát, a mi atyánk szavait, és talán nem is gondolunk a jelentőségére. Hogyha a kenyér van otthon, akkor tudunk enni, akkor mondhatjuk azt is, hogy mindenünk van. Ez különösen a háború idején a fogságba sínylődők tudták csak nagyon értékelni, amikor még fűrészporból is sütöttek kenyeret, nem csak búzából. Tehát sokszor már nem úgy becsüljük meg a kenyeret, ahogy kellene. Magyar embernél ritka az a nap, amikor nem eszik kenyeret, végsütemény, talán csak a fogyókúrázók kerülik ezt a dolgot. Gyermekkoromban nagy ünnep volt, amikor nagymama kenyeret sütött a kemencébe. És ez annyira előttem van még mindig, hogy hogyan készülődött hozzá. Előző nap beleszitálta a lisztet a nagyfateknőbe, néha megengedte, hogy én is szitáljak. De mielőtt hozzáfogott ehhez a művelethez, mindig fehér kötényt kötött, surcot maga elé, a fejét is hátra kötötte, fehér kendővel, nehogy a hajszála a lisztbe hújjon. És levette a szekrény tetejéről, nagyapa így mondta, hogy katulába, tehát papírdobozba tartott párát, nálunk így nevezték a kovászt, a kovászhoz, amit először vízbe feloldott és kevés liszttel élesztővel elkevert, majd a sparhelt végére tette. Ez ugye már este felé volt, akkor már nem nagyon raktak a tűzre, hanem az a kis meleg, ami még ott volt, az elegendő volt hozzá. Előkészítette a nagy szakajtókat, 6 darab volt, tehát sok a részmennyiségre nem emlékszem, de sok lisztből készítette, és ezekbe belehajtotta a szakajtókendőket is. A kemence elé hordta az összekötött kukoricaszárat, a rőzsét, ezt előző nap elkészítette. A kenyérsütés napján mindig hajnalba kelt nagyuma, tüzet rakott, hogy legyen meleg víz majd a dagasztáshoz. A teknőbe levő liszthez hozzáöntötte a megkelt kovászt, és a langyos vízzel összekeverte, hozzáfogott a dagasztáshoz, ami igen nehéz munka volt. Anyósom mindig úgy mondta, hogy akkor jó a dagasztott tészta, ha megcsúran az eresz, vagyis a dagasztónőnek a verejtéke belehullik a tésztába. Ezután következett a kenyerek kiszaggatása, megformálása. A szakajtóba beleterített szövött vászonkendőt, amit szakajtókendőnek mondtak, ezt megszórta liszttel, nehogy beleragadjon a tészta majd. Ezt követően berakta a megformált nagy cipót, és betakarta a szakajtó ruhával, és meleg helyre tette. Mindig csinált még nagymama 2-3 kis cipót is, ehhez kicsi szakajtó volt. Ezek a szakajtók szalmából készültek, vessző és szalma. Itt Magyarországon nem sokan készítenek már, de itt a megyében nagykörűn be van Balázs bácsi, aki már tanított is a szalmafonóknak szakajtót fonni. Hát megmondom őszintén, elég nehéz munka. Sok szalma kell hozzá, és erős kéz, és egy ilyen tű, amivel behurkolják. Aztán, amikor már azt a 2-3 kis cipót is kiszaggatta, hát aminek örülök, hogy ezt a kis szakajtót én örököltem meg. Igaz, hogy már meg van fűzve az alja, később aztán ebbe tartották a tojást, meg én is szoktam. Aztán a teknő alján még volt egy kis maradék, ezt összevakarta, kikaparta, és ebből is egy nagyon kis, olyan jó kis öklömnyi cipócskát formált, amit mi vakarónak hívtunk. És ezt mindig a gyerekek kaptuk meg először, és ez volt a legfinomabb kenyér, amit életemben ettem, és alig vártuk már, hogy kisüljön, hogy ezt mindig előre rakták a kemencébe, a leghamarabb megsült. Még visszatérve a dagasztáshoz, amikor a dagasztással elkészült nagymama, akkor kezdett viradni. Ekkor kiment begyújtani a kemencét, ami igen nagy szakértelmet igényelt. Hosszú nyelű, úgynevezett szénvonóval igazgatta a tüzet. Ha leégett, a berakott szár rőzse hátra tolta a parazsat, elég meleg volt a kemence alja, akkor jöhetett a kenyér bevetése. Ekkora már a szakajtóba szépen megkeltek, felmagasodott a tészta, kivette őket, és a kenyérsütő lapászra fektette, formált rajtuk még egy kicsit, és betolta a kemencébe. Ha jól emlékszem, középen vágott rajta egy vágást, vagy kettőt, attól is függött, hogy milyen nagy volt a kenyér. Tehát itt megformálta, és betolta a kemencébe, majd lecsúsztatta a kenyeret erről a kenyérsütő lapátról. Előre kerültek a kis cipók, ennek tájegységenként más-más az elnevezése, és legvégére került a vakaró. A kemence szájára tette az előkét, majd rázárta az ajtót. Amíg a kenyér sült, megtakarította a teknőt, nagymama, a ruhákat és a helyet készítette a frissen sült kenyérnek a kamrába. Még a teknőben levő kis maradékból azt már nem gyúrta össze, hanem ebbe a úgynevezett katulába, dobozba rakta a következő kenyérsütéshez a párát, szuhakáróba így hívták a kovászt, és akkor ezt újra feltette a szekrény tetejére, hogy száradjon, és a legközelebbi kenyérsütésnél ezt felhasználta. Hát először is a kis vakaró került ki a kemencéből, aztán jöttek a kis cipók. Nagymamám ekkora már, legtöbbször ekkora már én is ott voltam nála, és ahogy kivette a kenyeret, mindig letörölte róla a lisztet libaszány tollal, és vizes kézzel megsimogatta, ettől lett szép fényes a kenyérhéja. Ez úgy előttem van, ahogy nagymama magához öleli a kenyeret, és olyan szeretettel megsimogatja azzal a vizes kezével. És akkor az illatos kenyerek bekerültek a kamrába, amikor kihűlt vászon abrosszal betakart a nagymama. Hát talán semmi sem él ilyen élénken az emlékezetembe az én nagymamámról, mint a kenyérsütés. Ez egyébként az anyai nagymamám volt, Bertán Erzsébet, ő Múcsonyba született, és hát nagyon, nagyon finom kenyereket sütött, és ez sokáig elállt, egy hétig, és lehet, hogy már valamikor említettem, hogy amikor már kezdett szárazni a kenyér, akkor mindig megpirítottuk a sparhert második platnyán, és akkor hát vagy kacsazsírral, vagy zsírral, vagy vajjal, megkentük, és hát nagyon finom volt, meg télen, meg főleg, meg dörzsöltük először fokhagymával, utána megkentük, vagy valamilyen pecsenyes zsírral. Ez olyan finom reggeli vagy vacsora is volt. Mi gyakran ettünk pirítós. Én most is jobban szeretem a pirítós kenyeret, mint a rendes kenyeret.

0: A magyar néphagyományban megfigyelhető az új gabonából sütött kenyér kultikus jellege is. Ezt a kenyeret szertartásosan fogyasztották. A megszegésnél az egész család jelen volt és evett a kenyérből. Az első kenyeret a gazda szegte meg. Először kezébe vette és imádkozott. A megszegés előtt a kenyér aljára keresztet rajzolt, keresztet vetett, majd mindenkinek adott egy szeletet. Hát édesanyám soha nem tudta úgy megszegni a kenyeret, hogy ne vessen rá keresztet, mi úgy mondtuk. Hát ezt sajnos nálam már nem vált ilyen gyakorlattá. Hát mondjuk, ha egy szép nagy kenyér van előttem, akkor az csak már ritkán veszünk egész kenyeret, ha csak én sütök, akkor ott arra igen szoktam én is. A kenyérnek a középkor végéig nem is volt ünnepe. Ekkor kezdték el az aratással együtt emlékezni róla. Sokáig július 15-én az apostolok oszlásának ünnepén volt ennek az alkalma, a 19. és 20. század fordulóján pedig Darányi Ignác földművelésügyi miniszter volt az, aki törvénybe iktatta az új kenyér ünnepét, a kenyeret nemzeti színű szalaggal kötette át. 1901-ben közzétett felhívását, amelyben az arató ünnepek megtartására, a régi ünnepélyes szokások felelevenítésére szólította fel a földbirtokosokat. Ez így is maradt 1945-ig. A háború után kezdték el azt augusztus 20-án Szent István napján az államalapítással együtt megünnepelni az új kenyeret. A hagyományok ápolásában országosan és a megyében is élen jár itt városunk Törökszentmiklós. 1991-ben az első országos szalmafonó pályázat meghirdetésével vette kezdetét a szalmafonás magyarországi újjáéledése Magyarországon. A 24. órával, hogy Kovács Judit írta a Magyar Mezőgazdasági Múzeum közleményébe, és 2000-ben itt létrehoztuk az ország első szalmagalériáját is, ami most hát már nem így szerepel. És 93-tól rendezzük itt a városunkba ezt a kézikaszás arató bemutatót és versenyt, és hát azt hiszem, hogy lehet, hogy már máshol is van, de sokáig egyedülálló volt a cséplőgépes cséplés felelevenítése is. Itt csak megjegyezném, hogy 2012-ben Törökszentmiklóson forgatták a Pillangó című filmnek a cséplési jelenetét, amelyet néhány éve láthattunk a moziba vagy televízióba is. Itt szeretném megjegyezni, hogyha közelről megnézünk egy búzaszemet, akkor ott mint pólyába levő Jézus láthatjuk. Na most ez mindenféle gabonafajtán megtalálható, de legjobban a búzán lehet meglátni, és onnan indul ki a csiraképződmény, tehát nagyon szép. Szegészen kevesen tudják azt, hogy a kenyér napját is megüli a világ, mégpedig október 16-án. Hát itt még Törökszentmiklóson nem sikerült ezt így megünnepelnünk, pedig már régi vágyam az. És a kenyér világnapjának célja az, hogy bemutassa a föld legfontosabb élelmezési cikkének a jelentőségét. A svájci székhelyű Pékek Világszövetsége 2001-es kongresszusán döntött úgy, hogy október 16 legyen a kenyér világnapja. A világnap célja, hogy bemutassa a világ legfontosabb élelmezési cikkének, az életfontosságú ásványi anyagokat tartalmazó fontos energiaforrásnak, a kenyérnek a jelentőségét. A világnapot már közel 30 ország ünnepli, elsősorban karitatív jelleggel, mivel ezen a napon a pékek adományaikkal segítik a rászorulókat. A véletlen különös játéka, hogy e napon született 1865-ben a híres magyar növénynemesítő, a világhírű bánkúti bóza megteremtője Baross László is. Baross László a köztudatban a bánkúti búzák atyaként él. Ezt a tekintélyt egy gazdasági kényszerhelyzet megoldójaként vívta ki. Hát most már azóta nagyon-nagyon sokféle nemesített búza van, ugye erre külön ott van a Martonvásári Kutatóintézet, ahol nem is tudom hányféle búzát, de több helyen van Magyarországon búza nemesítéssel foglalkozók, és hát ezért ez egy nagyon nagy dolog. talán vissza kellene állítanunk ugye mindenkinek a hétköznapi gondolatai körébe a kenyérnek a tisztességét, becsületét, hogy jobban becsüljük meg, és hát próbálkozzunk otthon is kenyérsütéssel, ha nem is kemencébe, mert az már kevés helyen van, de azért még tudok olyat, a rokonaink között is van, aki szokott kemencébe sütni kenyeret. Én ebbe a füzetbe, a helytörténeti füzetekbe leírtam azt is, hogy én hogyan sütök otthon kenyeret, és ezt a nevet adtam, hogy a 21. század házi kenyere. Tehát, hogy otthon a sütőbe is megsüthető kenyérnek különböző változatai lehetségesnek, és hát a legnagyobb erénye ennek a kenyérnek, hogy mindenféle adalékanyag nélkül tudjuk otthon sütni a kenyeret. Hát nagyon sok embernek van kenyérsütő gépe. Akkor, amikor én ezt leírtam, nekem is volt, csak azután kiukadt, és nem is próbálkoztam megjavítatni, mert soha nem sikerült annyira tökéletesre benne a sütés, vagy nagyon följött, vagy leülepedett a közepe, hogy utána arra használtam csak egy ideig, hogy abban megdagasztom a nehezebb munka részét, elvégzi a gép, utána kézzel már könnyebb volt átdagasztani, és akkor minden többi formázást és a sütést, az pedig a sütőbe sütöttem, villanysütőn van, és nagyon szép kenyereket sikerült sütnöm. Hát ennek, ahogy én készítem, elmondom az alapanyagát, hogy hogyan készül, és akkor ugyanebből az alapanyagból nagyon sokféle mindent lehet készíteni. Tehát a hozzávalók, én 50 deka fehér lisztet, tehát a BL55-öset, 10 deka rétes lisztet, vagy 30 deka teljes kiőrlés és 30 deka fehér tönköly lisztet használok. Tehát ez a gépbe való mennyiség, hogyha ott dagasztjuk meg. 2,5 deka élesztő kár hozzá, szoktam tenni 2 evőkanál olívaolajat, vagy rendes olajat, vagy vajat, amit megolvasztok. 1 kávéskanál só, ha van otthon tengeri sóval, 1 evőkanál cukor vagy méz, 1 ökömnyi héjába főtt burgonya meghámozva, lereszelve vagy áttörve. Hát én azt az egy szemet, azt sajtra szerint szoktam lereszelni, mert az a krumplinyomot nem veszem elővel, nagyon macerásra elmosni. Szoktam beletenni 1 kávéskannál 10%-os ecetet, vagy egy kicsi szódabikarbonát, ez a tartóságához jó, hogyha van benne. Tehetünk hozzá ízlés szerint magvakat, szezámmagot, lemmagot, tisztított napraforgót, stb. És olyat is készítettem, hogy zsiradékba pároltam apróra vágott hagymát, főleg ha vajat csináltam. Ez is nagyon finom, ezt főleg akkor csináltam, ha zsemlét vagy kiflit készítettem belőle, mert annak meg különösen jó ízt adott. Tehát az első változat az, amikor a kenyérsütőbe belehelyezzük az alapanyagot, méghozzá ilyen sorrendbe, hogy először a folyadék, a liszt, só, cukor, burgonya, a magvak, a párolt hagyma, majd tetejére morzsoljuk az élesztőt, és akkor beindítjuk a kenyérsütőt, 1 óra 45 percig tagasztja a tésztát, és akkor én itt ki szoktam venni. És akkor a sütőt begyújtom, hideg sütőbe teszem a tepsit, ez is fontos, mert még akkor együtt kell a meleg, hogy melegszik a sütő. A sütő aljára egy kis lábosba szoktam tenni vizet. Ez 200 fokon körülbelül 45 percig sütjük. A sütés végén a tetei hideg vízzel megkenjük, ahogy nagymamám tette az ő kenyerénél, ettől lesz fényes, rácsra borítjuk és sülni hagyjuk. Ebből a mennyiségből 1,2 kg-os szépen szeletelhető, nem morzsálódó kenyeret kapunk, ez tényleg nem morzsálódik. A második változat pedig, ha nincs elektromos kenyérsütőnk, akkor kézzel vagy a robotgép spiráljával dagaszthatjuk a kenyeret. A lisztet egy nagyobb műanyag tálba szitáljuk, a folyadékot meglangyosítjuk, a felébe belemorzsoljuk az élesztőt, hozzáadjuk a cukrot, tetejét megszórjuk liszttel, kovászt készítünk, ugyanúgy, mint minden más keltésztánál, amit már számtalanszor elmondtam. A folyadék másik felébe feloldjuk a sót, és hozzákeverjük az olajat, és amikor a kovász az élesztő dupjánlájára kelt, a folyadékokat hozzáadjuk a liszthez, dagasztjuk a robotgéppel, és akkor lesz megfelelő, ha elválik az edény falától. Ha kézzel dagasztjuk, kezdünk el, mint egy merőkanál, alulról emelgetjük a tésztát, akkor lesz jó, és akkor letakarjuk, egy órát pihentetjük ezt a tésztát. Ha nem kenyérsütőbe készítjük, érdemes dupla adagot készíteni. Akkor az egy óra elteltével átgyúrjuk, és zsírozott tepsibe rakjuk. Hidegsütőbe tesszük, és ugyanúgy 45 percig sütjük. Na most miket lehet ebből készíteni számtalan? Készíthettünk szendvicskenyeret, ami egy hosszúkás formába. Ez nekem olyan van, hogy 11x32 centi hosszú. Akkor kerekkenyér egy nagyobb jénai tálat kiolajozzunk, ebbe tesszük a tésztát, ezt viszont körülbelül egy óra hosszáig sütjük, mert magasabb, vastagabb lesz. Készíthetünk kerekcipót, ilyenkor négy részre osztjuk a tésztát, és cipót formálunk belőle, és a nagy gáztepsi sütőt beolajozzuk, és egyenlő távolságra rakjuk a cipókat, és így sütjük. Akkor hosszúkás bucit, ebbsz is négy részre osztjuk a tésztát, és a tepsi rövidebb oldalára szépen így elhelyezgetjük, így rakjuk bele a tepsibe és megsütjük. Akkor készítettünk ebből zsömlét, ebből a mennyiségből 9 kis cipót formálunk, és ugyanúgy kiolajzott tepsibe 3x3 sort rakunk, így nem nőnek össze, éppen csak összeérnek, de nagyon jó kis zsömlék lesznek. Én ezt nem félbevágom, hanem apró kis szeleteket, mint kis zsúrkenyér úgy fogyasztottuk. Akkor készíthetünk foszlós kiplit is, ehhez szükséges még 10 deka vaj vagy margarin. Négy részre osszuk a tésztát, kerekre formázzuk, egyenként elnyújtjuk, és pizzavágóval vagy derejevágóval átlósan négy felé vágjuk. A körcik szélesebb részére újnyi vastag vajat vagy margarint fektetünk, kiflit formálunk belőle, és a tepsibe rakjuk, megsütjük. A sütés fél idején reszelt sajtot is szórhatunk rá. Nem az elején, mert akkor meg fog égni.
1: Gasztronómiai sorozatunkkal legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további szép napot és jó rádiózást kívánunk. Az Otthon ízeit és a szerkesztőt, Kúnya Évát hallották.
2: Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Népzenei kincsestár.
1: Kedves hallgatóink, a Dobroda zenekar 2007-ben alakult a Nógrád megyében Salgótarján közelében fekvő kis faluban Karancslapújtőn. Nevét egy a megyében folyó patakról kapta, melynek szláv eredetű neve idézőjelben jó vizet jelent. A patak folyton megmegújuló vizével és nevének jelentésével találóan jelképezi a zenekar hitvallását, küldetését, ragaszkodását a csak tiszta forrásból táplálkozó autentikus népzenéhez, de a megújulás képességét is. A Kárpát-medence népzenéje kiapadhatatlan forrás jelent a zenekar számára, széles repertoárját is ebből a közös örökségből válogatja. A magyar népzene adott lehetőséget az együttesnek, hogy találkozzon és együtt dolgozhasson a néptáncos és népzenei élet meghatározó alakjaival a világ színpadain, táncházaiban. Kedves hallgatóink, nos ennyi bevezetés után mai műsorunkban zenéljen nekünk a Dobroda zenekar, hiszen az ő felvételeikből válogatunk önöknek. Műsorunkhoz kellemes zenehallgatást kívánunk!

0: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Dobroda zenekar felvételeiből válogatott a zenei szerkesztő Túri Sarolta. Nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket, és további jó rádiózást, szép péntek délutánt kíván önöknek a műsorvezető, Farkas Erzsébet, a viszont hallásra.
1: Délidőben.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit a délutáni stáb nevében is. Ma a technikai pultot Karkus István kezeli, a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a hírszerkesztő Sinkovics Andrea. A mikrofon mögött a bemondót, Berec Renátát hallják. Most hallgassák meg a délutáni műsorkínálatot. 14 órakor kezdődik Merítés című műsorunk, melyben a többi mellett szó lesz arról, hogy utak és útkereszteződések címmel látható a műcsarnokban a harmadik fotóművészeti nemzeti szalon, Salföldön az idén már másodjára rendezik meg a Nyári Margó Irodalmi Fesztivált. Az élmények harmóniáját kínálja augusztus 14-e és 23-a között a 35. Zempléni Fesztivál, benne Mácsai Pál műhely látogatásával és a Sárospataki Borterasz jazz koncertjeivel. 14 és 15 óra között Tokai frekvenciánkon Lélekműhely című műsorunkban Jeges Mirjam Kármelita nővér a szív liturgiájáról, az imádságról elmélkedik a Vilai Szent Teréz a Belső Várkastély című műve alapján. 14 és 15 óra között Kisújszállási frekvenciánkon Szülőföld című műsorunkban beszámolunk az EGRI Közösségi Alapítvány idei 4. Boldog utca és az első élőhely pályázatáról. Szólunk egy olyan izgalmas kutatásról, mely a Pirker János László érsek idejében történt himlő elleni védekezést mutatja be. Végül bemutatjuk a Nők a társadalomban című tanulmánykötetet. A mai összeállításban korábbi adásainkból szemezgetünk. Ajánlunkban Rakusz Mártát, az EGRI Közösségi Alapítvány kuratóriumi elnökét hallják.
3: Gyakorlatilag alapvetően ugyanaz a pályázat, mert hál' Istennek ezek szerint sikerült egy olyan kis koncepciót közreadnunk 4 évvel ezelőtt, ami jól működőnek tűnik, és tényleg arra törekedtünk, hogy eleve egy olyan nyitott pályázat ez, amiben mi nem mondjuk meg, hogy pontosan mit kell csinálni, vagy mit várunk el. Mi azt szeretnénk, ahogy akik erre pályáznak, mert ugye azt kérjük, hogy ne egy-egy ember, hanem egy kisebb közösség, akik már elkezdenek szervezkedni az utcáikban, vagy a háztömbjükben, ők fogjanak össze, és közösen valamit találjanak ki, ami nekik jó.
2: 15 órakor irgalmasság óráját hallanak, majd Szent Maximilian Mária Kolbéról emlékezik meg Nihai dr. Katona István, nyugalmazott EGRI segédpüspök. Ezután 15 óra 25 perckor hírekkel jelentkezünk. 15 óra 30 perckor kezdődik Hitvalló című műsorunk, melyben Karuckai Júlia, az EGRI Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium diákjaival a nemiséggel kapcsolatos bűnökről beszélget. A 16 órai hírek után kezdődik Kívánság műsorunk, ezután ifjúsági magazin műsorunkkal az iránytűvel jelentkezünk. A mai adásban Leitner Zsolttal, a dr. Szabó Gyula bemutató csillagvizsgáló munkatársával beszélgetünk a 12-i napfogyatkozás előtt az Avasi kilátónál. Kiderül az is, hogy miért érdemes akár mai éjjel is az éjszakai jeget kémlelni. Filmes hírekkel és mozi ajánlóval is vár mindenkit a készülékek elé. A szerkesztő Molnár András. Következzen bejátszásunk.
4: Néhány óra múlva, 13-a hajnalában van a maximuma a Perzeira meteorrajnak, akkor láthatjuk a legtöbbet ebből a meteorrajból, úgyhogy aki csak teheti, mindenféleképp érdemes végigkövetni, de azt tudom mondani, hogy még utána néhány nappal is, vagy napokkal is még érdemes az égre föltekinteni, mert igaz, hogy 13-a hajnalban van a maximuma a Perzeira meteorrajnak, de még utána napokig lehet látni a meteorrajtnak a tagjait. Úgyhogy érdemes kitekinteni az égboltra.
2: 17 órakor regionális híreket, majd a korásti hírmondót és regionális sporthíreket hallanak. 18 órától rózsafűzérimádságot közvetítünk rádiónk EGRI stúdiójából. 18 óra 35 perctől Daloljatok az Úrnak című műsorunk szól. 19 órakor kezdődik Könyvjelző című műsorunk, melyben Szabó Magda egyik legismertebb művéről, az Abigail című kisregényéről és annak hátteréről beszélgetünk. Ezt követően esti mese szól a gyerekeknek. 19 óra 50 perckor kezdődik a Lélekszava című műsorunk, melyben Maksó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatja a gőgösség bűnéről szóló elmélkedését. 19 és 20 óra között Tokai frekvenciánkon Találkozás című összeállításunk szól. Ugyanebben az idősávban Kisújszálláson a Görög Katolikus Egyház adását hallhatják. 20 órakor kezdődik Közelkép című műsorunk, melyben Szalainé Király Júlia főmuzeológussal, irodalomtörténésszel, a Gárdonyi Géza Emlékház vezetőjével, Somosvári Eszter Anna beszélget. Ezután a Liceumi Krónikával, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem műsorával jelentkezünk. Kedves hallgatóink, ez délutáni programajánlatunk. Műsorismertetéssel legközelebb a 20 órai hírek után jelentkezünk. További jó rádiózást kívánok! Berecz Renátát hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
2: 14 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Az Alkotmánybíróság visszautasította a Fidesz beadványát, amelyben a párt az alaptörvény 16. módosításának a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokkal kapcsolatos cikkének megsemmisítését kérte. Derül ki az Alkotmánybíróság honlapján közzétett határozatból. A testület az ügyben a hatásköre hiányát állapította meg, ezért az indítványt érdemi vizsgálat nélkül utasította vissza. A határozat szerint az Alkotmánybíróság teljes ülése Hondó Tünde és Polt Péter alkotmánybírók külön véleményével hozta meg a döntést. A Fidesz az utólagos normakontroll eljárásra vonatkozó indítványában azzal érvelt, hogy a támadott rendelkezés nem általános jövőbeli alkotmányos intézményt szabályoz, hanem a hatályba lépéskor már működő, azonosítható alapítványokra vonatkozó kivezető szabályt alkot. Magyar Péter miniszterelnök Paksra hívta a parlamenti pártok elnökeit, ahol a Duna vízszintjének emelése érdekében folytatott munkálatokról tájékoztatja őket. A kormányfő a közösségi oldalán azt írta, szombaton 10 órára hívta meg a politikusokat, hogy ott tájékoztassa őket az évtizedek óta nem látott építkezés részleteiről, továbbá a korábbi évek mulasztásairól, amelyek

0: szükségessé tették a beavatkozást. Több mint 2000 embert igazoltattak, 57 embert elfogtak, 37-et pedig előállítottak az átfogó fővárosi rendészeti fellépés negyedik hetében, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. Mint írták, a rendőrök kábítószer birtoklás, garázdaság és lopás miatt is intézkedtek, valamint körözött embereket is elfogtak, 13 esetben pedig biztonsági intézkedést hajtottak végre, például egészségügyi panaszokkal küzdő vagy magatehetetlen emberek érdekében. A rendőrök 74 esetben szabtak ki helyszíni bírságot, emellett közigazgatási bírságot is kiróttak, 29 esetben szabálysértési, 18 esetben pedig büntető feljelentést tettek. Az intézkedések között közlekedési szabályszegések, köztisztasági szabálysértés és közterületi alkoholfogyasztás is szerepelt, olvasható a közleményben. A dél-horvátországi erdőtűzben érintett területen tartózkodó magyarok biztonságban vannak, közölte a külügyminiszter a közösségi oldalán. Orbán Anita azt írta, folyamatos kapcsolatban van a horvátországi magyar konzuli szolgálattal, és az éjszaka többször is egyeztettek a horvát hatóságokkal annak érdekében, hogy a magyar állampolgárok biztonságosan el tudják hagyni az érintett területet. A legfontosabb hír, hogy az általunk ismert, illetve a konzuli szolgálathoz fordult magyar állampolgárok jelenleg is biztonságban vannak, emelte ki a miniszter. 36 ember sérült meg, közülük 7 életveszélyes állapotban vannak, annak a nagy kiterjedésű erdőtűznek a következtében, amely csütörtök este ütött ki a dél-horvátországi Omis közelében. A térségből mintegy 1000 helyit és turistát menekítettek ki. Péntek reggel még csak 300 tűzoltó küzdött a lángokkal. Eloltották csütörtök este a raktárként és gazdasági célokra szolgált épületegyüttesben keletkezett tüzet Szolnokon, a Keszeg utcában, közölte a Vármegyei Katasztrófavédelmi Szóvivő a távirat irodával. Németh Ádám elmondta, a vállalkozásokat és raktárhelyiségeket magában foglaló, mintegy 1500 négyzetméter alapterületű épületegyüttesben jelentős kár keletkezett. A tűz megfékezésén 5-ös fokozatú kiemelt riasztást követően 18 járművel összesen 9 település, közel 70 szakembere dolgozott órákon át a Vármegyei Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat irányításával. Jelezte, az oltás során mintegy 20 gázpalackot hoztak ki az épület együttesből. Személyi sérülés nem történt, a tűz keletkezésének okát hatósági eljárás keretében tisztázzák, tette hozzá. Végül az időjárásról. Túlnyomóan felhős, napos időre számíthatunk, csak keleten képződhet kevés gomoly felhő, csapadék kizárt. A keleties irányú szél csak az Észak-Alföld térségében élénkülhet meg. A hőmérséklet napközben 30 és 33 fok között alakul. Késő este általában 15 és 23 fok valószínű. Híreket hallottak.
1: Reklám. Verdi requiemje az Egri Bazilikában. Augusztus 21-én pénteken 18 órai kezdettel Giuseppe Verdi requiem miséje, a Nemzetközi Ifjúsági Kórus Találkozó kórusa és az Era Nova zenekar előadásában csendül fel az Egri Bazilikában. A 11 különböző nemzetből érkező előadók egy héten át együtt éltek és dolgoztak a németországi Baden-Württemberg tartomány Ifjú Zenészek Állami Akadémiáján, hogy közös munkájuk eredményeként Verdi requiemjét mutassák be egy nemzetközi koncertturné keretében, amelynek augusztus 21-i helyszíne az Egri Bazilika lesz. Az előadásra a belépőjegyek megvásárolhatók a jegy.hu oldalon. Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
3: Merítés. Kultúra országos kitekintésben. Utak és útkereszteződések címmel látható a műcsarnokban a harmadik fotoművészeti nemzeti szalon. Salföldön az idén már másodjára rendezik meg a nyári Margó Irodalmi Fesztivált. Az élmények harmóniáját kínálja augusztus 14-e és 23-a között a 35. Zempléni Fesztivál. Benne Mácsai Pál műhelylátogatásával és a Sárospataki Borterasz jazz koncertjeivel. Az Őrségi Hétrétország Fesztiválon a Pesti Polgár című estjét adja elő Festbaum Béla. Az Egy életem sorozatban ezúttal Csúlya Imre mesél a Városmajori szabadtéri színpadon, és augusztus 14-e és 22-e között 6 alkalommal lesz látható a szegedi szabadtéri játékokon a világhírű musical a Wicked. Ezek a mai műsor témái. Köszöntő Önöket a szerkesztő, Farkas Éva.

0: Utak és útkereszteződések. Ez a címe a Fotóművészeti Nemzeti Szalonnak, amit az idén már harmadik alkalommal rendeznek meg a Műcsarnokban. A kiállításhoz és azt megelőzően egy szakmai könyv megjelenéséhez kapcsolódóan a kurátorok Bán András és Kincses Károly azzal szembesültek, hogy az utóbbi években drámai módon megváltozott a fotográfia a mesterséges intelligencia megjelenésével, és ehhez képest máshogy kell gondolkodni a fotóművészetről is. Bán Andrással beszélgettem.
1: 6 termet biztosítottak, 6 nagy tágas termet erre a kiállításra. Az 100-150 főnyi művészmezőnyt tud elviselni a hátán. A fölkérés az idei évben úgy történt, hogy ezt megelőzően az elmúlt 4 év folyamán Kincses Károly kollégámmal egy könyv szerkesztésével voltunk elfoglalva. Ezt a könyvet a Magyar Művészeti Akadémia Kutatóintézete és kiadója adta ki, és ennek a könyvnek az a címe, remélem minél többen kézbe veszik, hogy a magyar fotoművészet 300 alkotója. Adódott a javaslat, hogyha 4 éven keresztül hosszú és alapos munkával válogattuk ki az iszonyú sok szóba jöhető alkotó közül ezt a 300-at, akkor ugyan őket hívjuk meg a kiállításra. Valóban így történt, a kiállítók száma azért kb. 150 és nem 300, hiszen a könyv az elmúlt 150 évet mutatja be. A kiállítás viszont az élő fotográfiára koncentrált. Mindenkitől azt kértük, hogy az elmúlt 5 évben készült 3 művet vagy sorozatot adjon be, de ez csak egy kiinduló pont volt, ezután megvitattuk a művészekkel, hogy azt vagy mást, tehát ez egy alkotói folyamat volt.
0: Mi volt a kritériuma annak, hogy ki kerülhet be ebbe a fotoművészeti körbe? Számította a tematika, vannak-e erősen preferált stílus irányzatok, amik intenzíven reflektálnak a 21. századra, netán 2026-ra, vagy az elmúlt 5 évre. Tehát mi alapján válogattatok?
1: Jó pár jó nevű fotográfus, aki ebből a válogatásból kimaradt, ugyanezt kérdezte. Akár milyen indoklást mondok el, ami az objektivitást bizonyítaná, valóban ebben a válogatásban van egy szubjektív faktor. Azt azonban érdemes figyelembe venni, hogy Kincses Károly kollégám is, jó magam is, jó fél évszázadot töltöttünk el a fotográfusok körében, és volt egy szerkesztőbizottságunk, 5 fő, akik szintén nagyon tapasztalt a szakmában jártas alkotóművészek, teoretikusok. Tehát nagyon fontos az a vállalás, hogy próbáljuk meg megmutatni, hogy egyáltalán mi is az, hogy fotóművészet, milyen felfogások, milyen személyes vállalások, milyen képi utak vezetnek ahhoz, hogy az elkészült alkotást fotóművészetnek nevezhessük, és próbáljuk meg megmutatni az utak nagyon-nagyon sokféleségét. Törekedtünk arra is, hogy minden nem szakmai szempontot kizárjunk a válogatásból. Magunkra is folyamatosan figyeltünk, hogy elég nyitottak vagyunk-e a legkülönfélebb műfajokra, elég nyitottak vagyunk-e a legfiatalabbakra, akik most kezdik a pályájukat, de hát ahhoz, hogy a könyvbe vagy a kiállításra bejusson valaki, azért már egy jelentősebb életműszakasszal kellett rendelkeznie.
0: Biztos nehéz kiemelni neveket, mégis. Kérhetek ilyet?
1: Szeretném elkerülni, aki neveket szeretne hallani, vagy azt szeretné, hogy álljunk meg képek előtt, az jöjjön el tárlatvezetésre. Inkább most tendenciákról beszélnék. A kiállításnak az a címe, hogy utak és útkereszteződések. Egyrészt útkereszteződések, tehát ebbe az 5 évben, amíg ezt a könyvet szerkesztettük, jött valami egészen-egészen új jelenség a képteremtés gyakorlatába, ez a mesterséges intelligencia. A nagykönyvünkbe ezt még nem vettük figyelembe, hiszen amikor elgondoltuk, még sehol nem volt. Most a kiállításnál nem lehetett úgy tenni, mintha nem vennénk észre, hogy itt van, jelen van. Tehát hiába szabtunk meg egy elvet, hogy a könyvbe szereplők szerepelnek a kiállításon is. Itt el kellett érnünk, hiszen egy sor középgenerációs és fiatal alkotó izgalommal nyúl ehhez az új technikai eszközhöz. Kíváncsi arra, hogy a képkészítésnek ez az útja, ami már nem fénykép a továbbiakban, hiszen nem fénnyel, hanem egy adatbázis alapján készült. Ez mire alkalmas? Én azt gondolom, hogy ez az útkereszteződés, ez döntő lesz a következő évek szempontjából. hívóról, és azért utak a másik hívószó, amit használtunk, mert arról szeretnénk meggyőzni a közönséget, és persze egy kicsit magunkat is, hogy a mesterséges intelligencia árnyékába is maradtak utak a fotóművészet számára, maradtak járható, érvényes, hiteles utak.
0: Nem lehetséges-e, hogy előbb-utóbb ketté kell választani a klasszikus fotóművészetet a mesterséges intelligencia által kreált művektől?
1: Ha lenne egy másik elnevezés, az persze sokat segítene, de a kiállításon is több olyan példa van, ahol a hagyományos fotóeljárás és a mesterséges intelligencia egyaránt ahhoz az eszköztárhoz tartozik, amit a fotográfus használ, és az ilyenfajta útkereszteződések is azt gondolom, hogy hallatlanul izgalmasak. De szerepelnek természetesen olyan képek is, amelyek teljes egészében a mesterséges intelligencia lehetőségeit próbálják kiaknázni. Ezek érzésem szerint egy kicsit még gyerekcipőben járnak most, de ha egy év múlva rendeznénk ezt a kiállítást, nyilván már egészen mást mondanék.
0: Az átlagnéző észre tudja venni, hogy mi az, ami hagyományos módszerrel vagy digitális eszközökkel és ehhez képest a mesterséges intelligenciával készült.
1: Ezen a kiállításon nagyon könnyű elkülöníteni, mert odaírtuk jó nagy betűkkel. Tekinthetjük akár egyfajta edzőteremnek is a szalonnak ezt a mesterséges intelligencia termét, hiszen amit a neten nem kap meg a felhasználó, hogy valaki szóljon, hogy vigyázz, itt nagyon manipulálták a képeket, itt jelezzük, és akár ebből a szempontból is lehet ezt a termet tanulmányozni, hogy ahol a különféle beavatkozások történnek, azt észrevegye a néző, felfigyeljen a módszerekre, az árnyalatokra, a belenyúlások módjaira.
0: És akkor kérdezek egy nagyon másik előjelű kérdést, van-e olyan fénykép, ami abszolút hagyományos módon készült, nem digitálisan, hanem a hagyományos fényképezési technikával?
1: Egy teljes teremnyi. Van egyfajta kultusza a hagyományos eljárásoknak. Ugye a bakelit hanglemez felfutóba van, a fotográfiában is egy sor olyan, néha 19. századi eljárást vesznek elő a fotográfusok, ahol a pepecselés, a lassú képcsinálás, a képcsinálás minden fázisának a teljes kontrollja egy fontos eszköz a számukra, és itt, hogyha a néző a képcédulákat is megnézi, egy sor olyan régi 20. század elejé vagy 19. századi technikát fedez föl, amit amúgy csak fototörténeti szakkönyvekben láthat.
0: Érdekes, hogyha valaki, aki 2026-ban azt gondolja, hogy ez még egy járható út.
1: A képek mutatják, hogy nagyon is járható, olyan nagyon sajátos költőisége van ezeknek a képeknek. A kiállítás plakátjának, hívóképének is egy olyan eljárással készült munkát választottunk, amelyik, ez is egyfajta képmanipulálás természetesen, de nem a digitális típusút, hanem a leghagyományosabb vegyszerekkel és fotóanyagokkal való tevésvevés nyomait viseli magán.
0: Utak és útkereszteződések. A műcsarnokban látható harmadik Fotóművészeti Nemzeti Szalon egyik kurátorával, Bán Andrással beszélgettem.

0: A 15 éves Margó Irodalmi Fesztivál ünnepi évadának következő állomása a tavaszi után a nyári Margó Salföldön és a Bányakertben, augusztus 13-a és 15-e között. A nyári Margó egyik legkülönlegesebb élménye, hogy a Káli medence ritmusában telik. A rendezvény az idén is összefog a környék legizgalmasabb helyeivel, hogy a látogatók délelőtt felfedezhessék a környéket. A délutáni esti programok fellépői között ott lesz a Beck Grecsó páros, Lovasi András, az Anima Sound System, Tompa Andrea, Háj János, Kemény Zsófi, Fehér Boldizsár, Jehan Paumero, Fábián Tamás és Tóth Marcsi is. A Margóról Valuska László fesztiváligazgatót hallják.
1: Én emlékszem még arra, amikor ez a Margó Irodalmi Fesztivál megjelent az ünnepi könyvhét mellett. Kvázi, és most ezt idézőjelbe teszem, kísérő vagy kiegészítő rendezvényként. Azóta alaposan kinőtte magát. Csak adj egy nagyon rövid ívet arról, hogy mi a fejlődés története a Margónak.
2: 15 évvel ezelőtt, 2011-ben tényleg úgy indult el a Margó, hogy valaminek a Margóján, és ez a könyvhét volt, és az volt a célunk, hogy este legyenek kulturális programok a város különböző pontjain, és hát azóta nagyon sok minden történt velünk. 2015-ben elindítottuk az őszi fesztiválunkat, oda hívjuk a külföldi vendégeket, illetve itt adjuk át a legjobb első prózakötetnek járó Margó díjat, ami most már 10 éve fut szintén. Évente körülbelül 1000 diáknak tartunk rendhagyó irodalomórákat. Így a Margó keretein belül kiadtunk egy 18 részes könyvsorozatot a Helikon kiadóval közösen, és a Salföldön pedig tavaly megrendeztük a nyári Margót, ami idén is lesz. Úgyhogy így nagyon röviden, hogyha ezt a 15 évet össze kell foglalni, akkor ezt tudom mondani, hogy mindig kerestük azokat a lehetőségeket, ahol valamiféle hatást tudunk elérni a magyar irodalomban, hogy több olvasója legyen, és ezt különböző programokon vagy akciókon keresztül tettük.
1: A Margó nem zenei esemény, de nagyon sok zenei program is van.
2: A Margóban mindig fontos volt az, hogy keressük az együttműködéseket más művészeti ágakkal. Tehát volt kortárs tánc és irodalom is nálunk, meg képzőművészet is, és a zene az mindig fontos elem volt, mert hát valaha ugye a verseket is énekelték, és a dalszöveg is az irodalomnak a része a mi értelmezésünkben.
1: A Margó mindig teret ad az újdonságoknak, és szerintem egy óriási dolog, hogy lehet találkozni írókkal, költőkkel, a színpadon beszélgetéseket hallgathatunk velük, és főképp meg lehet venni könyveket, dedikálások vannak, tehát egy ilyen nagyon közvetlen művész befogadó kapcsolat tud megvalósulni. Ennek a tere is a Margó.
2: Ez 15 éve a célunk, hogy ezt a találkozást megteremtsük az író és az olvasó között, és ez nagyon fontos, hogy a Margó az azért szeret úgy gondolni magára, hogy egy csomó friss megjelenésnek ez az első nyilvános szereplése abban az értelemben, hogy itt a könyvbemutató keretében felolvasások is vannak, beszélgetések is vannak a kötetekről, egy csomó jó szerző lesz, és ebben én azt az izgalmat látom, hogy tök jó úgy találkozni szövegekkel, meg szerzőkkel, hogy még igazából nem tudtuk olvasni a könyvet, tehát ahhoz nagyon elkötelezettnek kell lenni, hogy a Margó előtt egy-két héttel megjelent könyveket már elolvassa az ember, tehát egy ilyen színes kavalkádba csöppenhet az ember, és mindenféle szerzővel, meg szöveggel találkozhat. Én azt szoktam mondani, hogy a Margó az egy olyan fesztivál, hogyha valaki kijön, tehát nem egy konkrét szerző miatt jön ki, csak érdeklődésből kijön, akkor biztos, hogy úgy fog hazamenni, hogy lesz olyan könyv, amit nagyon szeretne elolvasni, és lesz olyan szerző, aki utána sok-sok éven át fontos lesz számára.
0: A nyári Margó Irodalmi Fesztivál Salföldön és a Bányakertben még holnap estig várja a látogatókat. Az egyik zenész fellépő Lovasi András lesz. Most őt halljuk.

0: Augusztus 14-e és 23-a között immár 35. alkalommal várja közönségét a Zempléni Fesztivál. 10 napon át Tokaj hegyalja és Zemplén régiója ismét zenével, tánccal és közösségi élményekkel telik meg. A fesztivál nem csak kivételes művészeket vonultat fel, hanem arra invitálja a látogatókat, csak úgy, mint a Margó Fesztivál a Káli-medencében, hogy felfedezzék a táj történelmét, épített örökségét, gasztronómiáját és borkultúráját. A jubileumi fesztivált augusztus 14-én Sárospatakon a Budafoki Doknányi Zenekar hangversenye nyitja meg, melyen Hollerung Gábor vezényletével Dvorzsák 9. Új Világ szimfóniája és Görsvin zongora versenye hangzik el. A Budafoki Doknányi Zenekar muzsikusai számos kamarazenei felállásban is színpadra lépnek, s kísérletező, műfaj átlépő produkciókban is részt vesznek. Izgalmas koncertnek ígérkezik az Infusion Trióval közös koncert, de ugyanígy különleges lesz a Kodály kórus és a Steve Jazz Trió közös fellépése is. Az Zempléni Fesztivál a borvidék meghatározó pincészeteit is koncerthelyszínek kialakítja. Például a Disznókő szőlőbirtokon Takács Nikolasz lép színpadra. A Patricius Borházban pedig Schumann két emblematikus dalciklusa, a Költőszerelme és az Asszonyszerelem asszonysors csendül fel, Günther Haumer osztrák bariton, Megyesi Schwarz Lucia mezzoszoprán és Bizják Dóra zongora művész előadásában. A fesztivál idén sem kizárólag a zenéről szól. Tér jut a képzőművészetnek és az irodalomnak is. Sárospatakon a képtárban a Textil Plusz kiállítás, míg a művelődés házában Urbán György festményei láthatók. Sátoraljaújhelyen a Kazinczy Múzeum ifjabb Balogh Zoltán alkotásait mutatja be, Tolcsván pedig a Borászati Kultúra házában Hlavacs József műveit tekinthetők meg. Sátoraljaújhelyen a Magyar Nyelv Múzeumában Vecsei H. Miklós és Balla Gergely József Attila este várja a közönséget. Sárospatakon pedig Mácsai Pál Műhelylátogatás című estjén a versekhez fűződő személyes kapcsolatáról mesél, majd másnap a Barátszer lakásétterem kötetlen beszélgetésén találkozik a közönséggel. Most Mácsai Pált hallják a Műhelylátogatásról, amely műsorát még a Zempléni Fesztivál előtt augusztus 14-én bemutatja a Balatonfüldvári Kultkikötőben, aztán 17-én Sárospatakon, majd szeptember 6-án a Zsidó Kulturális Fesztiválon, egyébként meg Budapesten a Marcibányi Téri Művelődési Központban játsza teltházak előtt.
1: Versekről van szó benne, de nem pusztán verseket mondok, hanem arról beszélek az én műhelylátogatás, hogy miért mondok el valamit, és miért úgy mondom el, ahogy. Tehát körülbelül 30 vers van.
2: Klasszikus költők versei.
1: Hát mi az a klasszikus?
2: Arany,
1: hát,
2: Adi.
1: Hát is, hát kortársakik. Hát Kemény István is van benne, meg Parti Nagy Lajos is van benne.
2: A kedvenc arany, cédet válogattad? Arany.
1: De nem válogattam olyat, amit nem szeretek természetesen, mert miért kínlódjam vele. És amit szeretek, annak is a tizede fért bele. Tehát amiből felkészültem, és volt hasznos vagy haszontalan hozzáfűzni való, az olyan 40 vers, 50. És Debrecenben volt a bemutatója a Páholy Színházban. Az egy nagyon intim és nagyon pici kis hely, ahol egy értő, finom közönség van, és azt gondoltam, hogy ott mernék vele először a közönség elé állni, és másnap az Odeonban, ami már nagy, az már 300 nézőférme volt, és az első előadáson belevágtam. Mondtam, hogy ez az első, ezt tudták, nagyon jól esett nekik, hogy ott van. És 2,5 óra után túl voltam a felén, és közben nem volt szünet.
2: Úgy néz ki, hogy mondjuk azt mondtad, hogy most Ady Endrét fogsz mondani, és igen. Elmeséled, hogy miért
1: igen,
2: mondod
1: miért?
2: Ezt a verset.
1: Hogy miközön
2: ezt szabadon mondod, tehát nem egy megtanult szöveget mondasz.
1: Hát többé-kevésbé, hát átgondoltam mondom, de többé-kevésbé szabadon, persze.
2: És akkor utána elmondod a verset.
1: És utána elmondom a verset, de olyan is van, hogy a vers közben megállok, és beszélek, és folytatom, és újra elmondom. A személyes, a színészetről szól, a versmondás feladatairól szól, arról szól, hogy én miért választok ki valamit, mi az, amit észrevettem benne, amit szerintem még nem vettek észre. Van néhány olyan dolog, amit egészen másképp tartok helyesnek tolmácsolni, mint ahogy szokták. beszélek arról az ellentmondásról, vagy arról a lelkiismereti kérdésről, hogy most az ember tulajdonképpen milyen jogon áll egy vers elé. Hát egy vers az ott van a könyvben. Vegye elő az olvasó, olvassa, gyönyörű versélménye lesz, és létrehozta a sajátját. Milyen jogon tolom én magamat, mint aki a fényképezőgépben egy portréképbe beáll a harmadiknak, és vágja a pofákat, hogy jövök én ehhez. Erről is beszélek, erről a lelkiismereti problémáról. Arról is beszélek, hogy tulajdonképpen a mondott vers az a versnek az eredeti joga. Az, hogy a vers le van írva, hát ez egy teljesen modern jelenség, alig 4-5 ezer éves. Ez semmi ahhoz képest, hogy a vers mióta létezik, mint jelenség, mint emberi képződmény. Hát 50 ezer éve biztos. És beszélek arról, hogy mi lenne a vers szerintem, hogy hányféle van, hányféle színészi attitűd van, amivel az ember közelíti. Van szerepvers, van olyan vers, ahol teljesen vissza kell vonulni, van, ahol elég kell látni a szövegnek, és így tovább. Hát szóval ilyesmi, műhelylátogatás ez a címe. És azt gondolom, hogy hát ha lesz valami kamasz a nézőtéren, aki majd 50 év múlva elmondja ugyanezeket a verseket a maga kedve szerint.
2: Minden esetre ránéztem a műhelylátogatás programsorozatodra, és hát óriási az érdeklődés. Látokat
1: hajrá, hajrá!
2: Tehát sok mindenkiben van igény arra, hogy hát szerintem elsősorban arra, hogy téged hallgassanak verseket.
1: Hát ennek mondani. Nagyon örülök, ez nagyon jól esik, köszönöm szépen, majd igyekszem megfelelni. Tudom, hogy erről is szó van. Tehát az nagyon nem mindegy, hogy kiáll elő versekkel, de azért arról is szó van, hogy alapvetően megváltozott az időtöltési és a kultúra fogyasztási környezetünk az elmúlt 20 évben.
2: Internet.
1: Internet is, meg a képernyő is, tehát hogy rá vagyunk ragadva a képernyőre, és az, hogy elengedjük a képernyőt egy másfél-két órára, azt szerintem mindenkinek jól esik. Szerintem ez is benne van ebben.
0: Mácsai Pált hallották műhelylátogatás című műsoráról, amiben Nemes Nagy Ágnes költészetét is megidézi. Hallgassuk most ezt a részletet.
3: Nemes Nagy Ágnes. Istenről. Hiánybetegségeink legnagyobbika. Lásd be, uram, így nem lehet. Így nem lehet teremteni. Ilyen tojáshéj földet helyezni az űrbe, ilyen tojáshéj életet a földre, és abba felfoghatatlan büntetésként tudatot. Ez túl kevés. Ez túl sok. Ez mértéktévesztés, uram. Miért kívánod, hogy két tenyérrel átfogható gyerekjáték koponyánkba egy univerzumot gyömöszöljünk? Vagy úgy teszel velünk, mint a tölgymakjával, amelybe egy teljes tölgyfát gyömöszöltél? Nem bánnék soha úgy a kutyámmal, mint te velem. Léted nem tudományos, hanem erkölcsi képtelenség. Ilyen világteremtőjeként létedet feltételezni? Blaszfémia. Legalább ne tettél volna annyi csalogatót a csapdába, ne csináltál volna felhőt, hálót, aranyfejet az őszi akácnak, ne ismernénk a vékony, zöldes, édes-édes ízt, a létét. Irtózatos a te édes lépvessződ, uram. Tudod te, milyen a vércukorszint süllyedése? Tudod te, milyen a leukoplákia halvány kicsi foltja növőben? Tudod te, milyen a félelem? A testi kín? A becstelenség? Tudod-e, hány wattos fényerővel tündöklik a gyilkos? Úsztál folyóban? Ettél citromalmát? Fogtál-e körzőt, téglát, cédulát? Van körmöd? Élő fára vésni véle, krikszkrakszokat hámló platánra, míg megy odafönt, megy a délután. Van odaföntöd? Van neked fölötted?

0: A ma kezdődő Zempieni Fesztiválon a jazz rajongók számára idén is Sárospatak lesz a fesztivál egyik kihagyhatatlan állomása. A Borterasz hangulatos szabadtéri színpadán estéről estére neves hazai zenészek és együttesek lépnek fel. A koncertek előtt pedig Cipernowski Kornél segít közelebb kerülni az elhangzó művekhez és az előadók világához. Rövid, beavató ismertetőivel. Most őt hallják. Mi volt a koncepciód? Tehát akkor, amikor így összeállítod a Zempieni Fesztiválnak a programját, akkor úgy mi vezérelt, milyen alapgondolat mentén szerkesztetted meg a műsor?
1: Két vezérel van, amiket követek. Az egyik az, hogyha valakinek kedves ottyan az összes jazz koncertet egymás után végighallgatni, összesen 10 produkciót, akkor semmilyen formában ne találkozzon ugyanazzal a dologgal kétszer. Vagyis, hogy olyan változatos legyen, hogyha egybe végighallgatja, akkor is élvezze a műsort. Nem csak egyik napról a másikra, hanem mind a 10 este valamilyen szempontból más, különbözik az előzőektől. A magyar jazz olyan gazdag, hogy könnyen föl lehet vonultatni 10 különböző produkciót. A másik az, hogy azért a jazznek az igazi terepe az örökzöldek, viszont az is érdekes, hogyha van egy új produkció. Úgyhogy az volt a szlogán, hogy örökzöldek és premierek. Tehát mind a két formában új dolgokat hoztunk ide erre a színpadra. Ez azt jelenti, hogy a premierek azok kifejezetten önálló új szerzemények, új produkciók, akár új lemezek, erre is mondok mindjárt példát. A másik, tehát lemezbemutató jellegű koncertek. A másik az, hogy azért az igazi jazz az mindig él a hagyományok újjá születésének az eszközével, hogy olyan örökzöldeket adnak elő, amiket a hallgatók ismernek, de pont így még sose hallottak.
0: A Zempieni Fesztivál Sárospataki borteraszának jazz koncertjeiről Cipernowski Kornél szerkesztőt hallották. Az esteken fellép majd a Bágyi Balázs New Quartet, a Riverwalk Jazz Band, a Cumor Gypsy Dreams, az Orbai Lilla Quintet, a Kanizsa Gina Vokaléze, a Black Tea, a Pece Quartet Place Davis, a Tálas Áron Groove Trio, valamint a Halper Hendrix World. A jazz ezúttal Mikó házára is ellátogat, a történelmi pince soron a Jager Bandi Latin Jazz Quartet idézi meg a latin jazz legnépszerűbb standardjait, különleges fesztivál hangulatot teremtve a zene és a bor találkozásával. Most őket halljuk. A Zempieni Fesztivál Sárospataki borteraszának jazz koncertjeiről Cipernowski Kornél szerkesztőt hallották. Az esteken fellép majd a Bágyi Balázs New Quartet, a Riverwalk Jazz Band, a Cumor Gypsy Dreams, az Orbai Lilla Quintet, a Kanizsa Gina Vokaléze, a Black Tea, a Pece Quartet Place Davis, a Tálas Áron Groove Trio, valamint a Halper Hendrix World. A jazz ezúttal Mikó házára is ellátogat, a történelmi pince soron a Jager Bandi Latin Jazz Quartet idézi meg a latin jazz legnépszerűbb standardjait, különleges fesztivál hangulatot teremtve a zene és a bor találkozásával.

0: Augusztus 8-án kezdődött és augusztus 23-áig tart a Hétrétország Fesztivál, amely változatos színházi, zenei, filmes, irodalmi és családi programokkal várja a látogatókat Őri Szentpéteren, Szalafön, Szentgyörgyvölgyön, Magyarszombatfán és a térség több településén. A számos program közül most Feszbaum Béla zenés színházi estjét emelem ki, aminek a címe Pesti Polgár. Ezt augusztus 16-án az Őri Szentpéteri Pajta Színházban lehet majd megnézni. Feszbaum Bélával beszélgettem.
1: Bízom benne, hogy az a közönség, aki szeretne találkozni a régi klasszikus pesti kabaré nagyjaival, és hajlandó velem eljönni egy különös időutazásra a kabaré segítségével, én bízom benne, hogy egy egyszerre nagyon mulatságos, ugyanakkor elgondolkoztató estéje lesz majd itt.
0: Óriási kabaré számok voltak, amiben egyszerűen brilliroztak a színészek eredetileg, és te is meg tudtad ezt lépni, tehát elképesztő bravúr, amit művelsz a színpadon, rengeteg szöveget mondasz, énekelsz. Benedek Miklósnak ajánlottad ezt a műsort.
1: Valóban, ez a Pesti Polgár című előadásom egy tisztelgés, egy főhajtás Miklós életműve előtt, és az előtt, ahogy ő ezzel a műfajjal engem megszerettetett, vagy megismertette, hogy ő hogyan gondolkozik róla. Ahogy a Miklós mesélni tudott a történelemről és a mindenkori pesti kisemberről a kabaréin, vagy az előadásain keresztül, és hát természetesen itt elsősorban most gondolok egy legendás előadásra. 1979. december 14-én késő este a Fészek klubban indult útjára ez a legendás előadás, a Budapest Orfeum. Császár Angéla, Szacsvai László és Benedek Miklós szereplésével és a Miklós szülőatyaságával, vagy szellemi szülőatyaságával, és az, ahogy ők ehhez a műfajhoz hozzányúltak, és ők, ahogy ezt a műfajt csinálták, az is mindenképpen megérdemel egy megsüvegelést, megérdemel egy igazi tiszteletet. Természetesen azt az előadást másolni, utánozni nem szabad, nem is kell. Viszont a szellemiségét tovább vinni pedig nagyon szeretném. Az anyagokat, amik azokban elhangzottak, nagyon szeretném, hogy újra találkozzon vele a közönség, a dalokat újra lehessen énekelni, és újra lehessen beszélni a régi klasszikus pesti kabaré szerzőinek a segítségével, adott esetben akár a Máról is.
0: Neked nagyon személyes, komoly élményed volt vele, hiszen a Játék a kastélyban nagyon hosszú időn át ment Benedek Miklós főszereplésével, ő alakította Turait, és te voltál benne?
1: A Gál, így van a szerzőtársa. Ez 14 év volt, és több mint 170 előadás, ez azért nagyon sok. És hát egy meghatározó emléke az életemnek, hálás vagyok a lehetőségéért, hogy ez megtörténhetett velem, és valóban, hogy a Miklóssal együtt játszhattunk. És hát nem csak a 170 előadásért, hanem azért a 170 elfogyasztott fröccsér is nagyon hálás vagyok, amit utána együtt töltöttünk a Vígszínház társalgójában, mert mindig ott maradtunk, és mindig beszélgettünk, és egy picit folytatva a színpadot, a Gált és a Turait, egy picit folytatva ennek a két írónak a beszélgetését, azt éreztem, amikor ő elment, hogy tartozom neki is ezzel, meg a mi közös ügyünk. Nek is ezzel, hogy ebbe az előadásba belevágjuk, és ezt a Pesti Polgár című estét elkészítsem.
0: Kik számodra a legfontosabb írók, akik itt meg is szólalnak ebben az estben?
1: Nagyon fontosak azok, akik egyszerre szerzők is és előadók is voltak, tehát nagyon fontosak a konferenciék. Ugye a Pesti Kabarénak egy igazi meghatározó figurája és új eleme a korábbi vagy a külföldi mintákhoz képest, hogy megjelenik egy olyan alak ezen a pici színpadon, aki középen ott áll, és megszólítja a közönséget, és kommentálja mindazt, ami aktuálisan a Pesti Polgár történik, ez a konferencié. Tehát nagyon fontos, hogy szólalt meg Nagy Endre, nagyon fontos, hogy szólalt meg, és milyen hangon aztán Békefi László, hogy vitte ezt tovább a Kellér, hogyan próbált megszólalni a Darvas Szilárd, hogyan próbáltak a sorok között is olvasni, és itt az irodalmi értékeken túl persze nagyon fontos volt a mindenkori összekacsintás a mindenkori közönséggel. Azt írja Kosztolányi Dezső a Pesti Kabaréról, hogy a szenvedésünknek egyfajta biztosító szelepe. Hogyha nem lenne, mármint hogy a kabaré, lehet, hogy fel is robbanna az egész. De ezeken a pici színpadokon, ezeknek a nagyszerű szerzőknek és konferenszoknak köszönhetően ez a szelep néha kiengedett, kilazított, és a Pesti Polgár egy-két órára visszakapta a nevetéshez és a szabadon gondolkodáshoz való jogát.
0: A Pesti Polgár című zenés színházi estjével lép fel augusztus 16-án a Hétrétország Fesztiválon Feszbaum Béla. Most ő énekel.
2: Abban a házban, amelyben mi lakunk, lakott Matild, művelt Uri Lár. Csinos volt és kedves, és nagyon kacé, volt is udvarlója egy néhány. Szerettem őt, bár ő engem fumigált, ezért nyomta a szívem a bum. Néki csupán a hadsereg imponált, vígan élt, és ez oly

0: sőt feltűnő és fiatal. Matild maga mindenkit tegez. Matild hallgasson reán, ön mellé kell egy gárdedán, csak így marad a híre komilfó. Matild maga milyen művelt, s már is mennyi mindent művelt. Matild legyen szolid, szelíd, jó. Nem hallgatta meg a jó tanácsomat, és fokról fokra ment lefelé. És vénült, és csúnyult, és évek után jött csak újból a színe elé. Meghízott egészen egy pár év alatt, csúnyán megtörte őt az idő. Bezzeg kérte most már a tanácsomat, de a dalt én így adtam elő. Matild maga javulni már hiába akar, Matild ön a fenének sem kell. Matild maga nem szép, sőt már nem is fiatal, tűnjön hát a bal fenéken el. Matild hallgasson reán, szegődjön el, mint Gardedán, ha elhagyá a számos jó barát. Matild maga sokat élt át, most már adhat másnak példát. Isten bizony, sajnálom magát.
1: Az Egy életem sorozatban a Városmajori szabadtéri színpadon augusztus 17-én Csulya Imre mesél az életéről. Az esten kiderül, hogy a vicces színészi énje mögött milyen más arcai is vannak. Vele beszélgettem. Vajon miért számít az ember mindig tőled egy kis humorra is, akkor is, amikor a legkomolyabb, legádázabb költeményt mondod el?
2: Semmi sem csak fehér vagy csak fekete. A legnagyobb drámában is ott van. Ha más nem, de ez a groteszk humor, morbid humor. A humor az mindenhol ott van, és anélkül nem lehet élni szerintem. Meg hát pallírozza az ember agyát, hogy látja bizonyos dolgoknak a fonákját is. Mindig azt szoktam mondani, amit egyszer a Gombaszoki Ellától hallottam, őtől is humoros vénáját kezdték firtatni, és mondta, hogy hát nézzék, ez úgy van, hogyha Bajor Gizi mondja ugyanazt a mondatot, akkor Bajor Gizin sírnak az emberek, ha én mondom, akkor nevetnek. Hát szóval nyilván ez az ember lényében ösztöneiből is fakad, meg a alkatából, abból, hogy milyen körülmények között nevelkedett, tudtak-e a környezetében nevetni a nyomorúságon is. És nekem valahogy biztos, nem tudom, jól állt, mert én is meglepve tapasztaltam, hogy mondtam valamit, és nevettek. Miért nevettek? Én nem akartam nevettetni. De valahogy belőlem, ahogy jön az a mondat, akkor ezen nevetni is lehet.
1: Pedig te nagyon-nagyon komoly, tragikus dolgokban is képes vagy részt venni. Mondjuk a versműsorokban, az Anyám tyúkjában ott vannak komoly versek. Tehát, hogyha téged valaki több helyen lát, és nem csak a nagyon-nagyon népszerű filmekben, filmsorozatokban, tévéfilmekben, akkor sokkal árnyaltabbnak látja a képet, amit te tudsz nyújtani. Csak biztos az élet igazságtalan egy kicsit abban az értelemben, hogy az emberek többségében mégis te vagy Csoki.
2: Igen.
1: Az Üvegtigrisből és az Easy Ride.
2: Igen.
1: Vannak ilyen mondatok, amik egyszerűen így kúsznak a levegőben, és úgy mindenki tudja.
2: Igen.
1: Vagy ami most ugye a legnépszerűbb messze, a mi kis falunk, és ennek a polgármestere. Ezekhez hogy viszonyulsz?
2: Nézd, hát ez mindig is így volt, hogy valamelyik szerep egy színészre úgy, nem azt mondom, hogy ráig, hanem hogy úgy letapad, és az alapján válik országosan ismerté. Ezzel nem nehéz együtt élni. Én amúgy is egy nyitott ember vagyok, engem számtalanszor megszólítanak az utcán, autogramot kérnek, váltunk néhány szót, vagy csináljunk egy közös szelfit. Közvetlenül érzem, hogy az emberek tényleg szeretnek engem. Bevallom egy picit, még élvezem is. Egyszer ott az őrkény előtt jött szembe egy hölgy, földet nézte, fölemelte felé, és meglátott, nevette magát, aztán szégyellősen pironkodva mondott egy jó napotot. Nyilván az a hülye csoki jutott eszébe, és elrögte magát, vagy ki tudja, mi jutott
1: vagy
2: eszébe.
1: Vagy a valami Amerikában.
2: Vagy a Bala, most vagy a Bala, igen, vagy a Torrente magyar hangja, vagy a Rémrendes család magyar hangja.
1: Az a helyzet, hogy amikor egy színész bizonyos szerepben látunk, akkor szinte azt gondoljuk, hogy ez ő maga.
2: Igen.
1: Te megéled ezt? Vagy hasonlítasz bármelyik karakterre ezek közül?
2: Egy színész dolga az, hogy az adott szerephez kibányászza a személyiségéből azt a szeletet, ami éppen ahhoz a szerephez kell. Na most, ha ez a tóték, akkor a tótékhoz kell kiszedni magamból azt a vékony kis szeletet, ami oda kell. Vagy negyedik Henrik Falstaff. Szóval mindent ki kell szedni az embernek magából, az énjének azt a szeletét, ami ahhoz a szerephez pont illik. Egy színész, amíg épp az agya tud menni, tud beszélni, addig megtalálják a korosztályának megfelelő szerepek. Meglátjuk, hogy mit dob a gép. De valami ilyesmi szándék van bennem, hogyha nem is teljesen elvonulni, de egy kicsit nyugdíjasnak is lenni, meg egy kicsit még dolgozni, ha nagyon kellek. Ha nem kellek, akkor sincs semmi baj. Hát én nekem elég szerencsés a pályám.
1: Nem is biztos, hogy jó így azt mondani, hogy szerencsés, mert te vagy az, akinek a személyisége, a felkészültsége, a munkabírása, stb. Nyilván inspirálta a mindenkori rendezőket, hogy gondolkodjanak benne. Tehát mitől szerencsés egy színész?
2: Ez egy nagyon jó kérdés, és közben már tudom is a választ. Gáti Józsefnek, a mi beszédtanárunknak volt egy...
1: Jónás könyvét ő is.
2: Ő is mondta, gyönyörűen mondta, Jónás könyvét, meg az aranyballadákat. Tehát rengeteget tanultunk tőle. És neki volt egy mondása, hogy gyerekek, vegyék tudomásul, hogy szerencséje csak a szorgalmas embernek van. Ez egy nagyon pontos mondat. És én azt gondolom, hogy én ennek megfeleltem, én elég szorgalmas ember voltam azokban a feladatokban, amiket kaptam. Tehát addig gyötörtem magam, míg az olyan nem lett, ahogy a rendező meg én is elképzeltük.
1: És tudod, rólad mindig az a benyomásom, hogy olyan könnyedén megy neked, úgy kirázolt, hát ott vagy, és az pont elég. És
2: hát ez
1: nyilván nem így van, de ezt el tudod hitetni?
2: Hát el tudom hitetni, igen, meg hát figyelj, azért a színész is élvezi, amit csinál.
1: Mit szeretsz jobban játszani, ami nagyon távol áll a karakterettől? Ez egy nagyobb kihívás, ott jobban át kell valahogy adni magad a szerepnek, vagy pedig ezeket a zsigerből alapvetően jövő vicces figurákat.
2: Hát ezek nagyon hálások, ezek a vicces figurák, viszont Mensáros Laci bácsi jut erről eszembe, hogy a színész azt tudja eljátszani legjobban, amilyen, vagy amilyen szeretne lenni.
1: És te milyen szeretnél lenni?
2: Én olyan szeretnék lenni mindig, amilyen a szerep, amit kapok. Olyanná válni. Meg hát, ha nem lehetek én is benne, akkor fabatkát sem él az egész. Akkor csak egy külsőséges pozőrség. Ezt például Lukács Andortól tanultam, aki a 70. előadástól a Portugálba elkezdett piszkálni, hogy már 10. alkalommal mondom neki, hogy te Andor, hát figyelj, ugyanúgy koncentrálva jövök be, ugyanúgy ott vannak a poénok, ugyanúgy tudom hibátlanul a szöveget, nem értem, hogy mi ez az elégedetlenség. Eddig nem volt, azt mondja, mert én is most jöttem rá, nem érdekel, hogy milyen ügyes vagy. Csináld meg minden este a szerepet frissen. Hogy ott jöjjön létre, ne rutinból, tessék ott megélni minden este újra és újra. Na és onnantól kezdve ez így ment 20 évig. És áthatott más szerepemre is, hogy a rutint minél távolabb tartani minden egyes előadástól. Tessék ott megszülni minden este a nézőnek, hogy primőrt kapjon.
1: Csúlya Imre Egy életem című műsorával szerepel augusztus 17-én a Városmajori Szabadtéri színpadon. Imi, mondj egy verset. Mondták már a kisiskolás Csúlya Imrének is, és ő azóta is mondja a verseket. Most hallgassuk tőle Ady Endre költeményét.
3: Ady Endre, hiszek hitetlenül Istenben. Hiszek hitetlenül Istenben, mert hinni akarok. Mert sose volt úgy rászorulva sem élő, sem halott. Szinte ömölnek tört szívemből a keserű igék, melyek tavaly még holtak voltak, cifrázott semmiség. Most minden imává vált, most minden egy husáng, mely veri szívem, testem, lelkem, s mely kegyes szomjúság. Szépség, tisztaság és igazság, lekacagott szavak. Ó, bár haltam volna meg akkor, ha lekacagtalak. Szüzesség, jóság, bölcs derékség, ó, jaj, be kelletek. Hiszek Krisztusban, Krisztust várok. Beteg vagyok, beteg. Megállok, mint alvajárós, eszmélni akarok, s szent káprázatokban előttem, száz titok kavarok. Minden titok a nagyvilágon, s az Isten is, ha van. és én vagyok a titkok titka. Szegény hajszolt magam. Isten, Krisztus, erény, és sorban minden, mit áhítok, s miért áhítok? Ez magamnál is, ó jaj.

Augusztus 14-én van a premierje a világhírű Broadway musicalnek, a Wickednek, a szegedi szabadtéri játékokon. Stephen Schwartz és Winnie Holtzman darabja az Óz a csodák csodája előzmény történeteként, a gonosznak hit zöld boszorkány Elphaba életét és a gyönyörű és népszerű Glindával való barátságát állítja a középpontba. A Wicked az egyik legkedveltebb és legsikeresebb zenés darab a világon, melynek népszerűségét növelte a 2024-ben készült és hatalmas sikert aratott filmváltozat. A történetet a magyar közönség az Erkel Színház előadásában ismerheti meg a szegedi dombtéren, a hazai bemutató egyúttal a produkció szabadtéri világpremierje is lesz. A páratlan vizualitásról Erkel László kentaur, díszlet és jelmeztervező, Tóth Kázmér szcenikus és Madarász Madár János világítás tervező gondoskodik. A koreográfiát Túri Lajos Péter jegyzi. A főbb szerepekben Stefani Schlessert, Tóth Angelikát, Fejszés Attilát, Puskás Dalos Péter, Csonka Andrást, Pásztor Virágot, Feke Pált, Hevér Gábort, Udvaros Dorottyát és Koltai Nagy Balást láthatjuk. Az előadás rendezője Szente Vajk. A mai műsor zárásaként hallgassuk a Wicked egyik nagy slágerét az amerikai filmből, a magyar változatért pedig Szegedre érdemes ellátogatni. Ma és augusztus 22-éig még további 5 alkalommal. A zenei szerkesztő Túri Sarolta nevében is megköszönöm figyelmüket. Farkas Évát hallották. What is this feeling so sudden and new? I felt the moment I laid eyes on you. My pulse is rushing. My head is reeling. Yeah, well, my face is flushing. What is this?

0: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
1: 15 óra van. Kedves hallgatóink, most emlékezzünk közösen az Isten irgalmasság órájára.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
4: Örök Atyam, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom

0: neked, szeretett fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
0: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
5: Szentek, szent életű emberek.
6: Szent Maximilián Mária Kolbe áldozópap, vértanú. Lengyelországban született, Zunszka volában, 1894. január 8-án. Auschwitzben halt meg, 1941. augusztus 14-én. Mindössze 47 évet élt. Maximilián Kolbe a keresztségben a Rajmund nevet kapta. Szülei takácsok voltak, de később apja gyári munkás lett, édesanyja pedig bábasszony. Öten voltak testvérek, s elég szegényen éltek. Iskola helyett csak otthon tanulhattak. Három testvére korán meghalt. 1907-ben a ferences atyák missziójának hatására Rajmund és Ferenc, a testvére, belépett a ferencesek közé. Rajmund a rendben a Maximilián nevet kapta. Rómába küldték, ahol két doktorátust szerzett. 1914-ben letette ünnepélyes szerzetesi fogadalmát. A rend Krakkóba küldte, hogy a ferences szemináriumban filozófiát és egyháztörténelmet tanítson. 1918. április 28-án szentelték pappá az örökvárosban, Rómában. Tanári munkáját azonban félbe kellett szakítania, mert tüdőbajt kapott. Gyógyulása után elhatározta, hogy a Szeplőtelen Szűz Lovagja címen vallásos folyóiratot alapít, saját nyomdát létesített. 1927 őszén Varsótól 40 kilométerre egy új kolostort épített, és Nyepokalavnovnak nevezte el, a Szent Szűz városa. Kolostora nagy szegénységet, egyszerűséget, de különösen csodálatos Mária tiszteletet sugárzott. 20-an kezdték meg a kolostori életet, és két év múlva már 180 tagja volt ennek a kolostornak. Kolbe atya a ház első házfőnöke és a folyóirat főszerkesztője volt. Ez a szent életű szerzetes az egész világot meg akarta nyerni Krisztusnak és a szűzanyának. 1929-ben missziós kis szemináriumot alapított. Rá egy évre négy társával a Távol-Keletre indult, hogy ott is új missziókat alapítson. Gyenge egészsége azonban csak Nagasakiban engedte meg terve megvalósulását. Ott is a helybéli papokkal vallásos lapot szerkesztett, amely hamarosan jelentős példányszámban jelent meg. 1936-ban egy másik kis szemináriumot is nyitott japán gyermekek részére. A rendház építése alkalmával fölmerült a kérdés, hol is építkezzenek. Maximilián atya ragaszkodott ahhoz a helyhez, ami egy domb oldalnál volt. Sokan értetlenül álltak javaslatával szemben, de amikor Nagasakiban ledobták az atombombát, ez a ház teljesen sértetlen maradt, mintha tudta volna, vagy a szűzanya megsúgta volna neki, hogy ide kell építeni, hogy a rendház megmeneküljön. Kétszer járt Lengyelországban, egyszer Indiában, ahol szintén kolostort akart alapítani. Megfordult Románia területén, Jászvásáron is. 1936-ban hazatért, s három évig viselte a Nyepokalanovi házfőnöki tisztséget. A II. Világháború kitörése után 40 társával együtt letartóztatták. 1939. december 8-án azonban szabadon engedték őket. 1941. február 7-én másodszor is letartóztatta a gestapó. Május 20-áig börtönben tartották, innen Auschwitzba szállították, ahol a 16.670-es rabszámot kapta. Egyszer megjelent neki a szűzanya, és két koszorút tartott eléje, egy pirosat és a fehéret. A piros a vértanúságot, a fehér a tisztaságot jelképezi. Melyiket választod? Kérdezte a szűzanya. Habozás nélkül válaszolt, mind a kettőt, s valóban elnyerte a vértanúság koronáját is, a tisztaság koronáját is. Auschwitzben, a haláltáborban történt Maximilián atya Isten szerető, buzgó, szűzanyát tisztelő szent életének a virágba borulása. Július végén a 14-es barakból, amelyben az atya is lakott, egy fogolynak sikerült megszöknie. A büntetés nem maradhatott el. Karl Fritsch hóhér megtizedelte a 14-es barak fogjait, minden tizediket éhhalálra ítélte. Az atya mellett álló fogolyra esett a 10-es szám. Franciszek Gajovnicnek ki kellett lépnie a sorból. Hangosan felszogogott, hogy feleségét, gyermekeit többé sohasem láthatja meg. Zsidó származású, lengyel őrmester volt. Ekkor hihetetlen dolog történt. Maximilián atya kilépett társa mellé, és azt mondta, hogy cserélni szeretne társával. Az ilyen magatartásért sokszor azonnal agyonlőtték az embert. Ekkor azonban a bátorságon maga, Karl Fritsch, a hóhér is elámult. Aki soha nem szokott kérdezni semmit a raboktól, most azt kérdezte, ki vagy te, lengyel disznó? Lengyel katolikus pap vagyok. Hát legyen, mondta a hóhér Karl Fritsch, és hidegvérrel beleegyezett a cserébe. A 10 halálra ítéltet a 13-as blokk sötét bunkerébe vetették. Máskor onnan szörnyű kétségbeesett kiáltozás, dörömbölés hallatszott. Most azonban nap mint nap csak ima és ének hallatszott ki, amelyet természetesen mindig Maximilián atya vezetett. Mindent megtett azért, hogy imádkozva Istenbe vetett bizalommal készüljenek az örök életben Istennel való találkozásra. Egymás után haltak éhen társai. Maximilián halt meg utolsóként. Nagy boldogasszony vigíliáján a tábori hóhér ölte meg egy fenol injekcióval. Testét, akárcsak a többi fogolyét elégették. 30 év múlva, 1971. október 18-án 6. Pál pápa boldoggá, 2. János Pál pápa pedig 1982. október 17-én szentté avatta Maximilián Mária Kolbe atyát. Aki Varsóban jár, nagyon jól teszi, ha meglátogatja azt a Nyepokalanovnak nevezett várost. Csodálatos munkát végzett ott Maximilián atya társaival együtt. Így imádkozunk. Istenünk, te Szent Maximilián Kolbe áldozó papot és vértanút betöltötted a szeplőtelen szűz iránti odaadással, a lelkekért való buzgósággal és az emberek iránti szeretettel. Közben járására add, hogy a te dicsőségedre embertársainkat buzgó lélekkel szolgáljuk, és így életünkben, halálunkban Szent Fiathoz hasonlítsunk, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Adja Isten, hogy így legyen.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter leváltotta Láng Gézát, a Magyar Posta vezetőjét. A miniszter a közösségi oldalán tett bejegyzésében bejelentette, hogy visszahívta Láng Gézát a Magyar Posta ZRT igazgatóságának elnöki tisztségéből. A társaság igazgatósága pedig megszüntette a vezérigazgatói munkaviszonyát. Más intézményekhez hasonlóan átvilágítás indul a Nemzeti Színházban is, közölte a közösségi oldalán Tar Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A Poszt szerint az átvilágításról tájékoztatták a fenntartó képviselői Vidnyánszky Attilát a minisztérium épületében, hozzátette. A Nemzeti Színház igazgatója megkapta a vonatkozó dokumentumokat arról, hogy milyen eljárásrendben indul meg az intézmény törvényességi, szakszerűségi és hatékonysági ellenőrzése. A magyar kultúra közkincs, amelynek függetlenségéhez átlátható és szükségszerű működésre van szükség, hangsúlyozta Tar Zoltán. Azt írta, a beszélgetésben Vidnyánszky Attila jelezte, hogy megértette és elfogadta az átvilágítási protokollt, kész a kölcsönös együttműködésre. A kereszténydemokrata néppárt azzal vádolja a kormányt, hogy az egészségügytől és a szociális intézményektől von el forrásokat. Rétvári Bence, az ellenzéki párt frakcióvezetője a közösségi oldalán közzétett videójában sajtóinformációkra hivatkozva arról beszélt, hogy a kormány mintegy 5 milliárd forintot von el szociális intézményektől, amelyek ezt az összeget közétkeztetésre és alapvető élelmiszerek megvásárlására költötték volna. De az egészségügy területén is hasonlóan lesújtó a helyzet, értékelt a politikus, kifejtette. Több kórház és az országos vérellátó szolgálat sem kap pénzt olyan alapvető szükségletekre, mint laboratóriumi vegyszerek, mosatás, informatika. Ebből is látszik, hogy egy szavuk sem igaz, fogalmazott Rétvári Bence, aki szerint a kormány csak a közösségi oldalon beszél többletforrásokról, valójában elveszik a pénzt ezekről a területekről. A jelenlegi információk szerint legalább 58 magyar állampolgárt kellett kimenekíteni a horvátországi erdőtűz által érintett területről, közölte Orbán Anita külügyminiszter a közösségi oldalán. A tárcavezető azt írta, az érintettek közül 45 embert egy sportcsarnokban helyeztek el, további 13-at pedig egy másik helyszínre menekítettek ki. A horvát hatóságok és a Vöröskereszt gondoskodnak az ellátásukról. Az Alkotmánybíróság visszautasította a Fidesz beadványát, amelyben a párt az alaptörvény 16. módosításának a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokkal kapcsolatos cikkének megsemmisítését kérte. Derül ki az Alkotmánybíróság honlapján közzétett határozatból. A testület az ügyben hatásköre hiányát állapította meg, ezért az indítványt érdemi vizsgálat nélkül utasította vissza. A határozat szerint az Alkotmánybíróság teljes ülése Handó Tünde és Polt Péter alkotmánybírók külön véleményével hozta meg a döntést. A Fidesz az utólagos normakontroll eljárásra vonatkozó indítványában azzal érvelt, hogy a támadott rendelkezés nem általános jövőbeli alkotmányos intézményt szabályoz, hanem a hatályba lépéskor már működő, azonosítható alapítványokra vonatkozó, kivezető szabályt alkot. Magyar Péter miniszterelnök Paksra hívta a parlamenti pártok elnökeit, ahol a Duna vízszintjének emelése érdekében folytatott munkálatokról tájékoztatja őket. A kormányfő a közösségi oldalon azt írta, szombaton 10 órára hívta meg a politikusokat, hogy ott tájékoztassa őket az évtizedek óta nem látott építkezés részleteiről, továbbá a korábbi évek mulasztásairól, amelyek szükségessé tették a beavatkozást. Végül az időjárásról. Túlnyomóan felhőtlen napos időre számíthatunk, csak néhol a Tiszántúlon képződhet kevés gomoly felhő, csapadék kizárt. A keleties irányú szél elsősorban az Észak-Alföld térségében élénkül meg. A hőmérséklet napközben 30 és 33 fok között alakul. Késő estére általában 15 és 25 fokra hűl le a levegő. Híreket hallottak.

0: Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2003-ban elhangzott műsor ismétlését hallhatják, amelyben Karóczkai Júlia, az Egri Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium diákjaival a nemiséggel kapcsolatos bűnökről beszélget.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindörökké, amen!
2: Mai óránk témája bűnök a nemiséggel kapcsolatos értékek ellen. Minden bűn gyökere a szívben van. Ezen a téren az is vét, aki tudatosan szembefordul azzal az értékrenddel, amelyet Isten kíván. Ilyen bűn a nemiség megvetése, de ilyen a nemiség eltorzítása is. Szeretném föltenni a kérdést, hogy mit értünk a nemiség megvetésén, vagy a nemiség eltorzításán?
4: Hogy például, ha én egy nő vagyok, akkor nem fogadom el, hogy én az vagyok, és talán szeretnék a férfi nemhez tartozni, vagy ugyanez fordítva. Én úgy érzem magamban, hogy én belül nő vagyok, és mégis férfi vagyok testileg, mint biológiailag.
2: Igen, ez is egy probléma, de szerintem nem föltétlenül a nemiség megvetését jelenti. Például segítek, ha azt mondom, hogy gőgből megvetni. Tehát mondjuk azt, egy nőnek, vagy egy házaspárnak feladata, vagy keresztényi kötelessége, mondjuk az életadás. Értjük így már, hogy mit jelent a nemiség megvetése? Vagy gondoljatok olyan életállapotra, tehát aki például nem azért marad egyedül, mert elkötelezett életet akar élni, és csak Istennek szentelni az életét és az embereket szolgálni, lásd gondolok itt a papságra, vagy a szerzetességre, tehát nem az Istenért mond le erről, hanem mondjuk, mert megveti ezt az egészet, mert egy olyan alantas dolognak tartja. Érthető? Tehát lekicsinli a nemiséget. Gyakorlatilag ezt jelenti. Ami inkább a mi problémánk, hogy a problémánkhoz tartozik, gyakorlatilag a nemiségnek az eltorzítása. Hiszen ugye nap mint nap találkozunk ezzel. A nemiség eltorzításához tartozik az úgynevezett paráznaság. Na most milyen ember az, hogy parázna, vagy hogyan tudnátok saját szavaitokkal megfogalmazni? Ugye amikor Szent Jónásra készülünk, akkor többnyire, hát én feltételezem, hogy azért mindenki valamilyen szempontok szerint ugye lelkiismeretvizsgálatot tart, nem csak úgy beesünk a gyóntatószékben. Azért eléggé tágfogalom ez a paráznaság. Tehát mit mondanátok ti? Mi ennek a jelentéstartalma? Egyébként eléggé tág, nem egy szűkbe határolható.
4: Hát többféle vonatkozásba is nézhetjük, például a házasság előtti nemi életet is, de ezt ugyanúgy vonatkoztathatjuk a házasságra is, mert azért van ez a szentség, hogy az élet továbbadására is többek között.
2: De a házasság szentségén belül beszélhetek paráznaságról?
4: Nem.
2: Nem, hát az már ugye kötelesség, úgymond. Házastársaknak ugye az életadás feladata. De valóban jól mondtad, tehát ugye a házasságon kívüli nemi kapcsolat, igaz? Talán ez a leggyakoribb probléma a fiatalok körébe. Aztán mi tartozhat még ide? Ha már a házasságot említettétek, egy házasságon belül...
5: Házasságtörés
2: például. Úgy van, házasságtörés, nagyon jó. Tehát talán ez a két leggyakoribb. Miért olyan fontos a tisztaság megőrzése? Tehát ugye az egyház azt mondja, ezek nagyon súlyos bűnök. Például miért ilyen súlyos bűn mondjuk a házasságon kívüli nemi kapcsolat? Tizenévesek vagytok ti is, nap mint nap tapasztalhatjátok, vagy találkoztok olyan barátaitokkal, társaitokkal, akik talán ebben élnek, vagy hogy hogyan vélekednek róluk?
6: Szerintem azért bűn, mert a házasság előtti szexuális kapcsolat, mert a társamnak, akit majd én egy életre választok, annak nem tudok már semmit adni. Azon kívül, hogy testi-lelki társa vagyok, ezért.
2: Értem. Ugye a hagyományos erkölcs teológia azt mondja, hogy teljes neme szerint halálos bűn, tehát paráznaság minden egyes formája, de természetes, mint minden egyes bűn, nem egyenlő súlyú. Igaz? De mégis azt mondjuk, hogy ez nagyon súlyos bűn, mert nem csak önmagában maga a tett, igaz? Tehát, hogy a testében vétkezik valaki, hanem milyen következményei lehetnek ennek. Gondoljatok csak bele, tehát egy olyan testi kapcsolatban élni, ami nem házasság, tehát nem egy tartós szövetség. Milyen további bűnök forrása lehet ez?
4: Hát ha még nem is bűn a forrása, én más szemszögből akartam ezt megközelíteni. Például, ha házasság előtti nem életet él valaki. Ha már egyszer megteszi, lehet, hogy megteszi mással, és megteszi többször. Ez még betegségek, vagy akármilyen torzulások formája is lehet a végére. És ha utána házasságot köt valakivel, azért már nem tisztán, úgymond nem tisztán megy hozzá. Nem adhatja azt az egész lényét oda annak az embernek, aki mellett elkötelezte egy életre magát.
2: Igen, tehát ugye ezek a keresztény erkölcsi szempontok elsősorban, igen.
6: És még arra gondolok, hogy a házasság előtti szexuális kapcsolat meggondolatlansága okozhatja egy váratlan terhességet is, amely esetleg abortuszhoz is vezethet, ami már bűn.
2: Úgy van, mind a ketten helyesen válaszoltatok, tehát ugye itt jön az be, hogy egy újabb, nem csak hogy önmagából véve súlyos bűn, most egyszer-kétszer, vagy most mindegy számszakilag, ugye egy további súlyos bűnök forrása lehet. És akkor itt van, lásd, nem kívánt terhesség. Akkor ott van az a fiatal lány, mit tesz? Akkor egy újabb bűn, igaz? Mert akkor abortusz, vagy mit tesz azzal a gyerekkel? Aztán milyen lehetőségek vannak még? Gondoljatok csak az egészséggel kapcsolatban is.
4: Vagy bármilyen ugye? Betegség forrása is lehet, például, mint mai korunknak a nagy betegsége az AIDS is.
2: Úgy van.
4: Te lehet ezt kapni.
2: Úgy van, tehát ugye különféle betegségeket is megkaphat az ember, de ugye egyértelmű, hogy nem ezért kell megtartóztatnom magamig. Tehát nem elsősorban ez az elf, hogy nehogy összeszedjek valami nyavaját, ugye általában fiatalok így gondolkodnak, vagy hogy jaj, majd megelőzöm, hanem alapvetően ugye, amit Fanni is mondott, vagy amit mondtatok, hogy az embernek a méltósága és a másiknak a megbecsülése, tehát ami miatt ugye nem egy eszközként akarom a másikat kezelni, hanem igenis tiszteletbe tartom őt és az Isten ajándékának.

0: nemiséggel kapcsolatos bűnöknél a másik csoport az úgynevezett természetellenes bűnök, vagy ami az emberi méltóságot súlyosan megalázza. Hát elsőként ide tartozik a homoszexualitás. Hát először is ugye tisztázzuk, hogy mi is ez a homoszexualitás, hiszen annyit találkozunk ezzel a kifejezéssel.
1: Az azonos neműek, például nő-nő vagy férfi-férfi, szexuális vagy nemi kapcsolata végül, vagyis nem kapcsolata, nem csak az lehet homoszexuális, aki szexuális kapcsolatot létesít a másikkal, hanem már elvében is így gondolja, hogy neki nem kell például egy férfi, vagy nem kell egy nő, hanem az azonos a saját nemével kíván együtt élni, vagy kapcsolatot létesíteni.
0: Igen, tehát úgy látom, értitek a fogalomnak a jelentés tartalmát. Mit gondoltok, ez csak korunk problémája?
2: Nem.
0: Tudnátok esetleg példát mondani, hogy...
3: Ókori görögöknél például elfogadott volt a homoszexualitás.
1: Vagy például a római korban, a hedonizmusban is. Ott is teljes mértékben elfogadott volt.
2: Például a mítoszokban is felfedezhető ez Zeusnál, Zeus főistennél, hogy ő is alakított ki párkapcsolatot férfiakkal.
0: Történelmi ismereteink alapján létezett mindig ilyen elferdülés az ember életében, vagy az emberiség életében. Most itt ugye az a kérdés, hogy ezt nekünk keresztény erkölcs szempontjából kell megítélni. És hogy annyi mindenben lehet találkozni manapság a médiákban is. Tehát ahogy próbálnak ugye érvelni egyes pártok vagy emberek pro és kontra, ellene vagy mellette. Én kíváncsi lennék a ti véleményetekre, hogy hogyan tartjátok ezt. Természetes vagy természetellenes? Ugye eleve az erkölcs teológia ezt természetellenesnek mondja.
1: Hát ha a kereszténység szempontjából nézzük, akkor teljes mértékben még természetellenes is, és nem csak erkölcsileg, hanem nem minden mértékben. De a mai világban már nagyon sok ember gondolja úgy, és nem csak személyre bontotta, hanem még kormányok is, még vezető pozícióban lévő emberek is, hogy ezt el lehet fogadni valamilyen szinten, és több országban erre már törvényt és engedélyt hoztak, hogy például azonos neműek házasodhassanak.
0: Van ilyen ország, illetve házasodhatnak, sőt, még adoptálhatnak is, tehát örökbe fogadhatnak gyermeket. Szeretnék itt Szent Pál rómaiakhoz írt leveléből egy rövidke részt felolvasni nektek. Ezért Isten áltatta őket gyalázatos szenvedélyeiknek. Asszonyaik ugyanis elcserélték a természet szerint való szokást azzal, amely a természet ellen van. Hasonlóképpen a férfiak is, elhagyva a természet szerint való együttélést az asszonnyal, egymás iránt gerjedtek vágyra. Férfiak férfiakkal ocsmányságot műveltek. El is vették eltévejedésük megfelelő bérét. Ahogy ők nem törekedtek arra, hogy ragaszkodjanak Isten ismeretéhez, úgy Isten is ráhagyta őket romlott értelmükre, hadd tegyék azt, ami nem való. Hát azt hiszem az idézetből is egyértelműen kitűnik Szent Pálnak a magatartása, vagy az egyértelmű véleménye és tanítása erről. Ha szövegre figyeltetek, akkor mit mond erről Pál? Ugye értelmezi magát a fogalmat, hogy mit is jelent ez, hogy ugye mire érti, és hogyan viszonyul hozzá.
2: Elutasítja. Leírja azt, hogy milyen események történtek, és azt is leírja, hogy ezeknek a cselekedeteknek hátrányuk is van. Tehát, hogy ezért a bűnért, amit elkövettek, meg is lakoltak.
0: Úgy van, tehát érdekes dolog, hogy amikor azt mondja, az Isten magára hagyja a bűnösségébe, ebbe a mély fertőbe az embert, ugye? És ez a mocsárszindróma lép életbe, hogy egyre inkább lefelé süllyed az ember ebbe a fertőbe.
1: Nem csak a saját emberi szemszögéből elemzi ezt a dolgot, nem csak azt mondja, hogy a társadalom elkölcsileg elítéli, hanem rögtön levonatkoztatja Istenre, hogy Isten azt, aki ilyen bűnt cselekszik, azt úgy gondolja, hogy hagyja, és ahogy tanárnő is mondta, ez a mocsárszindróma fellép, hogy akkor hadd süllyedjen egyre mélyebbre, mert ugye mindenki szabad akaratot kapott ehhez.
0: Úgy van is, hogy érdekes dolog, hogy megy a propaganda ugye napjainkban, hogy persze sok minden, tehát hogy joguk van, és nem is arról van szó, és önmagában megnézzük a problémát, akkor ugye sokszor mondják, hogy ez most betegségként kezelendő, vagy hogyan értendő. A másik dolog, ami ugye a keresztény szempontból itt felvetődik a kérdés, hogy én nekem kell-e fölött ítélkezni?
1: Mondhatok én is véleményt róla, alkothatok egy képet magamba, de én ítélni soha nem fogok a fölött az ember fölött.
0: Úgy van, tehát ugye ne ítélj, hogy ne ítéltes, mondja a Szentírás. De már egyszer valaki találkozik ezzel a problémával, vagy valaki, ne adj Isten, megtapasztalja magán, ugye ennek többféle oka lehet. Erről biológia órán is tanultatok, igaz? Tehát elvileg valamilyen módon ezt örökölni is lehet, vagy ugye, hogy van rá az embernek hajlama. Leggyakoribb esetben azonban hogyan válnék valaki ilyenni?
1: Hát szerintem a leggyakoribb esetben nem azon múlik, hogy valaki genetikailag hogy van meghatározva, ezzel ellen lehet tenni. Ha én valamit nem akarok, akkor nem fogom megtenni. De inkább a környezeti hatások következtében válhat valaki ilyenné, vagy próbálhatja ki ezt.
0: Most ha föltesszük a kérdést, hogyha ha ne adj Isten, ugye valakinek ilyen hajlamai vannak, akkor az most lehet-e jó keresztény, vagy nem? De ahogy Fanni is fogalmazott, igaz, hogy az embernek milyen van szabad akarata, igaz? És valamilyen módon ez ellen keményen küzdenie kell, ha észreveszi magán. Nem tudom, mi erről a véleményetek.
2: De szerintem a mai korban az a legrosszabb, hogy azok, akik ilyen életet élnek, azok nincsenek azzal tisztában, hogy ez rossz. Mert amit látnak a médiában, a tévében is, olvassák az újságokat, azok nem úgy állnak ehhez a dologhoz, hogy ez elutasítandó, hanem teljesen támogatják, és azt hangoztatják, hogy mindenkinek szabad akarata van, és az is lehet teljes és egész ember, bár ilyen életet él. És az az ember, akinek megvan ez a hajlama, olvassa a médiát, vagy látja, az nincs tisztában azzal, hogy amit tesz, az bűn, és nem természetes. Mert már szerintem inkább afelé haladunk, hogy inkább ez a természetes.
0: Szerintem azért az emberek többsége még mindig tisztában van az, hogy gyakorlatilag, hogy mi a jó és mi a rossz. Az más kérdés, hogy én követem a lelkiismeretem szavát, vagy helyes a lelkiismeretem. Tehát az, hogy most ezt mindenki elfogadott, vagy mindenki így csinálja, vagy több dolgot is megcsinálnak, akkor én miért ne csinálnám. Hanem akinek ilyen hajlamai vannak. Szerintem tehát, hogyha észreveszi magán, akkor
1: lehet,
0: mi a teendő?
1: Lehet jó keresztény az, aki ilyennek gondolja magát, de nem követi el az alapbűn, vagyis tehát nem követi el azt a bűnt ez ellen. Élhető ezzel együtt egy életen át, hogy én teljesen másra gondolok, más gondolok magamban, de nem követelem azt a bűnt, és élem a magam keresztény életét, elfogadom. De az, aki semmibe veszi, hogy vannak ezek a keresztény elkörcsök, és csinálom, és így élek, és még a társadalom is valamilyen szinten elfogadja, az már azért elég nagy bűnt követel.
2: Ez az ön megtartóztatás.
0: Úgy van, helyesen mondtad. Ha valaki tartósan megáltalkodik a bűnben, legyen az bármilyen bűn, arra nem mondhatom, hogy jó, ezt az egyet vegyétek tudomásul. Érthető? A másik dolog, most függetlenül attól valóban, hogy valakinek milyen hajlamai, vagy milyen gyöngességünk van minden más egyéb bűnnel, természetesen ott van ugye a Szent Jónásban bűnbánat lehetősége, hogy az Istentől a bűnbocsánatot elnyerjem. De azt semmiképpen sem mondhatjuk helyesnek, hogy igen, ez a követendő példa. Igen, lehessen hivatalosan ugye házasságot kötniük is, hogy adoptáljanak gyereket. Hát gondoljatok az utód, vagy a jövőképre. Tehát, hogy nem azt mondom kétségbe, hogy föl tudják nevelni a gyerekeket, de valamilyen módon nem ez az Isten szándéka. Az nem azt jelenti, hogy most nekem kell elítélnem. Vagy ha esetleg nekem vannak ilyen hajlomaim, az nem azt jelenti, hogy akkor azonnal ki kell élnem és ennek teret adni. Ha tényleg keresztény értelemben fogom fel az életemet és próbálom alakítani, akkor valamilyen módon ezt egy súlyos keresztként éli meg az ember, amit egész életében megpróbál hordozni. Nézzünk még néhány dolgot, ami ide tartozik a természetellenes, vagy az emberi méltóságot sértő bűnökhez. Mit tudnátok még felsorolni, ami nagyon egyértelmű? Tehát ugye a homoszexualitás egyértelmű, hogy ebbe a kategóriába tartozott. Mi az a promiszkuitás? Partnerek gyakori váltását jelenti, ide tartozik még ebbe a tárgykörbe a prostitúció, és természetesen a nemi erőszak. Ez mind nagyon-nagyon súlyos bűn.

Kedves hallgatóink, elhangzott hitvalló című műsorunkban Karóczkai Júlia, az Egri Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Hitvalló című műsorunkat 23:25-kor megismételjük.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
1: Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter leváltotta Láng Gézát, a Magyar Posta vezetőjét. A miniszter a közösségi oldalán tett bejegyzésében bejelentette, hogy visszahívta Láng Gézát a Magyar Posta ZRT igazgatóságának elnöki tisztségéből. A társaság igazgatósága pedig megszüntette a vezérigazgatói munkaviszonyát. Más intézményekhez hasonlóan átvilágítás indul a Nemzeti Színházban is, közölte a közösségi oldalán Tar Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A Poszt szerint az átvilágításról tájékoztatták a fenntartó képviselői Vidnyánszky Attillát a minisztérium épületében, hozzátette. A Nemzeti Színház igazgatója megkapta a vonatkozó dokumentumokat arról, hogy milyen eljárásrendben indul meg az intézmény törvényességi, szakszerűségi és hatékonysági ellenőrzése. A magyar kultúra közkincs, amelynek függetlenségéhez átlátható és szükségszerű működésre van szükség, hangsúlyozta Tar Zoltán. Azt írta, a beszélgetésben Vidnyánszky Attila jelezte, hogy megértette és elfogadta az átvilágítási protokollt, kész a kölcsönös együttműködésre. A kereszténydemokrata néppárt azzal vádolja a kormányt, hogy az egészségügytől és a szociális intézményektől von el forrásokat. Rétvári Bence, az ellenzéki párt frakció vezetője a közösségi oldalán közzétett videójában sajtóinformációkra hivatkozva arról beszélt, hogy a kormány mintegy 5 milliárd forintot von el szociális intézményektől, amelyek ezt az összeget közétkeztetésre és alapvető élelmiszerek megvásárlására költötték volna. De az egészségügy területén is hasonlóan lesújtó a helyzet, értékelt a politikus, kifejtette. Több kórház és az országos vérellátó szolgálat sem kap pénzt olyan alapvető szükségletekre, mint laboratóriumi vegyszerek, mosatás, informatika. Ebből is látszik, hogy egy szavuk sem igaz, fogalmazott Rétvári Bence, aki szerint a kormány csak a közösségi oldalon beszél többletforrásokról, valójában elveszik a pénzt ezekről a területekről. A jelenlegi információk szerint legalább 58 magyar állampolgárt kellett kimenekíteni a horvátországi erdőtűz által érintett területről, közölte Orbán Anita külügyminiszter a közösségi oldalán. A tárcavezető azt írta, az érintettek közül 45 embert egy sportcsarnokban helyeztek el, további 13-at pedig egy másik helyszínre menekítettek ki. A horvát hatóságok és a Vöröskereszt gondoskodnak az ellátásukról. Az Alkotmánybíróság visszautasította a Fidesz beadványát, amelyben a párt az alaptörvény 16. módosításának a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokkal kapcsolatos cikkének megsemmisítését kérte. Derül ki az Alkotmánybíróság honlapján közzétett határozatból. A testület az ügyben hatásköre hiányát állapította meg, ezért az indítványt érdemi vizsgálat nélkül utasította vissza. A határozat szerint az Alkotmánybíróság teljes ülése Handó Tünde és Polt Péter alkotmánybírók külön véleményével hozta meg a döntést. A Fidesz az utólagos normakontroll eljárásra vonatkozó indítványában

0: azzal érvelt, hogy a támadott rendelkezés nem általános jövőbeli alkotmányos intézményt szabályoz, hanem a hatályba lépéskor már működő, azonosítható alapítványokra vonatkozó kivezető szabályt alkot. Magyar Péter miniszterelnök Paksra hívta a parlamenti pártok elnökeit, ahol a Duna vízszintjének emelése érdekében folytatott munkálatokról tájékoztatja őket. A kormányfő a közösségi oldalon azt írta, szombaton 10 órára hívta meg a politikusokat, hogy ott tájékoztassa őket az évtizedek óta nem látott építkezés részleteiről, továbbá a korábbi évek mulasztásairól, amelyek szükségessé tették a beavatkozást. Végül az időjárásról. Túlnyomóan felhőtlen napos időre számíthatunk, csak néhol a Tiszántúlon képződhet kevés gomoly felhő, csapadék kizárt. A keleties irányú szél elsősorban az Észak-Alföld térségében élénkül meg. A hőmérséklet napközben 30 és 33 fok között alakul. Késő estére általában 15 és 25 fokra hűl le a levegő. Híreket hallottak.
1: Reklám. Ünnepeljük együtt Szent István napját Rómában. Augusztus 20-a és 23-a között kedvezményes áron várjuk Rómába, a Szent István házba. Az első nap magyar nyelvű szentmise a Szent István ház kápolnájában. Augusztus 21-én reggel indulás a tengerre. Augusztus 22-én magyar idegenvezetés a Fórum Románumban. A 66 euró per fő per éj kedvezményes ár tartalmazza a szállást reggelivel, az idegenforgalmi adót és az úti költséget a tengerre oda és vissza. Bővebb információ a római Szent István ház elérhetőségein www.csssroma.katolikus.hu vagy a sich@katolikus.hu címen.
2: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
3: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
2: Nem csak katolikusoknak.
3: keresztényélet.hu.
4: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
5: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
6: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak.
2: Zenés üzenetek. A Szent István Rádió kívánság műsora.
7: Nagyon sok szeretettel köszöntöm kívánság műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofon mögött a műsorvezetőt, Berec Renátát hallják. Az első kívánság besenyültelekre szól. Klára névnapjukat ünneplő barátnőit köszönti sok szeretettel hűséges hallgatónk.

Mezőnagy Mihályban Szecskó Dezsőné Ilonkát közelgő névnapja alkalmából sok szeretettel köszönti két fia családjaikkal együtt. Jó egészséget kívánnak, Isten áldásával!

Német Józsefné Zsuzsikát, Barati Józsefné Juliannát szeretettel köszönti és jó egészséget kíván számukra barátnője Ilonka.

Dr. Huszák Jánosné Mártikát sok szeretettel köszönti szomszédasszonya Ilonka. Jó egészséget és mielőbbi gyógyulást kíván számára Isten áldásával.

Kisvárdán Leskó Kamillát 9. születésnapja alkalmából szeretettel köszönti testvére, szülei, nagyszülei, ismerősei, barátai. Isten áldását és a szűzanya oltalmát kérik további életére és tanulmányaira.

0: köszönöm. Na végre elaludt a gyertya.
1: Kedves hallgatóink, kívánságműsorunk véget ért. Legközelebb vasárnap 16 óra 5 perckor jelentkezünk. Várjuk hívásaikat, telefonszámunk 36-os körzet 510-618, postacímünk 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49, de írhatnak e-mailt is a kívánságkukac@szentistvánrádió.hu címre. A műsor Tóri Sarolta szerkesztette, a technikai munkatárs Karkus István volt. További kellemes rádiózást kívánok. A műsorvezetőt Berec Renátát hallották.

0: Indul az iránytű.
1: A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
2: Sziasztok!
3: Sziasztok!
0: Sziasztok!
4: Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. Mai műsorunkban a napfogyatkozás lesz a témánk. Az avasi kilátóban beszélgetünk Leitner Zsolttal, a dr. Szabó Gyula bemutató csillagvizsgáló munkatársával, nem csak a szerdai napfogyatkozásról, hanem olyan égi jelenségekről is, amelyek várhatók. Filmes hírekkel és mozi ajánlóval is várunk titeket a készülékek elé. Tartsatok velünk, egy rövid zene után kezdünk.

0: Lejtnár Zsolt csillagásszal, a Dr. Szabó Gyula bemutató csillagvizsgáló munkatársával beszélgetek. Egy hatalmas tömeg gyűlt itt össze. Miért is vagyunk itt?
1: Igen, szerintem nagyon sokan látogattak el most az Eurasi kilátóhoz. Ugye jelen pillanatban azt várjuk, hogy elkezdődjön a napfogyatkozás, és amit Magyarországon ugye részlegesként lehet látni, azaz nem teljes egészségben fogja eltakarni a hold a napot. És hát valóban ugye nagyon sokan hallottak róla, nagyon sokan tudnak arról, hogy itt a Dr. Szabó Gyula bemutató csillagvizsgáló kárcsa és bemutató tart a közönség részére, és valóban nagyon sokan jöttek ki.
0: Milyen eszközökkel készültetek?
1: 4 távcsövet hoztunk ki. Egyébként ezek közül vannak lencsés távcső, van tükrös távcső, és van egy nagyon különleges távcső, ez az úgynevezett H-alfa távcső, aminek az a lényege, hogy egy bizonyos sugárzási tartományban észleli a napnak a fényét, és olyan dolgokat láthatunk a napon, például napkitöréseket, protuberanciákat, stb., amelyeket egyébként egy hagyományos távcsővel nem láthatunk.
0: Nagyon ritka ez az esemény. Mikor lesz a következő, ha valaki ma lemarad?
1: Hát a következő, amit lesz, az nagyjából egy év múlva lesz. Szintén egy olyan napfogyatkozás lesz, ami Magyarországról nem látható teljesnek, sőt, kifejezetten Európának is csak egy nagyon szűk részéből lehet látni, vagy teljes napfogyatkozásnak. Az jövő év augusztus 2-án lesz.
0: Ez a mostani napfogyatkozás hol látható teljes napfogyatkozásként?
1: Igen, a teljes napfogyatkozásként gyakorlatilag Szibéria, Grönland, Izland, Spanyolország és a Balear-szigeteknél ér véget. Tehát ebben a tartományban lehet teljesként látni.
0: Meddig tart ez a jelenség?
1: Itt Miskolcra, ha nézzük, akkor gyakorlatilag 19 óra 21 perckor kezdődik el, és 19 óra 55 perckor már naplemente van, ekkor még a jelenség zajlani fog, tehát gyakorlatilag úgy fog lemenni a nap, hogy a napfogyatkozás még tart.
0: Nagyon nagy a szél, ezt hallgatóink is észrevehetik, az adást egy kicsit zavarja, viszont az észlelést azt nem, ez nem. Felhő meg nincs az égen, ugye?
1: Így van, szinte teljes egészében, sőt azt mondjuk, hogy körülnézzük, hogy teljes egészében tiszta égbolt van, úgyhogy ez megint csak a mi malmunkra hajtja a vizet, ha mondhatom így, mert ez valóban elősegíti azt, hogy egy zökkenőmentes távcsős bemutatót tudjunk tartani.
0: Mekkora csapattal jöttetek most ki?
1: Húha, hát magától a csillagvizsgálótól elég sokan vagyunk, körülbelül 7 fő, plusz a kísérők, tehát több mint 10 fővel vagyunk itt kint most.
0: Itt Miskolc környékén ez a legjobb helyszín az észlelésre?
1: Igen, igen, azt kell, hogy mondjam, hogy igen, ugyanis itt a legkevésbé takar be a Bükk-hegység, és itt tényleg, ahogy ki is nézünk a nap felé, akkor gyakorlatilag láthatjuk, hogy valóban nagyon-nagyon keveset fog kitakarni naplementekor a Bükk-hegység. Úgyhogy valóban ez a legmegfelelőbb hely itt Miskolcon.
0: Hívjuk fel a figyelmet arra is, bár ez az adás a napfogyatkozás után fog lemenni, hogy szabad szemmel ne nézzünk a napba.
1: Ez így van. Nálunk is a távcsövek, a műszerek speciális szűrőkkel vannak felszerelve, és így lehet biztonságosan a napot megnézni. És ezen kívül ugye vannak speciális napfogyatkozás néző szemüvegek, amiket szintén lehet használni, illetve olyan hegesztő üvegek, legalább 13-asok, 14-esek, amelyekkel szintén biztonságosan lehet a napot, illetve a napfogyatkozást megtekinteni.
0: Nem csak emiatt érdemes az éjszakai jégboltot nézni, és nem csak a mai este folyamán, hanem mondjuk a péntekén is, amikor az a beszélgetés elhangzik.
1: Igen, mindenféleképpen. Gyakorlatilag bármikor az év bármely szakában, hogyha nincs felhő fent az égen, és érdemes felnézni, és mindig találunk valami érdekességet. Vagy a holdat, vagy csillagokat, vagy meteorokat láthatunk szintén az égbolton, úgyhogy mindig érdemes feltekinteni, hogy ajánlom is a hallgatóknak, amikor csak tehetik, tiszta az idő, este, akkor menjenek ki, és nézzenek fel az égboltra, és szabad szemmel is nagyon sok csodálatos dolgot lehet látni.
0: Például a napokban a perszeidákat, ugye?
1: Így van, ez gyakorlatilag egy napra rá, nem is pontosan egy napra, hanem néhány óra múlva, 13. hajnalában van a maximuma a perszeid a meteorrajnak, akkor láthatjuk a legtöbbet ebből a meteor rajból, úgyhogy aki csak teheti, mindenféleképp érdemes végigkövetni, de azt tudom mondani, hogy még utána néhány nappal is, vagy néhány vagy napokkal is még érdemes az égre föltekinteni, mert igaz, hogy 13-a hajnalban van a maximuma a Perzeida meteorainak, de még utána napokig lehet látni a meteorajtnak a tagjait. Úgyhogy érdemes kitekinteni az égboltra.

0: Mi a következő ilyen égi jelenség, amit vártok?
1: Hát gyakorlatilag nem sokára, 28-án, augusztus 28-án lesz egy holdfogyatkozás. Olyan szempontból talán nem szerencsés, hogy elég rossz időpontban, hajnali órákban lehet megfigyelni, de mindenféleképpen érdemes, hát aki csak tudja, és felbír kelni hajnalban, vagy esetleg lesen fekszik, érdemes kimenni az égbolt alá és megfigyelni ezt az érdekes jelenséget is.
0: A hold állapota is számít a napfogyatkozás észlelésénél. Ugye most egy szerencsés csillagzat van, mondhatjuk így.
1: Igen, természetesen mind hold, mind napfogyatkozáskor azért meghatározó a holdnak a helyzete. Gyakorlatilag ugye itt arról van szó, hogy napfogyatkozáskor a hold eltakarja a napot. És gyakorlatilag ennek köszönhető, hogy ez a fogyatkozás, napfogyatkozás bekövetkezik. Ez egy évben többször is előfordulhat. Attól függ, hogy a nap, a hold és a föld egymáshoz képest hogy helyezkedik el. Minimum kétszer egy éven belül, tehát 365 napon belül kétszer is bekövetkezhet egy napfogyatkozás, de akár 5 alkalommal is. Úgyhogy valóban a következő teljes napfogyatkozás, és gyakorlatilag egy éven belül ez bekövetkezik. Igaz, nem biztos, hogy ez épp Magyarországon látható lesz.
0: Itt Magyarországon lehet tudni, hogy mikor lesz a következő teljes napfogyatkozás?
1: Hát az nagyon-nagyon sokára lesz, pontos dátumot nem tudom, de az biztos, hogy én már nem fogok élni akkor, amikor ez bekövetkezik, mert akkor több mint 100 évet meg kellene élni. Tehát pontosan dátumot nem tudok, de például a fiam, aki most 16 éves, ő olyan 72 éves körül lesz, amikor ez bekövetkezik. Tehát utána kell számolni, és fejbe így nem tudom gyorsan, de körülbelül egy 60-valahány év múlva fog ez megtörténni.
0: Akit érdekel a téma és a csillagászat, jelentkezhet a szakkörötökbe, ami szeptembertől újraindul, ugye?
1: Így van pontosan. Szeptemberben kezdjük a szakkari foglalkozásainkat. Mindenkit várunk, akit érdekel a csillagászat, az űrkutatás és az űrhajózás. Ez a szakkari foglalkozás ingyenes, és minden pénteken este a Dr. Szabó Gyula bemutató csillagvizsgálóban, a Dorottyac utca 1 szám alatt található csillagvizsgálóban tartjuk ezeket a foglalkozásainkat. De aki csak távcsőbe szeretne belenézni, az is bármikor megteheti, mert minden pénteken, ha derült az ég, akkor minden péntek este távcsős bemutatót tartunk a csillagvizsgálóban.
0: Zsolt, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és hát jó napfogyatkozás nézést kívánok nektek is.
1: Nagyon szépen köszönjük, és köszönöm a beszélgetést én is.

Filmes híreink és mozi ajánlónk következik. Immár teljes a megújult Veszprém Balaton filmpiknik programja, mintegy 70 játék és dokumentumfilmmel, gazdag kisjáték és animációs filmes válogatással várják a közönséget augusztus 27 és 29 között Veszprémben és Balatonfüreden. Premier előtt vetítik Dobó Kata és Szilágyi Fanni alkotását, a Még egy kívánságot. A film főszereplői Hermányi Marianni és Kederrel Gellért. Fontos alakítást nyújt Trill Beatrix és T. Danny. Közönség találkozó, koncertek, gyermekprogramok teszik majd még izgalmasabbá a fesztivál kínálatát. A Zene nélkül mit ér a film című beszélgetésen Balázs Ádám, Másik János, Márta István és Kalotás Csaba zeneszerzők műhelyt titkokat árulnak el arról, hogyan dolgozik együtt egy zeneszerző egy filmrendezővel. Két film premierjét is a nyári filmes ünnepen tartják. Kolman András antropológiai szemléletű dokumentumfilmje az Időre hangolva premierje augusztus 27-én 18 órakor a Fotonban lesz. Az alkotás egy olyan közösséget mutat be, amelynek tagjai az időjárás szeszélyeihez igazítva rendezik át mindennapjaikat. Egy naptárak és hatékonyság uralt a világban, ezek az extrém sportolók, kitesurfösök, windsurfösök és siklóernyősök, az előrejelzések, a felhők mozgása és az atmoszférikus bizonytalanság ritmusát követik. Buveri Tamás Föld és Vas című megtörtént eseményeken alapuló filmje is a filmpikniken debütál augusztus 28-án 15 órától a Hangvillában. Buveri Lilla, Trill Zsolt és Tutós Máté Kinga főszereplésével három időségben, 1947-ben, 1985-ben és 2025-ben mesél az otthontól való elszakadás különböző formáiról. A magyarországi németek II. Világháború után kitelepítéséről, az 1980-as évek erdélyi magyar polgárainak betelepítéséről, valamint a 2020-as évek Nyugat-Európa felé irányuló migrációs hullámáról. A 83. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon mutatkozik be Horváth Lili első angol nyelvű filmje, a Jegyzeteim a Marsról. A Mackenzie Davies és Rupert Friend főszereplésével, a Nemzeti Filmintézet támogatásával nemzetközi koprodukcióban készült romantikus dráma a fesztivál Venice Days versenyprogramjának nyitó filmje lesz. A Jegyzeteim a Marsról a velencei világpremiért követően télen érkezik a magyar mozikba a mozi forgalmazásában. Horváth Lili korábbi filmje, a világszerte számos díjjal jutalmazott Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre szintén Velencében debütált, majd Magyarország hivatalos Oscar nevezettje volt 2021-ben. Horváth Lili harmadik mozifilmjét, a Jegyzeteim a Marsról komoly érdeklődés övezi. A nemzetközi értékesítésért a Paradise City Sales és a UTA Independent Film Group felel. A filmet tavasszal még az utómunkálatok alatt számos országban megvásárolták a helyi forgalmazók, így a romantikus dráma világszerte eljuthat majd a mozinézőkhöz. A 83. Velencei Nemzetközi Filmfesztivált szeptember 2 és 12 között tartják hagyományos helyszínen a Lido di Venecián. Shrek visszatér. Az új Shrek film egy év múlva, 2027. július 1-én érkezik a mozikba. Az első négy Shrek filmben a címszereplő magyar hangja Gesztesi Károly volt, aki már nincs velünk. Az új rész magyar változatában Szabó Győző személyesíti meg a Zöldogrét, és a következőt nyilatkozta: lélek és embert próbáló feladat, Karcsi után már csak megszólalni is. Büszke vagyok rá, hogy jó barátjaként én vihetem tovább az örökségét. A Shrek 5 rendezője két elismert filmes, akik a Shrek sorozat veteránjai, Conrad Vernon és Walt Dorn. Vernon tagja volt az Oscar jelölt Shrek 2, a Madagaszkár 3 és a Szörnyek az űrlények ellen rendező csapatának. Emellett az eredeti változatban ő adta a hangját a rajongó kedvenc Mézes Kalácsnak, azaz Mézinek, a Shrek univerzum teljes egészében.
Dorn a második és a harmadik Steck filmben íróként, rajzolóként vett részt, a negyedik filmben pedig történetvezető volt. Shrek, Summer és Fiona a popkultúra kitörölhetetlen részeivé váltak, és világszerte emlékeztetik a nézőket arra, hogy a szépség szubjektív. A négy Shrek film világszerte több mint 2,9 milliárd dollár bevételt hozott. Összeállt a Magyar Oscar nevezésről döntő szakmai bizottság, a testület szeptember elején választja ki, melyik magyar film indulhat a 99. Oscar-díjért nemzetközi film kategóriájában. A nevezésre azok az alkotások esélyesek, amelyek megfelelnek az Amerikai Filmakadémia szabályainak. A Nemzeti Filmintézet a Filmreform 2026 közreműködésével összehívta a Magyarország hivatalos Oscar nevezéséről döntő szakmai bizottságot. Az Amerikai Filmakadémia szabályai szerint minden ország egy egész estés filmet nevezhet a kategóriába. Olyan alkotás jöhet szóba, amelyet 2025. október 1 és 2026. szeptember 30 között kereskedelmi moziforgalmazásban legalább 7 egymást követő napon vetítettek az adott országban. A hivatalos magyar nevezést a Nemzeti Filmintézet szeptember elején hozza nyilvánosságra, ezt követően az Amerikai Filmakadémia képviselői az egyes országok által beküldött filmek közül választják ki január 1-én azokat, amelyek bekerülnek a jelöltek közé. A legjobb nemzetközi filmnek járó Oscar-díjról végül az akadémia teljes tagsága dönt. Vin Diesel már sírt rajta, a rendező még nem is látta, így áll a halálos iramban fináléja, írja a mafab.hu. Vin Diesel szerint évtizedek óta nem olvasott olyan jó forgatókönyvet, mint amilyen a Fast Forever, vagyis a halálos iramban széria 14. és egyben utolsó része. A színészt saját elmondása szerint annyira megérintette a történet, hogy olvasás közben elsírta magát, a filmet rendező Louis Leterrier egyelőre viszont még nem olvasta a forgatókönyvet. A rendező ezért a részletekről sem árulhatott el sokat új filmje az utolsó ház promója során, azt azonban megerősítette, hogy a következő film valódi lezárást hoz majd a történetben. Elmondása szerint nagyon szerencsésnek érzi magát, hogy részese lehet a franchise-nak, és reméli, hogy minden a tervek szerint halad tovább. A Fast Forever premierjét Vin Diesel korábbi bejelentése alapján 2028 márciusára tervezik, a produkció útja azonban nem volt zökkenőmentes. Eredetileg arra lehetett számítani, hogy a forgatás nem sokkal a halálos iramban 10 2023-as bemutatója után elkezdődik, ám a projektet több csúszás is hátráltatta. Mel Gibson végre hírt adott a készülő halálos fegyver 5-ről. Mel Gibson újabb részleteket árult el a régóta tervezett halálos fegyver 5-ről. A színész a bostoni FedExpon beszélt a Collider-nek a projekt jelenlegi állásáról. Elmondása szerint az ötödik filmben az idő múlása nagyon is érezhető lenne a főszereplőkön, a karakterek eléggé megváltoztak, idősebbek, egyikük visszavonult, a másik íróasztal mögött dolgozik, túlságosan meghízott és az egész film low-tech. Idézi Gibsont a Deadline magazin, aki azt is hozzátette, hogy a történet nem a hatalmas robbanásokra és látványos akciójelenetekre építene, ugyanakkor szerinte továbbra is meglenne benne egy nagyszabású akciófilm energiája és lendülete. Az új történet csak minimálisan kapcsolódna közvetlenül a korábbi részek eseményeihez. Gibson szerint a halálos fegyver 5 lényegében önálló történetként is működne, miközben megőriznie a sorozat legfontosabb elemeit. Erre példaként egy gyalogos üldözést említett, amelyet úgy képzelnek el és filmeznének le, mintha autós üldözés lenne. A cél tehát nem az, hogy minden korábbinál nagyobb és bonyolultabb akciójelenetekkel álljanak elő, hanem hogy az ismerős energiát egyszerűbb eszközökkel teremtsék meg. Gibson szerint a film ennek köszönhetően többet foglalkozhatna magukkal a szereplőkkel is. Bővebb hivatalos információ egyelőre nem látott napvilágot a produkcióval kapcsolatban. Most nézzük, milyen filmet vetít a miskolci Uránia és Béketerem. Augusztus 20-től 16.30-tól forog az Urániában Miskolcon a Minyonok és Szörnyek című szinkronizált amerikai animációs film,
19 órától pedig a Csak egy éjszaka című szinkronizált amerikai romantikus vígjátékot nézhetitek meg ugyanitt. Augusztus 23-án vasárnap 16:30-tól a Moxi Cica nagyutazása című szinkronizált holland-belga animációs film forog ugyanitt. A Béketerem kínálatához tartozik, augusztus 20-a után tekinthetitek meg a Csak egy anya című feliratos norvég lett litván finn dán vígjátékot 19:30-as kezdettel. 20-án és 21-én a Velázquez rejtély című feliratos francia dokumentumfilmet vetíti a Béketerem Miskolcon 17 órai kezdettel, 19:30-tól a hétvégén a Momo című szinkronizált német családi filmet, fantasyt szombaton és vasárnap 17 órától nézhetitek meg. Filmes híreinket és moziajánlónkat hallottátok itt a Szent István Rádió hullámhosszán.

0: Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában Leitner Zsolttal, a dr. Szabó Gyula bemutató csillagvizsgáló munkatársával beszélgettünk, voltak filmes híreink és mozi ajánlónk is. Búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
1: Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 5:30-tól.

0: Tokajról a 101,8 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Tizenhét óra.
0: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából megkezdte az adószámla értesítő kiküldését a NAV. A katasztrófa védelem óvatosságra int az elmúlt időszakban megszaporodott szabadtéri tüzek miatt. Kezdetét vette a nyári diákmunka második turnusa a Nyíregyházi önkormányzatnál. Fejlesztő foglalkozásokkal várják a gyerekeket a Csodavár Inkluzív Fejlesztő Központba és Játszóházban Nyíregyházán. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk. A NAV megkezdte az adószámla értesítők kiküldését a magánszemélyeknek és az egyéni vállalkozóknak. Az elektronikus vagy postai értesítések elején megtalálható a legfontosabb információ. A számla tartozást vagy túlfizetést mutat-e, azaz befizetni kell, vagy ellenkezőleg az adó visszaigényelhető. Emelte ki dr. Paskujné Pivkó Mónika, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Hevesvár megyei Adó és Vámigazgatósága kommunikáció.
2: Jelenleg mintegy 1,8 millió egyéni vállalkozó és magánszemély számíthat értesítésre. Azok kapnak adószámla értesítőt, akiknek 5000 forintnál több tartozásuk van, vagy 1000 forintnál több túlfizetésük van, és idén még nem kaptak késedelmi pótlékról szóló tájékoztatást. A Nemzeti Adó és Vámhivatal az adószámla adatainak értelmezéséhez is segítséget nyújt, a NAV honlapján található adószámla információs oldalon. A tartozás leggyorsabban átutalással teljesíthető, vagy az ügyfélportálon az ÜPON keresztül rendezhető. Az ÜPON az adószámla egyenlege ilyenkor, tehát tartozás esetén piros, az összeg pedig rögtön néhány kattintással meg is fizethető. Az egyéb befizetési módokról a NAV honlapján, a nav.gov.hu weboldalon található egy tájékoztató anyag is, a ki hogyan fizethet a NAV-nak címmel. Ha a tartozás megfizetése esetleg fizetési nehézséget okozna, kérhető fizetési könnyítés, tehát fizetési halasztás, részletfizetés vagy mérséklés. Ennek menete a honlapon olvasható lépésről lépésre bemutatja az összeállított anyag, hogy hogyan kérhető fizetési könnyítés. A magánszemélyek 12 havi automatikus részletfizetést is igényelhetnek. Erről is egy NAV kisfilm szól. Részletesen bemutatja a részletfizetés, automatikus részletfizetés kérésének folyamatát. A NAV kisfilmje elérhető a NAV honlapjáról. Túlfizetés esetén kérhető az összeg visszautalása vagy átvezetése egyéb adótartozásra. Ehhez csupán az átvezetési és kiutalási kérelem elnevezésű űrlapot kell benyújtani a NAV-hoz. Ezt legegyszerűbben online lehet megtenni, vagy az ÜPO-ról. Itt gyorsan, papírmentesen rendezhető az egyenleg. Az adószámla lekérdezése után a túlfizetés rendezése gombbal, külön segédprogram telepítése nélkül, bármilyen okoseszközről, akár mobiltelefonról is. Aki nem szeretne az éves egyenleg közlőre várni, naprakész információkat találhat, ugyanis bármikor lekérdezheti az adószámlája aktuális állapotát az ügyfélportálon, az ÜPON keresztül, de pár kattintással okos eszközén a NAV mobil alkalmazásban is. Érdemes időnként évközben is ellenőrizni az adószámla tartalmát, hiszen az egyenleg külön értesítés nélkül bármikor rendezhető.
1: A katasztrófa védelem rendkívüli óvatosságra inti a lakosságot Borsodabói-Zemplén vármegyében is, mivel az elmúlt időszakban

0: Megszaporodtak a szabadtéri tüzek a térségben. A hosszantartó szárazság miatt a növényzet bárhol, akár a legkisebb szikrától is lángra kaphat. Ezért a szakemberek nyomatékosan kérnek mindenkit, hogy a szabadban sehol ne gyújtsanak tüzet. A mezőgazdasági betakarítási munkák szintén komoly kockázatot jelentenek ebben a hőségben. Bár a saját kertben a bográcsozás és a grillezés megengedett, a tüzet egyetlen percre sem szabad felügyelet nélkül hagyni. A helyzet komolyságát mutatja, hogy a közelmúltban Dédestapolcsány határában már honvédségi helikoptereket is be kellett vetni a lángoló erdő és bozótos oltásához. Sajókápolna külterületén pedig egy hatalmas, mintegy 450 hektáros terület égett le. A kültéri tüzek 99%-át emberi mulasztás okozza. A részletekről Dóka Imre, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője tájékoztat.
1: Már több mint másfél hónapja van érvényben az országos tűzgyújtási tilalom. Ez azt jelenti, hogy országszerte tilos tüzet rakni az erdőkben, fák, fasorok és azok 200 méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakó helyen is. Nagyon fontos az, hogy sokan keresnek bennünket is, hogy a kerti grillezés ilyenkor engedélyezette. Nyilván, ha nem esik a tilalom alá, akkor az engedélyezett, ugyanakkor felhívjuk a figyelmet, hogy a hőségben minden szabadtéren gyújtott, akár csak passzainnál történő grillezésnél, vagy kisebb szalonosítésnél, a tüzet, illetve a parázsló faszenet egy percet sem hagyjuk felügyelet nélkül, és legyen bekészítve oltóanyag, és nyilván amikor befejezzük magát a tevékenységet, akkor ellenőrizzük le, hogy minden rendben van-e, hiszen ilyenkor a hőség idején ugye a mostani hőségriasztás az július 30-a óta van érvényben. Az azóta eltelt időszakban is megfigyelhető, hogy a szabadtéri tüzek száma drasztikusan emelkedett. Hogyha a mögöttünk hagyott hetet nézzük, illetve az elmúlt 11 napot, akkor azt tudom elmondani, hogy addig, amíg országosan év eleje óta már a 10 000-et is meghaladta a szabadtéri tűzesetek száma, július 30-a óta nek a tizede, azaz több mint 1000 olyan szabadtéri tűzesethez riasztottak bennünket, ahol kisebb-nagyobb területek égtek. A 32. hét, azaz a múlt hét volt a legdrasztikusabb a szabadtéri tüzek keletkezését, hogyha nézzük, hiszen több országosan kiterjedt, nagy kiterjedési tűzeset is történt, és ha azt mondom, hogy 3 helyszínen 3-an vesztették életüket, akkor azt hiszem, hogy beszédes ez a szám. Mind Bács-Kiskun, Baranya, illetve Komárom, Esztergom vármegyébe voltak ilyen szabadtéri tűzesetek, amelyek akár hétvégi házakat is érintettek. Itt ezeken a helyszíneken egy-egy ember vesztette életét, illetve Bács-Kiskun vármegyében pedig egy erdőtűzoltása során egy ember szenvedett halálos sérülést. Az elmúlt hetet, a 32. hetet nézzük, akkor Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is ugye kiemelkedő volt az a eset, amikor erdő, illetve erdő ajnövényzete, bozótos fák, illetve fák lombkoronája is égett. Ezt a tüzet egyébként a légből a rendőrségi helikopter vette észre, ő riasztotta az R-12-t. A nehezen megközelíthető, nehéz teret viszonyok között kialakult tűzesethez már mi is segítséget kellett, hogy kérjünk a honvédségtől. Itt 2 honvédségi helikopter segítette a tűzoltását. Általánosságban elmondható, hogy a szabadtéri tüzek kialakulásához 99%-ban az emberi gondotlanság, figyelmetlenség vezet. Ez azt jelenti, hogy valamit nem tartunk be, vagy nincs oltóanyag, vagy anyagul vesszük magát a környezetet, amikor ilyen gyúlékony állapotba kerül. Akár egy kidobott cigarettacsik, akár egy szemetelésből adódó tűzeset is előfordul, hiszen ilyenkor a fémtárgyak, az eldobott fémtárgyak, üvegdarabok, ezek mind-mind lencse hatásnak köszönhetően fel tudják melegíteni gyulladási hőmérsékletig a környezetet. Ugye száraz az ajnövényzet, száraz a természet, csapadék nem nagyon volt az elmúlt időszakban. Ilyenkor gyúlékonnyá válik, nem véletlen az, hogy az erdőgazdálkodásért felelős miniszter, illetve az erdőszetért felelős szakemberek a katasztrófavédelemmel együtt elrendelik a tűzgyújtási tilalmat, hiszen ilyenkor olyan gyúlékony állapotba kerül a környezetünk, hogy a legkisebb szikra, vagy egy eldobott cigarettacsik is végzetes lehet. Ugyanakkor a szabadtéri tüzek kialakulásához a nagyobb területen az is vezet, hogy későn észlelik. Tehát ha valaki a szabadban keletkezett tüzet lát, azt azonnal jelezze a 112-es segélyhívón, hiszen ilyenkor még meg lehet fékezni rövid időn belül. Ugyanakkor, ha senki nem vesz róla tudomást, akkor ugyan nagy kiterjedési tűzé válhat. És fontos az is, hogy kellően figyeljünk oda a környezetünkre, tehát ne csak magunkat kíméljük a hőségben, hanem a környezetünkre is figyeljünk.
0: Kezdetét vette a nyári diákmunka második turnusa a Nyíregyházi önkormányzatnál. Ennek keretében most 305 diák kezdett el dolgozni. A 16 és 25 év közötti fiatalok számos lehetőség közül választhatnak, hogy hasznosan töltsék a nyarat, tapasztalatot szerezhessenek és pénzt is keressenek. A részletekről Jászai Menyhért alpolgármestert hallják.
2: Itt a hivatalban a szabadságolások folynak. A nyári meleg miatt osztott munkarendben dolgozunk, választható a reggel 6 órától jönnek be dolgozni a munkatársak, aki ezt választja, és azokat a dolgokat tudják pótolni, amely képesítés nélkül is ellátható, tehát az iratok rendezésében az irattározás, vagy egyéb olyan munkafolyamatok, amire nem a főállású ügyintéző munkaideje megy el, hanem gyakorlatilag egy segítség a számokra itt bent a hivatalban nagyon hasznos. Ő nekik is nagyon hasznos, mert többen vannak, aki olyan pályára készülnek, legyen akár jogász, közgazdász, vagy pénzügyes, vagy egyéb szakember, de nem csak azok vannak itt a Városházán, hanem szociális szakemberek, műszaki szakemberek. Itt tulajdonképpen lehetőség van a Városházán belátni, hogy hogyan szervezzük a városnak az életét, és ott milyen munkakörök vannak, amelyeket akár ők is betölthetnek majd a későbbek folyamán.
0: Élményekkel, fejlesztő foglalkozásokkal és sok játékkal várják a gyerekeket egész nyáron a Csodavár Inkluzív Fejlesztő Központba és Játszóházba. A Nyíregyházi Csodavár alapvetően fejlesztő központként működik. Annak sokoldalúságát vitték át a nyári szünet idejére is, hogy a gyerekek kikapcsolódjanak, de közben tanuljanak is. A 4 és 12 év közötti gyerekeket 10 turnusban várják egészen augusztus végéig. A részletekről Kisari Károlyt, a Rejtett Kincsek Dan Egyesület elnökét hallják.
3: 10 táborunk volt ebben az évben. Ez mindegyik különböző tematikájú, itt a művészet, a sport, a városnézés, a különböző tevékenységek ugye benne vannak, ami az élményt adják, de ugye minden tábornak van egy ilyen napi rendje, mozgással kezdünk, és ugye itt az együttlét, gyógypedagógusok vezetik ezeket a csoportokat, szóval itt egy nagyon speciális jellege van az egésznek, és hát nagyon sok olyan játék van, amitől fejlődni tudnak a gyerekek, mondjuk kognitívan, tehát azzal, hogy együtt van fogyatékossággal és tipikus gyerek, itt pedig az érzelmi intelligenciának a fejlődése egy nagyon fontos érték ennek, és hát Magyarországon nem nagyon van olyan szervezet, aki ilyen mennyiségben ilyen jellegű táborokat szervez, úgyhogy erre nagyon büszkék vagyunk, hogy most már 15 éve tudunk ilyen táborokat szervezni. Egyfajta címboráik vannak a gyerekeknek, hiszen nem csak a táborvezetők, akik mondjuk korosztályban jóval arrébb vannak, hanem egy köztes korosztály is, és hogy itt bevonjuk a középiskolás önkénteseket, és hogy ez ilyen nagyon nagy ilyen buli szokott lenni, de napi 8 óra elméletileg, de hát ettől sokkal több is előfordulhat.
0: Regionális híreink végén az időjárásról. Szombaton folytatódik a nagyrészt felhőtlen, száraz idő, kevés gomoly felhő, a délkeleti-keleti ország részben képződhet. A déli eszél helyenként megélénkül, a maximum hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul szombaton. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. augusztus 14-én.
4: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádió.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Berec Renátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Fáklyás király köszöntőt tartanak Egerben augusztus 19-én. Augusztus 17-ig tart a Vínó kóstoló ünnep Egerben. 42 szabadtéri tűzhöz riasztották a gyöngyösi tűzoltókat az elmúlt két hétben. Ezek mai adásunk főbb témái.
0: Kora esti hírmondó.
1: Az egri hagyományokhoz híven idén is megrendezi az Egri Lokálpatrióta Egylet, valamint az Egri Fertelymesteri Testület a Fáklyás király köszöntő ünnepséget augusztus 19-én szerdán 18 óra 30 perces kezdéssel az egri páduai Szent Antal közismertebb nevén a Minorita templomban. Az eseményen Schmidmeister Szilvia közreműködésével egy énekkvartettet hallgathatnak meg a vendégek. A továbbiakban pedig Rigula Mihályló gitárművész, illetve Kubik Tamás orgonaművész a Bazilika karnagya előadása után Horváth Hanna, az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Szakgimnázium, gimnázium és kollégium tanulója fogja Radnóti egyik versével köszönteni a jelenlévőket. Ezt követően a déli főkapun át vonulnak fel a résztvevők a Dobó István Vármúzeumba, hiszen a vár székesegyházában a köszöntő beszédek mellett koszorúzással hajtanak fejet nemzetünk kimagasló történelmi alakja Imre királyunk előtt. A Nemzeti Együttműködési Alap támogatását hálásan köszönik a szervezők, emelte ki Habis László, az Egri Lokálpatrióta Egylet elnöke.
2: Évszázados egri hagyomány, amelyiknek az a lényege, üzenete, hogy az egri polgárok sok-sok éve, évtizede az ünnepelő estéjén, augusztus 19-én fölvonultak a várba, és ott kifejezték tiszteletüket Szent István király életműve iránt, hiszen köztudomású, hogy Eger történelmében államalapító királyunk meghatározó szerepet játszott, és Eger nem lenne Eger az ő életműve államalapító, egyházszervező tevékenysége nélkül. Régen, a régi időkben a bazilikától indult ez a menet, immár több mint 30 esztendeje úgy szervezzük, hogy a Dobótér, illetve közel 10 éve a minoritáknál kezdünk, ott egy nagyon szép ünnepség zajlik minden évben. Ezt külön gonddal állítjuk össze. Ebben Hibai Éva egyesületünk titkára nagy szerepet játszik, aki nemzetközi tapasztalattal rendelkező klasszikus zenész, és egyébként az Esterházy Károly Egyetem tanára is egyben. Az ő munkáját dicséri minden évben a megújuló kulturális program, és arra is törekszünk, hogy mindig jól ismert köztiszteletben álló személyiséget kérjünk föl az ünnepi beszéd elmondására. Kósede vagy Buda Péter plébános urak is vállalták már a korábbi esztendőkben, aztán Petercsek Tivadar történészt említettem. Az idén nagy öröm számunkra, hogy elfogadta a felkérést Keller Péter, Gárdonyi Géza dédunokája, aki a Gárdonyi hagyaték egyik neves országosan, ha úgy tetszik, nemzetközileg elismert gondozója, egyben tiszteletbeli fertálymester és az egri bikavér borrendnek a tagja. Az, hogy kik tevékenykednek az esemény érdekében, mindenek előtt a Lokálpatrióta Egylet és a Fertálymesteri Testület együttműködésén alapul ez a rendezvény hagyományosan évtizedek óta. Nagy öröm számunkra, hogy számos civil szervezet csatlakozik a rendezvényhez. Itt megemlíthetem mindenek előtt a cserkészeket, az egri cserkész csapatot, hiszen ők segítkeznek többek között magának a fáklyás felvonulásnak a megvalósításában. Ők gyújtják meg a fáklyákat, és együtt vonulunk föl a kis dobótéren, a Dobó utcán, illetve a Tinódi Sebestyén téren keresztül a várba. Az is hagyomány, hogy a rendezvény keretében az ünnepi beszéd után megkoszorúzzuk Árpádházi Imre királynak az emléktábláját. az idén is arra számítunk, hogy 8-10 egri civil szervezet fog koszorúzni. Itt említhetem a Várbaráti kört, említhetem a Cukorbetegek Egri Egyesületét, a Vitézi Rendet, a Városszépítő Egyesületet.
1: Javában zajlik a vínó kóstoló ünnep. Az eseménynek augusztus 17-ig a Dobótér ad otthon Tegerben. Hangulatos jazzkoncertek, továbbá remek helyi borászok termékeit próbálhatják ki az egriek, továbbá a turisták. Könnyed fehérborok, hűsítő rozék, jéghideg egripesgők, illetve frissítő fröccsök állnak rendelkezésre. A részletekről Fekete Márk szomelié, a Villa Völgy pincészet munkatársa nyilatkozott.
3: Jelenleg ugye trendeket követve fehér borokat, illetve rozékat is kihoztunk, de a fő arcolatunk a vörös borok. Ebből is a Cabernet, a Syrah, illetve a Merlot a fő arcolatunk, de természetesen a bikavér is megtalálható nálunk. A nagy meleg ellenére is egyébként nagyon érdeklődők az emberek, illetve nagyon sok a turista. Egyre több a külföld is. A Vino Fesztiválon, ami nagyon jó nekünk, hiszen nemzetközileg is megismerhetik Egert, illetve az egri borokat itt a Vino Fesztiválon. Én mindenképpen a 21-es Szirát javasolnám. Nem véletlenül ismerték el Franciaországban, a Bordeaux-i borfesztiválon is egyébként egy aranyéremmel tért haza, illetve a Dekantőrön a világ legnevesebb borversenyére is ez is téremmel tért haza. Igen, az évelején kevésbé voltak, de most egyébként itt a Vinón rengeteg lengyel turistával találkoztunk, aminek nagyon örülünk. A lengyelek nagyon jó fogyasztóink, nagyon kedves vendégeink, mindig szívesen látjuk őket. Mindenképpen egyre több rendezvényen szeretnénk részt venni, akár Egerben. Itt már ugye több éve részt veszünk az Egri Csillag Weekenden, a bor napokon, illetve itt a Vinón is most már újra, illetve most Budapesten is részt fogunk venni szeptemberben a Pezsgő, illetve a Borfesztiválon. Tehát próbáljuk az országra is kiszélesíteni ezt a kört. Jelenleg itt, amit kihoztunk a Vinó Borfesztivál, ez a 2021-es évjáratok. Ezen kívül egyébként a pincészetben, illetve a szállodában is megvásárolható 18-as évjáratú borokról beszélünk, a Cabernet, illetve egy 17-es Pinot Noirról beszélünk, ami a legrégebbi bor. Sokkal hamarabb fog jönni a szüreti időszak. Nyilván, tehát augusztus végére vártuk ugye több szőlőnek a szüretét, ami már most lassan az utolsó hetes szüretben járunk. Bízunk a legjobbakban. Tehát a 24-es év szerintem kiváló volt a borokat tekintve. Ugye ezek még most jelenleg hordófázisban vannak, de hamarosan most már palacban is megkóstolhatók. Például a 24-es Cabernet már fogyasztható nálunk bent a szállodában. 3 éve dolgozok szomeliéként, 8 éve foglalkozok aktúrian borokkal, illetve azóta is dolgozok a pincészetnél, illetve a szállodában.
1: A Lajos Király Manufaktúra egy családi vállalkozásként üzemel Verpeléten. A következő percekben Király Dávid borász a vínó kóstoló ünnep fontosságát emelte ki.
4: Szerintem nem különleges egyébként, mert a ribézli bor az egy tradicionális magyar bor, csak nem szőlőből készül. Ez egy gyümölcsbor. Én úgy nőttem föl tulajdonképpen, hogy a nagyszüleim bogyós gyümölcsel, és ezen belül is ribézlivel foglalkoztak, és tulajdonképpen a tőlük örökölt földön kezdtem el dolgozni, illetve nagyapám készített ribézli bort így otthon a családnak, és nagyapám halála után én nem szerettem, hogy eladják a földet, úgyhogy hazaköltöztem mamámhoz, elkezdtem vele gazdálkodni, és tulajdonképpen adott volt az, hogy ne a gyümölcsöt adjuk el, hanem ezt feldolgozzuk, és ribizdi bort készítsünk belőle. Szerintem nagyon szuper a hangulat, 12 borászat van kint, nagyjából mindenki ismer mindenkit, tehát ebből a szempontból egy nagyon jó baráti, családias csapat jött össze így a borászatokkal, illetve hál' Istennek nagyon sok turista van, úgyhogy szerintem egy nagyon jó hangulatú, kellemes boros fesztivál. Abszolút van, igen. Alapvetően egyébként, amikor elkezdtem ezzel foglalkozni, hogy egy gyümölcsbort kezdtünk el készíteni, és aztán rájöttünk arra, hogy ahhoz, hogy egy brandet fölépítsünk, ahhoz a legjobb, szerintünk a legjobb stratégia az az, hogyha elmegyünk fesztiválra, és találkozhatunk azokkal az emberekkel, akik szeretik ezeket a borokat, és ott jöttünk rá, hogy van igény például szörpre, van igény pálinkára, és akkor így elkezdtük a szortimentet bővíteni, és tulajdonképpen hosszú távú célok azok, hogy például csinálni szeretnék habzóbort belőle, pezsgőt szeretnék készíteni, szeretnék hordós érlelést készíteni a borokból, illetve szeretnék a legnagyobb sikerünk egy ilyen fesztiválon általában az a ribizli fröccs koktél, és ezt is szeretném valamilyen palackos formába zárni. Egy részről nehéz dolgunk van, más részről pedig könnyű dolgunk van. Hogyha egy fesztiválon kint vagyunk, akkor viszonylag kevés olyan borászat van, aki foglalkozik mondjuk kifejezetten ribizli borral. Egyébként, hogy otthon Magyarországon mi vagyunk egyedül ilyenek, akik csak ezzel foglalkoznak, de ugye gyümölcsboros azért szokott lenni, és adott esetben lehet, hogy van ribizli bor is nála, de én úgy gondolom, hogy egy fesztiválon viszonylag könnyű kitűnnünk, mert egy egyedi dologról van szó. Nagyon sok ember, aki kijön, kíváncsi rá és megkóstolja. És mondjuk a többi standnál mondjuk lehet, hogy mindenkinek van olasz rizlingje, de nyilván nem fog mindenhol olasz rizlinget inni. Van szörpünk, lekvárunk, teánk, tulajdonképpen feldolgozzuk a teljes gyümölcsöt. Ez is egy terv, hogy például ribizli magolajat szeretnénk készíteni, ez is éppen folyamatban van. Úgyhogy nagyon sok ötletünk van, de szeretnénk tényleg habzóbort, pezsgőt. Én a sörrel is kacérkodok, az is nagyon jó lenne, hogyha ki tudnánk próbálni. Még a parfüm is szóba jött.
1: Negyvenkét szabadtéri tűzhöz riasztották a gyöngyösi tűzoltókat az elmúlt két hétben. A Heves vármegyei tűzoltók tapasztalatai szerint a vegetációs tüzek túlnyomó többsége emberi figyelmetlenségre vezethető vissza. A közelmúltban Nagyfüged határában például mintegy 10 hektáron égett a tarló, a lángokat végül sikerült megfékezni. A szabadtéri tüzek okairól, a megelőzés lehetőségeiről Nagy Csaba, a Heves vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság szóvivője nyilatkozott rádiónknak.
5: A szabadtéri tűzesetek száma jelen pillanatban és egészen tavasztól napról napra emelkedik. A gyöngyöshivatásos tűzoltók átlagosan minimum 3 szabadtéri tűzesethez vonulnak. A megye tűzoltói gyakorlatilag naponta 8-10 vegetációs tűzhöz vonulnak ki. Évek óta figyeljük ezeket a számokat természetesen, és évről évre növekedést tapasztalunk. Már az előző évben is 2-szer annyi vegetációs tűz volt, mint az azt megelőző évben. A száraz időszak nagyon sok köze van, és a nyárról annyit még, hogy már tavasszal elkezdődnek, tehát ezek a szabadtéri tüzek, már vonultunk vegetációs tűzhöz február hónapban is, tehát ma, amikor nincs téli csapadék, akkor az elszáradt növényzet már akkor könnyen meggyullad, és hektárokra kiterjedő tűzesetek keletkeznek már akkor. Ezen tüzek 99%-a emberi figyelmetlenségre, és ahogy említetted, rosszabb esetben szándékosságra vezethető vissza. Elmondható, hogy egy eldobott cigarettacsik miatt, akár egy figyelmetlen szabadtéri tűzeset, vagy szabadtéri égetés miatt, egy zöld hulladék égetése miatt nagyon nagy tűz keletkezhet. Csak röviden, ezek a két típusú tűzesetek, a mezőgazdasági tűzesetek és a szabadtéri tűzesetek nagyon közel állnak egymáshoz. Ugye a mezőgazdasági tűz kapcsolatba hozható bármilyen állattenyésztéssel, vagy akár mezőgazdasági munkálatokkal, szabadtéri tűzesetek alatt pedig jellemzően elhanyagolt területeket értünk, akár az erdő alját, és ezek jellemzően vegetációs tűzesetekként is szerepelnek a statisztikánkban. Mezőgazdasági tűzesetekről elmondható, hogy két mezőgazdasági kép gyulladt ki idén, és 10 mezőgazdasági telephelyen keletkezett tűz. A szabadtéri tűzeseteknél pedig 481 szabadtéri tűzesetnél tartunk már idén a mai napig. 343 focipályányi terület leégett Heves megyében, és 601 tűzoltógépjármű riasztására volt a megyében szükség ezen tüzek eloltására.
1: Most hallgassák meg egyházi híreinket.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönt Önöket a hírszerkesztő Sinkovics Andrea. A háború újabb háborút szül. Adjanak teret a diplomáciának, kérte Leó pápa békefelhívásában vasárnap az úrangyala elimádkozását követően. 14. Leó pápa kifejezte aggodalmát a Szudánban, Ukrajnában és Oroszországban zajló erőszak miatt. Felszólított azok megtérésére, akik erőszakot vetnek, valamint a polgári áldozatok egyre növekvő száma miatti leállásra. Továbbra is aggodalommal követem a tragikus helyzetet Szudánban, különösen El-Obeid városában, Miközben lelki közelségemről biztosítom az ország népét, ismételten kérem a hatóságokat, hogy biztosítsanak humanitárius folyosókat a civil lakosság számára. Egyúttal buzdítom a nemzetközi közösséget, hogy támogassa az azonnali tűzszünet elérésére irányuló erőfeszítéseket. Imádkozzunk az Úrhoz, hogy erősítse meg a szenvedőket, térítse meg azoknak a szívét, akik erőszakot szítanak, és adja meg a régóta várt békét, fogalmazott 14. Leó pápa. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök megkongatta a vészharangot. Emberek milliói maradhatnak áram és fűtés nélkül. Találat érte a WHO egyik raktárát. Leó pápa augusztus 10-én az erőszak spiráljának megállítását kérte. Az ukrajnai egyházak egyetemes imádságot hirdettek az országért augusztus 23-ára. Továbbra is vannak polgári áldozatok, a rombolás szisztematikus. Közeledik a tél és a jövő egyre sötétebbnek tűnik. Volodymyr Zelenszkij elnök felhívta a figyelmet a veszélyre. Az ország területén az orosz drón és ballisztikus rakéta támadások eszkalációját követően gyakorlatilag már egyetlen sértetlen hőerőmű sem maradt. Augusztus 9-én vasárnap tette közzé 14. Leó pápa szívből jövő felhívását az Úrangyale elimádkozása során, azt kérve, hogy tartsák tiszteletben a humanitárius jogot, és állítsák meg az erőszak spiráját Ukrajnában és Oroszországban. Az egyházak és a vallási szervezetek összukrajnai tanácsa felhívást tett közzé, amelyben az egész világot imára hívja Ukrajnáért augusztus 23-ára. Ukrajnának ma különösen nagy szüksége van a világvallásos közösségének lelki egységére, írják az egyházak. Hisszük, hogy a közös ima egyesíteni tudja a népeket, megerősíti a hitet, támogatja a szenvedőket, és Isten szeretetének, valamint az emberi szolidaritásnak hatalmas tanúságtételévé válhat. Az élet védelméről a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia augusztus 10-én nyilatkozatot tett közzé. Idézzük, mivel hazánkban társadalmi párbeszéd indult meg az életvédelmét érintő kérdésekről, nem hallgathatunk arról az egyértelmű üzenetről, amelyet a katolikus egyház mindig is vallott. Az emberi élet a fogantatástól a természetes halálig védendő és sérthetetlen. Ahogy 14. Leó pápa fogalmazott a diplomáciai testületekhez intézett januári beszédében, egy társadalom csak akkor egészséges és csak akkor halad valóban előre, ha megőrzi az emberi élet szentségét. A Szentatya felhívta a figyelmet arra, hogy mennyire fontos a várandós édesanya hatékony és konkrét támogatása. A csodálatos emberségünk kezdetű körlevelében pedig így írt 14. Leó pápa. Minden emberi személy végtelen méltósággal rendelkezik, amely elidegeníthetetlenül magából a személy létéből fakad, és minden körülményben, állapotban vagy helyzetben megmarad. Az emberi jogok között az első az élethez való jog a fogantatástól a természetes halálig, amely nélkül lehetetlen bármely más jog gyakorlása. Amikor ezt az alapvető jogot megtagadják, mint az előidézett abortusz, ártatlanok megölése és az eutanázia esetében, olyan döntésekkel állunk szemben, amelyeket az egyház súlyosan helytelennek tart. Ha egy társadalom egyesek életét elpusztíthatónak ítéli, akkor az egész társadalom változik meg, akkor súlyosan megsérül az emberi élet végtelen méltósága. Egyházunk a magyar társadalom részeként évtizedes tapasztalattal rendelkezik a válsághelyzetben lévő családok, várandós édesanyák és a megfogant életek védelmében. Mindez számunkra nem csak elvont igazság, hanem konkrét szolgálat. Családok, várandós édesanyák, örökbefogadás előtt álló szülők, mindennapi professzionális támogatása és lelki kísérése. Az édesanyja és a gyermek nem ellenfelek. A válsághelyzeteket a valódi segítséggel lehet megoldani. Kérjük a kormányzatot, hogy ez a kérdés ne a politikai versengés mentén dőljön el, hanem azon az alapon, hogy melyik megoldás segít ténylegesen legtöbbet a védtelen magzatoknak, a válsághelyzetben lévő nőknek, családoknak. Ehhez ajánljuk fel tapasztalatunkat és együttműködésünket. Építsük az élet kultúráját, ne csak szavakban, hanem a mindennapi, kézzelfogható segítségben. Fogalmazott a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nyilatkozatában az életvédelmével kapcsolatban. Legyen öröm az iskolakezdés, elindította iskolakezdési kampányát a Katolikus Karitász, amely szeptember 15-éig tart. A 1356-os adományvonal hívásával, hívásonként 500 forinttal, másrészt online adományozással is van lehetőség a Katolikus Karitász honlapján a www.karitász.hu keresztül támogatni a kampányt iskolakezdés megnevezéssel. A Karitász központi bankszámla számára is örömmel fogadják a beérkező támogatásokat iskolakezdés megnevezéssel. A kezdeményezés célja, hogy a nehéz körülmények között élő gyermekek számára is reményt és valódi támogatást nyújtsanak tanévkezdéskor, és évközben is segítséget nyújtsanak nekik a kibontakozásban, fogalmazott Zagyvari Hárda Karitász országos igazgatója. József Imre, a Katolikus Karitász szakmai igazgató helyettese a Lépcsőfok programról elmondta. Ez az egész éves kísérésre fókuszál. Ebbe három olyan gyermeket vontak be, akikkel már az önkéntesek kapcsolatba kerültek. Mindegyiküknek biztosítottak 100 000 forintos keretet, melyet a legszükségesebb segítségre lehet fordítani. Sportszerre vagy utazási költség térítésére épp úgy, mint magántanár díjára. A program során rögzítik a célokat, ami lehet a tanulmányi eredmény javítása, az iskolai jelenlét erősítése. Megkezdődött a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat és a Spár Magyarország Adni Öröm tanszergyűjtő akciója. A vásárlók az ország bármely Interspár áruházában csatlakozhatnak az augusztus 13-a és 16-a között zajló jótékonysági kezdeményezéshez. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat és a Spár Magyarország idén 6. alkalommal hirdeti meg közös Adni Öröm tanszergyűjtő akcióját. A gyűjtés célja, hogy minél több nehéz helyzetben élő gyermek kezdhesse el teljes tanszerfelszereléssel és méltósággal az új tanévet, áll a közleményben. A személyes gyűjtés során augusztus 13-a és 16-a között 10 órától 18 óráig a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat önkéntesei az ország valamennyi Interspár áruházában fogadják az adományokat. A vásárlók az áruházban megvásárolt új füzeteket, írószereket, rajzeszközöket, iskolatáskákat és egyéb az iskolakezdéshez szükséges termékeket ajánlhatnak fel és adhatják át az önkénteseknek. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat országos hálózatának segítségével az adományok célzottan jutnak el a rászoruló gyermekekhez. A közleményben felhívták a figyelmet arra, hogy azok számára, akik más módon szeretnének segíteni, továbbra is rendelkezésre áll az adománykártyás támogatás lehetősége. Az 500, 1500, 3000, 5000 és 10000 forint értékű adománykártyák augusztus 31-éig vásárolhatók meg az Interspár áruházakban. A befolyt összeget a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat teljes egészében új tanszerek beszerzésére fordítja, áll a közleményben. Az adománygyűjtés részletei és az Interspár áruházak elérhetőségei a www.adniöröm.hu weboldalon tekinthetők meg. Iskolakezdés együtt címmel 15. alkalommal indított országos pénzadománygyűjtést nehéz helyzetben lévő gyerekek támogatására a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. Idén az összegyűlt adományokból 2000 órányi fejlesztő foglalkozással segítenék a rászoruló gyerekek felzárkóztatását a tanévben. A gyűjtést elindító sajtótájékoztatón Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet elnöke elmondta, a valódi esélyteremtéshez folyamatos munkára és személyre szabott támogatásra van szükség, a becsengetéstől a kicsengetésig, hogy a rászoruló gyermekek hasonló esélyekkel indulhassanak, mint társaik. Mint mondta, tavaly 39 millió forint adományt gyűjtöttek össze az iskolakezdés együtt akcióban. Ebből 2000 gyermeket támogattak 15 000 forintos tanszercsomaggal. A fennmaradó részt a segélyszervezet évközbeni kapaszkodó programjára fordították. Elmondta, a 1356-os adományvonal tárcsázása hívásonként vagy SMS-enként 500 forint támogatást jelent. A segélyszervezet online adományozási felülete a www.segélyszervezet.hu oldal, ahol tetszőleges összeget lehet adományozni. Az Egri Érseki Papnevelő Intézet Nagyboldogasszony kápolnájának búcsúja augusztus 15-én szombaton 11 órától lesz, melyre szeretettel hívják a híveket. A Szent Mise után szerény agapé is lesz. A búcsú főcelebránsa és szónoka, a szeminárium egykori tanára, volt felnémeti plébános, Szabó József Béla zenei főigazgató lesz. A Szent Misét a Szent István Rádió élőben közvetíti. Egerben a hatvani hóstja Szent János negyedének fertálymesterei szeretettel hívják a kedves hallgatókat Nagyboldogasszony ünnepének búcsújára, melyet augusztus 16-án vasárnap 17 órakor kezdődő szentmise keretében tartanak a Farkasvölgyi utcai Mária szobornál. Az ünnepi szentmisét dr. Csizmadia István atya, főszékesegyházi főesperest celebrálja. A szentmise tehát augusztus 16-án vasárnap 17 órakor kezdődik. Az idén is elindul a vallásturisztikai szakirányú továbbképzés az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. A képzés ideje 2,5 éves, önköltséges, levelező formában indul. A vallásturizmus mind Magyarországon, mind világszinten dinamikusan fejlődő ágazat. Jelentőségét mutatja a 2021-ben létrehozott Nemzeti Vallásturizmus Intézkedési Terv, amelynek egyik fontos alappillére az edukáció. A vallásturizmus a hit átadásának egyik nagyon fontos szintere, amely a személyes hit mellett szakmai profizmust is igényel. Az elmúlt másfél évtizedben számos vallási értékkincs újult meg hazánkban. A képzés során a hallgatók megszerzik az értékkincsekhez kapcsolódó szellemiség hiteles átadásához, valamint az értékkincsek hatékony üzemeltetéséhez és fejlesztéséhez szükséges elméleti és gyakorlati tudást egyaránt. Vérasztás lesz Magyarországért Budapesten a Szent István Bazilikában augusztus 14-én pénteken este 8 órától szombat reggel 5 óráig. Éjfélkor szentmisével köszönik meg a mennybe fölvett boldogságos szűzanyát. Verdi requiemje lesz hallható az Egri Bazilikában 2026. augusztus 21-én 18 órától. Eger Lajosvárosban a lajosvárosi búcsúi napokat augusztus 28-a és 30-a között péntektől vasárnapig tartják. Péntek este lelki gyakorlatos szentmisével, majd a fiatalok védőszentje Szent Kárló Akutiszról szóló kiállítás megnyitóval, filmvetítéssel, szombaton délelőtt templomkerti főzéssel, alatta gyerekeknek ugrálóvárral, egyéb játékokkal, majd közös ebéddel, este pedig a templomkertben 6 órai kezdettel zenés műsorral várják a vasárnapi ünnep előkészületeként az érdeklődőket. Vasárnap délelőtt 11 órakor kezdődik a búcsúi szentmise Lajosváros védőszentjének, Szent Lajos királynak tiszteletére. A szentmise után megtartják az ilyenkor szokásos körmenetet a köztársaság téren. Idén a búcsú ünnepi szónoka főtisztelendő Kovács Lajos, görögkatolikus parókus lesz. A Lajosvárosi Katolikus Egyházközösség szeretettel vár mindenkit. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. Az Egri Egyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az eger.egyházmegye.hu, valamint a szentistvánradio.hu oldalon. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Drimba Miranda, Fekete Gábor és Sinkovics Andrea. A szerkesztőt Berec Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb hétfőn 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszonthallásra!
0: Önök a kora esti hírmondót a Szent István Rádió hírmagazinját hallották. A régió sportja.
7: Április 4-én rendezik meg 2027-ben a Debrecen maratont. Egy arany és egy bronzéremmel tért haza a magyar U19-es ökölvívó válogatott a frankfurti nemzetközi tornáról. Ismét Nyíregyháza lesz az egyik állomása a kerékpáros ifjúsági világkupa versenysorozatnak. Második alkalommal rendezték meg a Fatum Properti Superkupa nemzetközi strandlabdarúgó fesztivált Nyíregyháza Sóston. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Április 4-én rendezik meg 2027-ben a Debrecen Maratont, jelentette be Bács Zoltán, az egyetem rektora. A maratont 2026-ban szervezte meg először a Debreceni Egyetem széleskörű városi, intézményi és sportszakmai összefogással, és valóságos futóünnep kerekedett belőle. Akkor 2600-an futottak a város ikonikus pontjait is érintő útvonalon. A cél jövőre a nevezők számának túlszárnyalása. Egy arany és egy bronzéremmel tért haza a magyar U19-es ökölvívó válogatott a frankfurti nemzetközi tornáról. A sikerből gyöngyösi szakember is kivette részét. A válogatott felkészítésében Nagy László, a Gyöngyösi Atlétikai Klub ökölvívó szakosztályának vezetőedzője is közreműködött. Hogy kik állhattak dobogóra és milyen tapasztalatokkal zárult a németországi verseny, erről őt hallják.
8: Tavaly évben, amikor Molnár Gábor U19-es válogatott lett, akkor a vezetőedző, válogatott edző Ács József felkért arra, hogy Tatán az olimpiai táborba segítsem a válogatott felkészülését, és így tavaly már két hetet töltöttünk Tatán. Ugye az ország minden részéről a válogatott tagjainak a felkészülése folyik ott, és ez volt az első alkalom, amikor segítettem az edző munkáját. 6 versenyzővel érkeztünk, 2 lettek érmesek, illetve dobogósak. Most a Brandenburg kupa előtt nem volt külön edzőtábor és összetartás, talán ez egy picit meg is látszott az eredményeken. A vezetőedző eltért most a szokásától. Különböző súlycsoportokban fiúk és lányok szerepeltek. Egy lány, Petrimán Patricia, és egy fiú, Domján Alex lett dobogós, Patri az aranyérmet szerzett, Alex pedig bronzérmet. Ez egy elég nagy világverseny, utánpótlás világverseny, hasonlíthatjuk nyugodtan az Egri Bornavissza emlékversenyre, több száz versenyző és 20-25-30 ország részételével zajlik minden évben. A tavalyi év is nagyon erős volt. Amerika, Kanada, Kazaksztán, Örményország, Ukrajna, és még sorolhatnám a box nemzeteket. Tehát nagyon jó ökölvívók vannak. Ez idei évben sem volt másképp. Tehát szintén örmények, bulgárok, ukránok, kazakok voltak. Nagyon erős mezőny volt. Rengeteg nagyon jó mérkőzést és meccset láthattunk, és ez egy nagyon jó állomása az idei év U19-es Európa és világbajnokság felkészülésében. Ugye alapjában véve minden válogatott versenyzőt a saját klubja és a saját edzője készít fel. Az edző mindig konzultál és egyeztet a válogatott edzővel. Megbeszélik a hiányosságot, a tapasztalatokat, kellene javítani, mind lehet javítani, és ennek tükrébe készülnek fel a versenyzők. Amikor már kim vagyunk egy ilyen világversenyen, kicsit mondhatom, hogy elég feszes a tempó, mert ugye nem abból áll, hogy kimegyünk, reggel fölkelünk 9 óra fele, meg reggelizünk, sétálgatunk, és akkor este bunyózunk egyet, hanem itt 6:45-kor beszállunk a csapatbuszba, elmegyünk mérlegelni, mérlegelés után van egy reggeli után van egy megbeszélés, és itt délutáni és esti programok voltak. És volt, aki a délutáni, volt, aki az esti programba boxolt, ilyenkor átmegyünk délbe a csarnokba, aki nem boxol, annak edzés van, egy ilyen átmozgató edzés, legfőbb ilyen szakmai mozgások, majd délutáni programba, ugye, aki leboxol, az végez, utána nekik már nincs igazából edzés, mert hogy egy ilyen nemzetközi egy meccset végigboxolni azért az felér egy edzéssel, úgyhogy esténként megbeszélés, értékeljük az aznapi eredményeket, és felkészülünk a következő napra.
7: Ismét Nyíregyháza lesz az egyik állomása a kerékpáros ifjúsági világkupa versenynek. Augusztusban komoly mezőny érkezik, és 2 szakaszt is kell teljesíteniük a nevezőknek. Solymosi Sándor versenyigazgatót hallják.
9: Magyarországon nekünk volt lehetőségünk megrendezni ezt a versenyt, máshol ugye semmi. 2021-ben 3-an tudtuk megrendezni a 11 országból, és ez a 2020-as, 2021-es év, ez olyan lökést adott ennek a versenynek, és egy olyan hitelességet a szervezőnek, hogy 2022-23-ban már nem volt kérdés, hogy a világ legjobbjai ide jöjjenek, és a nagy kerékpáros nemzetek preferálják ezt a versenyt. Én emlékszem 2020-ban, amikor azért 2020 nyarán, augusztusban már elég kétségbe ejtő volt a helyzet, tehát ott senki nem legyingetett erre a pandémia helyzetre. A német szövetségi kapitány elsírta magát a vállamon, hogy megrendeztük ezt a versenyt. Tehát akkor annyira kilátástalannak látta mindenki a helyzetet. Ennek köszönhető, ennek az első két évnek köszönhető, hogy gyakorlatilag ez az ifjúsági verseny, ez bekerült a top 3-4 versenybe a világon.
7: Több olyan tehetséges sportoló áll rajthoz, akik később komoly nemzetközi eredményeket érhetnek el. Idén 7. alkalommal lesz házigazda a Vármegye, augusztus 13-án és 14-én rendezik a kétnapos viadalt. A korábbiakkal ellentétben viszont most nem lesz egyenkénti indításos verseny Nyíregyháza belvárosában. Az útvonal és a befutó hasonló ahhoz, mint ami a Tour de Hongrie esetében volt pár éve. 21 ország adta le eddig a nevezését, és 130 fős mezőnyre számítanak a szervezők. Hegyi menők ezúttal nem indulnak, a világ legjobb fiatal sprintereit viszont láthatják a nézők. A magyarok közül pár éve Takács Zsombor a 4. helyen végzett, az elmúlt napokban pedig megnyerte a felnőtt magyar bajnokságot.
9: Két mezőny szakasz lesz, nem lesz egyenkénti. Augusztus 13-án Tokaj és Ibrány között lesz egy 90 kilométeres szakasz. Ugye Tokajból elrajtolunk, Ibrány érintésével csinálunk egy 40 kilométeres nagykört, ami Nagyhalász, Kótaj, Búj, Ibrány. És utána jön a 3 klasszikus kiskör, az 5,5 kilométeres, így jön ki a 90 kilométeres táv. A második nap, augusztus 14-én pedig Vásárosnamény Nyíregyháza. Ez szintén egy klasszikus AB szakasz lesz, ugye Vásárosnaményból elrajtolunk, Berekbe megyünk egy 30 kilométeres kört, vissza Vásárosnamény, áthaladás Kisvárda felé, Dombrád, Demecser érintésével jövünk be Nyíregyházára Kemecsei úton, Ferenc körútról lefordulunk balra, és a Bocskai utcán egy gyors befutó.
7: Második alkalommal rendezték meg a Fatum Property Superkupa Nemzetközi Strandlabdarúgó Fesztivált Nyíregyháza Sóston. A 300 ezer forint összdíjazású rendezvényen 7 település képviseletében 16 csapat lépett pályára. Dajka Lászlót, a Nyíregyházi Sportcentrum szervezőjét hallják.
10: Pest megyéből, Borsod és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből jönnek csapatok, 7 településről a megyénkből, és 12 csapat a Decathlon Sejember Kft. Nyíregyházi Sportcentrum Városi Kispályás labdarúgó bajnokságból érkezik erre a tornára, és egy új rendszert is kitaláltunk, hiszen tavaly az első 3 helyen végzett csapat automatikusan kvalifikálta magát a jövő évi tornára, ígéretet kaptunk rá, hogy a 3. is megrendezésre kerül, majd most viszont az első 4 helyezett fog újból indulnia hitelesen, tehát ők kvalifikálják magukat, viszont az utolsó 4 csapat majd ki fog esni. Vannak új csapatok, akik már számolhatnak azzal, hogy indulni fognak, ilyen a bajnokságunkból a Bohemians FC és a Pásztor Team gárdája, akik mindenféleképpen indulni fognak a következő bajnokságba, illetve majd minden évben a két szuperkupa győztes, a szabadtéri és a terembajnokság szuperkupa győztese.
7: Az elmúlt évben megújult formában rendezték meg a sóstói strandfoci fesztivált, és mivel bevált a kezdeményezés, a szervezők idén sem változtattak a lebonyolításon. Ezúttal 16 csapat lépett a homokos borítású pályára, hogy megszerezze a győztesnek járó serleget. A torna ebben az évben is nemzetközi volt, hiszen visszajáró vendégként itt volt a szlovákiai Almás Szori csapata is, mellettük 3 vármegye képviseltette magát a rendezvényen. A futballnak nagyon sok válfaja van, de Dajka László szerint ezek közül a strandfoci a leglátványosabb.
10: Itt gyakorlatilag a levegőbe tartózkodik a labda 80%-át a mérkőzéseknek. Ráadásul, hogyha forró homok van, akkor a mozgásban is vannak a játékosok, hiszen ebben a forró homokban nem nagyon lehet ácsorogni. Mozogni kell, óriási hátra ollózások vannak, és akkor természetesen nem lehet bántani, nem lehet érinteni a játékos. Fantasztikus kapus produkciók vannak. Hát élvezetes ez a játék, és mindenki élvezi is. Nagyon megtanult már Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében és környezetünkbe ezt a strandfocit.
7: A torna összdíjazása 300 ezer forint volt, a győztes a kupa mellett 120 ezer forinttal gazdagodott. A gólkirály, a legjobb játékos és a legjobb kapus külön díjban részesült. Bár a torna ilyen formájában a második volt, de összességében már 11-szer látta vendégül Sóstó Gyógyfürdő a csapatokat. A rendezvény így már teljesen beépült a strand nyári programjába. Matavovszky Dánielt, a Sóstó Gyógyfürdők ZRT vezérigazgatóját hallják.
11: Itt van ugye a strandfocinak az ideje, ugye nem csak ez a strandfoci bajnokság, de számos sportvetélkedő is van itt a strand területén, valamelyik szintén hasonló nagyobb kaliberű, vannak aztán kisebb versenyek is, de hát ez a strandfoci ez minden évben meghatározó, nagyon sok vendéget vonz, ugye a versenyzőknek szurkolói, hozzátartozói, családjai utaznak ide akár messzebbről, de akár Nyíregyházáról is jönnek ki szurkolni a csapatoknak, úgyhogy mindig ez egy nagyon jó hangulatú hétvége itt a strandnak az életében.
7: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

Kedves hallgatóink, hamarosan rózsafűzér imádságot közvetítünk rádiónk EGRI stúdiójából. Ma a Nagyrédei Szent Imre imacsoporttal imádkozunk együtt.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, és ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
0: Hiszek a Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket erősítse.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Az első tizedben Leó pápa augusztusi ima szándékára, a városok evangelizációért imádkozzunk azért, hogy a nagyvárosokban, amelyeket gyakran a névtelenség és a magány jellemez, új utakat találjunk az evangélium hirdetésére, felfedezve a kreatív közösségépítés új útjait is.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg.

0: meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A második üzenetben kérjük a szűzanya oltalmát rádiónk és televíziónk alapítóira, fenntartóira, adományozóira, hallgatóira és dolgozóira, valamint imádkozzunk a keresztény magyarság fennmaradásáért, a keresztény párkapcsolatokért, egyházi házasságokért, családokért és a katolikus gyermeknevelésért.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostorozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostorozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostorozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostorozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostorozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostorozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostorozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostorozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A harmadik tizedben egy balesetet szenvedett édesanyja, mielőbbi testi-lelki gyógyulására kérjük a Szűzanya gyógyító kegyelmét, valamint egy kórházban levő mezőkövesdi nagymama mielőbbi gyógyulásáért imádkozzunk a Szűzanyához.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronázta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronázta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A negyedik tizedben egy hallgató kéri a szűzanya segítségét dédunokája testi-lelki gyógyulásáért. Ugyanebben a tizedben imádkozzunk áldást hozó esőért.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: mint éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Az ötödik tizedben egy hallgató megköszöni a szűzanyának a kapott kegyelmeket, és kéri közbenjárását családtagjai testi-lelki egészségéért, a gyógyulásáért, az orvosi beavatkozások sikeréért, orvosaiért. Ugyanebben a tizedben imádkozzunk egy testvérpár testi-lelki egészségéért és élethelyzetük kedvező alakulásáért.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
4: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja, hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról, a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elimádkozásával megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Kedves hallgatóink, rózsafűzéri imádságot közvetítettünk rádiónk EGRI stúdiójából. Ma a Nagyrédei Szent Imre ima csoporttal imádkoztunk együtt. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Leó pápa látogatása kegyelem és a megbékélés ideje lesz, mondta a perui püspöki kar elnöke. 14. Leó pápa novemberben apostoli utat tesz Peruba, ahol korábban évtizedekig misszionáriusként szolgált. Carlos Gracia püspök, a latin-amerikai ország püspöki konferencia elnöke így nyilatkozott. Reméljük, hogy a béke és a testvériség ideje lesz, és hogy jobban rálátunk majd arra, hogyan működjünk együtt országunkban a közjóért. Nagy öröm és boldogság, így fogadta a perui egyház a hírt, hogy 14. Leó november 11-e és 17-e között Latin-Amerika három országát keresi fel. Peru mellett Uruguayba és Argentínába is ellátogat. A katolikus egyház augusztus 15-én Szűz Mária mennybevételét, vagyis Nagy Boldogasszony napját ünnepli. Olvasható a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia sajtó közleményében. Közölték, Jeruzsálemben az 5. században már biztosan megemlékeztek a boldogságos szűz égi születésnapjáról. Az ünnepet a szentséges szűz elszenderülése névvel illették. A 6. század során egész keleten elterjedt az ünnep. Róma a 7. században vette át, s a 8. századtól kezdve a boldogságos szűz mennybevételének nevezték. 12. Pius pápa 1950. november 1-én hirdette ki hittételként, hogy a boldogságos Szűz Mária földi életpályája befejezése után testével és lelkével együtt felvétetett a mennyei dicsőségbe. Szent István király olyan fontosnak tartotta Mária égi születésnapját, hogy ezen a napon ajánlotta Magyarországot Szűz Mária oltalmába. Ezért nevezzük őt Magyarország égi pártfogójának, vagyis patróna hungáriénak. Szent István 1038-ban Nagy Boldogasszony napján hunyt el. Magyarországon Nagy Boldogasszony olyan kötelező ünnep, ezeken a katolikusoknak az egyház szentmisén való részvételt ír elő, amely nem szükségszerűen esik vasárnapra. Iskola kezdés együtt címmel 15. alkalommal indított országos pénzadománygyűjtést nehéz helyzetben lévő gyerekek támogatására a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. Idén az összegyűlt adományokból 2000 órányi fejlesztő foglalkozással segítenék a rászoruló gyerekek felzárkózását a tanévben, mondta el Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet elnöke. Hozzátette, tavaly 39 millió forint adományt gyűjtöttek össze az iskolakezdés együtt akcióban. Ebből 2000 gyermeket támogattak 15.000 forintos tanszercsomaggal. A fennmaradó részt a segélyszervezet évközbeni kapaszkodó programjára fordították. Felhőtlen idő várható, gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 10 és 17 fok között várható. Ennél alacsonyabb értéket mérhetünk a szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken, míg a nagyobb városok belsejében, a magasabban fekvő pontokon és a szelesebb délkeleti és északkeleti tájakon melegebb lesz a hajnal. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 30 és 35 fok között valószínű. Híreket hallottak.

0: A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
1: Daloljunk az Úrnak! Énektanítás a Váci Székesegyház Szent Cecília kórusának vezetésével. Karnagy, Varga László atya, az OMCE központi igazgatója.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat a Váci Székesegyház Szent Cecília kórusának tagjai nevében, akiknek segítségével éneket tanulunk most az elkövetkezendő percekben. Az OMCE-nek, az Országos Magyar Cecília Egyesületnek a Magyar Katolikus Rádióval egységben az a célkitűzése, hogy a II. Vatikáni zsinat szellemében a Szentmisében egyre jobban megvalósuljon a hívek tevékeny részvétele. Ennek az egyik leghatékonyabb eszköze a közös éneklés. Ezért tanulunk gregorián dallamokat és népénekeket, most itt a rádió hullámain keresztül is. Az a célunk, hogy ezeket az énekeket majd a Szentmiséken is bátrabban és lelkesebben tudjuk énekelni. A misén sokféle éneket éneklünk. Mégsem nevezzük mindegyiket miseéneknek. A miseének kifejezés a Szentmise kezdetekor megszólaló éneket és ennek felajánláskor felcsendülő verszakait jelenti. A mise elején az egyház liturgikus könyveiből vett kezdő éneket, az úgynevezett introitust énekelhetjük, vagy pedig tematikus énekekből a napi mise szövegekkel egybecsengőt választhatunk. Ma a Szent vagy Uram 223-as énekét tanuljuk. Az éneklő egyházban ez a 147-es szám alatt található. Hozzád sóhajt a lélek, Urunk!
1: Hozzád sóhajt a lélek, Urunk! Hozzád vonz az igaz szeretet! Hozzád jöttünk, eléd borulunk!
2: Énekeljük el most közösen a miseének első verszakát.

0: Szeretnénk megjegyezni a felajánlási verszakok szövegét is. Mondd el, légy szíves, Amanda.
1: Szent szíveddel együtt hevülünk, felajánljuk szívünk, mindenünk. Szándékoddal így egyesülünk. Gyarló szívünk imája csekély, de ha szíved könyörög velünk, mégis, mégis bizton eget ér.
0: Énekeljük most közösen.

A népének tanításra szükség van ma Magyarországon. A hittanórákon kevés helyen énekelnek. Szeretném lelkesíteni hitoktatóinkat és lelkipásztorainkat, hogy a hittanórákon rendszeresen tanítsanak népéneket. Amit a gyerekek énekelve megtanulnak, azt egy életre magukkal viszik, és hasznosítani fogják a későbbiek során is a közös liturgián. Szeretném megkérni Fitos Mónika énekművészt, segítsen memorizálni a verszakokat.

Ez egy német-szlovák eredetű strófikus krédóének. Ez azt jelenti, hogy verszakokba szedve tettek hitvallást hitükről elődeink. Magyarországon csak a Túróci kancionálé vette át a komplikáltabb szerkezetű strófát háromsorossá egyszerűsítve. Innen közli aztán a Szent vagy Uram a 30-as évek katolikus költészetének irodalmi stílusában, misejének szöveggel. Énekeljük most el az egész éneket.

0: Sok lelki örömet kívánok a szentmiséken való énekléshez. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Daloljunk az Úrnak! Énektanítást hallottunk a Váci Székesegyház Szent Cecília kórusának közreműködésével. Vezette Varga László atya, az OMCE központi igazgatója.
2: A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.

0: Merőmű biztonságos hűtővíz ellátását és az esetleges kritikus helyzetekre való felkészülést, tájékoztatta a vállalat a távirati irodát. A fenékgát vagy fenékküszöb a vízügyben egy olyan mederfenékre épített állandó jellegű műtárgy, amely megakadályozza a meder további mélyülését és biztosítja a vízfolyásokban a szükséges vízszintet, a duzzasztást vagy vízkivételt. A közlemény szerint a kormányzattal egyeztetve szerdán a Mohácsi Dunahíd építésénél jelenleg nélkülözhető Uszály útnak indult és sikeresen megérkezett Paksra. Csütörtökön egy második Uszály is útnak indult a vállalat Mohácsi munkaterületéről és pénteken szintén odaért. Csütörtökön a társaság 1000 tonna speciális vízépítési terméskövet ajánlott fel első ütemben annak közúti helyszínre szállításával együtt. Szándékuk a kontingens bővítése. Az alapanyagot az igényekhez igazodó ütemezésben már hétfőtől biztosítják a Versendi kőbányából, írták. A Fidesz nem vesz részt a Magyar Péter miniszterelnök által kezdeményezett szombati paksi találkozón, közölte Havasi Bertalan a Fidesz kommunikációs igazgatója a távirati iroda megkeresésére. Havasi Bertalan úgy fogalmazott, Paks nem kampányszínpad, a pártelnökök nem Magyar Péter politikai biodíszletei. Tájékoztatni pedig az országgyűlést kell. A kommunikációs igazgató azt is írt a Magyar Péterről, mivel össze-vissza beszél, nincs is értelme meghallgatni, mert másnap ugyanannak az ellenkezőjét is el fogja mondani, ugyanolyan meggyőződéssel. A KDNP sem vesz részt a Magyar Péter miniszterelnök által kezdeményezett szombati paksi találkozón, közölte a párt a távirati iroda megkeresésére. A KDNP azt várja el a miniszterelnöktől, hogy ebben a rendkívüli időszakban ne Facebook kormányzást folytasson, és ne újabb filmet rendezzen, ne össze-vissza beszéljen saját magának is ellentmondva, hanem az országgyűlés tájékoztassa megfelelő módon. Természetesen a színjátékban nem veszünk részt, írta a KDNP. A politikusok helyett szakemberek konzultáljanak a paksi atomerőművel kapcsolatos teendőkről, javasolta a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében Torockai László, a Mi Hazánk mozgalom elnöke, frakcióvezetője. Torockai László nem vesz részt a Magyar Péter által kezdeményezett szombat délelőtti paksi találkozón, amelyre a miniszterelnök a parlamenti pártok elnökeit hívta meg azzal a céllal, hogy tájékoztassa őket az évtizedek óta nem látott építkezés részleteiről, továbbá a korábbi évek mulasztásairól, amelyek szükségessé tették a beavatkozást. A Mi Hazánk elnöke jelezte, Tóth Máté energiajogásznak, pártja energiaügyi főtanácsadójának adott meghatalmazást, hogy képviselje őt a találkozón. Példaértékűnek tartja a paksi atomerőmű működésbiztonságát szolgáló, beruházások érdekében formálódó szakmai összefogást az Építési Vállalkozók Országos Szövetsége, és arra ösztönzi érintett tagszervezeteit, hogy kapacitásaik és szaktudásuk felajánlásával kapcsolódjanak be a munkába, közölte az EVOSZ a távirati irodával. A magyarországi építőipar felkészültsége és együttműködése jelentős támogatást nyújthat a Duna vízállásának stabilizálását és az erőmű biztonságos hűtővíz ellátását szolgáló feladatok megvalósításához. Végül az időjárásról. Felhőtlen idő várható, gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 10 és 17 fok között várható. Ennél alacsonyabb értéket mérhetünk szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken, még a nagyobb városok belsejében, a magasabban fekvő pontokon és a szelesebb délkeleti és északkeleti tájakon melegebb lesz a hajnal. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 30 és 35 fok között alakul. Híreket hallottak.
1: Reklám. Ünnepeljük együtt Szent István napját Rómában. Augusztus 20-a és 23-a között kedvezményes áron várjuk Rómába, a Szent István házba. Az első nap magyar nyelvű szentmise a Szent István ház kápolnájában. Augusztus 21-én reggel indulás a tengerre. Augusztus 22-én magyar idegenvezetés a Fórum Románumban. A 66 euró per

0: fő per éj kedvezményes ár tartalmazza a szállást reggelivel, az idegenforgalmi adót és az úti költséget a tengerre oda és vissza. Bővebb információ a római Szent István ház elérhetőségein www.cssroma.katolikus.hu vagy a sich@katolikus.hu címen.
1: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
2: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
1: Nem csak katolikusoknak.
2: keresztényélet.hu.
3: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diokleciánus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
4: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
5: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
6: Reklámot hallottak.

0: Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
1: Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat, a műsor készítőjét, Domán Vivient hallják. Mai alkalommal Szabó Magda, Abigail című kisregényéről beszélgetünk, Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával. Tartsanak velünk!

0: Sok szeretettel köszöntelek ismét mikrofonunknál. Milyen művet hoztál most a hallgatóinknak? Annyit elárulhatok, hogy kedveled ezt az írót, ezt az írónőt?
1: Igen, most Szabó Magdának az Abigail című kisregényét hoztam, és valóban kedvelem Szabó Magdának a munkásságát. Már a rádióhallgatók is több beszélgetésben hallhatták, hogy különböző regényeiről beszélgettünk. Szerintem azért már jó néhány művéről beszélgettünk, és az alapján szerintem így többször kiemeltük, hogy valóban nagyon szeretem az ő írói munkásságát.
0: És az érdekesség az, hogy az elmúlt években, elmúlt időszakban, amióta gyakrabban beszélgetünk így a könyvajánló műsorunkban, szép számmal hoztál Szabó Magdától olvasmányajánlót. Ezt az is indokolja, mert tényleg mindenkinek lehet ajánlani, tehát ő nem réteg író, fogalmazhatunk így, hanem valóban azt hiszem, hogy bármelyik korosztálynak odaadható egy-egy műve, és említetted egyszer, hogy ő neki újra kiadták azért a műveket, új borító, megtaláljuk azért a könyvespolcokon, a könyvesboltok könyvespolcain kiemelt helyen. Ma egy olyan művét hoztad, amit azt gondolom, hogy minden magyar ember ismer. Vajon miért mondhatom ezt?
1: Reméljük, hogy minden magyar ember ismeri. Hát azt gondolom, hogy azért, mert hogy Szabó Magdáról valaki beszélget valakivel, akkor talán ez a leggyakrabban előkerülő műve. Egyébként érdekes, hogy még sosem beszéltünk itt a rádió mikrofonjai előtt erről, pedig tényleg Szabó Magda kapcsán a legismertebb, a legnépszerűbb, és mondhatjuk azt, hogy már több mint 50 éve töretlen a népszerűsége, hiszen 1970-ben jelent meg, és nem tudom hány kiadást ért meg, de nagyon sokat, hiszen az elmúlt években, amikor megjelentek különféle kiadóknál a Szabó Magda életművek, most ugye legutóbb a Jaffa kiadónál jelent meg így az életmű sorozat, abban is megjelent, előtte az Európa kiadónál is, sőt, ha visszagondolunk, vagy a kicsit idősebbek visszagondolnak, ők nagy valószínűséggel még a Pöttyöskönyv sorozatban olvasták el először.
0: És ilyen Pöttyöskönyv sorozatos könyvet már ajánlottál a hallgatóinknak. Most az jutott eszembe, hogy így hozzuk az Abigail című művet, hogy mi egy kicsit így a visszájáról, a fordítottjáról hoztuk Szabó Magdának a munkásságát, hiszen olyan klassz, hogy olyan műveit hoztad az utóbbi időszakban, amelyek kevésbé ismertek, és egy teljesen más arcát mutattad meg a hallgatóinknak. Nagyon jó könyvek voltak azok, amelyeket ugye már hoztunk, tényleg azért sok Szabó Magda műről beszélgettünk, viszont most elérkezünk egy olyanhoz, ami úgymond egy ilyen alapmű, használhatom ezt a fogalmat, és szeretik is az emberek, és a mai napig szeretik forgatni, és szívesen megveszik a gyerekeiknek is, de azt azért hozzátehetjük, hogy valójában azért a népszerűségét megemelte nyilván a belőle készült filmnek az elkészülte is, ugye?
1: Biztos vagyok benne, hogy igen, hogy kicsit visszautaljak arra, amit mondtál, hogy egy másik könyvét is, az Állarcos Bált is egyszer hoztuk, ami szintén a Pöttyöskönyv sorozatban jelent meg először. De nyilván a Pöttyöskönyv sorozatban az ifjúsági regények jelennek meg, és mind a kettő megjelent, és az Állarcos Bál mégis úgy sokkal inkább háttérbe szorult. Tudomásom szerint azt, vagy nem tudom, megfilmesítették-e, de népszerű filmen biztos, hogy nem készült róla. Az Abigailt nyilván én is többször láttam már életem során. Gyerekkorunkban is nagyon sokszor ment a tévébe, meg szerintem most is. Tehát aki tévénéző, azoknak többsége nagy valószínűséggel már látta. De az, hogy ennyire népszerű, szerintem talán azzal is magyarázható, hogy mindenkinek szól és kortalan. Tehát lehet, hogy 1970-ben íródott, de nem a 70-es évek világáról, hanem egy jóval korábbi világról, tehát egy generációval az előtti világról, de a mai olvasót is ugyanúgy meg tudja szólítani. Tehát egy olyan témát dolgoz fel, egy olyan stílusban írja meg a könyvet, és olyan témát, tehát egy olyan stílusban meséli el a történetet, mutatja be a szereplőket, és tényleg a kommunikáció is annyira egyszerű a regényben, hogy mindenkinek szól. Tehát nem egy nehéz olvasmány. De és azt mondjuk, hogy ifjúsági regény, igen, valóban ifjúsági regény, de ugyanúgy a felnőtteknek is szól. Tehát én azt gondolom, hogyha egy idősebb olvasó a kezébe veszi, hogyha valakinek esetleg kimaradt az életéből, mindegy, hogy hány éves, akkor is nyugodt szívvel tudom neki ajánlani.
0: Azt elmondhatom, hogy én a filmet azt hamarabb láttam, de valahogy az ember egyszerűen csak találkozik vele az életében. Tényleg, ahogy említed, szinte minden évben műsorra tűzi valamelyik tévécsatorna. És az első ilyen döbbenetem az volt, hogy nem Abigail a főszereplő lány, vagy nem ő a címszereplő, hanem már itt is indul egy csavar, hogy na akkor ki is Abigail, mesélj a történésről.
1: Igen, valóban a cím az, hogy Abigail, de nem Abigail a főszereplő, sőt, nagyon sokáig nem is tudjuk, hogy ki Abigail. Sejtelmes az egész, hogy legyen benne valami, ami úgy mozgatja az olvasónak a fantáziáját, hogy meglegyen az a kíváncsiság. És talán nagyon sokan, vagy nagyon sokunkkal, nagyon sok emberrel megtörtént az, hogy olvassa, és végén rájött, hogy nem az az Abigail, akire gondolta, hogy ő Abigail. Egyébként a történet középpontjában egy kislány áll, egy 15 éves kislány, Vitai Georgina, aki 1943-ban a II. Világháború idején bekerült egy lánykollégiumba, mégpedig a Matula kollégiumba, ami egy zárt nevelőintézet volt, és az édesapja azért vitte oda, mert hát ugye a háborús események következtében azt szerette volna, hogy egyetlen lánya, akinek az édesanyja már korábban meghalt, biztonságban legyen. És Georgina megérkezésével az internátusban kezdődik lényegében az eseménysorozat, és az ő barátnői, először ellenségein keresztül nagyon sok mindent megismerhetünk így az intézményről, és az ő és a velük kapcsolatos események során jutunk el a lényegében oda, hogy megtudjuk, hogy ki is az a címszereplő, és egyébként egy nagyon érdekes cselekménysort boncolgat, és azért már így szerintem több műsorban, több könyv kapcsán beszélgettünk Szabó Magdának így az életéről, hogy ő miket is csinált, hogyan élt, és más regényeiből, akár a Führerlisztből is tudjuk, hogy ugye ő is egy református kollégiumban tanult, mégpedig ugye ő a debreceni Dóciban. Tehát azért nagyon sok párhuzamot lehet így találni a kettő történés között. Valószínűleg a saját tapasztalataiból nagyon sokat merített, hiszen Szabó Magda tudjuk, hogy tanár volt, és ő az írásaiban nagyon sokszor tanítani akar minket. És ő ezt 1970-ben írta, amikor azért már jó néhány év távlatában voltak számára ezek az események. Nyilván az emlékek változnak, megszépülnek, fikció is van benne természetesen, de azért mégis el tudjuk képzelni, hogy milyen világ volt az. Tehát még most így több mint 80 év távlatából is, hogyha kézbe vesszük a könyvet, akkor úgy az ő leírásai alapján és tényleg a párbeszédek segítségével el tudjuk képzelni magunkat, hogy ott vagyunk. Tehát szerintem szerintem nagyon jó lehetőséget ad arra, hogy mint ahogy nagyon sokszor egy könyv lehetőséget ad számunkra arra, hogy egy másik világba belecsöppenjünk, hogy itt belecsöppenjünk abba, hogy mégis hogyan éltek ezek a lányok, és mit éltek meg, és hogy milyen konfliktusok, milyen barátságok szövődtek, és hogyan tudta őket így összekovácsolni ez a zárt rendszer.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk olvasmány ajánlónkat Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával. Mai alkalommal Szabó Magda, Abigail című regényéről beszélgetünk.
1: Az ugye elmondható, hogy azzal indul a történet, hogy megérkezik gyakorlatilag Georgina ebbe az intézménybe, ebbe az iskolába, és ez a hely, ez nagyon más attól, ahonnan ő jön. És ugye hát egy olyan alapkonfliktust ez indít el, hogy azért ez egy nagyon zárt és nagyon szigorú intézmény. Majd erről is beszélünk, hogy akkor ez milyen volt és hogyan indult ott az ő élete. De azt elmondhatjuk, hogy igazándiból háború ide vagy oda, de az ember ugyanolyan érzéseket, érzelmeket él meg. A háború alatt is lettek szerelmesek az emberek, a háború alatt is voltak barátságok és voltak cívódások. És háború ide vagy oda, de ez a kislány bekerül egy teljesen más környezetbe, teljesen más szabályrendszerrel, ezért itt ez az emberi oldala nagyon erősen jelen van, miközben egyáltalán nem elhanyagolható, hogy háborúban állunk. Na milyen is volt ez az intézmény? A Matula, ugye említetted, hova érkezik?
2: Egy nagyon szigorú intézmény volt. Ugye Georgina az intézménybe kerülése előtt egy polgári életet élő családból származott, tehát egy polgári világból, ha járt iskolába, járt, voltak barátnői, nem kellett egyenruhát hordani, meg volt egy szabadsága. És akkor, amikor az édesapja elvitte a kollégiumba, a bentlakásos intézménybe, az internátusba, akkor szembesült azzal, hogy szabályok vannak. Egyenruhát kell viselni. Megmondják, hogy mit kell csinálni. Napirend van. Alkalmazkodni kell másokhoz. Nagyon sok mindenkihez kell alkalmazkodni. El kell viselni azt, hogy mit gondolnak róla mások. El kell viselni azt, hogy nem minden úgy történik, ahogy ő szeretné. El kell viselni azt, hogy sokszor valamit ő nem szeretne megcsinálni, mégis meg kell, és hogy korlátozzák az ő szabadságát. És ő ezt először egy óriási tragédiaként éri meg, majd ahogy haladunk előre az eseményekben, azért felfedezhető az, hogy azért ő is így átgondolja, hogy ez érte van. Tehát, hogyha most is, ma már azért nem olyan sok lánynevelő iskola van az országban, ahol tényleg csak lányok vannak, de azért a közelmúltban még azért jó néhány ilyen iskola volt, akár Egerben is volt ugye lányiskola, hogy azért az utóbbi idők, vagy a jelen lányiskolái már kevésbé szigorúbbak, mint ezek voltak, de azért itt a 40-es évek szabályrendszere, az még a 20-as, 30-as években kialakult szabályrendszernek a folytatása, ahol azért egy sokkal konzervatívabb világ volt, és ott tényleg a nevelők azok felelősséget éreztek a gyerekekért, és tudták, nyilván itt a nevelők is elég konzervatív szemlélettel rendelkeztek, mint ahogy minden ilyen iskolában kellett, hiszen a jó nevelőnek megvolt, hogy milyennek kell lenni, és mindez a nevelés érdekében volt, amit nyilván gyerekként sokszor az ember nem úgy érez. Tehát akár most mi is, hogy így beszélgetünk, mi is egyházi iskolába jártunk, bár ugye mi nem lányiskolába jártunk, de én mondjuk laktam lánykollégiumba, és ott is voltak szabályok, és sokszor nehéznek tűnt, hogy korlátoznak minket, megmondják, hogy mikor mit kell csinálni, tényleg alkalmazkodni kell szabályokhoz, de utólag felnőtt fejjel az ember sokszor átértékeli ezeket, hogy ez mindez értünk volt. És így tényleg az elmúlt években, ahogy szoktam így találkozni, beszélgetni olyanokkal, akikkel így együtt éltünk éveket, senki nem azt mondja, hogy milyen rossz volt. Hanem mindig arról beszélünk, hogy milyen jó volt. Tehát sokszor ugye saját életünkön keresztül megtapasztaljuk azt, hogy ami a jelenben olyan teher, az hosszú távon értünk van, és azért van, hogy mi azok legyünk, akik vagyunk.
1: És nagyon sokszor ugye a szerénységre és a takarékosságra éppen, hogy a háború árnyékában kerül sor, ugye itt a zárt szigorú szabályok kapcsán mondom ezt még el. Arra lettem figyelmes így a történet kapcsán, hogy mindenki tud azonosulni vele, habár nem mindannyian jártunk egy ennyire zárt, szigorú szabályok mentén működő iskolába, vagy zárt intézménybe, de valahogy egy idő után annyira be tud szippantani ez az olvasmány, hogy elkezd mindenkinek felsejleni, ami úgy Szabó Magdának így a titka, hogy a tanároknak a jellemében vannak szigorúbbak, van, aki kenyérre kenhető, aki minden bánatát ismeri a gyerekeknek egy nézésükből, van, aki segíti őket, hogy egy picit könnyebben elviselhető legyen ez a szigor. Vannak barátságok, vannak viták, és hogy ez az iskolai környezet is fel-fel sejlik nekünk is. És amit te is mondtál, hogy mindannyian úgy emlékszünk vissza, hogy milyen jó volt, hogy egy-egy ilyen emlékre, hogy egy kicsit ilyen nosztalgikus is, mikor az ember kezébe veszi már, mint felnőtt fejjel, mert hogy alapvetően az Abigailről tudom, hogy vannak iskolák a mai korban, ahol ez kötelező olvasmány, éppen azért, mert gyerekeknek szól, gyerekekről szól valamilyen szempontból, de attól függetlenül bármely felnőtt is a kezébe vehet, és ez egy nagyon jó olvasmány. Mit lehet még tudni a műről? Tudsz esetleg olyanról mesélni nekünk, hogy milyen volt a fogadtatása, hogyan indult az Abigailnek a karrierje gyakorlatilag? Ez hol helyezkedik el az írónőnek a munkásságában? Hiszen sokszor olyan alapnak vesszük, hogy már sokat beszéltünk az írónő életútjáról, de nem hanyagolható el azért egy-egy rövid információ erről.
2: Így van, az Abigail az ő írói munkásságának az első felére tehető. Jó néhány évig azért nem írhatott, és utána, amikor külföldön megjelent az ő népszerűsége, annak következtében Magyarországon is lehetőséget kapott arra, hogy megjelenjenek az írásai, és ő már egy ismert, népszerű író volt, amikor megjelent ez az írása. Valószínűleg ez is hozzájárult ahhoz, hogy nagyon hamar népszerű lett, hiszen ha valaki már nem első könyves szerző, hanem már többedik könyves, és már több írói díjat is magáénak tudhatott ekkor, őt sokkal könnyebben eladják a könyvesboltok. Bár ugye, amikor ez a könyv megjelent, akkor nem úgy volt, mint most, hogy rengeteg kiadó, hanem akkor volt a kiadó, aki kiadta ezt a könyvet. Tehát akkor sokkal jobban azért átlátható volt a könyvpiac. Mert azért szerintem már nagyon sokszor említettük, hogy manapság átláthatatlan a könyvpiac. Szabó Magdának az írói munkásságának a jelentős része egy olyan világban volt, amikor még nem volt ennyire átláthatatlan. Sőt, hogyha megjelent valami, akkor az megjelent az újságokban, írtak róla, készítettek vele beszélgetéseket. Őt egyébként nagyon szerették az újságírók, és így ennek köszönhetően mai szóval élve mondhatjuk azt, hogy nagyon jó volt a reklám a könyv körül. És nagyon hamar megfilmesítették, valószínűleg annak is köszönhető, hogy a könyv még népszerűbb lett, meg ugye megfilmesítés is azért történt, hiszen már népszerű volt a könyv, és akár a 70-es években is nagyon kelendő volt egy olyan téma, ami mindenkinek szól. Tehát, hogy az akkori kor olvasói elvárása, mondhatjuk ezt, hasonló volt, mint akár mostani is, hogy az emberek olyan műveket kerestek, ami mindenkinek szól, vagy amivel tudnak azonosulni. És azért, ahogy te is említetted, hogy ezzel a diákok is tudnak azonosulni, de a felnőttek is, hiszen hogyha nem is aktív diákokról van szó, hanem csak múltban levő diákokról, akkor is azért az emlékképek azért mindenkinek hozzájárulnak. És végül is ez egy olyan téma, amit lehetett politikailag korrekten kezelni, fogalmazhatjuk meg így is, tehát az aktuál politika mentesen játszódik ez a történet, hiszen ez a második világháború alatt játszódik, és nem a háborús vonal van a középpontban. Tehát itt tényleg a cselekmény középpontjában az iskola belső ügyei vannak, és ennek köszönhetően mondjuk azt, hogy az akkori kor kultúrpropagandájának a szemében is ez egy olyan könyv volt, amelyet nem korlátoztak.
1: Azt ugye említetted, hogy Szabó Magda írásai között tényleg nyomon követhetjük az életének mozzanatait, és gyakorlatilag ő egy tanárember maradt akkor is, amikor tollat ragadott. Tudunk-e itt kiemelni kifejezetten olyanokat, amely párhuzam így a leírtak és a valóság között? Ugye egyet már említettél, hogy ő maga is egy ilyen hasonló intézménybe járt. Van-e esetleg gondolatunk arról, hogy valószínűleg ezeket a tanárfigurákat nyilván az ő tanárai is ihlették?
2: Igen, illetve a diák karakterek között is vannak párhuzamok, hiszen hogyha akár a Führerlisre gondolunk, most ugye azért említem meg újra a Führerliszt, mert ha esetleg valaki nem tudja, akkor Szabó Magdának az a regény szól lényegében az életéről, tehát ez egy ilyen önéletrajzi írás, némi fikcióval, tehát abból tudunk meg talán legtöbbet Magdáról, hogy ki is volt Magda, és abban nagyon sokat ír az iskolás éveiről, a latintanulásról, hogy hiszen ugye ő latin magyar szakos tanár volt, és ugye azt is tudjuk, hogy hamarabb tudott latinul beszélni, mint magyarul, és akkor hát a szomszédok mindig elszörnyűködtek, amikor hallották őt latinul kiabálni, hogy megszállta az ördög ezt a gyereket. Hát tudjuk, hogy nem szállta meg, csak ugye az édesapjának köszönhetően ő elég hamar megtanult latinul, és pont, hogyha a két kötetet párhuzamba állítanánk, akkor látnánk így legjobban a párhuzamokat, hogy milyen olyan diákkarakterek vannak, akik valószínűleg lehetnének ezek a személyek, de ugyanígy a tanároknál is, hiszen Szabó Magdának is voltak kedvenc tanárai, meg kevésbé kedvenc tanárai is, és azért a Führerlisztben is olvashatjuk, hogy vannak olyan tanárok, vagy voltak olyan tanárok az életében, akiknek a megítélése úgy változott az idők során, hiszen azért több évig jártak ezekbe az intézményekbe, és nem mindegy, hogy valakivel milyen volt az első tapasztalat, és utána hogyan formálódtak ezek a személyiségek. De ugye Szabó Magda nagyon jó a jellemábrázolásokban, és hogy hogyan bontja ki egy adott embernek a személyiségét, és hogy hogyan írja le a karaktereket. És itt a tanári karon belül is lehet látni, hogy akinek először a megítélése lehet, hogy kevésbé volt pozitív, az utána hogyan változik, vagy minek kell ahhoz történni, hogy megváltozzon róla az elképzelése, vagy a véleménye, és fordítva is, hogy mondjuk valakihez úgy kötődött, vagy valakit úgy nagyon szeretett, és mondjuk csalódott benne. Ezt szerintem teljes mértékben lehet így párhuzamba állítani, meg hát ugye alapvetően az iskola struktúrája, meg ez a református vonal, hiszen a református iskolák nagyon szigorú iskolák voltak, és ez teljes mértékben megjelenik, és én azt gondolom, hogy egy bármilyen ilyen zárt intézményt az ember csak akkor tud ilyen jól, ilyen részletesen leírni, bemutatni, hogyha egy ilyenben élt. Tehát kívülről nem tudjuk elképzelni, mi történik egy ilyen iskolában, hogyha nem éltük át személyesen. Mert azért annyi sok részletet leír, annyi sok mindenre kitér, annyi sok mindenről beszélnek, annyira részletes a leírás, hogy ez nagyon nehéz lenne elképzelni, hogyha nem lennének benne a személyes kötődések.

0: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Szabó Magda, Abigail című kis regényéről beszélgettünk, Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzik a műsor készítője, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott adásunkat szerdán 14 óra 5 perctől megismételjük.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.

0: Esti mese.
1: Kedves gyerekek, hallgassátok meg Benedek Elek Erős Pali című meséjének második befejező részét, melyet Vándor Éva olvas fel.
2: Erős Pali. Ment mendegélt Pali az alsó világban, s este felé meglátott egy asszonyt, amint éppen vizet merít a kútból. Hát ez az asszony csodálatosan hasonlít az ő anyjához. Köszön az asszonynak, s kérdi, vajon nem az ő nénye-e? Én nem lehetek a te nénéd, mondja az asszony, mert amikor a lidérc elrabolt, nem volt nekem fiú testvérem. Már akár volt, akár nem, úgy szemlélem, hogy testvérek vagyunk. Csak kóstold meg ezt a pogácsát. Megkóstolja az asszony a pogácsát, s hát egyszerűen megérezte, hogy az anyja tejével van sütve. Hely, Istenem, nem tudtam, mit csináljon szertelen nagy örömében. Ölelte, csókolta Palit, bevezette a házukba, de mindjárt el is akarta rejteni az ágy alá, mert félt, hogy ha hazajő az ura, a lidérc, megöli Palit. De már azt nem teszem, mondta Pali, hogy ágy alá bújjak. Abban a szempillantásban nagyot döndül a ház oldala. Kiszaladnak, s hát egy hétmázsás buzogány fekszik a földön. Hát ezt kidobta ide, kérdezte Pali. Ezt az én uram, felelte a nénye, mégpedig 7 mérföldről. Felkapja Pali a buzogányt, s azon nyomban úgy visszadobja, hogy éppen a lidércnek a lova elé esett. Meg is botlott benne a ló, s visszahőkölt nagy horkolással. Nyetenye, rikkantott a lidérc. 100 esztendeje járok rajtad, s még sohasem botlottál meg. Aközben meglátja a buzogányát, fölkapja a földről, megsarkantyúzza a lovát, s repül haza, mint a szél, még annál is sebesebben, de még a gondolatnál is sebesebben. Pali kint állott az udvaron, s fogadta. Jó estét, sógor!
3: Adjon Isten, sógor! Na csak, hogy ide jöttél, most már 3 éjjel s 3 nap mindig vigadunk.
2: Nem lehet, sógor, mondja Pali.
3: Mert nekem még virágos vitézhez kell mennem, hogy megkérdezzem tőle, miért sír mindörökké, s miért nem kacag sohasem az ő húga.
2: Jól van, sógor, eredj csak, de ha visszajössz, hozd nekem egy aranyalmát a virágos vitéz háza elől.
3: Hozok, sógor, hozok.
2: Tovább ment Pali, s másnap megtalálta a másik leánytestvérét, harmadnap a harmadikat. Ezeknek is lidérc volt az uruk, s ezek a lidércek is mind kérték Palitól, hogy hozzon egy aranyalmát a virágos vitéz háza elől. Ment, mendegélt Pali, s rengeteg erdőbe ért. Amint megy, meglát egy embert egy nagy fának a tövében. Ott feküdt, s aludt. A lova meg a fához volt kötve, a kardja pedig egy hajszálon lógott a feje felett egy ágon. Nézi, nézi Pali az alvó embert, s gondolja magában, ez bizonyosan virágos vitéz lesz, mert ő róla hallotta, hogy amikor alszik, mindig lóg egy hajszálon a kardja a feje felett. Lefeküdt virágos vitéz mellé, s elaludt ő is. De virágos vitéz hamarabb felébredt, s csak elcsodálkozott, amikor látta, hogy egy legény fekszik mellette. No, ezt most megölhetném, gondolja magában virágos vitéz, de nem ölöm meg, mert ő sem bántott engem. Egy kevés idő múlva felébredt Pali is, s egyszeribe összebarátkoztak. Virágos vitéz elvitte Palit a házához, s hát csak ugyan úgy volt, ahogy Pali hírből hallotta. A virágos vitéz húga mindig sírt, és sohasem kacagott. Kérdi Pali a leánytól. Mondd meg nekem, miért sírsz mindig, és sohasem kacagsz? Feleli a leány. Azért, mert a bábám, aki vénboszorkány, amint megszülettem, kivette a tüdőmet, s addig nem is kacagok, amíg valaki vissza nem teszi. Pali meg sem pihent, indult, hogy előkerítse azt a vénboszorkányt, ha a föld feneke alól is. 3 nap s 3 éjjel folyton folyvást ment az erdőben, de még csak egy élő lelket sem látott. Meg is éhezett, meg is fáradott erősen. Egy nyulat, amint előtte szaladt, meglőtt, egy nagy falát tüzet rakott, sütni kezdte a nyulat. Egyszer csak hallja, hogy valaki reszket, didereg a feje fölött, s mind azt mondja nagy fogvacogással. Jaj, de fázom! Jaj, de fázom! Felszól Pali a fára, de fel sem nézett, hogy ki van ott. Ha fázol, gyere le, s ülj a tűz mellé.
3: Lemegyek, ha az egyik hajszálat, amit ledobok a kardodra, s a másikat a puskádra kötöd. Jól van, jól, csak gyere le! Hát éppen az a vén boszorkány volt a fán, akit Pali keresett. A boszorkány ledobta a két hajszálat, s ahogy Pali rákötötte az egyiket a kardjára, a másikat a puskájára, leereszkedett a fáról, s lekuporodott a tűz mellé. Egyszerre csak előkap honnan, honnan nem, egy varangyos békát a vén boszorkány. Nyásra húzza, a tűz fölé tartja, s amint csepegett a zsír a békából, mindig pusmogta magában. Békát sütök, nyúlhúst eszem. Eszel, ha adok, mondta Pali Fokhegyről. De a vén boszorkány csak mondta tovább. Békát sütök, nyúlhúst eszem. S amikor a nyúl jó piros ropogósra sült, a békát úgy a Pali arcához csapta, hogy a szeme majd kiszökött. Hely, felszökik Pali a tűz mellől, kap a kardja meg a puskája után. De a kard is, a puska is hajlós fává változott a vén boszorkány hajszálától. No, nem ijedt meg, Pali, két kézre kapta a boszorkány, s úgy megrázta, hogy no! Mit gondoltak, mi történt vele? Abban a szempillantásban mindenféle csúszó-mászó állattá változott a vén boszorkány. De annyi volt, hogy Pali alig győzte szerte taposni. Akkor a csúszó-mászó állatokból ismét boszorkány lett, s elővett minden ördögi praktikát, amit csak tudott, de nem tudott kiszabadulni Pali keze közül. Könyörgésre fogta, s ígért mindent Palinak, csak hagyja meg az életét. Nem kell nekem semmi egyéb ezen a világon, csak add elő a virágos vitéz húgának a tüdejét. Megtalálod, mondta a vén boszorkány, a kapujok bal sarkánál. Ott van elásva egy kis ládikóban. Indulj előttem, vén boszorkány, rikkantott Pali, s akart nem akart, mennie kellett a boszorkánynak a virágos vitéz kapujáig. Ott csak ugyan megtalálták a leány tüdejét egy kis ládikóban. Visszatették egyszeribe, s hát, halljatok csodát! A leány abban a szempillantásban elkacagta magát. De bizony, ha elkacagta magát, Pali meg is kérte mindjárt a leány kezét. Bezzeg, hogy adta szívesen virágos vitéz, s ment hozzá szívesen a leány is. Hét puszta határban sem talált volna különblegényt. Ott mindjárt nagy lakodalmat csaptak, s a lakodalom után elindult Pali a feleségével hazafelé. De előbb szakasztott három aranyalmát a három lidérc sógornak. Amikor megérkeztek az első sógorhoz, az volt ennek az első szava. No, sógor, hoztál-e aranyalmát a virágos vitéz háza elől? Igen, sógor, itt van mi. De amint át akarta adni az almát, lejtette, mintha csak történetesen ejtette volna le. A lidérc utána kapott az almának, de Pali is a kardjának, s úgy lenyisszentette a lidérc sógor nyakát, hogy attól ugyan mehettek tovább bátorsággal. A második és a harmadik sógorral éppen így tett Pali. Akkor aztán a feleségével s a három leány testvérével ment a lyukhoz. Hely, még csak most jutott eszébe, hát ha eddig letelt a hét esztendő, s kőmozsoló nem vár rá. Akkor aztán itt maradhatnak még a világ, s még két nap. De áldott szerencsére a hét esztendőből még hibázott egy nap, s a kötél ott lógott a lyuk aljában. Először az idősebb leány testvérét húzatta fel, azután a középsőt, harmadiknak magát, nehogy a kőmorzsoló megcsúfolja. Amikor aztán fent volt, felhúzták a kisebbik testvérét, s a feleségét egyszerre. Megköszönte kőmorzsolónak, hogy olyan hűséges szolgája volt hét álló esztendeig, aztán mentek, s meg nem állottak, míg a falujokba nem értek. Jaj, de örült a szegény asszony, amikor meglátta Palit a feleségével és a három leányát. De még csak ezután volt nagy öröme, mert halljatok csodát! Pali letette a földre a három aranyalmát, egyre rásuhintott egy vesszővel, s ragyogó fényes aranypalota lett belőle. Rásuhintott a másik kettőre is, s azokból két aranyalmafa lett. Termett azokon annyi aranyalma, hogy a szem nem győzte belepni. Volt pénz most annyi, hogy nem tudták mennyi. Akadt a három leánynak is három kérője, s csaptak olyan lakodalmat, hogy hét országról jártak el a csodájára. Én is ott voltam. Erősen megcsodáltam. Aztán megfordultam, s hazáig meg sem álltam.
1: Kedves gyerekek, ma este Benedek Elek Erős Pali című meséjének második befejező részét olvasta fel nektek Vándor Éva színművész. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!

0: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
1: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
2: Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! A Szent Háromsághoz való imákról Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedésének második részét hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.

Tisztelt rádióhallgatók! Nézzük most példákat arra, hogy milyen imádságok vannak akkor, amikor a Szent Háromságot szólítjuk meg, és akkor, amikor a Szent Háromság különböző személyeit. Megvallom, nagyon megszerettem, talán már a család évétől kezdődően azt az imát, amely a Szent Háromság megszólításával kezdődik, és azután ezt vasárnaponként a liturgikus közösségben szinte mindig elmondtuk, de nagyon sokszor a hétköznapok során is. És természetesen egyénileg is igyekszem minél gyakrabban imádkozni. Így hangzik. Dicsőséges Szent Háromság, minden szeretet és közösség forrása, köszönjük neked a családunkat, bocsásd meg bűneinket, amelyeket szeretteink ellen elkövettünk. Támogasd testvéreinket, akik házasságukban és családi életükben hajótörést szenvedtek. Töltsd el szívünket családtagjaink iránt áldozatos tiszta szeretettel. Segíts, hogy a kölcsönös önátadásban napról napra újjászülessünk. Segítsd fiataljainkat, hogy bátran vállalják a család élet kihívásait. Áld meg mindazokat, akik a magyar családokért sokat fáradoznak. Szent család, könyörög érettünk. Amen.

A Szent Háromság személyei közül az első az egymáshoz való viszonyulások alapján az Atya, és Szent Lukács evangéliumának 11. fejezet első verse nyomán tudjuk, hogy amikor Jézus imádkozni ment, akkor az apostolok látván a teljesen átszellemült, ragyogó arcú mestert kérték, taníts minket imádkozni. És ekkor mondta el azt az imát, amely a legismertebb keresztény imádság és a legtökéletesebb. Ez a mi atyánk. A mi atyánkot tehát maga a mester, az Úr Jézus Krisztus tanította. A mi atyánkot Szent Lukács evangéliumában is megtaláljuk, és Szent Máténál is. Minden imádság mintájaként beszélünk róla, nem azért, mert mindig ugyanezeket a szavakat kell elmondanunk, hanem azért, mert a szerkezete Jézus Krisztus lelkületét mutatja meg számunkra, és arról árulkodik, hogy az Isten országa az elsősorban keresendő kincs, az üdvösség, az örök boldogság, az Isten akarata az, amit elsősorban kérnünk kell. Egyébként a hét kérés imájaként is hallottam már többször róla, hiszen hét kérés fogalmazódik meg benne. Legfontosabb azonban, hogy a mi atyánkban, annál a résznél, amikor a mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma kérés elhangzik, akkor nem pusztán és nem elsősorban földi életünk fenntartásához szükséges eszközökre irányul a kérésünk, hanem arra, hogy minél inkább a mennyei kenyérrel, az eukarisztiával éljünk. Tehát a mi atyánk imádsága az élet kenyerének kérésében teljesedik ki igazán.

0: Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Húsz óra.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A korábbi időkapszulában talált dokumentumok másolatait és új, a jövőnek szóló üzenetet is elhelyeztek a csíksomlyói kegytemplom új toronygombjaiban. Ebben a kegyhely felújítási munkálatairól és az erdélyi ferences rendtartomány előtt álló kihívásokról is beszámolnak. Tájékoztatták a távirati irodát a székelyföldi Szűz Mária kegyhely működtetői. A Duna Aszfalt ZRT két azonnali lépéssel támogatja a paksi atomerőmű biztonságos hűtővíz ellátását és az esetleges kritikus helyzetekre való felkészülést, tájékoztatta a vállalat a távirati irodát.

megújításával együtt. Szándékuk a kontingens bővítése. Az alapanyagot az igényekhez igazodó ütemezésben már hétfőtől biztosítják a Versendi kőbányából, írták. A Fidesz nem vesz részt a Magyar Péter miniszterelnök által kezdeményezett szombati paksi találkozón, közölte Havasi Bertalan a Fidesz kommunikációs igazgatója a távirat iroda megkeresésére. Havasi Bertalan úgy fogalmazott, paks nem kampányszínpad, a pártelnökök nem Magyar Péter politikai biodíszletei. Tájékoztatni pedig az országgyűlést kell. A kommunikációs igazgató azt is írt a Magyar Péterről, mivel össze-vissza beszél, nincs is értelme meghallgatni, mert másnap ugyanannak az ellenkezőjét is el fogja mondani, ugyanolyan meggyőződéssel. A KDNP sem vesz részt a Magyar Péter miniszterelnök által kezdeményezett szombati paksi találkozón, közölte a párt a távirat iroda megkeresésére. A KDNP azt várja el a miniszterelnöktől, hogy ebben a rendkívüli időszakban ne Facebook kormányzást folytasson, és ne újabb filmet rendezzen, ne össze-vissza beszéljen saját magának is ellentmondva, hanem az országgyűlés tájékoztassa megfelelő módon. Természetesen a színjátékban nem veszünk részt, írta a KDNP. A politikusok helyett szakemberek konzultáljanak a paksi atomerőművel kapcsolatos teendőkről, javasolta a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében Torockai László, a Mi Hazánk mozgalom elnöke, frakcióvezetője. Torockai László nem vesz részt a Magyar Péter által kezdeményezett szombat délelőtti paksi találkozón, amelyre a miniszterelnök a parlamenti pártok elnökeit hívta meg azzal a céllal, hogy tájékoztassa őket az évtizedek óta nem látott építkezés részleteiről, továbbá a korábbi évek mulasztásairól, amelyek szükségessé tették a beavatkozást. A Mi Hazánk elnöke jelezte, Tóth Máté energiajogásznak, pártja energiaügyi főtanácsadójának adott meghatalmazást, hogy képviselje őt a találkozón. Példaértékűnek tartja a paksi atomerőmű működésbiztonságát szolgáló, beruházások érdekében formálódó szakmai összefogást az Építési Vállalkozók Országos Szövetsége, és arra ösztönzi érintett tagszervezeteit, hogy kapacitásaik és szaktudásuk felajánlásával kapcsolódjanak be a munkába, közölte az EVOSZ a távirat irodával. A magyarországi építőipar felkészültsége és együttműködése jelentős támogatást nyújthat a Duna vízállásának stabilizálását és az erőmű biztonságos hűtővíz ellátását szolgáló feladatok megvalósításához. Végül az időjárásról. Felhőtlen idő várható, gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 10 és 17 fok között várható. Ennél alacsonyabb értéket mérhetünk szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken, míg a nagyobb városok belsejében, a magasabban fekvő pontokon és a szelesebb délkeleti és északkeleti tájakon melegebb lesz a hajnal. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 30 és 35 fok között alakul. Híreket hallottak.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Jó estét kívánunk a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. Ma este a technikus Somogyi Márton, a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a hírszerkesztő hírolvasó Sinkovics Andrea. Nevükben is kellemes rádiózást kíván önöknek, a bemondó Berecz Renáta. Műsorajánlónkat hallják. Hamarosan híreket mondunk, ezután kezdődik a Közelkép című műsorunk, melyben Szalainé Király Júlia főmuzeológussal, irodalomtörténésszel, a Gárdonyi Emlékház vezetőjével, Somosvári Eszter Anna beszélget. Ezután kezdődik a Líceumi Krónika, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem műsora. 21 órakor a hírek után a Kultúrkör című műsorunkat hallhatják. Farkas Erzsébet és Klész Beáta összeállításának elején a nyári időszakban a diósgyőri lovagi tornák terén megvalósuló pajta játéktár lehetőségére hívjuk fel az érdeklődők figyelmét. Ezután arról számolunk be, hogy új könyvtárbuszt kapott Borsod-Abó-Üzemplén vármegye Encsi térségének 26 települése. Végül pedig a Magyar Kultúra Napja alkalmából kitüntetést kapott

0: és szakembert ismerhetnek meg. Rövid ajánlunkban Tamás Krisztiánt, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserét kérdezi az egyik szerkesztő.
1: Mitől lovag a lovag?
2: Hát attól leginkább, olyan jó, hogy itt feltetted ezt a kérdést a Szent István Rádió hullámhozón, hogy érte a lovagi erényeket, aminek szinte egyik első pontja a keresztény hit védelme, vagy a töretlen hűség. A nők tisztelete is, most csak párat emeltem ki. Persze a 21. században lehet, hogy néha nevetségesnek gondolnák az emberek, hogyha ezeket mai napig így élnénk, de a lényeg, hogy a lovag a mai napig, ha kiemeljük, és hogyha azt mondjuk, hogy valaki lovagias, akkor egy olyan ideát látunk magunk előtt, ami a 21. században is követendő példa. Tehát a lovagias ember, vagy valaki, akire azt mondjuk, hogy az udvarias, előzékeny, és leginkább az összes képességét, nem csak a bátorságát, ügyességét, hanem minden mást, amiben ő jó, a gyengébbek oltalmára használja, vagy arra használja, hogy segítse a gyengébbeket.
0: 21 órától 22 óráig rádiónk tokai frekvenciáján Téka című összeállításunk kezdődik, melyben először görögkatolikus félórát hallanak, majd folytatjuk a székelyföldi tusványoson megtartott bálványosi nyári szabad egyetemről készített összeállításunkat, amelyben Európa átalakulása és a kisebbségi jogok elnevezésű pódiumbeszélgetést mutattuk be. Most Kalmár Ferencet, Magyarország szomszédságpolitikájának fejlesztéséért felelős volt miniszteri külön megbízottat hallják.
3: Összeszámoltam mindjárt 3-4 olyan országot, amelyekkel, ha valaki mellénk áll, mindjárt ezzel a 3-4 országgal is szembe kerül. Szóval nagyon nehéz találni szövetségest. A 4 éves Európa tanácsi működésem során egyetlen egy olyan felszólalást hallottam egy angol lord részéről, tényleg lord volt, lordok házának tagja volt, de valójában egy ilyen nagyúri arisztokrata volt, aki a felszólalásában azt mondta, hogy tudjuk, milyen igazságtalanság érte Magyarországot Trianonnál. Szóval ez, de máskülönben a magyar kérdéssel nem foglalkoznak.
0: 21 és 22 óra között Kisújszálláson Leltár című összeállításunkat hallhatják, melyben Jeges Mirjam kármelita nővér a szív liturgiájáról, az imádságról emelkedik, a Vilai Szent Teréz a Belső Várkastély című műve alapján. 22 órakor kezdődik Közélet című műsorunk, melyben beszámolunk az EGRI Közösségi Alapítvány idei 4. Boldog utca és első élőhely pályázatáról. Szólunk egy olyan izgalmas kutatásról, mely a Pirker János László érsek idejében történt himlő elleni védekezést mutatja be. Végül bemutatjuk a Nők a Társadalomban című tanulmánykötetet. A mai összeállításban korábbi adásainkból szemezgetünk. Ajánlunkban Rakusz Mártát, az EGRI Közösségi Alapítvány kuratóriumi elnökét hallják.
4: Gyakorlatilag alapvetően ugyanaz a pályázat, mert hál' Istennek ezek szerint sikerült egy olyan kis koncepciót közreadnunk 4 évvel ezelőtt, ami jól működőnek tűnik, és tényleg arra törekedtünk, hogy eleve egy olyan nyitott pályázat ez, amiben mi nem mondjuk meg, hogy pontosan mit kell csinálni, vagy mit várunk el. Mi azt szeretnénk, ahogy akik erre pályáznak, mert ugye azt kérjük, hogy ne egy-egy ember, hanem egy kisebb közösség, akik már elkezdenek szervezkedni az utcájukban, vagy a háztömbjükben, ők fogjanak össze, és közösen valamit találjanak ki, ami nekik jó.
0: 23 órakor a Vatikáni Rádió műsorát sugározzuk, ezt követi Hitvalló című műsorunk, melyben Karóczkai Júlia, az EGRI Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium diákjaival a nemiséggel kapcsolatos bűnökről beszélget. Éjfélkor a himnusz hangjai búcsúztatják a napot. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb éjfél előtt jelentkezem. További kellemes rádiózást kívánok, Berecz Renátát hallották.

0: Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai közelképünk kicsit rendhagyó lesz, mert az Eger írójának is nevezett Gárdonyi Gézát és az ő emlékére évente megrendezett pikniket és mesekertet ismerhetik meg jobban hallgatóink, amelyet ebben az évben a múlt héten rendeztek meg. Az esemény főszervezőjével, a Gárdonyi Géza emlékhez vezetőjével, Szalainé Király Júlia főmuzeológus irodalomtörténésszel, Somosvári Eszter Anna beszélget.
2: Egerben hagyomány, hogy ilyenkor augusztus környékén a Gárdonyi kert, a Gárdonyi emlékház kertje, az Gárdonyi mesekerti alakul. Nincs ez másképp az idén se, és ugye az állandóan bővülő programokkal várjátok szeretettel a családokat.
3: Augusztus 3-án van Gárdonyi Géza születésnapja, mindig megünnepeljük egy piknikkel. És aztán jött ez a nagyszerű rendezvény, a Gárdonyi Napok, ami szintén augusztusban, tehát a születési hónapjában kerül megrendezésre. És arra gondoltunk közösen, hogy egy kicsit jobban bemutatjuk ilyenkor Gárdonyit. Készültünk egy időszaki kiállítással. Az emlékházban most a történelmi regényeinek az eredeti kéziratait nézhetik meg a látogatók. Vannak olyan cédulák, amikre Gárdonyi összeírta például az Isten rabjaihoz az apácáknak a nevét, vagy azokat a növényeket, amelyek szerepelnek a regényben. De megvan a kézirata is az egri csillagoknak is, az Isten rabjainak is. Tehát nagyon sok minden érdekességet tudunk kiállítani és bemutatni a látogatóknak. Ezekhez természetesen kapcsolódik délelőttönként tárlatvezetés, rendhagyó tárlatvezetés, játékkal, beszélgetéssel, délutánonként pedig családokat várunk, szintén tárlatvezetésre, az pedig egy kicsit játékosabb a gyerekekkel, és megpróbáljuk gyereknyelven átadni Gárdonyi üzeneteit. Ez a hatalmas kert, amit Gárdonyi pedig nagyon nagy gonddal alakított ki, megelevenedik, leginkább az én falum világát próbáljuk megidézni. Gárdonyinak nagyon különleges kapcsolata volt a faluval. Ő Egerben is falut teremtett magának, így írt, hogy falut teremtek magamnak a városban. Tehát a falusi környezet, a falusi emberek, a falusi élet nagyon közel állt Gárdonyihoz. Ő maga feltaláló szeretett volna lenni, tehát a mesterségek, a kismesterségek mindig nagyon-nagyon közel álltak hozzá, sok mindent kipróbált. Ezért mi is hívunk mesterembereket. Fafaragó mesterünk van, nemezelhetnek a gyerekek, gyöngyöt fűzhetnek, és kipróbálhatják a fazekas mesterséget, sőt, most az idén egy nagyon különleges vízi malommal hajtott kötélveréssel is megpróbálkozhatnak. Ezek mind-mind megidézik a Gárdonyi novelláinak a világát. A Fabatka Porta egy remek játszóházzal készült, nagyon sokféle játékkal várják a kicsiket, logikai, ügyességi játékok, megelevenednek a falusi konyhának a különlegességei, nagyon sokféle olyan játékot próbálhatnak ki, ami a gyerekeknek az ügyességét, a kreativitását fejleszti. Ezek mind színesek, gyönyörűek, úgyhogy el tudnak benne veszni a szülők is, meg a gyerekek is. És hát ami elmaradhatatlan, Gárdonyinak alig van olyan műve, amiben ne szerepelne valamilyen állat. Tehát akár a történelmi regényeiben, akár a novelláiban, de leginkább a meséiben nagyon sok állatot vonultat fel. Ő maga is állattartó volt, még tehénnel is megpróbálkozott. Kutyája, macskája mindig volt, de szerette a pókokat, a bogarakat, a méheket, kislipákat, mindenkit és mindenféle állatot. Úgyhogy ezt a világot elevenítjük meg a kisállat simogatóval. Ez is óriási siker, a gyerekek nagyon szeretik az állatoknak a közelségét, szívesen megsimogatják őket. Sikerült az idén is nagyon szelíd, nagyon kedves állatokat hozni, akik örömmel tűrik a gyerekeknek a közelségét. Úgyhogy ez a világ elevenedik meg, de természetesen színpadi produkciókkal is készültünk. Bábjátékok, koncertek, élő mesés előadások mind-mind megelevenítik Gárdonyinak a műveit, illetve magát az irodalmat. Tehát az irodalmat és az olvasást szeretnénk elsősorban népszerűsíteni. És most először volt egy nagyon különleges programunk, a Páván Táncegyüttes és Tóth Levente színművész összefogtak, és olyan gárdonyi műveket kerestünk számukra, amelyekben a táncról és a szerelemről van szó. Ezek a részletek elhangzottak színészi tolmácsolásban, utána Paván Tánc Együttes gyönyörű jelmezekben ezeket mind-mind el is táncolta, tehát egy igazán nagyon kedves produkció kerekedett belőle. Nagy meleg van, de sokakat nem zavar, ugye a gyerekek bátran belevágnak, ők jobban vannak a napocskával, a szülők követik a gyerekeket, a nagyszülők pedig amúgy is elkötelezettek az unokáikkal, úgyhogy elsősorban családok jöttek el, illetve a délelőtti programokra érdeklődő felnőtteket láttunk nagy-nagy szeretettel, sok kérdés volt, nagyon érdekli még mindig az embereket a gárdonyi életmű, és ott is van egy kis interaktivitás, úgyhogy reméljük, hogy sokkal közelebb kerülnek a program révén Gárdonyihoz azok, akik ellátogatnak hozzánk ez alatt a 3 nap alatt.
2: Hogy látod egyébként, ugye most, ahogy beszéltél, az alatt is legalább 5-6 olyan gárdonyi művet említettél, ami lehet, hogy annyira nincs benne a köztudatban, holott akkor, amikor még mondjuk én iskolába jártam nem 2 évvel ezelőtt, akkor ezért nagyon sok gárdonyit olvastunk. Emlékszem, hogy ahogy az állatokat említetted, rögtön beugrott talán az elsős vagy a másodikos olvasókönyvben volt egy, amikor a cica visszamegy az égőházba a kis citáit kimenteni, például ez is egy gárdonyi szöveg volt emlékeim szerint. Aztán a történelmi regényeket is kiemelted. Most ugye az Egri csillagokat mindenki ismeri, nem csak a nagykönyv, hanem a kötelező olvasmány jellege miatt. Hogy látod, mennyire olvassák a többi művét, ami legalább olyan erős, legalább olyan olvasmányos, mint az Egri csillagok?
3: Nagyon sokan olvassák, nagyon örülök, amikor a felnőttek felfedezik újra Gárdonyit. Az iskolások nehezen birkoznak meg Gárdonyival, tehát vannak hatodikosok, akik nem szívesen olvassák, nehéznek tartják az ő nyelvükhöz, tehát átalakult a világ, megváltozott a világ, de Gárdonyit mindenki nagyon szívesen olvassa, aki rábukkan valahogy. Sok látogató, több mint 10 000 látogató jön el egy évben a Gárdonyi emlékházba, és ők mind azért jönnek, mert érdekli őket az életmű, és ahogy beszélgetünk velük, illetve ahogy elmesélik a Gárdonyihoz kapcsolódó élményeiket, nagyon sok művét olvassák. A hölgyek főleg az Ida regényét szeretik nagyon. Hála Istennek a különböző filmek is segítenek ebben. Ugye most nem régiben Goda Krisztina rendezte meg szerintem nagyon jó Ida regénye című filmjét. Odafordultak. Nagyon örülünk annak, hogy a programjainkra, akik eljönnek, megint csak Gárdonyihoz fordulnak, megkeresik a Gárdonyi köteteket a könyvespolcokon. Még mindig népszerű, olyan általános, egyetemes üzenetei vannak a szeretetről, a családról, a gyerek-felnőtt kapcsolatról, a gyerek-gyerek kapcsolatról, az egymásra való odafigyelésről, a játékról, a közösségről, a szerelemről például, amit azért mindenki nagyon szeret, kevésbé vallja be, de azért nagyon szeretik a gyerekek, még a fiatalok is a szerelmes regényt. Kedves élményem volt, kicsit elgondolkodtató, jött egy vagány osztály, 18-20 fő, föltettem a kérdést, igen, elolvasták az Egri csillagokat, mert kötelező, elmondták a véleményüket, és a foglalkozás végén jött oda egy kislány, hogy ő nagyon sok Gárdonyit olvas, nem merte elmondani az osztály előtt, mert nehogy utána cikizzék, hogy ő sokat olvas, tehát már most nem annyira trendi az olvasás, de akik eljönnek hozzánk múzeumpedagógiai foglalkozásra, mindenkinek igyekszem elmagyarázni, hogy igenis cool, olvasni jó, szórakoztat, kikapcsol, és okosak vagyunk tőle, azért az okosság azt gondolom, hogy még mindig trendi dolog, ebben azért a gyerekekkel megegyezünk, meg a szókincsről is sokat beszélünk, hogy ha feltesznek nekik egy egyszerű kérdést, ha olvasottak, akkor pillanatok alatt tudnak válaszolni minden kérdésre.
2: Említetted, hogy a szerelem fontos a mindenkinek, csak van, aki nem meri ugye bevallani, például egy-egy beszélgetés kapcsán, főleg a kavaszok természetesen. Én emlékszem rá, hogy én ezt hittem, hogy majdnem minden Gárdonyit olvastam, és Repka Magdi ajánlotta annak idején, illetve megkérdezte tőlem, mint keresztkérdést feltette, hogy és mi a helyzet a Kürttel? És ugye, ha egy nagyon szerelmes regényt kell kiemelni Gárdonyitól, az pontosan a Kürt, és az az igazság, hogy én azt akkor olvastam el, amikor ő felhívta rá a figyelmemet például, de nagyon tetszett, nagyon szerettem ezt a könyvét is.
3: A Kürt az egy fantasztikus kis regény, rengeteg mély értelme mondani valója van. Azt gondolom, hogy az egrieknek mindenképpen érdemes elolvasni, hiszen Egerben játszódik. Ha szeretnénk tudni, hogy milyen volt egy egri kofa, pillanatok alatt rájövünk. Ha szeretnénk tudni, hogy a prepák, az egri tanítóképzősök hogyan éltek, mit csináltak, milyenek voltak itt Egerben, mit jelentettek az egrieknek, főleg a fiatal lányoknak, hogy ennyi fiatal ember jön ide tanulni, komoly tanítói állásra várva, tehát rendkívüli sok érzékeny, kedves alakja van ennek a kis regénynek. Ugye ez az egyik szál, Eger. A másik, ez a különleges szerelem. Egy fiatal kislány, aki ugyan elvégzi a gimnáziumot, leérettségizik, de mivel az anyja csak kofa, így nem tud bejutni azokba a társadalmi körökbe, ami a végzettsége, a tanultsága fokán őt megilletné, tehát egy furcsa peremre szorul, és a tanítók is gyakorlatilag ilyenek, tehát Gárdonyi is ilyen volt, és megismerkedik egy kedves fiatalemberrel, aki csak egy egyszerű harangozó, egy furcsa, mondjuk kitanulatlan fiatalember, de egymásba szeretnek, a szerelem nem válogat. És a végén ugye felszorulnak a toronyba, tehát kiszorulnak a társadalomból, és mégiscsak annyi sok probléma után mégiscsak megmarad a szerelmük, és mégiscsak egymás mellett maradnak mind a ketten. Egyébként Gárdonyi nagyon sok szerelmes regényében, kis regényében van szó arról, hogy szerelmeseknek valami miatt el kell távolodniuk, vagy elfordulnak egymástól, de aztán mégis egymásé lesznek. Úgyhogy rendkívüli, és még egy nagyon-nagyon fontos üzenete van, az első világháborúról szól a kis regény. Elviszik, ugye beszél erről Gárdonyi, hogy Egerből minden épp kézláb férfit elvisznek, így elviszik a toronyőrt és a harangozó fiút is, és borzasztó az itthon maradottaknak a helyzete. Én szoktam úgy is mondani, hogy a Kürt az itthon maradottaknak a története is, de nagyon-nagyon-nagyon finoman, nagyon líraian tudja ábrázolni azokat a folyamatokat, ahogy a két szerelmes eltávolodik, de aztán újra egymásra talál. Apró, Gárdonyi mindig apró történésekkel, snittekkel, apró mozzanatokkal ábrázol, apró mondatokkal, rendkívül különleges az ő karakterábrázolása.
2: Nagyon érzékeny ember volt, és igazából, ha az ember bármit olvas tőle, pont ezek az apró jelzések, amikkel érzékeltet egy belső történést, az aztán az egy a leginkább az erejét, vagy nem is tudom.
3: Mindig túlmutat a történéseken, tehát az érzelmeket, az embereknek a belső világát a történéseken keresztül, de valahogy mégis azokon túlmutatóan tudjuk megismerni. Az embert, a beszéd, egyrészt a külseje, bár az kevésbé, de a beszéde és főleg a cselekedetei azok, amik jellemzik. Tehát az embereknek a jelleme, a karakter, az a cselekedetei alapján alakul ki, és ezt Gárdonyi tehát jó értelemben maximálisan kihasználja. Rengeteget figyelte az embereket. Van egy nagyon kedves szegedi történet. Szegeden volt újságíró. Volt egy rozoga fotelje a városi kapitánynál. Minden nap beült a fotelba, és végighallgatta azokat az apró peres, tyúkperes ügyeket, ami miatt megkeresték a környékbeliek a kapitányt, és beszéltek arról, hogy ez a problémám, az a problémám, ilyen megoldás, olyan megoldás. Ezek órákig tartó meghallgatások voltak, és ez a kapitány nehezményezte is, hogy Gárdonyi nem írt ezekről egyetlen cikket se. Minek ül ott, minek pipázik egész nap, nem ír róla. És aztán néhány évvel később megjelent az Én falum, és akkor azt mondta, hogy te jó ég, hát ezek az én gatyás parasztjaim. Úgyhogy Gárdonyi folyamatosan megfigyelte, jegyzetelte szívébe, lelkébe, fejébe ezeket az embereket, és aztán visszatértek a regényekben, novellákban. Gyerekeknek szoktam mondani, hogy jól vigyázzatok, ha most Gárdony itt lenne, nem biztos, hogy beszélgetne veletek, de mondom, minden mozdulatotokat megfigyelni, és meglepődnétek, hogy milyen történetben térnétek vissza. Lehet, hogy olyanban, amit magatokról még nem is feltételeznétek, de Gárdonyi meglát bennetek.
2: És ami érdekes nekem az ő megfigyeléseivel, illetve az ember ábrázolásával, nem is érdekes, amit kifejezetten szeretek benne, hogy bármit lát, bármit érzékel, nem ítélkezik, és mindig szeretettel fordul az emberek felé, és szeretettel ír róluk.
3: Nagyon-nagyon szerette az embereket, és nagyon-nagyon megértette őket. És szerintem nagyon sokat aggódott értük, ez különösen ezekben a bizonyos már említett első világháború alatt és után íródott műveiben jön elő, igazán egy egészen új Gárdonyi jelenik meg, mondjuk a Statárium a más világon című novellájában, vagy akár a Leánynézőben, ami szintén Egerben játszódik, egy vag zenész a főhőse, aki valamiért itt marad a városban, ugye nem a vaksága miatt nem tudják őt elvinni katonának. De ezeket az apró dolgokat meglátja Gárdonyi. Sokat sétált, sokat ült be kiskocsmákba, nem azért, hogy igyon, hanem ott látta az embereket, ott voltak ezek a karakterek, akiket ő meg tudott aztán írni. Mindig nagyon-nagyon-nagyon figyelt, és nagyon-nagyon nagy szeretettel tudott hozzájuk figyelni. Szerintem az egy óriási szeretetnek a kifejezése, hogyha valaki figyel a másikra, megpróbálja megérteni, és utána jó költőként, íróként pontosan meg tudja fogalmazni, hogy mi az, ami benne lezajlódik. Ezt a kamaszoknak is szoktam mondani, hogy azért olvassák Gárdonyit, mert egy kamasz abszolút nem érti sem a világot, sem önmagát. Ez egy rettenetes kor, milliónyi ellentmondással, és mondtam, hogy azért olvas különösen klasszikusokat, mert ők hajszál pontosan megfogalmazzák azokat az érzéseket, folyamatokat, amik benned lezajlanak. Líraian, szépen, tűpontosan, érthetően, és ez Gárdonyi. Tehát segít abban, hogy önmagunkat jobban megértsük.
2: Így van, tudunk hozzá kapcsolódni, ő meg segít nekünk még most is.
3: Így van.
2: Egyébként például a kicsiknél mi a tapasztalat, hiszen ugye ő írt meséket is, rengeteg állatos története van, ahogy te is mondtad.
3: A picik imádják a Gárdonyi meséket. Általában 2-3 mesét is elmondok, mert egy mese az soha nem elég. Van óvodásoknak és alsótagozatosoknak szóló programunk, és nagyon-nagyon szeretik a mókusokat, kutyáról, macskáról, kakasról, nagyon sokféle állatról van Gárdonyinak meséje, rókáról is, de pókokról is, tehát nagyon-nagyon nagy az a merítés, amivel meg tudja közelíteni Gárdonyi az állatvilágot, és mindig van olyan mondani való, ami kis segítséggel a gyerekek magukra ismernek. A ugri meg bugri története, két mókus összevész, mókus testvérek, a nagyobbik elzavarja a kisebbet. A kisebb új helyet keres magának, a nagy átmulatja a nyarat, de ha amikor térre fordul, rosszra fordul a sors, akkor visszamegy a testvére befogadja. És a nagy költői kérdés a gyerekekhez, van-e testvéred? Van. Szoktatok-e összeveszni? Hajjaj! Hát mit kell csinálni? Ki kell békülni, és meg kell bocsátani. Aztán újra összeveztek, aztán megint kibékültök, megint megbocsátottok egymásnak pontosan úgy, ahogy ugri meg bugri csinálta. Csak az a nagyon fontos, hogy azért tanuljatok ezekből az esetekből, próbáljátok kicsit elhagyni a rossz dolgokat, ne lépjetek kétszer ugyanabba a csúnya pocsolyába, és meg szokták érteni, és nagyon szeretik. És ugye itt van ez a hatalmas kert, vannak szerencsére mókusok, vannak mindenféle madarak, bogarak, mindenféle állatok, és szoktunk vinni madáreledelt, azt is megbeszéljük, hogy nyáron mit adhatunk a kismadárnak, télen mit adhatunk, mókusnak mit adhatunk, a szerencsénk van, elő is jönnek a mókusok, mert néha a félénkségüknél csak a kíváncsiságuk a nagyobb, és akkor a gyerekek boldogan veszik tudomásul, hogy hát ott ugrálnak a fákon a mesehősök, úgyhogy ez a kert így magában, mintha csak Gárdonyi nekünk készítette volna.
2: És egy kicsit olyan, mintha neki is a vágya is valóra válna, mert ő végül is szerette annyira az embereket, hogy most jó, nagy szavak, de hogyha esetleg látja, így, akkor lehet,
3: főleg a gyerekeket szerette, és pont ma beszéltünk arról a látogatóinkkal a titkos írásos naplója nyomán, beírta a naplóba, hogy a gyermekeket nem, egyszerűen nem szabad megríkatni. Így mondta, hogy nem szabad megríkatni, és azt írja, hogy biztosítsatok nekik erdőt, mezőt, játékot, még ha szegény egy gyerek, akkor is fontos, hogy játszon, hogy legyen szabadsága. Mondom, nagyon-nagyon-nagyon szerette. Tehát a szíve mélyén azért ez a néptanítói, tanítói, nevelői attitűd, ez mindig megmaradt a gyerekek irányába.
1: Kedves hallgatóink, Szalainé Király Júlia főmuzeológussal, irodalomtörténésszel, a Gárdonyi Géza Emlékház vezetőjével, Somosvári Eszter Anna beszélgetett.
0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
4: Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
5: Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Líceum Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt a Szent István Rádióban. A Romkeszt legújabb epizódjában az Egyetem Roma Szakkollégiumának tagja Gáspár Emília és Németh Viktória beszélgetnek Farmosi Andreával, a tutormunkacsoportért felelős mentorral. Az adásban mélyebben megismerhetjük a Roma Szakkollégium tutormunkacsoportjának világát, hogyan dolgoznak a hallgatók a hátrányos helyzetű és roma általános és középiskolások támogatásáért, milyen elvek mentén épül fel a mentorálás, és milyen élmények formálják a közösséget.
4: Lícium Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
6: Ez a Romkeszt podcast legújabb adása. Én Gáspár Emília vagyok, a szakkollégium egyik tagja, és sok szeretettel üdvözlöm.
7: Farmosi Andrea vagyok, üdvözlök én is mindenkit. Az EGRI Roma Szakkollégium mentoraként és a tutormunkacsoport mentorvezetőjeként vagyok most jelen a mai Romkeszben.
8: Sziasztok, üdvözlök mindenkit, Németh Viktória vagyok, az EGRI Roma Szakkollégium tagja, valamint a tutormunkacsoport tagja.
6: Köszönöm szépen, hogy bemutatkoztatok. Ebben az adásban a tutor munkacsoportot fogjuk bemutatni. Ehhez kapcsolódóan az első kérdésem Andihoz szól. Andi, hogyan kerültél a tutor munkacsoporti felelős pozícióba? Mi a legfontosabb célod mentorként?
7: Én harmadik éve oktatok itt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Előtte a gyermekvédelemben dolgoztam nagyon hosszú ideig szakemberként, szociálpedagógusként, és amikor átjöttem oktatni ide a szociálpedagógia tanszékre, akkor merült fel az, hogy itt a tanszék gondozásában van egy nagyon szuper közösség, amit ugye EGRI Roma Szakkollégiumnak hívnak, és hogy ebben a szervezetben mentorálásra is van lehetőség, és mikor ugye ez felmerült, akkor én természetesen örömmel csatlakoztam ehhez a közösséghez. Ebben a szakkollégiumban több munkacsoport működik, némelyiknek ugye akkor már volt gazdája, a tutor munkacsoportnak is volt egyébként, tehát dr. Hadnagy József igazgató, szakkollégium igazgató gondozta akkor ezt a munkacsoportot, de felmerült annak a lehetősége, hogy én átvegyem ezt a feladatot, úgyhogy én nagyon örömmel vállaltam ezt, főleg, hogy a korábbi munkáim is inkább gyerekekhez is kötődtek, óvodaiskolai szociális segítőként is dolgoztam, ahol nagyon sok gyerekkel foglalkoztunk, tehát a szakmámból adódóan is, úgyhogy mindenképpen ezt a munkacsoportot közelállónak tartottam magamhoz, úgyhogy nem volt kérdés, hogy szívesen csatlakozzak, és ezt a munkacsoport vezetői pozíciót elvállaljam, vagy kipróbáljam, úgyhogy azóta is vezetem mentorként ezt a munkacsoportot. Hogy mi a célom mentorként? Elsősorban így a tutor munkacsoporton belül szeretnék válaszolni erre, mert hogy ugye egyéni mentorálást is végzünk a szakkollégiumban, az egy kicsit ugye más célokat fogalmaz meg, de az, hogy a tutorban milyen célokat tartok fontosnak, azt gondolom, hogy a hallgatókkal, akik a tutor munkacsoportnak a tagjai, fontos megérteni közösen, tehát hogy segít hetek nekik abban, hogy ők megértsék, hogy a gyerekekkel végzett munkának milyen pedagógiai és milyen szociális háttere van. Mindenképpen jó, hogyha a hallgatóknak fejlődhet a reflektivitása. Szeretném őket támogatni a nehéz helyzetek feldolgozásában. Tehát vannak olyan viselkedési helyzetek, akár problémák, motiválatlanság, családi háttér a gyerekeknél, akiket ugye ők korepetálnak kint a Szalaváros részben, amelyekkel meg kell tudni küzdeniük, és fontos célom, hogy a tutorok tudatos, érzékeny és kompetens segítőkké válhassanak kint a terepen.
6: Köszönöm szépen. Én úgy gondolom, hogy mindez, amit felsoroltál, azok a célok, azok megvalósulnak, és a tutor munkacsoportban való tevékenységet így ez a szemlélet hatja át. Úgyhogy most Vikihez fordulnék. Először is miért csatlakoztál a Roma Szakkollégiumhoz? Mi vonzott különösen a tutor munkacsoportba?
8: Hát én egy cigány soron nőttem fel Ózd mellett, és kérdésemben merült fel számomra, hogy érettségi után egyetemre fogok jönni. Érte egy elég rossz incidens az érettségit követően a cigányságom miatt, így úgy gondoltam, hogy jó, akkor csatlakoznom kell egy olyan szervezetbe, ami nekem építi a cigányságomat és az identitástudatomat, és segít felismerni azokat az értékeket magamban, ami én vagyok. Úgyhogy én emiatt csatlakoztam a Roma Szakkollégiumba, és ott ugye a felvételin felmerültek ezek a munkacsoportok, hogy kötelességünk csatlakozni valamelyikbe, tevékenykednünk kell. És mikor Hadnagy Józsi elmondta a felvételin, hogy mit is csinál a tutor munkacsoport, kérdésem volt számomra, hogy na én akkor visszamegyek a cigánytelepre, ami hasonló ahhoz a cigánysorhoz, ahol én felnőttem. Ezek a gyerekek olyan gyerekek, akiket mi ott korrepetálunk, akik szenvedélyesek, és annyi szeretet van bennük, hogy ezt elmondani nem lehet, és mi is folyamatosan fejlődünk. Engem így ez vonzott így már az első úgymond látogatás során ott a telepen kint, amikor mi kimentünk a szegregátumba, hogy annyi szeretet van a gyerekekben. Úgyhogy volt egy, azt hiszem, 3 hetes próbaidőnk volt, amikor ami után eldönthettük, hogy véglegesen melyik munkacsoportba szeretnénk csatlakozni. Ott már egyértelművé vált számomra, hogy a tutor munkacsoportban fogok tovább tevékenykedni.
6: Én ehhez nagyon tudok csatlakozni. Én is, hát igazából már a szakkollégiumi tagságom előtt óta működök, dolgozgatok a tutor munkacsoportban. Nekem az első élményem az egy nyári tábor volt, amit akkor ott szerveztünk, és ott ilyen belépsz és mély víz, ott vannak a gyerekek, eltöltesz velük igazából egy órát, és elvarázsolnak, aztán onnan nem tudsz nagyon kiszabadulni, úgyhogy most már én is. Hát ez már a negyedik év, hogy ott tevékenykedem, aztán most ezt kicsit kiszélesítettük, és most már a belvárosban található ifipontba is bejárnak ezek a gyerekek, ahol jelenleg ifjúsági koordinátorként működem. Úgyhogy igazából az, hogy miért, hogy mi vonzott, szerintem ezt egy ember csak úgy tudja csinálni, hogyha ez a fajta társadalmi felelősségvállalás, amit a egy-egy cigánytelepen, egy szegregált területen tud végezni, hogyha ezt így a szívügyének tartja, és az ilyen első pillanattól kezdve megtörténik ez a varázs. Úgyhogy, és rengetegféle támogatást kapunk a mentorunktól. Úgyhogy, Andi, hozzád szólok, milyen alapelvek mentén szervezed meg a munkacsoport tevékenységeit?
7: Hát több alapelvet is fel tudnék ide sorolni. Én azt gondolom, hogy az első ilyen alapelv az mindenképpen a gyermekközpontúság lenne, ugyanis a gyerekeknek a szükségletei a biztonságos fejlődésükhöz leginkább fontos körülmények lehetnek a legfőbb iránytűk. Ez azt jelenti, hogy az érzelmi biztonság megteremtése, a fejlődési szinthez igazított támogatás, a tisztelettel elfogadó jelenlét, ezek mind nagyon fontosak. egy másik alapelv lenne szerintem a kapcsolat és a bizalom elve. Tehát a tutor-gyerek kapcsolat minősége az nagyobb hatással van a fejlődésre, mint bármilyen módszer, én azt gondolom. És ez, hogy a tutoráló hallgatók stabilan jelen vannak ezeknek a gyerekeknek az életébe, ez megbízhatóságot, következetességet, illetve ítélkezésmentes kommunikációt biztosít számukra, ami véleményem szerint a legfontosabb ebben a munkában.
6: És ezek az alapelvek a gyakorlatban hogyan valósulnak meg? Itt igazából mindenkihez szólok, aki szeretné, az kezdheti. Tehát mik a tutor munkacsoport feladatai, és ehhez kapcsolódóan szerintetek miért fontos a hátrányos helyzetű és vagy roma fiatalok támogatása?
7: Jó, hát itt most én mondanék akkor a feladatokról először, utána pedig szerintem Viki nagyon jól el tudja majd ezt a gyakorlatban, hogy hogyan valósul meg, ők hogyan tapasztalják. Én azt gondolom, hogy a tutor munkacsoportnak a fő feladata az, hogy felelős, érzékeny és reflektív egyetemistáknak a segítségével támogatást nyújtson hátrányos helyzetű gyermekeknek, miközben ugye a hallgatók is szakmailag is és emberileg is fejlődnek, és egy megtartó közösséget tudnak alkotni. Az, hogy ez a konkrétan a, ugye hogyan valósul meg a mindennapokban, hogy például segítik őket a tanulásban, ezt ők maguk tudják a legjobban elmondani.
8: Hát ez egy több tényezős dolog, hogy ez hogyan valósul meg a mindennapok során, hogy mi miként tevékenykedünk ezek a gyerekekkel. Nyilván felkészülünk a korrepetálásra, beszélünk a szülővel, hanyadikos a gyerek, mire van szüksége, van-e valamilyen háttértényező, ami befolyásolhatja az ő tanulmányi akadályozottságát, vagy ami miatt le van maradva az adott gyermek. Erre felkészülünk minden egyes adandó alkalomra rendszeresen. Egyébként van, aki hetente kétszer jár ki az adott gyerekhez, ez szükségigényli. Attól függ, hogy mennyire van lemaradva a gyermek, hány tantárgyból van szüksége korrepetálásra, és itt a korrepetálás mellett mennek ugye rendszeresen ezek a szabadidős programok is a gyerekeknek, aminek köszönhetően ők kikapcsolódhatnak, kizabadulhatnak úgymond a mindennapi körforgásukból, amiben ők vannak ilyenkor. Főzhetnek, kézműveskedhetnek, stb. Viszont szerintem ami a legfontosabb, amit mi a korrepetálás mellett csinálunk, az az egyéni mentorálás, mert ezt úgy, hogy észre sem vesszük, történik folyamatosan, és a gyerekekkel kialakul egy bizalmi kapcsolat, ami miatt elkezdenek hozzánk kötődni, hívnak minket a szabad idejükben, írnak nekünk messengeren, nem tudom, ez nagyon gyakori szokott lenni, és akkor észre sem vesszük, és úgy válunk egy példaképpé, hogy leszünk egy olyan személy az ő életükben, akik ők is szeretnének lenni majd idővel, és ezzel motiváljuk őket.
6: Szerintem nagyon-nagyon fontos dolgokat is, szavakat fogalmaztatok meg, és szerintem ami a legfontosabb és közös ebben a két gondolatban, az az, hogy ott vagyunk, és hogy mi a feladatunk az, hogy ott legyünk, és ott vagyunk. Ha kell, akkor a tanulmányban segítünk, ha kell, akkor ha csak egy kis törődésre, beszélgetésre vágyik a gyerek, akkor abban segítünk, és az is nagyon-nagyon fontos, hogy ugye mostanában elkezdtük ezt a életre nevelős programsorozatunkat, ahol főzni tanítjuk őket, a kézügyességüket próbáljuk fejleszteni, és a többi, és a többi. Igazából rengeteg terület van, amit így megcélzünk, és azt gondolom, hogy sikeresen. Úgyhogy ha már itt a korrepetálás felmerült, akkor Viki, ismét hozzád szólok. Hogyan néz ki egy átlagos korrepetálás? Mi az, amire a leginkább szükség van? Mi az a tantárgy?
8: Hát általában egyébként a történelmet, a matekot, illetve a magyar nyelvtant és irodalmat szokták kérni a gyerekek, de ez tényleg osztálytól, gyerektől függ, ez minden alkalommal van, hogy hetente változik, hogy na most akkor én környezetet hozok be, én most irodalmat hozok be, és akkor most ezt segítsünk, van, hogy a szózatot kell megtanulni. Ez nagyon más minden alkalommal. Hogyan zajlik? Hát mi erre mindig felkészülünk. Nyilván van olyan alkalom, amikor nem tudunk, hogyha nem irodalomra készülünk, hogy most akkor verset tanulunk, de ő környezetet hoz be, mert hazavitt egy rossz jegyet, és veszekedtek vele otthon, tegyük fel. Hát akkor improzunk, és akkor környezetet tanulunk, vázlatot készítünk velük, nyomtatunk a közösségi házban, nekik feladatlapokat töltünk ki együtt. Ha szükséges, még online is korrepetáljuk őket, ezzel sose szokott probléma lenni. mindig beszélünk a szülővel, hogy hogy haladtunk, mire van még szüksége, van-e otthon szükség további korrepetálásra, hogy tanuljon vele a szülő otthon, vagy nincs, mert befejeztük az anyagot, és akkor a gyerek a következő alkalomra szintén hozza, ami volt, és ez így megy egy folyamatos körforgásba.
9: Igen, igazából nagyon egyet tudok veled érteni, az, hogy nyilván ez idő és energia, hogy ha valaki ezt a munkacsoportot választja, viszont onnantól kezdve, hogyha ez átalakul egyfajta hivatássá, már igazából senkinek nem számít, és hogy nagyon fontos az, hogy mindig azt adjuk, amire szüksége van, és csak akkor adunk, hogyha kéri. Tehát szerintem ezek ilyen nagyon-nagyon fontos gondolatok, és még ehhez kapcsolódóan, ugye mindig vannak szupervízióink a munkacsoportunkon belül, ilyen szupervíziós gyűlések, ülések, vagy egyéni, ahol ezeket a, hogyha esetleges problémák vannak, vagy esetleg olyan dolog, ami nagyon meghatározó volt, akkor ezt kibeszélhetjük magunkból, és akkor ezekre megoldást találunk. És itt mind a kettőtökhöz szólok, hogy volt olyan élmény, ami különösen megmaradt. Andi, neked egy szupervízión elhangozva egy diáktól, egy hallgatótól, Viki, neked pedig egy mentorált diákkal kapcsolatban.
7: Én azt tudnám megemlíteni, ami így a leggyakrabban feljön ezeken a szupervíziós üléseken, hogy ezek a hallgatók nagyon-nagyon szívből végzik ugye a munkájukat, és tényleg nem csak ledolgozzák a feladatot, hanem úgy állnak hozzá, hogy teljes szívből jelen vannak, és érdekes, hogy annak ellenére, hogy sokat kint vannak, és odaadják az egész személyiségüket ebbe a munkába, mégis bizonytalanok szoktak lenni, tehát hogy a legtöbbször ez jön vissza, hogy jól csinálom-e. Ez a fő kulcskérdés szinte mindig mindegyik kölyükben, hogy nem vagyok még így sem abban biztos, hogy jól, hogy az, amit csinálok, amit adok a gyerekeknek, az nekik jó-e. Tehát, hogy ez az állandó önreflexió, és nyilván ez azért is merül fel, mert ugye ők hátrányos helyzetű gyerekek nehéz helyzetből jönnek, illetve ez a fajta tevékenység, ez nem egy azonnali visszacsatolást fog adni. Nyilván ott rögtön ők érzik, hogy jó élmény a gyereknek, ez el is hangzott már ma is, hogy feltölti kölcsönösen a tutort is, meg a kis diákot is egy-egy ilyen alkalom, de azért ennek a úgymond az kézzelfogható eredménye hosszabb távon szokott így megvalósulni, mondjuk egy jó évvégi jegy, vagy egy felvételi, vagy egy versenyeredmény, és hogy ezt velük elhitetni, hogy egyébként elég jónak lenni, tehát hogy nem kell megváltani itt a világot feltétlenül minden alkalommal, és hogy ők nagyon jól csinálják. Tehát, hogy elég jó vagyok-e, jól csinálom-e, ezt tudnám kiemelni, mert ez nagyon visszatérő kérdés náluk.
8: Ami nekem nagyon meghatározó volt, és ami mai napig meghatározza így a gondolkodásomat, meg ami nagyban engem is meghatároz, az volt, hogy volt egy srác, én ugye 3 éve tevékenykedem a munkacsoportban, 3 éve járok ki korrepetálni, volt egy srác, és én őt kaptam, és hát nem beszélt. Én úgy jártam ki hozzá 2,5 hétig, hogy ő nem szólt hozzám, ültünk csendben, és néztük egymást, majd kimentem a 3. hét elején, és akkor így megszólalt magától, hogy neki amúgy házia van, és akkor kezdjünk már el valamit. Úgyhogy én 3 hétig úgymond csendben ültem, és kijártam hozzá, és akkor az volt az a pillanat, amikor úgy megértettem, hogy mit is csinálunk mi, hogy miért is járunk mi ki, amikor úgy ott azt éreztem, hogy na jó helyen vagyok, és hogy nekem itt a helyem, és kellek ennek a srácnak, és kellek a többi 34-35-40 gyereknek is, és kellünk nekik, hogy ott legyünk, mert hogy megszokott is. Mindennapivá váltam az ő életébe, rendszeres lettem így egyik pillanatról a másikra, és nekem ez volt, hogy így megbízott bennem.
9: Nagyon fontos, és szerintem nagyon fontos ez a reflektivitás, hogy kapjuk a visszajelzéseket, mi is adunk folyamatosan, és ezért szakmai kézben van tartva, szóval szakmailag ez így tud, ilyen minőségben tud haladni. Amit én még hozzá szeretnék tenni, ez a biztos pont, a 4 év, 3 év, 4 év, 2 év, 1 év alatt megfordulunk a gyerekek életében, és ezek nem csak a gyerekeknek fontos időszakok, hanem számunkra is, mert minket is folyamatosan csak, hogy hozzánk is folyamatosan csak ad, és hogy nem csak mi adunk, hanem nekünk is adnak. Mit tapasztaltok, hogyan változnak a gyerekek a rendszeres találkozások és foglalkozások hatására? És milyen kihívásokkal találkoztok?
8: Hát itt nekünk folyamatos kihívás, ugye az elején, mikor még kimegy egy új tutoros tag, hogy eljön egyáltalán a gyerek. Ott lesz a gyerek, hozza-e a könyvet, hozza-e a füzetet. Hajlandó-e leírni? Vagy leírja-e órán a házit, hogy most ő akkor neki amúgy mit kell megcsinálni? Elengedik-e a szülőt? Nyilván itt nem bíznak még bennünk az elején, nem tudják, hogy mit is csinálunk. Hogy elengedik-e a szülők? És akkor ezek így, hát az idő elteltével változnak folyamatosan, meg azzal, hogy megbíznak bennünk, hogy rendszeressé, és ahogy te is mondtad, Mili, biztos ponttá válunk az ő életükben. Ez így változik az idő során, hogy ők kijönnek, igen, akkor látja, hogy basszus, jobb jegyet kap iskolában, akkor az ott segít neki, hogy akkor ez a 2 óra, 2 és fél óra, amit mi ott eltöltünk ott rendszeresen, az ott neki tényleg segít, és tényleg jó, és nem csak az van, hogy beül hozzánk és beszélgetünk. Úgyhogy gyakorlatilag ezt kezelnünk nem is nagyon kell szerintem, mert ezt így az idő hozza is az, hogy ott vagyunk rendszeresen, és akkor így megbíznak bennünk, és tudják, hogy ez nekik is kell. Így szerintem ezek.
7: Uh-huh. Én hozzátennék én is ehhez egy kicsit, tehát hogy azt gondolom, hogy a gyerekeknek a fejlődése az jól látható. Tehát, hogyha így kívülről megnézzük, ugye nagyon sok gyerek, tehát most is közel 30-37 gyerek jár, vagy vesz igénybe ezt a tutorálást, tehát ez óriási szám szerintem, főleg úgy, hogy a tutor munkacsoportban 8-9 hallgató van, aki tevékenykedik, tehát ki tudjuk számolni, hogy egyébként mennyi, meg mekkora munkát végeznek a hallgatók, de most a gyerekekre visszatérve még, tehát, hogy ő bennük ez, tehát mi látjuk, hogy az iskolai eredményeiken, a személyiségüknek a változásában nagy változások vannak, tehát növekszik a tanulási motivációjuk, jobb órai részvételeket jeleznek vissza a szülők is, a pedagógusok, javul a kommunikációjuk, a viselkedésük, az önbizalmuk, ez mind a hallgatóknak köszönhetően stabilabban kötődnek ugye, a tutor hallgatókhoz, és akár apró, de jól felismerhető előrelépések is vannak, hogy például egy korábban visszahúzódó gyerek tényleg elkezd beszélgetni, amit itt most hallottunk is. Tehát mindenképpen siker, hogy a gyerekek érzelmileg és a tanulásban is kapnak valamit, ami nekik igenis nagyon sokat számít.
9: Most ennyi fért bele a mai adásunkba. Kövessetek minket a social media felületeken, Instán, TikTokon, Facebookon, és legközelebb jövünk a következő Romcast podcast adásával.
4: Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
5: Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon és a Líceum Televízió műsorán.
4: Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
2: 21 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A korábbi időkapszulában talált dokumentumok másolatait és új, a jövőnek szóló üzenetet is elhelyeztek a csíksomlyói kegytemplom új toronygombjaiban. Ebben a kegyhely felújítási munkálatairól és az erdélyi ferences rendtartomány előtt álló kihívásokról is beszámolnak. Tájékoztatták a távirati irodát a székelyföldi Szűz Mária kegyhely működtetői. A Duna Aszfalt ZRT két azonnali lépéssel támogatja a paksi atomerőmű biztonságos hűtővíz ellátását és az esetleges kritikus helyzetekre való felkészülést, tájékoztatta a vállalat a távirati irodát. A fenékgát vagy fenékküszöb a vízügyben egy olyan mederfenékre épített állandó jellegű műtárgy, amely megakadályozza a meder további mélyülését és biztosítja a vízfolyásokban a szükséges vízszintet, a duzzasztást vagy vízkivételt. A közlemény szerint a kormányzattal egyeztetve szerdán a Mohácsi Dunahíd építésénél jelenleg nélkülözhető uszály útnak indult és sikeres

0: Bertalan úgy fogalmazott, Paks nem kampányszínpad, a pártelnökök nem Magyar Péter politikai biodíszletei. Tájékoztatni pedig az országgyűlést kell. A kommunikációs igazgató azt is írt a Magyar Péterről, mivel össze-vissza beszél, nincs is értelme meghallgatni, mert másnap ugyanannak az ellenkezőjét is el fogja mondani, ugyanolyan meggyőződéssel. A KDNP sem vesz részt a Magyar Péter miniszterelnök által kezdeményezett szombati paksi találkozón, közölte a párt a távirat iroda megkeresésére. A KDNP azt várja el a miniszterelnöktől, hogy ebben a rendkívüli időszakban ne Facebook kormányzást folytasson, és ne újabb filmet rendezzen, ne össze-vissza beszéljen saját magának is ellentmondva, hanem az országgyűlés tájékoztassa megfelelő módon. Természetesen a színjátékban nem veszünk részt, írta a KDNP. A politikusok helyett szakemberek konzultáljanak a paksi atomerőművel kapcsolatos teendőkről, javasolta a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében Torockai László, a Mi Hazánk mozgalom elnöke, frakcióvezetője. Torockai László nem vesz részt a Magyar Péter által kezdeményezett szombat délelőtti paksi találkozón, amelyre a miniszterelnök a parlamenti pártok elnökeit hívta meg azzal a céllal, hogy tájékoztassa őket az évtizedek óta nem látott építkezés részleteiről, továbbá a korábbi évek mulasztásairól, amelyek szükségessé tették a beavatkozást. A Mi Hazánk elnöke jelezte, Tóth Máté energiajogásznak, pártja energiaügyi főtanácsadójának adott meghatalmazást, hogy képviselje őt a találkozón. Példaértékűnek tartja a paksi atomerőmű működésbiztonságát szolgáló, beruházások érdekében formálódó szakmai összefogást az Építési Vállalkozók Országos Szövetsége, és arra ösztönzi érintett tagszervezeteit, hogy kapacitásaik és szaktudásuk felajánlásával kapcsolódjanak be a munkába, közölte az EVOSZ a távirati irodával. A magyarországi építőipar felkészültsége és együttműködése jelentős támogatást nyújthat a Duna vízállásának stabilizálását és az erőmű biztonságos hűtővíz ellátását szolgáló feladatok megvalósításához. Végül az időjárásról. Felhőtlen idő várható. Gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 10 és 17 fok között várható. Ennél alacsonyabb értéket mérhetünk szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken, míg a nagyobb városok belsejében, a magasabban fekvő pontokon és a szelesebb délkeleti és északkeleti tájakon melegebb lesz a hajnal. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 30 és 35 fok között alakul. Híreket hallottak.
1: Kultúrkör című műsorunkban olvasni, nézni, hallgatni valót ajánlunk Önöknek.
2: Dicsérthessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallják. Szeretettel köszöntik Önöket a műsor szerkesztői, Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. Ha tehetik, töltsék velünk az előttünk álló közel egy órát. Műsorunkhoz további tartalmas időtöltést, jó rádiózást kívánunk!

0: A Szent István Rádió mikrofonja előtt ismételten szeretettel köszöntöm Tamás Krisztiánt, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserét. Itt a nyár, de mi nem pihenünk, mi most is dolgozunk, mert hogy elkészítjük a programajánló riportot, a soron következőt.
1: Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatók, és téged is be valóban nem állunk, meg dolgozunk folyamatosan, úgyhogy ennek a eredménye lesz ez a nagyszerű programajánló is.
0: Az a bizonyos pajtajátéktár, amelyről szinte minden évben beszélünk és beszélgetünk. Idén nyáron sincs ez másképp, mert hogy elindul szó szerint hódító útjára a pajtajátéktár.
1: Hát elindult ez már évekkel ezelőtt, és gyakorlatilag a tanulókat, a tanárokat és a szülőket is egy élménnyel teli kalandozásra vártuk a lovagi tornák terén, mert hogy ilyenkor a

0: tavaszi időszakban, mert ugye ez nem most indult, hiába nyáron beszélgetünk, a tavaszi időszakban az osztály kirándulókat várjuk legnagyobb létszámban, de természetesen, na és akkor itt jön be a nyár, hogy itt is vannak olyanok, akik a táborukba építik be programelemként, és akkor jönnek nagyon sok fővel, tehát már most vannak ilyen bejelentkező csoportjaink, sőt olyan is, aki minden héten ugyanabban az időpontban, hiszen több tábor tart, visszatérő. És hát nagyon reméljük, hogy ugyanúgy, mint ahogy a kezdeteknél, amikor elindultunk a 2020-as évek elején, hiszen ezt a szükség hozta, a Diósgyőri vár rekonstrukciójának második szakasza, és ahogy leköltöztettük a várat, úgy éreztük, hogy kell valamit csinálnunk a lovagi tornák terén, ami a várból egy szeletet ad, megmutat, vagy aki ugye szerette a város előadásokat, vagy a vár milliójét, egy kicsit nosztalgiázhat. Hogy az volt a cél, hogy a város előadásokat, jelesül fegyvermustra, középkori betűvetés, lovagi tornák világ, a vártörténet, most sorolhatnám, hangszerbemutató, stb. Ezeket lehozzuk a lovagi tornák terére, és ugyanúgy, mint a tematikus garantált hétvégéken, ezt be tudjuk mutatni különböző családi napokon, és különböző olyan időpontokban, hétvégéken, amikor bárki belátogathat a pajtába. Így indult ez az osztálykirándulások mellett. Na és ezt akarom ide fűzni, hogy nagyon remélem, ez ugye akkor nagyon sikeres volt, és nagyon sokan látogattak be, csak úgy randomszerűen mondhatnám, véletlenszerűen is, akik ott voltak éppen, fagyiztak, sétáltak a vár körül, hát akkor még ugye a rekonstrukció nem ebben a fázisában volt, ezt tudjuk, mint ahogy most, hát akik most járkáltak és évekkel ezelőtt voltak, hát azok nagyon-nagyon meg fognak döbbenni pozitív irányba, én azt gondolom, de most nem ebbe akarok belemenni, hanem abba, hogy ez volt a lényeg, hogy betévedjenek. És egy hatalmas molinó mutatta a lovagi tornák terének egyik kapuján, hogy pajtajátéktár. Azt a részt, amit ugye hátul kialakítottunk erre. Tehát a pajtajátéktár az tulajdonképpen erre jött létre, hogy minden látogatót fogadjon ebből a szempontból, és a város előadásokat lehozzuk, és város programot kínáljunk a helyszíne látogatóknak, vagy a környék látogatóknak. Na és akkor nagyon remélem, hogy most nyáron is lesz ilyen megnyitott nap, tehát amikor nem az osztályokat várjuk, vagy a különböző csoportokat, de iszonyú sok csoportunk van, hál' Istennek, ennek nagyon örülök, és a gyerekek rendhagyó történelem órán vehetnek részt, hogyha ezt summázni szeretném, ismerkedhetnek a vártörivel, a lovagi kultúrával, a lovagi tornák világával, a középkori fegyverekkel, amit kézbe is foghatnak, középkori vetéssel és középkori sportokat is kipróbálhatják, és ami pár éve egy vadi új előadásunk, az a középkori szemfényvesztés. Tehát kifejezetten a pajtajátéktár előadásai a középkorra fókuszálnak. Ha a fegyvermustrát nézzük, akkor ennek az előadásnak a során elsősorban a lovakkor fegyvereit, a védőfelszereléseit, a lovagi harcmodort, középkori lovagok életét, és hát a középkorra jellemző különböző harcászati ismereteket mutatjuk be interaktív formában. Hát azt is, hogy kik voltak a lovagok, aki nemesi családból származott, vagy a nemesi vonalon vált lovaggá, azt, hogy kell elképzelni, az udvari lovagokat, hogy kell elképzelni azt, hogyha valaki egy iskolában, vagy hogy milyen iskolákban váltak lovaggá. És hát gyakorlatilag például arról is beszélünk, ami szerintem nagyon érdekes, hogy olyan 5-6 éves korba került az apród, a kicsi gyerek az udvarba, elválasztva az édesanyjától édesapjától, csak hogy felvillancsak pár képet, és hát gyakorlatilag 10 éves kora elejéig, 12-13 éves koráig, 14 éves koráig úgynevezett apród volt, mindenben segített és kiszolgálta az urát, hiszen hát egy nagyon hierarchikus rendszerről beszélünk, és utána pedig fegyvernökké vált. Na most a fegyvernök, mert hogy 21 éves koráig tanult egy lovag, tehát, hogy itt azért ez nagyon fontos, hogy nem csak a középkori harcművészetekben voltak ők jártasak. A lovag, majd mi elmondani, az miért egy ideál, miért egy eszmény a mai korban is, hiszen legalább annyira műveltnek és képzettnek kellett lenni. Tehát a kultúrával és mindenféle művészettel és a korban fontos tudásanyaggal rendelkezni kellett, vagy betekintést kellett nyerniük. Nem azt mondom, hogy mindenki természetesen tudós ember volt, nem erről van szó, de bizony, igenis, az intelligencia legalább olyan fontos volt, mint a testi erő. De hát valójában a szolgálatkészség a legfontosabb egy lovag életében, hogy az erejét és a bátorságát a gyengébbek oltalmazásának szentelje, tehát a gyengébbek védelmének szentelje, hogy megvédje a gyengébbeket.
1: Mitől lovag a lovag?
0: Hát attól leginkább, olyan jó, hogy itt feltetted ezt a kérdést a Szent István Rádió hullámhoz, hogy érte a lovagi erényeket, aminek szinte egyik első pontja a keresztény hit védelme, vagy a töretlen hűség. a nők tisztelete is, most csak párat emeltem ki. Persze a 21. században lehet, hogy néha nevetségesnek gondolnák az emberek, hogyha ezeket mai napig így élnénk, de a lényeg, hogy a lovag a mai napig, ha kiemeljük, és hogyha azt mondjuk, hogy valaki lovagias, akkor egy olyan ideát látunk magunk előtt, ami a 21. században is követendő példa. Tehát a lovagias ember, vagy valaki, akire azt mondjuk, hogy az udvarias, előzékeny, és leginkább az összes képességét, nem csak a bátorságát, ügyességét, hanem minden mást, amiben ő jó, a gyengébbek oltalmára használja, vagy arra használja, hogy segítse a gyengébbeket. És ezért szoktam mondani én is a gyerekeknek, hogy ma is lehetnek lovagok, de egyébként, hogyha visszatérünk egy ilyen 21. századi példára, például az a tűzoltó, aki bemegy egy égőházba, vagy egy olyan házba, egy katasztrófavédő, ahol mondjuk egy bombát kell hatástalanítani, az ugyanolyan lovagias tett, hiszen a saját életét kockára téve megy be, és próbálja meg, hát ezek a mindennapi hősök, ugye próbálja meg kiiktatni azt a bombát, eloltani azt a tüzet, vagy teljesen mindegy, hogy miről beszélünk, ez ugyanúgy lovagias tett. De hogyha a gyerekek az iskolában megvédik társaikat, és nem kell itt a testi erőszakra utalnom, hanem egyszerűen, ha csak nem engedik, hogy bántsák az osztályban, valakit ilyen minden osztályban van szinte, akkor már ez is lovagias. Tehát ők is szoktam mondani az előadásom végén, hogy ők is lehetnek kicsi lovagok. De egyébként onnan indultunk el, hogy 21 éves korukig tanultak, és például a fegyvernököt már csatába is elvitték. Sajnos nem egyszer, ilyenkor meghalhatott ez a fegyvernök. Hát ez például a fegyvermustra, amit kínál. A diósgyőri vártörténet és a lovagi tornák világát, itt a vártörit meséljük el a kezdetektől, tehát nem csak amit most látunk, a négy törnyű gótikus vár, ami ugye Nagy Lajos király építetett, hanem már az Árnyebán féle nemzetségi vártól, és az Anzsú és a reneszánsz fénykoron keresztül egészen a vár elnéptelenedéséig. Itt a vártöri mellett a 14. századi lovagi kultúra egy szeletével és a lovagi tornák, amikor brutális világával is megismerkedett a látogató. Miért mondom, hogy 14. századi lovagi kultúra? Hát azért, mert itt főleg érintjük ugye Károly Róbertet, akit Károbertóként ismerünk, vagy első Károlyként, ugye Nagy Lajos édesapját, és magát Nagy Lajost, aki ugye 40 évig uralkodott, 1342 és 82 között, és maga a vár építetője, tehát ez az ő lovagvára, azért ezt ne felejtsük el. Nagyon fontos, és ha már a lovagi tornánk brutális világáról beszélünk, akkor csak egy adalék. Ha jól emlékszem, akkor olvastam egy ilyet, hogy valamelyik krónikai leírás alapján Kölnben 1240-ben volt egy olyan lovagi torna, ahol 40 lovag fegyvernökével, tehát 40-en vesztették életüket. Tehát a lovagi torna ennyire nem volt játék. Ugye volt olyan, hogy éles fegyverekkel is harcoltak, ezt is el szoktam mondani, hogy hányfajta lovagi tornát ismerünk, nem csak amiket a filmekben látunk. Szóval, hogy a lovagi torna nem volt veszélytelen, nagyon-nagyon nem. Ez az egyik, amit szeretnék kiemelni, és erről ugye sokat beszélünk. A másik pedig, hogy kezdetben az egyház nagyon-nagyon, ha már itt a Szent István Rádió hullámhosszán beszélünk, nagyon tiltotta ezeket a tornákat. Aztán milyen érdekes, hogy 1316-ra, tehát pont a 14. század elején, ha jól emlékszem, akkor az akkori pápa engedélyével talán hivatalossá váltak a játékok. És azért még ezt el szeretném mondani itt ezen a hullámhosszon, hogy azért Nagy Lajos király, aki az utolsó lovag király, neki nagy példaképe volt az első, méghozzá Szent László, aki ugye nem csak hogy élte a lovagi erényeket, hanem igazi példát mutatott Európa uralkodóinak is. Nem véletlen, hogy ha jól emlékszem, akkor őt akarták például az első keresztes hadjárat élére, csak ugye a keresztes hadjárat az később indult meg, mint ahogy ő meghalt.
2: Összefoglalásként akkor mondjuk el újra, hogy megújulás alatt van a diósgyőri vár. Ahogy említetted is, aki évekkel ezelőtt látta a várat, az nagyon meg fog lepődni, mert már egyáltalán nem úgy néz ki, mint ahogy évekkel ezelőtt. És nem utolsó sorban, ez a bizonyos pajtajátéktár egész évben működik, de most a nyári időszakban különösen is várjátok az érdeklődőket.
0: Hát főleg így tavasszal, nyáron és ősszel is fog természetesen, és amit el akartam még mondani két mondatban, hogy a középkori szemfényvesztés, ami minden korosztály számára ajánlott, mert ez gyakorlatilag egy bűvész öltözteti, ez egy szórakoztató bűvészműsor középkori tematikával, ezt nagyon szeretik a gyerekek, és van a középkori betűvetés, ami gyakorlatilag 10 esztenővel ezelőtt indult el a diósgyőri várban, melynek a Nagy Lajos korabeli írás gyakorlatban való kipróbálása volt a cél, és ez az írásforma nem egyszerű, de néhány alapmozdulat megértése és gyakorlása után aztán kiderült, hogy közel sem lehetetlen. Ugyan a látogatók sokszor ösztönösen a gyerekprogramok közé sorolták, mondván én már megtanultam írni, de örömmel tapasztaltuk, hogy a gyerekek mellé a szülők, sőt a nagyszülők is csatlakoztak, és gyakorlatilag órákon át élvezettel és elszántsággal próbálkoztak a 14. századi betűformák elsajátításával, de ezt ne úgy képzeljük el tényleg, mint egy ilyen írásórát, hogy mindenki csendben ott körmöl, hanem a történeteket hallgatva, amit kolléganőm Erzsébet udvarhölgy mond el, ez nem te vagy, hanem Erzsébet udvarhölgy, jobban megismerik egy letűnt korszak hétköznapi életét. Te Böbe vagy, ezt tudják a hallgatók is, mert hogy mindig így szoktam beköszönni, de tényleg ő is Erzsébet udvarhölgyként várta a látogatók, és olyan jókat sztorizolt, hogy egyszerűen nem akartak felállni, de és ezzel zárnám, hogy volt egy szakmai útunk, egy szakmai grémium jött gyakorlatilag az ország minden szegletéből, nagyon-nagyon dicsérték a pajtát, azt mondták, hogy zseniális, amivé formálódott, és hogy ugye a kezdet az gyakorlatilag a szükség hozta, de hogy mivé formálódott, és képzeld el, hogy pont kollégám tartotta volna a fegyvermustrát, utána mi várt, hogy egyszerűen Erzsébet udvarhölgy úgy lefoglalt mindenkit az írással, hogy nem akartak eljönni. Tehát egy olyan 30 perc volt erre adva, 40 percnél szóltunk, hogy most már akkor, de még ők ott lettek volna, amit mondtam is, hogy órákon keresztül lehet ezt.
2: Akikben felkeltettük az érdeklődést a lehetőség iránt, légy olyan kedves, mondd el, hogy milyen elérhetőségen kaphatnak bővebb információt. De most biztos, hogy kedvet keltettél sok kedves hallgatóban, de ha szeretnének utána olvasni, vagy utána járni a jelentkezés lehetőségeinek, határidejének, körülményeinek, akkor milyen elérhetőségeken is kaphatnak bővebb információt.
0: Ha ezt beírják különböző közösségi média felületekre, úgyis tudják a hallgatók, hogy mire gondolok, akkor ott feljön a pajta játéktár, egyrészt az én e-mail címem van megadva. A jelentkezési határidőt nagyon jó, hogy rákérdeztél, mert hogy az igényelt időpont előtt ott nappal lehetséges. Tehát így, hogyha regisztrál valaki, ez gyakorlatilag ki tudjuk szolgálni. És hát készpénzben a helyszínen a részvételi díj befizetésének mondja, ez is fontos szerintem, hogy május 4-e és október 30-a között hétfő kivételével minden hétköznap gyakorlatilag 2-től péntekig 10 és 15 óra között. Tehát az a lényeg, hogy a jelentkezés előtt 5 nappal kell regisztrálni, hogy bekerüljön egy csoport, mert hogy a csoportok jelentkezését várjuk, és akkor érdemes nézni ezeket a közösségi média felületeket, ezzel zárnám, hogy nyáron mikor lesz olyan nyitott napunk, amikor bárki bejöhet hétvégén.
2: Köszönöm szépen a beszélgetést Tamás Krisztiánnak, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserének. Szép nyarat kívánok neked, kedves Krisztián, és remélhetőleg találkozunk következő hónapban is.
0: Én is köszönöm a lehetőséget, és mindenkinek további jó rádiózást kívánok. Szép nyarat neked is, Böbe!

0: Szabó Nélenkev Ildikót, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár területellátási osztályvezetőjét szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Örömteli esemény adja beszélgetésünk apropóját, hiszen új könyvtárbusz járja a vármegye, mármint Borsodabaúj-Zemplén vármegye legkisebb településeit is. Ezen örömteli esemény apropóján beszélgetünk. Szükség volt a könyvtárbusz jelenlétére? Fogalmazhatunk így?
1: Természetesen szükség volt a könyvtárbusz jelenlétére, és igazából ez az új könyvtárbusz járja. Valóban új a könyvtárbuszunk, hiszen most vásároltuk és állítottuk üzembe.
0: A 2000-es években indult ez az új lehetőség, tehát nem újdonság a könyvtárbusz jelenléte a kis településeken. 2003 óta.
1: Igen, tehát 2003 óta járta ez a könyvtárbusz a megye településeit, és látta el olvasni valóval az időseket és fiatalokat. Miután több mint 260-270 ezer kilométert futott, nyilván ezek az utak is, és akkor is már megviselte, és ezért döntöttünk úgy, hogy egy új buszt vásárolunk. Ez lényegében egy furgon, amit egy cég beépített könyvtár céljára, nagyon szép bútorokat kapott, technikát és egyéb felszereléseket, kicsit modernebb, és mindenképpen sokkal szebb és jobb állapotú környezetben várja az Encsi térség 26 településén az olvasókat ez a könyvtárbusz.
0: Milyen a kínálata ennek a busznak? Mit lehet találni a busz szó szerint rejtekeiben?
1: Gyakorlatilag szinte mindent. Természetesen az olvasók igénye alapján gyarapítjuk az állományt. Amit pedig nem találnak meg a könyvtárbuszon, a könyvtárközi kölcsönzés vagy az átkérés, könyvtára közötti átkérés lehetőségével mi pótoljuk. Tehát ha nem tudom adni a könyvet, akkor két hét múlva, amikor legközelebb arra jár a könyvtárbusz, könyvtárközivel ki tudja vinni, vagy postán kiküldjük az olvasónak az igényelt könyvet.
0: Azt olvasom, hogy 800 könyvből, mintegy 100 darab DVD-ből válogathatnak, és 25 féle folyóiratot is kikölcsönözhetnek. Két laptop, továbbá nyomtatási, másolási és szkennelési lehetőségek is rendelkezésére állnak az érdeklődőknek. Hogyan működik ez a könyvtárbusz? Van egy menetrendje, ha fogalmazhatok így?
1: Természetesen van menetrendje. Két hetente meghatározott időben menetrend szerint ugyanabban az órában érkezik meg az adott településre, tehát az Encsi térség 26 kisközségéről beszélünk, ahol jár ez az új könyvtárbusz. Tehát, mint mondtam, két hetente érkezik meg, fix időben, fix helyre. Vannak a településen olyan segítő munkatársak, akik esetleg összegyűjtik a könyvet azoktól, akik akkor nem tudnak ott lenni, amikor a busz érkezik, és ezt visszaadják, tehát akik már elolvasták a könyveket, és nem szeretnék tovább maguknál tartani. Emellett vannak a fix megálló helyen kívül olyan pontok is, ahol idősek, mozgásokban korlátozott személyek élnek, ott a könyvtárbusz megáll az idős lakása előtt, és oda viszi az új olvasnivalót, amiből egy kosárnyi könyvet bevisz a könyvtáros sofőr, és abból tudnak válogatni az idősek.
0: Ezeket a igényeket hogyan jelenthetik le az érdeklődők?
1: Egyrészt a könyvtárosnál, amikor érzékelik, hogy nincsen az adott könyvből, vagy az adott témából megfelelő irodalom, az összekötőnél, aki a településen kapcsolata a könyvtárbuszosnak, de nekünk is a területi csoport bármely tagjának elküldhetik, hiszen referensi rendszerben működünk, tehát az Encsi térségnek is van referense, hozzá is el lehet juttatni ezeket az igényeket.
0: Nyugodtan kijelenthetjük, hogy az elmúlt éveknek köszönhetően gördülékenyen működik már ez a rendszer.
1: Igen, az emberek megszokták és várják a könyvtárbuszt, főleg idősek lakta településekről, kis lakosságszámú és hát eléggé elhagyatott településekről beszélünk, ahol lényegében a kultúrához való jutást a könyvtárbusz stabilan biztosítja, elég kevés más lehetőségük van a kultúrához jutás hoz ezeknek a lakosoknak, úgyhogy nagyon várják a könyvtárbuszt, nagyon szeretik, barátként, jó ismerősként fogadják mindig.
0: Az ünnepi átadó során ajándékot is kaptak. Mi volt ez az ajándék?
1: Az Országos Széchenyi Könyvtár, pontosabban most már egy hosszabb neve van, de azt hiszem, hogy elég, ha így nevezem őket, minden könyvtár átadóhoz egy könyvválogatást hoz a saját kiadványaikból, illetve olyan értékes dokumentumokból, amit úgy gondolják, hogy az adott könyvtár, akár szolgáltatóhely, akár könyvtárbusz el tud helyezni. Ez most is így történt. Gondoltak a gyerekekre is, tehát gyerekkönyvek, magyar írók gyerekkönyvei, illetve szakkönyvek, szépirodalmi könyvek is volt. voltak a választékban, aminek remélhetőleg nagyon fognak örülni az olvasók.
0: Azt említettük, hogy az NG járás 26 kis településén biztosítja ez a könyvtárbusz a könyvtárellátást. A második Rákóczi Ferenc könyvtárnak hány könyvtárbusza van?
1: 2 könyvtárbuszt üzemeltetünk, ez az új könyvtárbusz, ugye a 26 Encsi település látja, és 27 Szendrő Edelény térségi települést vagy községet lát el a nagy könyvtárbuszunk. Úgy különböztetjük meg őket, hogy kis és nagy könyvtárbusz, hiszen a kis könyvtárbuszra 800, a nagy könyvtárbuszra pedig körülbelül 2000 kötet fér fel, tehát egészen egyszerűen ez a különbségtétel oka, illetve hát a nagy könyvtárbuszon még vannak olyan típusú szolgáltatások is, a nagyobb helyet figyelembe véve, hogy számítógépet többen tudnak használni, könyvtármozi szolgáltatásban is részt vehetnek, tehát az oda érkező gyerekek vagy idősek egy-egy rövidebb, hosszabb filmet meg tudnak nézni a könyvtárbusz ott tartózkodása alatt.
0: Átadásra került ez az új busz, gondolom már vannak visszajelzések. Szó szerint elkezdte a menetrend szerinti járatát, járja a falvakat és a kis településeket napról napra. Mik a visszajelzések?
1: Nagyon örülnek az emberek, hiszen egy tényleg szebb, megújult, modernebb környezetben kölcsönözhetnek, de őszintén a kis könyvtárbuszt is pont ugyanennyire várták, hiszen a mindennapi olvasnivalót, a folyóiratokat, a könyveket ez a busz vitte oda. Korábban még egy kicsit rozzantabb változatban, de a lehetőséget biztosította. Nyilván a környezet szebb és modernebb és biztonságosabban odajutnak a településre.
0: Vannak-e még jövőbeli tervek a kis települések könyvtár ellátottságával kapcsolatosan? Milyen jövőbeli tervekről számolhatunk be?
1: A könyvtárbusz mellett ugye szolgáltató helyeket is ellátunk. Ez azt jelenti, hogy a Vármegyében 332 településen biztosítjuk a könyvtári szolgáltatást. 53 könyvtárbuszos hely van, megállóhely, és vannak szolgáltató helyek, amiket akár kis könyvtárnak is nevezhetnénk. Ezeken a szolgáltató helyeken a település biztosítja a könyvtárost, illetve nyilván annak az infrastruktúráját, tehát a lehetőségét, viszont minden egyebet, a könyvet, a folyóiratokat mi vásároljuk, szükség szerint elektronikai, technikai felszerelést, bútorzatot vagy kiegészítő bútorzatot vásárolunk, kreatív foglalkozáshoz anyagokat, irodaszereket is eljuttatunk a településekre, illetve hát természetesen a mindennapi működéshez szükséges minden egyéb eszközt. Ez lehet eszköz, és lehet szakmai támogatás, hiszen a referensek folyamatosan járják a településeket, nem csak egyszerűen könyvet szállítanak, vagy eszközt szállítanak ki, hanem segítik a könyvtárost a napi munkájában. A könyvtári rend fenntartásától kezdve bármilyen program megszervezésében is támogatást nyújtunk. Ezt intézhetjük központilag, hiszen a pénz az itt van a Rákóczi könyvtárnál, és természetesen a financiális része az nálunk marad, de lehet, hogy a település megszervez egy ingyenes programot, amiben mi is segítséget nyújtunk, olvasás népszerűsítő programokat, gyerekprogramokat, kézműves foglalkozásokat tartanak a kollégáim.
0: Ahogy hallgatom önt, ez egy igazi csapatmunka. Nagyon sok ember összehangolt munkája biztosítja, hogy minden gördülékenyen történjen.
1: Igen, 11 fős az osztály. Lényegében 12, de egy kolléganő tartósan távol van a kisbabájával otthon. Hamarosan ő is fog csatlakozni hozzánk. Ez a 11 ember, velem együtt 11 ember látja el a 332 településsel kapcsolatos teendőket. És igen, nagyon jó csapat. Az évek során összerázódtunk, egymáshoz csiszolódtunk, segítjük egymás munkáját, bármi legyen az, mindig találunk hozzá jelentkezőt vagy segítőt.
0: Csak biztatni tudjuk a kedves hallgatókat, akik már éltek a könyvtárbusz adta lehetőségekkel, azok továbbra is éljenek, akik pedig most a riportunk kapcsán hallanak ezen új lehetőségről, akkor mindenképpen próbálják ki az Encsi és a Szendrői járásban a kis településeken található könyvtárbusz által adott lehetőségeket.
1: Nagy szeretettel várunk minden olvasót, és még annyit hozzáfűznénk, hogy a nagy könyvtárbusz például itt a városban is meg szokott jelenni, hiszen vannak olyan igények, hogy iskolások nem láttak még könyvtárbuszt, vagy vannak olyan olvasói rétegek, akik szeretnének megismerkedni ezzel a szolgáltatással, mert hát látják a megyében járni egyik vagy másik buszt, Azon a napján, ez minden második héten csütörtökön és pénteken van, amikor áll a busz, ez azt jelenti, hogy a karbantartást, a rendezést ilyenkor végezzük el, de ebből le tudunk csípni, és olyan napokon egy-egy iskolába elmegy a busz, ismerteti a szolgáltatásokat, akár be is lehet iratkozni, vagy kölcsönözni is lehet. Illetve, amit még el kell mondjak, hogy a könyvtárbuszos kolléganő nagyon aktív, nagyon lelkes, körülbelül egy évvel ezelőtt Sajó Szentpéter idősek otthona is csatlakozott, bár nem KSR partner, de ugye Sajó Szentpéteren a könyvtár, az ottani könyvtár méretéből adódóan nehézkes a folyamatos ellátása ennek az idősek otthonának, és a kolléganő bevállalta, tehát minden második héten pénteken megáll az idősek otthona előtt is, és az idősek önállóan, vagy pedig a gondozók segítségével tudnak feljutni a buszra, és ők is tudnak kölcsönözni könyvet, folyóiratot, tehát ilyen lehetőség is van, de mindez azt mutatja, hogy nagyon lelkesen, szívvel, lélekkel végzi a munkáját a kolléganő, és mi pedig igyekszünk ebben segíteni.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést Szabó Nélenke Fildikónak, a II. Rákóczi Ferenc Könyvtár területellátási osztályvezetőjének.
1: Én is köszönöm, és mindenkit várunk szeretettel a könyvtárbuszokon, és természetesen a szolgáltatóhelyeken, vagy itt a Rákóczi Könyvtárban.

0: Nagyon sok szeretettel köszöntöm itt a stúdióban Vas Juditot, a Kultúrszalon programszervezőjét, aki igaz, hogy nem most januárban, de a Magyar Kultúra Napja alkalmából ProAgria szakmai díjas lett. Mi nagyon régóta ismerjük egymást Judittal, mi dolgoztunk is együtt, és hát tényleg azért az EGRI médiában, a kulturális élet területén, azt gondolom, hogy szinte mindenki ismeri a másikat. Nekünk volt olyan szerencsénk, hogy tényleg egy fél évig együtt dolgoztunk, úgyhogy szeretettel köszöntelek, Judit, és köszönöm, hogy befáradtál a stúdióba.
1: Köszönöm a meghívást, és én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
0: Szűkös az adásidő, és nem biztos, hogy minden szegmensére ki fogunk tudni az életednek térni, de azt tudom, hogy ugye te a kultúrával talán már az egyetemen, vagy akár még korábban is megismerkedtél, hiszen ugye a Miskolci Egyetemen magyar szakon végeztél. Azt is tudom, hogy tanítottál egy rövid ideig, de hamar a tévézés és a média világába bekerültél. Az, ami most igazság szerint téged erre a díjra érdemesnek tartotta, az az, hogy te ugye évek óta valóban szerves részét képezed a város kulturális életének, hiszen szervezed a Kultúrszalont, az EGRI Szimfonikus Zenekarnak is a sajtósa, egy olyan kis
1: mindenese,
0: vagy ilyen kis kultikus alakja, igen, így akartam folytatni a titulusodat. Azért mellesleg még hozzáteszem, hogy ugye a Gárdonyi Géza Színháznak is a sajtóreferense vagy, tehát tulajdonképpen a sok-sok minden, amit csinálsz, mind valahol szerves része a kultúrának. Ha valaki magyar szakos, akkor a kultúra az biztos, hogy ennyire kell, hogy érdekelje szerinted? Minden magyarost ennyire érdekelhet a kultúra, hogy előbb-utóbb a kulturális életben találja magát?
1: Én bízom benne, hogy a kultúra az érdekli, de a programszervezés vagy a kultúra szervezése az már nem biztos. Viszont én nem azért lettem magyar szakos, hanem azért, mert én mindig újságíró szerettem volna lenni, és középiskolában tagja voltam az iskolai újságszerkesztőségének is, és írtam a városi labba is, és azt mondta az akkori osztályfőnököm, aki egyben a magyar tanárom is volt, csak úgy lehetsz újságíró, hogyha elvégzed a bölcsész karon a magyar szakot. Akkor még nem volt kommunikáció szak. Tehát én valójában ezért mentem magyar szakra, de aztán, ahogy elvégeztem a szakot, és elkezdtem tanítani, ott az is vonzani kezdett, tehát maga a pedagógusi pálya, de azért pár év múlva be kellett látnom, hogy nem vagyok igazán pedagógusnak való, mert nem vagyok elég következetes. Talán túlságosan szeretem a gyerekeket, vagy másképp képzeltem el az oktatást, vagy hogy tényleg nem vagyok elég szigorú és következetes, és hogy ez nem biztos, hogy hosszú távon jó lesz, sem nekem, sem a gyerekeknek. Úgyhogy elköszöntem ettől a pályától, és visszakanyarodtam a gyerekkori álmomhoz, tehát az újságíráshoz és a médiához.
0: Az első médiában való dolgozásod az a TV-Eger volt?
1: Hát leszámítva ezt a középiskolait, igen. Az egyik helyi labban olvastam otthon klasszikus, tényleg krumplipucolás közben egy újsághirdetést, hogy a TV-Eger szerkesztőt keres. Jelentkeztem, volt 3 hónapos casting, és ezen sikerült ott maradnom, és akkor így dolgoztam majdnem 7 évig a TV-Egernél. De igazából érdekes, mert ugye sokat voltam kamera előtt, illetve mikrofon mögött, és én nem erre vágytam annak idején, hanem írásra, tehát tényleg nyomtatott sajtóban vagy online sajtóban írni, és ez is megadatott, hiszen az EGRI magazinnak voltam 4 évig a főszerkesztője, és akkor éreztem igazán, hogy na, helyemen vagyok.
0: Arra emlékszem a tévés érádból, hogy ugye sajtótájékoztatókon rendszeresen találkoztunk, de ugye a tévénél te is, csak úgy, mint én itt a rádióban, nekem ugye van a Kultúrkör című műsorom, amit már tényleg meg nem tudom mondani, hány éve, évtizedet csinálok, de te is ugye a kultúrát megkaptad, hiszen mi rendszeresen találkoztunk a színházban, a kultúreseményeken, bemutató előtt egymásnak adtuk a mikrofont, te kezdesz a rendezővel, én a főszereplővel, tehát már a tévénél is valahogy elindult az, hogy a kulturális témák téged találtak meg.
1: Igen, persze, hát a szerkesztőségben azért nyilván mindenki azt a területet szerette volna, és ha ügyes volt, meg is kapta, amiben úgy érezte, hogy jó. De nekem nem csak a kultúra volt, kaptam például egyházi műsort, vagy természetvédelmi műsort, tehát igyekeztem kipróbálni magam más területen is, de fő hangsúly természetesen a kultúrám volt.
0: Tehát ugye tévésztél, ahogy említetted, az EGRI magazin szerkesztetted, tehát a fő csapás irány, amit nagyon szerettél volna már középiskolában, tehát az írás megadatot, ahol mi együtt dolgoztunk ugye a MediaWorks-nél, ott ugye nekünk podcasteket kellett készíteni, tehát rádiózás, és azért ott is volt egy pici írás. Minden területen kipróbálhattad magad, úgy valamelyik mellett le tudtad tenni a voksodat, tehát inkább írásban érezted magad erősebbnek, vagy beszédben, kamera előtt, vagy mikrofon mögött?
1: Érdekes ez, azóta, tehát ez volt 2000, nem is tudom, 18 táján, amikor én eljöttem a TVG-től, átmentem az egyetemre, és akkor kezdtem megérezni egyébként, de akkor még nem volt alkalmam így a gyakorlatban ezt folytatni, hogy nagyon szeretek beszélgetni az emberekkel. Ugye ez már a tévés munkában is nyilván kiderült. Tehát nagyon szerettem azokat a műsorokat, amikor bejöttek hozzám, és nyugodtan tudtunk beszélgetni. És ez ott teljesedett ki, hogy már nem médiás koromban elkezdtem beszélgetéseket vezetni, élő beszélgetéseket. Különböző területről volt és működik a Vastaps, illetve Borász beszélgetések.
0: Ez annyira jó, kitalálta ezt a címet, ugye a neved Vas Judit Vastaps, és ez nagyon el lett találva annak idején.
1: Bár én hadakoztam ellene, nem az én ötletem.
0: Nem tudom, hogy miért, ez nagyon-nagyon-nagyon találó szerintem.
1: Köszönjük. Szóval, hogy ez, éreztem, hogy na ez lesz az a terület, vagy ez az a terület, amit én igazán szeretek, az írás mellett, csak azt, akkor az írásnak már nem volt fóruma számomra. És a rádiós időszak, ez az egy év, sajnos csak egy év volt, na ott a kettő találkozott, hiszen médiás fórumon voltam, ott hallgatókat el tudtam érni, több hallgatót, mint mondjuk egy ilyen kis esti beszélgetésen, de ugyanakkor beszélgettem. Tehát különböző területről jöttek be hozzám Egerből nagyon izgalmas személyiségek, és nagyon jó volt velük beszélgetni. Tehát ha valami igazán közel áll hozzám, az ez a beszélgetés.
0: És hogy érzed magad olyankor, amikor téged kérdeznek? Mi már kölcsönösen kérdeztük egymást.
1: Ha te kérdezel, akkor jól.
0: Aranyos
1: nem,
0: vagy.
1: Ha kollégák kérdeznek, akiket már ismerek, akkor nyilván nincs ezzel probléma, meg szeretek beszélgetni. Érdekes a kérdés, mert más helyen, vagy más fórumon még nem nagyon kérdeztek. Tehát nem tudom, hogy reagálnék, hogyha egy idegen környezetben egy idegen személlyel kellene beszélgetnem, de azt hiszem, hogy nem okozna problémát éppen a rutin miatt, tehát hogy sok beszélgetésben veszek részt, nyilván az is igaz, hogy ott én szoktam kérdezni, de szerintem biztos megoldanám, nem tudom.
0: Jelen esetben ugye legalábbis két területen programszervező vagy a szimfonikusoknál, és ugye a színházban, a kultúrszalomban meg a beszélgetés meg, tehát tényleg úgy mindenben, igen, úgy mindig képben vagy, és nem felejtődik el az egyik vagy a másik képességet, meg tudod mindegyiket úgy csiszolni, erősíteni. A kultúrszalon én azt gondolom, hogy Egerben, hát hogyha így szavakat kellene rá találni, az tényleg egy ilyen hiánypótló, egy esztétikus és igényes kulturális, tehát ilyen elképesztő vendégeket tudtok meghívni, ami azt gondolom, hogy tényleg nagyon sokan Egerben, egrieknek azért jó, mert ugye Egernek megvan a maga megszokott kis színháza, a megszokott kis kulturális lehetőségek, de mondjuk nem mindenkinek adatott meg az sem, hogy mondjuk a fővárosba menjen, vagy Debrecenbe, vagy Miskolcra, vagy máshová. Tehát jó az, hogyha házhoz hozzuk azokat a színészeket, rendezőket, tényleg a kultúrában nagyon prominens személyeket, akiket mondjuk jó itt Egerben látni. Amikor leülsz egy Kossuth Díjas színész, vagy egy íróval, egy József Attila díjas íróval, vagy tényleg egy olyan emberrel, akiről azért tudjuk, hogy több mindent letett az asztalra, ott van egy pici gyomorgörcsöd, vagy ez hogy van egy ilyen kultúrszalonos beszélgetésre a felkészülésed?
1: Hát mondom akkor az egyik legfrissebb élményemet a nyárit, Rudolf Pétert és Nagy Kálózi Esztert. Nyilván már a megkeresésük, tehát van bennem egy ilyen mélységes tisztelet az iránt, amit ők évek alatt adtak a kultúrának. De nem ismerem őket, hogy milyen emberek lehetnek valójában, és ez a program végül is ebből ad egy kis ízelítőt. Tehát megvan bennem egy mélységes tisztelet, egy izgalom, de ugyanakkor meg azt gondolom, és ez ki is derül egyébként a beszélgetés végére, hogy ők is emberek. Tehát ugyanazokkal a problémákkal küzdenek nyilván, mint mi, és amikor leülünk beszélgetni, ott ez a... Tehát ott nem úgy tekintek rájuk, mint a Kossuth díjas, vagy nem tudom milyen díjas művészre, hanem egy férfi és egy nő, két emberrel beszélgetek, akik történetesen itt házasok, mert ugye az ő esetükben ez volt, és nyilván mindenkinek megvan a maga karrier története, a maga munkája, amiben kiválót alkotott, és úgy beszélünk erről, én legalábbis remélem, hogy ez jött le, hogy a munkahelyükön adódó feladatokat hogyan oldották meg, milyen sikerélményük volt, ez hogy tükröződik, ez a hogy ugye mind a ketten végül is hasonló területen dolgoznak, ez hogy csapódott le mondjuk a magánéletükben. Tehát az a lényeg, hogy onnantól átfordul egy ilyen talán intimebb, személyesebb beszélgetésbe, de ez a tisztelet természetesen, és nem csak azért, mert valaki Kossuth Díjas, én ugyanolyan tisztelettel fordultam, hát fantasztikus élmény volt a podcast idején, egy mentőápolóhoz, vagy bárkihez, aki bejött oda hozzám, mert mindig azt is, legfőképp azt tisztelem, hogyha valaki a munkájában arra törekszik, hogy minél jobbat hozzon ki belőle, és ez mindegy, hogy milyen területen végzi, és akikkel sikerül beszélgetnem, ők azért kerültek oda, mert valami olyat tettek a munkájuk, a hobbiuk, stb. Területén, amiről érdemes ugye beszélgetni. Tehát ez a fajta tisztelet, én inkább úgy mondanám, hogy a megilletődés, az persze volt a nevesebb művészeknél, de valahogy ez is elmúlik, mert rájövünk tényleg, meg megérezzük azt, hogy emberek beszélgetnek egymással.

0: Igen, amúgy az ember, amikor tényleg évtizedek óta ebben van, talán akkor ebben is hasonlóan gondolkodunk, hogy minél nagyobb névvel kerül az ember kapcsolatba, hát nyilván én is az elején, meg még biztos, hogy most is gyomorideggel kezdeném, de olyan jó azt látni, amikor a mikrofonnál tényleg egy mellé rendelt viszonyban beszélgetsz valakivel.
1: Igen, és bocsáss meg, most eszembe jut, hogy az viszont tud rontani a beszélgetésen, hogyha ez a művész elvárja, hogy én úgy kezeljem őt, mint mondjuk egy Kossuth Díjas művészt. Tehát ha van köztünk ugye nyilván egy fal, hogy én ez vagyok, te nem vagy ez, de sok művész ezt abszolút le tudja rombolni, ezt a falat, közösen le tudjuk rombolni, és emberként beszélünk egymással, de azért volt olyan a nem tudom hány év alatt, hogy ő felhúzta ezt a falat, és ragaszkodott hozzá, hogy ott maradjon. És akkor valahogy nem tudott működni köztünk, se a kémia, vagy nem tudom, nevezhetjük bárminek, nem tudtam őt úgy megfogni, olyan emberi módon, ahogy szerettem volna, és ez bizony szerintem érződött a beszélgetésen, meg úgy megmaradt a beszélgetés végén ez a távolság.
0: Igen, hát ez azt gondolom, hogy ez nem díjtól, és nem tudom milyen elismertségtől függ, hanem az embernek a saját emberi mi voltjából fakad, mert mondjuk ehhez akár egy egri riportalany is lehet olyan, hogy nehézkesebb, mert lehet, hogy ő maga görcsölt. Tehát tulajdonképpen az lehet, hogy nem is fal, hanem neki a görcse, de nyilván azért az elmúlt évtizedek alatt nagyon sokféle fajta...
1: Igen, de bocsáss meg, ez más. Tehát amikor mondjuk egy egri riportalany nincs ahhoz szokva, hogy most ő fél órát magáról beszéljen, ez teljesen érthető. És itt egy kis gátat kell neked feloldani, mint kérdezőnek, de amiről én beszélek, az a nem emel engem arra a szintre, vagy nem tudom ezt jól megfogalmazni, tehát ő nyilván magasabb szinten van a különböző elismerések és munka meg stb. Miatt, de magában a beszélgetés idején is ő szeret azon a szinten maradni, és nem emel fel engem. Tehát nem, ezt nem akarom használni, hogy nem ereszkedik le, de valójában pedig igen, ez a lényeg. Míg, amit te említesz, az a görcs, vagy az a gátlás, az nagyon sok emberben persze természetes. Ezért is vagyunk mi, te meg én, egy kicsit ilyen, vagy kell lennünk egy kicsit pszichológusnak is. Tehát, hogy hogyan tudunk már az első pillanattól úgy nyúlni ahhoz az emberhez szavakban, hogy tudjuk oldani ezt a gátlását.
0: Igen, meg a pszichológia szerintem olyan szinten is kijön, tehát tényleg végzettség nélkül, hanem az élettapasztalat, ami, meg a szakmai tapasztalat, amit kihozza, hogy igen, az adott riportalany rezgéséből is ki lehet venni, hogy egyáltalán milyen a személyisége, hogy aznap milyen napja van, érdemes-e azokat a bizonyos rétegeket lefejteni, vagy érezzük meg azt, hogy na, eddig és ne tovább. Igen, de nyilván millió meg egyféle ember van, és voltak kevésbé sikeres, és nagyon sikeres, és nagyon jó élmény, és kevésbé jó élmény riportalanyok az életünkben, de hát maradjunk ott, hogy azért szeretjük ezt csinálni, szeretjük ezeket a beszélgetéseket. De tulajdonképpen nem tudom, hogy tényleg a kultúrszalon mellett még a szimfonikus zenekarról is tudunk beszélni, mert tulajdonképpen ott ugye a kultúra, hát a zene, a komoly zene, hát ugye hány kamaraopera fesztivál, újévi koncertek és millió meg egy városi rendezvényben vagytok jelen, tehát hogy amúgy, amikor ennyi mindent csinálsz, és mindnek az alfája és az omegája és az origója a kultúra, mennyire tudod magad szétszedni, vagy jó gyerekek, este most megyünk egy színfi próbára, de két nap múlva megkészülök egy Rudolf Péteres beszélgetésre.
1: Pontosan.
0: Tudja az ember aprózni, szétaprózni ennyire magát?
1: Muszáj, és amellett még nyilván a főállásom a színházban van, ott is van elintézni való, illetve a nehéz időszak volt ez a bármennyire is szerettem maga a rádiózás, mert ott meg, hát emlékszel, végeztem a színházban, rohantam át a stúdióba, megcsináltam a két beszélgetést, rohantam onnan mondjuk próbára, vagy vastapsra, és akkor utána éjjel hajnal négyig vágtam a beszélgetéseket, de ez egyrészt tud motiválni nyilván, azt csinálom, amit szeretek. Másrészt pedig azt nem mondanám, hogy maximalista vagyok, de szeretem jól elvégezni a munkámat, és ez hajt. Tehát inkább nem fekszem le, még négykor, hiába csicseregnek már a madarak, de ha úgy érzem, hogy nincs még jól megvágva az anyag, vagy van benne valami kis hanghiba, vagy probléma, azt megcsinálom, inkább kevesebbet alszom. Nyilván ez hosszú távon nem lehet csinálni. Most kevesebb a munka, hiszen nincs ez a rádió, De igen, tehát ez a sokszínűség, ez az életem része. Az, hogy a szimfonikus zenekarnál dolgozhatom, ez az élettől egy nagy ajándék, meg az, hogy Szabó Sipos Máté mellett dolgozhatom, és nyilván itt is vannak csendesebb időszakok, mondjuk, mint ez a január-február, de majd tavasz és a nyár az izgalmasabb. Mivel az ember nagyon szereti, és szeret ezekkel az emberekkel együtt lenni, így fáradtságot nem ad, probléma megoldónak kell lenni. Tehát hogyan szervezél meg egy koncertet, miben tudsz te hozzáadni ahhoz, hogy ez sikeres legyen, hogyan szerez közönséget, milyen legyen a plakát, stb. Stb. De ezek úgy tuningolják az embert, éppen azért, mert nagyon szereti. Visszatérve arra, hogy oké, hogy most én persze én kaptam ezt a díjat, és nagyon-nagyon hálás vagyok, és nagy megtiszteltetés, de itt azért vannak velem is, meg mögöttem is emberek, akik segítik a munkám. Például a Kultúrszalont, azt ugye 2014-ben negyed magammal indítottam el, Gulyás László, Lázárita és Malácsik Tibor, igen, együtt indítottuk el. Ma már hárman vagyunk, de ugye az ő lelki támogatásuk meg a beszélgetéseink szervezésben segítés, azért ez is hozzáad ahhoz, hogy sikeres legyen a program, és ugyanez vonatkozik például a Vastapsnál is. Hát a zenekarnál meg nyilván még több emberről beszélgethetünk, a segítő munkatársakról, kiemelve természetesen Szabó Sipos Mátét, meg a zenekari tagokról.
0: Meg hát a gyönyörű két lányod, akik a legnagyobb támogatás, meg hát mondom, anya, mekkora példakép lehet, nem? Tehát például ők a kultúrához hogy állnak? Virág és Eszter.
1: Nyilván kell jönniük, tehát...
0: Nincs appelláta, jönni kell?
1: Nem, mert már nagyok, 26 lesz, és...
0: De ők segítkeztek is, emlékszem, igen. A Kultúrszalonnál is.
1: És 23 a kisebb. A Kultúrszalon az egy... Azt látom rajtuk, hogy ott nem is kell megkérdeznem tőlük, hogy jöttök-e, hanem már a dátumot bevésik a kis saját naptárukba. Szóval, hogy ők is nagyon fontosnak tartják, igen, elmondják, büszkék rám, nagyon édesek, és nekik is ez egy élmény, tehát akárhogy veszük maga, a szervezés egy élmény, hogy jön be közönség a mi programunkra, tehát ez nekem a mai napig olyan nagyon-nagyon borzongató, de kellemesen borzongató érzés, és mikor megjelennek nyilván a művészek, az, hogy a mi programunkra, a mi hívásunkra, a mi szavunkra eljönnek, és hát természetesen, ha taps van, és élvezi a közönség, élvezi a művész, az én azt látom, mintha közös sikerünk lenne. A koncertekre is, amire tudnak, örömmel jönnek, de sőt, még a zenekar programjaiban is szoktak segíteni újévi koncertnél, vagy Symphonic Light-nál, ahol nyilván egyedül nem tudok olyan sok helyen lenni, akkor ott eljönnek és segítenek. Persze mind a kettő éli a maga kis életét, de ott, ahol tudnak, ott segítenek.
0: A Kultúrszalon az folytatódik, jól olvastam, ugye?
1: Igen, augusztus 21-23.
0: Lehet már tudni, kik lesznek a vendégek, vagy még kiforró félben van?
1: Még alakulunk. Az első a nyitó napon Tóth Kriszta és Karafiától Solya biztos, tehát két hölgyel indítunk majd.
0: Két írónővel?
1: Két írónővel, igen, illetve Kulka János és Csákány Eszter zárja majd a napot, de közte még van mozgás, tehát még szervezés alatt vagyunk.
0: Hát én kívánok ehhez nagyon sok sikert és jó szervezés. Persze addig még nagyon sok idő van, és millió dolog változhat.
1: Köszönjük.
0: De én azt gondolom, hogy egy város Proagria szakmai díjasának lenni, az tényleg egy megkoronázása annak, hogy valamit jól csináltál, valamit sikeresen csináltál, és hogy érdemes csinálni, igaz?
1: Az, hogy érdemes csinálni, az bennem is bennem van, tehát ez engem motivál, igen, ez nem kérdés, de nagyon fontos a visszajelzés is, hogy tényleg, tehát az egy dolog, hogy neked nagyon van egy ambíciód, és te menni akarsz, hogy ez azután, hogy teljesíts, de ha nincs befogadói készség, vagy nincs pozitív visszajelzés, akkor megette a fene, én úgy gondolom. Tehát egyrészt ez, másrészt pedig, igen, az az adni akarás, nem tudom, honnan jön egyébként bennem, tehát, hogy honnan jön ez, de az, hogy adjak a közönségnek, az embereknek valami jót, ez az adjak, ez most kicsit nagyképűnek tűnik, vagy egy eszem első személy, de úgy értem, hogy az ötlettel, a megszervezéssel, de nyilván aztán a művészekkel együtt adjunk élményt az itt élőknek, és az is nagyon fontos, hogy olyat adjunk, amiből lehet, hogy nem sok van az országban. Hát hiába vannak ma már nagyon sok podcast beszélgetés és különböző műsorok, de az, hogy élőben így a művészet sok területéről jönnek el hozzánk neves művészek, ilyen kevés van azért az országban ilyen program, és örülök, hogy mi ebbe a sorba beállhattunk.
0: Szerintem az egriek is, úgyhogy köszönöm szépen, és további sok sikert, Vasilit, köszönöm szépen.
1: Én is nagyon köszönöm.
2: Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallották. Új adással egy hét múlva jelentkezünk legközelebb. A zenei szerkesztő Túri Sarolta nevében is köszönik megtisztelő figyelmüket a műsor készítői, Farkas Erzsébet és Krisz Beáta. További kellemes időtöltést és jó pihenést kívánunk Önöknek. A viszont hallásra!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: 22 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A nagy része már elkészült annak az útnak, amelyen a teherautók a fenékküszöb építéséhez, a Dunához tudják szállítani a követ Paksnál. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter a közösségi oldalára feltöltött videóban számolt be arról, hogy még tart az útépítés, de a nagy része már készen van. Hozzátette, a 40 tonnás teherautók ezen az úton tudják bevinni a köveket a vízmű építéséhez. A miniszterelnök csütörtökön rendkívüli sajtótájékoztatón számolt be arról, hogy bruttó 6,1 milliárd forint költséggel fenékküszöböt építenek a Dunán, Paks és Duna-Szent Benedek között, amellyel biztosítható a paksi atomerőmű működéséhez elegendő vízszint. A horvátországi Omis térségében a helyzet stabil, minden magyar jól van, senki nem igényelte a konzuli szolgálat segítségét a hazajutásban, közölte Orbán Anita külügyminiszter a távirat irodával. Azt mondta, Omis térségében a helyzet stabil, de még mindig száll a füst és erős éget szag terjeng a levegőben. A helyszínen van a konzulunk Splitből, aki az omisi befogadóközpontban 26 magyar állampolgárral tudott személyesen egyeztetni, és közülük senki nem kér további segítséget, arra várnak, hogy visszatérhessenek a szállásra. További 25 magyar állampolgár, aki korábban a befogadóközpontban volt elhelyezve, már elhagyta a térséget, tette hozzá. A külügyminiszter tájékoztatása szerint a Spliti befogadóközpontban a délelőtti órákban 7 magyar állampolgár tartózkodott, közülük 2-vel tudtak kapcsolatba lépni, és ők is arra várnak, hogy a csomagjaikért visszatérhessenek a szálláshelyükre. Pluszjogokat kapnak a hegybírók az aranyszínű sárgaság fitoplazma miatt, jelentette be Szondi Vanda kormányszóvivő Budapesten sajtótájékoztatón a kabinet szerdai ülésének döntéseit ismertetve. A kormányszóvivő azt mondta, a hegybíró nem csupán a nyilvántartott ültetvények, hanem minden a betegség terjedése szempontjából jelentős kockázatot jelentő szőlő művelését ellenőrizheti.

vesz részt a vasárnap kezdődő összmagyar egyetemista táborban Sátoraljóújhelyen, közölte a szervező Rákóczi Szövetség a távirat irodával. Emlékeztettek, a tábor 1989 óta minden év augusztusában közös találkozásra hívja a Kárpát-medencében és a világ más országaiban élő magyar egyetemistákat. Kiemelt célja, hogy a fiatalok határokon átívelő közösséget építsenek, megismerjék egymás tapasztalatait és közösen gondolkodjanak a magyar közösségeket és a fiatal generációt érintő legfontosabb kérdésekről. Augusztus 20-án újra kinyit a miskolctapolcai barlangfürdő, emellett fényfesztivállal, repülőtéri programokkal, állatkerti születésnappal és éjszakai futóversennyel várják a látogatókat a Borsodi Vármegye székhelyen az ünnepi hosszú hétvégén. A Visit Miskolc tájékoztatása szerint augusztus 20-án újra megnyitja kapuit a két éve zárva tartó miskolctapolcai barlangfürdő. A nyitó hétvégén Pezsgés Miskolctapolcán címmel 4 napos programsorozatot szerveznek. Végül az időjárásról. Felhőtlen idő várható, gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 10 és 17 fok között várható. Ennél alacsonyabb értéket mérhetünk a szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 30 és 35 fok között alakul. Híreket hallottak.

0: Esztergomi töredék. Alvó kutyák feje a nehéz porban, s itt-ott szétszórva kövek, kidöntött fák és bazilika árnyak. Esztergom augusztus éjjé töredékei. Hazaérni én már csak itt érek haza. Egy harang ballag velem a dombok közé némán, mintha Isten bolondja volna. Ling-leng a diófák közt, én meg mosolygok. Minden porszem, a házam népe itt, s minden fűszál. A kígyó is csak annyira fél tőlem, amennyire a teremtmények félnek egymástól kezdet óta. Egy szál gyufa és egy szál csillag, kivételes tüzében látom a kezem. Itthon van, ajtót nyit nekem, s oszlatja el az örök sötétséget.
1: Csóri Sándor Esztergomi töredék című versét a szerző előadásában hallották.
2: Közélet. Délelőtti magazin.
1: Dicsertessék a Jézus Krisztus! 2026. augusztus 14-e, péntek van. A közéleti adás szerkesztője Klész Báta nevében is szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban beszámolunk az EGRI Közösségi Alapítvány idei negyedik Boldog utca és az első élőhely pályázatáról. Szólunk egy olyan izgalmas kutatásról,

is, amely a Pirker János László érsek idejében történt, himlő elleni védekezést mutatja be. Végül pedig bemutatjuk a Nők a társadalomban című tanulmányi kötetet. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Idén, negyedik alkalommal hirdette meg a Boldog utca pályázatot az EGRI közösségi alapítvány. A felhívással olyan egrieket támogatnak, akik vállalják, hogy megteremtik egy-egy társasház, utca vagy utcák lakóinak helyben beszélgetős, ismerkedős találkozási lehetőségét. A további információkról és a pályázat feltételeiről Rakusz Mártát, az EGRI közösségi alapítvány kuratóriumi elnökét kérdeztük.
1: Negyedik alkalommal hirdeti meg az EGRI közösségi alapítvány a Boldog utca pályázatot. Hát nyilván ez a szám azt jelenti, hogy ez egy nagyon népszerű pályázat, már megint lehet idén is pályázni. Gyakorlatilag mi évek óta azért erről beszámoltunk itt a Szent István Rádióban. Van-e valami változás a pályázattal kapcsolatban, vagy szinte minden ugyanaz?
2: Gyakorlatilag alapvetően ugyanaz a pályázat, mert hál' Istennek ezek szerint sikerült egy olyan kis koncepciót közreadnunk 4 évvel ezelőtt, ami jól működőnek tűnik, és tényleg arra törekedtünk, hogy eleve egy olyan nyitott pályázat ez, amiben mi nem mondjuk meg, hogy pontosan mit kell csinálni, vagy mit várunk el. Mi azt szeretnénk, ahogy aki erre pályázik, akik erre pályáznak, mert ugye azt kérjük, hogy ne egy-egy ember, hanem egy kisebb közösség, akik már elkezdenek szervezkedni az utcájukban, vagy a háztömbjükben, ők fogjanak össze, és közösen valamit találjanak ki, ami nekik jó, mert mi úgy gondoljuk, hogy az emberek tudják a legjobban azok az adott közösségek, vagy éppen közösségé formálódó lakossági csoportok találják ki maguknak alulról szerveződően, hogy ők mit szeretnének. Mi ebben nagyon szívesen segítünk a tapasztalatokkal, azzal, hogy összehívjuk a korábbi és az adott évben jelentkező Boldog utca pályázókat, beszélgetünk, megosztunk tapasztalatokat és ötleteket, és innentől kezdve minden közösség maga találja ki, hogy mit akar ebből kihozni. 50 000 forinttal támogatjuk is ezeket a kezdeményezéseket, de egyébként a célunk ezzel az, hogy tényleg egy ilyen közösségi kezdeményezés induljon el ezekben a utcákban, házakban, azért, hogy az emberek egy kicsit újra tudjanak kapcsolódni egymáshoz, és tényleges közösségekké váljanak.
1: Az elmúlt 3 évben, ahogy elhangzott, körülbelül egy 40 pályázat megvalósult. Az első évben gyakorlatilag szinte mindent lehetett a felajánlott 50 000 forintból vásárolni, a másodiknál már emlékszem, hogy volt egy olyan kikötés, hogy mondjuk a viszkit azt azért ne ebből állják. Mi az, ami tényleg a 3 év tapasztalatából el tudsz mondani, tehát melyek voltak a legnépszerűbbek az ilyen kis utcai összejövetelek, kis közös bográcsozások, vagy mi az, amit elképzeljünk?
2: Igen, azt látjuk, hogy ugye a legtöbb helyen tényleg a nulladik pontról indulnak sokszor. Magyarul nem ismerik egymást az emberek. És olyankor szerintem ez egy ilyen természetes emberi dolog, hogy jöjjünk össze, eszegessünk, iszogassunk, és közben beszélgessünk. Mert nyilván a közös főzés, vagy a közös eszegetés, iszogatás, az mindig ad egy kötetlen, egy jó nyitott alapot ahhoz, hogy tényleg könnyebben tudjanak kapcsolódni egymáshoz az emberek. De azt is látjuk, hogy valahol vannak olyan szerveződések, utcák, ahol már az első alkalommal is beterveznek valami kis aktivitást, hogy mondjuk közösen rendbe rakják a játszótér egy-egy szegletét, vagy valamilyen módon így próbálnak egy kicsit ilyen környezettudatos valami tevékenységet is összehozni, és a köré szervezni az ott lakókat. Szóval, hogy legyen, elindul az is sokszor, hogy tényleg közös a környezetünk, akkor tegyünk érte közösen. Úgyhogy változatos, igen, legtöbbször ezeket a közös főzéseket szeretik tényleg így, főleg első alkalommal, amikor megszervezik a lakók. Úgyhogy sokszor tényleg az alapanyagokat támogatjuk hozzá, esetleg egy eszközöket. Idén annyi változás van, hogy próbálunk mi is egy kicsit ilyen környezettudatosabb gondolkodásra sarkalni mindenkit, és ezért ebből az 50 000 forintból az alkoholon túl azt sem támogatjuk, hogyha ilyen eldobható műanyag termékekkel próbálják a bulit megoldani. Abszolút, tehát én saját tapasztalatból is mondhatom, én is a saját utcákban is szerveztünk ilyet, és nagyon klassz az, amikor mindenki kihozza otthonról a saját poharát, vagy tányérkáját rajta a kis pogácsájával, szóval ennek van egy varázsa, hogy tényleg mindenki rakjon bele, amit tud, és ettől lesz igazán közösség, és mindenki ettől érzi magáénak az egészet, nem pedig egy rendezvény, ahol minden ott áll készen, és akkor oda megyünk, kicsit részt veszünk, aztán hazamegyünk, mert itt nem ez a cél, hogy egy jó rendezvény legyen, itt az a cél, hogy az emberek kapcsolódjanak egymáshoz.
1: Le lehetett fedezni valami olyan fajta törvényszerűséget, hogy inkább a kertvárosi részek, inkább a lakótelepi közösségek, tehát kik voltak, akik jobban érdeklődtek a pályázat iránt?
2: Az a tapasztalatunk, azt látjuk az elmúlt 3 évből, hogy elég változatos. Tehát, hogy nem kifejezetten, abszolút nincs ilyen tendencia, hogy inkább csak a nem tudom, családi házas utcák. Talán a felsőváros lakótelepi részről kevesebb, illetve ott nem annyira látjuk ezt a mozgolódást, nyilván ennek is megvan az oka. Ez is érdekes lenne egy kicsit jobban megvizsgálni, hogy talán hogy tudnánk ott jobban elérni azt, hogy mondjuk egy lépcsőház összefogjon és csináljanak egy ilyen összefogást. De abszolút a belvárosban is, és ilyen több emeletes lakóházak közösségei is szerveztek maguknak ilyen boldog utcát. Szóval ez elég nagy változatosságot mutat, épp itt a belváros szívében, a Kossuth-Lajos utca egyik belső udvarába is tavaly szerveztek egy ilyet, ahol nagyon-nagyon izgultak, hogy mi lesz ebből, mert pont azt látja mindenki, hogy cserélődnek a lakók, meg egyáltalán, még hogyha nem is a fluktuáció a fő ok, de hogy nem, szinte már köszönni se nagyon köszönnek egymásnak egy udvarban élők, nem tudják, bizalmatlanságban, és például nagyon szívmelengető volt, tényleg annyira jó volt hallani ettől a szerveződéstől is, amikor utána beszélgettünk velük, hogy maximálisan felülmutat. Tehát, hogy sok emberben benne van ez az igény, vagy a nyitottság, hogy kapcsolódjon, de nagyon kevés ember az, aki kezdeményező az tud lenni. Igen. És mi ebben akarunk ezzel segíteni, hogy legyenek bátrak azok az emberek, akikben van egy kis kezdeményező készség, és nem láttunk még kudarcos próbálkozást. Tehát ez a Boldog utca, ez mindenhol egy sikersztori, azt látjuk. Lehet, hogy nem mindenhol folytatják, míg világ a világ, de ahol vették a fáradtságot, és tényleg összejöttek, és valamit csináltak együtt, onnan mindenhonnan hihetetlen pozitív visszajelzések vannak. Azok, akik részt vesznek ebben a kezdeményezésben, és kezdeményezőként csinálják, ők hihetetlen sokat kapnak ettől, hogy ekkora hát sikerélmény, vagy egy ilyen, tényleg egy ilyen boldogság, hogy úristen, ez kellett. Az én kis hozzáadott energiám kellett ahhoz, hogy itt az emberek aztán baromira megköszönjék, hogy de jó, és másnaptól már egész másképp nézünk egymásra, amikor összefutunk az utcán, és már van kihez szólnom, hogyha valami gondom van, vagy kérdésem, vagy segítséget szeretnék kérni.
1: Rá is harangoztak erre, amit mondtál. Még egyetlen kérdés, tehát a idei negyedik évi Boldog utca projekt már elindult, ugyanúgy egy nagyon egyszerű szándéknyilatkozatot, tehát semmi bonyolult pályázatot ne képzelni el, senki kell kitölteni, egerközösalap.hu oldalról. Meddig elérhető a pályázat?
2: Október 30-ig lehet benyújtani ezeket a szándéknyilatkozatokat, illetve hát a keret kimerüléséig, mert nyilván...
1: Mennyi keret van rá?
2: Hát mi ebben az évben 8000 forintot szabtunk meg keretnek, mert hát nyilván végesek a forrásaink, úgyhogy én arra biztatok mindenkit, hogy minél hamarabb kapjon észbe, és akkor is, hogyha mondjuk ősszel vagy nyár végére terveznének valamit, érdemes minél hamarabb beadni ezt a szándéknyilatkozatot, mert hál' Istennek nagy az érdeklődés, és szeretnénk, hogy tényleg idén is legalább annyi utca boldoguljon és boldog legyen, mint ahány korábban is.

0: Két új pályázatot hirdetett most az EGRI Közösségi Alapítvány, az egyikről Törőcsi Gábor, az EGRI Közösségi Alapítvány kuratóriumi tagja fog beszélni. Ez egy új kezdeményezés, ez egy úgynevezett élőhely pályázat, de minden egyéb információt tőled kérdezek, Gábor. Ki pályázhat, mit jelent ez pontosan? Valami zöldet sejtek mögötte.
1: Igen, abszolút, hogy a neve is mutatja, élőhely, úgy kicsit játszunk azzal, hogy az a hely, ahol élünk, az Eger, és szeretnénk, hogyha ez nem csak, hogy mondjam, a közösségek szempontjából válna élővé, hanem a zöld felületeket is magunkénak érezzük, és például, hogy egy utcában, egy téren, ahol lakunk, ott a lakók is hozzájáruljanak ahhoz, hogy a saját környezetük egyrészt rendezettebb legyen, másrészt pedig ugye itt mondjuk a klímaváltozás hatásaira is reagáljon a város. Fontos, hogy ez ilyen mikroléptékű, tehát nagyon kicsi projekteket támogatunk, tehát, hogy egy utcából 5-10 összefognak, és akkor nem tudom, egy mulcsolnak egyet, a fát karban tartanak, egy falat befuttatnak zölddel, vagy egynyári növényeket ültetnek. Fontos az, hogy ugye itt nem csak egy egyszeri alkalomról van szó, hanem ez azért szeretnék, hogy egy szezonon keresztül legalább, de hát ideális esetben hosszú évekig is ápolnák a lakosok ezeket a zöld felületeket.
0: Mi az, amit az alapítvány támogat, és mennyivel? Tehát itt mondjuk virágpalántákat, tényleg ami valami szép zöldet eredményez, mekkora összeggel?
1: Igen, tehát a pályázat 50.000 forintra lehet pályázni, magánszemélyeknek egy nagyon egyszerűen szándéknyilatkozat kitöltésével, és tényleg, ahogy elhangzott, tehát egynyári növényeket, palántákat, kisebb kerti eszközöket esetleg lehet pályázni, vagy mondjuk madárodú készítéshez anyagköltségre. Tehát ilyen tényleg ilyen egyszerű dolgokat. A pályázatban ez részletesen le is van írva, hogy milyen ötleteink vannak, de persze, hogyha valakinek van a saját utcájára szabott ötlete, azt is nagyon szívesen várjuk. Fontos, hogy egy tájépítészmérnök is segíti munkánkat, tehát hogy mi próbáljuk úgy csinálni, hogy ez tényleg hasznos legyen a város szempontjából is.
0: Elhangzott az is, hogy mondjuk a faültetés az, ami nagyon szép dolog lenne, de az már egy kicsit bonyolultabb, hiszen ahhoz engedélyeket. Mármint, hogy ha én szeretnék a lakóházam előtt egy fát elültetni, ahhoz is engedélyt kell kérni? Tehát, hogy ez ilyen szempontból akkor már kizáró tényező?
1: Igen, a faültetés az már egy nagyobb léptékű a pályázatunk szempontjából, mert hogyha valaki közterületen fát ültet, ott azért nem mindegy, hogy hova ülteti, mert a föld alatt mehetnek különböző vezetékek, közműcsatornák, stb. És akkor tehát ott már egy utánajárás, egy tervezés szükséges. Ezért javasoljuk azt, hogy ebben a pályázat keretében most ne ültessünk fát, hanem éppen a meglévő fákat ápoljuk. Tehát nagyon sok, mondjuk egy fiatal fák, ami a környéken el vannak ültetve, ez ilyen aszályos nyári időkben például locsolásra szorulhatnak. Figyeljünk oda az idősebb fákra, mert ökológiailag azok a legnagyobb értékek. És tehát, hogy a meglévő dolgainkat is ápoljuk, tehát ez is fontos szemlélet.
0: És egy ötlet eszembe jutott, mi most itt ugye a civil közösségek háza udvarán beszélgetünk, és mögöttünk itt az udvaron van egy kis közösségi kert, amit a itt működő civil szervezetek valahogy egy kis közösségi kerté varázsoltak, tehát például egy ilyen kis közösségi kertet is akár lehet, mondjuk nyilván magasságyás, stb. Ez egy nagyobb költséget jelent, de mondjuk elindítani, tehát akár ilyenre is lehet pályázni? Igen,
1: akár ilyenre is, ugye ott is meg kell nézni a helyszínt, hogy a közterületen ez hogy valósítható meg, de ez megvalósítható, és akár egy ilyen magaságyás is lehet, hogy egy kis munkával meg összedobják a szomszédok az anyagot, akkor ez megvalósítható, és hát itt is fontos az, hogy ez nem csak egy egyszeri dolog, tehát akkor, ha valaki egy magaságyást csinál, vagy egy közösségi keltet, akkor ez egy folyamatos, hosszú szervezést és munkát is igényel.
0: Így van. Jó, most május 28-án beszélgetünk, tehát már él ez az élőhely pályázat, az Eger közös alap honlapjáról lehet egy egyszerű nyilatkozatot, tehát nem egy bonyolult pályázatot kitölteni. Meddig lehet pályázni erre az élőhely pályázatra?
1: Ez egészen november végéig, hát idei projekteket, azért tartjuk ezt a november végéig, hogyha valami olyan ültetés van, akkor az őszi szezon is benne legyen. Fontos, hogy ez még most egy mintaprojekt, tehát hogy most még idén körülbelül 3-4 pályázatot támogatunk, és akkor megnézzük a tapasztalatokat, hogy hogyan működik, és jövőre tervezzük, hogy ez nagyobb körben is meghirdetjük.
2: Az elhangzott riportokban előbb Rakusz Mártával, az EGRI Közösségi Alapítvány kuratóriumi elnökével, majd Törőcsik Gáborral, az alapítvány egyik tagjával beszélgettünk.
3: Irie Mafia. Yeah.

0: Nem olyan rég jelent meg a Magyar Egyház Történeti Vázlatok című folyóiratban dr. Benei Bernadettnek, a Főegyházmegyei Levéltár történész levéltárosának egy újabb kutatása, mondhatom, hogy újabb, hiszen már nagyon sok kutatásod megjelent, számos témában beszélgettünk. Ez, amiről most fogunk beszélni, ez a himlő elleni védekezés Pirker János László érseksége idején. Ugye Pirker János László érsek azért olyan érdekes, most két szempontból is volt érdekes, ami felkeltette az érdeklődésemet. Ugye nekünk a rádióban a Budapéter atyával van egy Zegri püspököket bemutató sorozat, amelyben majd előbb-utóbb Pirker János Lászlóhoz érkezünk. Hát ő, mondhatom, hogy szinte a reformkor idején volt ugye az egri érsek, és az, hogy az ő idejére te egy ilyen kutatást találtál, tehát, hogy akkor volt hangsúlyos a himlő, vagy akkor már mondjuk a védekezésről lehetett beszélni?
1: Igazából mindkettőről. A himlő járvány 1811-ben jelent meg először Magyarországon, majd azt követően 1822-ben és 23-ban, tehát az előző érsekek is fontosnak érezték, például Fischer István, hogy arra buzdítsák a papjaikat, hogy prédikációk során, mint egy a szentbeszéd részeként, foglalkozzanak a himlő elleni védekezéssel is, propagálják a védőoltás beadását. A védőoltást 1796-ban egy angol orvos, Edward Jenner szabadalmaztatta. Hát ekkoriban, tehát hogy említettem, hogy a himlőjárvány pusztított, de a 19. század első felében egy másik halálos járvány, a kolera is pusztított Magyarországon. Ez az járvány széklettel vagy hányással szennyezett vízzel, vagy szennyvíz útján terjedt, és nagyon súlyos hányást és hasmenést okozott azoknál, akik elkapták, aminek következtében gyors kiszáradás okozta a halált. És 1831-ben volt az első ilyen nagy kolera járvány Magyarországon, ennek az Inczi Ferenc is áldozatául esett, 237 ezer halottja volt ennek a járványnak. Tehát ez a kettő gyakorlatilag itt a 19. század első évtizedeiben együtt pusztította a lakosságot sajnos, és Pirker idejében is ő is fontosnak tartotta, hogy az oltakozást propagálják, erre buzdítsák a híveket. Készítettek oltásra a buzdító cédulákat, ismeretterjesztő kiadványokat, amiket a keresztelés folyamán a keresztülőknek is osztogattak például.
0: Tehát gondolom úgy volt, hogy mondjuk a plébániákon helyezték el, mint mondjuk akár egy szórólapot.
1: Hát, de végül is, akár igen. Illetve hát például volt egy olyan szabály is ekkoriban, hogy a tanoncok csak oltással rendelkezve léphettek be a céhekbe. Tehát ez párhuzam válítható mostani védekezés a COVID idején is megfigyelhető volt, hogy kérték bizonyos helyeken a védőoltás meglétét. Amikor volt egy konferencia néhány évvel ezelőtt Pirker János érsekségével kapcsolatban, és előadáshoz kerestem témát, és a Földházmegyei Levéltárban találtam egy vékonyka iratanyagot, ami a himlő elleni védekezéssel foglalkozott, és speciálisan Szabolcs vármegyei adatokat tartalmazott ez az anyag, és erre építettem fel ezt a cikkemet, vagy ezt a kutatásomat.
0: Annyira sok kérdés megfogalmazódott bennem, tehát egyáltalán ugye a 18. század végén beszélünk arról, hogy a himlőre egyáltalán egy oltás készült, talán ez volt ez az oltás, amit a tehénnyirokból nyerte az az Edward Jenner. Az, hogy egyáltalán az akkori viszonyok között mikorra érkezhetett be Magyarországra, ez azért érdekes, mert tulajdonképpen ugye Pirker 1826-tól volt, meg mondjuk már talán az elődje is, tehát hogy viszonylag hamar beérkezett és terjedt Európában.
1: De nem volt annyira szervezett, tehát hogy ezt így nem is lehetett olyan mai értelembe vett kötelezően előírni akkoriban, csak így a jótékony hatása mellett próbáltak érvelni többen is, vármegyei bizottságok, vagy a egyházi vezetők például. És visszatérve Szabolcs vármegyéhez, egyházi személyek készítettek jelentéseket, tehát plébánosok, kurátorok, és a különböző helységekből jöttek be adatok, Nyírbátorból, Pócspetriből, Újfehértóról, Orosról, Nyíradonyból, levelekről, Napkorról, Lugosról, és közölték, hogy a 30-as években hány gyereket sikerült beoltani, illetve hogy zajlott az oltakozás.
0: Mert hogy alapvetően gyerekeket oltottak?
1: Igen, igen. Mondjuk volt ez az egészségügyi bizottság, ugye vármegyei bizottság, ott azért úgy felnőttekkel is foglalkoztak, vagy felnőttek oltásával is foglalkoztak, tehát például megszabták, hogy mutassanak példát a földes urak is az oltakozásban, meg a nemesek is, és akkor, hogy 12 krajcát kellett fizetnie egy köznemesnek az oltásért, vagy főnemesnek ettől többet, de saját belátása szerint a szegényebbeknek ingyenes volt, tehát hogy így próbáltak több embert is, de érdekes módon ezek a beoltottakra vonatkozó adatok így gyermekekre lebontva jelennek meg. És megjelenik ezekben a jelentésekben az is természetesen, hogy milyen gátló tényezőkbe botlottak a korszakban, amik az oltakozás menetét befolyásolták. Egyik ilyen volt például az orvoshiány.
2: Akkor ezek szerint ez nem csak mai probléma.
1: Igen. És ezt az orvoshiányt, amit említettem, az 1831-ben kitörő kolera járvány még tovább súlyosbította. Egy orvosnak volt, akinek nagyon nagy területet kellett volna ellátnia. Oltás szempontjából panaszkodnak emberi hanyagságra, hogy egy-egy adott orvos egy-egy helységben hanyagul végezte el a feladatát, kevés embert oltott, többet is be lehetett volna oltani, illetve nem szabolcsi adat, egy 1820-as adat, hogy a mátrai és tarnai járásokban a szülők ellenállásába ütköztek, hogy nem engedték, hogy a gyermekeiket beoltsák.
2: Igen, mert ez nyilvánvalóan most ez nem egy olyan fajta ellenvetés lehetett, mint mondjuk manapság, hogy az oltóanyag összetételétől féltek, hanem magát ezt az oltást ilyen ördögtől valónak gondolhatták, nem mondjuk egy akkori egyszerűbb népek.
1: És ez mondjuk párhuzamban állítható az úgynevezett kolera lázadásokkal is, ugye ott is az volt, hogy a kutakvizet próbálták tisztítani a vármegyei hatóságok, de a szegény emberek azt hitték, hogy őket akarják megmérgezni, zivóvizeket mérgezik.
2: Érdekesek ezek a dolgok. Igen. Az, hogy például orvoshiány van, tényleg az, hogy akkor nem akarjuk, mert ugye félünk az ismeretlentől, ezek tulajdonképpen akkor most 200 évvel később ugyanúgy érvényesek, mert hogy a 6 évvel ezelőtti Covid járványjal kapcsolatban is ugye mennyi, emlékszünk, hogy olyan sokan nem akarták magukat beoltatni, hát nyilván különböző okok miatt, de nem is ez a téma. Tehát az, hogy te egyáltalán egy ilyen himlős kolerás témát felkutatsz, teljesen a véletlen művet, tehát neked nem ez a fő szakterületed. Ugye egy latin szövegekkel kapcsolatban volt.
1: Igen, középéskor, újkori magyarországi latin nyelvű történetírással foglalkozom.
2: Igen, csak hogy ennek kapcsán egyáltalán ez előjött. Mondjuk itt beszélgetünk a Főegyház megyei levéltárban, nyilván Szabolcs-Szatmár-Bereg megye ugyanúgy az Egri Egyház megyéhez tartozott, tehát mondjuk a többi megyéből semmilyen ilyen adatocska nem került elő. Bár még, tehát minden anyagotok már feldolgozott, ami itt van a levéltárban?
1: Nem.
2: Tehát, hogy ez még csiliárd-milliárd anyag, amire még évek lesznek. Említetted, hogy olyan érdekes volt, hogy például a kereszteléskor ismeretterjesztő cédulákkal hívták fel a figyelmet az oltásra. Hát most a kérdés az, hogy milyen nyelven?
1: Igen, itt vegyes etnikumú lakosság élt már ebben az időben is, és magyar, szlovák és német nyelven jelentek meg ezek a kiadványok, amiket osztogattak.
2: Az, hogy itt az emberek tiltakoztak ellene, nyilvánvalóan ma már nem nagyon beszélünk himlőről, illetve milyen himlőről beszélünk, bárányhimlő, rózsahimlő, ezek ugye másfajta típusok, de ugye ezek ellen is van oltás, meg hát ugye nem halálos kimenetelőek, de egy ilyen tényleg országot, félföldrészeket pusztító járványoknál azért egy idő után kötelezővé fogják tenni az oltásokat, ez is megtörtént.
1: 1876-ban tették kötelezővé.
3: Az elmúlt percekben dr. Benei Bernadettel, a Főegyház megyei levéltár történész levéltárosával beszélgettünk.
2: Nő a társadalomban címmel jelent meg egy tanulmánykötet. Ennek a kötetnek, amelyben nagyon sok szerző van, majd róluk is említést teszünk, Balogh Judit a szerkesztője, aki az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Tizedének professzora. Hát tulajdonképpen középkor, kora újkor, főleg a kora újkor, vagy mind a kettő úgy igazándiból a te kutatási területed, mi még annak idején emlékszem, reformációból, Erdélyből készítettünk együtt sorozatot, de amikor én ezt megláttam a te Facebook oldaladon, illetve hát ugye a Történelemtudományi Intézet Facebook oldalán is én ezt a kötetet, hát én annyira megörültem, mert nőként, történészként az ember nyilván érdekli, hogy régen-régen hogy éltek a nők, mert ugye azért annak idején nem volt az a egyértelmű mellérendelt viszony a férfiakkal, nem bizony eléggé alárendelve voltak. Na itt ebben szépen sorban, aki beletette a maga kis munkáját, próbáltok kronológiailag azért végigmenni a nők szerepén a társadalomban?
4: A kötetnek az elrendezése az kronológikus természetesen, és megpróbáltuk valóban azt bemutatni, néhány tanulmány ez csak, tehát hál' Istennek ma már a magyar nőtörténeti kutatás az nagyon széles körű, nagyon sok helyen vannak műhelyek, és nagyon sok izgalmas kutatás is kezdődött. De igen, tehát hogy az volt a célunk, hogy mivel nekünk a mi intézetünkben több kollégának is a kutatásainak, ha nem is ez a fő ága, de mégiscsak belefut valamilyen módon a nőtörténetbe, vagy talál olyan forrásokat, ahol nagyon izgalmas női alakok megjelennek. Az volt a cél, hogy a középkor végétől, ez Kristóf Ilonának a tanulmánya, koraújkoron keresztül, ami az én korszakom, ezért ott sokkal több tanulmány van, de ez nyilván azért van, mert nekem ez a kedvenc időszakom, de egészen a jelenkorig terjedően nézzük meg, hogy egy-egy esettanulmányból hogyan áll össze, vagy több esettanulmányból hogyan állhat össze egy kép arról, hogy milyen is volt a nők helye a társadalomban.
2: Ugye most csak a korszak, ugye a korai korszak a tiéd, meg ugye nyilván neked is van benne saját tanulmányod, tehát hogyha most csak tényleg a koraújkorra szűkítsük le az interjúnkat, hogyan látod, hogyan lehet ezt definiálni? Rosszabb volt, sokkal rosszabb volt, mi ezt hogy élnénk meg? Azért egy 21. századi szavazónő, ami azért mondjuk már egy jó száz éve maga a feminizmus is elindult, ugye mondjuk még a szüfrezső mozgalommal, az első egyetemre járás, ugye mi is egyetemet végzettek vagyunk, hát ez mondjuk a koraújkorban elképzelhetetlen lehetett volna, meg hát nem beszélve a családon belüli helyzetéről, pozíciójáról egy nőnek.
4: Egyébként nagyon érdekes, amit mondasz, mert éppen a koraújkorban tudunk már egy olyan holland nőről, aki járhatott egyetemre, borzasztóan bonyolult don, tehát a sok férfi között neki egy ilyen kalitkát építettek, és hamarabb kellett elmennie, bemennie abba a kalitkába, hogy semmiképpen ne zavarja meg a férfiakat, és később kellett eljönnie, hogy ne is lássák őt.
2: Melyik egyetemre járt? Hollandiában?
4: Hollandiában, igen.
2: És az ükonyos évekről beszélünk akkor?
4: Ez az 1600-as évek, 17. század, igen. Tehát, hogy van már ilyenre példa, de valóban ez nagyon ritka, amikor ilyen, ez egy ilyen egészen kivételesen nagyon tehetséges hölgy volt. De egyébként már a reneszánszban is vannak olyan szerző nők, akik azt fejtegetik, hogy hát a nő is lehet elég okos ahhoz, hogy esetleg tanuljon. Ami a mi korunkat, a koraújkort illeti, ott a nők helyzetét tekintve van olyan dolog, amit visszalépésnek lehet értelmezni, mondjuk a középkorhoz képest, és van olyan, amit meg előrelépésnek. A visszalépés az érdekes módon, például a reformációnak az a tétele, hogy a szerzetes rendek megszüntetésével a nőknek egyetlen egy szerep adatott már, ez pedig az anyaság és a feleség szerep. És aki ezt nem tudta betölteni, azzal vagy valami probléma volt, vagy pedig akár boszorkányság gyanújába is keveredhetett. Míg a középkorban ugye gyakorlatilag apácának lenni, az egyfajta ilyen egyedülálló női szerepet is jelenthetett, főleg, hogyha valaki eljut a rendfőnöknő pozíciójáig, akkor pedig egy kifejezetten egy hatalommal bíró, rendelkezési joggal bíró nő, ami azért egészen a 19-20. századig nem volt jellemző a nőkre, mert a nők szerepe az a gyerekekkel és a szolgálókkal együtt gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy a férfi háza népe. Tehát, hogy a férfi az, aki politikai cselekvő, és akinek van saját önrendelkezési joga, a nő az a élete nagy részében valakinek a alárendeltjeként éli az életét, ugye egészen addig, ameddig férjhez nem megy, addig az apjának a tulajdona tulajdonképpen, tehát nem, ő magát nem képviseli, és amikor pedig férjhez megy, akkor meg a férje lesz a rendelkező fölötte. Ebből természetesen azt látjuk, hogy egyébként éppen a koraújkor mutat számos példát arra, hogy nagyon sok esetben a nők igyekeztek kitágítani ezeket a nekik adatott kereteket. Ezekről sokszor szoktunk írni. Borzasztó izgalmas azt látni, hogy milyen sok esetben megtörténik, hogy a nők nagyon komoly cselekvési tereket alakítanak ki saját maguknak. De hát emellett ott van a másik oldal, hogy a jogrend, amit a rendelkezésükre bocsát, az viszont egy nagyon szűkös terep. Tehát amit ennek ellenére érnek el, azt ennek ellenére érik el természetesen. De hihetetlenül izgalmas női karaktereket látunk, akik vagy kifejezetten normaszegők voltak, vagy pedig csak egyszerűen ügyesen tudták kitágítani azokat a kereteket, amiket számukra adott a saját korszakuk.
2: A te tanulmányod konkrét emberről szól, vagy egy pici korszakot ölelsz fel?
4: Én azt néztem meg, mert már hosszú ideje foglalkozom ezzel, hogy van a történettudománynak egy olyan forrás típusa, amit úgy hívnak, hogy ego dokumentum. Ennek ugye az a lényege, hogy amit magáról hagy az a valaki, akit kutatni szeretnénk, és ilyen ego dokumentum a levelezés, a magánlevelezés. Ezek borzasztó izgalmasak, mert nagyon sok mindent elárul arról, aki írja, azokról, akikkel levelezik. Tehát Egy levelezésből, ha sok levél áll rendelkezésünkre, kiderül a kapcsolatrendszer, kinek írja a leveleket. Az, hogy milyen témákban születnek ezek a levelek, az az illetőnek az érdeklődési körét, a sorsának az alakulását is meg tudja mutatni. Az, hogy honnan írja a leveleket, az azt megmutathatja akár, hogy mondjuk milyen földrajzi területet jár be az élete során, tehát hogy hol tartózkodik, mennyire mobil egy illető például. És én azt vizsgáltam, tehát az én tanulmányom az arról szól, hogy ezeket az egodokumentumokat, amik főleg naplók, levelezések, vagy akár végrendeletek, hogy ezekben hogyan kutatható, vagy hogyan tudunk kutatni nőtörténetre. És akkor itt hozok természetesen konkrét példákat is, hogy egyes női levelezők milyen módon, például, hogy milyen szerepet játszottak. Tehát ugye ez is nagyon fontos, hogy úgy kell vizsgálnunk egy női levelezést, hogy tudjuk, hogy van a női levelezésnek etikettje. Tehát, hogy sokszor nem csak azt, nem vehetünk készpénznek mindent, amit egy női szerző leír, mert rengeteg olyan elem van, ami olyan szerep, amiben neki bele kellett bújni, ahhoz, hogy ő egyáltalán elérjen valamit. Például sokkal szerencsésebb volt, hogyha egy hölgy a keleténél szerencsétlenemnek mutatta magát, és ezáltal el tudta érni akár egy befolyásos férfi rokonnak a támogatását egy adott szituációban. Például amikor harcolt mondjuk a özvegyként az örökségéért, vagy egyéb szituáció, vagy a gyerekeiért. És akkor vannak ilyen nagyon izgalmas, nagyon visszatérő toposzok. Például az özvegyasszonyok azok magukat árvának nevezték. Itt is ugye nagyon szépen kijön az, hogy az árva szó, az ugye a gyerekre mondjuk ma már, és ez az árvaság, ez jól mutatja a nőnek a helyét a társadalomban valójában.
2: Tehát elesett ugye a férjnél.
4: Így van, igen. Tehát ezeket próbáltam bemutatni a tanulmányomban, hogy az én általam vizsgált korszakban, időszakban, helyszíneken, főleg Erdélyben a női, hát nemesek leveleztek nyilván, nem pedig parasztasszonyok, de hogy ezekben a levelekben, végrendeletekben hogyan tudunk rálátni a női sorsokra.

0: Folytatjuk a beszélgetést a dr. Balogh Judittal, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének professzorával.
1: Most két dolog jutott eszembe arról, amit elmondtál. Ugye az egyik az, hogy ha mondjuk tényleg a 17. századról beszélünk, az, hogy egy 1600-as években keletkezett levél, hogy hogy maradhat fent, hogy ez milyen szerencse. Tehát, hogy ilyeneket például örökségekből, hagyatékokból, múzeumokból, nyilván egy idő után levéltárba kerül, tehát, hogy mondjuk azért nekem még lehet a gyerekkori szerelmes levelezésem sincs meg, de hogy az, hogy tényleg az ember ezt egy 400 évvel ezelőtti levelezés, vagy még akár régebbit is megtaláljon, ez lesz majd az első kérdés. A másik az, amit az etiketről beszéltél, hogy ugye a levelezésnek megvan az etikettje, hogy mi az, amit beleírhat egy levélbe, mert hogy mennyire lehet meg a kockázata annak, hogy ezt ugye valaki elolvashatja, hiszen azért ez nem egy titkosított mai rendszerű levelezés.
2: Hát az első kérdésed, hogy ugye ezek hogyan maradnak fönn, a nemesi családokban a túlnyomó többsége ezeknek a családoknak nagyon őrzi az összes papírját, ami csak létezik. Tehát ami kis irat van, azt a családi levéltárban szépen meg tudják őrizni. Természetesen hát nagy rizikó, hogy ezek a kastélyok leégnek, vagy például tudunk arról, hogy amikor a 19. században elkezdődik majd feláll az országos levéltár, és elkezdődik az iratanyagoknak az összegyűjtése, akkor még ez egy ilyen nagyon képlékeny időszak, és nagyon sokszor van, hogy az akkori történészek, azok elkérik a nemesi családoktól ezeket az anyagokat, hiszen dolgoznak belőlük. És ezeket aztán csak tőlük tudjuk, hogy ezek voltak, mert ugye véletlenül meghal hamarabb az illető történész, mint ahogyan visszavitte volna a családnak, az ő felesége meg nem tartja ezt olyan fontosnak, és akkor onnan is eltűnhettek az anyagok. De hála Istennek, annál jóval több levelezésünk van, mint amire mondjuk gondolni lehetne, és hogy az, hogy női levelezések is vannak, az meg egészen különleges. Egyébként érdekes, hogy úgy tűnik nekem, hogy a 16-17. Században a női levelezők azok nagyon igyekeznek ezeket a szerepeket betölteni, és nem nagyon terjeszkednek túl rajta. Ellentétben a férfiakkal, akik viszont sok esetben elképesztő frivolak, vagy nagyon is bőbeszédűek. Teleki Mihály, Erdélynek nem volt kancellárja, de tulajdonképpen kancellári tisztséget töltött be, és kővári kapitány volt, és az Apafi korban a legnagyobb hatású főnemese Erdélynek. Teleki Mihály például a feleségével úgy levelezett, hogy hihetetlen frivol dolgokat írt a levélbe, hogy miket csinálna ő a feleségével, ha most ott lenne mellette, stb. És a vágyait azt ilyen eléggé ilyen nyíltan megírta a levelezésében, igen. És úgy tűnik, hogy ő nem félt attól, hogy aztán ez valakinek a kezébe kerül. Ellentétben kortársa Bánfi Dénes, aki Kolozsvár főkapitánya volt, és ő is nagyon nyílt tudott lenni a levelezésében, de ő félt ettől, és ő nagyon sokszor így olyanféle instrukciókat ad, hogy el kellene azokat a leveleket égetni. Tehát, hogy valószínűleg ő miközben egyébként nagyon őszinte volt a levelezésében, ő viszont valamilyen szemérmesség vagy félelem, a nyilvánosságtól való félelem miatt ő valóban többször emlegeti, hogy ezeket a leveleket nem kéne megőrizni.
1: Beszéltünk arról, hogy ugye kronológiailag készült el a kötet, ugye Kristóf Ilonának, ugye az intézet igazgatójának a első tanulmánya, ugye ő még a középkorral kezdi, pont egy Esztei Hippolyttal kapcsolatos történet, ahogy belekerültem online, mert ezt is mindenképpen mondjuk el a hallgatóknak, hogy most itt papírformában van a területben ez a kötet, egy nagyon szép kötet. Ez nem tudom, majd ezt mondjuk meg, hogy ki van a legelején, ki az a...
2: Anna Júlia van a képen, így van, és hát az Eszterházy családnak a gyönyörű festményeiből tényleg nagyon nagy élvezet a nő köteteknek a címlapjára keresni hölgyeket, úgyhogy, és igen, nagyon hálás vagyok a kollégáimnak, főleg elsősorban Nagy Andornak, mert még ő volt a Liceum kiadónak az igazgatója akkor, amikor elkezdődött ez a folyamat, és aztán Díny és Patrik kollégám vette át a kiadónak az irányítását, és ők mind a ketten nagy lelkesedéssel és szorgalommal és körültekintéssel követték nyomon a kötet elkészültét.
1: Igen, és hogy amit még az előbb mondani akartam, hogy itt most papírformában van nálad, de az egyetem honlapján online elolvasható, tehát teljesen ingyen mindenkinek a rendelkezésre állhat, bármilyen korszakot el lehet olvasni. Azért említsük már meg a többieket, mert ugye vannak innen a tanszékről, az intézetből, de vannak máshonnan ide került kutatóik is.
2: Így van, akkor mondanám, hogy abban a szerencsés helyzetben vagyunk, amit már mondtam is, hogy sokan vannak az intézetből, akik be tudnak kapcsolódni az ilyen nőtörténeti konferenciákba, amiket már sokat tartottunk, 3-4 ilyen nagy nőtörténeti konferenciánk volt, és őszre is tervezünk még egyet, amikor szeretnénk majd be is mutatni ezt a kötetet. Tehát azt mondhatjuk, hogy igen, Kristóf Ilona intézetigazgató asszonyunk mellett Nagy Andor kollégánk, aztán Bartók Béla kollégánk, Rajnerem János kollégánk, és mind azok, akik, és hát természetesen még többen is vannak, akik szoktak előadásokat tartani, de most éppen adtak tanulmányt a kötetbe, tehát ők azok, akik a mi intézetünkből írtak a kötetbe, de mondhatjuk, hogy ez egy egészen komoly nemzetközi kötet, hiszen Lengyel Tünde kolléganünk, ő a pozsonyi, a Szlovák Akadémiának, a Történettudományi Intézetének a kiváló munkatársa, akkor Orgona Angelika kolléganünk, a Nemzeti Múzeumnak a fő muzeológusa, két kollégánk van, akik a Miskolci Egyetemen tanítanak, és ott onnan szoktak tulajdonképpen tényleg hűséges, ők minden alkalommal szorgalmasan jönni és előadásokat tartani nálunk. Kisné Budai Rita kolléganőnk egy művészettörténész szintén, és Máté Ágnes, akit nem említettem meg, pedig egy kiváló fiatal kolléganő, akinek lengyel tárgyú kutatásai vannak, ő elsősorban Bátori Kristófnak a Griseldis nevezető lányának a történetét írta már meg több helyen is, és több szempontból, és az ő tanulmánya is szerepel a kötetben. És még nagyon örülök annak, hogy nem csak a professzor kollégáim, művészettörténész, vagy történész, vagy akár irodalmár kollégáim szálltak be ebbe, hanem Leba Eszter személyében egy PhD hallgatónk is írt ebbe a kötetbe, tehát hogy a korfánk is gyönyörű, mert az egészen fiataloktól elkezdve az idősebb generációik képviseltetik magukat.
1: Egyetlen egy rövid kérdés a beszélgetés végén. A nő a társadalomban, a nők helyzete a társadalomban, vagy a családban szerepe, mondjuk a tanításotokban mennyire fér bele? Tehát mondjuk, amit te itt ugye oktatsz alapképzésen, mesterem, vagy akár PhD hallgatóknak is, tehát hogy nyilván nem ez a törzsanyag, de vannak nagyon fontos nők ugye a történelemben, tehát mennyire oktatott te őket?
2: Hála Istennek, nekünk most már az MA képzésben van egy társadalomtörténeti irányunk, ahol kifejezetten társadalomtörténetnek ugye nagyon fontos részei a nők, tehát ott ez teljesen rendben is van, tehát azt mondhatjuk, hogy a mesterképzésben ott nagyon komoly helye is van ennek. Én igyekszem becsempészni a BA képzésben is természetesen oda, ahova lehet, és azt mondhatom, hogy például jelen pillanatban is van olyan doktori hallgatóm, akinek kifejezetten nőtörténeti a témája. Tehát hogy azt mondhatjuk, hogy a BA képzéstől ahogy haladunk egyre feljebb, úgy egyre jobban lehetőség nyílik arra, hogy részletesebben is el tudjunk mélyülni a társadalomtörténet minden szegmensében, tehát nem csak a férfiak, hanem a nők világában is.
1: Sok szeretettel gratulálok a kötetet, köszönöm szépen!
2: Köszönöm!
0: Dr. Balogh Judittal, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének professzorával, a Nők a Társadalomban című tanulmánykötet szerzőjével beszélgettünk.

0: Kedves hallgatóink, műsoridőnk végéhez értünk. A szerkesztő Klész Beáta nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Farkas Erzsébet. Most elhangzott adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében valósult meg. A viszont hallásra!
1: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
2: A nagy része már elkészült annak az útnak, amelyen a teherautók a fenékküszöb építéséhez, a Dunához tudják szállítani a követ Paksnál. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter a közösségi oldalára feltöltött videóban számolt be arról, hogy még tart az útépítés, de a nagy része már készen van. Hozzátette, a 40 tonnás teherautók ezen az úton tudják bevinni a köveket a vízmű építéséhez. A miniszterelnök csütörtökön rendkívüli sajtótájékoztatón számolt be arról, hogy bruttó 6,1 milliárd forint költséggel fenékküszöböt építenek a Dunán, Paks és Dunaszentbenedek között, amellyel biztosítható a paksi atomerőmű működéséhez elegendő vízszint. A horvátországi Omis térségében a helyzet stabil, minden magyar jól van, senki nem igényelte a konzuli szolgálat segítségét a hazajutásban, közölte Orbán Anita külügyminiszter a távirat irodával. Azt mondta, Omis térségében a helyzet stabil, de még mindig száll a füst és erős égett szag terjeng a levegőben. A helyszínen van a konzulunk Splitből, aki az omisi befogadóközpontban 26 magyar állampolgárral tudott személyesen egyeztetni, és közülük senki nem kér további segítséget, arra várnak, hogy visszatérhessenek a szállásra. További 25 magyar állampolgár, aki korábban a befogadóközpontban volt elhelyezve, már elhagyta a térséget, tette hozzá. A külügyminiszter tájékoztatása szerint a Spliti befogadóközpontban a délelőtti órákban 7 magyar állampolgár tartózkodott, közülük 2-vel tudtak kapcsolatba lépni, és ők is arra várnak, hogy a csomagjaikért visszatérhessenek a szálláshelyükre. Pluszjogokat kapnak a hegybírók az aranyszínű sárgaság fitoplazma miatt, jelentette be Szondi Vanda kormányszóvivő Budapesten sajtótájékoztatón a kabinet szerdai ülésének döntéseit ismertetve. A kormányszóvivő azt mondta, a hegybíró nem csupán a nyilvántartott ültetvények, hanem minden a betegség terjedése szempontjából jelentős kockázatot jelentő szőlő művelését ellenőrizheti. Az eljáró ügyészség pénteken visszaállította a Fidesz szervereit a szolgáltató telephelyére, úgymond megőrzésre, azonban a Fidesz nem helyezheti újra üzembe az informatikai rendszerét, közölte a párt kommunikációs igazgatója a távirat irodával. Havasi Bertalan azt írta, ezzel a lépéssel az eljáró ügyészi szerv nyíltan szembe megy a legfőbb ügyészség minapi határozatával, amely törvénytelennek nevezte a lefoglalást, többek között amiatt, hogy a szervergazda számára aránytalan hátránnyal jár a teljes adatpark lefoglalása, mivel nem folytathatja bűncselekményhez egyébként semmiben sem köthető tevékenységét. 17 ország 300 fiatalja vesz részt a vasárnap kezdődő összmagyar egyetemista táborban Sátoraljaújhelyen, közölte a szervező Rákóczi Szövetség a távirat.

0: hétvégén. A Visit Miskolc tájékoztatása szerint augusztus 20-án újra megnyitja kapuit a két éve zárva tartó Miskolctapolcai barlangfürdő. A nyitó hétvégén Pezsgés Miskolctapolcán címmel 4 napos programsorozatot szerveznek. Végül az időjárásról. Felhőtlen idő várható, gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 10 és 17 fok között várható. Ennél alacsonyabb értéket mérhetünk a szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 30 és 35 fok között alakul. Híreket hallottak.
1: Reklám. Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
2: Reklámot hallottak.
3: Együtt éjfélig.

0: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, pénteki adásunk tartalmából. Leó pápa levele a liturgikus képzésről folytatott oregoni tanácskozásra. Hűséges szolgálat. Az istentiszteleti és szentségfegyelmi dikasztérium sajtónyilatkozata az oregoni találkozóról. 14. Leó pénzügyi segítséget küldött Kolumbia földrengés sújtotta területeinek. 14. Leó új tagokat nevezett ki a gazdasági tanácsba, közöttük Németh László bíborost. 108 éves korában elhunyt a kínai Benedikt Chao atya, a világ legidősebb trapista szerzetese.
1: Leó pápa levele a liturgikus képzésről folytatott oregoni tanácskozásra. Hűséges szolgálat. A Szentatya augusztus 14-én pénteken közzétett levelet küldött Arthur Roche bíborosnak, az istentiszteleti szentségfegyelmi dikasztérium prefektusának, aki az augusztus 14-e és 19-e közt az Egyesült Államok Oregon állama Mount Angel bentés apátságában tartott konferencián vesz részt. Leó pápa levele a szent liturgia végzésének bensőséges, áhítattal teli végzésére buzdít, mindig köteles engedelmességgel az évényes rendelkezések lelkiismeretes betartása iránt. Leó pápa szívélyes üdvözletét küldi Arthur Roche bíborosnak és mindazoknak, akik az oregoni Mount Angel apátságban összegyűltek, hogy Isten népe liturgikus képzésének fontos témájáról tárgyaljanak. Ferenc pápa a Desiderio Desideravi, vágyva vágytam kezdeti apostoli levelében, amelyben a liturgia teológiai és lelki mélységének szépségét írta le, hangsúlyozta mind a papság, mind a világi évek figyelmes és folyamatos képzésének szükségességét az egyetemes egyház liturgikus életének újjáélesztése érdekében. Ezt követően arra emlékeztetett minket, szó

0: levele, hogy ez a fajta képzés nem néhány szakértő szakterülete, hanem Isten egész népének belső készsége. Ezért Leó pápa arra buzdítja a tanácskozás tagjait, hogy Krisztus testjének minden szintjén keressenek konkrét utakat a liturgikus képzéshez. Ugyanakkor nem zárhatják ki azok képzésének prioritását, akik az ordó, a papság szentsége által arra hivatottak, hogy misztagógák legyenek, vagyis hogy kézen fogva vezessék a híveket a szent misztériumok ismeretébe. A liturgikus képzés első konkrét lehetőségei abban a szokásban rejlenek, hogy minden vasárnap összegyűlünk az eukarisztia ünneplésére, szól a pápa levele. Ezek az ünneplések a liturgikus év éves ritmusába ágyazódnak, amelynek középpontjában a húsvéti misztérium áll. Ezért elengedhetetlen, hogy mélyen formatívak, alakító jellegűek is legyenek, elősegítve az Ars Celebrandi, a liturgia ünneplése művészetének egyre mélyebb megértését, amelyet nem csak a liturgiát ünneplők, hanem az egész közösség is kifejez. Így módon megfelelő képzés és ájtatos Isten tisztelet révén a katolikusok felkészülnek a liturgiára, a liturgia által is. Továbbá a szent misztériumok méltóságteljes ünneplésének előmódítása érdekében Leó pápa kifejezetten hangsúlyozza a jóváhagyott szövegek és utasítások hűséges követésének szükségességét. A Szent Atya utal a II. Vatikáni Zsinat Sacrosanctum Concilium kezdetű liturgikus konstitúciójáról szóló katekézisére, amelyben felhívta a figyelmet arra tiszteletre, amelyet mindazoknak, akik az isteni misztériumok ünneplésének előkészítésére hivatottak, különösen a papoknak, a Szent VI. Pál pápa és Szent II. János Pál pápa által kiirdetett szertartások iránt kell tanúsítaniuk. Lényeges, hogy ez a tisztelet az Isten iránti készséges rendelkezésre állás és bizalom belső magatartásából fakadjanak, alázatot mutatva Isten nagysága előtt és őszinte hűséget tanúsítva az egyházi közösség iránt. Leó pápa végül Máriára, a bölcsesség székére bízza a megfontolásaikat és készséggel adja rájuk apostoli áldását mindazokra, akik jelen vannak ezen a találkozón, a bölcsesség és a béke zálogaként az Úrban. Kelt a Vatikánban 2026. június 29-én Szent Péter és Pál apostolok főünnepén. 14. Leó pápa. Az Isten tiszteleti és szentségfegyelmi dikasztérium sajtónyilatkozata az oregoni találkozóról. Ferenc pápa 2022. június 29-én Desiderio Desideravi kezdetű apostoli leveletet közzé Isten népének liturgikus képzéséről, amelynek útmutatásával az Isten tiszteleti és szentségfegyelmi dikasztérium plenáris ülése 2024. február 6-ától 9-éig megvitatta a liturgikus képzés útjainak lehetőségét felszentett papok és világi évek számára. A dikasztérium e kezdeményezés jegyében folytatni kívánva a reflexiót, ezért találkozót szervezett 2026. augusztus 14-e és 19-e között az Egyesült Államokban, az oregoni Mount Angel Bentis apátságban. A rendezvényre számos különböző hátterű és egyházi tapasztalattal rendelkező bíborost, püspököt és világi hívet hívtak meg közös emlékezésre azzal a céllal, hogy közös, konkrét és működőképes javaslatokat dolgozzanak ki. A bencés szerzetesi közösség választása kifejezi az imádságos környezetben való részvétel szándékát annak a lehetőségével, hogy a liturgia formáljon minket. A hatnapos találkozó nagy boldogasszony ünnepe táján több mint egy tanulmányi konferencia, inkább a liturgikus képzésről folytatott lelki megfontolás ideje lesz, hogy a II. Vatikáni Zsinat Sacrosanctum Concilium kezdetű liturgikus konstitúciója által kijelölt úton haladjanak. szól a dikasztérium augusztus 14-én pénteken közzétett sajtónyilatkozata. A Szent Atya üzenetet küldött Rócse bíborosnak, az Isten tiszteleti és szentségfegyelmi dikasztérium prefektusának, amelyben gyümölcsöző munkát kíván a résztvevőknek, egyúttal hasznos témákat is kínál nekik a találkozó céljának eléréséhez.
1: 14. Leó pénzügyi segítséget küldött Kolumbia földrengés sújtotta területeinek. Leó pápa azonnal vízhelyzeti adományt nyújtott az augusztus 10-én 7,4-es erősségű földrengés által sújtott kolumbiai egyházmegyéknek. Leó pápa a szolidaritását fejezte ki Kolumbia népével, amelyet az ország nyugati részét sújtó erős 7,4-es erősségű földrengés rázott meg. Lelki közelségét a szerdai augusztus 12-i általános kihallgatáson is kifejezte, amikor megújította részvétét és imáit az áldozatokért, a mentő alakulatok munkatársaiért és az egész kolumbiai népért. 14. Leó szolidaritása kézzelfogható formát öltött, a szeretett szolgálat dikasztériumán keresztül küldött első sürgős pénzügyi adomány révén is. Az összeget a földrengés sújtotta egyházmegyéknek szánják, és a dikasztérium prefektusa Luis Marín de San Martín érsek, az apostoli nunciatúra és a helyi püspöki konferencia közötti megbeszélések nyomán döntöttek róla. Augusztus 11-én, miközben a polgári védelem csapatai és más mentőszolgálatok az összeomlott épületek és templomok romjai között kutattak, és kezdeti becsléseket adtak ki a halálos áldozatok számáról, amely a legfrissebb adatok szerint több mint 200, Leó pápa táviratot küldött Kolumbiába, amelyben kifejezte részvétét és szolidaritását az egész országgal. Augusztus 12-én szerdán, az általános kihallgatáson 14. Leó ismét kifejezte szolidaritását kolumbiai testvéreinkkel és nővéreinkkel, akik a közelmúltbeli földrengés következményei miatt szenvednek, amely számos halálesetet és sérülést, valamint jelentős anyagi károkat okozott. Leó pápa imádkozott az Úrhoz, az elhunytak örök nyugalmáért, biztosította a híveket arról is, hogy imádkozik az áldozatokért és családjaikért, valamint mindazokért, akik mozgósítást végeztek a mentési és segélyakciókban. Ahogy Venezuela esetében tette, amelyet júniusban szintén erős földrengés sújtott, Leó pápa azonnal elküldte Kolumbiának első pénzügyi adományát a szolidaritás konkrét jeleként ebben a vízhelyzetben. A 100 000 eurós összeget közvetlenül a Szociális Lelki Gondozás Országos Titkárságának, a Caritas Kolumbiának küldték, amely az egyház központi koordinációs központjaként szolgál a segélyek gyűjtésében és elosztásában. A szervezet biztosítja, hogy a segély eljusson a földrengés által sújtott egyházmegyékhez. Az összegről a kedvezményezettekkel állapodtak meg, és ez az első hozzájárulás, amelynek célja a legsürgetőbb szükségletek kielégítése. További konkrét segítségnyújtás következik, amint a szükségleteket azonosítják és haladéktalanul közlik a dikasztériummal. A katasztrófa utáni első órákban már megkezdődött a párbeszéd Luis Marín de San Martín érsek, apostoli fő alamizsnás, és a kolumbiai püspöki konferencia elnöke Francisco Javier Munera Correa bíboros között, aki tájékoztatta őt az érintett területeken uralkodó helyzetről. Eközben egy jelentés készül a legsürgetőbb szükségletek felmérésére, ismét a szeretett szolgálat dikasztériuma kezdeményezésére. Az egyház Isten családja, mondta a prefektus. Egy olyan egyház, amely figyel a szenvedésre és a szükségletekre, és testvériséggel és hatékonysággal válaszol rájuk. XIV. Leó új tagokat nevezett ki a gazdasági tanácsba, közöttük Németh László bíborost. Augusztus 11-én 14. Leó pápa új tagokat nevezett ki a gazdasági tanácsba, és megerősítette több személy pozícióját. A Szent Atya kinevezte Grzegorz Risz bíborost, Krakó érsekét, Németh László bíborost, Belgrád érsekét, Jean-Paul Vesco bíborost, Algír érsekét, és Roberto Repole bíborost, Torino érsekét és Susa püspökét a gazdasági tanácsba. Ugyanakkor Leó pápa kinevezett 4 világi tagot is a testületbe. Denis Duvent, a francia orvosi kutatási alapítvány felügyelőbizottságának elnökét, Gisela Lichtensteint, az ipari és pénzügyi vagyonkezelővállalat vezérigazgatóját, Paolo Nuzinert, a vatikáni kommunikációs dikasztérium általános ügyek igazgatóságának vezérigazgatóját, és Elena Wettstein principátot, a UBS Group AG európai nemzetközi értékesítési menedzsmentjének vezetőjét. Denis Duverne, aki 1953. október 31-én született Lyonban, a Párizsi Kereskedelmi Főiskolán és a Nemzeti Közigazgatási Iskolában végzett. 2007 és 2009 között a Europe Insurance CFO Fórum elnöke volt, amely csoport elősegíti az átlátható pénzügyi beszámolást. 2016 óta az AXA vezérigazgatója, 2017 óta pedig a francia Orvosi Kutatási Alapítvány felügyelőbizottságának elnöke is. Gisela Lichtensteini hercegnő, aki 1990. június 26-án született az ausztriai Feldkirchben, környezetmérnöki diplomát szerzett a Zürichi Egyetemen. Befektetési, banki és mérnöki területen dolgozott Londonban, Kanadában, Szingapurban és Svájcban, jelenleg pedig az ipari és pénzügyi vagyonkezelő vállalat vezérigazgatója. Paolo Nuziner, aki 1963. június 13-án született Bergamóban, Olaszországban, közgazdaságtan és üzleti diplomát szerzett a milánói Szent Szív Katolikus Egyetemen. Pályafutása során vezető pozíciókat töltött be ipari szektorokban, multinacionális vállalatoknál, katolikus kiadóknál, egyetemeken és az egészségügyben. 2015. júniusa óta a Kommunikációs Dikasztérium általános ügyek igazgatóságának főigazgatója. Elena Wettstein principátó, aki 1987-ben született Rómában, a Roma Tre Egyetemen szerzett közigazgatási mesterdiplomát számvitel és pénzügyi elemzés szakon. Miután nemzetközi tapasztalatokat szerzett a vagyonkezelés és a pénzügyi szolgáltatások területén, többek között Olaszországban, az Egyesült Államokban és Svájcban, jelenleg a UBS Group AG, egy svájci alapítású nemzetközi pénzügyi szolgáltató és befektetési bank európai nemzetközi értékesítési menedzsmentjének vezetőjeként dolgozik. A pápa megerősítette Reinhard Marx bíborost, München és Freising érsekét a gazdasági tanács koordinátoraként, valamint Charlotte Kreuter Kirchhoffot, a düsseldorfi Heinrich Heine Egyetem jogtudományi karának német és külföldi közjog, nemzetközi jog és európai jog professzorát alelnökként. További tagok Odilo Pedro Scherer bíboros, a brazíliai São Paulo érseke, a kanadai Gerald Cyprien Lacroix bíboros, Quebec érseke, a 10. Pius világi intézet tagja, és az amerikai Joseph William Tobin bíboros Newark érseke. Tagként megerősítette Leslie Jane Ferrart, a Westminsteri főegyházmegye vagyonkezelőjét, és Alberto Minalit, a Revo biztosító vezérigazgatóját, valamint az ausztrál Brian Edwin Ferme prelátust titkárként.
0: Száznyolc éves korában elhunyt a kínai Benedict Chao atya, a világ legidősebb trappista szerzetese. A Kínában született 108 éves trappista atya a megpróbáltatások idején is tanúbizonyságot tett az evangélium iránti hűségéről. Benedict Chao atya a hongkongi Lantau szigetén található Öröm-szizanya apátság kínai trappista szerzetese július 31-én hunyt el, 108 éves korában. Temetését augusztus 14-én nagyboldogasszony ünnepe vigíliáján tartották Hongkongban. Az 1918-ban Hebei tartománybeli Chengtingben született Chao atya 1941-ben 23 éves korában lépett be az Öröm-szűzanya apátság trappista közösségébe. 1947-ben tette le ünnepélyes fogadalmait, 49-ben szentelték pappá. 1974 és 1998 között az apátság perjeleként szolgált. Csáó atya fontos és fájdalmas időszakokat élt át szerzetesi közösségében, mindig bátran tanúságot téve az evangélium és az egyház iránti hűségéről. 1937-ben a kolostort japán megszálló erők foglalták el, 1949-ben pedig a kolostort az új kínai kommunista hatóságok lebontották. Sok szerzetest letartóztattak, deportáltak vagy megöltek. Csáó atya néhány rendtestvérével Kína más régióiba, majd Kanadába és az Egyesült Államokba menekült. Itt egy utahi apátságban tanulta meg a sajtkészítés technikáját. Az 1950-es években Hongkongba költözött, és 1956-ban más szerzetesekkel együtt apátságot épített Lantau szigeten, amelyet később az Öröm szizanyjának neveztek el Entingi kolostor emlékére. Az 1980-as években trappista tejgazdaságot alapított. Megpróbáltatások, csend, ima és munka révén Csáó atya állandó tanúságtétel marad az Isten kezére való teljes ráhagyatkozásról és a közösségben megélt testvéri szeretetről. 79 évig élt szerzetesként és 77 évig papként. Ő volt a világ legidősebb trappista szerzetese.
1: Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2003-ban elhangzott műsor ismétlését hallhatják, amelyben Karóczkai Júlia, az Egri Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium diákjaival a nemiséggel kapcsolatos bűnökről beszélget.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindörökké, amen!
2: Mai óránk témája bűnök a nemiséggel kapcsolatos értékek ellen. Minden bűn gyökere a szívben van. Ezen a téren az is vét, aki tudatosan szembefordul azzal az értékrenddel, amelyet Isten kíván. Ilyen bűn a nemiség megvetése, de ilyen a nemiség eltorzítása is. Szeretném föltenni a kérdést, hogy mit értünk a nemiség megvetésén, vagy a nemiség eltorzításán?
4: Hogy például, ha én egy nő vagyok, akkor nem fogadom el, hogy én az vagyok, és talán szeretnék a férfi nemhez tartozni, vagy ugyanez fordítva. Én úgy érzem magamban, hogy én belül nő vagyok, és mégis férfi vagyok testileg, mint biológiailag.
2: Igen, ez is egy probléma, de szerintem nem föltétlenül a nemiség megvetését jelenti. Például segítek, ha azt mondom, hogy gőgből megvetni. Tehát mondjuk azt, hogy egy nőnek, vagy egy házaspárnak feladata, vagy keresztényi kötelessége, mondjuk az életadás. Értjük így már, mit jelent a nemiség megvetése? Vagy gondoljatok olyan életállapotra, tehát aki például nem azért marad egyedül, mert elkötelezett életet akar élni, és csak Istennek szentelni az életét és az embereket szolgálni, lásd gondolok itt a papságra, vagy a szerzetességre, tehát nem az Istenért mond le erről, hanem mondjuk mert megveti ezt az egészet, mert egy olyan alantas dolognak tartja. Érthető? Tehát lekicsinyli a nemiséget. Gyakorlatilag ezt jelenti. Ami inkább a mi problémánk, hogy a problémánkhoz tartozik, gyakorlatilag a nemiségnek az eltorzítása. Hiszen ugye nap mint nap találkozunk ezzel. A nemiség eltorzításához tartozik az úgynevezett paráznaság. Na most milyen ember az, hogy parázna? Vagy hogyan tudnátok saját szavaitokkal megfogalmazni? Ugye amikor Szent Jónásra készülünk, akkor többnyire, hát én feltételezem, hogy azért mindenki valamilyen szempontok szerint ugye lelkiismeret vizsgálatot tart, nem csak úgy beesünk a gyóntató székben. Azért eléggé tágfogalom ez a paráznaság. Tehát mit mondanátok ti? Mi ennek a jelentéstartalma? Egyébként eléggé tág, nem egy szűk behatárolható.
4: Hát többféle vonatkozásba is nézhetjük, például a házasság előtti nemi életet is, de ezt ugyanúgy vonatkoztathatjuk a házasságra is, mert azért van ez a szentség, hogy az élet továbbadására is többek között.
2: De a házasság szentségén belül beszélhetek paráznaságról?
4: Nem.
2: Nem, hát az már ugye kötelesség, úgymond. Házastársaknak ugye az életadás feladata. De valóban jól mondtad, tehát ugye a házasságon kívüli nemi kapcsolat, igaz? Talán ez a leggyakoribb probléma a fiatalok körébe. Aztán mi tartozhat még ide? Ha már a házasságot említettétek, egy házasságon belül...
5: Házasságtörés
2: például. Úgy van, házasságtörés, nagyon jó. Tehát talán ez a két leggyakoribb. Miért olyan fontos a tisztaság megőrzése? Tehát ugye az egyház azt mondja, ezek nagyon súlyos bűnök. Például miért ilyen súlyos bűn mondjuk a házasságon kívüli nemi kapcsolat? Tizenévesek vagytok ti is, nap mint nap tapasztalhatjátok, vagy találkoztok olyan barátaitokkal, társaitokkal, akik talán ebben élnek, vagy hogy hogyan vélekednek róluk?
6: Szerintem azért bűn, mert a házasság előtti szexuális kapcsolat, mert a társamnak, akit majd én egy életre választok, annak nem tudok már semmit adni. Azon kívül, hogy testi-lelki társa vagyok, ezért.
2: Értem. Ugye a hagyományos erkölcs teológia azt mondja, hogy teljes neme szerint halálos bűn, tehát paráznaság minden egyes formája, de természetes minden egyes bűn nem egyenlő súlyú. Igaz? De mégis azt mondjuk, hogy ez nagyon súlyos bűn, mert nem csak önmagában maga a tett, igaz? Tehát, hogy a testében vétkezik valaki, hanem milyen következményei lehetnek ennek. Gondoljatok csak bele, tehát egy olyan testi kapcsolatban élni, ami nem házasság, tehát nem egy tartós szövetség. Milyen további bűnök forrása lehet ez?
4: Hát ha még nem is bűn a forrása, én más szemszögből akartam ezt megközelíteni. Például, ha házasság előtti nem életet él valaki. Ha már egyszer megteszi, lehet, hogy megteszi mással, és megteszi többször. Ez még betegségek, vagy akármilyen torzulások formája is lehet a végére. És ha utána házasságot köt valakivel, azért már nem tisztán, úgymond nem tisztán megy hozzá. Nem adhatja azt az egész lényét oda annak az embernek, aki mellett elkötelezte egy életre magát.
2: Igen, tehát ugye ezek a keresztény erkölcsi szempontok elsősorban, igen.
6: És még arra gondolok, hogy a házasság előtti szexuális kapcsolat meggondolatlansága okozhatja egy váratlan terhességet is, amely esetleg abortuszhoz is vezethet, ami már bűn.
2: Úgy van, mind a ketten helyesen válaszoltatok, tehát ugye itt jön az be, hogy egy újabb, nem csak hogy önmagában véve súlyos bűn, most egyszer-kétszer, vagy most mindegy számszakilag, hogy egy további súlyos bűnök forrása lehet. És akkor itt van, lásd, nem kíván terhesség. Akkor ott van az a fiatal lány, mit tesz? Akkor egy újabb bűn, igaz? Mert akkor abortusz, vagy mit tesz azzal a gyerekkel? Aztán milyen lehetőségek vannak még? Gondoljatok csak az egészséggel kapcsolatban is.
4: Vagy bármilyen ugye? Betegség forrása is lehet, például, mint mai korunknak a nagy betegsége az éjc is.
2: Úgy van.
4: De lehet ezt kapni.
2: Úgy van, tehát ugye különféle betegségeket is megkaphat az ember, de ugye egyértelmű, hogy nem ezért kell megtartóztatnom magamig. Tehát nem elsősorban ez az elf, hogy nehogy összeszedjek valami nyavaját, ugye általában fiatalok így gondolkodnak, vagy hogy jaj, majd megelőzöm, hanem alapvetően ugye, amit Fanni is mondott, vagy amit mondtatok, hogy az embernek a méltósága és a másiknak a megbecsülése, tehát ami miatt ugye nem egy eszközként akarom a másikat kezelni, hanem igenis tiszteletbe tartom őt és az Isten ajándékának.

0: A nemiséggel kapcsolatos bűnöknél a másik csoport az úgynevezett természetellenes bűnök, vagy ami az emberi méltóságot súlyosan megalázza. Hát elsőként ide tartozik a homoszexualitás. Hát először is ugye tisztázzuk, hogy mi is ez a homoszexualitás, hiszen annyit találkozunk ezzel a kifejezéssel.
1: Az azonos neműek, például nő-nő, vagy férfi-férfi, szexuális vagy nemi kapcsolata végül, és nem kapcsolata, nem csak az lehet homoszexuális, aki szexuális kapcsolatot létesít a másikkal, hanem már elvében is így gondolja, hogy neki nem kell például egy férfi, vagy nem kell egy nő, hanem az azonos a saját nemével kíván együtt élni, vagy kapcsolatot létesíteni.
0: Igen, tehát úgy látom, értitek a fogalomnak a jelentés tartalmát. Mit gondoltok, ez csak korunk problémája?
2: Nem.
0: Tudnátok esetleg példát mondani, hogy...
3: Ókori görögöknél például elfogadott volt a homoszexualitás.
1: Vagy például a római korban, a hedonizmusban is. Ott is teljes mértékben elfogadott volt.
2: Például a mítoszokban is felfedezhető ez Zeusnál, Zeus főistennél, hogy ő is alakított ki párkapcsolatot férfiakkal.
0: Történelmi ismereteink alapján létezett mindig ilyen elfeldülés az emberi életében, vagy az emberiség életében. Most itt ugye az a kérdés, hogy ezt nekünk keresztény erkölcs szempontjából kell megítélni, és hogy annyi mindenben lehet találkozni manapság a médiákban is. Tehát oly próbálnak ugye érvelni egyes pártok vagy emberek pro és kontra, ellene vagy mellette. Én kíváncsi lennék a ti véleményetekre, hogy hogyan tartjátok ezt. Természetes vagy természetellenes? Ugye eleve az erkölcs teológia ezt természetellenesnek mondja.
1: Hát ha a kereszténység szempontjából nézzük, akkor teljes mértékben még természetellenes is, és nem csak erkölcsileg, hanem minden mértékben. De a mai világban már nagyon sok ember gondolja úgy, és nem csak személyre bontotta, hanem még kormányok is, még vezető pozícióban lévő emberek is, hogy ezt el lehet fogadni valamilyen szinten, és több országban erre már törvényt és engedélyt hoztak, hogy például azonos neműek házasodhassanak.
0: Van ilyen ország, illetve házasodhatnak, sőt, még adoptálhatnak is, tehát örökbe fogadhatnak gyermeket. Szeretnék itt Szent Pál rómaiakhoz írt leveléből egy rövidke részt felolvasni nektek. Ezért Isten áltatta őket gyalázatos szenvedélyeiknek. Asszonyaik ugyanis elcserélték a természet szerint való szokást azzal, amely a természet ellen van. Hasonlóképpen a férfiak is, elhagyva a természet szerint való együttélést az asszonnyal, egymás iránt gerjedtek vágyra. Férfiak férfiakkal ocsmányságot műveltek. El is vették eltévejedésük megfelelő bérét. Ahogy ők nem törekedtek arra, hogy ragaszkodjanak Isten ismeretéhez, úgy Isten is ráhagyta őket romlott értelmükre, hadd tegyék azt, ami nem való. Hát azt hiszem, az idézetből is egyértelműen kitűnik Szent Pálnak a magatartása, vagy az egyértelmű véleménye és tanítása erről. Ha szövegre figyeltetek, akkor mit mond erről Pál? Ugye értelmezi magát a fogalmat, hogy mit is jelent ez, hogy ugye mire érti, és hogyan viszonyul hozzá?
2: Elutasítja. Leírja azt, hogy milyen események történtek, és azt is leírja, hogy ezeknek a cselekedeteknek hátrányuk is van. Tehát, hogy ezért a bűnért, amit elkövettek, meg is lakoltak.
0: Úgy van, tehát érdekes dolog, hogy amikor azt mondja, az Isten magára hagyja a bűnösségébe, ebbe a mély fertőbe az embert, ugye? És ez a mocsárszindróma lép életbe, hogy egyre inkább lefelé süllyed az ember ebbe a fertőbe.
1: Nem csak a saját emberi szemszögéből elemzi ezt a dolgot, nem csak azt mondja, hogy a társadalom elkölcsileg elítéli, hanem rögtön levonatkoztatja Istenre, hogy Isten azt, aki ilyen bűnt cselekszik, azt úgy gondolja, hogy hagyja, és ahogy tanárnő is mondta, ez a mocsárszindróma fellép, hogy akkor hadd süllyedjen egyre mélyebbre, mert hogy hát mindenki szabad akaratot kapott ehhez.
0: Úgy van is, hogy érdekes dolog, hogy megy a propaganda ugye napjainkban, hogy persze sok minden, tehát hogy joguk van. Itt nem is arról van szó, és önmagában megnézzük a problémát, akkor ugye sokszor mondják, hogy ez most betegségként kezelendő, vagy hogyan értendő. A másik dolog, ami ugye a keresztény szempontból itt felvetődik a kérdés, hogy én nekem kell-e fölött ítélkezni?
1: Mondhatok én is véleményt róla, alkothatok egy képet magamba, de én ítélni soha nem fogok a fölött az ember fölött.
0: Úgy van, tehát ugye ne ítélj, hogy ne ítéltes, mondja a Szentírás. De már egyszer valaki találkozik ezzel a problémával, vagy valaki, ne adj Isten, megtapasztalja magán, ugye ennek többféle oka lehet. Erről biológia órán is tanultatok, igaz? Tehát elvileg valamilyen módon ezt örökölni is lehet, vagy ugye, hogy van rá az embernek hajlama. Leggyakoribb esetben azonban hogyan válik valaki ilyenné?
1: Hát szerintem leggyakoribb esetben nem azon múlik, hogy valaki genetikailag hogy van meghatározva, ezzel ellen lehet tenni. Ha én valamit nem akarok, akkor nem fogom megtenni. De inkább a környezeti hatások következtében válhat valaki ilyenné, vagy próbálhatja ki ezt.
0: Most ha föltesszük a kérdést, hogyha ne adj Isten, ugye valakinek ilyen hajlamai vannak, akkor az most lehet-e jó keresztény, vagy nem? De ahogy Fanni is fogalmazott, igaz, hogy az embernek milyen van szabad akarata, igaz? És valamilyen módon ez ellen keményen küzdenie kell, ha észreveszi magán. Nem tudom, mi erről a véleményetek.
2: De szerintem a mai korban az a legrosszabb, hogy azok, akik ilyen életet élnek, azok nincsenek azzal tisztában, hogy ez rossz. Mert amit látnak a médiában, a tévében is, olvassák az újságokat, azok nem úgy állnak ehhez a dologhoz, hogy ez elutasítandó, hanem teljesen támogatják, és azt hangoztatják, hogy mindenkinek szabad akarata van, és az is lehet teljes és egész ember, bár ilyen életet él. És az az ember, akinek megvan ez a hajlama, olvassa a médiát, vagy látja, az nincs tisztában azzal, hogy amit tesz, az bűn, és nem természetes. Mert már szerintem inkább afelé haladunk, hogy inkább ez a természetes.
0: Szerintem azért az emberek többsége még mindig tisztában van az, hogy gyakorlatilag, hogy mi a jó és mi a rossz. Az más kérdés, hogy én követem a lelkiismeretem szavát, vagy helyes a lelkiismeretem. Tehát az, hogy most ez mindenki elfogadott, vagy mindenki így csinálja, vagy több dolgot is megcsinálnak, akkor én miért ne csinálnám? Hanem akinek ilyen hajlamai vannak. Szerintem tehát, hogyha észreveszi magán, akkor
1: lehet,
0: mi a teendő?
1: Lehet jó keresztény az, aki ilyennek gondolja magát, de nem követi el az alapbűn, vagyis nem követi el azt a bűnt ez ellen. Élhető ezzel együtt egy életen át, hogy én teljesen másra gondolok, más gondolok magamban, de nem követelem azt a bűnt, és élem a magam keresztény életét, elfogadom. De az, aki semmibe veszi, hogy vannak ezek a keresztény elkörcsök, és csinálom, és így élek, és még a társadalom is valamilyen szinten elfogadja, az már azért elég nagy bűnt követel.
2: Ez az ilyen megtartóztatás.
0: Úgy van, helyesen mondtad. Ha valaki tartósan megáltalkodik a bűnben, legyen az bármilyen bűn, arra nem mondhatom, hogy jó, ezt az egyet vegyétek tudomásul. Érthető? A másik dolog, most függetlenül attól valóban, hogy valakinek milyen hajlamai, vagy milyen gyöngességünk van minden más egyéb bűnnel. Természetesen ott van ugye a Szent Jónásban bűnbánat lehetősége, hogy az Istentől a bűnbocsánatot elnyerjem. De azt semmiképpen sem mondhatjuk helyesnek, hogy igen, ez a követendő példa. Igen, lehessen hivatalosan ugye házasságot kötniük is, hogy adoptáljanak gyereket. Hát gondoljatok az utód, vagy a jövőképre. Tehát, hogy nem azt mondom kétségbe, hogy föl tudják nevelni a gyerekeket, de valamilyen módon nem ez az Isten szándéka. Az nem azt jelenti, hogy most nekem kell elítélnem. Vagy ha esetleg nekem vannak ilyen hajlomaim, az nem azt jelenti, hogy akkor azonnal ki kell élnem és ennek teret adni. Ha tényleg keresztény értelemben fogom fel az életemet és próbálom alakítani, akkor valamilyen módon ezt egy súlyos keresztként éli meg az ember, amit egész életében megpróbál hordozni. Nézzünk még néhány dolgot, ami ide tartozik a természetellenes, vagy az emberi méltóságot sértő bűnökhöz. Mit tudnátok még felsorolni, ami nagyon egyértelmű? Tehát ugye a homoszexualitás egyértelmű, hogy ebbe a kategóriába tartozott. Mi az a promiszkuitás? Partnerek gyakori váltását jelenti. Ide tartozik még ebbe a tárgykörbe a prostitúció, és természetesen a nemi erőszak. Ez mind nagyon-nagyon súlyos bűn.
4: Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Karuckai Júlia, az Egri Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette.
5: Napbúcsúztató.
4: Kedves hallgatóink, rövidesen itt az éjfél, mai műsoraink végén a himnusz hangjai csendülnek fel. Akik velünk töltik az éjszakát, azok óránként híreket és időjárás jelentést, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlését hallhatják. Éjfél után Közelkép című műsorunkat hallgathatják meg, melyben Szalainé Király Júlia főmuzeológussal, irodalomtörténésszel, a Gárdonyi Emlékház vezetőjével, Somosvári Eszter Anna beszélget. Ezután kezdődik a Liceumi Krónika, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem műsora. Egy órakor megismételjük a regionális híreket, a kora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. 2:05-től kezdődik Zöld Hullám című műsorunk, melyben az augusztus 20-ai Pálházi Kisvasút programjáról lesz szó, valamint folytatjuk a tusványosi összeállításunkat is. Most Jakócs Ádámot, az Északerdő ZRT vasúti szakfelügyelőjét, a Pálházi Állami Erdei Vasút üzemvezetőjét hallják.
6: Ahogyan a kisvonat áthalad a kőkapui hegynyúlványba furt alagúton keresztül, fölötte a vadászkastéllyal, az egy igazán mesepeli környezet, tehát mindenkinek, aki még nem járt ott, érdemes ellátogatni ide. Nyilván Kőkapu és Rostallő környéke már a hegyek között fekszik, tehát valamiképp hűvösebb idő van arra, illetve maguk a szerelvények is alapvetően nyitott kocsikból állnak, tehát kellemes átjárja a levegő, közvetlen kapcsolatba kerülhetnek az utasok a természettel.
4: 3 órakor a Közélet című műsorunkat hallgathatják meg újra, melyben beszámolunk az Egri Közösségi Alapítvány idei 4. Boldog utca és első élőhely pályázatáról. Szólunk egy olyan izgalmas kutatásról, mely a Pirker János László érsek idejében történt himlő elleni védekezést mutatja be. Végül bemutatjuk a Nők a Társadalomban című tanulmánykötetet. A mai összeállításban korábbi adásainkból szemezgetünk. Ajánlunk Rakusz Mártát, az Egri Közösségi Alapítvány kuratóriumi elnökét hallják.
7: Gyakorlatilag alapvetően ugyanaz a pályázat, mert hál' Istennek ezek szerint sikerült egy olyan kis koncepciót közreadnunk 4 évvel ezelőtt, ami jól működőnek tűnik, és tényleg arra törekedtünk, hogy eleve egy olyan nyitott pályázat ez, amiben mi nem mondjuk meg, hogy pontosan mit kell csinálni, vagy mit várunk el. Mi azt szeretnénk, ahogy aki erre pályázik, akik erre pályáznak, mert ugye azt kérjük, hogy ne egy-egy ember, hanem egy kisebb közösség, akik már elkezdenek szervezkedni az utcájukban, vagy a háztömbjükben, ők fogjanak össze, és közösen valamit találjanak ki, ami nekik jó.
4: 4 órakor zenei összeállítást sugárzunk. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb holnap hajnalban jelentkezünk. A mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak Birincsik Márton, Domán Vivien, Drimba Miranda, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Koleszár Krisztián, Kovács Krisztina, Kúnya Éva, Kriston Tamás, Molnár András, Papi Ildikó, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bercesi András és a rádió elnöke Buda Péter atya nevében is. A bemondót Beresz Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Illés próféta bement egy barlangba, és ott töltötte az éjszakát. S lám, az Úr hallatta szavát, így szólt hozzá: menj, és a hegyen járulj az Úr színe elé. S lám, az Úr elvonult arra. Hegyeket tépő, sziklákat sodró, hatalmas szélvész haladt az Úr előtt. Olvasom a Királyok első könyvében. Semmi sem okozott nekem annyi szenvedést, mint a szívem. Életemben még semmi sem rakott rám súlyosabb bilincseket. Még ma is, oly sok év erőfeszítései, lemondásai, harcai után beteg a szívem. Legszívesebben kidobnám magamból, de nem tehetem, nem szabad megtennem. Csak egy tennivalóm maradt, arra kell törekednem, hogy megváltoztassam. Isten így bátorít a Szentírásban: kitépem a kőszívet, és hússzívet adok nektek. De még ma is csak várok, és azt kérdezem, mikor és hogyan fog ez megtörténni? Nem az a mi igazi bűnünk, hogy vétkeztünk vagy vétkezünk. Amint a fakember számára sem abban áll a vakság, hogy elbotlott vagy botladozik. Vagy mint a beteg embernek sem a vágyódása valamilyen ártalmas étel után maga a betegség, hanem annak jele, és így van ez itt is, az, hogy nincs részünk Krisztus isteni természetében, az Isten fiában, aki értünk a kereszten függött, ez az igazi bűnösségünk. Aki nincs közösségben Jézus Krisztussal, az biztosan bűnbe esik. Ezzel szemben a mi igaz voltunk nem más, mint a Krisztusban való részesedés, a vele való közösség. Isten annyira leereszkedett hozzánk, hogy magára vette a mi alakunkat és természetünket, hogy átalakuljunk, s így vele egyesülve megtaláljuk az emberhez méltó életet. Uram, mennyiszer kínozzuk magunkat tökéletlenségeink miatt, pedig hát ez a természetünk. Az ember nem tud és nem akar belenyugodni abba, hogy ilyen szégyenletesen, szánalmasan önzők, tehetetlenek vagyunk. Vergődünk szép vágyaink, ábrándjaink és a szomorú valóság között. Áldott megváltom, te azért jöttél, hogy békét teremts a mi szegény szívünkben is. Rád bízom hát vergődő szívemet. Eddig én magam akartam széppé, tündöklővé, boldoggá tenni. Megpróbáltam, nem sikerült. Uram, most végre rajtad a sor. Most végre rád bízom magam. Most végre téged kérlek. Szentelj meg engem.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A nagy része már elkészült annak az útnak, amelyen a teherautók a fenékküszöb építéséhez, a Dunához tudják szállítani a követ Paksnál. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter a közösségi oldalára feltöltött videóban számolt be arról, hogy még tart az útépítés, de a nagy része már készen van. Hozzátette, a 40 tonnás teherautók ezen az úton tudják bevinni a köveket a vízmű építéséhez. A miniszterelnök csütörtökön rendkívüli sajtótájékoztatón számolt be arról, hogy bruttó 6,1 milliárd forint költséggel fenékküszöböt építenek a Dunán, Paks és Dunaszentbenedek között, amellyel biztosítható a paksi atomerőmű működéséhez elegendő vízszint. A horvátország

Tájékoztatása szerint a spliti befogadó központban a délelőtti órákban 7 magyar állampolgár tartózkodott, közülük 2-vel tudtak kapcsolatba lépni, és ők is arra várnak, hogy a csomagjaikért visszatérhessenek a szálláshelyükre. Pluszjogokat kapnak a hegybírók az aranyszínű sárgaság fitoplazma miatt, jelentette be Szondi Vanda kormányszóvivő Budapesten sajtótájékoztatón a kabinet szerdai ülésének döntéseit ismertetve. A kormányszóvivő azt mondta, a hegybíró nem csupán a nyilvántartott ültetvények, hanem minden a betegség terjedése szempontjából jelentős kockázatot jelentő szőlő művelését ellenőrizheti. Az eljáró ügyészség pénteken visszaállította a Fidesz szervereit a szolgáltató telephelyére, úgymond megőrzésre, azonban a Fidesz nem helyezheti újra üzembe az informatikai rendszerét, közölte a párt kommunikációs igazgatója a távirat irodával. Havasi Bertalan azt írta, ezzel a lépéssel az eljáró ügyészi szerv nyíltan szembe megy a legfőbb ügyészség minapi határozatával, amely törvénytelennek nevezte a lefoglalást, többek között amiatt, hogy a szervergazda számára aránytalan hátránnyal jár a teljes adatpark lefoglalása, mivel nem folytathatja bűncselekményhez egyébként semmiben sem köthető tevékenységét. 17 ország 300 fiatalja vesz részt a vasárnap kezdődő összmagyar egyetemista táborban Sátoraljóújhelyen, közölte a szervező Rákóczi Szövetség a távirat irodával. Emlékeztettek, a tábor 1989 óta minden év augusztusában közös találkozásra hívja a Kárpát-medencében és a világ más országaiban élő magyar egyetemistákat. Kiemelt célja, hogy a fiatalok határokon átívelő közösséget építsenek, megismerjék egymás tapasztalatait és közösen gondolkodjanak a magyar közösségeket és a fiatal generációt érintő legfontosabb kérdésekről. Augusztus 20-án újra kinyit a Miskolctapolcai barlangfürdő, emellett fényfesztivállal, repülőtéri programokkal, állatkerti születésnappal és éjszakai futóversennyel várják a látogatókat a Borsodi Vármegye székhelyen az ünnepi hosszú hétvégén. A Visit Miskolc tájékoztatása szerint augusztus 20-án újra megnyitja kapuit a 2 éve zárva tartó Miskolctapolcai barlangfürdő. A nyitó hétvégén Pezsgés Miskolctapolcán címmel 4 napos programsorozatot szerveznek. Végül az időjárásról. Felhőtlen idő várható, gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 10 és 17 fok között várható. Ennél alacsonyabb értéket mérhetünk a szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 30 és 35 fok között alakul. Híreket hallottak.

0: Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai közelképünk kicsit rendhagyó lesz, mert az Eger írójának is nevezett Gárdonyi Gézát és az ő emlékére évente megrendezett pikniket és mesekertet ismerhetik meg jobban hallgatóink, amelyet ebben az évben a múlt héten rendeztek meg. Az esemény főszervezőjével, a Gárdonyi Géza emlékház vezetőjével, Szalainé Király Júlia főmuzeológus irodalomtörténésszel, Somosvári Eszter Anna beszélget.
2: Egerben hagyomány, hogy ilyenkor augusztus környékén a Gárdonyi kert, a Gárdonyi emlékház kertje, az Gárdonyi mesekerté alakul. Nincs ez másképp az idén se, és ugye az állandóan bővülő programokkal várjátok szeretettel a családokat.
3: Augusztus 3-án van Gárdonyi Géza születésnapja, mindig megünnepeljük egy piknikkel, és aztán jött ez a nagyszerű rendezvény, a Gárdonyi Napok, ami szintén augusztusban, tehát a születési hónapjában kerül megrendezésre. És arra gondoltunk közösen, hogy egy kicsit jobban bemutatjuk ilyenkor Gárdonyit. Készültünk egy időszaki kiállítással. Az emlékházban most a történelmi regényeinek az eredeti kéziratait nézhetik meg a látogatók. Vannak olyan cédulák, amikre Gárdonyi összeírta például az Isten rabjaihoz az apácáknak a nevét, vagy azokat a növényeket, amelyek szerepelnek a regényben. De megvan a kézirata és az egri csillagoknak is, az Isten rabjainak is. Tehát nagyon sok minden érdekességet tudunk kiállítani és bemutatni a látogatóknak. Ezekhez természetesen kapcsolódik délelőttönként tárlatvezetés, rendhagyó tárlatvezetés, játékkal, beszélgetéssel, délutánonként pedig családokat várunk, szintén tárlatvezetésre, az pedig egy kicsit játékosabb a gyerekekkel, és megpróbáljuk gyereknyelven átadni Gárdonyi üzeneteit. Ez a hatalmas kert, amit Gárdonyi pedig nagyon nagy gonddal alakított ki, megelevenedik, leginkább az én falum világát próbáljuk megidézni. Gárdonyinak nagyon különleges kapcsolata volt a faluval. Ő Egerben is falut teremtett magának, így írt, hogy falut teremtek magamnak a városban. Tehát a falusi környezet, a falusi emberek, a falusi élet nagyon közel állt Gárdonyihoz. Ő maga feltaláló szeretett volna lenni, tehát a mesterségek, a kismesterségek mindig nagyon-nagyon közel álltak hozzá, sok mindent kipróbált. Ezért mi is hívunk mesterembereket. Fafaragó mesterünk van, nemezelhetnek a gyerekek, gyöngyöt fűzhetnek, és kipróbálhatják a fazekas mesterséget, sőt, most az idén egy nagyon különleges vízimalommal hajtott kötélveréssel is megpróbálkozhatnak. Ezek mind-mind megidézik Gárdonyi novelláinak a világát. A Fabatka Porta egy remek játszóházzal készült, nagyon sokféle játékkal várják a kicsiket, logikai, ügyességi játékok, megelevenednek a falusi konyhának a különlegességei, nagyon sokféle olyan játékot próbálhatnak ki, ami a gyerekeknek az ügyességét, a kreativitását fejleszti. Ezek mind színesek, gyönyörűek, úgyhogy el tudnak benne veszni a szülők is, meg a gyerekek is. És hát ami elmaradhatatlan, Gárdonyinak alig van olyan műve, amiben ne szerepelne valamilyen állat. Tehát akár a történelmi regényeiben, akár a novelláiban, de leginkább a meséiben nagyon sok állatot vonultat fel. Ő maga is állattartó volt, még tehénnel is megpróbálkozott. Kutyája, macskája mindig volt, de szerette a pókokat, a bogarakat, a méheket, kislipákat, mindenkit és mindenféle állatot. Úgyhogy ezt a világot elevenítjük meg a kisállat simogatóval. Ez is óriási siker, a gyerekek nagyon szeretik az állatoknak a közelségét, szívesen megsimogatják őket. Sikerült az idén is nagyon szelíd, nagyon kedves állatokat hozni, akik örömmel tűrik a gyerekeknek a közelségét. Úgyhogy ez a világ elevenedik meg, de természetesen színpadi produkciókkal is készültünk. Bábjátékok, koncertek, élő mesés előadások mind-mind megelevenítik Gárdonyinak a műveit, illetve magát az irodalmat. Tehát az irodalmat és az olvasást szeretnénk elsősorban népszerűsíteni. És most először volt egy nagyon különleges programunk, a Paván Tánc Együttes és Tóth Levente színművész összefogtak, és olyan gárdonyi műveket kerestünk számukra, amelyekben a táncról és a szerelemről van szó. Ezek a részletek elhangzottak színészi tolmácsolásban, utána Paván Tánc Együttes gyönyörű jelmezekben ezeket mind-mind el is táncolta, tehát egy igazán nagyon kedves produkció kerekedett belőle. Nagy meleg van, de sokakat nem zavar, ugye a gyerekek bátran belevágnak, ők jobban vannak a napocskával, a szülők követik a gyerekeket, a nagyszülők pedig amúgy is elkötelezettek az unokáikkal, úgyhogy elsősorban családok jöttek el, illetve a délelőtti programokra érdeklődő felnőtteket láttunk nagy-nagy szeretettel, sok kérdés volt, nagyon érdekli még mindig az embereket a gárdonyi életmű, és ott is van egy kis interaktivitás, úgyhogy reméljük, hogy sokkal közelebb kerülnek a program révén Gárdonyihoz azok, akik ellátogatnak hozzánk ez alatt a 3 nap alatt.
2: Hogy látod egyébként, ugye most, ahogy beszéltél, az alatt is legalább 5-6 olyan gárdonyi művet említettél, ami lehet, hogy annyira nincs benne a köztudatban, holott akkor, amikor még mondjuk én iskolába jártam, nem 2 évvel ezelőtt, akkor ezért nagyon sok gárdonyit olvastunk. Emlékszem, hogy ahogy az állatokat említetted, rögtön beugrott talán az első vagy a másodikos olvasókönyvben volt egy, amikor a cica visszamegy az égőházba a kis citáit kimenteni, például ez is egy gárdonyi szöveg volt emlékeim szerint. Aztán a történelmi regényeket is kiemelted. Most ugye az Egri csillagokat mindenki ismeri, nem csak a nagykönyv, hanem a kötelező olvasmány jellege miatt. Hogy látod, mennyire olvassák a többi művét, ami legalább olyan erős, legalább olyan olvasmányos, mint az Egri csillagok?
3: Nagyon sokan olvassák, nagyon örülök, amikor a felnőttek felfedezik újra Gárdonyit. Az iskolások nehezen birkoznak meg Gárdonyival, tehát vannak hatodikosok, akik nem szívesen olvassák, nehéznek tartják az ő nyelvükhöz, tehát átalakult a világ, megváltozott a világ, de Gárdonyit mindenki nagyon szívesen olvassa, aki rábukkan valahogy. Sok látogató, több mint 10 000 látogató jön el egy évben a Gárdonyi emlékházba, és ők mind azért jönnek, mert érdekli őket az életmű, és ahogy beszélgetünk velük, illetve ahogy elmesélik a Gárdonyihoz kapcsolódó élményeiket, nagyon sok művét olvassák. A hölgyek főleg az Ida regényét szeretik nagyon. Hála Istennek a különböző filmek is segítenek ebben. Ugye most nemrégiben Goda Krisztina rendezte meg szerintem nagyon jó Ida regénye című filmjét. Odafordultak. Nagyon örülünk annak, hogy a programjainkra, akik eljönnek, megint csak Gárdonyihoz fordulnak, megkeresik a gárdonyi köteteket a könyvespolcokon. Még mindig népszerű, olyan általános, egyetemes üzenetei vannak a szeretetről, a családról, a gyerek-felnőtt kapcsolatról, a gyerek-gyerek kapcsolatról, az egymásra való odafigyelésről, a játékról, a közösségről, a szerelemről például, amit azért mindenki nagyon szeret, kevésbé vallja be, de azért nagyon szeretik a gyerekek, még a fiatalok is a szerelmes regény. Kedves élményem volt, kicsit elgondolkodtató, jött egy vagány osztály, 18-20 fő, föltettem a kérdést, igen, elolvasták az Egri csillagokat, mert kötelező, elmondták a véleményüket, és a foglalkozás végén jött oda egy kislány, hogy ő nagyon sok Gárdonyit olvas, nem merte elmondani az osztály előtt, mert nehogy utána cikizzék, hogy ő sokat olvas, tehát már most nem annyira trendi az olvasás, de akik eljönnek hozzánk múzeumpedagógiai foglalkozásra, mindenkinek igyekszem elmagyarázni, hogy igenis cool, olvasni jó, szórakoztat, kikapcsol, és okosak vagyunk tőle, azért az okosság azt gondolom, hogy még mindig trendi dolog, ebben azért a gyerekekkel megegyezünk, meg a szókincsről is sokat beszélünk, hogy ha feltesznek nekik egy egyszerű kérdést, ha olvasottak, akkor pillanatok alatt tudnak válaszolni minden kérdésre.
2: Említetted, hogy a szerelem fontos a mindenkinek, csak van, aki nem meri ugye bevallani, például egy-egy beszélgetés kapcsán, főleg a kavaszok természetesen. Én emlékszem rá, hogy én ezt hittem, hogy majdnem minden Gárdonyit olvastam, és Repka Magdi ajánlotta annak idején, illetve megkérdezte tőlem, mint keresztkérdést feltette, hogy és mi a helyzet a Kürttel? És ugye, ha egy nagyon szerelmes regényt kell kiemelni Gárdonyitól, az pontosan a Kürt, és az az igazság, hogy én ezt akkor olvastam el, amikor ő felhívta rá a figyelmemet például, de nagyon tetszett, nagyon szerettem ezt a könyvét is.
3: A Kürt az egy fantasztikus kis regény, rengeteg mély értelme mondani valója van. Azt gondolom, hogy az egrieknek mindenképpen érdemes elolvasni, hiszen Egerben játszódik. Ha szeretnénk tudni, hogy milyen volt egy egri kofa, pillanatok alatt rájövünk. Ha szeretnénk tudni, hogy a prepák, az egri tanítóképzősök hogyan éltek, mit csináltak, milyenek voltak itt Egerben, mit jelentettek az egrieknek, főleg a fiatal lányoknak, hogy ennyi fiatal ember jön ide tanulni, komoly tanítói állásra várva, tehát rendkívüli sok érzékeny, kedves alakja van ennek a kisregénynek. Ugye ez az egyik szál, Eger. A másik, ez a különleges szerelem. Egy fiatal kislány, aki ugyan elvégzi a gimnáziumot, leérettségizik, de mivel az anyja csak kofa, így nem tud bejutni azokba a társadalmi körökbe, ami a végzettsége, a tanultsága fokán őt megilletné, tehát egy furcsa peremre szorul, és a tanítók is gyakorlatilag ilyenek, tehát Gárdonyi is ilyen volt, és megismerkedik egy kedves fiatalemberrel, aki csak egy egyszerű harangozó, egy furcsa, mondjuk kitanulatlan fiatalember, de egymásba szeretnek, a szerelem nem válogat. És a végén ugye felszorulnak a toronyba, tehát kiszorulnak a társadalomból, és mégiscsak annyi sok probléma után mégiscsak megmarad a szerelmük, és mégiscsak egymás mellett maradnak mind a ketten. Egyébként Gárdonyi nagyon sok szerelmes regényében, kis regényében van szó arról, hogy szerelmeseknek valami miatt el kell távolodniuk, vagy elfordulnak egymástól, de aztán mégis egymásé lesznek. Úgyhogy rendkívüli, és még egy nagyon-nagyon fontos üzenete van, az első világháborúról szól a kisregény. Elviszik, ugye beszél erről Gárdonyi, hogy Egerből minden épkézláb férfit elvisznek, így elviszik a toronyőrt és a harangozó fiút is, és borzasztó az itthon maradottaknak a helyzete. Én szoktam úgy is mondani, hogy a Kürt az itthon maradottaknak a története is, de nagyon-nagyon-nagyon finoman, nagyon líraian tudja ábrázolni azokat a folyamatokat, ahogy a két szerelmes eltávolodik, de aztán újra egymásra talál. Apró, Gárdonyi mindig apró történésekkel, snittekkel, apró mozzanatokkal ábrázol, apró mondatokkal, rendkívül különleges az ő karakterábrázolása.
2: Nagyon érzékeny ember volt, és igazából, ha az ember bármit olvas tőle, pont ezek az apró jelzések, amikkel érzékeltet egy belső történést, az aztán az egy a leginkább az erejét, vagy nem is tudom.
3: Mindig túlmutat a történéseken, tehát az érzelmeket, az embereknek a belső világát a történéseken keresztül, de valahogy mégis azokon túlmutatóan tudjuk megismerni. Az embert, a beszéd, egyrészt a külseje, bár az kevésbé, de a beszéde és főleg a cselekedetei azok, amik jellemzik. Tehát az embereknek a jelleme, a karakter, az a cselekedetei alapján alakul ki, és ezt Gárdonyi jó szó, tehát jó értelemben maximálisan kihasználja. Rengeteget figyelte az embereket. Van egy nagyon kedves szegedi történet. Szegeden volt újságíró. Volt egy rozog a fotelje a városi kapitánynál. Minden nap beült a fotelba, és végighallgatta azokat a apró peres, tyúkperes ügyeket, ami miatt megkeresték a környékbeliek a kapitányt, és beszéltek arról, hogy ez a problémám, az a problémám, ilyen megoldás, olyan megoldás. Ezek órákig tartó meghallgatások voltak, és ez a kapitány nehezményezte is, hogy Gárdonyi nem írt ezekről egyetlen cikket se. Minek ül ott, minek pipázik egész nap, nem ír róla. És aztán néhány évvel később megjelent az Én falum, és akkor azt mondta, hogy te jó ég, hát ezek az én gatyás parasztjaim. Úgyhogy Gárdonyi folyamatosan megfigyelte, jegyzetelte szívébe, lelkébe, fejébe ezeket az embereket, és aztán visszatértek a regényekben, novellákban. A gyerekeknek szoktam mondani, hogy jól vigyázzatok, ha most Gárdony itt lenne, nem biztos, hogy beszélgetne veletek, de mondom, minden mozdulatotokat megfigyelni, és meglepődnétek, hogy milyen történetben térnétek vissza. Lehet, hogy olyanban, amit magatokról még nem is feltételeznétek, de Gárdonyi meglát bennetek.
2: És ami érdekes nekem az ő megfigyeléseivel, illetve az ember ábrázolásával, nem is érdekes, amit kifejezetten szeretek benne, hogy bármit lát, bármit érzékel, nem ítélkezik, és mindig szeretettel fordul az emberek felé, és szeretettel ír róluk.
3: Nagyon-nagyon szerette az embereket, és nagyon-nagyon megértette őket. És szerintem nagyon sokat aggódott értük, ez különösen ezekben a bizonyos már említett első világháború alatt és után íródott műveiben jön elő igazán, egy egészen új Gárdonyi jelenik meg, mondjuk a Statárium a Más Világon című novellájában, vagy akár a Leánynézőben, ami szintén Egerben játszódik, egy vag zenész a főhőse, aki valamiért itt marad a városban, ugye nem, hát a vaksága miatt nem tudják őt elvinni katonának. De ezeket az apró dolgokat meglátja Gárdonyi. Sokat sétált, sokat ült be kiskocsmákba, nem azért, hogy igyon, hanem ott látta az embereket, ott voltak ezek a karakterek, akiket ő meg tudott aztán írni. Mindig nagyon-nagyon-nagyon figyelt, és nagyon-nagyon nagy szeretettel tudott hozzájuk figyelni. Szerintem az egy óriási szeretetnek a kifejezése, hogyha valaki figyel a másikra, megpróbálja megérteni, és utána jó költőként, íróként pontosan meg tudja fogalmazni, hogy mi az, ami benne lezajlódik. Ezt a kamaszoknak is szoktam mondani, hogy azért olvassák Gárdonyit, mert egy kamasz abszolút nem érti sem a világot, sem önmagát. Ez egy rettenetes kor, milliónyi ellentmondással, és mondtam, hogy azért olvas különösen klasszikusokat, mert ők hajszál pontosan megfogalmazzák azokat az érzéseket, folyamatokat, amik benned lezajlanak. Líraian, szépen, tűpontosan, érthetően, és ez Gárdonyi. Tehát segít abban, hogy önmagunkat jobban megértsük.
2: Így van, tudunk hozzá kapcsolódni, ő meg segít nekünk még most is.
3: Így van.
2: Egyébként például a kicsiknél mi a tapasztalat, hiszen ugye ő írt meséket is, rengeteg állatos története van, ahogy te is mondtad.
3: A picik imádják a Gárdonyi meséket. Általában 2-3 mesét is elmondok, mert egy mese az soha nem elég. Van óvodásoknak és alsótagozatosoknak szóló programunk, és nagyon-nagyon szeretik a mókusokat, kutyáról, macskáról, kakasról, nagyon sokféle állatról van Gárdonyinak meséje, rókáról is, de pókokról is, tehát nagyon-nagyon nagy az a merítés, amivel meg tudja közelíteni Gárdonyi az állatvilágot, és mindig van olyan mondani való, ami kis segítséggel a gyerekek magukra ismernek. A ugri meg bugri története, két mókus összevész, mókus testvérek, a nagyobbik elzavarja a kisebbet. A kisebb új helyet keres magának, a nagy átmulatja a nyarat, de ha amikor térre fordul, rosszra fordul a sors, akkor visszamegy a testvérhez, a testvére befogadja. És a nagy költői kérdés a gyerekekhez, van-e testvéred? Van. Szoktatok-e összeveszni? Hajjaj! Hát mit kell csinálni? Ki kell békülni, és meg kell bocsátani. Aztán újra összeveztek, aztán megint kibékültök, megint megbocsátottok egymásnak pontosan úgy, ahogy ugri meg bugri csinálta. Csak az a nagyon fontos, hogy azért tanuljatok ezekből az esetekből, próbáljátok kicsit elhagyni a rossz dolgokat, ne lépjetek kétszer ugyanabba a csúnya pocsolyába, és meg szokták érteni, és nagyon szeretik. És ugye itt van ez a hatalmas kert, vannak szerencsére mókusok, vannak mindenféle madarak, bogarak, mindenféle állatok, és szoktunk vinni madáreledelt, azt is megbeszéljük, hogy nyáron mit adhatunk a kismadárnak, télen mit adhatunk, mókusnak mit adhatunk, a szerencsénk van, elő is jönnek a mókusok, mert néha a félénkségüknél csak a kíváncsiságuk a nagyobb, és akkor a gyerekek boldogan veszik tudomásul, hogy hát ott ugrálnak a fákon a mesehősök, úgyhogy ez a kert így magában, mintha csak Gárdonyi nekünk készített. tette volna.
2: És egy kicsit olyan, mint hogyha neki is a vágya is valóra válna, mert ő végül is szerette annyira az embereket, hogy most jó, nagy szavak, de hogyha esetleg jó, látja, van, akkor
4: főleg a gyerekeket szerette, és pont ma beszéltünk arról a látogatóinkkal a titkos írásos naplója nyomán, beírta a naplóba, hogy a gyermekeket nem, egyszerűen nem szabad megrígatni. Így mondta, hogy nem szabad megrígatni, és azt írja, hogy biztosítsatok nekik erdőt, mezőt, játékot, még ha szegény egy gyerek, akkor is fontos, hogy játszon, hogy legyen szabadsága. Mondom, nagyon-nagyon-nagyon szerette. Tehát a szíve mélyén azért ez a néptanítói, tanítói, nevelői attitűd, ez mindig megmaradt a gyerekek irányába.
1: Kedves hallgatóink, Szalainé Király Júlia főmuzeológussal, irodalomtörténésszel, a Gárdonyi Géza Emlékház vezetőjével, Somosvári Eszter Anna beszélgetett.

0: Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
1: Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt a Szent István Rádióban. A Romkeszt legújabb epizódjában az Egyetem Roma Szakkollégiumának tagja Gáspár Emília és Németh Viktória beszélgetnek Farmosi Andreával, a tutormunkacsoportért felelős mentorral. Az adásban mélyebben megismerhetjük a Roma Szakkollégium tutormunkacsoportjának világát, hogyan dolgoznak a hallgatók a hátrányos helyzetű és roma általános és középiskolások támogatásáért, milyen elvek mentén épül fel a mentorálás, és milyen élmények formálják a közösséget.
0: Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
2: Ez a Romkeszt Podcast legújabb adása. Én Gáspár Emília vagyok, a szakkollégium egyik tagja, és sok szeretettel üdvözlöm.
3: Farmosi Andrea vagyok, üdvözlök én is mindenkit. Az Egri Roma Szakkollégium mentoraként és a tutormunkacsoport mentorvezetőjeként vagyok most jelen a mai Romkeszben.
4: Sziasztok, üdvözlök mindenkit, Németh Viktória vagyok, az Egri Roma Szakkollégium tagja, valamint a tutormunkacsoport tagja.
2: Köszönöm szépen, hogy bemutatkoztatok. Ebben az adásban a tutor munkacsoportot fogjuk bemutatni. Ehhez kapcsolódóan az első kérdésem Andihoz szól. Andi, hogyan kerültél a tutor munkacsoporti felelős pozícióba? Mi a legfontosabb célod mentorként?
3: Én harmadik éve oktatok itt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Előtte a gyermekvédelemben dolgoztam nagyon hosszú ideig szakemberként, szociálpedagógusként, és amikor átjöttem oktatni ide a szociálpedagógia tanszékre, akkor merült fel az, hogy itt a tanszék gondozásában van egy nagyon szuper közösség, amit ugye Egri Roma Szakkollégiumnak hívnak, és hogy ebben a szervezetben mentorálásra is van lehetőség, és mikor ugye ez felmerült, akkor én természetesen örömmel csatlakoztam ehhez a közösséghez. Ebben a szakkollégiumban több munkacsoport működik, némelyiknek ugye akkor már volt gazdája, a tutor munkacsoportnak is volt egyébként, tehát dr. Hadnagy József igazgató, szakkollégium igazgató gondozta akkor ezt a munkacsoportot, de felmerült annak a lehetősége, hogy én átvegyem ezt a feladatot, úgyhogy én nagyon örömmel vállaltam ezt, főleg, hogy a korábbi munkáim is inkább gyerekekhez is kötődtek, óvodaiskolai szociális segítőként is dolgoztam, ahol nagyon sok gyerekkel foglalkoztunk, tehát a szakmámból adódóan is, úgyhogy mindenképpen ezt a munkacsoportot közelállónak tartottam magamhoz, úgyhogy nem volt kérdés, hogy szívesen csatlakozzak, és ezt a munkacsoport vezetői pozíciót elvállaljam, vagy kipróbáljam, úgyhogy azóta is vezetem mentorként ezt a munkacsoportot. Hogy mi a célom mentorként? Elsősorban így a tutor munkacsoporton belül szeretnék válaszolni erre, mert hogy ugye egyéni mentorálást is végzünk a szakkollégiumban, az egy kicsit ugye más célokat fogalmaz meg, de az, hogy a tutorban milyen célokat tartok fontosnak, azt gondolom, hogy a hallgatókkal, akik a tutor munkacsoportnak a tagjai, fontos megérteni közösen, tehát hogy segít hetek nekik abban, hogy ők megértsék, hogy a gyerekekkel végzett munkának milyen pedagógiai és milyen szociális háttere van. Mindenképpen jó, hogyha a hallgatóknak fejlődhet a reflektivitása. Szeretném őket támogatni a nehéz helyzetek feldolgozásában. Tehát vannak olyan viselkedési helyzetek, akár problémák, motiválatlanság, családi háttér a gyerekeknél, akiket ugye ők korepetálnak kint a Szalaváros részben, amelyekkel meg kell tudni küzdeniük, és fontos célom, hogy a tutorok tudatos, érzékeny és kompetens segítőkké válhassanak kint a terepen.
2: Köszönöm szépen. Én úgy gondolom, hogy mindez, amit felsoroltál, azok a célok, azok megvalósulnak, és a tutor munkacsoportban való tevékenységet így ez a szemlélet hatja át. Úgyhogy most Vikihez fordulnék. Először is miért csatlakoztál a Roma Szakkollégiumhoz? Mi vonzott különösen a tutor munkacsoportba?
4: Hát én egy cigány soron nőttem fel Ózd mellett, és kérdésem merült fel számomra, hogy érettségi után egyetemre fogok jönni, Érte egy elég rossz incidens az érettségit követően a cigányságom miatt, így úgy gondoltam, hogy jó, akkor csatlakoznom kell egy olyan szervezetbe, ami nekem építi a cigányságomat és az identitástudatomat, és segít felismerni azokat az értékeket magamban, ami én vagyok. Úgyhogy én emiatt csatlakoztam a Roma Szakkollégiumba, és ott ugye a felvételin felmerültek ezek a munkacsoportok, hogy kötelességünk csatlakozni valamelyikbe, tevékenykednünk kell. És mikor Hadnagy Józsi elmondta a felvételin, hogy mit is csinál a tutor munkacsoport, kérdésem volt számomra, hogy na én akkor visszamegyek a cigánytelepre, ami hasonló ahhoz a cigánysorhoz, ahol én felnőttem. Ezek a gyerekek olyan gyerekek, akiket mi ott korrepetálunk, akik szenvedélyesek, és annyi szeretet van bennük, hogy ezt elmondani nem lehet, és mi is folyamatosan fejlődünk, engem így ez vonzott így már az első úgymond látogatás során ott a telepen kint, amikor mi kimentünk a szegregátumba, hogy annyi szeretet van a gyerekekben. Úgyhogy volt egy, azt hiszem, 3 hetes próbaidőnk volt, amikor ami után eldönthettük, hogy véglegesen melyik munkacsoportba szeretnénk csatlakozni. Ott már egyértelművé vált számomra, hogy a tutor munkacsoportban fogok tovább tevékenykedni.
2: Én ehhez nagyon tudok csatlakozni. Én is, hát igazából már a szakkollégiumi tagságom előtt óta működök, dolgozgatok a tutor munkacsoportban. Nekem az első élményem az egy nyári tábor volt, amit akkor ott szerveztünk, és ott ilyen belépsz és mély víz, ott vannak a gyerekek, eltöltesz velük igazából egy órát, és elvarázsolnak, aztán onnan nem tudsz nagyon kiszabadulni, úgyhogy most már én is. Hát ez már a negyedik év, hogy ott tevékenykedem, aztán most ezt kicsit kiszélesítettük, és most már a belvárosban található ifipontba is bejárnak ezek a gyerekek, ahol jelenleg ifjúsági koordinátorként működem. Úgyhogy igazából az, hogy miért, hogy mi vonzott, szerintem ezt egy ember csak úgy tudja csinálni, hogyha ez a társadalmi felelősség, ez a fajta társadalmi felelősségvállalás, amit egy-egy cigánytelepen, egy szegregált területen tud végezni, hogyha ezt így a szívügyének tartja, és az ilyen első pillanattól kezdve megtörténik ez a varázs. Úgyhogy, és rengetegféle támogatást kapunk a mentorunktól. Úgyhogy, Andi, hozzád szólok, milyen alapelvek mentén szervezed meg a munkacsoport tevékenységeit?
3: Hát több alapelvet is fel tudnék ide sorolni. Én azt gondolom, hogy az első ilyen alapelv az mindenképpen a gyermekközpontúság lenne, ugyanis a gyerekeknek a szükségletei a biztonságos fejlődésükhöz leginkább fontos körülmények lehetnek a legfőbb iránytűk. Ez azt jelenti, hogy az érzelmi biztonság megteremtése, a fejlődési szinthez igazított támogatás, a tisztelettel elfogadó jelenlét, ezek mind nagyon fontosak. Egy másik alapelv lenne szerintem a kapcsolat és a bizalom elve. Tehát a tutor-gyerek kapcsolat minősége az nagyobb hatással van a fejlődésre, mint bármilyen módszer, én azt gondolom. És ez, hogy a tutoráló hallgatók stabilan jelen vannak ezeknek a gyerekeknek az életébe, ez megbízhatóságot, következetességet, illetve ítélkezésmentes kommunikációt biztosít számukra, ami véleményem szerint a legfontosabb ebben a munkában.
2: És ezek az alapelvek a gyakorlatban hogyan valósulnak meg? Itt igazából mindenkihez szólok, aki szeretné, az kezdheti. Tehát mik a tutor munkacsoport feladatai, és ehhez kapcsolódóan szerintetek miért fontos a hátrányos helyzetű és vagy roma fiatalok támogatása?
3: Jó, hát itt most én mondanék akkor a feladatokról először, utána pedig szerintem Viki nagyon jól el tudja majd ezt a gyakorlatban, hogy hogyan valósul meg, ők hogyan tapasztalják. Én azt gondolom, hogy a tutor munkacsoportnak a fő feladata az, hogy felelős, érzékeny és reflektív egyetemistáknak a segítségével támogatást nyújtson hátrányos helyzetű gyermekeknek, miközben ugye a hallgatók is szakmailag is és emberileg is fejlődnek, és egy megtartó közösséget tudnak alkotni. Az, hogy ez a konkrétan a, ugye hogyan valósul meg a mindennapokban, hogy például segítik őket a tanulásban, ezt ők maguk tudják a legjobban elmondani.
4: Hát ez egy több tényezős dolog, hogy ez hogyan valósul meg a mindennapok során, hogy mi miként tevékenykedünk ezekkel a gyerekekkel. Nyilván felkészülünk a korrepetálásra, beszélünk a szülővel, hanyadikos a gyerek, mire van szüksége, van-e valamilyen háttértényező, ami befolyásolhatja az ő tanulmányi akadályozottságát, vagy ami miatt le van maradva az adott gyermek. Erre felkészülünk minden egyes adandó alkalomra rendszeresen. Egyébként van, aki hetente kétszer jár ki az adott gyerekhez, ez szükségigényli. Attól függ, hogy mennyire van lemaradva a gyermek, hány tantárgyból van szüksége korrepetálásra, és itt a korrepetálás mellett mennek ugye rendszeresen ezek a szabadidős programok is a gyerekeknek, aminek köszönhetően ők kikapcsolódhatnak, kiszabadulhatnak úgymond a mindennapi körforgásukból, amiben ők vannak ilyenkor. Főzhetnek, kézműveskedhetnek, stb. Viszont szerintem ami a legfontosabb, amit mi a korrepetálás mellett csinálunk, az az egyéni mentorálás, mert ezt úgy, hogy észre sem vesszük, történik folyamatosan, és a gyerekekkel kialakul egy bizalmi kapcsolat, ami miatt elkezdenek hozzánk kötődni, hívnak minket a szabad idejükben, írnak nekünk messengeren, nem tudom, ez nagyon gyakori szokott lenni, és akkor észre sem vesszük, és úgy válunk egy példaképpé, hogy leszünk egy olyan személy az ő életükben, akik ők is szeretnének lenni majd idővel, és ezzel motiváljuk őket.
2: Szerintem nagyon-nagyon fontos dolgokat is, szavakat fogalmaztatok meg, és szerintem ami a legfontosabb és közös ebben a két gondolatban, az az, hogy ott vagyunk, és hogy mi a feladatunk az, hogy ott legyünk, és ott vagyunk. Ha kell, akkor a tanulmányban segítünk, ha kell, akkor ha csak egy kis törődésre, beszélgetésre vágyik a gyerek, akkor abban segítünk, és az is nagyon-nagyon fontos, hogy ugye mostanában elkezdtük ezt a életre nevelős programsorozatunkat, ahol főzni tanítjuk őket, a kézügyességüket próbáljuk fejleszteni, és a többi, és a többi. Igazából rengeteg terület van, amit így megcélzünk, és azt gondolom, hogy sikeresen. Úgyhogy ha már itt a korrepetálás felmerült, akkor Viki, ismét hozzád szólok. Hogyan néz ki egy átlagos korrepetálás? Mi az, amire a leginkább szükség van? Mi az a tantárgy?
4: Hát általában egyébként a történelmet, a matekot, illetve a magyar nyelvtant és irodalmat szokták kérni a gyerekek, de ez tényleg osztálytól, gyerektől függ, ez minden alkalommal van, hogy hetente változik, hogy na most akkor én környezetet hozok be, én most irodalmat hozok be, és akkor most ezt segítsünk, van, hogy a szózatot kell megtanulni. Ez nagyon más minden alkalommal. Hogyan zajlik? Hát mi erre mindig felkészülünk. Nyilván van olyan alkalom, amikor nem tudunk, hogyha nem irodalomra készülünk, hogy most akkor verset tanulunk, de ő környezetet hoz be, már hazavitt egy rossz jegyet, és veszekedtek vele otthon, tegyük fel. Hát akkor improzunk, és akkor környezetet tanulunk, vázlatot készítünk velük, nyomtatunk a közösségi házban, nekik feladatlapokat töltünk ki együtt. Ha szükséges, még online is korrepetáljuk őket, ezzel sose szokott probléma lenni. Mindig beszélünk a szülővel, hogy hogy haladtunk, mire van még szüksége, van-e otthon szükség további korrepetálásra, hogy tanuljon vele a szülő otthon, vagy nincs, mert befejeztük az anyagot, és akkor a gyerek a következő alkalomra szintén hozza, ami volt, és ez így megy egy folyamatos körforgásban.
2: Igen, igazából nagyon egyet tudok veled érteni. Az, hogy nyilván ez idő és energia, hogy ha valaki ezt a munkacsoportot választja, viszont onnantól kezdve, hogyha ez átalakul egyfajta hivatássá, már igazából senkinek nem számít, és hogy nagyon fontos az, hogy mindig azt adjuk, amire szüksége van, és csak akkor adunk, hogyha kéri. Tehát szerintem ezek ilyen nagyon-nagyon fontos gondolatok, és még ehhez kapcsolódóan, ugye mindig vannak szupervízióink a munkacsoportunkon belül ilyen szupervíziós gyűlések, ülések, vagy egyéni, ahol ezeket a, hogyha esetleges problémák vannak, vagy esetleg olyan dolog, ami nagyon meghatározó volt, akkor ezt kibeszélhetjük magunkból, és akkor ezekre megoldást találunk. És itt mind a kettőtökhöz szólok, hogy volt olyan élmény, ami különösen megmaradt. Andi, neked egy szupervízión elhangozva egy diáktól, egy hallgatótól, Viki, neked pedig egy mentorált diákkal kapcsolatban.
3: Én azt tudnám megemlíteni, ami így a leggyakrabban feljön ezeken a szupervíziós üléseken, hogy ezek a hallgatók nagyon-nagyon szívből végzik ugye a munkájukat, és tényleg nem csak ledolgozzák a feladatot, hanem úgy állnak hozzá, hogy teljes szívből jelen vannak, és érdekes, hogy annak ellenére, hogy sokat kint vannak, és odaadják az egész személyiségüket ebbe a munkába, mégis bizonytalanok szoktak lenni. Tehát, hogy a legtöbbször ez jön vissza, hogy jól csinálom-e. Ez a fő kulcskérdés szinte mindig mindegyik kölyükben, hogy nem vagyok még így sem abban biztos, hogy jól, hogy az, amit csinálok, amit adok a gyerekeknek, az nekik jó-e. Tehát, hogy ez az állandó önreflexió, és nyilván ez azért is merül fel, mert ugye ők hátrányos helyzetű gyerekek nehéz helyzetből jönnek, illetve ez a fajta tevékenység, ez nem egy azonnali visszacsatolást fog adni. Nyilván ott rögtön ők érzik, hogy jó élmény a gyereknek, ez el is hangzott már ma is, hogy feltölti kölcsönösen a tutort is, meg a kis diákot is egy-egy ilyen alkalom, de azért ennek a úgymond az kézzelfogható eredménye hosszabb távon szokott így megvalósulni, mondjuk egy jó évvégi jegy, vagy egy felvételi, vagy egy versenyeredmény, és hogy ezt velük elhitetni, hogy egyébként elég jónak lenni, tehát, hogy nem kell megváltani itt a világot feltétlenül minden alkalommal, és hogy ők nagyon jól csinálják. Tehát, hogy elég jó vagyok-e, jól csinálom-e, ezt tudnám kiemelni, mert ez nagyon visszatérő kérdés náluk.
4: Ami nekem nagyon meghatározó volt, és ami mai napig meghatározza így a gondolkodásomat, meg ami nagyban engem is meghatároz, az volt, hogy volt egy srác, én ugye 3 éve tevékenykedem a munkacsoportban, 3 éve járok ki korrepetálni, volt egy srác, és én őt kaptam, és hát nem beszélt. Én úgy jártam ki hozzá 2,5 hétig, hogy ő nem szólt hozzám, ültünk csendbe, és néztük egymást, majd kimentem a 3. hét elején, és akkor így megszólalt magától, hogy neki amúgy házia van, és akkor kezdjünk már el valamit. Úgyhogy én 3 hétig úgymond csendben ültem, és kijártam hozzá, és akkor az volt az a pillanat, amikor úgy megértettem, hogy mit is csinálunk mi, hogy miért is járunk mi ki, amikor úgy ott azt éreztem, hogy na jó helyen vagyok, és hogy nekem itt a helyem, és kellek ennek a srácnak, és kellek a többi 34-35-40 gyereknek is, és kellünk nekik, hogy ott legyünk, mert hogy megszokott is. Mindennapivá váltam az ő életébe, rendszeres lettem így egyik pillanatról a másikra. És nekem ez volt, hogy így megbízott bennem.
2: Nagyon fontos, és szerintem nagyon fontos ez a reflektivitás, hogy kapjuk a visszajelzéseket, mi is adunk folyamatosan, és ezért szakmai kézben van tartva, szóval szakmailag ez így tud, ilyen minőségben tud haladni. Amit én még hozzá szeretnék tenni, ez a biztos pont, a 4 év, 3 év, 4 év, 2 év, 1 év alatt megfordulunk a gyerekek életében, és ezek nem csak a gyerekeknek fontos időszakok, hanem számunkra is, mert minket is folyamatosan csak, hogy hozzánk is folyamatosan csak ad, és hogy nem csak mi adunk, hanem nekünk is adnak. Mit tapasztaltok, hogyan változnak a gyerekek a rendszeres találkozások és foglalkozások hatására? És milyen kihívásokkal találkoztok?
4: Hát itt nekünk folyamatos kihívás ugye az elején, mikor még kimegy egy új tutoros tag, hogy eljön egyáltalán a gyerek. Ott lesz a gyerek, hozza-e a könyvet, hozza-e a füzetet. Hajlandó-e leírni? Vagy leírja-e órán a házit, hogy most ő akkor neki amúgy mit kell megcsinálni? Elengedik-e a szülőt? Nyilván itt nem bíznak még bennünk az elején, nem tudják, hogy mit is csinálunk. Hogy elengedik-e a szülők? És akkor ezek így, hát az idő elteltével változnak folyamatosan, meg azzal, hogy megbíznak bennünk, hogy rendszeressé, és ahogy te is mondtad, Mili, biztos ponttá válunk az ő életükben. Ez így változik az idő során, hogy ők kijönnek, igen, akkor látja, hogy basszus, jobb jegyet kap iskolában, akkor az ott segít neki, hogy akkor ez a 2 óra, 2,5 óra, amit mi ott eltöltünk ott rendszeresen, az ott neki tényleg segít, és tényleg jó, és nem csak az van, hogy beül hozzánk és beszélgetünk. Úgyhogy gyakorlatilag ezt kezelnünk nem is nagyon kell szerintem, mert ezt így az idő hozza is az, hogy ott vagyunk rendszeresen, és akkor így megbíznak bennünk, és tudják, hogy ez nekik is kell. Így szerintem ezek.
3: Uh-huh. Én hozzátennék én is ehhez egy kicsit, tehát hogy azt gondolom, hogy a gyerekeknek a fejlődése az jól látható. Tehát hogyha így kívülről megnézzük, ugye nagyon sok gyerek, tehát most is közel 30-37 gyerek jár vagy vesz igénybe ezt a tutorálást, tehát ez óriási szám szerintem, főleg úgy, hogy a tutor munkacsoportban 8-9 hallgató van, aki tevékenykedik, tehát ki tudjuk számolni, hogy egyébként mennyi, meg mekkora munkát végeznek a hallgatók, de most a gyerekekre visszatérve még, tehát hogy ő bennük ez, tehát mi látjuk, hogy az iskolai eredményeiken, a személyiségüknek a változásában nagy változások vannak, tehát növekszik a tanulási motivációjuk, jobb órai részvételeket jeleznek vissza a szülők is, a pedagógusok, javul a kommunikációjuk, a viselkedésük, az önbizalmuk, ez mind a hallgatóknak köszönhetően stabilabban kötődnek ugye, a tutor hallgatókhoz, és akár apró, de jól felismerhető előrelépések is vannak, hogy például egy korábban visszahúzódó gyerek tényleg elkezd beszélgetni, amit itt most hallottunk is. Tehát mindenképpen siker, hogy a gyerekek érzelmileg és a tanulásban is kapnak valamit, ami nekik igenis nagyon sokat számít.
2: Most ennyi fért bele a mai adásunkba. Kövessetek minket a social media felületeken, Instán, TikTokon, Facebookon, és legközelebb jövünk a következő Romcast podcast adásával.
0: Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
1: Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon és a Líceum Televízió műsorán.
0: Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Egy óra.
0: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából megkezdte az adószámla értesítő kiküldését a NAV. A katasztrófa védelem óvatosságra int az elmúlt időszakban megszaporodott szabadtéri tüzek miatt. Kezdetét vette a nyári diákmunka második turnusa a Nyíregyházi önkormányzatnál. Fejlesztő foglalkozásokkal várják a gyerekeket a Csodavár Inkluzív Fejlesztő Központba és Játszóházba Nyíregyházán. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk. A NAV megkezdte az adószámla értesítő kiküldését a magánszemélyeknek és az egyéni vállalkozóknak. Az elektronikus vagy postai értesítések elején megtalálható a legfontosabb információ. A számla tartozást vagy túlfizetést mutat-e, azaz befizetni kell, vagy ellenkezőleg az adó visszaigényelhető. Emelte ki dr. Paskujné Pivkó Mónika, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves Vármegyei Adó és Vámigazgatósága kommunikáció.
2: Jelenleg mintegy 1,8 millió egyéni vállalkozó és magánszemély számíthat értesítésre. Azok kapnak adószámla értesítőt, akiknek 5000 forintnál több tartozásuk van, vagy 1000 forintnál több túlfizetésük van, és idén még nem kaptak késedelmi pótlékról szóló tájékoztatást. A Nemzeti Adó és Vámhivatal az adószámla adatainak értelmezéséhez is segítséget nyújt, a NAV honlapján található adószámla információs oldalon. A tartozás leggyorsabban átutalással teljesíthető, vagy az ügyfélportálon az ÜPON keresztül rendezhető. Az ÜPON az adószámla egyenlege ilyenkor, tehát tartozás esetén piros, az összeg pedig rögtön néhány kattintással meg is fizethető. Az egyéb befizetési módokról a NAV honlapján a nav.gov.hu weboldalon található egy tájékoztató anyag is, a ki hogyan fizethet a NAV-nak címmel. Ha a tartozás megfizetése esetleg fizetési nehézséget okozna, kérhető fizetési könnyítés, tehát fizetési halasztás, részletfizetés vagy mérséklés. Ennek menete a honlapon olvasható lépésről lépésre bemutatja az összeállított anyag, hogy hogyan kérhető fizetési könnyítés. A magánszemélyek 12 havi automatikus részletfizetést is igényelhetnek. Erről is egy NAV kisfilm szól. Részletesen bemutatja a részletfizetés, automatikus részletfizetés kérésének folyamatát. A NAV kisfilmje elérhető a NAV honlapjáról. Túlfizetés esetén kérhető az összeg visszautalása vagy átvezetése egyéb adótartozásra. Ehhez csupán az átvezetési és kiutalási kérelem elnevezésű űrlapot kell benyújtani a NAV-hoz. Ezt legegyszerűbben online lehet megtenni, vagy az ÜPO-ról. Itt gyorsan, papírmentesen rendezhető az egyenleg. Az adószámla lekérdezése után a túlfizetés rendezése gombbal, külön segédprogram telepítése nélkül, bármilyen okoseszközről, akár mobiltelefonról is. Aki nem szeretne az éves egyenleg közlőre várni, naprakész információkat találhat, ugyanis bármikor lekérdezheti az adószámlája aktuális állapotát az ügyfélportálon, az ÜPON keresztül, de pár kattintással okos eszközén a NAV mobil alkalmazásban is. Érdemes időnként évközben is ellenőrizni az adószámla tartalmát, hiszen az egyenleg külön értesítés nélkül bármikor rendezhető.
1: A katasztrófa védelem rendkívüli óvatosságra inti a lakosságot Borsodabói-Zemplén vármegyében is, mivel az elmúlt időszakban megszaporodtak a szabadtéri tüzek a térségben. A hosszantartó szárazság miatt a növényzet bárhol, akár a legkisebb szikrától is lángra kaphat. Ezért a szakemberek nyomatékosan kérnek mindenkit, hogy a szabadtéri

0: meg helyettes szóvivője tájékoztat.
1: Már több mint másfél hónapja van érvényben az országos tűzgyújtási tilalom. Ez azt jelenti, hogy országszerte tilos tüzet rakni az erdőkben, fák, fasorok és azok 200 méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakó helyen is. Nagyon fontos az, hogy sokan keresnek meg bennünket is, hogy a kerti grillezés ilyenkor engedélyezette. Nyilván, ha nem esik a tilalom alá, akkor az engedélyezett, ugyanakkor felhívjuk a figyelmet, hogy a hőségben minden szabadtéren gyújtott, akár csak passzainnál történő grillezésnél, vagy kisebb szalonosütésnél, a tüzet, illetve a parázsló faszenet egy percre sem hagyjuk felügyelet nélkül, és legyen bekészítve oltóanyag, és nyilván amikor befejezzük magát a tevékenységet, akkor ellenőrizzük le, hogy minden rendben van-e, hiszen ilyenkor a hőség idején ugye a mostani hőségriasztás az július 30-a óta van érvényben. Az azóta eltelt időszakban is megfigyelhető, hogy a szabadtéri tüzek száma drasztikusan emelkedett. Hogyha a mögöttünk hagyott hetet nézzük, illetve az elmúlt 11 napot, akkor azt tudom elmondani, hogy addig, amíg országosan év eleje óta már a 10 000-et is meghaladta a szabadtéri tűzesetek száma, július 30-a óta nek a tizede, azaz több mint 1000 olyan szabadtéri tűzesethez riasztottak bennünket, ahol kisebb-nagyobb területek égtek. A 32. hét, azaz a múlt hét volt a legdrasztikusabb a szabadtéri tüzek keletkezését, hogyha nézzük, hiszen több országosan kiterjedt, nagy kiterjedési tűzeset is történt, és ha azt mondom, hogy 3 helyszínen 3-an vesztették életüket, akkor azt hiszem, hogy beszédes ez a szám. Mind Bács-Kiskun, Baranya, illetve Komárom, Esztergom vármegyébe voltak ilyen szabadtéri tűzesetek, amelyek akár hétvégi házakat is érintettek. Itt ezeken a helyszíneken egy-egy ember vesztette életét, illetve Bács-Kiskun vármegyében pedig egy erdőtűzoltása során egy ember szenvedett halálos sérülést. Az elmúlt hetet, a 32. hetet nézzük, akkor Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is ugye kiemelkedő volt az a eset, amikor erdő, illetve erdő ajnövényzete, bozótos fák, illetve fák lombkoronája is égett. Ezt a tüzet egyébként a légből a rendőrségi helikopter vette észre, ő riasztotta a 112-t. A nehezen megközelíthető, nehéz teret viszonyok között kialakult tűzesethez már mi is segítséget kellett, hogy kérjünk a honvédségtől. Itt két honvédségi helikopter segítette a tűzoltását. Általánosságban elmondható, hogy a szabadtéri tüzek kialakulásához 99%-ban az emberi gondotlanság, figyelmetlenség vezet. Ez azt jelenti, hogy valamit nem tartunk be, vagy nincs oltóanyag, vagy anyagul vesszük magát a környezetet, amikor ilyen gyúlékony állapotba kerül. Akár egy kidobott cigarettacsik, akár egy szemetelésből adódó tűzeset is előfordul, hiszen ilyenkor a fémtárgyak, az eldobott fémtárgyak, üvegdarabok, ezek mind-mind lencse hatásnak köszönhetően fel tudják melegíteni gyulladási hőmérsékletig a környezetet. Ugye száraz az ajnövényzet, száraz a természet, csapadék nem nagyon volt az elmúlt időszakban. Ilyenkor gyúlékonnyá válik. Nem véletlen az, hogy az erdőgazdálkodásért felelős miniszter, illetve az erdőszetért felelős szakemberek a katasztrófavédelemmel együtt elrendelik a tűzgyújtási tilalmat, hiszen ilyenkor olyan gyúlékony állapotba kerül a környezetünk, hogy a legkisebb szikra vagy egy eldobott cigarettacsik is végzetes lehet. Ugyanakkor a szabadtéri tüzek kialakulásához a nagyobb területen az is vezet, hogy későn észlelik. Tehát ha valaki a szabadban keletkezett tüzet lát, azt azonnal jelezze a 112-es segélyhívón, hiszen ilyenkor még meg lehet fékezni rövid időn belül. Ugyanakkor, ha senki nem vesz róla tudomást, akkor ugyan nagy kiterjedési tűzé válhat. És fontos az is, hogy kellően figyeljünk oda a környezetünkre, tehát ne csak magunkat kíméljük a hőségben, hanem a környezetünkre is figyeljünk.
0: Kezdetét vette a nyári diák munka második turnusa a Nyíregyházi önkormányzatnál. Ennek keretében most 305 diák kezdett el dolgozni. A 16 és 25 év közötti fiatalok számos lehetőség közül választhatnak, hogy hasznosan töltsék a nyarat, tapasztalatot szerezhessenek és pénzt is keressenek. A részletekről Jászai Menyhért alpolgármestert hallják.
2: Itt a hivatal.

0: általában a szabadságolások folynak. A nyári meleg miatt osztott munkarendben dolgozunk, választható a reggel 6 órától jönnek be dolgozni a munkatársak, aki ezt választja, és azokat a dolgokat tudják pótolni, amely képesítés nélkül is ellátható, tehát az iratok rendezésében az irattározás, vagy egyéb olyan munkafolyamatok, amire nem a főállású ügyintéző munkaideje megy el, hanem gyakorlatilag egy segítség a számokra itt bent a hivatalban nagyon hasznos. Ő nekik is nagyon hasznos, mert többen vannak, akik olyan pályára készülnek, legyen akár jogász, közgazdász, vagy pénzügyes, vagy egyéb szakember, de nem csak azok vannak itt a városházán, hanem szociális szakemberek, műszaki szakemberek. Itt tulajdonképpen lehetőség van a városházán belátni, hogy hogyan szervezzük a városnak az életét, és ott milyen munkakörök vannak, amelyeket akár ők is betölthetnek majd a későbbek folyamán.
1: Élményekkel, fejlesztő foglalkozásokkal és sok játékkal várják a gyerekeket egész nyáron a Csodavár Inkluzív Fejlesztő Központba és Játszóházba. A nyíregyházi Csodavár alapvetően fejlesztő központként működik. Annak sokoldalúságát vitték át a nyári szünet idejére is, hogy a gyerekek kikapcsolódjanak, de közben tanuljanak is. A 4 és 12 év közötti gyerekeket 10 turnusban várják egészen augusztus végéig. A részletekről Kisari Károlyt, a Rejtett Kincsek Dan Egyesület elnökét hallják.
2: 10 táborunk volt ebben az évben. Ez mindegyik különböző tematikájú, itt a művészet, a sport, a városnézés, a különböző tevékenységek ugye benne vannak, ami az élményt adják. De ugye minden tábornak van egy ilyen napirendje, mozgással kezdünk, és ugye itt az együttlét, gyógypedagógusok vezetik ezeket a csoportokat, szóval egy nagyon speciális jellege van az egésznek, és hát nagyon sok olyan játék van, amitől fejlődni tudnak a gyerekek, mondjuk kognitívan, tehát azzal, hogy együtt van fogyatékossággal és tipikus gyerek, itt pedig az érzelmi intelligenciának a fejlődése egy nagyon fontos érték ennek, és hát Magyarországon nem nagyon van olyan szervezet, aki ilyen mennyiségben, ilyen jellegű táborokat szervez, úgyhogy erre nagyon büszkék vagyunk, hogy most már 15 éve tudunk ilyen táborokat szervezni. Egyfajta cimboráik vannak a gyerekeknek, hiszen nem csak a táborvezetők, akik mondjuk korosztályban jóval arrébb vannak, hanem egy köztes korosztály is, és itt bevonjuk a középiskolás önkénteseket, és hogy ez ugye nagyon nagy ilyen buli szokott lenni, de napi 8 óra elméletileg, de hát ettől sokkal több is előfordulhat.
1: Regionális híreink végén az időjárásról. Szombaton folytatódik a nagyrészt felhőtlen, száraz idő, kevés gomoly felhő, a délkeleti keleti ország részben képződhet. A déli eszél helyenként megélénkül, a maximum hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul szombaton. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. augusztus 14-én.
3: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.

0: Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Berec Renátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Fáklyás király köszöntőt tartanak Egerben augusztus 19-én. Augusztus 17-ig tart a Vino kóstoló ünnep Egerben. 42 szabadtéri tűzhöz riasztották a gyöngyösi tűzoltókat az elmúlt két hétben. Ezek mai adásunk főbb témái.
0: Kora esti hírmondó.
1: Az egri hagyományokhoz híven idén is megrendezi az Egri Lokálpatrióta Egylet, valamint az Egri Fertelymesteri Testület a Fáklyás király köszöntő ünnepséget augusztus 19-én szerdán 18:30 kezdéssel az egri páduai Szent Antal közismertebb nevén a Minorita templomban. Az eseményen Schmidmeister Szilvia közreműködésével egy énekkvartettet hallgathatnak meg a vendégek. A továbbiakban pedig Rigula Mihályló gitárművész, illetve Kubik Tamás orgonaművész a Bazilika karnagya előadása után Horváth Hanna, az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Szakgimnázium gimnázium és kollégium tanulója fogja Radnóti egyik versével köszönteni a jelenlévőket. Ezt követően a déli főkapun át vonulnak fel a résztvevők a Dobó István Vármúzeumba, hiszen a vár székesegyházában a köszöntő beszédek mellett koszorúzással hajtanak fejet nemzetünk kimagasló történelmi alakja Imre királyunk előtt. A Nemzeti Együttműködési Alap támogatását hálásan köszönik a szervezők, emelte ki Habis László, az Egri Lokálpatrióta Egylet elnöke.
2: Évszázados egri hagyomány, amelyiknek az a lényege, üzenete, hogy az egri polgárok sok-sok éve, évtizede az ünnepelő estéjén, augusztus 19-én fölvonultak a várba, és ott kifejezték tiszteletüket Szent István király életműve iránt, hiszen köztudomású, hogy Eger történelmében államalapító királyunk meghatározó szerepet játszott, és Eger nem lenne Eger, az ő életműve, államalapító, egyházszervező tevékenysége nélkül. Régen, a régi időkben a bazilikától indult ez a menet, immár több mint 30 esztendeje úgy szervezzük, hogy a Dobótér, illetve közel 10 éve a minoritáknál kezdünk, ott egy nagyon szép ünnepség zajlik minden évben. Ezt külön gonddal állítjuk össze. Ebben Hibai Éva egyesületünk titkára nagy szerepet játszik, aki nemzetközi tapasztalattal rendelkező klasszikus zenész, és egyébként az Eszterházy Károly Egyetem tanára is egyben. Az ő munkáját dicséri minden évben a megújuló kulturális program, és arra is törekszünk, hogy mindig jól ismert köztiszteletben álló személyiséget kérünk föl az ünnepi beszéd elmondására. Kósöde vagy Buda Péter plébános urak is vállalták már a korábbi esztendőkben, aztán Petercsek Tivadar történészt említettem. Az idén nagy öröm számunkra, hogy elfogadta a felkérést Keller Péter, Gárdonyi Géza dédunokája, aki a Gárdonyi hagyaték egyik neves országosan, ha úgy tetszik, nemzetközileg elismert gondozója, egyben tiszteletbeli fertálymester és az egri bikavér borrendnek a tagja. Az, hogy kik tevékenykednek az esemény érdekében, mindenek előtt a Lokálpatrióta Egylet és a Fertálymesteri Testület együttműködésén alapul ez a rendezvény hagyományosan évtizedek óta. Nagy öröm számunkra, hogy számos civil szervezet csatlakozik a rendezvényhez. Itt megemlíthetem mindenek előtt a cserkészeket, az egri cserkész csapatot, hiszen ők segítkeznek többek között magának a fáklyás felvonulásnak a megvalósításában, ők gyújtják meg a fáklyákat, és együtt vonulunk föl a Kisdobótéren, a Dobó utcán, illetve a Tinódi Sebestyén téren keresztül a várba. Az is hagyomány, hogy a rendezvény keretében az ünnepi beszéd után megkoszorúzzuk Árpádházi Imre királynak az emléktábláját. Az idén is arra számítunk, hogy 8-10 egri civil szervezet fog koszorúzni. Itt említhetem a Várbaráti Kört, említhetem a Cukorbetegek Egri Egyesületét, a Vitézi Rendet, a Városszépítő Egyesületet.
1: javában zajlik a vínó kóstoló ünnep. Az eseménynek augusztus 17-ig a Dobótér ad otthon Tegerben. Hangulatos jazzkoncertek, továbbá remek helyi borászok termékeit próbálhatják ki az egriek, továbbá a turisták. Könnyed fehérborok, hűsítő rozék, jéghideg egripesgők, illetve frissítő fröccsök állnak rendelkezésre. A részletekről Fekete Márk szomelié, a Villa Völgy pincészet munkatársa nyilatkozott.
3: Jelenleg ugye trendeket követve fehér borokat, illetve rozékat is kihoztunk, de a fő arcolatunk a vörös borok. Ebből is a Cabernet, a Syrah, illetve a Merlot a fő arcolatunk, de természetesen a bikavér is megtalálható nálunk. A nagy meleg ellenére is egyébként nagyon érdeklődők az emberek, illetve nagyon sok a turista, egyre több a külföld is. A Vino Fesztiválon, ami nagyon jó nekünk, hiszen nemzetközileg is megismerhetik Egert, illetve az egri borokat itt a Vino Fesztiválon. Én mindenképpen a 21-es Syrah-t javasolnám. Nem véletlenül ismerték el Franciaországban, a Bordeaux-i borfesztiválon is egyébként egy aranyéremmel tért haza, illetve a Decanteurön a világ legnevesebb borversenyel is ez is éremmel tért haza. Igen, az évelején kevésbé voltak, de most egyébként itt a Vinón rengeteg lengyel turistával találkoztunk, aminek nagyon örülünk. A lengyelek nagyon jó fogyasztóink, nagyon kedves vendégeink, mindig szívesen látjuk őket. Mindenképpen egyre több rendezvényen szeretnénk részt venni, akár Egerben. Itt már ugye több éve részt veszünk az Egri Csillag Weekenden, a bor napokon, illetve itt a Vinón is most már újra, illetve most Budapesten is részt fogunk venni szeptemberben a Pezsgő, illetve a Borfesztiválon. Tehát próbáljuk az országra is kiszélesíteni ezt a kört. Jelenleg itt, amit kihoztunk a Vinó Borfesztivál, az a 2021-es évjáratok. Ezen kívül egyébként a pincészetben, illetve a szállodában is megvásárolható 18-as évjáratú borokról beszélünk, a Cabernet, illetve egy 17-es Pinot Noirról beszélünk, ami a legrégebbi bor. Sokkal hamarabb fog jönni a szüreti időszak. Nyilván, tehát augusztus végére vártuk ugye több szőlőnek a szüretét, ami már most lassan az utolsó hetes szüretben járunk. Bízunk a legjobbakban. Tehát a 24-es év szerintem kiváló volt a borokat tekintve. Ugye ezek még most jelenleg hordófázisban vannak, de hamarosan most már palacban is megkóstolhatók. Például a 24-es Cabernet már fogyasztható nálunk bent a szállodában. 3 éve dolgozok szomeliéként, 8 éve foglalkozok a túljon borokkal, illetve azóta is dolgozok a pincészetnél, illetve a szállodában.
1: A Lajos Király Manufaktúra egy családi vállalkozásként üzemel Verpeléten. A következő percekben Király Dávid borász a vínó kóstoló ünnep fontosságát emelte ki.
4: Szerintem nem különleges egyébként, mert a ribézli bor az egy tradicionális magyar bor, csak nem szőlőből készül. Ez egy gyümölcsbor. Én úgy nőttem föl tulajdonképpen, hogy a nagyszüleim bogyós gyümölcsel, és ezen belül is ribizlivel foglalkoztak, és tulajdonképpen a tőlük örökölt földön kezdtem el dolgozni, illetve nagyapám készített ribizli bort így otthon a családnak, és nagyapám halála után én nem szerettem, hogy eladják a földet, úgyhogy hazaköltöztem mamámhoz, elkezdtem vele gazdálkodni, és tulajdonképpen adott volt az, hogy ne a gyümölcsöt adjuk el, hanem ezt feldolgozzuk, és ribizli bort készítsünk belőle. Szerintem nagyon szuper a hangulat, 12 borászat van kint, nagyjából mindenki ismer mindenkit, tehát ebből a szempontból egy nagyon jó baráti, családias csapat jött össze így a borászatokkal, illetve hál' Istennek nagyon sok turista van, úgyhogy szerintem egy nagyon jó hangulatú, kellemes boros fesztivál. Abszolút van, igen. Alapvetően egyébként, amikor elkezdtem ezzel foglalkozni, hogy egy gyümölcsbort kezdtünk el készíteni, és aztán rájöttünk arra, hogy ahhoz, hogy egy brandet fölépítsünk, ahhoz a legjobb, szerintünk a legjobb stratégia az az, hogyha elmegyünk fesztiválra, és találkozhatunk azokkal az emberekkel, akik szeretik ezeket a borokat, és ott jöttünk rá, hogy van igény például szörpre, van igény pálinkára, és akkor így elkezdtük a szortimentet bővíteni, és tulajdonképpen hosszú távú célok azok, hogy például csinálni szeretnék habzóbort belőle, pezsgőt szeretnék készíteni, szeretnék hordós érlelést készíteni a borokból, illetve szeretnék a legnagyobb sikerünk egy ilyen fesztiválon általában az a ribizli fröccs koktél, és ezt is szeretném valamilyen palackos formába zárni. Egy részről nehéz dolgunk van, más részről pedig könnyű dolgunk van. Hogyha egy fesztiválon kint vagyunk, akkor viszonylag
5: kevés olyan borászat van, aki foglalkozik mondjuk kifejezetten ribizli borral egyébként, hogy otthon Magyarországon mi vagyunk egyedül ilyenek, akik csak ezzel foglalkoznak, de ugye gyümölcsboros azért szokott lenni, és adott esetben lehet, hogy van ribizli bor is nála, de én úgy gondolom, hogy egy fesztiválon viszonylag könnyű kitűnnünk, mert egy egyedi dologról van szó. Nagyon sok ember, aki kijön, kíváncsi rá és megkóstolja. És mondjuk a többi standnál mondjuk lehet, hogy mindenkinek van olasz rizlingje, de nyilván nem fog mindenhol olasz rizlinget inni. Van szörpünk, lekvárunk, teánk, tulajdonképpen feldolgozzuk a teljes gyümölcsöt. Ez is egy terv, hogy például ribizli magolajat szeretnénk készíteni, ez is éppen folyamatban van. Úgyhogy nagyon sok ötletünk van, de szeretnénk tényleg habzóbort, pezsgőt. Én a sörrel is kacérkodok, az is nagyon jó lenne, hogyha ki tudnánk próbálni. Még a parfüm is szóba jött.
1: Negyvenkét szabadtéri tűzhöz riasztották a gyöngyösi tűzoltókat az elmúlt két hétben. A Heves vármegyei tűzoltók tapasztalatai szerint a vegetációs tüzek túlnyomó többsége emberi figyelmetlenségre vezethető vissza. A közelmúltban Nagyfüged határában például mintegy 10 hektáron égett a tarló, a lángokat végül sikerült megfékezni. A szabadtéri tüzek okairól, a megelőzés lehetőségeiről Nagy Csaba, a Heves vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság szóvivője nyilatkozott rádiónknak.
6: A szabadtéri tűzesetek száma jelen pillanatban és egészen tavasztól napról napra emelkedik. A gyöngyösi hivatásos tűzoltók átlagosan minimum 3 szabadtéri tűzesethez vonulnak. A megye tűzoltói gyakorlatilag naponta 8-10 vegetációs tűzhöz vonulnak ki. Évek óta figyeljük ezeket a számokat természetesen, és évről évre növekedést tapasztalunk. Már az előző évben is 2-szer annyi vegetációs tűz volt, mint az azt megelőző évben. A száraz időszak nagyon sok köze van, és a nyárról annyit még, hogy már tavasszal elkezdődnek. Tehát ezek a szabadtéri tüzek, már vonultunk vegetációs tűzhöz február hónapban is. Tehát ma, amikor nincs téli csapadék, akkor az elszáradt növényzet már akkor könnyen meggyullad, és hektárokra kiterjedő tűzesetek keletkeznek már akkor. Ezen tüzek 99%-a emberi figyelmetlenségre, és ahogy említetted, rosszabb esetben szándékosságra vezethető vissza. Elmondható, hogy egy eldobott cigarettacsik miatt, akár egy figyelmetlen szabadtéri tűzeset, vagy szabadtéri égetés miatt, egy zöld hulladék égetése miatt nagyon nagy tűz keletkezhet. Csak röviden, ezek a két típusú tűzesetek, a mezőgazdasági tűzesetek és a szabadtéri tűzesetek nagyon közel állnak egymáshoz. Ugye a mezőgazdasági tűz kapcsolatba hozható bármilyen állattenyésztéssel, vagy akár mezőgazdasági munkálatokkal, szabadtéri tűzesetek alatt pedig jellemzően elhanyagolt területeket értünk, akár az erdő alját, és ezek jellemzően vegetációs tűzesetekként is szerepelnek a statisztikánkban. Mezőgazdasági tűzesetekről elmondható, hogy két mezőgazdasági kép gyulladt ki idén, és 10 mezőgazdasági telephelyen keletkezett tűz. A szabadtéri tűzeseteknél pedig 481 szabadtéri tűzesetnél tartunk már idén a mai napig. 343 focipályányi terület leégett Heves megyében, és 601 tűzoltógépjármű riasztására volt a megyében szükség ezen tüzek eloltására.
1: Most hallgassák meg egyházi híreinket.
7: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszöntőnöket a hírszerkesztő Sinkovics Andrea. A háború újabb háborút szül. Adjanak teret a diplomáciának, kérte Leó pápa békefelhívásában vasárnap az úrangyala elimádkozását követően. 14. Leó pápa kifejezte aggodalmát a Szudánban, Ukrajnában és Oroszországban zajló erőszak miatt. Felszólított azok megtérésére, akik erőszakot vetnek, valamint a polgári áldozatok egyre növekvő száma miatti leállásra. Továbbra is aggodalommal követem a tragikus helyzetet Szudánban, különösen El-Obeid városában. Miközben lelki közelségemről biztosítom az ország népét, ismételten kérem a hatóságokat, hogy biztosítsanak humanitárius folyosókat a civil lakosság számára. Egyúttal buzdítom a nemzetközi közösséget, hogy támogassa az azonnali tűzszünet elérésére irányuló erőfeszítéseket. Imádkozzunk az Úrhoz, hogy erősítse meg a szenvedőket, térítse meg azoknak a szívét, akik erőszakot szítanak, és adja meg a régóta várt békét, fogalmazott 14. Leó pápa. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök megkongatta a vészharangot. Emberek milliói maradhatnak áram és fűtés nélkül. Találat érte a WHO egyik raktárát. Leó pápa augusztus 10-én az erőszak spiráljának megállítását kérte. Az ukrajnai egyházak egyetemes imádságot hirdettek az országért augusztus 23-ára. Továbbra is vannak polgári áldozatok, a rombolás szisztematikus. Közeledik a tél és a jövő egyre sötétebbnek tűnik. Volodymyr Zelenszkij elnök felhívta a figyelmet a veszélyre. Az ország területén az orosz drón és ballisztikus rakéta támadások eszkalációját követően gyakorlatilag már egyetlen sértetlen hőerőmű sem maradt. Augusztus 9-én vasárnap tette közzé 14. Leó pápa szívből jövő felhívását az Urangyale elimádkozása során, azt kérve, hogy tartsák tiszteletben a humanitárius jogot, és állítsák meg az erőszak spiráját Ukrajnában és Oroszországban. Az egyházak és a vallási szervezetek összukrajnai tanácsa felhívást tett közzé, amelyben az egész világot imára hívja Ukrajnáért augusztus 23-ára. Ukrajnának ma különösen nagy szüksége van a világvallásos közösségének lelki egységére, írják az egyházak. Hisszük, hogy a közös ima egyesíteni tudja a népeket, megerősíti a hitet, támogatja a szenvedőket, és Isten szeretetének, valamint az emberi szolidaritásnak hatalmas tanúságtételévé válhat. Az élet védelméről a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia augusztus 10-én nyilatkozatot tett közzé. Idézzük, mivel hazánkban társadalmi párbeszéd indult meg az életvédelmét érintő kérdésekről, nem hallgathatunk arról az egyértelmű üzenetről, amelyet a katolikus egyház mindig is vallott. Az emberi élet a fogantatástól a természetes halálig védendő és sérthetetlen. Ahogy 14. Leó pápa fogalmazott a diplomáciai testületekhez intézett januári beszédében, egy társadalom csak akkor egészséges és csak akkor halad valóban előre, ha megőrzi az emberi élet szentségét. A Szent Atya felhívta a figyelmet arra, hogy mennyire fontos a várandós édesanya hatékony és konkrét támogatása. A csodálatos emberségünk kezdetű körlevelében pedig így írt 14. Leó pápa. Minden emberi személy végtelen méltósággal rendelkezik, amely elidegeníthetetlenül magából a személy létéből fakad, és minden körülményben, állapotban vagy helyzetben megmarad. Az emberi jogok között az első az élethez való jog a fogantatástól a természetes halálig, amely nélkül lehetetlen bármely más jog gyakorlása. Amikor ezt az alapvető jogot megtagadják, mint az előidézett abortusz, ártatlanok megölése és az eutanázia esetében, olyan döntésekkel állunk szemben, amelyeket az egyház súlyosan helytelennek tart. Ha egy társadalom egyesek életét elpusztíthatónak ítéli, akkor az egész társadalom változik meg, akkor súlyosan megsérül az emberi élet végtelen méltósága. Egyházunk a magyar társadalom részeként évtizedes tapasztalattal rendelkezik a válsághelyzetben lévő családok, várandós édesanyák és a megfogant életek védelmében. Mindez számunkra nem csak elvont igazság, hanem konkrét szolgálat. Családok, várandós édesanyák, örökbefogadás előtt álló szülők, mindennapi professzionális támogatása és lelki kísérése. Az édesanyja és a gyermek nem ellenfelek. A válsághelyzeteket a valódi segítséggel lehet megoldani. Kérjük a kormányzatot, hogy ez a kérdés ne a politikai versengés mentén dőljön el, hanem azon az alapon, hogy melyik megoldás segít ténylegesen legtöbbet a védtelen magzatoknak, a válsághelyzetben lévő nőknek, családoknak. Ehhez ajánljuk fel tapasztalatunkat és együttműködésünket. Építsük az életkultúráját, ne csak szavakban, hanem a mindennapi, kézzelfogható segítségben. Fogalmazott a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nyilatkozatában az életvédelmével kapcsolatban. Legyen öröm az iskolakezdés. Elindította iskolakezdési kampányát a Katolikus Karitász, amely szeptember 15-éig tart. A 1356-os adományvonal hívásával hívásonként 500 forinttal, másrészt online adományozással is van lehetőség a Katolikus Karitász honlapján a www.karitász.hu keresztül támogatni a kampányt iskolakezdés megnevezéssel. A Karitász központi bankszámla számára is örömmel fogadják a beérkező támogatásokat iskolakezdés megnevezéssel. A kezdeményezés célja, hogy a nehéz körülmények között élő gyermekek számára is reményt és valódi támogatást nyújtsanak tanévkezdéskor, és évközben is segítséget nyújtsanak nekik a kibontakozásban, fogalmazott Zagyvari Hárda Karitász országos igazgatója. József Imre, a Katolikus Karitász szakmai igazgató helyettese a Lépcsőfok programról elmondta. Ez az egész éves kísérésre fókuszál. Ebbe három olyan gyermeket vontak be, akikkel már az önkéntesek kapcsolatba kerültek. Mindegyiküknek biztosítottak 100 000 forintos keretet, melyet a legszükségesebb segítségre lehet fordítani. Sportszerre vagy utazási költség térítésére épp úgy, mint magántanár díjára. A program során rögzítik a célokat, ami lehet a tanulmányi eredmény javítása, az iskolai jelenlét erősítése. Megkezdődött a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat és a Spár Magyarország Adni Öröm tanszergyűjtő akciója. A vásárlók az ország bármely Interspár áruházában csatlakozhatnak az augusztus 13-a és 16-a között zajló jótékonysági kezdeményezéshez. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat és a Spár Magyarország idén 6. alkalommal hirdeti meg közös Adni Öröm tanszergyűjtő akcióját. A gyűjtés célja, hogy minél több nehéz helyzetben élő gyermek kezdhesse el teljes tanszerfelszereléssel és méltósággal az új tanévet, áll a közleményben. A személyes gyűjtés során augusztus 13-a és 16-a között 10 órától 18 óráig a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat önkéntesei az ország valamennyi Interspár áruházában fogadják az adományokat. A vásárlók az áruházban megvásárolt új füzeteket, írószereket, rajzeszközöket, iskolatáskákat és egyéb az iskolakezdéshez szükséges termékeket ajánlhatnak fel és adhatják át az önkénteseknek. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat országos hálózatának segítségével az adományok célzottan jutnak el a rászoruló gyermekekhez. A közleményben felhívták a figyelmet arra, hogy azok számára, akik más módon szeretnének segíteni, továbbra is rendelkezésre áll az adománykártyás támogatás lehetősége. Az 500, 1500, 3000, 5000 és 10 000 forint értékű adománykártyák augusztus 31-éig vásárolhatók meg az Interspár áruházakban. A befolyt összeget a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat teljes egészében új tanszerek beszerzésére fordítja, áll a közleményben. Az adománygyűjtés részletei és az Interspár áruházak elérhetőségei a www.adniöröm.hu weboldalon tekinthetők meg. Iskolakezdés együtt címmel 15. alkalommal indított országos pénzadománygyűjtést nehéz helyzetben lévő gyerekek támogatására a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. Idén az összegyűlt adományokból 2000 órányi fejlesztő foglalkozással segítenék a rászoruló gyerekek felzárkóztatását a tanévben. A gyűjtést elindító sajtótájékoztatón Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet elnöke elmondta, a valódi esélyteremtéshez folyamatos munkára és személyre szabott támogatásra van szükség, a becsengetéstől a kicsengetésig, hogy a rászoruló gyermekek hasonló esélyekkel indulhassanak, mint társaik. Mint mondta, tavaly 39 millió forint adományt gyűjtöttek össze az iskolakezdés együtt akcióban. Ebből 2000 gyermeket támogattak 15 000 forintos tanszercsomaggal. A fennmaradó részt a segélyszervezet évközbeni kapaszkodó programjára fordították. Elmondta, a 1356-os adományvonal tárcsázása hívásonként vagy SMS-enként 500 forint támogatást jelent. A segélyszervezet online adományozási felülete a www.segélyszervezet.hu oldal, ahol tetszőleges összeget lehet adományozni. Az Egri Érseki Papnevelő Intézet Nagyboldogasszony kápolnájának búcsúja augusztus 15-én szombaton 11 órától lesz, melyre szeretettel hívják a híveket. a Szent Mise után szerény agapé is lesz. A búcsú főcelebránsa és szónoka, a szeminárium egykori tanára volt felnémeti plébános Szabó József Béla zenei főigazgató lesz. A Szent Misét a Szent István Rádió élőben közvetíti. Egerben a hatvani hóstja Szent János negyedének fertálymesterei szeretettel hívják a kedves hallgatókat Nagyboldogasszony ünnepének búcsújára, melyet augusztus 16-án vasárnap 17 órakor kezdődő Szent Mise keretében tartanak a Farkasvölgyi utcai Mária szobornál. Az ünnepi Szent Misét dr. Csizmadia István atya főszékesegyházi főesperes celebrálja. A Szent Mise tehát augusztus 16-án vasárnap 17 órakor kezdődik. Az idén is elindul a vallásturisztikai szakirányú továbbképzés az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. A képzés ideje 2 fél éves, önköltséges, levelező formában indul. A vallásturizmus mind Magyarországon, mind világszinten dinamikusan fejlődő ágazat. Jelentőségét mutatja a 2021-ben létrehozott Nemzeti Vallásturizmus Intézkedési Terv, amelynek egyik fontos alappillére az edukáció. A vallásturizmus a hit átadásának egyik nagyon fontos szintere, amely a személyes hit mellett szakmai profizmust is igényel. Az elmúlt másfél évtizedben számos vallási értékkincs újult meg hazánkban. A képzés során a hallgatók megszerzik az értékkincsekhez kapcsolódó szellemiség hiteles átadásához, valamint az értékkincsek hatékony üzemeltetéséhez és fejlesztéséhez szükséges elméleti és gyakorlati tudást egyaránt. Vérasztás lesz Magyarországért Budapesten a Szent István Bazilikában augusztus 14-én pénteken este 8 órától szombat reggel 5 óráig. Éjfélkor szentmisével köszönik meg a mennybe fölvett boldogságos szűzanyát. Verdi requiemje lesz hallható az Egri Bazilikában 2026. augusztus 21-én 18 órától. Eger Lajosvárosban a lajosvárosi búcsúi napokat augusztus 28-a és 30-a között péntektől vasárnapig tartják. Péntek este lelki gyakorlatos szentmisével, majd a fiatalok védőszentje Szent Kárló Akutiszról szóló kiállítás megnyitóval, filmvetítéssel, szombaton délelőtt templomkerti főzéssel, alatta gyerekeknek ugrálóvárral, egyéb játékokkal, majd közös ebéddel, este pedig a templomkertben 6 órai kezdettel zenés műsorral várják a vasárnapi ünnep előkészületeként az érdeklődőket. Vasárnap délelőtt 11 órakor kezdődik a búcsúi szentmise Lajosváros védőszentjének, Szent Lajos királynak tiszteletére. A szentmise után megtartják az ilyenkor szokásos körmenetet a köztársaság téren. Idén a búcsú ünnepi szónoka főtisztelendő Kovács Lajos, görögkatolikus parókus lesz. A Lajosvárosi Katolikus Egyházközösség szeretettel vár mindenkit. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. Az Egri Egyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az eger.egyházmegye.hu, valamint a szentistvánradio.hu oldalon. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Drimba Miranda, Fekete Gábor és Sinkovics Andrea. A szerkesztőt Berec Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb hétfőn 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszonthallásra!
0: Önök a kora esti hírmondót a Szent István Rádió hírmagazinját hallották. A régió sportja.
8: Április 4-én rendezik meg 2027-ben a Debrecen maratont. Egy arany és egy bronzéremmel tért haza a magyar U19-es ökölvívó válogatott a frankfurti nemzetközi tornáról. Ismét Nyíregyháza lesz az egyik állomása a kerékpáros ifjúsági világkupa versenysorozatnak. Második alkalommal rendezték meg a Fatum Properti Superkupa nemzetközi strandlabdarúgó fesztivált Nyíregyháza Sóston. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Április 4-én rendezik meg 2027-ben a Debrecen maratont, jelentette be Bács Zoltán, az egyetem rektora. A maratont 2026-ban szervezte meg először a Debreceni Egyetem széleskörű városi, intézményi és sportszakmai összefogással, és valóságos futóünnep kerekedett belőle. Akkor 2600-an futottak a város ikonikus pontjait is érintő útvonalon. A cél jövőre a nevezők számának túlszárnyalása. Egy arany és egy bronzéremmel tért haza a magyar U19-es ökölvívó válogatott a frankfurti nemzetközi tornáról. A sikerből gyöngyösi szakember is kivette részét. A válogatott felkészítésében Nagy László, a Gyöngyösi Atlétikai Klub ökölvívó szakosztályának vezetőedzője is közreműködött. Hogy kik állhattak dobogóra és milyen tapasztalatokkal zárult a németországi verseny, erről őt hallják.
9: Tavaly évben, amikor Molnár Gábor U19-es válogatott lett, akkor a vezetőedző, válogatott edzője Ács József felkért arra, hogy Tatán az olimpiai táborba segítsem a válogatott felkészülését, és így tavaly már két hetet töltöttünk Tatán. Ugye az ország minden részéről a válogatott tagjainak a felkészülése folyik ott, és ez volt az első alkalom, amikor segítettem az edző munkáját. Hat versenyzővel érkeztünk, ketten lettek érmesek, illetve dobogósak. Most a Brandenburg kupa előtt nem volt külön edzőtábor és összetartás. Talán ez egy picit meg is látszott az eredményeken. A vezetőedző eltért most a szokásától. Különböző súlycsoportokban fiúk és lányok szerepeltek. Egy lány, Petrimán Patricia, és egy fiú, Domján Alex lett dobogós, Patri az aranyérmet szerzett, Alex pedig bronzérmet. Ez egy elég nagy világverseny, utánpótlás világverseny, hasonlíthatjuk nyugodtan az Egri Bornavissza emlékversenyre, több száz versenyző és 20-25-30 ország részételével zajlik minden évben. A tavalyi év is nagyon erős volt. Amerika, Kanada, Kazaksztán, Örményország, Ukrajna, és még sorolhatnám a box nemzeteket. Tehát nagyon jó ökölvívók vannak. Az idei évben sem volt másképp. Tehát szintén örmények, bulgárok, ukránok, kazakok voltak. Nagyon erős mezőny volt. Rengeteg nagyon jó mérkőzést és meccset láthattunk, és ez egy nagyon jó állomása az idei év U19-es Európa és világbajnokság felkészülésében. Ugye alapjában véve minden válogatott versenyzőt a saját klubja és a saját edzője készít fel. Az edző mindig konzultál és egyeztet a válogatott edzővel. Megbeszélik a hiányosságot, a tapasztalatokat, kellene javítani, mind lehet javítani, és ennek tükrébe készülnek fel a versenyzők. Amikor már kint vagyunk egy ilyen világversenyen, kicsit mondhatom, hogy elég feszes a tempó, mert ugye nem abból áll, hogy kimegyünk, reggel fölkelünk 9 óra fele, meg reggelizünk, sétálgatunk, és akkor este bunyózunk egyet, hanem itt 6:45-kor beszállunk a csapatbuszba, elmegyünk mérlegelni, mérlegelés után van egy reggeli után van egy megbeszélés, és itt délutáni és esti programok voltak. És volt, aki a délutáni, volt, aki az esti programba boxolt. Ilyenkor átmegyünk délbe a csarnokba. Aki nem boxol, annak edzés van. Egy ilyen átmozgató edzés, legfőbb ilyen szakmai mozgások. Majd délutáni programba, ugye, aki leboxol, az végez, utána nekik már nincs igazából edzés, mert hogy egy ilyen nemzetközi egy meccset végigboxolni azért az felér egy edzéssel, úgyhogy esténként megbeszélés, értékeljük az aznapi eredményeket, és felkészülünk a következő napra.
8: Ismét Nyíregyháza lesz az egyik állomása a kerékpáros ifjúsági világkupa versenynek. Augusztusban komoly mezőny érkezik, és két szakaszt is kell teljesíteniük a nevezőknek. Solymosi Sándor versenyigazgatót hallják.
10: Magyarországon nekünk volt lehetőségünk megrendezni ezt a versenyt, máshol ugye semmi. 2021-ben 3-an tudtuk megrendezni a 11 országból, és ez a 2020-as, 2021-es év, ez olyan lökést adott ennek a versenynek, és egy olyan hitelességet a szervezőnek, hogy 2022-23-ban már nem volt kérdés, hogy a világ legjobbjai ide jöjjenek, és a nagy kerékpáros nemzetek preferálják ezt a versenyt. Én emlékszem 2020-ban, amikor azért 2020 nyarán, augusztusban már elég kétségbe ejtő volt a helyzet, tehát ott senki nem legyengedett erre a pandémia helyzetre. a német szövetségi kapitány elsírta magát a vállamon, hogy megrendeztük ezt a versenyt. Tehát akkor annyira kilátástalannak látta mindenki a helyzetet. Ennek köszönhető, ennek az első két évnek köszönhető, hogy gyakorlatilag ez az ifjúsági verseny, ez bekerült a top 3-4 versenybe a világon.
8: Több olyan tehetséges sportoló áll rajthoz, akik később komoly nemzetközi eredményeket érhetnek el. Idén 7. alkalommal lesz házigazda a Vármegye, augusztus 13-án és 14-én rendezik a kétnapos viadalt. A korábbiakkal ellentétben viszont most nem lesz egyenkénti indításos verseny Nyíregyháza belvárosában. Az útvonal és a befutó hasonló ahhoz, mint ami a Tour de Hongrie esetében volt pár éve. 21 ország adta le eddig a nevezését, és 130 fős mezőnyre számítanak a szervezők. Hegyi menők ezúttal nem indulnak, a világ legjobb fiatal sprintereit viszont láthatják a nézők. A magyarok közül pár éve Takács Zsombor a 4. helyen végzett, az elmúlt napokban pedig megnyerte a felnőtt magyar bajnokságot.
10: Két mezőny szakasz lesz, nem lesz egyenkénti. Augusztus 13-án Tokaj és Ibrány között lesz egy 90 kilométeres szakasz. Ugye Tokajból elrajtolunk, Ibrány érintésével csinálunk egy 40 kilométeres nagykört, ami Nagyhalász, Kótaj, Búj, Ibrány, és utána jön a három klasszikus kiskör, az 5,5 kilométeres, így jön ki a 90 kilométeres táv. A második nap, augusztus 14-én pedig Vásárosnamény Nyíregyháza. Ez szintén egy klasszikus AB szakasz lesz, ugye Vásárosnaményból elrajtolunk, Berekbe megyünk egy 30 kilométeres kört, vissza Vásárosnamény, áthaladás Kisvárda felé, Dombrád, Demecser érintésével jövünk be Nyíregyházára Kemecsei úton, Ferenc körútról lefordulunk balra, és a Bocskai utcán egy gyors befutó.
8: Második alkalommal rendezték meg a Fatum Property Superkupa Nemzetközi Strandlabdarúgó Fesztivált Nyíregyháza Sóston. A 300 ezer forint összdíjazású rendezvényen 7 település képviseletében 16 csapat lépett pályára. Dajka Lászlót, a Nyíregyházi Sportcentrum szervezőjét hallják.
11: Pest megyéből, Borsod és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből jönnek csapatok, 7 településről a megyénkből, és 12 csapat a Decathlon Sejember Kft. Nyíregyházi Sportcentrum Városi Kispályás labdarúgó bajnokságból érkezik erre a tornára, és egy új rendszer is kitaláltunk, hiszen tavaly az első 3 helyen végző csapat automatikusan kvalifikálta magát a jövő évi tornára, ígéretet kaptunk rá, hogy a harmadik is megrendezésre kerül, majd most viszont az első 4 helyezett fog újból indulnia hitelesen, tehát ők kvalifikálják magukat, viszont az utolsó 4 csapat majd ki fog esni. Vannak új csapatok, akik már számolhatnak azzal, hogy indulni fognak ilyen a bajnokságunkból a Bohemians FC és a Pásztor Team gárdája, akik mindenféleképpen indulni fognak a következő bajnokságba, illetve majd minden évben a két szuperkupa győztes, a szabadtéri és a terembajnokság szuperkupa győztese.
8: Az elmúlt évben megújult formában rendezték meg a sóstói strandfoci fesztivált, és mivel bevált a kezdeményezés, a szervezők idén sem változtattak a lebonyolításon. Ezúttal 16 csapat lépett a homokos borítású pályára, hogy megszerezze a győztesnek járó serleget. A torna ebben az évben is nemzetközi volt, hiszen visszajáró vendégként itt volt a szlovákiai Almás Szori csapata is, mellettük 3 vármegye képviseltette magát a rendezvényen. A futballnak nagyon sok válfaja van, de Dajka László szerint ezek közül a strandfoci a leglátványosabb.
11: Itt gyakorlatilag a levegőbe tartózkodik a labda 80%-át a mérkőzéseknek. Ráadásul, hogyha forró homok van, akkor a mozgásban is vannak a játékosok, hiszen ebben a forró homokban nem nagyon lehet ácsorogni. Mozogni kell, óriási hátra ollózások vannak, és akkor természetesen nem lehet bántani, nem lehet érinteni a játékos. Fantasztikus kapus produkciók vannak. Hát élvezetes ez a játék, és mindenki élvezi is. Nagyon megtanult már Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében és környezetünkbe ezt a strandfocit.
8: A torna összdíjazása 300 ezer forint volt, a győztes a kupa mellett 120 ezer forinttal gazdagodott. A gólkirály, a legjobb játékos és a legjobb kapus külön díjban részesült. Bár a torna ilyen formájában a második volt, de összességében már 11-szer látta vendégül Sóstó Gyógyfürdő a csapatokat. A rendezvény így már teljesen beépült a strand nyári programjába. Matavovszky Dánielt, a Sóstó Gyógyfürdők ZRT vezérigazgatóját hallják.
12: Itt van ugye a strandfocinak az ideje, ugye nem csak ez a strandfoci bajnokság, de számos sportvetélkedő is van itt a strand területén, valamelyik szintén hasonló nagyobb kaliberű, vannak aztán kisebb versenyek is, de hát ez a strandfoci ez minden évben meghatározó, nagyon sok vendéget vonz, ugye a versenyzőknek szurkolói, hozzátartozói, családjai utaznak ide akár messzebbről, de akár Nyíregyházáról is jönnek ki szurkolni a csapatoknak, úgyhogy mindig ez egy nagyon jó hangulatú hétvége itt a strandnak az életében.
8: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
1: Két óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A katolikus egyház augusztus 15-én Szűz Mária mennybevételét, vagyis Nagy Boldogasszony napját ünnepli. Olvasható a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia sajtóközleményében. Közölték, Jeruzsálemben az 5. században már biztosan megemlékeztek a boldogságos szűz égi születésnapjáról. Az ünnepet a szentséges szűz elszenderülése névvel illették. A 6. század során egész keleten elterjedt az ünnep. Róma a 7. században vette át, s a 8. századtól